Nevetett rám ilyenkor, hogy de jó is lenne az. Olykor még el is gondolkodott rajta, mi lenne, ha megpróbálkoznak Amerikába, és odakint lenne a kivándorlók organizátora. De hogy az mégse jó. A kinti magyar nagyhalak közt legkisebbként kéne kezdenie, s ő inkább a küldő transportálásra jó, nem a fogadóra. Amellett a kivándorlásnak lassan elkezd majd leáldozni, érezte meg már a háború előtt 5 évvel, hogy az amerikázásnak vége lesz. Tetejébe angolul se tudok. De hiszen tudok én, kínálkoztam fölragyogó szemmel, mire ő mellére vont a fejemet, és azt sóhajtott. Drága kicsi, öreg vagyok már ehhez. Én pedig nem mertem megkérdezni, mihez. Így ment ez évekig, és én ahhoz, amit szerettem volna, mindigább kívántam már az ő hívását. Anyus persze eléggé nem ír épp számokat, ezért ezt is nehéz kalkulálni, hogy mit jelent évekig. Mert az érettségie utáni utazás 1906-ban volt. A WF-fel való esetkezdés, ami pont majd ezutánra tett lapokon jön, csak 1913 nyarán. Hát nem tudom, hogy 7 évig csak György apácskára várt volna anyus, és hogy hiába? Vagy WF mégse 913-tól volt, hanem hamarébbtól. Rejtélyek ezek. Jegyzet bezár. Elhatározása, vagy legalább a biztatása nélkül a csak önmagába kapaszkodó reményemet féltem nem lesz mi táplálja. Hiszen érthette ő már akkor jól, hogy miben bízom. Ám az, amit csupán én mertem akarni, nyilvánvaló, hogy el se kezdhetett érlelődni. És így az én akarásom, amit hangosan ki sem mondhattam soha, felelet nélkül magában forgó puszta vágy maradt. És az se lehetett folyton megfordítva, ami egyebekben köztünk úgy volt, hogy kívánságomat kikérdezve ugyan, de ő mondta meg, mit hogyan tegyünk. Kettősünk belső vezérszólamát nem dirigálhattam mindig csak én. Így feléje nyújtózó óhajom nemhogy a kapaszkodót nem találta ő benne, de lassan már azt a vonzást se, ami oly sokáig hívást tudott nekem lenni. S amiről ilyetten kellett végül belátnom, hogy ugyan én nekem szóló, de irdatlan messzeségből pislákoló aprócska jelzés csupán. Hogy ezzé csillapult, ennek okát magamban nem találtam. És azon gondolkodtam, vajon biztos-e, hogy György apácska tehet róla? Igaz-e, hogy boldogságunkhoz csak is az ő mersze hiányzott? Vagy pedig ugyanúgy, mint én, ő is a beteljesíthetetlen vágyak kínjaival állt tehetetlenül, csak éppen ő a természet parancsa előtt, mert amit én kínáltam, ahhoz már végképpen késő. Életkora szerint még nem feltétlenül, hisz volt nekem nem egy iskolatársnőm, aki hasonló korú férfihoz ment, igaz, inkább csak adták feleségül, ám egyszer csak megsejtettem, hogy apácskának a maga élet idejében mégiscsak kései találkozás a miénk. És amikor pár hónapra rá halálhírét vettem, a végtelen fájdalmon túl rettenetes lelki furdalás vett rajtam erőt, hogy talán magam égettem rá a közeli elmúlás billogját. Azzal kezdve, hogy először fölsejlett előttem a velem való szerelem őneki elkésett már, és avval tetőzve be, hogy ennek nyomatékául engedtem végre Franci csábításának. Andriskám, elővettem a naplóját megint. Szeptember van,
S egyre csak a magával közös elmúlt életünk jár az eszemben. Továbbra se tudom a mai napjaim felé fordítani tekintetemet. A jövőről nem is szólva. Pedig tudom, hogy azt a fiaink jelentik. De most velük sem törődöm sajnos. Azt el is felejtettem tudatni magával, hogy valamikor augusztus elején Marci bejelentette, Markája várandós. Na, erről majd még írok. Én meg bejegyzem, hogy ez a szeptember 1937. Ebben az évben, májusban kezdett a naplóba írni. De muszáj még ide pótlójegyzeteket tenni, mert anyus mindent kihagy. Vagyis tényleg visszarévedései vannak csak főleg a távoli múltba. És való igaz tőle, hogy fiainak mai napjai felé kevés tekintetet fordít. Például fentihez. Bátyám Marci. Szűk és barna, 172 centi, jeles vagy jó tanuló volt, Szarvason gimnáziumba járt. Én pedig csak aranykalászos gazdaképzőbe. Vegytant és biológiát szerette, patikus vagy fogtechnikus és fényképész akart lenni. Plusz földbirtok jövedelemmel képzelte. Sokat járt Buchbinder Miki bácsi műtermébe előhívogatni. Egyetemre akart menni, amit anyus is forszírozott. De bizony volt egy akadálya, az anyagi. Lényeg, hogy talán apus hányavetisége miatt buktunk sajnos. Már a korona infláción is, a nevezetes gazdasági-válsági eladósodásból pedig már nekünk alig volt feltápászkodás. Meg a boletta rendszerből, amit a búzáért adtak gyorsan olvadó értékkel, és bagót sem ért. Béresek ugyan dolgoztak természetben ért, de pénzjövedelem majdnem semmi lett már 30-35 körüli évektől. Kölcsönöket véve jelzálogok kezdtek ránk táblázódni fokozatosan. Marcival, mint kamasz fiunk, ezt nem nagyon tudtuk, csak a Gregor morgásából kezdtük sejtegetni. Lényeg, hogy a Marci egyeteme fucsba ment, meg igazság szerint a kedve is. De éppen akkor eszement szerelembe eséssel vigasztalta magát. Neve Rocskár Marka volt. Nem értettem én azt sohase, de lényeg a lényeg, házasságkötés lett 1936. áprilisban. 19 éves volt a Marci, és a mennyasszony is vele egyidős. Született kisfiúk neve Osztatni János, akinek várásáról anyus itt ír. Ennek dacára is az ifjú pár elég jó indítást kapott. Legalábbis, ha nem akart mást, hanem gazdálkodó lenni szintén. De sajnos csak Rocskár szülői oldalról. Bár végül is apusomék adták a földöröklést, meg a tanyát. De a feleségi részről kapott pénzből Marciéknak a melindai tanyán mégis lett építve új gazdalakás építmény. 4 lépcsős platózással, szobas tyukatoros plafonnal, spalettás nagy ablakokkal, padlóval, kemence és kályhás fűtési lehetőséggel. Konyha szinten nagy kocka téglás talpazattal, kamra pince nagy magtárral, padlás magasított fallal, magtárolónak. Egy hintós szín, szélesített gang, szintén bestyukatorozva. Előtte béresekkel én is több ezer darabos, dénes meg szikoraféle vasas égetett téglát hordtunk. Véletlenül ráadásul télen volt, és 20 fok feletti hidegben, szánkókon, 5 lófogattal az állomásról, meg részben kisvasúti lórékról. A fiatal gazdának való szép lakrészt stílszerűen környékezte
egy 500 négyszögöles, drótkerítéses, gyümölcsös, veteményes, virágos kert. De a kényes menyecske inkább akart volna mégis szép falusi

váltom el majd véglegesnek szánt elfordulással. Hiszen tudja, drágám, Winkler Franciról van szó. Ő volt az első, aki egyszerre kezdett csábítani a minden ellene szóló körülmény dacára is hívogató jövőképével, ugyanúgy, mint a már izzó szemén át is én belém mélyeztett vágyába. Franci éberségemet kijátszva, tapasztalatlanságomat kihasználva, az irántam való mind hevesebb szerelmi elszántságának s az én öntudatlan hívásomnak engedelmeskedve talált el hozzám. Valósággal szétszaggatva, ezer indokból szőtt ellenállásomat. Újraolvasva ezt a mondatot, féligazságnak látszik mégis, melynek másik oldalán is volna talán ugyanennyi. Kijátszottam én is az ő éberségét, melyel olykor kérkedni se röstelt, hogy bárki nő is legyen, az ő nyakába ugyan nem vethet vezető istránknak hurkot, más nőkre értette persze, s mert ezt voltaképpen el is hittem, veszélytelennek látszó helyzetből kezdtem e nagyképűség póza mögé beférkőzni. Szándékosan csak, hogy a fönnhordott orrát megfricskázzam, de akaratlanul nyilván a hívásának is engedelmeskedve, amely szavait cáfolva így szólt. Kötözz engem magadhoz! Öntudatlanul így én is szaggatni kezdtem az ő elkötelezéssel szembeni ellenállását. Nem csak ő az enyémet, melyel a megbízhatatlanságától védtem magamat. Hiszen, hogy az ég óvjon tőle egy becsületes leányt, tényleg így gondoltam rá. Azzal kezdett játszani először, hogy mindenféle esetek elbeszélésekor, miközben bizalmas kiszólásaival szinte fiúsított engem, kiváltva bizonyos kis nők felé kalandozott el, váratlanul megállt, majdnem olyan sudár volt a dereka, mint a magáé. Azt mondja, vagy magának meg micsoda türkiszkék szeme van, és folytatta, mintha mi se történt volna. Míg nem szemembe felejtve tekintetét, elakadt, és tettetve, hogy akaratlanul. Hát ezek a szemek, rázta hitetlenkedve a fejét, és bocsánatot kért. Mulattatott, hogy úgy tesz, mintha neki aztán végképp nem kéne tartania tőle, hogy bennem akadhatna rá valami bolondítóra. Holott mind sűrűbben lepett meg bennünket a zavart elhallgatás, az egyszerre való fölpillantást követő csend, majd az ezt kényszeresen föloldani akaró mellébeszélés, amikor egészen mást mond a szem, mint a száj, melynek szavait követni nem lehet, de már nem is kell. Míg nem egy borús nyári alkonyon, amikor már csak az eső áztatta kertre néztünk ki az elszökött szavak után, de aztán megint csak egymásra, kettőnk arca közt olyan meleg légörvény támadt, mintha összekapaszkodó tekintetünk forrósítaná föl, hogy tovább már nem lehetett bírni. És képzelje, Ondris, ekkor én fogtam meg az ő asztalon előre nyújtott kezét. Egyszer bevallotta, hogy olyan kélyes izgalommal késleltette az első érintést e mozdulatlan, néma fölhevülésben, hogy szándékosan várta ki, és szuggeráltam belém a merszet, hogy én érintsem meg őt. És innentől, mint gátszakadásra kezdett rámömölni zabolázatlan szenvedélye. Heves és kitartó ostromba fogott, s heteken, hónapokon át ígért és kérlelt. Órákon keresztül se szűnt meg fölfesteni előttem, micsoda csupa szépekbe, jókba hordana el engem, ha elszánnám maga, hogy a tenyerére ülök. Egyszer szemtelenül oda is tapasztottam mindkettőt, hogy kipróbálhassam, hogyan esne rajtuk az ülés, de rácsaptam, itt azért nem tartunk. Váltik bizonygatta, hogy noha megtapasztalta már egyik-másik nőnek a vonzását, de ilyen fölforgat

tartó szenvedét senki közelítésekor nem érzett. És ne hátráljak már tovább, mert annál gerjesztő mágnesként húzom őt magamra, és ne tagadjam el magam elől az övéire, úgy érzi, hogy nagyon is rárímelő érzéseimet, míg nem azzal adott súlyt szavainak, és folyton derekam körül lebzselő karja, s nyomakodó ágyéka ölelési epekedéseinek, hogy megkért feleség. Attól fogva napjában 10-szer is megkért feleségül, ami pedig már túl sok ahhoz, hogy elegendőnek látszon. Elbódított és borzasztóan kimerített vele ez a küzdelem. Azon a nyáron majdnem 2 hónapig volt ott a Winkler házban, melyből igaz, hogy 2 hétnyi szabadság nekem is jutott a cégtől, de aztán hivatali munkámat is el kellett látnom, Franci pedig alig hagyott aludni is. Folyton a szobámba akart bejutni, de mert titkolóznunk nagyon is tanácsosnak látszott, ezért a kertbe voltam kénytelen elbújni vele, vagy a könyvtárszobába, ahol el kellett tűrnöm, hogy magunkra zárja az ajtót, nehogy ránk nyissanak. Minek fejében kikötöttem, hogy egy ujjal se nyúlhat hozzám, amit ő persze megszegett. Nem tudtam, Ondrisko, mit tegyek. Ahhoz se hagyott nekem nyugtot, hogy meggondoljak mindent. Se időt, hogy jobban megismerhessem, se pedig türelmet a hozzá fokról fokra való közeledéshez. Hiába múlt el már zsengekorom, tapasztalatlan voltam. S például fogalmam sem volt, másoknál hogy zajlik egy szokásos ugarlás. Nem tudtam, hogy a férfiak efféle ölelgető, kérlelő, égre, földre esküdöző fogadkozásokat csak is a gyorsan elcsábítani akart könnyű nőcskéknek szoktak produkálni. A leánykérés ezzel szemben udvariasan kimért, unalmas viziteket szokott betetőzni, zavart krákogások közepette. A piruló leány és a jelöltet metsző pillantásokkal méregető, savanyú képű szülők színe előtt. Igaz, hogy augusztus elején Franci hazautazott, avval, hogyha szabadulni tud, októberben megint fog jönni, így aztán gondolkodhattam. S hamar lyukadtam ki oda, alig hanem egy szoknyavadász prédájául lettem kiszemelve, és a fogadkozásokból egyetlen szó sem lesz igaz. Pár hét múlva pedig az a találkozás ütött szíven, amely magát is, csak engem bizony egészen másért. Váratlanul megjöttek maguk ketten apácskába. Legszívesebben zokogva borultam volna apácska vállára, megvallani hűtlenségemet, és könyörögve kérni, ragadjon el innen, szabadítson ki ebből a fenyegetettségből. De megmukkanni sem merte, és magát okoltam, hogy miért kell itt lennie, hogy emiatt nem szólhatok és nem tehetek semmit. És mintha apácska szánt szándékkal nem adott volna módot a beszélgetésre többé. Csak harmadnap elutazásuk előestéjén jutott néhány perc kettesben vele. De akkor már inkább csak hallgattunk. Ő pár nyugtató, bátorító szóval próbált búcsút venni tőlem, és én kérve kértem, hogy jöjjön vissza mi hamarabb hozzám. De a szemem könyvben úszott, mintha megéreztem volna, hogy utoljára látom. Ő helyettem maga szökött vissza másnap. De hát én nekem egészen másfelé járt akkor az eszem. Jóformán semmit nem beszéltem magának Sárosi Irmusról sem. Még pár hónapja, mikor növendékkoromról írtam elapokra, akkor is kihagytam az életem leírásából Irmust. Mert ezt az Irmus részt anyus már valamikor 1938 elején írta, hiszen a dátumozás sokszor hiányzik, csak én tettem ide. Pedig Irmus a legfontosabb lénye volt egy bizonyos belső életemnek. Annak közepében állt az én egyetlen barátnőm, különösen a Szankt-Pölteni években. A
akivel jóval többet jelentettünk egymásnak, mint ahogy akár maga, akár az ő férje azt elképzelhette. Mert tudja, Ondris, erősen kavarognak az érzések az ember bakfis korában, s ha ehhez még Árva is, akit szigorúan fognak egy leányka szárnya törvényei, bizony mélységesen ki van a szeretetre éhezve. Maga soha nem látta Irmust, és én nem akartam, hogy találkozzanak. Emlékszem, Ondris, hányszor vette zokon, hogy egyre másra elutazom, és soha nem hagyom, hogy elkísérjen földeséghez. Sárosi Irma férje, doktor Földes Bálint orvos, de én nem láttam sosem, jegyzet bezárt. Féltékeny volt ezekre az útjaimra, és én megéreztem bosszús mordulásaiból, ha Irmust hoztam szóba, kérdéseiből hazatértemkor tőle, vagy épp türelmetlen félrehessentéséből azon semmiségeknek, amiket ilyenkor elmesélni készültem róla, hogy féltékeny Irmusra. Hát még ha tudta volna, hogy mennyit leveleztünk mi össze, amikor én Strázumban voltam, ő pedig itthon, de később is. Sajnos ezekből a fent említett levelezésekből egyetlen darab sem ismeretes, pedig talán a legérdekesebb volna, jegyzet bezár. Én ennek köszönhetem, és bizony nem a férfiaknak írt, s valami láthatatlan iskolamester által cenzúrázott leveleknek, hogy egyáltalán képes vagyok valahogy írásba foglalni gondolataimat. Csodálkoztam is, Ondriskám, hogy följegyzéseiben e féltékenységnek semmi nyoma. Ezt még magának sem merte bevallani. Igaz, hogy azon nyomban lefette a lelkében az a másik mardosó féltés. Mert hogy Irmushoz megyek, ezt sokszor el se hitte. Ahogy azt gondolta, és ebben volt igazság, hogy Irmus az én külön útjaimon a cinkosom. Mégsem ezért elleneztem, hogy találkozzanak. Mi sokkal sűrűbben szőtt titokba bújtunk el a barátnőmmel annál, mint ahogy akárki szeretőt is eltitkolni akarhat az ember. És ez így volt már lánykakorunkban is, amikor tiszták voltunk, és fantázia még nem ejtett rajtunk foltot. A világ semmi különöset nem talál abban, hogy két növendéklány együtt pusmog, nevetgél vagy fecseg. Sőt, ugyanez később asszonykorban sem szúr szemet, noha ekkor már szolidabbnak illik lenni. Ezért nem is kellett félnünk a rajtunk közömbösen átsikló tekintetektől. Amikor például Irmuséknál vakációztam, s ketten laktunk egy szobában, még az édesanyja is ránk nyithatta az ajtót, ha éppen érzelmi viharok dúltak is bennünk, a mama akkor se vett észre semmit. Mosolygott, kérdezett valamit, saját maga válaszolt is rá, és kiment. De azt rögtön megéreztük, ha valakinek kutakodva akadt meg rajtunk a szeme, vagy ha férfi érdeklődéssel kezdett figyelni minket. És hányszor esett meg a vakációk alatt, hogy a fiúk nem tudták eldönteni, melyikünk is tetszen nekik. De mindegy is volt, mert sorra kinevettük őket, és nem lehetett bennünket külön választani egy rövid sétához sem. Tehát, mint megriadt páros halacskák siklottunk fedezékbe, ha azt észleltük, hogy valaki hálót készül kivetni ránk, és titkainkra, hogy ezeket kifürkészze. Leleplezéssel persze azok fenyegethettek volna minket a leginkább, akik a legközelebb álltak hozzánk. Akik figyelemmel és szenvedélyesen hangolódtak ránk. Irmus férjének, Földes Bálintnak figyelme azonban hamar vált hasonlóvá a Sárosi mamájéhoz. Winkler Franci pedig alig képes felfogni bármit is, ami nem őt magát érinti. Nem is tud mit kezdeni a lélek olyan melódiáival, melyekhez botfüle van. És bizony a legtöbb ilyen belső dallamhoz mindig botfüle volt.
idővel egyedül maga maradt tehát, kedvesem, akitől óvakodnunk kellett. Mert magának bizony elég lett volna azt egyszer látnia, ahogy mi egymásra nézünk. Már is fölfeslik titkaink burka, és a lába elé omlik mindaz, amit mi addig elrejtettünk. Ha az angol kisasszonyoknál nem jártunk volna egyenöltözékben, mi biztosan szerettünk volna Irmussal ugyanolyan ruhákban járni. Ám így, amikor nyaranként szabadon öltözködhettünk is, a hasonlóságukban is inkább megkülönböztettük öltözékeinket valami fodorral, csattal, vagy más színű szallaggal. Különben pedig nyakra főre cserélgettük ruháinkat. Igaz, hogy Irmusnak jóval több volt, de önzetlenül adott is nekem belőle. Míg nem kimondtuk teljes ruhatárainkra az osztatlan vagyonközösséget, beleértve az ágy és alsó neműt is. Habár ezt utóbb, amikor Irmus észrevette, hogy olykor hétvégenként én az internátusi vánkost édesanyám slingelt fehér hímzéses párna húzatába bújtatom, marakodások és kibékülések közepette visszavontuk. Mert egyik örökös gondunk épp az volt, hogy miben vagyunk és miben legyünk azonosak, hasonlóak vagy különbözőek. Hogy mi közös és mi nem. Kezdve a tárgyakon és egyéb anyagi javakon, folytatva az elfoglaltságokon és szabad programokon, illetve magán az időn, majd a különféle rendű és rangú kapcsolatainkon. Aztán a másik beavatásának, vagy be nem avatásának kényes kérdésein. Az elmondottakon és az elhallgatottakon. A titkos gondolatokon. Egészen a legrejtettebb érzésekig, és érzék ilyen átélt percekig. És bizony e küzdelmeink folytán sokszor lettünk mi egymásnak egyfelől zsarnok parancsolói, másfelől engedelmeskedni tartozó szolgái. Habár el kell ismernem, hogy én diktáltam többször, noha az is biztos, hogy mindent én szenvedtem meg jobban. Míg a harmóniára, hosszabb, rövidebb időre rá nem találtuk. Talán el tudja képzelni, drágám, hogy a felnőtté válás küszöbén Sankt-Pöltenben milyen szépek voltunk. Még éppen, hogy lányok, már majdhogy nem nők. Legalábbis mi tetszettünk egymásnak, és önmagunk. Szeptember végére az érett kukoricacső csúcsán az a kikandikáló haj bronzvörösre sötétül. De érésének megelőző hónapjaiban mindkettőnk hajszínét megmutatja. Júliusban az a nyers, eleven szőke fürtöcske Irmusét, az augusztusi, részbörösbe hajló kukoricatincs pedig az enyém. De ha közös párnára fekve összefésült kibontott hajunkat, akkor augusztus elejét írtuk. Ennyivel volt az enyém dúsabb és erősebb szálú. Amikor pedig Irmusét keféltük inkább fölülre, vissza lehetett pörgetni egy-két héttel a naptárt. Forróság volt így is, meg úgy is. Az ágyékok viszont mindig árnyékosabbak egy hónappal. Irmusé augusztusi, az enyém szeptemberi. De szinte mindig rögtön rájuk hullott a korai tél hálóink hava. Az eső áztatta őszök közös fürdéseinek színei közül pedig épp a hajzatoké, szőrzeteké megbízhatatlan, ha megázik, minden kukoricahajacska bajuszka ezüst csöppektől csillog és besötétül. Száradni persze leghamarabb a karok, ritkásan hintett aranyszálacskái száradtak, majd a nyakszírt pihéi, a hónaljak bomlott gombolyagocskái, utána a szép javörös lebukónapi pázsitok, és csak legvégül
gerebjéző fésűk és ujjak szánkázása s tekintetünk napsütése nyomán a marokra szedhető búzakéve hajak. De hát e képek inkább csak oda és elkapott tekintetek lenyomatai voltak. Habár millió pillantás együtt már kitartó figyelem. Ahogy az óvatlan érintés, ha sokszor megesik, simogatássá adódhat össze. És azok a földerengve sajgó sugarak a legmélyben együtt akár a zsigereket is fölizzíthatják. Ám ez köztünk mindig megtorpant, valahol a határmesdjének hol ezen, hol azon a pontján. S noha ez olykor borotva éllékeskenyedett már, mi azon se féltünk siklani föl alá. Szerettük lopott órákban magunkra zárni az internátusi fürdőt. A szünetnapokon kihalt az épület. Amikor, mint a tiltást megelőző idők ártatlan kis nimfái, vetköztettük, nézegettük és pancsoltuk egymást. És szerettünk együtt aludni. Habár erre csak Irmuséknál, a zárt ajtó mögött akadt jó alkalmunk, mert a szánktpölteni hálóteremben, ha épp ketten voltunk is, sietős összebújásokat lehetett csak megreszkírozni. Évek múlva földes Bálint helyét a páros ágyban viszont sokszor elfoglalhattam aztán. Bár mindent elmondani és megmutatni sohasem lehet, így talán mégis látja, drágám, ezt is, amiről soha más még csak nem is hallott. Ilyenek voltunk mi együtt, amikor senki se látott minket. Negyedik fejezet. Kiút a bajokból tán soha nem vezet. 1917. új év második napja. Eltelt egy év megint, így végre már nekiülök, mert az dukálna, hogy mégiscsak összefogjam pár sorban, amiket említeni kell az elmúlt esztendőből. Legelőször is persze meglett a fiam, Osztatni Márton György nevekre kereszteltük, Jadviga kérésére Györgynek is, apácskám után. Született 1916. október 9-én. Már ne is mondjam, hogy a legszebb gyerek, kit szültek valaha is. És a teremtőnek hála, hogy egészséges, erős, semmi baja nincs. Ám úgy látszik, ennek árát a gyermek anyjától kérte meg, kit alaposan meggyötört a várandóság során, sokszori rosszulétek, idegfeszültségek és melankóliák, s hasonlóképpen a szüléskor, mely még az azt levezető tanár szerint is hosszú, komplikált és fájdalmas volt. De ha a vége, hál' Istennek jó, Jadviga is fölépül már lassan, így talán az egészre is ezt lehet mondani majd. Ha minden helyreáll. Mert van persze még minek, a maga kielégítően szokott rendjébe visszaigazodni. Kiválta szerető közelségnek és közvetlenségnek mi köztünk Jadvigával, mert ezt a történtek kissé próbára tették. Na, ezt inkább másképp. Nem tudom, minek, kinek szépítek már mennyit, mert a való ez. Viselőssége kezdetétől a mai napig, nemhogy örömére valót nem volt képes a feleségem elfogadni tőlem, és persze viszont se tudott nekem adni, de bármiféle közvetlen segítséget, oltalmat vagy vigaszt sem. Nem bántott ugyan engem, de eltolt magától, és lemondó mosollyal vagy búskomoran legyintve csóvált a fejét. Hogy kedves tőlem, de ne fáradjak. Megcsinálja majd Ancika. Nem, most nincs kedve beszélgetéshez. És leggyakrabban nem akarja, hogy ebben az állapotában lássam. Bizony nem volt könnyű távol is tartanom magam, de elérhetőnek is lennem, ha kellek mégis. Nem beszélve, hogy átélni ezt lelkileg. De avval nyugtattam magam, hogy ő neki nehezebb,
és reméltem, hogy meg lesz ennek az áldása, és majd jóra fordul minden. Az áldás megjött, most is idegőgicsél az ajtón túlról, de nőmre máig is várnom kell. Mamovkám idegállapota szintén rosszabbodott. Ám őt nem melankóliás hangulatok terhelik, hanem a neurotikus örjöngés kitörései mind sűrűbben. Legjobb volna elkerülni szegényt, de nem lehet. Mindnyájunkat meglepett viszont, hogy a kis Marcika láttán megszelídült, becézte és nevetett rá. S azóta is valahányszor ellágyítja őt unokája látása. Ám egyedül félnénk otthagyni vele a kicsit. Ancinak is szigorúan meg van hagyva, hogy ügyeljen, és ezt semmiképp se engedje. Továbbá pedig még mindig tart a háború, hogy az ember nem vesz már újságot se a kezébe, vagy átlapozza a temérdek hazudozást. Szégyen ez, amiben vagyunk, borzalom és szégyen. A hazafi hangosan hars újságcikkek önbecsapása, mitől hányni támad kedve az embernek. Amit az a magán szégyen tetéz, hogy könnyű nekem néha napján undorodni itthon, ha kegyeskedtem épp újságot nyitni, vagy templom falról leolvasni hősi halálhíreket. Lábjegyzet, nem is a templom falon szoktak lenni, hanem az egyházi hivatalon, kis drót ablakos ládikába tűzve. Bár lehet, hogy a hősi halottakat akkor oda tették. Hát, én tudom, hogy kiket és miben hagytam ott Galíciában, és ezt nem lehet feledni. Azaz, hogy dehogy. Gyakran másra se törekszik az ember, csak hogy kívülre kessze a véres külvilágot magán és a magáéjén. 1917. január 15. Beléptem a Magyar Gazdaszövetségbe. A tagdíj évi 6 korona, amiért az ember hetenként kapja a Barázda című újságot is. Gregor rendelt venni 2-2 új 7-es és 8-as zak ekefejet, darabja 12 korona, 2 ekenádat, 12 korona, és 4 darab szecskavágó kést, 20 korona. 1917. január 28. Ami lassan tehát 10 hónapja már. Érzelmeim viszonzatlanok. Testi-lelki indulat nőm hiánya miatt. Tágabban értve nőhiány, szerelem hiány. A Jadvigával közös út járhatatlansága egyre mélyebb sár. Én elakadtam rajta. De nem tudni, hogy ő neki ez útja-e még egyáltalán. Vagy más légi ösvényeken röbdös már. Anyaság. Szenvedések, egyéb szenvedélyek miatt. Közös életünk szünetel, vagy már meg is szűnt, és ami ennek dacára is lezajlik velünk és körülöttünk, fölkelünk, öltözünk, vetkezünk, jövünk, megyünk, étkezünk, a cselédség szolgál, mi parancsolunk, a gyerek sír vagy nevet, beszarik és tisztába tétetik, s így tovább napra nap, az nem közös immár. Kifele életem is kátyúba jutott, belül is mozdulatlan minden. Nem csak a gazdálkodási és egyéb munkálkodási tervek, sikervágyak merevettek meg, azaz sem el nem vetettem, sem nem dédelgetem őket, hanem a vonzalmak és szenvedélyek is, melyek tárgya csak Jadviga volt.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt az Irodalmi Lépegető című műsor, és nem sokára egy élő hangjátékot fogtok hallani. Szegedi Szabó Béla a Kék Árnyalat című darabját fogja a Pont Műhely előadni itt az Irodalmi Lépegetőben. Most még egy kis zene, aztán mindjárt kezdünk.

0: Szegedi Szabó Béla. A kék árnyalat. Kreatív kamaraterápia egy felvonásban. Anna Péro. Józsi Zsolti. Balogh-Karcsi Bazsi. A kék ruhás nő Zsanna. Egy bizonyos ponton túl nincs többé visszatérés. Ez a pont elérhet. Haydn kései vonós négyesének második adagio tétele szól. A színpad közepén négy szék. Az egyik oldalon lépcsőzetes emelvény, amelyen egy kék színű ruhás, aranykeretes szemüveget viselő, menedzser kinézetű, középkorú nő ül. Előtte mikrofon. Kezében egy árverésen használatos kalapács. Rágyújt, megigazítja a mikrofonálványt. A színpad előterében egy lavór, amelybe változó ritmusban csöpög a víz. A fény a három üres székre és az előtérben elhelyezkedő vizes lavorra vetül. A három szereplő, Józsi, Anna, Balogh-Karcsi pizsamában bejön. Anna egyszerre rajongó és szorongó természet. Józsi falusi, alacsony, piknikus, pocakos alkat. Balogh-Karcsi erős, nagy darab. Leülnek. Anna kissé ideges, dörzsöli a kezét, oldalra tekintget. Józsi inkább maga elé bámul, lábait keresztbe rakja. Balogh-Karcsi folyton a frizuráját próbálja helyreállítani. A kék ruhás nő szótlanul ül, figyelő őket. Cigarettázik. Int a kezével a széken ülők felé, akik zavarban vannak. A pizsamájukat igazítják. Nem néznek egymásra, egyik sem szeretne megszólalni. Anna lazít. Köröz a karjával, nagyokat lélegzik. A továbbiakban mindegyikük figyelme, beszéde a kék ruhás, bíró módjára viselkedő nő lénye felé irányul. Mintha valamiféle számadással tartoznának. A zene elhalkul. A sarokban egy valódi csemballó áll. Bejön a zenész, leűr a hangszer elé. Kipróbálja, leüt néhány hangot. A darab egésze alatt a fontos szerepet betöltő csembalista improvizál bizonyos kijelentésekre, mondatokra reagál, követi az eseményeket. A zenés tetszés szerint egy rendezői utasításra rögtönöz.
1: Az a kék, az az okozója mindennek. Azon a napon a tenger mellett ültem. A hullámok nyaldosni kezdték a kikötő egyetlen rozsdás vasmacskáját. Lehúnytam a szemem.
0: Lágy mol hangok a csemballón.
1: Hagytam, hogy a víz szép lassan megérintse a lábam ujját, majd szép lassan beszivárgott a forró parti homok alá. Attól kezdve minden megváltozott bennem, azóta egyfolytában csak vakulok.
2: Én traktorista vagyok.
0: Erőteljes, nyomatékosított dur hangzatok.
2: Nyáron a Balogh-Karcsival szoktuk betakarítani a termést.
3: Én vagyok a Balogh-Karcsi, ahogy ezt Józsi is mondta. De foci közben gyakran szólítanak Karesznek is.
1: Egy szóval minden azzal a kék tengerrel kezdődött. Aztán, mintha örökre ott felejtettem volna magam a halak, rákok és a sünök között.
0: Józsi nehezen szólal meg, tördeli a kezét.
2: Kedvenc ételeim közé tartozik a csilibab, amit persze kedves feleségem szerettetett meg velem, ugyanis én eddig inkább a magyaros ízeket kedveltem.
1: Én éjjel általában alszom. Nincs ebben semmi különös. Először a jobb oldalamra, majd a bal oldalamra fordulok, aztán a hasamra, majd a hátamra. Ennek a négy mozdulatnak a pontos végrehajtása kell ahhoz, hogy az ember szépet álmodhasson. Aztán már megy minden a maga útján. Sokszor gondolok arra, hogy itt kezdenék magammal, ami a bámulatos képesség nélkül.
3: Józsi az előbb elfelejtette mondani, hogy ez a mostani igen aszályos év volt, szóval megszenvedtünk rendesen a termény betakarítással.
1: Aztán sokszor gondolok arra is, hogy vajon ma esni fog-e? Óránként kinézek, de semmi bizonyosat nem tudok megállapítani. Manapság az ember alig tud valamit az esőről. Olykor a helyzet óránként változik, de mondhatnám azt is, hogy ebben a tekintetben évtizedek óta semmi sem történik másképp. A legfontosabb, hogy mindig a kezem ügyében legyen az ernyőm meg a kalapom.
2: Imádom a focit. Amúgy a mi csapatkapitányunk főállásban sintér. Nincs ebben semmi különös.
3: Ez nem szégyen, Józsi. Ezt te is tudod.
0: Józsi az emelvényen ülő nő felé.
2: Ez nála tapasztalatból mondhatom, nem annyira financiális kérdés. Ez olyan lelki oldódás, vagy hogy is mondják. Felkészít arra, hogyan kapcsolt ki magad olyankor, amikor arra a leginkább szükséged van.
1: Ne haragudj, de te most összezavartál, Józsi. Józsi, ugye? Teljesen összezavartatok, te is meg a Karesz is. Szia, Anna vagyok. Az előbb még azt hittem, hogy itt a tenger. De nem tehettek róla semmi baj, pedig tulajdonképpen csak a karapomról akartam beszélni.
3: Elnézést. Tényleg ne haragudj.
1: Á, dehogy, nem is tudom, mit hittem.
3: Jó, de tényleg.
1: Néha ilyen vagyok, bocs, én kérek elnézést.
3: Anna, ne hülyeskedj.
1: Még a végén elsírom magam. Lehet, hogy hülyeség, de néha úgy rám jön.
3: Igyál egy pohár vizet.
1: Jó, igazad van, Karesz, igazad.
3: Többet igyál. Én is meccs után alig bírom abba hagyni.
1: Iszom, csak tudod, néha nem megy le a torkomon, a fele tudja.
3: Netán, ezzel ródik a garatüreged.
1: Szakmailag nem tudok hozzászólni, de valami ilyesmi.
3: A víz hatására begörcsöl a torkod. Lehet.
1: Nálam minden lehet, de ez most az.
3: A Józsinál minden lemegy.
2: Mondjuk, léteznek különböző vízfajták. Ezt éppen a múltkor hallottam. Kemény, meg lágy.
1: Biztos attól, ezen már én is gondolkoztam.
3: Sokszor elfelejtik tisztítani.
1: Otthon van olyan szűrőm. Fogod és rácsavarod a csapra, ami onnan jön, azt le tudom nyelni. Sőt, olyankor nagyobbakat is nyelek.
3: Mondtam én, hogy a nyeléssel lehet a baj.
1: Egyszerűen most képtelen vagyok nyelni.
3: Nem kell erőltetni.
1: Az a baj, hogy szomjas vagyok.
2: A nagymamám mindig azt mondta, hogy az ilyet erőltetni kell, aztán csak lemegy valahol. Mert le kell mennie. Akárhogy is nézzük, van ott egy nagy rés. Abba belemegy, aztán előbb-utóbb majd kienged az a szorító érzés, vagy görcs.
3: Nem mondj, Józsi, semmit. Neked se volt még ilyen. Legalábbis én még nem láttam a görcsben.
1: Volt már neked ilyen, Józsi?
2: Volt már. Ha nem is pontosan ilyen, de valami hasonló. A múltkor a traktorral mentem, amikor meg nem mondom, hogyan berepült a visszapillantónál egy szem kukorica.
1: Izgi, hol kezdődik?
3: Én teljesen leizzadtam.
2: Szóval éppen a Góri irányába tereltem a gépet.
0: Anna egy nagyot nyel, a szeme kidülled.
1: Bocs, ne haragudjatok, de pont most ment le a torkomon az utolsó korty.
3: Mondtam, hogy lemegy.
1: Tényleg, ne haragudjatok.
2: Ne hülyéskedj, ez természetes.
3: Csak őszintén.
1: Kösz, Karesz.
0: Anna váratlanul fuldokolni kezd.
1: Nem értem. Komolyan mondom.
3: Ilyen még nem volt.
1: Ilyet. Az előbb már lenyeltem már vagy kétszer. Most meg harmadszorra is előmászik valahonnan a torkomból.
2: Én megértem. Olyan labirintus ez az egész. Úgy csavarodott. Ott belül komoly járatok vannak. Láttam egy filmet. Ott mutatták az egész nyelési mechanizmust. Komolyan mondom, teljesen lehidaltam.
3: Biztos, hogy nem egyszerű. Én például soha nem vállalnék traktorgumicserét.
2: Pedig ennek számos technikája ismert.
1: Mi van akkor, aki dől a Józsi?
3: Volt olyan, én már láttam, hogy a Józsi félig fekve kormányozta a traktort.
1: Józsi!
2: Ez pont akkor történt, amikor egyenesen szembe jött az a kukorica.
1: Ez tényleg így történt?
3: Esküszöm.
2: Szóval én éppen egyenesen mentem az úton, mondjuk nagy por volt, de mindegy. Megyek az úton, amikor egyszer csak valami hihetetlen húzat vagy szél átment a kamion. Lehet, hogy Afrikából jött, és aztán gyorsan el is ment északnak. Vannak ilyen hideg-meleg áramlatok, nem? Én elég sokat olvastam ezekről, de mondjuk azt nem gondoltam, hogy éppen vezetés közben találkozom velük. És ez, ha hiszitek, hanem fölkapott valahonnan egy szem kukoricát, aztán befújta oda hozzám. És mivel tátva volt a szám, a kukorica egyenesen berepült a számba.
1: Ekkor volt neked is ilyen nehéz nyelésed.
2: A legnehezebb.
3: Nincs még vége.
1: De lenyelte vagy nem?
2: Le. Mint később kiderült.
3: Begyulladt tőle a vakbele.
1: Karesz, Józsi, hát ez hihetetlen.
2: Valahol az epém mellett megállt az az egy szem.
3: Lehet, hogy ha kettő vagy három szemet nyel le, akkor nincs is baj.
2: Akkor az egyik tovább lökte volna a másikat.
3: Szóval, és ami érdekes, éppen foci közben csúszott ki Józsiból az a betokosodott kukorica.
2: Éreztem, hogy valami kiállott belőlem. Fogtam magam, szöglet közben hátra nyúltam, és tényleg ott volt.
3: Nem mondd ki, hova nyúltál.
2: Miért nem mondjam?
3: Rosszul vagyok az ilyesmiktől.
2: Karesz. Nagyon jól tudod, hogy nem büszkélkedni akarok vele, de mégis hát nem minden nap történik ilyen, ugye? Persze nem mondom ki a nevét.
3: Megtelted, hogy kimondod.
2: Nem mondom.
3: Te szabad ember vagy, Józsi.
2: Ha te kérsz valamit, Karesz, a szentírás.
1: Ennyire jóban vagytok.
2: Ha Karesz nem akarja, én nem mondom.
3: Én vagyok a főnök.
2: Nekem még a traktorban is kus van.
0: Csend. ülnek. Anna olykor feláll, köröz a karjával, visszaül.
2: Az első fél időben még voltak helyzeteink. Aztán később a 6-os számú játékosunkat, ugye Kareszt, a bíró, hogy rohadjon meg, kiállította.
1: Pedig amiről beszélni akartam, az a kalap. Az a kalap egyedi termék. Szakmai szempontból kifogásolhatatlan, a készítője egy valódi kalapkészítő família sarja. Az egész úgy, ahogy van, first class. First class!
0: Józsi kihúz a zsebéből egy fél szendvicset. Mohón enni kezdi, a fogaival letép egy darabot.
2: A vereségből nem könnyű felállni, de Karcsi edzéstechnikája jó példa. Kiváló edzésterv. A jövő héten már biztosan játszani fog.
0: Csáncsog.
2: Csinálják csak utána. Lefordulni a védőről. Lefordulni csak úgy. Mondtam is nekik. Elképesztő. Micsoda bravúr. Ez a balok Karcsi.
3: Ha tehetem, gyorsan lefordulok a védőről, ahogy Józsi mondja.
2: Ülj le, Karesz. Most nem az öltözőben vagy.
1: Egyszer láttam egy nagyon régi megsárgult fényképet. Egy sötét hajú nő ül egy tengerparti kávézó teraszán. A fején hatalmas kalap. Meleg, forró nyár. A fényképész valahol a parton állhatott, onnan fókuszálta neki háttal ülő kalapos hölgyre. A nő lénye akár egy fekete folt, fekete lyuk a képen. Mintha elnyelni készülne mindent, a kávés csészét, az üres vázát, az asztalt, a virágcsokrot, majd legvégül a kép szemlélőjét is. Kérdés, hogy maga a fotográfus életben van-e még? Túlélte-e ezt a pillanatot?
2: A kékruhás nő kalapácsával az asztalra csap. A szereplők csak nem leesnek a székekről. Színes fények akár egy vetélkedő műsorban. A kékruhás nő bekapcsol egy magnót. A következő szöveget hallj.
0: Kreatív életszemlélet információs anyag. Anna Józsi Karesz. Ön most rálépett a létismerethez vezető út, nem teljesen kockázatmentes útjára. Mielőtt tovább lép, át kell gondolnia, hogy tisztában van-e a megismerés veszélyeivel, a tudatfejlődés kockázatával, és valóban akar-e tovább haladni. Az út kockázata abban rejlik, hogy a tudás útja, az idő útja egyirányú, amelyen nincs visszafelé járási lehetőség, bár az élet ismeri a leépüléssel járó visszautat is. Önnek most kell dönteni abban, hogy elindul-e az ismeret feltáratlan lépcsőin, a mindenség szerveződési törvényeinek a megismerése felé.
2: Csend. Senki sem mozdul. A nő feláll, megigazítja a ruháját, kényelembe helyezi magát, visszaül. Megigazítja a mikrofont.
0: Sziasztok! Sziasztok! Kérem, hogy mindenki felelősségének teljes és korlátlan tudatában válaszoljon a kérdésekre. Józsi, tedd el ezt a szendvicset. Az iskolában is ettél az órán?
2: Kényelmetlen feszengés.
0: Anna, Anna! Jól vagy? Miért nem figyelsz? Nos, te például mire gondolsz, ha mondjuk a piacon kék színű posztót látsz?
1: Hogy szép festéket használtak, a legszebbet, az angyalokét.
0: Anna, meg tudnád mondani, hogy szerinted milyennek is az angyalok?
1: Az angyalok szépek, de nem úgy, ahogy általában a szépségre szoktunk gondolni, ők egyszerűen mindenhol ott vannak.
0: Ez a te tapasztalatod? Empirista vagy? Ebéd közben vagy a vacsoránál mi a helyzet?
1: Akkor is jelen vannak. A falhoz dőlnek, úgy hallgatóznak. És majdnem elfelejtettem, igen, fogpiszkáló van a kezükben.
0: Szóval, Anna, te azt állítod, hogy a fogpiszkáló, mint angyali kellék ábrázolása, kimaradt a szent könyvből?
1: Igen. A tengerparton ülve pontosan erre gondoltam. Határozottan ez a véleményem. Ez azóta se változott.
0: Karesz, a túlzott megfeszülés milyen hatással van rád? A terménybetakarítás időszaka alatt szoktál-e izgulni?
3: Nem is tudom.
2: Szokott.
0: Józsi, te milyen információk alapján következtetsz erre a furcsa dologra?
2: Karesz állandóan nyugtalankodik, amikor én a traktort vezetem.
0: Karesz, Józsi hogyan vezeti a traktort? Netán újságot olvas közben? Vagy tisztítja a körmeit?
3: Én oda lennálok a csomák között.
2: Ilyenkor elég nagy a por.
0: Ne haragudj, Józsi, de most hagyd kibontakozni a kareszt is.
3: Én állok a porban, ahogy Józsi is mondta, és az zúgásból próbálok következtetni, hogy merre jár a traktor.
0: És ilyenkor hogyan jelentkeznek a tünetek?
3: Inkább bizsergést érzek.
0: Józsi, te tudsz róla, hogy karesznél milyen lelki-testi folyamatok zajlanak, amíg te a traktorban ülsz? George Braque egy helyütt azt mondja, hogy a féken tartott szenvedély nem esít.
2: Erről nem mondott semmit a karesz.
0: A termény betakarítás idején érzel-e magadban egyéb vágyakat? Érzel-e magadban késztetést arra, hogy megölej egy fekvő szalmabálát?

0: engem leginkább az állatok izgatnak fel.
1: De Karcsi!
2: Karasz, ne hülyéskedj!
3: A házi állatok? A szárnyasok? Netán a ragadozók? Milyen fajokkal állsz kapcsolatban, ha lehet ezt komoly kapcsolatnak nevezni, amely köztet s köztük szövődik?
0: Hát ezt már nem...
2: Nem akartalak megbántani. Bocs, Karasz!
3: Balogh Karcsi! Mit tettél az állatokkal?
0: Nem is tudom, egyszer ott álltam a búzamezőn. Lengedezett a szél, sütött a nap. Éreztem valamit belül.
3: Nagy szerelem volt ez?
0: Szokták mondani. Én már hallottam valahol ezt a mondást, hogy a szerelem vak, de nem állítom, hogy igazam lenne.
3: Egy percig sem gondoltad, hogy jól van, ami van?
0: Sose gondoltam, hogy jól vagyok, de abban a pillanatban igen. Megkísértett az állatnak.
3: A szent iratokban ez áll. Ekkor az óriások megharagudtak reájuk, és elkezdték az embereket enni. És elkezdtek vétkezni a madarakkal, és az állatokkal, és a csúszómácokkal, és a halakkal, és felfalták egymás húsát, egymás vérét pedig megitták. A föld pedig e törvénytelenség láttán jaj veszékelni kezdett. Hiszel az örök létezésben, Karesz?
0: Ki hisz ebben, zsongjátok meg, de most tényleg, különben nem csinálnánk rosszat.
3: Ezzel azt állítod, hogy olyanok vagytok, mint a gyerekek?
2: Persze, milyen kérdés ez?
1: Minden nap elmegyek vagy négyszer bevásárolni, az nem kevés. Honnan a csodából jutna nekem az eszembe ilyen?
2: Pláne, mikor siet az ember.
0: Nehéz ez a baszott tekebas.
2: Pont ezt mondom én is.
0: Szóval mi ezt mondjuk.
1: No, mondjuk amikor levágom a csirke fejét, az nem egy jó érzés, de hát tehetek én mást?
3: Akkor esetleg van ilyen érzésed, Anna?
1: Hát nem is annyira az ördög, mert mit tudom én, mi az az ördög? Csak azt mondom, hogy nem valami jó ez már a szaga is. Tudjátok, olyan...
3: Nem gondoljátok, hogy ezt profibban kéne csinálni? Vagyis amikor lecsapod a fejét a kacsának, akkor egyszerűen nem szabad ott mélyen érezni.
2: Nem vagyunk mi olyan mélyek.
0: Mi nem.
1: Csak amikor elmentem a tengerre, ott volt ilyen, hogy is mondjam, ilyen szentimentál.
3: Ezt hogy érted, Anna? Fejtsd ki bővebben.
1: Mintha az a nagy kék rész valami belsőség lenne.
3: Anna valószínűleg Prométheusz májára gondol.
1: Mint a köze lenne hozzám, értitek?
2: Én nem teljesen.
3: Akkor ez a szentencia magyarázatra szorul.
1: Sokkal inkább köze van hozzám, mint bárminek.
3: De ebben benne van a keselyű is, aki kicsipkedi a félisten máját.
0: Nekem ez nincs meg. Ez a május hiányzik. Nem tudom, hol voltam, amikor ez történt. Lehet, hogy Józsival éppen aznap féregtelenítettük a kutyámat. Őszintén mondom, fogalmam sincs.
3: Jó, Karesz, neked nincs. De itt a példa, hogy Annának megvan.
2: Meg az a máj is olyan nagy. Ha böllérkéssel dolgozom, akkor könnyebb vele elbánni. De ugye a jó penge manapság ritka? Azt kell, hogy mondjam, már a böllérek sem a régiek. A disznó nyakát is rosszul várják el. Az meg lelógó fejjel eszeveszetten rohangál körbe-körbe, nem tudja, hogy most mi is van. Eszébe se jut, hogy meg fog halni, csak furcsálja ezt az egészet.
0: Ahogy mi is.
3: Azt mondod, Józsi, hogy a disznónak ezt éreznie kéne?
2: Azt mondom, hogy ezzel a rosszul végrehajtott akcióval csak még jobban összezavarják azt a szegény állatot. Aztán ez kihat mindenre, a hús minőségére is.
3: Pedig a halálélményét még az állatoknak is fel kell tudniuk dolgozni.
1: Azt nem lehet, hogy csak úgy belevágunk a nyakába egy kis baltát.
0: A disznónak is jogában áll tudni, hogy kivel áll szemben. Ennyi.
3: Jó, de most ne szakítsátok félbe Annát. Térjünk vissza a régi témához. Karesz, ha úgy vesszük, maga a búzamező tábla is egyfajta tiszta, leszűrt geometria. Nem lehet ebbe beleérezni magát, a tagolatlant, a végtelent?
0: Én nem mondanám, hogy nem, de az se, hogy igen. Válasz helyett ki kéne menni, mármint egy búzaföldre, megállni és megnézni, hogy az mit is tud. Mert így széken ülve, pláne este felé, az ember csak igen nehezen tud visszaemlékezni az életre. Vagy nem is tudom. Ti hogy vagytok ezzel? Most ez akkor mi? Van, hogy a búza nem is búzára emlékeztet. És akkor ugye jön a kérdés, hogy mi is az a búza? És kik vagyunk mi? Ez attól is függ, hogy reggel nézed, este vagy délben.
3: Milyen a déli búza, Karesz? Ezt még mondd el, aztán persze visszaadom a szót Annának, ugyanis ő kezdte el ezt a fonalat.
2: Olyan ez, mint egy pókháló.
0: Délben egyszerűen utána.
3: Miért éppen délben? Mit jelent neked személy szerint a délidő?
0: Az előbb azt mondta, hogy visszaadja a szót Annának.
3: Jó, de azután visszatérünk arra, amit Karesz kezdett el mondani.
1: Igen, emlékszem, szóval ott én elgyengültem. Nem tudom hogyan, de úgy éreztem, mintha elátkoztak volna.
3: A kékről beszéljen, Anna.
1: Most is arról beszélek.

0: Mindig arról beszélek.
1: Ez egy állandó, uralkodó motívum? Mint a nagy festőknél?
0: Én nem tudom micsoda, de egyszerűen nem hagy békén. Lehet, hogy történt velem valami. A múltkor is festettem a nővérem szobáját, és ott is előjött a kék fóbiám. Egyszerűen képtelen voltam a kék színt a falra kenni. Sikoltoztam és ordibáltam.
2: Ez hihetetlen.
3: Erre még én is azt mondom, hogy ezt a nőt kezeltetni kell.
0: Az anyádat kezeltes, Gyózsika.
3: Jó, jó, én az igazságot mondom.
0: Hol az igazság? Hol bazd meg? Te tudsz valamit?
1: Anna, most, hogy itt vagyunk, mégis mi történt a tengernél? Tudatosítani igyekszem bennetek, hogy ez már a kezelés része. Ugyanis megpróbáljuk közösen feldolgozni az általatok megélt eseményeket, tényeket, amelyekről azt hiszitek, hogy örökre megmásíthatatlanok. Hogy örök nyomot hagyott bennetek. Mert miről is van szó? Verbalizáljuk magunkat. Forradalmi verbalizáció. Önkifejezés? Hallották már ezt a kifejezést? Ja, igen. És itt kontempláció szerepére szeretnék kitérni. A traktor mellett a világban más gyönyörű dolgok is vannak. Például egy fűcsomó. Vajon miért mondok én fűcsomót? Milyen érdekes, nem? Mert adja magát. Ugyanis a fűcsomó, hogy úgy mondjam, hasonló faunának a gyümölcse és esztétikai megnyilvánulása, mint amelyik a fémből készült ekevasé. Lehetséges-e szeretni a fűcsomót? Lehetséges-e közösülni vele? Ezt kérdezte élete végén a nagy Salvador Dali is. Nos? Van-e önökben, ezt kérdem én, elég alázat, hogy meglássanak egy sejmes, tenyérnyi zöld rostot? Mondjuk épp lábvakarászás közben. Ismerik Bach billentyűs hangszerre írt nagyszabású művét? A Voltemper írte klavírt?
0: Érdekes gondolat.
3: Nem rossz kérdés.
1: A mesztelen talp, ha érintkezésbe lép egy fűcsomóval, de említhetném itt a mohákat is, akkor bizonyos finom hullámokat küld az agy felé.
3: Általában használt szandálban vezetem a traktort, ez így csak ritkán történik meg.
2: Nekem most is vízhólyagos az egész bokám, pláne egy aratáskor.
3: Nálunk ez sokkal bonyolultabb.
2: Raktapasz, az jó.
0: Az jó, tényleg?
2: Abból sem mindegy, hogy melyik.
1: Az időjárás tudomány szempontjából szükséges megemlítenünk egy jelenséget. Lássuk be, hogy az időjárási jelenségek mindig túlmutatnak önmagunkon. Mindig van valami lényegesre utalna.
0: A kék színt hagyjuk ki a buliból.
3: Én csak az igazságot mondom.
0: Te tudod, hogy mi az, Józsi?
2: Nem csináltunk is semmi rosszat.
0: A nő ordítani kezd az emelvényen, a többiek feszülten ülnek.
1: A vihar! Bizonyára ismerős. Mindenki találkozott már vele. A művészet egyik állandó toposza. La Tempesta néven bukkant fel Joseph Haydn Este című szimfóniájának utolsó tételében. Vajon át tudjuk-e érezni, mit is láthatott Haydn azon az alkonyaton? Vivaldiról nem is beszélve. De gondolhatunk Giorgione festményére is, amelyen egy anya szoptatja gyermekét, miközben iszonyú mennydörgés vonul át a tájon. A villám maga a nagy Zeus, aki éppen megölni készül a szerelmes pásztorfiút és a gyermekes anyát. E két titokzatos szereplő nem más, mint Jászon és Déméter, akiket megtalált az Isten haragja. De lépjünk egy másik szűz területre. Már is ott találjuk magunkat a romantika közelében. A 19. századi zenei szimfóniák ereje, dübörgése is képes megidézni e természeti hisztériákat, ezt a mindent elsöprő isteni lendületet. A rémes tombolás eufóriája közepette, hajlamosak vagyunk többre értékelni a történteket. Kapkodva vonszolódunk fától fáig, általános fulladás tünetek a szélörvényben, egy láthatatlan súlymalomköve feszül a mellkasra, ezernyi falavér tört ág gyökér, fészek, tojáshéj röpköd az ág felé, az ég felé, a vihar, mint valami 19. századi romantikus szimfónia. Elégtétel és újabb lehetőség, hogy a kívülről támogatott emelkedettségben mégis visszanyerjük az újrakezdés esélyét.
2: A nő kifullad. A többiek elképedve bámulják. Józsi feláll, az ujjait mozsolja.
3: Éppen a budin ültem, amikor azt láttam, hogy a kapor a kertben elkezd hajladozni. Igen, jól hallottátok.
0: Józsi, de mi köze most ennek a témához?
3: De hát én is csodálkoztam, éppen ez az. Én is csodálkozom, hogy jutott ez az eszembe.
2: Józsi, csak azt akarja mondani, hogy jött a vihar.
3: Látod, a karesz érti, baszd meg! Minek magyarázzak én annyit?
0: Jó van, attól, hogy a kapor megmozdul, én még azt nem tudhatom ugye, hogy mi történik.
2: Csak nyugi.
3: Te, aki itt élsz, nyugodtan kitalálhattad volna. Itt élsz, vagy nem?
0: Mégis mi ez? Találós kérdések délutánja.
2: Kvíz! Nem lettél még ilyet?
1: Csend! Csak egy pici csendet. Az önök szíve joga, hogy bármit beszélhetnek. De ne felejtsék, hogy a kezelés az önök számára kötelesség. És ilyenkor illik betartani a szabályokat.
2: Hát, szabályban vagyunk.
3: Nem is mi jelentkeztünk.
0: Engem mindig behoznak.
3: A nő felugrik.
1: Elkövettek valamit, vagy nem?
3: Bocs, de Anna azt mondja, hogy ez itt nem bíróság. Akkor meg miről beszélünk? Van értelme itt szónakolni? Már teljesen kiszáradt a szám. Meg szarnom is kell.
0: Józsi, ha nem bírod a feszültségeket, menjél ki szarni.
2: Csak utána mosakodj meg.
1: Ez a lehetőség itt mindenki számára biztosított.
0: Józsi lázadó típus.
1: Józsi, nem szokta kimosni? Foci után se?
3: Mi van? Tudjátok mit? Nem megyek el, kibírom.
2: Józsikán, nem érdemes visszatartani. Most erre büszke vagy?
0: Pont most.
3: Miért ne lehetnék büszke? Igen, és büszke vagyok magamra. Hogy miért, azt nem tudom, de büszke. Nem a szarás visszatartása miatt. Nem. Csak úgy. Szeretem magam. De ez most nem szentimentál vagy mi. A múltkor is álltam a tükör előtt, éppen a fürdőszobából jöttem ki, és azt láttam, hogy elég szép alakom van. Szerintem még a zsírpárnák is jó helyen vannak. Szóval van bennem valami, amit lehet, hogy csak én látok, de ez a valami olyan tökéletes, hogy mint egy újonnan összecsavarozott traktor.
1: Hát lehetséges a szerelem egy férfi ember és egy traktor között.
0: Ez a harmónia, nem? Vagy idill, vagy... Hogy is van ez?
1: Pastorál, Anna, pastorál. Képzeljük azt, hogy ez a vidék itt Árkádia. Antik pásztorok és nimfák gyönyörű lakhelye.
3: Kértem is a feleségem, hogy fényképezzen le. Bevallom, imádok mesztelenkedni, ezért odaálltam a traktor elé.
2: A nő bekapcsolja vetítőgépét. A falon megjelenik a traktor mellett pózoló Józsi mesztelen fotója.
1: Ezen a különös jelentőségű fotográfián a szépség esztétikai hordozója a traktor mellett pózoló Józsi. A kép maga a tökély. Józsi akár egy antik pásztor. Mondhatjuk azt, hogy Józsi újkori reneszáns stílusban készült aktfotója képes felidézni Caravaggio hasonló témájú alakjait. Igen, természetesen. Az még inkább természetes, hogy Józsi nem egy aranyszínű, felnyitott fedelű, díszes csembaló mellett áll, hiszen ez a kellék, vagyis instrumentum már korántsem olyan komoly attribútum korunkban, mint volt annak idején. Tehát röviden összefoglalva, nálunk a házi csembaló már régen a perifériára szorult. Itt az eperfákról hemzsegő alföldi régióban sose volt elterjedt a használata. A gyümölcsös kertekben talán. Talán egy-két nemesi kúria dohos falai között. De ez számunkra nem releváns, ugye? Barátaim, én azt szeretném, ha szívemből és lelkemből jól kiállható lenne ez a gyöngéd muzsika. Jól kihallható lenne ez a gyöngéd muzsika, ami én vagyok. Ami mi vagyunk. Amivé lenni szeretnénk. Még a legnagyobb bűnös is Istent áhítozza.
2: A csembalista ezt demonstrálja.
1: Mert merészeljünk őszinték lenni. Csak gyöngéden, gyöngéden, gyöngéden. A földi lét csak múló fájdalom. Felállni!
2: A nő óriásit üt a kalapáccsal a kis asztalra. Józsi, Anna és Balogh Karcsi feláll. A nő a pálcájával vezeti.
1: Karkörzés jobbra, aztán balra.
2: Mindenki hatalmasakat körözött karjával, miközben a csembalista egy francia zeneszerző Skiták bevonulása című művéből játszik. Egyre nagyobb extázissal tornáznak. A zenemű is extatikus ismétlésekkel teli. Mindenki kifolyt.
1: A terápia utolsó szakasza következik. Fontos, hogy megpróbáljuk feldolgozni, ami történt. Ezért van ez a kultúr- és pszichohistóriai beszélgetés. Figyelem! Most és utoljára itt minden önökért történik.
4: A nő elővesz egy hivatalos jelentést, a fény Annára vetül, majd Józsira, aztán Kareszra. A csembalista 2-3 diszonáns hangot játszik.
1: Szóval...
2: Kérem, meddig tart még ez az egész?
4: Meddig?
0: Mit akarnak tőlem, fáj a szemem?
4: Csak a fény miatt.
2: Olcsa már le a lámpát!
4: A nő feláll, kezébe vesz egy papírt, felolvas, közben figyeli a többiek reakcióját.
1: Anna, ön több éve súlyos, pszichotoxikus állapotot súroló, borderline személyiségzavarban és politoxikomán függésben szenvedő személy, aki több mint 80 esetben került ön és közveszélyes cselekedetei miatt terápiás intézményekbe. Legsúlyosabb esete egy gyilkosság és egy öngyilkossági kísérlet volt, amit egy tengeri üdülőtelep 6. emeletén követett el. Állapota azóta sem javul, késsel fenyegetőzik, égőgyertyával sétál a lakásban, nyitott ablakban ül és ruhátlanul mutogatja magát. Ágyneműjét kiégeti, gyakran a fürdőkádban alszik.
4: Csend. Anna majdnem öklendez.
1: Emlékszik, Anna?
4: Anna lehajtott fejjel áll mozdulatlanul.
1: A gyermekére emlékszik?
4: Anna hófehér és mozdulatlan. A haját igazgatja.
1: Emlékszik az arcára?
4: Csend.
1: A kezére, a homlokára, a bőrére.
4: Anna kifakad.
1: Mit akarnak még, mit? Csak annyit, hogy emlékezzék.
4: Anna emlékezni próbál.
0: Most is hallom. Hallom, ahogy szuszog, ahogy alvás közben mindig. Nem, ő nem halt meg, most is keres, én tudom. Éjszaka odállok az ajtóhoz, belenyomom az arcomat a kiálló szálkákba, és várok. De nem jön. Nem fog bejönni. Nem jön, mert nem akar megsérteni. Én meg olyankor egész testemben fájok, egész anyaságomban fájok, de ő nem engedi, hogy megérintsem. Egész lényével kérlelhetetlen.
1: Anna, hogyan történt? Milyen volt az a viharos este?
4: Csend.
0: Először csak nézett rám. Nem értette. Mosolygott. Aztán még nevetett is. Jaj, hogy nevetett. Pedig én nem tudom elviselni a nevetést. Semmilyen nevetést. Nem bírom, értik? Azt hitte, hogy csak játékból folytogatom. Egyre erősebben szorítottam. Csak szorítottam. Csak szorítottam. Szorítottam.
4: Anna a földre esik.
0: Aztán ott hagytam őt a szobában. Kimentem. Majd az erkéről le a mélybe. Nem tudom hogyan, de túléltem a zuhanást. Feküdtem a homokos parton, és bámultam a tengert. Azt a vakító kékséget. És tudtam, hogy soha többé nem lesz semmi. Soha többé.
4: Csend. A nő lapoz.
1: József Károly. Az önökre vonatkozó diagnózis igen súlyos. Önök nem tartózkodhatnak az utcán, hiszen pszichotikus síkon, agresszív, közveszélyes szexuális idegzavarban szenvednek, így nem élhetnek otthonukban sem. A zárt osztályon kivételes terápia keretén belül kezelést kapnak. Ezekkel kapcsolatban törvény rendelkezik. Önök kétes egzisztenciájú emberek, akik bekóborolták az egész országot. Miután a tettenérés megtörtént, önök késsel próbálták átvágni csuklójukat és az áldozat nyakát. József és Károly a betegségtudat teljes hiányával jellemezhető, skizofrén személy. Több ízben követtek el szexuális erőszakot kiskorú egyéneken. A szabad elengedés az önök esetében teljességgel kizárható.
4: Csend.
1: Emlékeznek?
4: Csend.
2: Éjjel felébredtünk, és miután kielégítettük egymást a Józsival, kimentünk terepre.
1: Terepre?
4: Akar ezt így mondja.
2: Jártuk a terepet. Ez a mi közös szóhasználatunk.
1: Volt önöknél kés, vagy egyéb szerszám?
4: Rozsdás zsilett. Törött olló.
2: Meg madzag is.
1: Élvezték?
4: Akkor igen.
2: Mintha újjászülettem volna.
4: Igen.
1: Ezt meg hogy értik?
2: Olyan, mint a repülés.
4: Másra nem emlékszünk.
2: Semmihez se hasonlítható repülés.
4: Repült.
2: Az áldozatok vére, akár a festék, sose éreztem, hogy valódi volna.
1: Már régóta van ilyen érzésük?
4: Gyerekkorom óta.
2: Aztán a saját vérünket is kiengedtük.
1: Ezt úgy értik, hogy sebet ejtettek magukon is?
4: A magunkon is szeretjük kipróbálni.
2: Szabadok vagyunk, nem?
4: Csend. A nő feláll, oda sétál Annához. Felsegíti a földről, a kezében nyom egy papírt, amin, ez is a terápia része, egy Pilinszky vers áll. A nő és a csembalista távozik. Anna egy ideig bámulja a papírost, majd akadozva felolvassa a szöveget. Józsi és Karcsi mozdulatlan.
0: A pokol térélmény. A mennyország is. Kétféle tér. A mennyország szabad. A másikra lefelé látunk, mint egy alaksori szobában. Föntről lefelé látunk. Mintha egy lépcsőházból kukucskálnánk lefele egy akarattal nyitva hagyott felejtett alaksori szobának ajtaján át. Ott az történik, ami épp nekem kibírhatatlan. Talán nem egyéb. Kibontanak egy rongyos ládát, lemérik hány kiló egy hattyú, vagy ezerszeres ismétlésben olyasmiről beszélnek azzal az egyetlen lénnyel, kit szeretek, miről se írni, se beszélni nem lehet, nem szabad.
4: Hirtelen felizzó erős fény, majd sötét.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Reggel hatkor éles hangon szól a vekker. Egy rendes ember már ilyenkor gyorsan fel kell. Ajkamon kihalkszitok, 5 percet hazunditok, még a munkahelyről nem késhetek el. Egyszer csak megráznak, hogy 7 már az óra. Hát vata gyorsan felriadtam én ezt óra. Hogy behozzam az időt, a ruhát meg a cipőt, úgy menet közben úgy kapkodom fel. Hajrá, mondom, gyere most, fogd el azt a villamost, jön az ugrás bátor és merész. Megszólal a különcsép, rendőrelvtárs különcsép, felugrásért 10 forintom kész. Hallod, de piroska, ne lépj a tilosba, mert bóról jár, aki az úttestre lelép. Figyeld meg, Erzsike, hogy vajon jelzik-e, hogy szabad már az út és átmehet
1: a lép.
0: Nappal meg este, úgy lépj az úttestre. A zöld a lámpa, mert ez
1: az irodalmi lépegetőt hallottátok. És a műsor első felében a Pont Műhely volt vendégünk, Szegedi Szabó Béla, a Kék Árnyalat című hangjátékát adták elő. Reméljük bejött. Hallgassátok tovább.
0: Hát épp az úttest közepén hallom ilyetten. A hangszóró bömbölget, az a kopasz gömböldet. Füstént állja meg, mert sárga volt a szín. Megszólal a különcsíp, rendőrevtárs különcsíp, barátságos mosoly a szemén. Vitázni nem lehetett, a tömeg kinevetett, szégyenkedve itt voltam elén. Hallod, de piroska, ne lépj a

extrém, az öld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben ijedted be fejed, veszted, rendőr ismét figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. És egy sarkon, ahol nincsen jelző lámpa, én átszaladtam ott a rendnek pittyed hányba. Jaj, hol is volt a fejem, nem a kijelölt helyen, mert a metelésre nem vigyáztam én. Rendőr elvtárs meg helyszín bírságot érte, aztán a 12-es autóbuszhoz érve. Jött egy írtó nagy iram, eredmény bokapitam, és a nadrág szakadt pont a közepén. Megszólal a külön síp, rendőr elvtárs külön síp, te is így jársz, hogyha nem ügyel. Hitam ruha szakadás, munkáról lemaradás, mindez nincs, ha idejébe kell. Hallod, de fizoska?

0: a zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva. Különben baj lesz, Marci, jobbról taxi, balról hoci, teherkocsi, oldalbusz jön nagy vágtatva, motországult a hátadba, csörömpölve, csengve, zengve, két villamos robog szembe, 102 jármű jön egy szakba, megszédült a forgatagba, rendőreptás most már inte, 10 forintra az úgy lebüntet, így járad ki a tilos baján.
1: Vejnemöjnen muzsikál. Komoly öreg Vejnemöjnen, főnóta fa mindét iglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dalszirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Újjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja, fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abból öreg Vejnemöjnen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengő ládán, halcsombéli ékes hárfán, újja fürgén forgott fel, s le, könnyedén szökött hű. Az öröm örömmé lendül, vígság, vígassággá pendült, a zene zenévé zendül. A dalim már dallá zsendült, a csukafog fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a mén szőre csengett, bongott a paripa szőr bujongott. Zengett az Vejnemöjnen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallania. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak, hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek, mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred, kérekfészkiből kimozdul, fel kell a fenyővacokból, tesz a farkas útat hosszút, nagy mezőt a szút, nagy mezőt a medve megfut, végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak

0: hallja hírül ezt a finom finn muzsikát, hagyja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jó hősnek hárfájához, Vejnemöjnen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölenget látta. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, újjongnak a levegőben, csevetelnek válla csúcsán, míg atyuska vígat fönnen, még muzsikál Vejnemöjnen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet vallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegény. Ott az öreg Vejnemöjnen zengett egy nap, másnap újfenn. Nem volt ott vitézlő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vérek, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő láncselétség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs, a vén.
1: A hanglemezre rögzített vers, vagy akár egész drámai mű, világszerte elterjedőben levő műsorfajta. Az ilyen hanglemez felvétel irodalomtanításban kitűnően felhasználható. Az olyan irodalomtanítás, mely megelégszik a leírt szöveggel, csak száraz papíros tudományt ad. A tanártól senki nem kívánhatja, hogy tökéletes előadó művész legyen. Az iskolai keret különben sem alkalmas ehhez. A lemezen rögzített kiváló előadás azonban egész életre kiható emléket adhat egy irodalmi. Külön érdekességre tarthatnak számot azok a hanglemezek, ahol maga a költő vagy író mondja lemezre alkotását. A hanglemez oktatásban történő felhasználására mindenhol lehetőség nyílik, ahol akusztikus jelenség bemutatásról szó lehet. Madár és állathangok, népdalok, hangtani jelenségek és számos más hangjelenség illeszhető be a tanításba, mint a szemléltető, élénkítő, változatossá tevő anyag. A hangrögzítésnek a tudományos kutatás és a tanítás területén való felhasználása korszakalkotó jelentőségű. Amíg azonban a művészi célú hangfelvételnél a technikai adottságok esztétikai szempontból új helyzetet teremthetnek, a tudományos kutatásnál ilyen problémák kevésbé jelentkeznek. A tudományos kutatásnál segédeszközként való felhasználás lehetőségéről ugyan Edison és Berliner is megemlékezett a hangrögzítéssel kapcsolatban, de a gyakorlati felhasználás első példáját Vikár Béla, magyar etnográfus és népdalgyűjtő szolgáltatta. Vikár 1896-tól a világon először gyűjtött népzenei anyagot fonográffal. Az 1900-as évi Párizsi világkiállításon tartott Nemzetközi Folklór Kongresszuson mutatta be a világ nyilvánossága előtt felvételeit, és számolt be tapasztalatairól. Felhívta a figyelmet a kiállítás magyar anyagában levő 500 fonográf hengernyi gyűjteményre. Vikár Béla célja elsősorban a népzene pontosabb tanulmányozása volt, de kezdeményezésével tulajdonképpen megalapítójává vált egy újfajta kutatási területnek, melynek célja az időben, mint dimenzióban lejátszódó, sok hangból összetett akusztikus mozgásfolyamatok, a dallam vagy a beszéd pontosabb felderítése. Az akusztikus mozgásfolyamatok tanulmányozására mindez idáig a közvetlen megfigyelés és az emlékezetből történt utólagos lerögzítés volt az egyetlen lehetőség. Mindaz, ami az akusztikus mozgásfolyamat gyorsasága, vagy egyéb okok miatt elkerülte a figyelmet, kiesett a közvetlen tudományos kutatás köréből. Az akusztikus mozgásfolyamatokat vizsgáló tudományágak közül a zenefolklór megszületését Bartók Béla egyenesen a hangrögzítés folyamányának tartja. Szó szerint ezeket írja.
2: Felbecsülhetetlen azonban a fonografáló

0: és gramofonáló eljárásnak haszna a zenefolklór kutatásnál. És pedig azért, mert nélküle a zenefolklór anyagnak mai értelemben vett kimerítően alapos tanulmányozása, sőt, bizonyos fajta anyagnak még csak hozzávetőleges lejegyzéssel történő gyűjtése is éppenséggel lehetetlen volna. Határozottan állítom, hogy a zenefolklór tudomány Edisonnak köszönheti mai fejlettségét.
1: Népzenekutatás terén a hangfeljegyzés jelentőségét Vikár Béla előadásának meggyőző hatása alatt a Párizsi Folklór Kongresszus is felismerte, és határozatot fogadott el a fonográf alkalmazásáról a népzene tanulmányozásában. Azóta teljes tudományos értékűnek csak hangrögzítő berendezéssel gyűjtött népzenei anyagot fogadnak el a kutatók. A tudomány terén két körülménynek van különös jelentősége. A hangrögzítés dimenzió átvételre képes. Az időben egymás után lejátszódó akusztikus folyamatot térben egymás mellé rögzíti. Ez a dimenzió transformálás teszi lehetővé az akusztikus jelenség tetszés szerinti részének kiemelését, és mindig azonos módon ismételhetőségét. A zene folklór gyűjtésében, feldolgozásában ennek igen nagy a jelentősége. Régebben a népdalnak leginkább a szövegét írták le. A zene hiánya azonban kihatott a gyűjtőmunkára. A népi előadásmód szorosan összekapcsolja a szöveget a zenével, és a kettő általában mindig együtt szólal meg. A népi előadó annyira megszokta ezt a zeneszöveg közti kapcsolatot, hogy kihagy, torzít, elfelejt részleteket, ha csak a dallam nélküli szöveget mondatják vele. Erre pedig a puszta szöveg lejegyzésénél is szükség van, mert csak egy-egy sor többszöri elismétlése, vagy egy összefüggő szakasz néhányszori elmondása alapján lehet a szöveget eredeti népies szóhasználattal, fordulataival papírra vetni.

0: Kosica János Bartók Bélának 1914. január 25-én Belényesről.
1: Nem könnyen bírtam alkalmas falut találni, ahol minden meglegyen, ami a monográfiához szükséges. Végre mégis találtam egyet. Havas Dombrovicát, mely azt hiszem, hogy teljesen meg fog felelni. Vannak benne régi nótákat, fúgó havasi kürtösök. Hegedűse szintén régi ember, aki a turkatáncot is tudja. Tanítója csak egy volt két évig, anélkül, hogy valami nyomot hagyott volna maga után. A pap pedig egy hülye alak, aki egyáltalán hallani sem akart arról, hogy szállást adjon a mi célunkra. Dacára, hogy személyesen mentem el hozzá a faluba.
2: Most új tervem. A magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, és a lehető legjobb zongora kísérettel, mint egy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá fut.

0: tudományos célkitűzésű hangfelvételek készítésénél a felvételező személyének háttérben kell maradnia. Egyéni felfogása, művészi érdeklődése teljes kikapcsolásával, tevékenysége szigorúan arra korlátozódik, hogy kezeli a berendezést, s rögzít minden tudományos szempontból hasznosítható hangjelenséget. Gyakori, hogy a tudományos kutatás szempontjából talán esztétikailag kisebb hatású felvétel jelentősebb, mint a művészileg is magas érték. A tudományos célra készített felvételekben éppen ezért nincs helye a javításnak, retusálásnak sem. A tudományos hangfelvétel elsősorban dokumentum, múzeumi tárgy, mely az egyéb gyűjteményi anyag mellett a lehető legpontosabban igyekszik egy bizonyos történelmi állapotot rögzíteni, s az utókornak konzerválni. A tudományos kutatás szempontjai változnak. A mai lejegyzés, csoportosítás, feldolgozás csak a mai tudományos felfogást tükrözi, biztosítani kell azonban a jövő kutatói számára azt a lehetőséget, hogy a dokumentumanyag a valóságot minél jobban megközelítő formában álljon rendelkezésre. Ismét Bartók Bélát kell idéznünk, aki teljesen világosan látta a hangfelvételek dokumentum jellegét, és már 1937-ben megjelent egyik cikkében a következőket írnak.
1: Tudva levő, hogy a gramofon társaságok exotikus országok népzenéjével is foglalkoznak. Az olyan felvételeket a benszülöttek vásárolják, tehát megvan a várt haszon. Mihelyt azonban valamilyen oknál fogva csökken az eladási lehetőség, a társaságok az illető felvételt kivonják a forgalomból, és a matricákat valószínűleg beolvasztják. Ha csak ugyan elpusztítanak ilyen matricákat, az olyan vandalizmus, hogy megakadályozására törvényt kellene hozni az egyes országokban. Éppen úgy, mint ahogy egyes országokban törvények tiltják a műemlékeknek elpusztítását vagy torzítását.
0: A dokumentum értékű hangfelvételek rendszeres összegyűjtésére, megőrzésére korán történtek kezdeményező lépések. Kezdetben csak népzenei tárgyú felvételek megőrzésére gondoltak. Meglevő, valamilyen hasonló tárgykörű közgyűjtemény kiegészítéseként szerveztek fonóarchívumot. A világon az első ilyen természeti gyűjteményt a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán Vikár Béla alapította meg 1896-ban, a Bécsi Tudományos Akadémia fonóarchívumát Exner 1899-ben, Párizsban a Le Musée de Parole Assemblée 1900-ban alapítja. A berlini fonogram archív csak 1950 alakul meg, a legrégebbi gyűjtési anyaga 1900-ból származik. A kizárólag néprajzi tárgyú felvételek gyűjtését folytatták a gramofon, majd az elektromos lemezfelvételi eljárás bevezetésével is. Magyarországon 1936-ban készültek az első néprajzi hanglemezek. A felvételeket nem a gyűjtési területen készítették, hanem a népi előadókat Budapestre hozatták, és a felvételek itt készültek. A Tudományos Akadémia és a Magyar Rádió együttes munkájával szervezték a felvételezést. Az irányítás munkájában Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László, Párdos Artú, Zélmájer Vilmos és más elsőrangú szakértők vettek részt. A felvételezést gondos rostálás előzte meg. A vidékről felhozott népi előadók már előzőleg felkeltették a figyelmet előadásukkal vagy anyagukkal. A felvételi anyag nem korlátozott népdalokra, hanem népi zenészek mesélők is helyt kaptak. Dramatikus előadású népi játékokat is rögzítettek. A gyűjtemény tervében szerepelt, hogy Európában elsőként elkészül a magyar hangos nyelvatlasz, mely az ország minden tájszólását, dialektusát feldolgozza. Sajnálatos módon ez szépen elindult kezdeményezés megrekedt. Rohamosan pusztuló akusztikus néprajzi anyag megmentésére és konzerválására pedig néhány évtized múlva már semmi lehetőség nem lesz. A tudományos értékű népzenei felvételek készítése világszerte folyik ma is. A tudományos kutatás mellett a nagy közönség köréből mutatkozó, egyre nagyobb érdeklődés kielégítésére külön népzenei részlegeket szerveztek a hanglemezgyártó cégek, sőt, külön vállalat alakult kizárólag népzenei felvételek készítésére fókuszál. Hogyan csak hatalmas munka folyik el téren a Szovjetunióban, melynek népzenei hanglemez felvételanyaga a legnagyobbak egyike a világon. A néprajzi tárgyú anyag összegyűjtése mellett a műsorszóró rádiótársaságok kezdtek egyéb történeti dokumentum jellegű hangfelvételeket gyűjteni. A rádió műsorok jelentős részét már a műsorszóró rádiózás kezdetén hanglemezek alkották. Az évek során tekintélyes, méretűvé szaporodó hanglemezgyűjtemény kiegészítésére később a rádiótársaságok saját készítésű és dokumentum jellegű felvételeket is összegyűjtötték és megőrizték. Tudomásunk szerint a berlini rádió volt a legelső, mely 1929 óta aktuális események, különleges értékű művészi előadások vagy közéleti személyességekről rendszeresen hangfelvételeket készített, és azokat dokumentációs anyagként megőrizte. Természetesen a gyűjtés elsősorban a műsorszerkesztés célját szolgálta, és ezért az oktató vagy ismeretterjesztő, valamint történelmi dokumentációs anyag mellett zajfelvételek, állathangok, különböző zörejekről felvett hanglemezek is készültek. A világszerte működő rádiótársaságok a hangdokumentáció gyűjtést ma is folytatják. A Magyar Rádió és Televízió is. Egy gyűjtemények közül különösen az angol rádiótársaság British Broadcasting Company, BBC, gyűjteménye világhírű. Jelentős gyűjteménnyel rendelkezik a szovjet rádió is. A rádiótársaságok birtokában levő hangarchívumok kétségtelenül értékes anyagot őriznek, dokumentációjuk azonban az érdeklődő nagyközönség részére, de még a tudományos kutatás céljára is csak kivételesen hozzáférhető. A közgyűjtemény jellegű hangarchívumok létesítése az Egyesült Államokban kezdődött. A nyilvános közkönyvtárak módjára kikölcsönözhető hangfeljegyzéseket a helyszínen vagy otthon lehet meghallgatni.

A lefolyt fél század eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra neki látnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket. Hogy Bartók a magyar zeneszerzők közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, hangyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. E más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha e tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakállú vagy a hatvonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha e fajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és osztatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. Ha majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

0: Ismeretanyagot átvenni, megtanulni valót nem adott elő nekem soha. Bár két éven át tanítványa is voltam az egyetemen. Első éves és negyedéves koromban zenefolklor gyakorlatokat hirdetett, és az elsőn szinte elejétől végig egyetlen hallgatója voltam. Az órák beszélgetésből álltak. Nem az ő tudását adta elő, hanem az enyémet próbálta ki. Mikor első kérdésére kiderült, hogy már jegyeztem fel néhány dalt falun, azokat kellett sorra felírnom a táblára, és elmondani, mit tudtam a dalról, a dalok rendszeréről, a kutatás eredményeiről. Ha nem volt elég vagy helyes, amit mondtam, kiigazított. Ha sokat kellett volna hozzáadni, ha nem tudtam volna mindazt, amit már tudni lehetett, helyesebben tudni kellett, mert már meg volt írva, akkor bizonyára nem beszélgetett volna tovább velem, amíg a szükséges anyagot el nem olvasom. De amit akkor olvasni lehetett, Bartók könyvét, Bartók és Kodály néhány alapvető tanulmányát, azt tudtam. Lehetett hát beszélgetni olyan dolgokról, amikről még nem írt senki, ami csak a fejében volt, vagy még csak ford benne, mint probléma. Mikor a Sirató rokonságához tartozó dalok összeállítását mutattam neki, amit később Ugorréteg a magyar népzenében címmel adtam közre, az volt számomra a legnagyobb elismerés, hogy láthatóan érdekelte a dolog. Sőt, segített példáimhoz újakat keresni. Egyik-másik példámra aggáját fejezte ki, ha meg én aggályoskodtam valaminél, ő biztatott. De nézze, a kadenciák, a ritmusa is ide való. Akkoriban készült népzene tanulmányának az a példatárra bővített változata, amit általában Kodály Vargyas néven emlegetnek. Azt hitte, abba az ő tanulmányába akarom bevetetni ezeket az új eredményeket, azért végül odafordult hozzám. Talán még ne ide, inkább külön cikkben kellene publikálni. Magam is úgy akartam, tehát nem is a talán még ne ide részt hallottam, hanem a biztatást a közlésre. Ezt az elismerés legmagasabb fokának tartottam. 16 évvel később megjelent a népzenetára sorozat Sirató kötete. Kiki dedikáltatta vele a maga példányát. Az enyémbe azt írta. Vargyas Lajosnak a Sirató gondolatjel ballada fölfedezésre.
1: Most kaptam meg, tehát szóban is kifejezve a dicsőt.

Hogyan válik valaki hanglemezgyűjtővé? Ezt az érdekes kérdést az 1940-es évek végén egy amerikai hanglemez áruház tette fel megválaszolásra a közönségének. A széleskörű visszhangra talált kérdésre beérkezett sok száz felelet meglepő egyöntetőséggel ad választ. Ezek közül csak egyet, a legjellemzőbbet idézzük. A világszerte ismert holland lemezgyűjtő, Leo Riemens, 11.000 legnagyobb részt opera lemez tulajdonosa, a következőkben foglalta össze válaszát a feltett kérdésre. Azt hiszem, az emberek nagyjából kétféle céllal vesznek hanglemezt, egy részük a lemez lejátszhatósága, reproduktív értéke miatt, mások azért, mert gyűjtik a hanglemezt úgy, ahogy emberek bélyeget, porcelánt, gombokat vagy könyveket gyűjtenek. Úgy vélem, mindenki az első csoportban kezdi. Én magam is így voltam vele. Körülbelül úgy kezdődik, mint a könyvgyűjtés. Valaki megvásárol néhány könyvet, melyeket különösen megkedvel. Később, ha a gyűjtőszenvedélynek csak szikrája is él benne, már kedvencévé vált írójának minden könyvét keresni fogja, végül pedig vásárolni fog magáért a könyvért, még ha írójáról, vagy a könyv tartalmáról előzőleg soha nem is hallott. A lemezgyűjtés tehát a lemezvásárlás. Ilyenkor rendszerint a gyűjtés kérdése még nem merül fel. Sokszor még csak határozott műfaji igény sem jelentkezik, és a vásárló egyformán vesz népszerű szimfonikus muzsikát és tánczenét. Minden vásárló akkor teszi meg az elhatározó lépést, amikor meghatározott terület irányába indul, vagyis specializálódik. Sokszor több száz lemezt is összevásárolhat valaki, és mégsem válik lemezgyűjtővé a szó igazi értelmében. Lemeztár a tarka, pillanatnyi hangulatainak hatása alatt összevásárolt egyveleg, melyből határozott célt és értelmet, az összeválogatás magasabb szellemi tevékenységét nem lehet kihámozni. A gyűjtésnél nem az a döntő, hogy milyen műfajra specializálódik a gyűjtemény, hanem a rendezés, a tudatos válogatás, a specializálódás emeli a lemeztárat gyűjtemény rangjára. Nem változtat a gyűjtemény értékén a darabszám sem, az csak olyan szempontból érdekes, hogy mennyiben közelíti meg a kiválasztott témakör teljességét. Számos lemezkedvelő, zenebarát azonban nem is szándékozik rendszeres gyűjtéssel foglalkozni. Megelégszik azzal, hogy lemeztára a világirodalom legnagyobb alkotásait, vagy csak kedvenc zeneműveit bármikor hozzáférhetővé teszi számára. Sok hanglemezgyűjtő szaktekintély vélekedik úgy, hogy ez már tulajdonképpen a gyűjtés kezdetleges formája. Mások egyenesen szükségesnek tartják a kiválasztott tárgykörű specializálódás esetén is egy bizonyos értelemben zenei alapgyűjtemény, basic library megteremtését, mert nem lehet jó specialista, aki a szűkebb érdeklődési területén kívül eső, másfajta témájú felvételeket teljesen figyelmén kívül hagyja. E szempontokra figyelemmel számos szakember hanglemezzel foglalkozó intézmény állított össze zeneműjegyzéket, melyek egy jól felépített hanglemez alapgyűjtemény összetételére szolgálnak útmutatással. Egyik másik összeállítás szerzője konkrétan felvételeket is megjelöl jegyzékében. A hanglemez gyűjtés a megszerzendő lemez kiválasztásával kezdődik. Kezdő gyűjtők általában a legújabb és technikailag legkiválóbb felvételt választják. Gyakorló gyűjtők óvatosabbak. A hangfelvételen rögzített előadás, művészi értéke és a technikai színvonal nem feltétlenül halad párhuzamosan. Nem ritkaság, hogy egy mű régebbi felvételének művészi értéke sokkal magasabb, összhatása jobb, mint a legújabb, és technikai szempontból tökéletesen változaté. Néha valamilyen felvétel művészi értéke olyan magas, hogy érdemes a műszaki tökéletlensége ellenére a készítőgyárnak újra megjelentetni. A régebbi normál lemezre került felvételek közül sokat bocsátottak ki ismét, mikrobarázás változatban. Az áttétel rendkívül bonyolult, hosszadalmas, sok munkát kívánó eljárás. Mindenek előtt a felvételt kell megszerezni. Ha a felvétel eredeti matricája elveszett vagy tönkrement, lehetőleg egy kifogástalan lemezpróbát kell felmutatni. Ez
több évtizeddel előbb kis példányszámban megjelent lemez esetében nem könnyű feladat. Amennyiben az eredeti matrica rendelkezésre áll, arról kis alapzajú műanyagból préselnek másolatot. A megtalált vagy újra préselt lemezről ezután magnófelvételt készítenek, melyhez szükség esetén a szükséges mértékben mesterségesen előidézett visszhangot kevernek. A magnófelvétel készítésénél a hanglemezrőgyeknek mindent a legelőnyesebben átmenteni az új felvételbe. A régebbi lemezen általában számos apró hiba, karcolás fordul elő, mely kellemetlen kattogásként jelentkezik az új szalagfelvételen is. A kattogás roppanás felvételi helye pontosan megállapítható, és azt a szalagrészt a felvételből egyszerűen kivágják, és a szalagot újra ragasztják. A koppanás időtartalma a másodperc tört része, és ez a csekély kiesés fel sem tűnik. Az ilyen szalagvágási munka néha időrabló türelem próbává válhat. Volt olyan eset, amikor egy normál lemez egyik oldaláról készített új szalagfelvételből több mint 1500 zavaró koppanást kellett ilyen módon eltávolítani, és az operáció csaknem egy hónapi munkát kívánt a szerkesztővágótól. Az így előkészített szalagról a szokásos eljárással új mikrobarázás hanglemez készült. A kész hanglemez minden fáradozás ellenére az újabb felvételek műszaki tökéletességét soha meg nem közelítheti, mégis egyes gyárak külön sorozatokban bocsátják ki a régebbi felvételeket. Néhány évvel ezelőtt kísérleteztek régi felvételek anyagának újonnan felvett részekkel történő felújításával. Ez a lemezfeljutás még bonyolultabb műszaki feladat, és általában a felvétel fel nem újított részében a hangminőség csökkenésével jár. Máskor régebbi felvétel megszerzését azt teszi indokoltá, hogy a rajta megrögzített előadás hiteles felfogásnak tekinthető. Különösen zeneszerző közreműködése mellett saját műveikről készült hanglemezek esetében lehet ez döntő szempont. Bartók Béla előadásában az 1920-as és az 1930-as években készültek saját műveiről felvételek. A két zongorára és ütőhangszerekre írt szonátát pedig feleségével eredetileg egy rádió előadás céljára játszott a hangszalagra. A felvétel később hanglemezen került forgalomba, és hangvisszaadásbeli hiányosságai ellenére, mint a mű hiteles felfogását tükröző előadás, nagy művészi értékkel bír. A régi kiadású hanglemezek mennyisége egyre csökken. Nem csak a lemezek elhasználódása vagy törése miatt, hanem mert mind több lemez került gyűjteményekbe, mint féltve őrzött ritka darab. Ezért a régi lemezek összegyűjtése világszerte mindig kell nehezebbé váló feladat. Régi lemezgyűjtői szállóige szerint azonban a ma újdonságaiból lesznek a holnap igazságai.

eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmény? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha nincs. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a séri. Volt eszméink számban, szívemben emlékedet megkeserítik. De mosolyod mézét megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését. Nem tudta betemetni.

0: A felvételek gyűjteményé történő összeválogatása sokféle szempont szerint történhet. A leginkább magától értetődő az úgynevezett műfajgyűjtés. Szinte önként adódik, hogyha valaki egy művet, mely különösképpen megtetszett hanglemezen megvásárolt, a műszerzőjének más, hasonló műfajú alkotásai iránt is érdeklődni kezd, s lassan ezeket is megszerzi. Idővel az érdeklődés tovább terjed más szerzők hasonló alkotásai irányába. Az egy zenei műfajt megrögzítő lemezekből felépített gyűjtemény összeállításának sok egyéni változata lehet. Sok gyűjtő törekszik arra, hogy valamely kedves zeneszerzőjének minden művéről, melyről egyáltalában készült, megszerezzen felvételt. A világirodalom egyes nagy klasszikusainál ez megoldhatatlan feladat, mert például csak a Beethoven szimfóniáktól készült összes felvételek száma több százra tehető, számos zeneszerző működött közre saját műveinek lemezfelvételénél, és nagyon érdekes gyűjteményt lehet összeállítani kizárólag olyan felvételekből, melyek készítésénél a zeneszerző valamilyen formában közreműködött, mint előadó művész, karmester, vagy akár az előadás művészi irányítója. Elterjedt gyűjtési szempont valamilyen világhírű zenei előadó, művészi intézmény, zenekar, színház, hanglemezre vett emlékanyagának összeszedése. Egy világszerte ismert nevű osztrák lemezgyűjtő a bécsi operaház művészeiről készített hanglemezeket gyűjtötte össze, közel 3000 lemezt. Vajon a budapesti operaház művészeiről készült összes hanglemezeket hányan gyűjtötték össze? A hanglemezbarátok igen népes tábora gyűjti a múlt és jelen világhírű énekeseinek hanglemezeit. A gyűjtésre érdemes énekes felvételek megjelenése évszázadunk első éveiben kezdődik. A hanglemezgyűjtők egy jelentékeny része azért gyűjt lemezeket, mert bennük a zenei előadásmódra vonatkozó történeti emlékanyagot lát. A hanglemez ilyen szemléletmód mellett tulajdonképpen mindig értékes kordokumentum. Az énekesek lemezeinek gyűjtése erre vonatkozóan többféle okból is a legérdekesebb lehetőségeket kínálja. A század első évtizedeiben még készültek felvételek olyan énekesekről, kiknek nem csak művészi pályakezdése, de nem egyszer működésük súlypontja is a múlt század második felére esett. Az ilyen lemezek műtörténeti érdekessége mellett a ritkaságok is vonzóvá teszi a gyűjtést. Hangszerjátékos művészek esetében a hanglemezeken rögzített anyag időben és a választék gazdagságában elmarad az énekeseké mögött. Az énekes felvételek közül még egyre gyakrabban bukkannak fel lemezek, melyek létezéséről eddig nem tudtak, vagy művészettörténeti jelentőségükre nem figyeltek fel. A ritka hanglemezeknek nagy műtörténeti becse mellett ma már tetemes anyagi értéke is van. A diszkológia, vagyis a lemezgyűjtés, a historikus lemezek anyagi értékelése szempontjából ma már csak abban különbözik a filatéliától, a bélyeggyűjtéstől, hogy egyelőre még nincs nemzetközi érvényű értékmegállapító katalógus rendszere. Gyakran vitatott kérdés, érdemes egyáltalán a régi, tökéletlen akusztikus eljárással készült lemezeket is összegyűjteni. Hangvisszaadásuk a későbbi elektromos eljárással készült lemezekhez viszonyítva összehasonlíthatatlanul rosszabb. Egy kérdés vizsgálatánál tekintetbe kell venni, hogy a hanglemezen a nagy példányszámban történő sokszorosítással is csak egyszeri előadás, vagy legalábbis egy időben szűk határok között mozgó lemezfelvételezési előadássorozat, session, művészi teljesítményét rögzítik. A hanglemezeken közreműködő művész pályafutásának egy bizonyos időszakában nyújtott művészi produkciójáról a hangfelvétel szinte fényképez hasonló jellegű dokumentum. A művész pályafutása során készült valamennyi hanglemezének összegyűjtése és időrendi besorolása után valóságos hangzó biográfia keletkezik. Minél régebbi emlékkel kezdődik a hangzó művészi életrajz, annál teljesebb lesz a kép, melyet a művész fejlődéséről egész pályafutásáról váltunk. Ilyen szempontból a tökéletlen akusztikus felvételek is beleilleszkednek a sorozatba, s ha technikai színvonaluk alacsonyabb is, mint az elektromos eljárásra készült későbbieknek, művészi fejlődés történik érték semmivel sem később. Vajon világhírű festőművészek fiatalkorú ceruzavázlatai nem gyűjtik össze múzeumaink a legnagyobb gondossággal? Pedig a tanuló évek vázlatai néha ugyancsak rossz állapotúak, rendszerint távolról sem bírnak későbbi mesterművekkel összehasonlítható művészi értékkel. A művész fejlődése egyéniségének kialakulása, technikája tökéletesedésének vizsgálata szempontjából azonban felbecsülhetetlen értékűek. a régi akusztikus felvételi eljárás mindenféle zenei megnyilvánulás közül az énekhangot reprodukált a legtűrhetőbb minőségben. A hangszerek hangjával szemben sokkal mostohább volt, és a felvételek minősége az énekes lemezekhez viszonyítva lényegesen gyengébb. Ezért a legrégebbi felvételek közül viszonylag még az énekfelvételek képviselik zenei műélvezés szempontjából a leginkább elfogadható műfajt. Ez is hozzájárul a lemezfajta széleskörű gyűjtéséhez. A mikrobarázdás hanglemezek forgalomba hozatalával egy különleges gyűjtési ág honosodott meg. A lemezeken rögzített széles frekvenciatartomány átvitele és a visszaadó berendezés technikai tökéletességében való gyönyörködés olyasféle örömet jelent egy gyűjtői tábornak, mint a sebesség mellett.
1: Mint a sebesség námra.
0: Ez a fajta gyűjtőt nem érdekli a zene, mely a lemezen van, csak a fizikai megszólaltatás tökéletessége izgatja. A szakirodalom a lefordíthatatlan angol phonophone vagy hi-fi fan elnevezéssel jelöli meg a kedvtelés megszállottait, mely körülbelül fonobolondra lenne magyarítható. Számukra az átvitel technikai tökéletessége nem eszköz, hanem végcél. A valóságos hangerőt sokszorosan felülmúló dinamikát, természetellenesen kiemelt, sziszegővé változott felhangokat, valamint megdörgővé nagyított basszusokat hallgatnak. Egyes hanglemezgyárak különleges, nagy hanghűségű felvételeket készítenek számukra, merre nem zenét, hanem üvegcsörömpölést, gőzmozdonykeltette hangokat és egyéb, nehezen reprodukálható zörejeket veszik fel. Elkedvtelés furcsa szenvedélyé válására jellemző, hogy egy amerikai hi-fi fan a lakott területtől távol egy magányos tópartján épített kísérleti laboratóriumot, és ott ez zörejlemezek 48 hangszóron keresztül keltett iszonyatos hangorkányában lelt a kedvét. A magnó megjelenésekor sokan úgy vélték, hogy ez a hangrögzítő és reprodukáló szerkezet kiszorítja majd a gramofont és a hanglemezt. Ezzel szemben az történt, hogy a hanglemez és hangszalag egymást szervesen kiegészítő társakká váltak. A gyakorlatban csak hamar beigazolódott, hogy a kétféle eszköz más-más feladatok megoldására alkalmas. A hanglemezgyűjtés nem vesztett vonzerejéből a magnó megjelenésével, viszont a mágneses hangrögzítés lehetősége megteremtett egy újabb elektroakusztikus gyűjtéstípust, és szűkebb értelemben vett hanggyűjtést. A gyakorlat igazolta be, hogy a két szerszám alkalmazásával teremthető meg az igazi fonotéka, a hangtár. A magnó a hanglemezgyűjtő jegyzőblokja, mondta szellemesen és találóan egy francia gyűjtő, majd így folytatta. A mágneses hangrögzítés legnagyobb előnye, hogy segítségével valamilyen közelebbi ismerkedésre érdemesnek látszó zenei produkciót meg lehet rögzíteni és tanulmányozni. Amikor néhány meghallgatás után a kérdéses zenei megnyilvánulás valóban a gyűjteménybe való besorolásra érdemesnek vagy kívánatosnak tűnik, a magnófelvétel megtette kötelességét, és letörölhető, mert a gyűjteményben történő végleges konzerváláshoz és elhelyezéshez a hanglemez az igazi eszköz. E néhány mondat tömören összefoglalja a korszerű hanggyűjtő álláspontját a kétféle hangrögzítésű móddal szemben. Egyben rávilágít a hanggyűjtés mai technikájára. A nem szakemberkinek a hanggyűjtés kedvtelés leginkább a rádión keresztül kerül kapcsolatba új zenei megnyilvánulással, és ezt tudja magnóján rögzíteni. A nagy közönség részére készített magnók magas műszaki tökéletességük ellenére ritkán nyújtják azt a minőséget, melyet egy gyári készítésű hanglemez szolgálhat. A rádió felvételből történő felvételkészítéskor a magnó tulajdonosa már eleve műszakilag hátrányban van, mert a rádióadás is vagy hanglemezről, vagy szalagfelvételről történik. A hanglemez megszerzésével egy vagy két elektroakusztikus áttételt kikapcsolt, és ennyivel jobb lesz a reprodukálás lehetősége. A sztereofónia térhódításával a rádiófelvétel lehetősége még bonyolultábbá válik majd. A magnófelvételnek ez szerint a szemlélet szerint a hanggyűjteményben mindaddig fontos szerepük, míg a felvett műsort egyenértékű vagy jobb hanglemez felvételben meg nem lehet szerezni. Egy-egy hanglemez felvétel értékének megállapításához elég széles, egyrészt zenei, másrészt kereskedelmi szakismeret szükséges. A felvétel zene értéke elvont, s a gyűjtő által neki tulajdonított ideális értékben mutatkozik meg. A hanglemez azonban kereskedelmi cikk is, és mint ilyennek művészi értéke csak közvetve érvényesül. A kereskedelmi érték azért igen változó, egy is ugyanazon lemez filléres, vagy éppen semmit sem érő lom lehet valahol, más helyen viszont az új lemez árának többszörösét fizetik érte a gyűjtő. A gyűjtői és a kereskedelmi érték közötti különbségre jó példa a már korábban tárgyalt akusztikus felvételi eljárásra készült énekes hanglemezek értékelése. Magyarországon a lemezek kereskedelmi értéke kicsi. Viszonylag kevesen foglalkoznak ilyen természetű lemezanyag gyűjtésével, a kereslet csekély, a lemezekkel való kereskedelmi foglalkozást nem éri meg a fáradtságot. Az Egyesült Államokban ezzel szemben igen sok a régi énekes lemez iránt érdeklődő gyűjtő. E lemezek ára ott jóval magasabb, mint az új lemezeké. A kereslet kielégítését számos különleges szakpolt látja el, és a lemezek árát nem egyszer versenytárgyalás vagy árverés útján állapítják meg. Mindez nem érinti a lemez művészi és gyűjtői értékét. A hanglemezgyűjtés a sajátságos értékelési rendszere mindaddig megmarad, míg a bélyeggyűjtéshez hasonlóan az egész világon elfogadott katalógus értékelést itt is benevezett. A hanglemez értékelésének kiinduló pontja a lemez címke. A ma használatos papírcímkét 1900-ben alkalmazták először. Addig a felvételre vonatkozó adatokat a lemez középső, üresen maradt részébe lemeztükör karcolták, vagy rajzolták. Az első papírcímkéken szereplő néhány szavas felirat szükszavúan tájékoztatott a műsorról. A ma használatos címkék részletesen ismertetik a felvétel összes pontos adatait. Magyarországon a hanglemez címkéjén felsorolandó adatokat szabvány írja elő. Eszerint a címkén a következőket kell nyomtatva, jól olvashatóan feltüntetni. A gyártóvállalat nevét. A hanglemez azonossági számot. A felvétel oldalszámát, a műszerzőinek nevét, a mű címét és, ha van, opusz számát. A bímjel és matrica számot. A lemez fordulatszámát és barázdatípusát. A lemez időtartamát. A vonatkozó szabvány számát, zenekari felvétel esetén a zenekar és a karmester nevét. Amennyiben volna, az egy vagy több szólista nevét. Az előadás nyelve nem magyar, zárójelben a használt idegen nyelvet is fel kell tüntetni. A felvétel készítésének időpontját fel lehet tüntetni, ha az művészettörténeti szempontból indokolt. Feltüntetik esetleg a címkén a felvételi sorszámot is. Felsorolt adatok mindegyike fontos lehet hanglemez gyűjtés technikai szempontból. A hanglemez gyűjtés segédeszközén. A hangrögzítés iránt érdeklődő közönség tájékoztatását a szakma fejlődéséről, terveiről, lehetőségeiről már Edison is lényeges kérdésnek tartotta. 1891. januárjában megindított folyóirata, a The Phonogram, ugyan még elsősorban a fonográfnak diktafonként történő felhasználási módjáról cikkezett, de az 1896-ban megindított, és 1900-ig megjelent utódat, a The Phonoscope már a gépi hangrögzítés művészi és tudományos jelentőségét boncolgatta, és tájékoztatást nyújtott a megjelenő új felvételekről. A századforduló után a megjelent újabb felvételekről történő tájékoztatás szerepét a katalógusok vették át. Az első művészlemez katalógust a Piros címkés sorozat lemezeiről 1902-ben a Gramofon Társaság adta ki. A katalógus ugyan felsorolta a megjelent felvételeket, de a sokasodó lemezek fonogramok között tájékozatlan vásárlót segítő tanáccsal, kritikával, irányítással nem látta el. A hangfelvétel és most már elsősorban a hanglemezekkel foglalkozó szakfolyóiratok tartalma is ebbe az irányba fejlődik. 1906-ban megjelenik az első német nyelvű szakfolyóirat, Die Phonographische Zeitschrift címmel. A széles folyam már duzzadó hanglemezáramlatban való eligazodás csak hamar szükségessé tett összefoglaló szakmunkákat, mely az egy műfajban megjelent lemezeket rendszeresen feldolgozza. Ebben a szellemben készült első diszkográfia jellegű könyv az amerikai Victor társaság által kiadott The Victor Book of the Opera. Az 1912-ben megjelent csak nem 400 oldalas kötet az addig piacra hozott minden Victor gyártású opera muzsikáról készült felvételt feldolgozott. Röviden leírta az operák szerzőjét, és megjelölte a lemezen levő részlet helyét a művészi jelentőségét a dalműben. Rövid megjegyzés fűzött végül a hanglemez felvétel és az előadó művészről is pár szavas tájékoztatást közölt. Az 1930-as években a hanglemezen rögzített zeneirodalom már folyóiratok vagy katalógusok alapján áttekinthetetlen mennyiségűvé vált. Sem a szakember, sem a lemezgyűjtő nem tudott többé tájékozódni arról, ami addig megjelent hanglemezen. Újfajta összefoglaló munkára volt szükség. A világon bárhol addig megjelent hanglemezeket összefoglaló diszkográfia szükségessége nyilvánvalóvá vált. Az ilyen tárgyú első munka Ardy Darrell által szerkesztett Encyclopedia of Recorded Music 1936-ban jelent meg. A kiadvány csak a művészi értékű felvételeket tartalmazta, s csupán azokat, melyek a kereskedelemben kaphatók voltak. Így is rendkívül nagy jelentőségű könyv volt, mely az évek során újabb, bővebb kiadásokban is megjelent. Az anyag azonban olyan hatalmasra növekedett, hogy diszkografikus feldolgozása már csak egyes szakcsoportokra bontottan volt lehetséges és célra vezető. Az első összefoglaló szakdiszkográfiának az ugyancsak 1936-ban megjelent Hot Discography tekinthető, melyet Charles Delaney szerkesztett, és az addig megjelent jazz lemezekkel foglalkozik. A szakirodalom az első példák óta napjainkig jelentősen megnyílt. Folyóiratok s önálló szakdiszkográfiák állnak rendelkezésre. A régi énekes lemezek gyűjtői vagy tanulmányozói számára nélkülözhetetlen a 47-ben megjelent Boyer Historical Record című diszkográfia, mely felsorolja az 1898 és 1909 közötti időben bárhol a világon készült zenetörténeti szempontból értékes hanglemezeket. A legnagyobb szabású munka azonban ezen a téren eddig két angol szerző, Francis F. Clow és G.J. Cumming diszkográfiája, The World's Encyclopedia of Recorded Music, mely az 1925 és 55 között a világon bárhol megjelent művészi értékű hanglemez összes fontosabb adatait tartalmazza. A hanglemezen megjelent anyag jelentőségét ma már a zenei tárgyú tudományos vagy népszerűsítő szakirodalom is tekintetbe veszi. A hanglemez felvétel ugyanúgy, mint a könyv, forrásmunkává vált a további kutatás és értelmezés számára. A hivatkozott hanglemez adatait a diszkográfia közli. A valóban hasznosítható diszkográfiának azonban elég sok adatot kell tartalmaznia. A lemez címkén lévő adatok közlése nem mindig elegendő, mert igen gyakori, hogy csak pontatlanul jelölünk meg a lemezre rögzített művet. A hanglemezgyártó világcégeknél a címke adatainak összeállítása különleges feladatkör. Már a zeneszerzők nevének pontatlan közlése és félrevezetésekre adhat alkalmat, főleg, ha több hasonló nevű szerző létezik, és kevésbé ismert zenemű szerepel a lemezen. A felvett zenemű pontos és egyértelmű azonosításához szükséges adatok közlése nélkül néha egy felvétel dokumentációs értéke erősen csökken. A mű azonosításához szükséges adatok mellett a diszkográfiának tartalmaznia kell az esetleges feldolgozó, átíró, hangszerelő munkára vonatkozó adatokat, szükségessé válhat még a kiadó megjelenése is, melynek kiadványát a felvételhez felhasználták. Általában énekes felvételek esetében a szövegíró neve, továbbá a nyelv, melyen a művet előadják, mint közlendő adat. A közreműködő művészekre vonatkozó adatok sem mindig a kívánatos pontosságúak. A diszkográfus feladata annak kiderítése és közlése, ha valamely művész többféle néven is szerepelt hanglemezen. Általában gyakori, hogy a szóló hangszeres vagy énekes személye mellett nem közlik a kíséretet ellátó közreműködőnek a nevét. Egyes esetekben szükséges és fontos lehet még a felvételnél használt hangszer megjelölése is. Elengedhetetlen természetesen a hanglemez címkéjén szereplő márka megnevezése, továbbá a felvétel gyári katalógus számának feltüntetése. Akkor szükséges lehet a felvétel matrica számának közlése is. A szakszerű hanglemez ismeret természetesen nem csak a gyűjtő szempontjából fontos, hanem egyre inkább önálló szakismerettől válva a művészettörténeti tudományos munka egyik segédeszköze lesz.

A hanglemezgyűjtő a rendelkezésre álló nagy számú felvételből kiválasztott darabokból, mint mozaik kövekből építi fel a gyűjteményét. A lemezek egyedileg, az egészen ritka példányoktól eltekintve, nem különösképpen vonzóak, hiszen általában sok ezer példányban szerepelnek, vagy szereplányban szerepelnek, vagy szerepeltek a kereskedelemben. A gyűjtemény igazi értékét a lemezek összes

Egyes elektroakusztikus világcégek forgalomba hoznak bejátszott műsorszalagokat is, ezek gyűjtése vagy az olyan saját készítésű hangszalagokból álló gyűjtemény, melyen kizárólag a rádió egyik másik felvett műsorszáma, esetleg lemásolt hanglemezanyaga szerepel, csekélyértékű. Jellegében inkább hanglemezgyűjteményhez hasonlít, és csak külsőleg a szalagra rögzítettségében tér el attól. A gyárilag készített műsorszalag természetesen hiánypotló lehet olyan műsoranyagnál, mely más felvételben hozzáférhetetlen. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Kitűnő szolgálatot tehet olyan esetben, amikor kész műsoranyagra van szükség, de hanggyűjtői értéke csak másodrendű, mert hiszen itt éppen az egyszeri téma keresése, a felvételezés, az összeállítás egyéni ötletessége a legfőbb érték. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Egy jól sikerült akusztikus családi album, vagy ismerősöknél készített hangarckép sorozat éppen olyan érdekes lehetett, mint egy rádió, műsorból és hanglemezekről felvett, és ötletesen összeállított szórakoztató tartalmú szalag, vagy egy sok apró hangdokumentumból összeválogatott szalag. Készítettek például szalagot, melyen sok utánajárással egy város nevezetes harangjainak szavát gyűjtötték össze. A közbéket rövid magyarázó szövegek és a sokféle harangszó egyén ilyen érdekes hangdokumentumot jelentett. Más hangvadász családja egy napjának hangzó naplóját állított össze, és nem lehet érdektelen egy esztendő eseményeinek hangszalagra rögzített történetesen. Természetesen saját készítési hangjáték felvételének sincs akadálya. Oldal Gábor, hanglemezbarátok könyve. Zeneműkiadó vállalat Budapest, 1962.

Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni, igaziságával a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába. Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe. Miért ne? Kem kellene krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem, te még az ezüst karkötődet sem mered viselni.

0: Mi pedig csak fél drága kő. Vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, mester ilyen szőt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai, rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem erre, milyen nyolcasokkal, antikváriumokban is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro, a vers is elemi, részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótag, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájú, teljes igénybevétele érdekébe, így hát ne várjon tőlem senki, gőtevén, gőtemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társadalomban élünk. Ami társ a dal, mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredni. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is, ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándéklejtés. Akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csettünk, és mosolyunk elégedetten,
1: még a versben kevésbé járunk.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kert akarom.
4: Jó.
3: Kelt a karó.
5: Sanyi, Hathesz és Varek.
3: Kelt a karó. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
3: Jó.
2: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
3: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Pipa Miska. Volt egyszer egy szegény ember, Pipa Miska volt a neve. Azért hívták Pipa Miskának, mert a pipa folyton a szájában lógott, akár volt dohánya, akár nem. Márpedig többször volt üres a pipája, mint teli. Üres pipa, üres gyomor. Hely, keserves volt a szegény ember élete. Egyszer, honnét nem, szerzett 3 garast, s gondolta magában, bemegy a városba, ott 2 garasra dohányt vesz, 1 garasra kenyeret. Azért 2-re dohányt, 1-re kenyeret, mert a kenyérnél jobban szerette a dohányt az ebatta. Amint ment, mendegélt az ország útján, szembe jön vele 2 vándor. Krisztus urunk volt az egyik, Szent Péter a másik. Te jó ember, szólítja meg Szent Péter, adj egy garast Isten nevében, 3 napja, hogy egy falás nem sok, annyit sem ettünk. Hiszen én sem ettem, mondta Pipa Miska, de hát itt van la, az 1 garas. A vándorok elköszöntek nagy hálálkodva, de még egy jó hajításnyira sem ment a szegény öregember, megint találkozott 2 vándorral. Krisztus urunk volt az egyik, Szent Péter a másik, de a szegény ember nem ismerte meg őket, mert arcukat is, ruhájukat is elváltoztatták. A második garast is elkunyorálták a szegény embertől. Mit mondjak? Mikor éppen a város szélére ért a szegény ember, 3-szor is elejbe kerül Krisztus urunk, Szent Péter. Most is elváltoztatott arccal s ruhával, s az utolsó garast is elkunyorálták. No, mondta a szegény ember, itt az utolsó garasom, én úgy is megszoktam az éhséget, járjatok Isten hírével. De alig haladt tovább 1-2 lépésnyire, mondja Krisztus urunk Szent Péternek. Hallod-e, Péter? Szólítsd vissza azt a jószívű szegény embert, ajándékozzuk meg. Visszaszólítja Szent Péter a szegény embert, s mondja neki, no te szegény ember, kívánj, amit akarsz, mert tudd meg, hogy Isten fia az, akivel jót cselekedtél, én meg Péter vagyok az ő tanítványom. Hanem azt tanácsolom, hogy az örök üdvösséget kérjed. Mondta erre Pipa Miska, mit csináljak én az örök üdvösséggel, Szent Atyám? Nem kell nekem egyéb, csak egy pipa, amelyikből a dohány sohasem fogy ki. Aztán egy pohár, melyből a bor nem fogy ki soha. S végezetül egy zsák, amelyiket csak meg kell ráznom, s azt bújtatom bele, akit s amit akarok. Krisztus urunk elszomorodott, de teljesítette a szegény ember kívánságát. Aztán folytatta vándorútját, Pipa Miska is ment tovább, egyenest be a városba. De nem maradt ott, tovább ment, nyakába vette a világot, ment, hegyen, völgyön át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszer úgy este felé az ország útja mentén egy régi, omladozó kastély mellé ért, gondolta, bemegy, szállást kér éjszakára. De még be sem ment, odaállít egy ember, s mondja neki. Hallod-e, atyafi? Nehogy bemenj a kastélyba, mert az elátkozott kastély. Ördögök laknak benne, s bizony mondom, szerte szaggatnak. No, mondta Pipa Miska, annál a szerteszaggatásnál én is ott leszek, s azzal se szó, se beszéd, bement a kastélyba. Ott egy ágyba lefeküdt, s 1-2-re elaludt. No, nem sokáig aludt, mert pont 12 órakor rettentő nagy dörömböléssel beállít 12 ördög, felkapták az ágyat, meghimbálták jobbra, balra, de úgy, hogy Pipa Miska a rengeteg nagy szobának a túlsó sarkába ébredt fel. Nosza, talpra szökött, kiveti nyakából a zsákot, megrázza, s hát abban a szempillantásban mind a 12 ördög bemasírozott a zsákba. Volt a szobában egy nagy vasbot, azzal hatalmasan püfölte a zsákot, de bezzeg, hogy nem a zsák jajgatott, hanem a 12 ördög, s könyörögve kérték Miskát, hogy eressze ki, ami tenger kincs a kastély 4 sarkába el van ásva, mind neki adják, s amellett egész életére hűséges szolgái lesznek. Majd reggel, mondta Pipa Miska. S reggel csak ugyan kieresztette az ördököket, de előbb elhívta a falu kovácsát, s mind a 12 ördög talpára patkót veretett. Hát, szépen megtelepedett Miska a kastélyban, s messze földön nem volt akkora úr, mint ő, mert a kastély 4 sarkából csak úgy omlott ki a tenger arany s ezüst. Vagy 12 szekérrel küldött haza a falujába, hadd boldoguljanak ott is a szegény emberek, s még mindig maradt annyi, hogy holtig dúskálhatott az aranyban. Hiszen ez így mind szép, ahogy én elmondom, de telt, múlt az idő, Pipa Miska leöregedett, s egyszer csak azon vette észre magát, hogy sem a pipa nem ízlik, sem a bor nem ízlik. Hely, mondta magában Pipa Miska, Pipa dohány sem éri így az élet. A pipáját a korcsmárosnak, a poharát a korcsmárosnénak ajándékozta, aztán nyakába kerítette a zsákot, s meg sem állott a mennyország kapujáig. Hűségesen ment utána a 12 ördög is. Ahogy a kapuhoz ért, kopogtatott, s belülről kiszólt Szent Péter.
1: Ki az? Ki kopogtat?
2: Én vagyok, Pipa Miska.
1: Eresszem be, Szent Atyám.
2: Ohó, csak mars a pokolba?
1: Ott a te helyed. Nem kellett az örök üdvösség.
0: Mit tehetett szegény Pipa Miska? Nagy búsan elkullogott, s meg sem állott a pokol kapujáig. Hát, uram, teremtőm, a pokol kapuja előtt csak elébe ugrik a hétfejű kutya, ugatott szörnyes, éppen rá akart szökni, de Pipa Miska sem volt rest, megrázta a zsákját. Hopp! Benne volt a kutya, azzal kinyitotta a pokol kapuját. Hely, Istenem! Mikor meglátták belülről az ördögök, hogy Pipa Miska 12 megpatkolt ördöggel jön, bezzeg megijedtek szörnyen, s nagy ijedtükben felkapták a pokolvize két partjáról a lánchidat. Mit tehetett Pipa Miska? Nem tudott átúszni a vizen, elkullogott nagy búsan, s mit gondolt, mit nem, visszament a mennyország kapujához. Kopogtatott újra a kapun, s Szent Péter, mikor megtudta, hogy megint Pipa Miska van ott, haragosan kinyitotta a kaput, ráförmett.
1: Nem megmondtam, hogy pokolban a helyed? Takarodj innét!
0: De Pipa Miska hirtelen kinyitotta a zsákot, a hétfejű kutya beugrott a mennyország kapuján, s amíg Szent Péter azzal bajlódott, hogy a kutyát kikergesse, szép csendesen besomfordált, s leült egy sarokban. Nagy nehezen kikergette Szent Péter a hétfejű kutyát, bezárta a kaput utána, s akkor vette észre Pipa Miskát.
1: Ejnye, hát mégis bejöttél, förmett Pipa Miskára.
2: Ó, Szent Atyám, ne kergessen ki! A pokol sem fogadott be, merre menjek? Hiszen, ha nem is kívántam az örök üdvösséget, nem voltam rossz szívű ember.
0: Igaz, igaz, mondotta Szent Péter. Nekünk adtad az utolsó garasodat. Hát csak maradj!

0: Bali húgom. Bali húgom finom úri gyerek volt. Bársonyból szabták annak még a hétköznapi ruháját is. Mikor az iskolába ment, cifragúnyás szolga vitte utána a könyveket. Mikor hazaszabadultunk, üveges hintó röpítette abba a márványoszlopos kastélyba, amelyik a város végén mereszkedett nagy kevélyen, és lenézte a náttetejű zsellérportákat. Mindegy az, gyerekek, én azért mégse cserélnék az úrfival, mondta nagybölcsen Kömives Pista, aki arról volt híres, hogy télen-nyáron vászonzubbonyban járt az iskolába. Nem cserélt volna bízavval egyikünk se. Mert minket zsellér gyerek létünkre is jobban szeretett apánk, anyánk a világ minden kincsénél. A kastélybeli nagyúr meg rá sem szeretett nézni a fiára. Huszárezredes volt a Pali húgom édesapja, szálfa termetű, zord ábrázatú kevés katona. Azt beszélték róla, hogy csak egyszer mosolygott életében. Akkor, amikor a Pali fia megszületett. Nagy, erős kezével meghintázgatta a levegőben. Hely, kislegény, takaros huszárt nevelek belőled.
1: Ó,
0: sikoltozott a kis huszár jelölt torka szakadtából, hogy csak úgy kékült bele az orcácskája. Úgy megriadt a szép katona gúnyától, hogy soha életében nem tudta szívelni. Jámbor szelíd fiúcska lett belőle, nevetős szemű, mosolygó orcájú, de ha az apja kardja megcsörrent, mindjárt elborult a jókedve. Ha sarkantyú pengést hallott, ilyetten bújt el az édesanyjához. Mikor meg valami ficánkoló lovat látott, olyankor majd kiszaladt a világból. Azt pedig láthatott eleget. Az édesapja szilajparipákban találta legtöbb örömét. A fiától azonban egyre jobban elkedvetlenedett. Látta, hogy csak anyámasszony katonája lesz bízabból, hanem annak aztán a párját ritkítja. Még a fecskefarkú pillétől is megriadt, mikor tévedésből nekivágódott a szemének, mert lemvirágnak nézte. Pedig egyéb sem kellett a gyereknek, csak a kert. A virágok, amik éppen olyan csendesek voltak, mint ő, meg a madarak, amelyek éppen olyan ijedősek voltak, mint ő. Más pajtása akkor sem volt neki, mikor közén került az iskolába. Szinte összerezzent, ha megszólított. Mikor métáztunk az iskola kertjében, bedugta a fülét, hogy ne hallja a labda dugogását. Hé, úrfi, rikkantott a fülébe Kömives Pista, gyere métázni! Köszönöm szépen, mondta ilyetten, én csak nézni szeretem a játékot. Nem is neked való az, Pali húgom, vigyorgott Kömives Pista. Ez a név aztán rajta veszett. Szállt szájról szájra, s meg nem állt az édesapjáig. Az is azzal mordult rá nem sokára. Gyere csak, Pali húgom, adok neked valami neked valót. A gyerek lángba borult képpel, sompolygott be az apja szobájába. Sose szeretett pedig oda menni. Ragyogó karlok csúfolódva nevettek, mindenféle fajta puskák haragosan mereszkedtek rá a falról. Na most volt ott egyéb is. Egy törött lábú porcelánbábú, azt nyomta a markába az édesapja. Nesze, Pali húgom! Könnyázott orcáját sietett az édesanyja ölébe rejteni, ott sírt, aki kis szíve tenger keserűségét. Anyám, lelkem, jó anyám, miért haragszik én rám az édesapám? Nem haragszik az te rád szívem, simogatta meg bánatosan az édesanyja. Csak azt szeretné, ha egy kicsit katonásabb lennél. Szegény Pali húgom megpróbálta azt is. Összeharapta a száját, és besurrant a fegyveres szobába. Jaj, meg ne lássam az apám! Az nem is látta meg, mert a falnak fordulva aludt a panlagon. A gyerek dobogó szívvel emelt le egy kardot a szögről, és megpróbált vele suhintani. Vézna kezéből csörömpölve hullott ki a nehéz fegyver. Óhó, húgom! Szólt oda szánakozva az ezredes, nem főző kanál ám az. Körülbelül ez volt hozzá az utolsó jó szava az édesapjának. Hiába rakta elébe a rajzait, az írásait, hiába dicsekedett a jó bizonyítványaival, az apja csak vállat vont rá. Ó, miért nem adta volna, ha a szőke fürtjeit csak egyszer is megsimogatja az apai kéz. pedig nem sokára az anya áldott kezese simogatta. Gyászba öltözött a kastély, és Palihógom kétszeresen árva lett. Mintha a fehér orcájú édesanyjával az apa szerető szívét is oda temették volna a vadszőlős kriptába. Olyan egyedül maradt szegény gyerek a nagy üres kastélyban. Teltek, múltak a hónapok, és valamennyi nagyobbra dagasztotta a gyerek fájdalmát. A szeme megbágyadt, az arca megfakult, és az édesapja soha meg nem kérdezte, miért. Annál többet kérdezte ő a sötét éjszakától, a néma kriptától, a maga kis szívétől. Miért nem szeret engem az édesapám? Miért? Annyi bátorsága sose volt szegénynek, hogy az édesapjától kérdezze ezt meg, hiszen ránézni is csak félve mert az apjára. Leginkább az ablakból, mikor az édesapja lóra ült az udvaron. Olyankor nézte szívszorongva, és mégis büszkén, hogy az az erős, daliás ember hogy meg tudja fékezni egy rántással a legszilajabb paripát is. Egyszer valami csudaszép lovat hoztak az ezredesnek. A sörénye fekete, mint a holló. A szeme égett, mint a parázs. Rúgott, toporzékolt, ficánkolt. Három lovász is fogta, míg az ezredes rápattant. És akkor röpült, mint a nyíl, szállt, mint a madár. A gyerek iszonyodva nézett utána, és reszketve fogódzott bele az ablakpárkányába. Még akkor is ott állt, lázas arcát a hideg ablaküvegre nyomva, mikor a paripa visszafelé nyargalt. Most már nem mint a nyíl, hanem mint a villám. Bőszült nyerítéssel szórta a tajtékot, sörénye lobogott, mint valami fekete zászló, és lovasa halálra vált arccal dőlt hanyatt a hátán. A megbokrosodott állat elragadta és vitte egyenesen a kapu márványoszlopának. Palihógom elsikoltotta magát, és villámnál sebesebben rohant le a lépcsőkön, keresztül az udvaron, ki az utcára, és kiterjesztett karokkal eléje vetette magát a rettenetes állatnak. A szilaj ló megtorpant a hirtelen eléje zuhant testtől, és nagyot horkantva fölkapta a fejét. Ez a szempillanat elég volt az ezredesnek arra, hogy leszökjön a nyerekből, és karjára kapja az útporából az elalélt gyereket. Olyan könnyen kapta föl, mint egy szálvirágot. Fia, édes kis hősöm, meg tudsz-e nekem bocsátani? Kérdezte elelfúló hangon, összecsókolva poros kis képét. Palihógom felnyitotta a szemét, boldogan nevetett, két karjával erősen, katonásan magához szorította az édesapja könnyázott arcát. Apa, édes jó apa, katona dolog volt. Attól fogva az egész város, öregek, fiatalok, mindnyájan levett kalappal köszöntünk Palihógomnak. És a katonacsapatuk, ha találkoztak vele, úgy tisztelegtek neki, akár egy öreg generálisnak.

0: Furulyás Palkó. Hol volt, hol nem volt? Az Óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, annak egy fia. Palkó volt a neve. Nagy szegénységben éltek. Mikor volt, mit tegyenek, mikor nem. Nem volt egyebük, csak egy kidőlt, bedőlt falu házuk, meg egy kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának. Édesanyám, én nem éhezem itthon többet. Elmegyek szolgálni, addig haza sem jövök, amíg legalább egy borjút nem szolgálok. A kertünkben majd felnövekedik, s ha az Isten megsegít, lesz legalább egy kicsi gazdaságunk. Elmegy Palkó szolgálatba, oda van egy esztendeig, szolgál egy borjat. Aztán megint elmegy szolgálatba, s megint szolgál egy borjat. A harmadik esztendőben is, a negyedik esztendőben is szolgált egy-egy borjat. Volt már 4 borjú, de kicsi volt a kert, kevés széna termett benne, nem volt, amivel tartsák a borjakat. Ő bizony gondolja magában, vására hajtja a borjakat, s eladja. El is indul a 4 borjúval, de amint az úton menne, szembe jöv vele egy ősz öregember, s mondja neki. Te legény, van nekem egy szépen szóló furujám, neked adom, ha egy borjat adsz érte. Ugyan mit gondol, bátyám uram, csak nem adhatok borjat egy furujáért? Csak adjad, ne félj, nem akármilyen furuja ez, nem olyan, mint a többi. Majd meglátod, hogy nagy hasznát veszed még ennek. Isten neki, gondolja magában Palkó, s odaad egy borjat a furujáért. Azzal tovább megy. De még egy puskalövésnyire sem mehetett. Megint elejébe kerekedik az az ősz öregember, s mondja neki. Te legény, adj még egy borjat, s nézd, ezt az egeret neked adom érte. Nagyot kacag, Palkó. Hát hogy adnék én borjat egy egérért, mit gondol bátyám uram? Van otthon egér elég, mindig bosszankodik az édesanyám miattuk. Jó, jó, de ez nem olyan egér, mint a többi. Addig beszél az öregember, hogy Palkó odaad egy borjat az egérért. Most már 2 borjúval ment a város felé, de hogy nem, az égből esett tele, vagy a földből bújt ki, megint csak elejébe állott az ősz öregember, s mondta neki. Te legény, van nekem egy futóbogaram, ez csak az igazi. Neked adom, ha egy borjat adsz érte.
1: Nem adom én, mondotta Palkó, nem bolondultam meg. Elég bolond voltam, hogy 2 borjat már odaadtam egy furujáért, meg egy egérért.
0: Mondom neked, hogy adj egy borjat ezért a futóbogárért, mert bizony nagy hasznát veszed.
1: Mit gondolt, mit nem, Palkó? Odaadta a 3. borjat is.
0: Ment az 1 borjúval, hajtotta nagy búsan a város felé. Mindegyre vissza akart fordulni, hát ha találkozhatnék az öreg emberrel, mert erősen megbánta a vásárt. Na nem kellett, hogy visszaforduljon. Mert amint nagy búsan mendegélt, tűnődött magában, csak elejébe kerül az ősz öregember, s mondja neki. Hallod-e, fiam? Add nekem ezt a borjút is. Adok neked érette egy zacskót.
1: Nem adom én, mondotta Palkó, bár a többit se adtam volna. Nem tudom, hogy kerülök az anyám szem elé.
0: Csak add ide ezt a borjat, ne búsulj semmit. Nem akármilyen zacskó ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell neki, hogy hány órát akarsz aludni, s annyit alszol. S ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod, csak szólj a zacskónak.
1: Gondolja Palkó, ha már így van, minek menjek egy borjúval a vásárra? Legyen az öregé a 4. borjú is.
0: Mikor a 4. borjút is átaladta az öregembernek, azt mondta ez. No, fiam, most menj haza.
1: Otthon nem lesz maradásod. Az édesanyád addig ver, amíg valaki ki nem szabadít a keze közül.
0: De ha kiszabadulhattál, szaladj, amerre a szemed lát, s kiálts vissza az édesanyádnak. Isten áldja meg édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem.
1: Hiszen volt otthon nem ulas, mikor Palkó hazaért, kérdezte az anyja.
0: Eladta-e a borjúkat, fiam?
1: El, édesanyám, el.
0: Hát hol a pénz?
1: Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért mi.
0: S elé húzta tarisznyájából a furuját, az egeret, a futóbogarat, s az álomzacskót.
1: Haj, édes Istenem, megmérgelődött az özvegyasszony.
2: kapott egy húsángot, ütötte Palkót, ahol találta, s ha által nem szalad a szomszédasszony, s ki nem szabadítja a keze közül, bizony mondom, hogy holtra veri. Szaladott Palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az anyjának. Isten áldja meg, édesanyám! Addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem! Ment vendegélt Palkó hetet hét ország ellen, az óperenciás tengeren túl, az üveghegyen is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, s ért egy nagy városba. Abban a városban lakott egy király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges leánya, de ennek a leánynak nagy betegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni, s nem jött álom a szemére sem éjjel, sem nappal. A király éppen akkor hirdette ki az egész országban, hogy annak adja a leányát és egész országát, aki a leányát megnevetteti, s olyan orvosságot ad neki, hogy mikor elkövetkezik a rendes ideje, tudjon aludni. Bezzeg jöttek mindenféle hercegek, grófok, bárók, hosszú süveges tótok, válogatott cigánylegények, mind szerencsét próbáltak, de a király kisasszonyt sem megnevettetni, sem elaltatni nem tudták. Megy Palkó is a király udvarába, s jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. Csak üljön ki a király kisasszony a palota tornácára, s majd az udvaron mutat valamit. Kiül a király kisasszony a tornácra, kiül a király is, a felesége is, összegyűltek mind az udvarbéliek is, hadd lássák, mit tud ez a szegény legény. Akkor Palkó kivette a tarisznyájából az egeret, s a futóbogarát, szépen letette őket a földre. Aztán fújni kezdte szépen szóló furujáját, s hát halljatok csodát, az egér derékon kapta a futóbogarat, s járták a magyar táncot, hogy csak úgy porzott az udvar. De uramisten, akkorát kacagott a király kisasszony, hogy a kacagásától csengett a palota. Kacagott a király is, a felesége is, kacagott az udvar népe is. No, fiam, mondotta a király, megkacagtattad a lányomat, most még csak altasd el, mondotta Palkó. Csak vigyék be, felséges királyom, a király kisasszonyt a szobájába, fektessék le az ágyába, s majd meglátják, hogy mindjárt elalszik. Mikor a király kisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a tarisznyába, s szólt az acskónak. Aludjék a király kisasszony holnap reggel 8 óráig! Abban a pillanatban bekoppant a király kisasszony szeme, s aludott édesen másnap reggel 8 óráig. Aközben felöltöztették Palkó drága szép bíborvörös gúnyába. Papot hívattak, s amint a király kisasszony fölébredett, mindjárt összeeskették, s csaptak lakodalmat. Hét nap s hét éjjel húzták a cigányok, járták a legények s leányok. Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, s hat lovas hintón a palotába hozta. Sóra fára nem volt többet gondja. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Fontos Palkó. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolondosság, bolondosság volt minden szava tette. Az apja eleget kínlódott, bajlódott Palkóval, de hiába. Ész nem verhetett a fejébe. Sokat búsult a szegény ember, hogy mi lesz a fiával, ha ő meghal. S addig búsult, tűnődött ezen, hogy egyszer csak ugyan meghalt. S Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Ez volt a szegény embernek az egész gazdagsága. Hát most mit csináljon Kolontos Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, s a szeme zöldet, vöröset látott, annyit éhezett. Ő bizony egyebet gondolt. Felült a szamárjára, s elindult világgá. Gondolta magában, lesz, ahogy lesz, majd áld az Isten jó szerencsét. Megy, mendegél Palkó a szamáron, s egyszer beér egy nagy erdőbe. Nem ment a rendes úton, csatangolt erre, arra, össze-vissza, mindenfelé. Amint az erdőben kóvályog, meglát egy öreg asszony, s köszönti. Adjon Isten jó napot, öreg anyám!
1: Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál, mondotta az öreg asszony. Mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat.
0: Hely, gondolta magában Palkó, ez bizonyosan valami boszorkány lesz. Na, ezt csak ugyan el is találta, mert a vénasszony boszorkány volt.
1: Öreg anyám, kérdi Palkó, nem mondaná-e meg nekem, hogy merre felé találok ki ebből az erdőből?
0: Az öreg asszony, aki éppen egy csomó gajat gyűjtött össze volt, azt mondta Palkónak.
1: De bizony, megmondom, még az útba is beállítlak, ha ezt a csomó gajat felkötöd a hátamra. Én jó szívvel, hogy ne kötném?
0: Ajánlkozott Palkó. Azzal lepattant a szamárról, s felkötötte az öregasszony hátára a gajat,
1: de úgy, hogy egyben odakötötte az asszonyt egy nagy fához.
0: Indulni akar az asszony, hát nem tud menni, mert meg van kötve.
2: Hely, ördög adta, ebugatta legényke, a fához kötöttél, ugye? No, ezért megátkozlak, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te mondasz.
0: Ahogy ezt mondta a vén boszorkány, egyszerűen fekete macskává változott, kibújt a kötélből, aztán ott termett előtte egy kicsi szekérrel 12 egérke, a fekete macska felkapott rá, s úgy eltűnt egy szempillantás alatt, mintha a föld nyelte volna.
1: Kolontos Palkó nagyot kacagott ezen, hogy csak úgy zengett az erdő a kacagásától. Na, ez ugyan jól megátkozott engem,
0: kacagott Palkó.
1: Hiszen hadd mondja a szamaram azt, amit én mondok. Mi károm lehet abban?
0: Azzal felült a szamárra, és szólott neki.
1: Gyí, csacsi!
0: Mondotta a szamár is.
2: Gyí, csacsi!
1: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te!
0: Mondotta a szamár.
2: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te.
0: Te szamár,
1: kiabált Palkó.
2: Ne feleselj velem, mert Isten Istenem ne legyen úgy a fület közé vágok, hogy a más világon is megemlegeted.
0: Úgy, ahogy Palkó mondotta. Szóról szóra utána mondotta a szamár.
2: Hely, megmérgelődik Palkó. Leszökik a szamárról, jól oldalba kenegeti a botjával.
1: De bezzeg a szamár se maradt adósa, s úgy megrúgta Palkót, hogy nyakig esett bele egy nagy pocsolyába.
0: Megijedt Palkó,
1: kiabált torka szakadtából. Segítség! Segítség! Kiabált a szamár is. Segítség! Segítség!
0: Történetesen éppen arra járt három favágó ember. Oda szaladnak, s Palkót nagy nehezen kihúzzák a pocsolyából.
1: Hát a másik ember hol van?
0: Kérdik a favágó.
1: Miféle másik ember? Hallottuk, hogy egy másik ember is kiabált,
0: mondták a favágó.
1: Röhögött Palkó. Hiszen az a szamaram volt.
2: Ej, aki áldója van, szedtevettéztek az emberek. Hát még te csúfolkodol velünk? Gyere csak a bíró elé. Éppen most töltek meg egy gazdag kereskedőt.
1: Bizonyosan te voltál a gyilkosa.
0: Bekísérik Palkót a városba, bíró elé állítja. S a bíró nagy hirtelen ki is mondja az ítéletet.
2: hogy fel kell lakasztani, mert bizonyosan ő ölte meg azt a kereskedőt, akinek gyilkosát addig nem találták. Abban a városban lakott a király is. Az is kiment a vesztőhelyre, hadd lássa saját szemével, hogy csinálják az igazságot. Oda kísérik Palkót az akasztófa alá, s ott azt kérdezi tőle a bíró. No, van-e még valami kívánságom? Nincs nekem egyéb kívánságom, mondotta Palkó. Csak vezessék ide a szamaramat, hadd búcsúzzak el tőle. Mikor a szamarat oda vezették, Palkó a király felé fordult. Letérdelt, s úgy kérte a király. Pardon, grácia, árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok. Abban a pillanatban letérdelt a szamár is, s elbődült. Pardon, grácia, árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok. Lett erre szörnyű álmélkodás. Még a királynak is szeme szája tátva maradt. Mert sok csuda állatot látott jártában keltében, látott még szamarat is, különbnél különbeket, de még olyat nem, aki az ember beszédjét utána mondja. Bezzeg, hogy megkegyelmezett egyszeriben Kolontos Palkónak, az udvarába vitette, s megtette fő-fő udvari bolondnak. Attól a naptól fogva úri dolga volt Palkónak is, a szamárnak is. Élnek-e, halnak-e most? Nem tudom. De hogy Kolontos Palkó s szamara elegen vannak a világ, azt jól tudom. Itt a vége. Fuss el vége.

0: Mátyás király udvari bolondja. Mátyás király egyszer munkától fáradtan kikönyökölt a kertbe nyíló ablakán. Egyszer csak azt látja, hogy az udvari bolondja sietve megy.
1: Hová, hová, fickó, ilyen sebben lobbal, kiáltott le neki a király.
2: Téged akarlak meglátogatni, komám.
1: Add el, nem lehet az.
2: Nem, és miért nem?
1: Azért, mert bolondnak nem szabad ebbe a szobába jönni.
2: Hát akkor te hogy jutottál bele?
0: Ez a kérdés úgy meglepte Mátyást, hogy hevenyében nem tudott rá felelni. De azért nem haragudott egy csöppet sem, sőt, megjutalmazta a bolondot. Hisz a bolondnak az a dolga, hogy megtréfálja az embert. Hát, ilyen jó dolga volt a bolondnak Mátyás király udvarába.

kolonista. Volt egyszer egy szegény ember, és annak három fia. Ennek a szegény embernek az egész gazdagsága egy bika volt. És mikor meghalt, egyebet sem hagyott három fiára. De inkább semmit sem hagyott volna rájuk, mert a három fiút majd felvetette a gond, hogy már most hogy osztoznak meg a bikán. A legkisebbik, akit bolondos esze miatt bolondistóknak hívtak, azt ajánlotta, hogy üssék meg a bikát, s a húsát adják el. Az árát majd felosztják egymás közt. Hanem az idősebbek már azért sem állottak rá, mert a féleszű mondta ezt. Nem tudták már, mit évők legyenek, enni se adtak a bikának, mert mindegyik a másikra vetett. Adj te, én nem, a tied éppen úgy, mint az enyém. S szegény bika úgy lesoványodott, hogy a bordáit meg lehetett számolni. Egyszer aztán abban egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek egy-egy pajtát, s amelyikébe befut a bika, azé lesz egészen. Nosza, hozzáláttak az építéshez. A két idősebb legény az okos fejével olyan kőpajtát épített, hogy még egy herceg is ellakhatott volna benne. És Tók pedig az ő bolond fejével épített egy kis kaibát leveles ágakból. Nevettek a bátyai, csúfolták. Ó, te bolond, te! Hát azt hiszed, hogy majd olyan bolond lesz a bika is, mint te, s bemegy a te pajtádba? Jól van. Mikor mind a hárman készen voltak, kieresztették az udvarra a bikát. Éppen jó, meleg, legyes idő volt. A bika fölcsapta a farkát, körülnyargalta az udvart, s egyszer, mit gondolt, mit nem, befutott az Istók pajtájába. Úgy bizony, a bolondos legényé lett a bika. Mérgelődtek a bátyai, de ő nem szólt semmit, csak tarisznyát vetett a nyakába, s a bikát elindította a városba, hogy ott adja el. Amint ment, mendegélt egy nyírfához ért. Éppen nagy szél volt, s a nyírfa nyikorgott keményen. Megáll Istók, s gondolkozik magában, hogy vajon mit beszélhet ez a nyírfa. Kieszelte a bolondos fejével, hogy bizonyosan azt kérdi, nyif, nyaf, hogy adod? Neked adom 100 pengő forintért, felelt Istók. Nyif, nyaf, megadom, szólt a nyírfa. Istók megkötötte a bikát a nyírfához, s várta, hogy mikor adja a pénzt. De a nyírfa bizony nem adott pénzt. Lássuk a pénzt, komám, bíztatta a nyírfát. A nyírfa pedig csak nyikorgott, csikorgott tovább, s azt mondta. Nyif, nyaf, megadom, holnap. Jól van, gondolá a féleszű, hát megadja holnap. S azzal hazatért. Kérdik otthon a bátyai. No te bolond, hogy adtad el a bikát? 100 pengőért. Ugyan kivette meg? Hát egy nyírfa. Haj, kacagtak a legények, hogy csak úgy dűltek jobbra-balra, de a bolondos legény nem szólt semmit. Ment másnap a nyírfához, de hát a bikának csak a csontjait meg a kötelét találta, azon éjjel megették a farkasok. Kéri a pénzt a nyírfától, de ez azt felelte. Nyif, nyaf, megadom, holnap. Hát jó van, holnap. S elment haza. Másnap megint elment, de a nyírfa megint csak azt mondta. Nyif. Nyaf, holnap. Így tartott ez 3 hétig. Már ekkor a bolondos legény se vette a dolgot tréfára, fejszét vitt magával, s azt kérdezte a nyírfától. Adod-e meg a pénzemet, mert mindjárt leváglak? Nyif, nyaf, megadom, holnap. Úgy-e? Na megállj! Fogta a fejszét, s belevágott a nyírfa oldalába, hogy csak úgy megjajdult belé. Hát, amint húzza vissza a fejszét, ömlik utána az arany, mint a záporeső. Annyi arany ömlött ki, hogy tel is, de tele töltötte a tarisznyáját. No, mégis jó volt várnom, legalább kamatot is kaptam. Azzal elment haza, s otthon a drága sok aranyat kiöntötte egy cseberbe, befötte egy rostával, s kitette az erezbe. A bátyait ölte a csodálkozás, hogy honnét szerezhetett ennyi sok aranyat. És még inkább, amikor látták, hogy az a bolondos legény világért el nem költene egy aranyat, s ciberén puliszkán él, mint addig. Hiszen ez bolond, az sem tudja, mit kell a pénzzel csinálni, mondta a legidősebb legény a másiknak. Összetanakodtak, hogy ellopják. Ők majd tudják, mire jó a pénz. Szépen kiürítették a csebret, s arany helyett telerakták korpával. Egyszer nézi a bolondos legény, s hát arany nincs. Egyet sem búsult. A cseber fejét bekötötte egy abrosszal, s elindult, hogy eladja a korpát.
Estére beért egy városba, s ott szállást kért egy nagy uraságtól. Kapott is szállást, s a korpát betette a csűrbe. Hanem a disznók megérezték a szagát, berontottak a csűrbe, s mindegy falásig megették a korpát. Hely, de csapott lármát a legény, mikor reggel észrevette, hogy nincs korpa. Azt mondta, hogy most egyenest megy a királyhoz, s elpanaszolja neki, hogy ellopták a drága sok aranyat érő holmiát. Megijedt erre az uraság, csak hogy panaszt ne tegyen, annyi pénzt adott a bolondos legénynek, hogy alig bírta el. Hazament a sok pénzzel, és a bátyai nem győzték eleget csodálni, hogy az a féleszű megint annyi sok pénzt tudott szerezni. Kérdezték, hát azt hol kaptad? A korpáért, felelte Istók. Hiszen a bátyainak sem kellett több. Ők is megraktak egy csebert korpával, s azzal elmentek a szomszéd faluba. Kiabálták torkuk szakadtából. Korpát vegyenek, korpát vegyenek! Össze is szaladt az egész falu népe, de úgy kiverték a faluból a legényeket, hogy alig győzték futással. Szerencsét próbáltak egy más faluban is, de itt is csak úgy jártak. Eddig is haragudtak bolondos testvérükre, de most még inkább, s összetanakodtak, hogy vagy így, vagy úgy kioltják az élete gyertyáját. Elmentek a bíróhoz, s beárulták a testvérüket, hogy az ördögökkel cimborázik, hogy mindegyre tengerpénzzel állít haza, s most meg a falut akarja elveszejteni. A bíró el is hitte, de még a falubéliek is, mert az már csak ugyan ördöngőség lehet, amit ez a bolondos legény cselekszik. Azt határozta a falu gyűlése, hogy bolondistókot befenekeltetik egy hordóba, s bedobják a gát alá. Úgy is történt. Befenekeltették egy hordóba, s mert éppen vasárnap volt, kitették a templom elé, hogy majd a templomból kijövet elviszik a vízre, s a gát alá dobják. Azalatt, míg a nép a templomban volt, Istók elkezdett kiabálni. Hiába erőltettek, hiába! Nem leszek főispán, nem leszek főispán! Éppen abban a pillanatban hajtott el arra négy lovas hintón egy idegen uraság, s hallja, hogy mit kiabál valaki a hordóból. Megállítatja a lovakat, leszáll, s oda megy a hordóhoz. Kérdi. Mit is kiabált, Kend? Azt, hogy nem leszek főispán, inkább akasszanak föl! Azért ugyan egyet se kiabáljon, mondta az uraság. Szálljon ki hamar, cseréljünk gúnyát, majd beülök én a hordóba. Lovam, hintom, legyen a Kendé. Úgy is lett. Istók kimászott a hordóból, az idegen úr pedig bemászott. Istók elhajtott a négy lóval s hintóval, az idegen úr pedig, mikor jöttek ki a templomból, torka szakadtából kiabált. Leszek én főispán, emberek! Leszek én főispán! Aza, majd a halak közt, gondolták az emberek, de nem szóltak semmit, hanem szépen fölvették a hordót, vitték a vízre, s a gát alá vetették. Minden jó lélek azt hitte, hogy most már vége annak az ördöngős Istóknak, s hát, amint hazafelé indulnak, nagy lelki nyugalommal jött a gát felől négy lovas hintón bolond Istók, s nagyokat csördített az ostorával. Bezzeg volt egy álmélkodás szörnyűködés. Hát ezt te hol kaptad? Kérdezték az emberek. Ott a gát alatt, felelte hegykén Istók. Van ott még annyi, hogy hat falunak is elég lenne. Ha nem hiszik, jöjjenek, s nézzék meg a maguk szemével. Csak úgy omlott, tódult a népség utána. Istók pedig mind a vízpartján járatta a lovait, hogy az emberek lássák a vízben a hintónak meg a lónak az árnyékát. A biza! Né! Igaza van a bolondnak! Kiáltották az emberek, s utcu neki vesd el magad, egymás feje tetején át ugráltak a vízbe. Az egész falu népe ott gomolygott a vízben papostul, harangozóstul, csak a vén papné, aki bottal járt, nem ugrott bele. A papnak nagy, széles kalapja volt, s az nem ment le a vízfenekére, hanem mind ott úszkált a víz színén. Látja ezt a papné, belenyúlt a botjával, s egyre döfölte a kalapot, bíztatta az urát. Menjen beljebb, édes uram, válogasson a javából, menjen beljebb! Hiszen beljebb is ment az egész falu, úgy, hogy egy sem jött vissza többet. Bolondistók pedig elfoglalta az egész falut, s akkora úr lett belőle, hogy az egész vidék csodájára jár. Aki nem hiszi, járjon utána.

Bolondos Mihók. Volt egyszer egy szegény asszony, s annak egy fia. Mihók volt a neve. Mondja egyszer Mihóknak az anyja. Hallod-e, Mihók? Én elmegyek a templomba. Ha elmennél ez alatt hazúról, húzd be magad után az ajtót. Amint az asszony elment, mit gondolt Mihók, mit nem? Ő is neki készülődött, hogy elmegy a templomba. No, de nem feledte el, hogy mit parancsolt neki az anyja. A sarkából kivette az ajtót, felvette a hátára, s úgy ment az anyja után a templomba. Itt az ajtó, édesanyám, mondta Mihók. Bezzeg, hogy lett nagy megbotránkozás a templomban, s az emberek csihi-puhi jól eldöngették Mihókot. No, te boldogtalan, mondotta az édesanyja nagy haraggal. Takarodj a házamból, keres valahol szolgálatot, itt tovább nem maradhatsz. Hát jól van, duzzogott Mihók. El is megyek. Addig megyek, míg szolgálatot nem találok. Meg sem állott, míg a hetedik faluba nem ért. Ott egy gazdag földbirtokosnál beállott disznópásztornak. No, fiam, mondta az uraság, kezedre adok egy csorda disznót. Kihajtod a bükkerdőbe, s addig haza se jöjj, míg a disznók jó kövérre nem híznak. Mihók még aznap kihajtotta a disznókat az erdőbe, őrizte becsületesen, de bezzeg az uraság nem sokat törődött azzal, hogy éle, hal-e Mihók, mikor küldött neki ennivalót, mikor nem. De hát így is eltelt valahogy az idő, s közben a disznók úgy meghíztak, hogy majd kihasadtak. No, ha meghíztak, Mihók el is indította hazafelé. Amint ment, mendegélt, szembe jön vele egy mészáros. Kérdi Mihókot, hallod-e, eladnád-e azokat a disznókat? El én, mondta Mihók, akár fél áron is, csak a fülét meg a farkát adja vissza. Hát, aztán hogy nevette volna meg a mészáros fél áron? Egyszeribe kifizette a pénzt, mindenik disznónak levágta a fülét meg a farkát, s azt odaadta neki. Tovább ment Mihók nagy vígan, s addig ment, mendegélt, míg egy mocsaras, süppedékes helyre ért. Ott két-két lépésnyi távolságra beledugdosta a disznófüleket, meg farkakat. Amikor ezzel készen volt, szépen hazament az urasághoz, s jelentette neki nagy ijetten. Jaj, uram, jaj, mi történt? No, mi történt? Szörnyű nagy szerencsétlenség! No mi, nyögd már ki! Az történt, uram, hogy a disznókat kihízlaltam, olyan kövérek lettek, hogy alig bírtak mozogni. Hát ez szerencsétlenség? Hogyne, uram, mikor történetesen egy mocsár felé tereltem a disznókat, s ahányan voltak, mind belé süllyedtek. Csak éppen a fülük s a farkuk látszik ki. Na hiszen, azonnal felkerekedett az uraság valamennyi szolgálójával, s mentek a mocsár felé. Csak ugyanott volt a sok disznófülnek disznófark. Nosza neki! Belekapaszkodtak a fülekbe meg a farkakba, húzták nagy erőfeszítéssel, de bizony, mint hanyattestek. Bezzeg, hogy a kezükben maradt a disznók füle meg a farka. Lássátok, mondta Mihók, ugye szörnyű kövérek voltak? Különben nem süllyedtek volna el. Mit tehetett az uraság? Orra füle lekonyult, s nagy búsan hazaballagott. Hazament Mihók is. Bezzeg volt most becsülete otthon, mert hát pénzt is hozott. Otthon is maradt jó darab ideig. Telt múlt az idő. Elfogyott a pénz, s Mihóknak mondja az anyja. Hallod-e, hékám? A pénz már fogyatékán. Jó volna, ha dolgoznál, mert így nem élünk meg. Mindjárt a kezébe is nyomott egy csomó lent, s mondta. Látod, ezt megfonhatnád, úgy sincs egyéb dolgod. Mihóknak azonban semmi kedvesen volt a fonáshoz. A lent apránként mind a tűzbe dobta, s elégette. No hiszen, ha elégette, az anyja jól nyakon verte, erre meg Mihók, mit gondolt, mit nem, összeszedett egy csomó ágat, azt körülcsavarta a lennel, mint valami guzsajnyelvet. Aztán vett egy söprűt, az volt az ő orsója. Felmászott ezekkel a házfedelére, s elkezdett fonni. Amint ott fonogatott a házfedelé, arra jött három tündér, s mondta az egyik. Nézzétek, milyen pompásan fon Mihók, ne ajándékozzuk meg valamivel. Dehogy nem, mondta az első tündér. Én azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel olyan sok lent fonjon, hogy az se tudja, hova tegye, amit fon. Mondta a második. Én meg azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel mind szője meg, amit font.
mondta a harmadik tündér, én meg azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel azt a rengeteg sok vásznat fehérítse meg. Hallotta jól Mihók, amit a tündérek mondtak, s este, mikor az anyja lefeküdt, elévette a lent, s hát az magától fonódott, szaporodott a fonál szörnyen, annyi lett, hogy alig fért a házba, akkor aztán úgy tett, mintha szőne. Alig nyúlt a szövőszékhez, már készen is volt a rengeteg hosszú vászon. Most meg kiteregette a vásznat, s az magától megfehéredett. Hely, bezzeg örült a Mihók anyja, mikor meglátta a rengeteg hosszú vásznat. Mindjárt vitte a vásárba, s kapott érte annyi pénzt, hogy hótig elég volt az. Úgy bizony. Aki nem hiszi, járjon utána.

az okos leány. Hol volt, hol nem volt, Mátyás király idejében, valahol Székelyföldön, volt egyszer egy okos leány. De ez olyan okos volt, hogy az okosságának a híre még Mátyás királyhoz is eljutott. Annyit beszéltek neki a fülébe a leányról, hogy befogatott a hintóba, a leányért küldött, s elhozatta az udvarába. Felviszik a leányt a palotába, ott Mátyás király fogadja, s mondja neki. No te leány, hallottam a hírét a nagy eszednek. Hát, ha olyan nagy az eszed, van nekem a padláson 100 esztendős fonalam. Fonj nekem abból aranyfonalat. Felelt a leány. Felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Van az édesapámnak 100 esztendős sövénykerítése. Csináltasson nekem abból orsót, s akkor én is megfonom az aranyfonalat. Tetszett Mátyásnak ez a felelet, s mindjárt más kérdést gondolt ki. Hát jól van, leányom, az első kérdésemre jól megfeleltél. Mondok mást. Van nekem a padláson 100 lyukas korsóm. Foltozd meg azokat. Én jó szívvel, mondja a leány. Csak elébb felséget fordítassa ki a korsókat. Mert azt tudja bizonyosan, hogy semmit sem szoktak a színéről foltozni, hanem a visszájáról. Mondja Mátyás király. Okos volt a második felelet is. Még adok néked egy kérdést, s ha arra is megfelelsz, itt a kezem, feleségül veszlek. Csak mondja, felséges királyom. Hát én azt mondom, hozz is, meg ne is. Legyen is, meg ne is. Gondolkozik egy kicsit a leány, azzal kifordul az ajtón, megy a konyhába, ott a szakásnétól kér 2 citát. Aztán megy az udvarra, ott éppen röpködött egy sereg galamb, megfogott egyet, a 2 cita közé tette, s úgy ment fel a király szín elé. Itt van, felséges királyom. Fogja Mátyás a 2 citát, hogy megnézze, mi van benne. Abban a pillanatban a galamb kirepült. Na lássa, felséges királyom. Hoztam is, nem is. Volt is, nem is. De már erre olyan erősen megtetszett Mátyásnak a leány, hogy egyszeriben hívatta az udvari papját, összeesküdött a lánnyal. Elő a cigányokat! Lett nagy lakodalom, eltartott 1 hétig, talán 2-ig is. Én is ott voltam, egyet jót táncoltam. Aki nem hiszi, járjon utána.

három kívánság. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy szegény ember, annak felesége. Fiatalok voltak mind a ketten, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek. Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában, mire az ura hazajön, főz valami vacsorát, de bizony nem volt miből.

0: Még a víz föl sem forrott, jön haza a gazda, s mondja a feleségének nagy örömmel. Ej, feleség, ha tudnád, mi történt! Vége a nagy szegénységnek, lesz ezután minden, amit szemünk, szájunk kíván. Ugyan, ne tréfáljon, Kend, mondta az asszony. Talán bizony kincset talált. Meghiszem azt, hallgass csak ide! Amint jövök az erdőből, mit látok az út közepén? Belerekedt a nagy sárba egy kicsi aranyos kocsi. A kocsi előtt két mókus, s a kocsiban egy olyan szép asszony ült, amilyent még világ életemben nem láttam. Bizonyosan tündér lehetett. Mondja nekem az a tündér. Te jó ember, segíts ki a sárból, s bizony nem bánod meg.
1: Hát én hogy ne segíteném, mondtam én. Azzal megfogtam az aranyos kocsit, asszonyostul, mókosostul kikaptam a sárból. Akkor aztán töviről hegyire kikérdezett engem, van-e feleségem? Mondtam én, van bizony. Gazdag vagyok-e? Mondtam én, bizony szegény vagyok, mint a templom egere. No bizony, ha szegény vagy, mondd meg otthon a feleségednek, hogy kívánjon három dolgot, akármit, s mind a három kívánsága azonnal teljesül.
0: Hallá-e? Mondta az asszony. Ne tréfáljon, mert nincs kedvem a tréfára. Jól van, jól. Próbáld meg, kívánj valamit. Hát, jól van. Kívánok. Ó, Uramisten, bárcsak egy rőfös kolbász kerülne ide.
1: Abban a szempillantásban a kéményből leereszkedett egy nagy lábos, s a lábosban egy rőfös kolbász volt szépen összetekerve.
0: Látod, hogy igazam volt, mondta a szegény ember. Hanem most már valami okosabbat kívánjunk, mert látod, hogy teljesedik.
1: Szegény ember elévette a pipáját, még volt egy kicsi dohánya, teletömte. Gondolta, a pipára gyújt, majd valami okosabb jut eszébe. Belenyúlt a tűzbe, hogy szenet vegyen ki a pipájára, de olyan ügyetlenül talált belenyúlni, hogy a lábos felborult, s a kolbász kifordult a hamuba. Fölpattan az asszony, elkezd lármázni.
0: Jaj, de ügyetlenkend, bár csak az orrára nőne az a kolbász!
1: És ahogy ezt kimondta, már ott is lógott az urának az orrán a rőfös kolbász, úgy odaforrott, hogy azt szépszerivel levenni nem lehetett.
0: Ej, uram teremtő, megszomorodtak mind a ketten. Most már mit csináljanak, mit kívánjanak harmadiknak?
1: Mondja az ember. Előbb ezt a kolbászt vegyük le. Próbálja az asszony, nem tudja levenni.
0: Hát bizony ezt le kell venni,
1: mondja az asszony. Egy kicsit az orrából lecsippentünk, nem olyan nagy baj az.
0: De már ezt nem engedem.
1: Bizony, ha nem, akkor járjon Kent kolbásszal.
0: De már azt nem teszem, hogy az egész világ csúfja legyek.
1: Istenem, Istenem, mit tudjanak csinálni?
2: Tudod mit, asszony, mondja az ember. Kívánd azt, hogy a kolbász essék le az orromról.
0: Mit gondol, Kend? Hiszen az a harmadik kívánság lenne. Pedig én mi minden jót akartam kívánni. Sok ökröt, lovat, sok földet, szép házat, s mindent.
2: Már hiába, feleség. Én ilyen bajusszal nem járok. Hamar kívánt, hogy a kolbász essék le az orromról.
1: Mit volt mit tenni? A szegény asszony mégiscsak azt kívánta, hogy az ura orráról essék le a kolbász. Mikor aztán leesett, a hamut szépen lemosta róla. Úgy megették egy leültükben, hogy egy falat sem maradt belőle. Evés közben szépen megbékültek, s többet a szegénység miatt nem veszekedtek, hanem dolgoztak sokat, sokat. Lett aztán ökör is, ló is, lett föld is, lett szép ház is. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Mátyás király és a török szultán. Mátyás király, midőn egyszer a török szultánnal hadakozott, egy nap elhatározta, hogy kikémleli az ellenséget. Áruhába öltözött tehát, és magát török kereskedőnek adva ki, egy szekérnyi árpával megjelent a török tábor előtt. Majd a többi árus közé vegyülvén, akik élelmet szállítottak a törököknek, szép ügyesen maga is bekeveredett a táborba. Ott aztán fogta magát, megkereste a szultán díszes sátorát, majd nem messze tőle leült és elkezdett árpát árulni. Közben persze félszemmel figyelte, mik történnek a táborban, no meg a vezérsátrában. Ott ült egész estig. Egyszer csak látja ám, hogy a szolgák szép sorban vonulva hozzák a szultán vacsoráját. Mivel épp előtte lépdeltek el, jól látta, milyen fogásokból áll az, s ezeket egyben jól az eszébe is véste. Mikor aztán az éjszaka visszaszökött a magyar táborba, egyből hívatta az író deákját, s levelet diktált neki, melyet egy követtel átküldetett a szultánnak. A levélben ez állt. Hallod-e, törökök vezére? Igen, kutyául őrizteted a táborodat. Én, Mátyás, a magyarok királya, tegnap egész nap árpát árultam a sátrad előtt, s hogy tudd, igazat beszélek, leírom, mit vacsoráztál tegnap este. Azzal felsorolta a vacsora fogásait, mind a 12-t. A szultán, mikor ezt olvasta, igen elszégyelte magát. Másfelől meg is ijedt, hogy Mátyás megtudta, milyen ereje van a török seregnek, és mik a gyengeségei. Láthatta, hisz egész nap ott ült a tábor közepén. Épp ezért, rövid gondolkodás után úgy döntött, nem vállalja a csatát a magyarokkal. Összeszedette a táborát, és másnap seregével együtt eltakarodott. Így győzött Mátyás király egy csepp vér nélkül, csak is az eszére és a bátorságára hagyatkozott.

Egyszer Mátyás király a főurakkal a tópartján sétált. Nagy meleg volt, csak úgy kókadoztak a nátszálak a vízben. Mátyás észrevette ezt, és így szólt. El kellene egy kis eső ennek a nádnak. Nagyot nevettek erre az urak, és az egyik azt mondta. Ugyan, fölséges uram, minek eső a nádnak, mikor folyton vízben áll? Mátyás nem szólt erre egy szót sem, de gondolt valamit. Másnap nagy lakomát rendezett, melyre meghívta az összes főúrat. Temérdek sok mindenféle ennivalót összehordatott, de meghagyta a szolgáknak, hogy egy csepp ital nem sok, annyit se tegyenek az asztalra, hanem mindenkinek a lábához tegyenek egy nagy mosdótálat, aztán abba öntsék a finom borokat. Ráadásul a lakoma előtt megváratta az urakat, hogy jól megéhezzenek és sokat tudjanak enni. Nem is kellett azoknak biztatás. Mikor nagy sokára behozták az étkeket, Uzsgyi mind rávetette magát az ennivalóra és falatozott rendesen. Már igen benne jártak a lakmározásban, mikor is egyszer csak bejön a sok szolga, kapkodják el az urak lábát, aztán lecibálják róla, kinek a csizmáját, kinek ami volt. Mosdótálat tesznek alájuk, abba bort töltenek, és belemerítik az urak lábát. Hát ezen igen csodálkoztak a főurak, de úgy gondolták, ez valami új palotai módi, ezért aztán folytatták tovább az evést. Egy idő után aztán kezdtek igen megszomjazni, de hiába, a szolgák csak a mosdótálba voltak hajlandók tölteni a bort. Oda szól az egyik főúr a másikhoz. Te, én úgy látom, hogy itt még vizet se kapunk inni, nemhogy bort. Csak azt tudnám felfogni, hogy mi a haragos Isten nyilának kell a lábunkat lógatni ebbe a sok finom italba. Egyikük másikuk le is akart bújni az asztal alá, hogy majd beleiszik a mosdótálba. De hát nem lehetett, mert a király szemmel tartotta őket, no meg beszélt is hozzájuk. Egyszer aztán az egyik úr mégsem bírta tovább, és azt mondta. Hát engedelmet kérek, uram felséges királyom, ne tegye meg velünk azt a csúfságot, hogy nem ad innivalót, már mind összeesünk a szomjúságtól. Erre aztán azt mondta nekik Mátyás király. Látjátok, fiaim, így van a nád is. Hiába áll vízben a lába, azért fönt is megkívánja a nedvességet.

miért hívják a csizmadiát csizmadiának? Mert a csizmadiát nem mindig hívták csizmadiának, nem ám? Annak világteremtése óta csizmamester volt a neve. Világteremtése óta Mátyás királyunk idejéig. Mátyás királyunk uralkodása alatt kapta a csizmamester a csizmadia nevet. Ennek a névcserének pedig az a históriája, hogy volt Mátyás királyunk idejében valamerre az országban egy csizmamester a többi közt, s az azt hallotta, hogy Mátyás király annak, aki ajándékot viszen néki, százszor többet érőt ad az ajándék fejében. No, gondolta a csizmamester, éppen ilyen király való nékem. Kapta-fogta csinált egy pár parádés piros csizmát a királynak. Felvitte Budavárába, nagy büszkén lengette meg a palota kapujában a csizmát. Fogadom, ezért a piros csizmáért egy tarisznya aranyat akaszt a vállamra a király. Így hivalkodott a csizmamester mindenki előtt, akit csak útjában talált a király szobája ajtajáig. Az ajtón álló osztán, aki megjelentette a királynak a csizmamestert, megsúgta Mátyásnak, micsoda nagy számítással jött fel Budára a csizmamester. Mátyás király elvette a piros csizmát, meg is köszönte, a csizmamestert kiküldte a szobából. Rögtön hozatott az istálóból a lovak alól egy csomó szalmát. Azzal megtömködték a szolgái a két piros csizmát, így adták vissza a csizmamesternek. Nesze ravaszdi, ez a csizma díja. Elmehetsz vele Isten hírével. Ezóta hívják a csizmadiát csizmadiának.

0: Mátyás király és Kampó vitéz. Élt Mátyás király idejében egy Kampó nevű ember. Széles vállú, alacsony testű, vastag lábszárú ember volt Kampó, s nagy volt a híre erejének vitézségének. Budán lakott Kampó, s Mátyás király igen kedvelte. Annyira kedvelte, hogy minden nap hivatalos volt ebédre a király asztalához. De a királyné, aki kényes, kevély olaszasszony volt, ki nem állhatta Kampót. Az igaz, hogy Kampó egyszer erősen megijesztette a királynét. Kampó nem csak a nagy erejéről volt híres, hanem arról is, hogy táltos, ördöngős ember. Egyszer megcselekedte, hogy amint belépett az ebédlőszobába, kikapta a felső állkapcáját, azt felakasztotta az ajtó szemöldök fájába. Aztán az alsó állkapcáját kapta ki, azt letette a küszöbre. Aztán csak okádni kezdte a tüzet, de úgy okádta, hogy a királyné elájult ilyettében. Ugyan bizony, hogy tartatod ilyen nagy becsben azt az útálatos embert? Kérdezte a királyné a királyt, amikor Kampó eltávozott. Mátyás király mosolygott, vállát vonogatta, aztán csak ennyit mondott, hiszen majd megtudod egyszer. Múlt az idő. Éppen ebédnél ült a király, a királyné, meg Kampó, s hát csak kinyílik az ajtó nagy hirtelen, beront egy vastaglábú, alacsony termetű emberke, még Kampónál is alacsonyabb, s oda kiált Kampónak. Baj van, édes gazdám! Betört az ellenség, lóra, szaporán! Bezzeg, hogy ledobta Kampó a kanalat. Isten áldjont sem mondott a királynak. Szaladt az embere után, aki maga is táltos volt, s egy-kettőre felkötötte rettentő nagy kardját, felpattant a lovára, táltos volt az is. Átugratott a Dunán, s meg sem állt az ország határáig. Hát, uram teremtőm, csak ugyan rettentő nagy sereg rontott be az országba. Ezt a rettentő nagy sereget egy óriás vezette, aki tetőtől talpig vaspáncélba volt öltözve. Hely! Kihúzta Kampó égtelen nagy kardját. Egyet suhintott, s úgy köldökön szúrta az óriást, hogy egyszeriben lefordult a lováról. Csak úgy döngött a föld alatta. Aztán nekivágott Kampó a seregnek. Szabdalta, vagdalta, amíg embert látott. Akkor csak megfordult, s még fel sem kelt a király s a királyné az asztal mellől, beállított Kampó.
1: No, mi újság, Kampó? Kérdezte Mátyás király.
0: Semmi nevezetes felséges királyom, csak egy kicsit kiverekedtem magamat. Hát az ellenség mit csinál? Nem csinál már az semmit, felséges királyom.
1: Akkor hát folytasd az ebédet, Kampó.
0: Folytatom, felséges királyom. Azzal leült, s evett hat ember helyett. Amikor eltávozott Kampó, azt mondta Mátyás király a feleségének.
1: No, látod-e?
0: Ezért tartom oly nagy becsben ezt az embert.

0: ezután.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
0: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

9. mese. Egyszer volt, hol nem volt. Av volt, hogy már új év volt szervezve a nemzet. Csattogtak a kerek. Robogva volt a nemzeti sínen egy markáncs irámba, ameddig a kerál szeme ellát a jobb kezivel egyetebb. Izgálgaság az persze volt, meg tüntetgetés, de okrea az nem volt, és kész. Nemes értette a kancellária. Mit gyakorolgatnak ezek a jogaikon? Horribile. Olyan szép őszt, s hezzá illő szeptembert adott a népinek első fürkefor, hogy abba se fütteni nem köllött, se melegedni. Ami valljuk be, két erős tétel a magyar emberek családi büdzséibe. Most ezt a kedves fogyasztásukra fordították, ami visszacsepegett a kincstárba, azt újabb közmunka lett belőle izibe. Volt a nemzeti örök mozgó. Durrogtak a startpisztolok, futott a nép nemzet 100 számra, ki bozót írtani, ki a régi munkahelyre, ahon a fele pénzére estette a dolgát, ügön igyekezett nem hezzányúlni a derék szíjáhó, a csúszott volna le néki a destruktív nadrágja. Megmondott a Girószász András, az apostoli keráli szóvivőség új dolgozója, hogy azt esetleg lehet megszorításnak mondani, mikor a nemzet szűkebbre húzza az övit, de az ellenbe nem megszorítása úgy dönt, hogy mostantól inkább nadrágtartót hord. Meges lett Izibe az egyéni képviselői indítvány, hogy eztán övhasználat A per T nem javallott, pláne derék szín. Ellenbe a nemzeti nadrágtartó nem csak mélyen esztétikus, hanem szépes, munkahelyteremtőes. Na, ilyen üzletre 10 millió nadrágtartóra még a Karvaj külhones fő kapta az offshore fejét. De hiába a közbeszerzési pályázatot egy újdonás új szőlész-kőbányász nemzeti vállalkozás nyerte jelentős fölényvel. Annak a kerál oda kölcsözött 100 000 közmunkást, azok aztán varták, szabták, ruganyították az új nemzeti jelképet. Volt ott bocskai kompatibilis kutyabőrből a főső középosztálynak, meg egyszerűbb az alsónak. Volt rovásírott, volt szociális bérnadrágtartó, volt a Jobbik javaslatára lábbilincses a cigánybűnözés távlati kezelésére. Ő nem sorolhatni azt a zsizsgő változatosságot, ami hatalmába kerítette a nemzeti piacot. Addig, hogy csak egy derék szíj maradott, magáé a kerálé. Na, azt föllógatták a Szent Korona mellé az ország házába, azt nézték, szervezettem. Aki nem hiszi, essen le a nadrágja. Kelt 2011. október 4.

őszi reggel, Kerál, odakün járt a vízen. Szóvivője hátúszott mellette a törülő kendőbe, hasán a laptopja. Ebb leírta az ukáz, amit majd délelőtt bé fognak szavaztatni a kalaptörvénybe, hogy azt mondja, a hajléktalan legyen tiszta, ápolt, rendelkezzen jövedelemmel, legyen saját lakás, ez esetben jogosult, stb. Dátum aláírás. Ekkor a Kerál tréfásan megcsippantotta két lábujjával a szóvivő orrát, és emígyen szólott. Te Péter, hát erőszakos politikus vagyok én, de hogy ég, mondta a szóvivő, ezt visszautasítjuk. Ha nem ellenbe, szeretel az erő nyelvén beszélni. Hát hiszen magyar szakos se vagyol, mégis a magyarok nyelvén beszélsz. Na, erre gyött föl a nap. Van-e üres kuffer a kincstárba, te Péter? Zakatod tovább az unortodox gondolat, vagy bőrönd? Akad ebben, feleld a szóvivő. Mert máma is hiányzik a háború hóorlan 100 milliárdocska. Azt összve volna jó szedni az egészségügyből, meg az oktatásból. A tett halála az okos tojás. Továbbá, mostantól a magyar nem beteg nemzet. Itt vagyok például én. Ha én nem vagyok beteg, miért beteg más? Ha meg beteg, oldja meg. Ne féljé, ha már úgyse lesz orvos, kétszer meggondolja, lebetegszik-e háborús üdőkbe, illen gyógyszerár mellett. Arról nemes beszélve, ezt írjad föl, hogy háborúba hallgassanak a művészek. Szóz Matolcsinak, tegye le az adókulcsomót, azt elballagtok a nemzeti erőforrás hó, elhozzátok, ami a kultúrára volna, legalábbis a felit. Ami marad már úgyse elég semmire, azon veszünk futbolistát. Fel ennyi színház, fel ennyi könyv, fel ennyi óskola. Még hozzá a nemzeti fele, vágta rá a szóvivő, azt kikapackodott a partra. Na-na, mondta a Kerál. Továbbá, aki a gyerekit a munka világa helyett egyetemen akarja bölcsésztetni, az füzesse ki előre, meg utólag a nemzeti diplomájával külhomba dezertálna. Ez a magyar jövő útja, nem a tandíj. Okosnak itt vagyunk én. És még valami. Emelte föl az ujját, hogy leállítsa az Aqua Gravita programot. Miért van itt illencsönd reggel? Eztán Hoffmann Rózsa minden reggel, minden magyar gyereknek 0. órába fölolvassa a János Vitézt, határon kívül is bévül, amíg meg nem.

13. mese. Egyszer volt, hol nem volt. Volt a kerálnak egy kis kakassa, akinek nem volt már a begyibe se gyémánt félkrajcát, se aranytojás tojó tyúk. Csak sétált a kiha én nem téren, nézgelődött, fölhívd ezt-azt. Mohács óta nem téli az MSZP gumia, és hasonlókot. Advent ideje volt, mán a munkatörvénykönyvbe ki lett tárgyalva egy téli hajnalon. Továbbá sör alá tétbe lett vésve a választási törvény tervezetje, hogy eztán örökké a Fidesz nyer. Klappót hát minden. Mán lehetett volna a kis hazának nyugodalma, de nem. Mert mire első fülke for, a győzelmi emelvényin etsző körbe fordult volna, és még összehangú támadás indult a forint ellen. Helyába lett az illetőknek megmondva, hogy nem akar vaj pénzükkel, helyszen van az a magyarnak, ha el nem rabulják tőle, hanem a ganajos védőhálójukkel, a sok iceg miatt, hogy ne minősítgessenek lefele. Avót a tanulság, nemzetközi kutyából sose lesz magyar szalonna. Helyába nyugoszik a magyar múlt is jövő oly fundamentumon, hogy a kőszikla a hóképest lófra és madártej, mert az akaraton nyugszik igényesen, konkrétan a kerálén. Volt és népszerűsége bőven olyan, hogy fölülről éringélte a plafont, hanem egyszerre a döbbent, hogy még ő se tud mindenkiről mindent. Pedig volt néki titkos szolgálata, terror elhárítás a gasztrokommandóval, de valahogy mégse. Hogy például ki mit gondol a Winchesterje mélyén, vagy a fejbe, ami még rosszabb. Milyen gyógyszert szed, milyen nem. Aranyere van, rendele vibrátort online, hun offshore, mit adózik, mit ne. Álmába, mekkora malace. Arra jutott, ezt ő néki. Csak egybe kőne látni a jó kormányzás, hó. Ha nincs félnivaló, azért. Ha van, azért. Akkor béhitta a kis kakast. Ide hallgass, Nibek. Van a számodra egy szép feladatom. Ki az a Nibek? Kérte a kis kakas. Te vagy a Nibek, mondta a kerál. Eztán így hínak. Technika van, pénz van. Főhatalmazás nem köl, mert az eleve van a magyarok istenétül. Horribile, Selmeci Gabriella is megmondotta, hogy a Fidesz egy demokratikus párt, nem köl aggódni. Az lesz a dolgod, hogy ahol számítógépet látol, meg adatbázist, érted? Oda bemész, nem kérdezöl, nem nyitol vitát, ha ombudsman jön, megcsipkeded, és ami adatot csak találsz, fölszívod a begyedbe, összerázod elkövető szerint. Én csak mondom a nevit, te már köpödes a profilt, vagy fordítva. És ez így is lett, aki nem hiszi, utána lesz járva. Kelt 2011. november 29-én.

történeteket vakító nyári napsütésben írtam. A nap annyira fölforrósította az írógépet, hogy percenként többször megakadt és dadogott. Nem tudván a vakító fehér lapokra nézni, azt sem ellenőriztem, hogy mit írtam le. Fénymámorban, önműködő módszerrel írtam tehát. A nap olyannyira elvakított, hogy csak a csillogó írógép körvonalait láttam. A bádogtető néhány órára annyira fölforrósodott, hogy a már teleírt lapok tekercsekké pöndörödtek. És mert az elmúlt évben úgy zúdultak rám az események, hogy még anyám halálát sem volt időm feljegyezni, nos, ezek az események arra kényszerítenek, hogy a szöveget úgy hagyjam, ahogy első nekifutásra született. Remélem, hogy egyszer majd lesz időm és bátorságom a szöveget újra és újra átgyúrni, és bizonyos klasszikus igényekhez idomítani, vagy pedig, engedve a pillanat hatásának és feltételezve, hogy letörölhetném a képek első spontaneitását, ollót ragadni és kivágni azokat a képeket, amelyek az idő múlásával is megőrizték frissességüket. És ha már nem lennék a világon, tegye ezt meg valamelyik barátom. Vágjanak össze a szövegből egy rövid novellát, vagy egy hosszabb elbeszélést. Úgy. Utóirat. Azon a nyári hónapon, amikor ezt a szöveget írtam, Salvador Dali mesterséges emlékezésének és Freud beszédben utat törő félbeszakított indulatának megindultságában éltem. Bohumil Hrabal. Ő felsége pincére voltam. Egy pohár szörp. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Mikor a Prága szállóba kerültem, a főúr megfogta a bal fülemet, megcibálta és így szólt. Te vagy itt a pikoló fiú, úgyhogy jól jegyezd meg, semmit sem láttál, semmit sem hallottál, ismételd el. És én elismételtem, hogy az étteremben semmit sem láttam, és semmit sem hallottam. Azután a főúr a jobb fülembe akaszkodott, de azt is jól jegyezd meg ám, mondta, hogy mindent látnod és hallanod kell, ismételd el. Én meg álmulva ismételtem, hogy mindent látni és hallani fogok. Így kezdtem. Minden reggel 6-kor kint álltunk a placon, minden reggel kisebb díszszemlét tartottunk. Jött a szálloda tulajdonos úr, a szőnyeg egyik oldalán a főúr, a pincérek és a sor végén én, a legkisebb, a pikoló fiú, a másik oldalon pedig a szakácsok álltak, és a szobaasszonyok, a mindenesek, meg a büféslány. És a szálloda tulajdonos úr elvonult előttünk, és nézte, tiszták-e az ingmellek, meg a fraggallérok, s hogy a frakkon nincs-e folt, nem hiányzik-e valahol egy gomb, ki vannak-e suvickolva a cipők, majd lehajolt, és szimatolva győződött meg arról is, vajon mostunk-e lábat? Majd így szólt. Jó napot, uraim, jó napot, hölgyeim! Aztán már senkihez sem szólhattunk, és a pincérek megtanítottak minket, miként kell papírszalvétába bugyolálni a kést meg a villát, és én kitisztítottam a hamutartókat, és minden áldott nap ki kellett pucolnom a bádokkaskát is, amiben a forró virslit tartottuk. Mert én jártam ki az állomásra a forró virslivel. Az a pikoló tanított be, aki már nem volt pikoló, már a placon dolgozott, ó, hogy könyörgött, hadd hordja továbbra is ő a forró virslit a pályaudvarra. Furcsálottam a dolgot, de aztán megértettem. Én sem akartam semmi más csinálni, csak a vonatok mentén forró virslit árulni. Hányszor nyújtottam oda naponta a virslit kiflivel, egy korona 80-ért. De az utasoknak csak 20 koronásuk volt, néha csak 50-esük, és nekem sem volt apróm, még akkor sem, ha volt. És tovább árultam a forró virslit, míg az utas föl nem ugrott a vonatra, és az ablakhoz nyomakodva a kezét nyújtogatta, én meg először letettem a forró virslit, aztán az apró pénzzel kezdtem zörögni a zsebemben, de az utas már üvöltött, hagyjam az aprót, a visszajáró bankókkal törődjek, és én szép lassan kerestem a zsebemben azokat a bankókat, és a forgalmista már sípolt, én meg szép komótosan kihúztam a zsebemből a papírpénzt, és a vonat elindult, és én futottam a vonat mellett, és mikor már felgyújtottam,
meggyorsult egy kicsit, akkor emeltem föl a kezem, és a vankók már-már a nyújtózkodó utas ujja hegyét érintették, némelyikük úgy kihajolt, hogy bent a kupéban valakinek a lábánál fogva kellett őt tartania, sőt, volt olyan is, aki a szemafor oszlopába verte a fejét, más meg a táviró póznába, de az új hegyek gyorsan távolodtak, és én kifulladva, magasba tartott kézzel megálltam, kezemben a bankók, az volt csak az igazi. Nagyon kevesen jöttek vissza a pénzükért, így most már nekem is volt saját pénzem. Egy hónap elteltével már több százast vágtam zsebre, és végül az ezres is összejött. De reggel 6 után, este pedig lefekvés előtt jött a főnök ellenőrizni, mostam el lábat. És már 12-kor ágyban kellett lennünk, és eképpen kezdtem én nem hallani és mindent hallani, és nem látni és mindent látni, ami körülöttem zajlott. Láttam a rendet, meg a rendszert, hogy mennyire örült a főnök, amikor látszatra ellenségei voltunk egymásnak. Ments Isten, hogy a pénztáros lány moziba menjen egy pincérrel, repült is volna rögtön mind a kettő. És megismertem az étterem vendégeit és a törzs vendégek asztalát. Minden nap én fényesítettem a törzs vendégek poharait. Mindegyiknek száma és jele volt. Volt szarvasos, ibolyás pohár, volt, amelyikre városka volt pingálva, volt szögletes, meg hasas is, és volt egy HB-jelű kőkorsó egyenesen Münchenből. És minden este jött a kiválasztottak társasága, a jegyző úr, az állomásfőnök úr, a bírósági előjáró, az állatorvos, a zeneiskola igazgatója és Jína gyáros úr, és mindegyikről én segítettem le, és mindegyikre én segítettem fel a kabátját. És mikor a sört hoztam, minden korsó a tulajdonosa elé kellett, hogy kerüljön. És nem győztem csodálkozni, hogyan képesek a gazdagok egész este azon vitatkozni, hogy mondjuk a város határában a palló mellett 30 éve egy nyárfa állt-e. És már kezdték is. Az egyik azt mondta, nem is volt ott palló, csak egy nyárfa. A másik meg, hogy nem volt ott nyárfa, meg nem palló volt az, csak egy deszka valami korláttal. És képesek voltak iszogatni sörüket, és beszélni erről a témáról, és kiabálni, és veszekedni, de mintha mindezt csak a látszat kedvéért tették volna. Mert szinte már egymás képébe üvöltöttek az asztal fölött, hogy palló volt ott, és nem nyárfa! Az asztal túloldaláról meg, hogy nyárfa volt ott, és nem palló! De aztán visszaültek, és minden a legnagyobb rendben volt megint. Csak azért üvöltöztek, mert utána jobban ízlett a sör. Máskor meg azon civakodtak, melyik a legjobb sör Csehországban. Az egyik szerint a Protivini, a másik a Vodnanira esküdött, a harmadik a Pilzenire, a negyedik a Nimburkira, meg a Krusoviceire. És már megint üvöltöttek, de azért mind szerették egymást. És csak azért kiabáltak, hogy történjen valami, hogy valamivel elüssék az estét. És az állomás főnök úr, amikor elébe tettem a sört, felém hajolt, és suttogva mondta, hogy látták az állatorvos urat az Édenben a kisasszonyoknál, és hogy Jaruskával ment szobára. Az iskola igazgató úr ezzel szemben azt suttogta, hogy az állatorvos úr ott volt ugyan, ám nem csütörtökön, hanem már szerdán, és hogy Vlasztával, és nem Jaruskával ment föl. És eképpen beszélgettek egész este. Csak is az Éden kisasszonyairól. Hogy ki volt ott, és ki nem, és amikor én mindezt hallottam, ezeket a beszédeket, hát mindegy volt nekem, hogy a város határában nyárfa volt-e és palló, vagy hogy palló ugyan volt, de nyárfa nem, vagy mi több, csak a nyárfa állt azon a helyen, és az is, hogy a brányi kisőr jobb-e, vagy a protivini. Nem akartam én egyebet látni és hallani, csak azt, hogy milyen is ott az Édenben. Megszámoltam a pénzemet, és úgy árultam tovább a virslit, hogy félre tudjak tenni annyit, hogy elmehessek az Édenbe. Sőt, már el is tudtam sírni magam a pályaudvaron, mert hogy olyan picike, tökéletes pikoló fiú voltam, hát mindenki csak legyintett. És ott hagyta a pénzét, mert azt hitték, árva gyerek vagyok. És így érlelődött bennem a terv, hogy egyszer majd 11 után a lábmosást követően kimászok a kis szoba ablakán, és elnézek abba az Édenbe.
Vadul kezdődött az a nap az Aranyprága vendéglőben. Délelőtt egy jól öltözött cigánytársaság jött be, pénz is volt náluk elég, üstfoltozók lehettek, és ahogy ott ültek az asztalok mellett, hát mindenből a legjobbat kérték. És mindannyiszor, mikor valami újabbat rendeltek, mutatták a pénzüket. A zeneiskola igazgatója az ablaknál ült, és mert a cigányok üvöltöztek, áttelepedett az étterem közepébe, és tovább olvasott egy könyvet. Szörnyen érdekes könyv lehetett az, mert ahogy az igazgató úr fölállt, hogy három asztallal odébb üljön, hát föl sem emelte a tekintetét abból a könyvből. Akkor is olvasott, amikor leült, a kezével tapogatta ki a szék támláját, és csak olvasott tovább. Én meg a törzsvendégek poharait tisztogattam, a fény felé fordítottam őket, még csak délelőtt volt, egy-két leves, néha egy-egy pörkölt, kevés vendég, de ilyenkor az összes pincérnek állandóan csinálnia kellett valamit, még ha nem is volt semmi dolguk. Mint ahogy én is, oly nagy gonddal pucolgattam azokat a poharakat. A főúr is általában igazgatta a tálalón a villákat, a pincér meg újra nekilátott az evőeszköz elrendezésének. És ekkor, ahogy átnéztem az Aranyprága emblémás poháron, látom, hogy az ablak alatt haragos cigányok futnak az utcán, és aztán berontanak a mi Aranyprágánkba, és alig, hanem már a folyosón kést ránthattak, és utána valami szörnyű dolog történt, odarohantak azokhoz az üstfoltozó cigányokhoz, de azok, mintha már várták volna őket, fölpattantak, és megragadták az asztalokat, és mindig úgy tartották maguk elé a lapjukat, hogy a késes cigányok hozzájuk ne férjenek. De mégis ketten már a földön feküdtek, a hátukból kiállt a kés, és a késelők csak szúrtak és döftek, az üstfoltozók kezébe is belevágtak, merő vér volt majd minden asztal, de az igazgató úr csak tovább olvasta azt a könyvet, mosolygott magában, és a cigány fergetek nemhogy körülötte vonult volna el, de rajta keresztül. Összevérezték a fejét, meg a könyvét. Én viszont az asztal alá bújtam, és négykézláb másztam ki a konyhába. A cigányok sikoltoztak, villogtak a kések, a villanások, mint holmi arany legyek, röpködtek az Aranyprágában, és a cigányok fizetés nélkül kihátráltak az étteremből, minden asztal véres volt, ketten a földön feküdtek, az egyik asztalon két levágott új, egy lenyisszantott fül és egy darab hús hevert. A doktor úr, mikor kijött megnézni a két leszúrtat meg a cafatokat, megállapította, hogy a hús egy darabka a vállizomból. És ekkor is csak az igazgató úr volt az, aki tenyerébe támasztott állal, az asztalára könyökölve olvasott tovább. Az összes többi asztal a kijáratot torlaszolt el, ezek az asztalok barikádozták el az ajtót, fedezték az üstfoltozók menekülését. És a főnök úrnak nem volt más választása. Fölvette fehér, méhecske mintás mellényét, kiállt az étterem bejárata elé, és kezét széttárva mondogatta az érkezőknek, hogy sajnálom, odabent rendbontás történt, csak holnap nyitunk. Az összevérezett avroszokat, a rengeteg tenyér és újnyomot az én gondjaimra bízták. Ki kellett vinnem mindent az udvarra, és be kellett fűtenem a mosoda nagyüstje alatt, és a büféslánynak meg a mindenesnek ki kellett mosnia meg főzni ezt az egészet. És nekem kellett volna kiteregetnem az avroszokat, de nem értem el a szárítókötelet. Úgyhogy ez is a mindenes lányra maradt. Én adogattam neki a nedves, kifacsart avroszokat, és éppen a melléig értem. És ő csak kacagott, és arra volt jó neki az egész, hogy nevetségessé tegyen. Az arcomnak nyomta a mellét. Úgy tett, mintha véletlenül, felváltva, hol az egyik, hol a másik mellét nyomta nekem, rá a szememre. Elsötétült előttem a világ, és minden illatos volt. Mikor aztán abroszért hajolt le a kosárhoz, én láttam be mélyen a két ringó keble közé. És ahogy fölállt, függésből előre meredésbe ömlöttek át mellei, és ez a két nő, a büféslány meg a mindenes, csak nevetett. És így beszéltek hozzám. Mondd csak, fiacskám, hány éves vagy? Elmúltál már 14? És mikor? És aztán bealkonult, és fújt a szél, és olyanok voltak azok az abroszok kint az udvaron, mint holmi spanyol falak. Mint mikor az étteremben esküvő vagy más zárt körű rendezvény volt, akkor állítottunk fel ilyent,
és én már mindent elkészítettem a placon, és minden újra ragyogott a tisztaságtól, mindenütt szegfű, mindig telekosárral hozták a virágot, mikor minek volt éppen a szezonja, és mentem lefeküdni. De mikor aztán csendesség lett mindenütt, és az udvaron csattogtak az abroszok, mintha beszélgetnének, tele volt az udvar ezzel a muszlin beszéddel, kinyitottam az ablakot, kimásztam, és az abroszok között, az ablakok előtt haladva a kapuig jutottam. Átvetettem magam rajta, és lopakodva mentem a kis utcán egyik lámpától a másikig. A sötétben mindig kivártam, míg az éjszakai járókelők elhaladnak mellettem, míg végre meg nem pillantottam az éden, zölden világító feliratát, és álltam egy kicsit, vártam. Az épület mélyéből egy orkesztrion csörömpölése szűrődött ki, és összeszedve minden bátorságomat bementem. És a folyosón volt egy kis ablak, és én csak álltam, és olyan magasan volt az a kis ablak, hogy lábújhegyre kellett állnom. És ott ült az éden tulajdonos, nője, és megkérdezte. Mikének is

És én elpirultam, és azt mondtam, nem, én Chambre Séparéban szeretnék vacsorázni. Ő meg rám merett, hosszan füttyentett, és megkérdezte, pedig már tudta a választ, és kivel? És én rámutattam, és mondtam, magával. És ő fejcsóválva nyújtotta felém a kezét, és így, kézen fogva végigvezetett egy homályos, tompított, vörös fénnyel megvilágított folyosón, és kinyitott egy ajtót, a szobában heverő, asztal meg két plüsshúzatú szék állt, és a fény valahonnan a függöny a karnis mögül szűrődött ki, végig szaladt a plafonon, majd úgy omlott alá, mint a szomorú fűz ágai. És leültem, és mikor kitapintottam zsebemben a pénzt, visszatért az erőm, és megkérdezte. Velem vacsorázik? És inni mit szeretne? És ő mondta, hogy pezsgőt. Én meg bólintottam, és a lány tapsolt egyet, jött a pincér, hozott egy üveget, és kinyitotta, aztán hátravitte a hálófülkébe, poharakat hozott, és töltött, én meg ittam a pezsgőt, a buborékok az orromba szálltak, és prüszköltem. A kisasszony meg, amint bemutatkozott, egyik poharat a másik után itta, aztán megéhezett, és én azt mondtam, hogy igen, mindenből a legjobbat hozzák. És ő kijelentette, hogy az osztrigát szereti. Hogy itt mindig friss az osztriga. Így hát osztrigát ettünk. És újabb üvegpezsgőt bontottunk. Aztán még egyet, és a kisasszony nekiállt simogatni a hajamat, és megkérdezte, hová valósi vagyok, és én elmondtam, hogy olyan kis faluból jöttem, hogy Szenet is csak tavaly láttam először, és ő nevetett ezen, és azt mondta, helyezem kényelembe magam. Melegem volt, és levettem a zakóm, ő meg, hogy melege van, s hogy levehetné-e a ruháját. Ő is, én segítettem neki, szépen elrendeztem a széken, amit levetett, aztán a kisasszony kigombolta a slitzemet, és ekkor már tudtam, hogy ami az édenben vár rám, az nem jó. Nem kellemes, nem gyönyörteli, hanem egyenesen édeni. A kisasszony két tenyere közé fogta a fejemet, és a mellei közé szorította, és illatos volt a melle. Lehúnytam a szemem, mintha elálmosodtam volna. Olyan felséges volt az az illat, és azok a formák, és a finom, puha bőr. Ő egyre lejjebb és lejjebb tolta a fejem, és én magamba szívtam hasának illatát. Ő zihált, és olyan bűnösen gyönyörű volt ez az egész, hogy már nem is kívántam többet, csak ezt. Csak is erre fogok spórolni minden héten a forró virsliből 800 koronát, vagy 1000-et is, mert immár van szép, fenkölt célom, ahogy apám szokta volt mondani, hogy legyen mindig előttem valami cél, és meg leszek mentve, mert lesz miért élnem. De még csak valahol a félúton tartottunk. Jaruska szép csendben lehúzta a nadrágomat, majd az alsó nadrágomat is, és a lágyékomat csókolgatta, és én belereszkedtem a gondolatba, hogy mi is történik itt velem az édenben. Vacogott a fogam, és összegömbölyödtem, és azt mondtam, Jaruska, mit csinál? És Jaruska feleszmélt, de ahogy rám nézett, nem hagyta annyiban, a szájába vett. Én meg toltam el, de ő, mintha az eszét vesztette volna a szájában tartott, és egyre gyorsabb és gyorsabb mozdulatokkal mozgatta a fejét, és aztán már nem toltam el magamtól, és nem védekeztem, hanem elnyúltam, és fogtam a lány két kis fülecskéjét, és éreztem, hogyan folyok el. Hogy mennyire más ez így, mint mikor magam csinálom. Hogy az utolsó cseppig mindent kiszív belőlem ez a hosszúhajú, lehúnyt szemű kisasszony, hogy ki issza belőlem, amit eddig undorral fröcsköltem a pincébe, a szénre, vagy az ágyban, a zsebkendőmbe. És mikor fölemelkedett, hangjában mélységes fáradtsággal így szólt, és most szerelemből. De én olyan ellágyult és hervat voltam, hogy ellenálltam, és azt mondtam, de hát én éhes vagyok, maga nem. És mert szomjas voltam, fogtam Jaruska poharát, hiába igyekezett, már nem tudta megakadályozni, hogy bele ne igyak,
és csalódottan tettem le a poharat, mert

Nem pezsgő volt benne, hanem sárga limonádé. Jaruska az első pillanattól fogva limonádét ivott, amit én pezsgőként fizettem. És én ezt csak most tudtam meg. Elnevettem magam, és rendeltem még egy üveggel. És mikor a főúr behozta, magam nyitottam ki, és én is töltöttem, és aztán megint ettünk, és a lokál mélyéből az orkesztrion csörömpölése hallatszott, és mikor kiittük ezt az üveget is, és én egyre spiccesebb lettem, letérdeltem, és a kisasszony ölébe fúrtam a fejem, és csókolgattam. Játszott a nyelvem azokkal a gyönyörű szőrökkel és pihékkel, de mert könnyű voltam, Jaruska a hónom alá nyúlt, és magára húzott, szétrakta a lábát, és én, mint kés a vajba. Úgy hatoltam először nőbe. Amit úgy vártam, az végre megtörtént. És Jaruska magához szorított, és a fülembe súgta, hogy tartsam vissza, hogy minél tovább, de én csak kettőt mozdultam, harmadszorra már fröcsköltem bele a meleg húsba, és ő hídba emelkedett, úgy feküdt, hogy csak a haja meg a talpa érte a kanapét, és én testének hídján hevertem az utolsó pillanatig, míg puha nem lettem. Ott pihentem a szétvetett két lába között, míg ki nem kászálódtam onnan, s mellé nem feküdtem. És ő zihált, és elterült, és vaktában utánam nyúlt, és a hasamat simogatta. Simogatta az egész testemet. Aztán eljött a fölöltözés, a búcsúzás és a fizetés ideje, és a főúr számolt, csak számolt, majd átnyújtotta a számlát 720 koronáról, és én búcsúztam, de még fogtam 200-ast, és odaadtam Jaruskának. És mikor kimentem az édenből az utcára, neki támaszkodtam az első falnak, és ott álltam elálmodozva a sötétben, és most már tudtam, hogy mi is történik ezekben a csodálatos kisasszonyos házakban. De rögtön arra gondoltam, na, most már túl vagy a taloncskodáson, holnap újra eljössz ide, és igazi úr leszel megint. Mert mindnyájukat lenyűgöztem. Úgy jöttem, mint egy pikoló fiú, aki virslit árul az állomáson, és úgy távoztam, hogy több voltam, mint bármelyik úr az aranyprága törzs asztalánál, ahová csak előkelő urak ülhettek, csak a városi notabilitás. És már másnap egész más szemmel néztem a világot. A pénzt, ami nem csak az édenben nyitott nekem kaput, de az irántam való tisztelethez is. Csak később jutott eszembe, hogy a tulajdonosnő a portán, mikor látta, hogy csak úgy oda dobok 200-ast, hát a kezem után kapott, és meg akarta csókolni. Azt hittem, hogy a pontos időt akarja megnézni, az akkor még meg nem vásárolt karórámon. Csak hogy ez a kézcsók nem nekem, az aranyprága kis pikoló fiújának szólt, hanem annak a 200 koronásnak. És egyáltalán az én pénzemnek. Mert volt még 1000 koronám a matracba rejtve. A pénznek tehát, amiből nekem korán sem jutott számlálatlanul, hanem annyi, amennyit aznap meg tudtam keresni a pályaudvaron a forró virslivel. És délelőtt elküldtek egy kosárral friss virágért, és ahogy visszafelé megyek, hát látom, hogy egy nyugdíjas négykézláb mászik az elgurult garasa után. Tulajdonképpen útközben jutott az eszembe, hogy a kertész, meg a hentes, meg a gőz tejüzem tulajdonosa is törzsvendégek mi nálunk. Hogy nálunk találkoznak mindazok, akik a pékárut, a húst szállítják nekünk. Hányszor mondta a főnök, amikor mustrát tartott a jégszekrény felett, azonnal elígy a henteshez, és mondd meg neki, hogy egy-kettőre vitesse el ezt a gebe borjút. És még aznap estére el is tűnt az a hús, és a hentesmester úgy ült nálunk, mintha mi sem történt volna. De az a nyugdíjas biztosan rövidlátó volt, és ahogy a tenyerével a porban tapogatózott, mondom neki, mit keres bácsika? Mit? Azt mondta, elveszített 20 fillért. És én vártam, míg több ember is odaért, és fogtam egy marék aprót, földobtam a levegőbe, és gyorsan megragadtam a kosár fülét, és arcomat a szegfűbe temetve mentem tovább. És mikor az utca sarkánál visszanéztem, láttam,
rajta, miként csúszik, mászik több járókelő is a földön, mindegyik azt hitte, hogy az ő zsebéből esett ki az az apró. Egymást ócsárolták, hogy adja már vissza a másik azt a pénzt. És így térden állva veszekedtek és prüszköltek, és egymás szemébe karmoltak, mint holmi csizmás kandúrok, és én ellevettem magamat, és tudtam rögvest, mi hajtja az embereket, hogy miben hisznek, és mire képesek egy pár garasért. És amikor visszatértem a virággal, és láttam, hogy az étterem előtt sok ember áll, felszaladtam a vendégszobába, kihajoltam az ablakon, és egy telemarék apró pénzt dobtam le. De nem ám közvetlen melléjük, hanem pár méterrel arrébb. És visszasiettem az étterembe, rendezgetni kezdtem a szegfűket, minden vázába 200 aszparágusz, 200 szegfű, közben pedig az ablakon át elnéztem, hogy másznak négy kézláb az emberek a pénz után, az én garasaim után, közben meg veszekednek, hogy egyikük előbb látta meg azt a hatost, mint az, aki fölvette a földről, és azon az éjszakán és a következő éjjeleken álmodoztam, ábrándoztam. De nappal is, mikor épp nem volt semmi dolgom, s úgy kellett tennem, mintha csinálnék valamit, mikor a poharakat pucoltam és szembefordítottam őket a fénnyel, és az üvegen keresztül a túloldalon a darabokra töredező teret láttam a pestis oszloppal, az eget és a felhőket, nappal is arról álmodtam, hogy városkák, városok és falvak felett repülök, hogy van egy feneketlen zsebem, és hogy belemarkolok apróért, és ledobom a kövezetre, mindig jól szétszórom, mintha búzát vetnék, de mindig a járókelők vagy ácsorgok háta mögé, telemarokkal az aprót, s látom, hogy szinte senki sem tud ellenállni, hogy kapkodják a hatosokat, hogy öklelik egymást a fejükkel, és veszekednek, de én már repülök is tovább, és jó érzés tölti el a lelkemet, még álmomban is boldog nagyokat nyeltem, mikor jó mélyen belenyúltam abba az apró pénzzel teli zsebbe, és újabb embercsoportok közé szórtam szanaszét a zsok garast, és csilingeltek az érmék a kövezeten, és szerte gurultak. És én olyan ügyes voltam, hogy méhecske alakjában berepültem a vasúti kocsikba, meg a villamosokba is. És egyszerre csak ott csörgött egy marék nikkelpénz a padlón, és láttam, hogyan hajol le, hogy lögdösődik az összes utas, csak hogy az apró pénzt fölvegye, s hogy mindenki úgy tesz, és azt hiszi, az ő zsebéből gurultak ki a garasok. Erőt adott nekem ez az álmodozás, és mert kicsi voltam, és ezért magas kaucsuk gallért kellett hordalom, de a nyakam rövidke volt, és a gallér nem csak a nyakamat, de az államat is vágta. Ezért aztán, hogy ne fájjon, állandóan emelt fővel kellett járnom. Megtanultam így nézni is, és mert nem bírtam fájdalom nélkül lehajtani a fejem, egész felső testemmel előrehajoltam, a szemem minduntalan lecsukódott, és úgy néztem a világot, mintha csak lenézném, kinevetném, semmibe venném. Úgyhogy még a vendégek is beképzeltnek gondoltak, és így tanultam meg állni és járni is. A talpam mindig sütött, mint a forró vason. Csodálkoztam, hogy nem fogtam még tüzet, hogy nem égett még el a cipőm, úgy sütött a talpam. Néha már annyira kétségbe estem, hogy hideg szódát locsantottam a surranomba, különösen kinn a pályaudvaron. De ez csak kis ideig segített. Alig bírtam megállni, hogy le ne vegyem a cipőmet, és ki ne rohanjak azon mód, frakban, a patakhoz, hogy lábam a vízbe mártsam, és hát újra meg újra szódát öntöttem a lábbelibe. Néha egy darab a fagylaltot is. És már értettem, miért hordanak a főurak, de a pikolók is a placon agyon használt, agyon taposott cipőt. Olyant, amilyet már csak a szemétdombon találni. Mert csak ilyen cipőben lehet elviselni az egész napi ácsorgást és lótásfutást. És egyáltalán. Mindenkit. A szobaasszonyokat meg a pénztáros nőket is gyötörte a lábfájás. Mikor aztán este lehúztam a cipőmet, térdig poros volt a lábam. Mintha nem is a parkettán meg szőnyegen, de szénporban jártam volna egész nap. Ez volt az én frakkos életem másik oldala. A világ összes főúrának, pincérének, pikolófiújának a visszája. Fehér, kikeményített ing, vakítóan fehér kaucsukgallér, és a lassan elfeketülő láb,
mint akit valami szörnyű betegség támadt meg, mint aki a lábától fölfelé kezd elhalni. De minden héten összegyűjtöttem egy újabb kisasszonyra valót. Mindig másra és másra. Életem második kisasszonya Szőke volt. Mikor beléptem és megkérdezték, mit parancsolok, mondtam, hogy vacsorázni szeretnék, és rögtön mondtam azt is, hogy chambre séparée-ban. És mikor azt kérdezték, kivel, arra a Szőkére mutattam. És újra szerelmes lettem. Most már ő belé, és minden még csodálatosabb volt, mint először. Még ha az első felejthetetlen maradt is. És eképpen próbáltam folyvást a pénz erejét. Rendeltem a pezsgőt, de mindig megkóstoltam, mert a kisasszonynak is valódi pezsgőt kellett innia velem. Nem tűrtem immár, hogy nekem pezsgőt töltsenek, a kisasszonynak pedig limonádét. És mikor aztán mesztelenül feküdtem, és a plafont bámultam, és a szőkeség is ott feküdt mellettem, és ő is a plafont nézte, egyszerre csak fölálltam, és kivettem a vázából néhány szál bazsarózsát. Letéptem a szirmukat, és koszorú alakban feldíszítettem velük a kisasszony hasát. Olyan szép látvány volt, hogy csak álmodtam. És a kisasszonyka megemelkedett, és ő is a hasát bámulta, de néhány szirom lehullott, és én gyöngéden visszanyomtam őt, maradjon csak fekve, és leakasztottam a szögről a tükröt, és úgy állítottam elé, hogy lássa, milyen szépséges a hasa a bazsarózsa szirmuk koszorújában. Mondom neki, de szép is lesz. Valahányszor meglátogatlak, virággal koszorúzom meg a haskódat. Ő meg erre azt felelte, ez még sosem esett meg vele, hogy ekképpen hódoljanak szépsége előtt, és azt mondta, hogy ezektől a virágoktól teljesen belém szerelmesedett. Erre én meg, hogy az lesz csak az igazi, ha karácsonykor fenyőgalyakat hozok, és ezekkel a gallyacskákkal díszítem fel majd a hasát. De ő, hogy még gyönyörűségesebb lesz, ha fagyöngyel díszítem föl. De a legeslegjobb az volna, és ezt el is intézi, ha tükör lenne a plafonon, a kanapé fölött, hogy lássuk magunkat az ágyon fekve, de főleg azt, hogy milyen szép is ő mesztelenül, bundácskája körül a kis koszorúval, és ez a koszorú évszakonként változni fog, az szerint, hogy az adott hónapnak melyik a legjellegzetesebb virága, milyen szép is lesz majd, ha papvirággal, és mezei szekvűvel, és margarétával, és krizantémmal, és színes falevelekkel díszítem fel. Fölálltam, és átöleltem a vállát, és hatalmas voltam. Amikor búcsúztam, 200 koronát adtam a lánynak, de ő nem fogadta el. Így hát az asztalon hagytam, és elmenőben úgy éreztem, hogy 180 centi magas vagyok. A házi asszonynak is beadtam a kisablakon egy 100-ast, amikor lehajolt, hogy a pápa szeme mögül szemügyre vegyen, és kiléptem az éjszakába. És a sötét utcák fölött csillagos volt az ég, de az én szemem előtt csak a kisasszonyka májvirággal, tőzükével, hóvirággal, kankalinnal díszített hasa lebegett. Minél tovább mentem, annál jobban megvoltam döbbenve. Honnan támadt bennem ez az ötlet, hogy úgy cicomázzam fel a szirmokkal a szép női hasat, középen a pihés dombocskával, mint salátával a sonkástálat. És ahány virágot csak ismertem, annyival folytattam a mezítelen szőkelány öltöztetését. Pimpóval, nőszirommal és tulipánnak szirmával. És eltököltem, hogy az egészet még egyszer jól átgondolom, mert így egész évre meg lesz a mulatságom. Mert pénzért nem csak a szép lány, hanem a költészet is megvásárolható. Másnap reggel, ahogy ott álltunk a szőnyegen, és a főnök föl-alá járkálva nézte tiszta az ingünk, hogy megvan-e minden gombunk, mikor azt mondta, jó napot, hölgyeim és uraim, elnéztem a két lányt, a büfést, meg a mindenest.
Olyan áthatóan bámultam fehér köténykéjüket, hogy a mindenes megcibálta a fülemet, és rá kellett jönnöm, hogy egyikük sem hagyná körül díszíteni a hasát, a szőr dombocskáját. Sem Margit virággal, sem bazsarózsával, nemhogy holmi szarvas comb módjára fenyő gajacskákkal vagy fagyöngyel. Így aztán tisztítottam a poharakat a nagy ablakok fényébe fordulva, az üvegen túl, az utcán félbevágott emberek jártak-keltek, és én sorra vettem a nyári virágokat, egymás után szedtem ki őket a kosárból, és szirmokkal, virágokkal cicomáztam az éden szép szőkéjének a hasát. Anyat feküdt, a lábát is széttárta, és én a combját is feldíszítettem. És ha a virágdísz lecsúszott, gumiarábikummal ragasztottam vissza, vagy finoman odaszögeztem, oda rajzszögeztem. És így pucoltam példásan a poharakat. Senkinek sem fült ehhez a foga. Én meg kiöblítettem a poharat a vízben, a szememhez emeltem, és néztem tiszta-e, de a pohár ürügyén arra gondoltam, mi mindent fogok majd csinálni az édenben. És így jutottam el a késői, kerti, mezei és erdei virágokig, és elszomorodtam, hogy mihez kezdek télen. De aztán boldogan elnevettem magam, hisz télen még szebb virágok vannak. Veszek majd ciklámenet, magnóliát, elmegyek Prágába orchideáért is, vagy akár végleg Prágába költözöm. Ott is akad munka az éttermekben, és ott egész télen van virág. Aztán lassan közeledett a dél, és én szalvétát, tányért hordtam az asztalokra, és sört, meg málna, és citromszörpöt, és mikor delet harangoztak, és legnagyobb volt a sürgésforgás, hát nyílik az ajtó, és az éden szép szőkéje lépett be rajta. Megfordult, hogy becsukja maga mögött, majd leült, és kinyitotta a retikűjét. Egy borítékot vett elő belőle, körülnézett. Én meg legugoltam, a cipőmet kezdtem gyorsan fűzögetni, a térdemen éreztem, hogyan ver a szívem. És jött a főúr, és azt mondta, egy-kettő eredj a placra. De én csak bólogattam, és a térdem, mintha elvándorolt volna, mintha helyet cserélt volna a szívemmel, annyira remegett. De aztán megembereltem magam, és fölegyenesedtem, amennyire csak bírtam. Felszegtem a fejem. Karomon átvetettem a szalvétát, és megkérdeztem a kisasszonytól, mit parancsol. Ő meg, hogy engem akar látni, meg egy pohár málna szörpöt. És én láttam, hogy az a bazsarózsa mintás nyári ruha van rajta, hogy bazsarózsa ágyások veszik körül. Kigyúlt az arcom, és én is olyan piros lettem, mint a bazsarózsa. Erre aztán nem számítottam. Kit érdekelt a pénzem, kit érdekeltek az ezreseim, amit most láttam, azt csak is és kizárólag ingyen lehet kapni. Mentem hát a málna szörpökkel megrakott tálcáért, és mikor odaértem a lányhoz, a borítékból, amit az asztalra tett, az én 200-asom csúszott ki. Ő meg úgy nézett rám, hogy velem együtt az összes pohár megremegett, és az első lecsúszott a tálcán, szép lassan eldőlt, és a szörp a szőkelány ölébe ömlött, és már ott is termett a főúr, aztán a főnök is oda sietett, és mentegetőztek, és a főnök elkapta a fülem, és jól megcsavarta, és ezt nem kellett volna tennie, mert a szőkeség teletorokból felkiáltott. Mit merészel? A főnök meg leöntötte, és tönkretette a ruháját. Nekem kell majd megfizetnem. Mire ő? Mi köze hozzá? Én nem akarok magától semmit. Miért szégyeníti meg ezt az embert? Erre a főnök negédesen leöntötte a ruháját. Mindenki abba hagyta az evést, a kisasszony meg így felelt. Semmi köze hozzá, megtiltom, érti, és most nézzen ide! És felkapott egy szörpöt, és felülről szép lassan a fejére, a hajára csorgatta, s utána a következőt, és merő málna szörp meg szóda buborék lett, és végül az utolsó málnát a dekoltázsába öntötte, és így szólt, fizetek! És kiment, s utána a málna illat felhő, és csak ment a bazsarózsás sejem ruhájában. Most már méhek döngték körül,
és a főnök felemelte az asztalról a borítékot, és azt mondta, eredj utána, ezt itt felejtette. És én kirohantam, ő meg ott állt a téren, és mint a vásári törökmézes bódét, úgy zümmögték körül a darazsak és méhek, de a kisasszony nem hessegette el őket. Így aztán nyaldosták róla a cukros szirupot, ami úgy tapadt rá, mintha még egy bőre volna, egy vékony réteg, mint a bútoron a politúr vagy lakk. És én csak néztem a ruháját, és oda nyújtottam neki a 200-ast, de ő visszaadta, és azt mondta, hogy a pénzt előző este nála felejtettem, és hozzátette, hogy estére vár az édenben, hogy vett egy gyönyörű csokor pipacsot. És én láttam, hogyan szárad bele a napon a málnaszörp a hajába, hogyan merevednek és keményednek a hajszálai, mint a megszáradt lakkozó ecset, mikor az ember elfelejti higítóba mártani, mint a kiömlött gumiarábikum, mint a sellak. És láttam, hogy attól a málnától a testéhez ragad a ruha, hogy úgy kell majd letépnie magáról, mint egy régi plakátot, mint a régi tapétát a falról. De még ez sem volt minden. Engem az döbbentett meg a legjobban, hogy így beszélt velem. Hogy egyáltalán nem félt tőlem, hogy többet tudott rólam, mint bárki az étteremben, hogy minden bizonyan annál is többet, mint amennyit én tudok magamról. Aztán aznap este a főnök azt mondta, hogy a földszinti szobámmal akarja bővíteni a mosodát, és hogy vigyem fel a holmimat az emeletre. Mondom, talán majd holnap, nem? De a főnök úr csak nézett rám, és én tudtam, hogy tudja. Tehát most kell fölköltöznöm. És újfent figyelmeztetett, hogy 11-kor ágyban a helyem, hogy ő felel értem mind a szüleim, mind a társadalom előtt. És hogy ahhoz, hogy az ilyen pikoló fiú egész nap bírja a munkát, ahhoz egész éjszaka aludnia kell. Éttermünk vendégei közül az ügynökök álltak legközelebb a szívemhez. Nem mind, mert akadt az ügynökök között olyan is, aki hitványáruval üzletelt, vagy olyannal, ami eladhatatlan volt. Egy szóval meleg vizet áruló vigéc. A legjobban egy kövér ügynököt szerettem. Amikor először tért be hozzánk, úgy rohantam a főnökért, hogy az rémülten kérdezte, mi van? De én lihegve jelentettem, hogy főnök úr, valami nagy potentát van itt. Így aztán a főnök ment, hogy megnézze, és tényleg, ilyen kövér ember nálunk még nem járt. A főnök úr megdicsért, és ő maga választott a vendégnek szobát. És eztán mindig abban a szobában szállt meg ez az ügynök, különleges ágya volt, a házi szolga 4 tuskóval és 2 deszkával támasztotta alá. Szépen mutatkozott be nekünk ez az ügynök, mert volt vele egy segédféle is, aki valami nehezet cipelt a hátán. Úgy nézett ki a segéd, akár egy hordár, és mint egy nehéz írógépet úgy vonszolta azt a hevederekre kötözött micsodát. És este felé, mikor ez az ügynök leült vacsorázni, mindig úgy vacsorált, hogy fogta az étlapot, csak nézte, mintha képtelen volna választani, ám azután így szólt. Na, akkor ezen a szalontüdőn kívül hozzák az összes főételt szép sorjában. Amint az egyiknek a végénél tartok, jöhet a következő, míg azt nem mondom, elég. Mindig 10 ebédet evett meg, amíg jól lakott, utána elábrándozott, s azt mondta, jól jönne valami harapnivaló. És első alkalommal 10 dek a téli szalámit kért. Amikor a főnök úr kivitte neki a szalámit, fogott az ügynök egy telemarék aprót, kinyitotta az ajtót, és kihajította a pénzt az utcára. Aztán néhány szelet szalámi után, mintha megint dübegurult volna, újabb adag aprót markolt fel, és megint kihajította, és szinte mérgesen ült vissza a helyére, és a törzsvendégek összenéztek, aztán a főnök úrra pillantottak, és neki nem volt más választása, odament, meghajolt, és megkérdezte, ugyan miért szórja szét az aprót, már ne vegye rossz néven, uram. És az ügynök azt mondta, hogy miért ne dobná az utcára a garasokat, mikor a cég tulajdonos naponta és ugyanígy 10 koronásokat dobál ki. És a főnök visszament a törzsvendégekhez, és elmondott nekik mindent.
de azok csak még nyugtalanabbak lettek, így hát a főnök elszánta magát, és újra visszament a kövér asztalához. És mondja neki, ne vegye rossz néven, uram, de mégiscsak az én vagyonomról van szó, ön úgy szórja a garasait, ahogy akarja, de mi köze ehhez az én 10 koronásaimnak. És a kövér felállt, és azt mondta, ha megengedi, elmagyarázom, de bemehetek a konyhába. És a főnök meghajolt, és a vendéget a konyhajtó felé tessékelte, és ahogy beléptek, hallottam, amint a kövér bemutatkozik. A Van Berkel cég képviselője vagyok, kérem, szeljen le nekem 10 deka téli szalámit. És a főnöknő asszony szeletelt, mért, és a szalámit egy tányérra rakta. És mindnyájan megrémültünk, hogy itt most ellenőrzés folyik. De az ügynök tapsolt egyet, a sarokban fölállt az a segéd, és fogta azt a kis takaróval borított tárgyat, amely most úgy nézett ki, mintha rokka volna, és a segéd bejött a konyhába, és letette azt a cuccot az asztalra, az ügynök lerántotta róla a takarót, és egy szép, piros gép állt ott. Egy csillogó körfűrész, ami tengelyen forgott, a tengely végén fogantyús hajtókar, aztán volt a gépen még egy forgatható gomb is. És a dagadt ember boldogságtól eltelve mosolygott arra a gépre, és eképpen szólott. Hát kérem, a világ legnagyobb cége ugyebár a katolikus egyház. Az olyasmivel kereskedik, amit még soha senki nem látott, amit még soha senki meg nem fogott, amivel mióta világ, senki sem találkozott, és ez kérem az, amit Istennek neveznek. A második cég, az Internacionál. Maguk már ezt is ismerik, olyan masina ez kérem, ami elterjedt szerte a világon, az úgynevezett pénztárgép, ugyebár. Amit, ha helyesen nyomkodnak napközben, ha nem ütik mellé a gombokat, hát estére számolás helyett megcsinálja maguknak a napi mérleget. És a harmadik az a cég, amit én képviselek, a Van Berkel. Olyan mérlegeket gyárt, amelyeken szerte a világon mérnek, melyek egyaránt pontosak az északi sarkon és az egyenlítőn, és gyártunk mindenfajta hús és szalámi szeletelőgépet is, és ennek a gépnek itt a következőben rejlik a varázsa, kérem, mondta a kövér. És miután engedelmet kért, lehúzta egy darabon a szalámi héját, a lehúzott bőrt a mérlegre dobta, és egyik kezével a kurblit kezdte hajtani, a másikkal meg a szalámi rudat nyomta neki a forgó késnek, és a kés túloldalán egymásra feküdtek a szalámi szeletek, úgy nőtt a kupac, mintha már az egész rudat felszeletelte volna, holott a rúdból alig hiányzott. És az ügynök abba hagyta a kurblizást, és megkérdezte, mit gondolnak, mennyit nyom, amit eddig felszereteltem. És a főnök 15 dekát mondott. A főúr 11-et. Na és te, öcskös, kérdezett engem. És én 8 dekát mondtam. És a főnök fülön csípett, jól megcsavarta, és mentegetőzött az ügynök előtt, hogy anyám még csecsszopó koromban fejjel a kőpadlóra ejtett, de az ügynök megsimogatta a fejem, kedvesen rám mosolygott, és azt mondta, ez a fiú találta el a legjobban, és a mérleg serpenyőjébe dobta a felszeletelt szalámit, és a mutató 7 dekáig billent ki. Mi pedig összenéztünk, és körbeálltuk azt a csodagépet, és mindannyiunk számára világos volt, hogy ez a kis masina pénzt hoz a házhoz. És mikor hátrébb léptünk, fogott az ügynök egy marék aprót, és a szenes ládába dobta. És tapsolt egyet, és a segédje behozott egy másik csomagot. A papír alatt olyan volt, mint egy üvegbúra. Olyan, amilyen nagyanyámnál borult Szűz Mária fölé. És mikor levette róla a csomagolópapírt, egy mérleg állt előttünk. Olyan, mint egy patika mérleg. A mutatója egészen vékony volt, és csak 1 kilóig mutatott, és az ügynök azt mondta, kérem, ez a mérleg olyan pontos, hogyha rálehelek, megmutatja a lehelletem súlyát. És rálehet, és valóban. A mutató megmozdult. És ekkor a kövér fogta a felszelt szalámit, és a mi mérlegünkről átrakta arra a másikra. És az a másik mérleg azt mutatta, hogy a szalámi pontosan 6,75 dekagram. És világos volt, hogy a mi mérlegünk 4 dekát lop ki a főnök zsebéből, és az ügynök kiszámolta az asztalon, az annyi, mint
Aztán aláhúzta az eredményt, és így szólt. Ha hetente 10 kiló téli szalámit adnak el, akkor ez a mérleg 100-szor 1/4 a szalámit spórol meg önnek, azaz jóformán egy fél rudat. És öklével az asztalra támaszkodott, cipősarkát megemelte, csak a lábujjhegye érintette a földet, és győzedelmesen mosolygott az az ügynök, és a főnök azt mondta, menjen ki mindenki, tárgyalás lesz. Azt szeretném, ha az egészet úgy, ahogy van, itt hagyná, megveszem. Ez itt, kérem, az én mintadarabom, mondta az ügynök, és intett a segédnek. Kérem szépen, egy héten át jártuk ezzel az egésszel a krikonosai menedékházakat és turistaszállókat, és minden valamire való szállóban eladtam egy szeletelőgépet, meg egy mérleget is. Én mind a két masinát csak adóspórolónak nevezem. Így van ez. És ez az ügynök alig, ha nem szeretett engem. Biztosan az ifjúságára emlékeztettem, ahogy meglátott, hát megsimogatott, és olyan meghatottan mosolygott, hogy még a könnye is kicsordult. Néha ásványvizet rendelt a szobájába. Mikor fölmentem hozzá, rendszerint már pizsamában volt, a szőnyegen feküdt, és hatalmas pocakja ott hevert mellette, mint valami hordó. És tetszett nekem, hogy nem szégyelli a pocakját, ellenkezőleg. Maga előtt tolta, és mint holmi reklámcikkel ketté hasította vele a szemben haladó világot. Mindig azt mondta, ülj le, fiacskám, és megint rám mosolygott, mindig úgy éreztem, mintha nem is az apám, de anyám simogatna meg. Egyszer elmesélte. Tudod, én is úgy kezdtem, ahogy te. Én is egészen kicsike voltam, még a Korref cégnél. Rövid áru, ó, gyermekem, a mai napig emlékszem a főnökömre. Mindig azt mondta nekem, egy valamire való kereskedőnek 3 dologra van szüksége. Ingatlanra, boltra és raktárra. Ha elveszíted a raktárodat, akkor még ott a bolt. Ha a raktárt meg a boltot is elveszted, megmarad legalább az ingatlanod, és azt már senki sem veheti el tőled. Ám egyszer elszalajtottak, hogy fésűt hozzak. Szép csontfésűket. 800 koronába kerültek azok a fésűk, és én a bicikli csomagtartóján 2 hatalmas táskába szállítottam őket. Vegyél ebből a bombomból, vegyél csak, vedd ezt, ez bombom megy. És ahogy tolom a hegynek a biciklit, hány éves is vagy? És én mondtam, hogy 15, és ő vett egy bombont és csámcsogott, majd folytatta. Hát, szóval, ahogy tolom fölfelé azokat a fésűket, egyszer csak megelőz egy parasztlány. Ő is biciklin. És a dombtetőn az erdőben megállt, és mikor odáig toltam a biciklit, rám néz, de olyan közelről, hogy lesütöttem a szememet. Ő pedig megsimogatott, és így szólt. Nem megyünk málnázni. És én fésűstől az árokba fektettem a biciklit, ő meg az enyémre fektette a női bicikliét, és kézen fogott, és rögtön az első bokor mögött letepert, és kigombolt, és még mielőtt észbe kaphattam volna, már rajtam is volt. Teljesen betemetett az a parasztlány, és ő volt az, akivel először voltam együtt. Aztán eszembe jutott a biciklim, meg azok a fésűk. Hát odarohantam, és a lány női kerékpárja az én biciklimen feküdt. Akkoriban a női gépeken a hátsó sárhányon a fél kis háló volt. Színes háló, amilyent a lovak nyakára és fejére is szokás volt húzni. És én kitapogattam a táskában a fésűimet, és megkönnyebbültem. És a parasztlány, ahogy odaszaladt, és látta, hogy nem bírom kiszabadítani a pedálomat az ő hálójából, azt mondta, ez intő jel, hogy még ne váljunk el. De én féltem. Hogyan? Vegyél még bombont! Ez itt az úgynevezett nugát! Féltem, és bementünk a biciklikkel az erdőcskébe. A parasztlány ismét a nadrágomba nyúlt. Hát igen, fiatalabb voltam, mint most, és ezúttal én feküdtem ő rajta. Úgy, miképpen a bicikliket fektettük egymásra a bozótosban. Ő a földre, én meg az övére. És úgy szeretkeztünk, ahogyan a biciklik. És nagyon jó volt. És jól jegyezd meg, fiacskám, hogy az élet, ha kicsit is jól jön ki a lépés, annyira, de annyira gyönyörű, de most már menj aludni, reggel nagyon korán talpon kell lenned, igaz, fiacskám? És fogta az ásványvizes üveget, és magába döntötte az egész tartalmát.
Hallottam, hogyan csorog le a víz a gyomrába, mint az esővíz az esőcsatornán a tartályba, és mikor aztán az oldalára fordult, hallani lehetett, amint a víz a túloldalra zúdul, hogy a szintje kiegyenlítődjék. Nem szerettem az élelmiszerrel, margarinnal és konyhafelszereléssel házalókat. Ők magukkal hozták az ennivalójukat és a szobájukban ettek, sőt, némelyik spiritus főzőt is hozott magával, és krumplilevest főzött a szobájában, és a krumpli héját az ágy alá dobálta, és ráadásul még azt is elvárta volna, hogy ingyen tisztítsuk ki a cipőjét. És mikor az efélék elutaztak, borravalóként reklámjelvényt adtak, aminek fejében megengedték, hogy az autójukig cipeljem élesztős dobozaikat. Mert mindig volt náluk élesztő. Attól a nagykereskedőtől, akit képviseltek, és ezt az élesztőt útközben, ha tehették, eladták. Volt olyan, aki annyi bőröndel utazott, mintha magával cipelni az összes árut, amit egy hét alatt el akar adni. De voltak olyanok is, akiknél szinte semmi sem volt. Amikor egy ilyen ügynök tért be hozzánk, és nem voltak bőröndjei, érdekelt, vajon mivel kereskedik. És az áruja mindig olyasmi volt, amivel sikerült meglepnie. Így például az egyik ügynök csomagoló papírra, meg papírzacskókra vett fel rendeléseket. Ő a zakója szivar zsebében, a zsebkendője mögött hordta a mintadarabokat, a másiknak meg csak egy-egy jojó és diaboló volt az aktatáskájában. Azt hordta magánál. A zsebében csak egy megrendelő lista volt. És így járta a várost, és játszott a jojóval, meg a diabolóval, aztán bement egy üzletbe, és ott is játszott. És a játék és rövidáru kereskedő azonnyomban faképnél hagyta a vevőket, meg a díszműáru ügynököt, és mint egy álomban nyújtotta a kezét a jojó és a diabolú után. Nagy keletje volt mindig az ilyesminek, míg a közönség el nem telt a játékokkal, és a kereskedő rögvest megkérdezte. Hány tucattal, hány nagy tucattal tud nekem szállítani? És az ügynök belement 20 tucatba. Aztán engedve a rábeszélésnek, egy pár tucattal megtoldotta. Máskor a tömör, bársonyos gumilabda jött divatba. És egy másik ügynök a vonatban, meg az utcán is gumilabdát dobált. És aztán bement a boltba, és ott is dobált azt a kis labdát. És a kereskedő, mint akit megbűvöltek, úgy ment elébe, és a plafonra nézett, azután le, hogy miként repül a kis laszti a magasba, s hogyan tér vissza a kézbe, és megint föl, és le. Hány tucattal, hány nagy tucattal hagy itt nekem ebből a labdából? Az eféle szezon ügynököket nem szerette. Nem szerette őket a főúr sem. Ezek voltak az úgynevezett humbugosok. Az igazi melegvíz ügynökök. Mi már akkor láttuk, hogy mifélék, mikor beléptek az étterembe. Hogy legszívesebben csak teletömnék a bendőjüket, aztán lelécelnének az ablakon át, néhányszor meg is esett az ilyesmi. Ám a legkedvesebb ügynök vendégünk a gumikirály volt, aki a drogériáknak adott el intim gumiárut. És a Primeros céget képviselte, és valahányszor megérkezett, mindig tartogatott valami újdonságot, meglepetést. És a törzsvendégek az asztalukhoz ültették, mert minden alkalommal történt valami, ami egyiküknek kíros, a többiek számára tehát mulatságos volt. Mindenféle színű és formájú óvszert osztogatott ez az ügynök, és én, bár csak pikoló fiú voltam, elképedtem és viszonyogtam emiatt a törzsvendégeinktől, akik az utcán valahogy olyan méltóság teljesen viselkedtek, de itt, az asztal mellett úgy duhajkodtak, akár a macskakőkök, sőt, néha olyan trágárok és nevetségesek voltak, mint a majmok. Így például, amikor ez a gumikirály ott volt, mindig egy Primeros koton csempésztek valamelyik asztaltársuk ételébe. Valahová a knédli alá. És mikor a vendég megfordította a knédlit, üvöltöttek a röhögéstől, mert legkésőbb egy hónap múlva rájuk is sor került. Egyáltalán szerettek kiszúrni egymással. Így mondjuk Zsivnosztek úr, aki műfogsort javított, minduntalan beleszórt valakinek a sörébe néhány műfogat, vagy egy protézis darabot. Ő maga meg majd megfulladt, mikor a saját fogait itta meg, melyeket a szomszédja kávés csészéjébe dobott, csak hogy a szomszéd kicserélte a csészéket, és Zsivnosztek úr kis hián megfulladt. De szerencsére az állatorvos iszonyú erővel hátba verte, és a fogak kiröpültek, és az asztal alá pottyantak. És Zsivnosztek úr, aki azt hitte, hogy gyári fogak, rájuk taposott, későn vette észre, hogy azok az ő saját méretre csináltatott fogai.
Most pedig már Schlosser úr, a fogtechnikus foghatta a hasát. Szerette a sürgős javításokat, azokkal lehetett a legjobban keresni. Ezért is volt az, hogy az ő szezonja a nyúl meg a fácán vadászatok idején kezdődött, mert esténként a puffogtatások után úgy leitták magukat a vadásztársaság tagjai, hogy sok mesterlövész kiokátta, összetörte a fogsorát, és aztán Schlosser úr éjt-nappallá téve dolgozott, hogy helyre pofozza valahogy azt a fogsort, hogy a feleség meg ne tudja, hogy arra a néhány napra a család előtt valahogy elkenjék a dolgot. Ám a gumikirály máshol mit is hordozott magával. Egyszer hozott valamit, amit özvegyek vigaszának neveztek. Sosem tudtam meg, mi volt az, mert egy tokban tartotta, olyanban, mint a klarinét tok. Mindenki épp csak kinyitotta, ott járt körbe az asztalnál az özvegyek vigasza. Kinyitották a tokot, fölhördültek, és gyorsan megint becsukták, és már adták is tovább a következőnek, és bár én hordtam nekik a sört, nem tudtam meg, mi is az, ami özvegyeinket megvigasztalhatja. De egyszer aztán a gumikirály hozott egy gumibabát. A társaság a konyhában ült ekkor, tél volt, nyáron rendszerint a huglizóban gyűltek egybe, vagy a függönnyel elkülönített ablak mellett, és ennek a gumikirálynak volt a gumibabáról egy mondókája is. Mindenki röhögött rajta, de én egyáltalán nem találtam nevetségesnek. És a gumibaba körbejárt, de ahogy kézbe vette valaki, hát elkomolyodott és elpirult, és már adta is tovább a szomszédjának. És a gumikirály úgy magyarázott, mint az iskolában. Ez itt, uraim, az újdonságok újdonsága. Ágyba való szexuális objektum, egy gumibábú, melynek neve Primavera. És ezzel a primavérával azt tehetnek, amit csak akarnak. Hisz szakasztott olyan, mintha élne. Termete, mint egy kifejlett leányzói. A primavéra izgató, simulékony és meleg. Szép, és tele van érzékiséggel. Férfiak milliói várnak erre a gumi primavérára, melybe saját szájukkal lehelnek életet. Ez a leheletből teremtett nő visszaadja a férfi önmagába vetett hitét, tehát új potenciával és erekcióval ajándékozza meg, de nem csak erekcióval, hanem gyönyörteljes kielégüléssel is. A primavéra, uraim, különleges gumiból készült. A lába között pedig a gumik gumia, a bársonyos flokkolt gumi van, Vénusz domborítva és szemérem csücsörítve úgy, ahogyan annak egy igazi nőnél lennie kell. Apró, elemes vibrátor hozza gyöngéd s izgató mozgásba ezt a női ölet, és mindenki tetszése szerint érheti el a kéj csúcspontját, és ekképpen minden férfi a helyzet ura maradhat. És hogy ne kelljen tisztítaniuk eme női ölet, használjanak Primeros Offsert, tessék, s hogy föl ne dörzsöljék magukat, itt egy tubus glicerines krém is! És valahányszor a vendég minden erejét összeszedve fölfújta a gumi primavérát, és átadta a mellette ülőnek, a gumikirály kihúzta a dugócskát, és a baba újra leeresztett. Így aztán mindenkinek a maga lehelletével kellett újra felfújnia, minden vendégnek ott nőtt egyre nagyobbra a keze között, ahogy a tüdejéből a másik testbe áramlott a levegő, a többiek meg tapsoltak és nevettek, és alig bírták kivárni, hogy rájuk kerüljön a sor, és jó kedv volt a konyhában, és a pénztáros lány ízgett, mozgott, minduntalan keresztbe vetette a lábát, olyan nyugtalan volt, mintha minden alkalommal őt fújnák fel, és eresztenék le, és így játszottak az urak egészen éjfélig. De felbukkant az ügynökök között még egy, aki hasonló áruval jött. Csak hogy az még gyönyörűségesebb, még praktikusabb volt. Az ügynök egy pardubicei szabóságot képviselt, és a mi főúrunk, aki sosem ért rá, a hadsereg közvetítésével jutott el hozzá egy alezredes segítségével, az ajánlotta neki ezt az ügynököt, miközben a főúr felszolgált az asztalánál. Szóval ez az ügynök egy évben kétszer éjszakázott nálunk, és én láttam az egészet, és sehogy se tudtam elrendezni magamban a dolgot. Az ügynök először a főúr nadrágját mérte le, de aztán meghagyta, hogy maradjon csak úgy, mellényben, meg fehéringben. És a mellére, a hátára, a derekára, meg a nyaka köré pergamenpapír csíkokat helyezett, és ezekre a csíkokra írta föl a méreteket.
és ott vagdosta őket a főúron, mintha ezekből a papírcsíkokból akart volna frakkot varni neki. De a szövet az nem volt nála, aztán megszámozta, és gondosan egy zacskóba tette azokat a csíkokat, és leragasztotta azt a zacskót, és ráírta a mi főúrunk születési dátumát, meg persze a vezetékes keresztnevét, és elvette az előleget. És azt mondta, hogy a főúrnak most már semmivel sem kell törődnie, már csak az a dolga, hogy megvárja, míg utánvétellel megjön a frak. Nem kell próbára mennie, mert hát ugye azért is varrat ennél a cégnél, a főúrnak tényleg nem volt ideje az ilyesmire. És aztán hallottam, amit amúgy is szerettem volna tudni, de nem mertem megkérdezni, mármint, hogy miképp lesz ebből frak? Az ügynök maga mondta el. Az előleget egy dugig tömött brieftasnyiba csúsztatta, és halkan magyarázta. Csak hogy tudják, ez egy valóságos forradalom, a főnököm jött rá, egyedül álló találmány az országban, Európában, talán az egész világon, hogy a tiszt urak, a színészek, és mindazok, akiknek kevés az idejük, akár csak önnek, tisztelt főúr, szóval én méretet veszek róluk, azt aztán beküldöm a műhelybe, ott ezeket a csíkokat ráaggatják egy próbababaszerűségre, a babában van egy gumitömlő, azt szép lassan felpumpálják, míg ki nem tölti az összeragasztott csíkokat, amik aztán a gyorsan kötőragasztótól hamar megkeményednek, és amikor a csíkokat leszedik, az ön törzse egyszer és mindenkorra fölpumpálva fölszáll a szoba mennyezetéig, és egy madzagot kötnek rá, mint a szülészeten az újszülöttek csuklójára, nehogy összekeverjék őket, vagy mint ahogy a prágai nagykórházak hullaházaiban cédulát tesznek a halottak lábára, nehogy eltévesszék őket, és mikor eljön az ideje, leeresztik a mennyezetről ezt a levegős próbababát, és azon próbálják a ruhát, az egyenruhát, meg a frakkot is, megrendelés szerint. Aztán csak varnak és próbálnak, háromszor próbálják fel a ruhát, fejtenek és megint varnak, mindaddig, míg a kiskabát olyan nem lesz, mint amit a megrendelőre öntöttek, és mindehhez egyetlen próba sem kell a kedves kuncsavtal. És a kész ruhadarabot bátran el lehet küldeni bérmentve és utánvétellel, és az a ruhadarab addig simul tökéletesen a viselőjére, míg a kedves ügyfél le nem fogy, vagy meg nem hízik, és aztán megint csak elég az ügynök, aki jön, s leméri, ki mennyit hízott vagy fogyott, és utána a megfelelő helyeken szűkítenek vagy bővítenek a babán a pillanatnyi szükség szerint, s végül elvégzik az igazítást, vagy új frakkot, új katonazubbont varnak. És még a kuncsaft meg nem hal. A bolt tele van a plafon alatt lógó figurákkal, jó pár száz színes törzsel. Elég, ha az ember bemegy, és rang szerint keresgél, mert cégünknél minden részlegekre van osztva. Tábornoki, alezredesi, ezredesi, őrnagyi, századosi, fizetőpincéri és frakkos részlegre. És elég bejönni hozzánk, és mi meghúzzuk a figurát a rákötött zsinórnál fogva, és a baba, mint valami luftballon alászáll, és pontosan látni lehet, ki hogyan festett, amikor legutoljára zekét, kabátot, varratot, vagy alakítatott át. És ettől olyan vágyakozás fogott el, hogy eltökéltem, ha majd túl leszek a pincérvizsgán, én is csináltatok magamnak ennél a cégnél új frakkot, hogy az én törzsem is ennek a boltnak a plafonján lebegjen, mert ennek a cégnek bizonyára az egész világon nincs párja. Ilyesmit csak a mi fajtánk beli képes kitalálni. Később gyakran álmodtam, hogy nem is a felfújt törzsem, de én magam lebegek a párdubicei szabászat mennyezete alatt. Néha meg úgy éreztem, hogy a mi éttermünk az arany Prága mennyezetéig emelkedem. Egyszer éjfél tájt ásványvizet vittem föl a szalámi szeletelőgép ügynökének a szobájába, a Van der Kel cég képviselőjének, aki azt a szinte patikapontosságú mérlegünket és a hajszálvékonyan szeletelő masinánkat szállította, és kopogás nélkül nyitottam be. És az ügynök ott ült a szőnyegen, mint máskor is, mert ahogy teletömte a bendőjét, mindig fölment a szobájába és pizsamába bújt, ott guggolt tehát a szőnyegen, és én eleinte azt hittem, hogy passziánszozik, vagy kártyát vett magának, de ő boldogan mosolygott, csak úgy sugárzott róla a gyermeki öröm, és végig a szőnyegen 100 koronásokat terített lassan szét. Egyiket a másik mellé.
már a fél szőnyeget beborította, de ez még nem volt elég, mert újabb kötetbankót vett elő az attatáskájából, és a pénzt szép, pontosan sorba rakta, mintha a szőnyeg előre meg lett volna vonalazva, hálózva, mintha a százast mindig egy előre fölfestett téglalapba helyezte volna. És mikor befejezett egy sort, és ezek a sorok olyan pontosan metszették egymást, mint a mézes lép sejtjei, hát boldogan nézte a pénzt. Majd végig simított a gyermeki elragadtatásban úszó arcát, és így képét tenyerébe temetve gyönyörködött a bankókban. Aztán folytatta, és tovább teregette a pénzt a padlóra, és ha valamelyik százas a visszájára vagy fejjel lefelé volt fordítva, megfordította, hogy mind egyforma legyen, egyformán álljon, és én csak álltam, és még csak köhinteni, de elmenni sem mertem. Az a pénz egy egész vagyon volt. Egy szobányi hajszál egyforma csempe. És főként az a hatalmas lelkesültség meg a csendes öröm tárták föl előttem az én jövőmet is. Mert én ugyanígy szerettem a pénzt, de ilyesmi mégsem jutott az eszembe. Szinte láttam, ahogy az összes pénzt, amit megkeresek, egyelőre nem százasokban, hanem csak húszasokban, szóval, hogy azokat a húszasokat ugyanígy fogom rendezgetni. Iszonyú gyönyör fogott el, ahogy néztem ezt a kövér, csíkos, pizsamás, gyermetek férfiút, és már láttam és tudtam, hogy ez lesz a jövőben az én feladatom is. Egyszer ugyanígy bezárkózni, vagy elfelejteni kulcsra zárni az ajtót, és mégis a padlóra teríteni hatalmam és rátermettségem kirakós képét, az ábrákat, melyekben igazi örömet lel az ember.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

quarterback.

Alkalmatlan tárgyon, alkalmatlan eszközzel elkövetett kísérlet. Vasárnapi családi ebédek zaja. Egy ablak még nyitva maradt. Én bent ülök az ágyon, és arra gondolok, milyen lehet halott emberre pisztolyt fogni. Vaktölténnyel.

Minden áron. Az utolsó fokokat másztuk meg épp, te egyre lejjebb, én följebb kapaszkodtam a bordák szúrós lankáin. Vártam azt a magasságot, ahonnan már többet látok a szétmázolt tájból, mint belőled. Ekkor zúdult nyakunkba az a kora nyári zápor. Az eső elől egy turistáknak emelt hegyi kápolnába húzottunk be. Azt mondtad, szeretsz, de már nem minden áron, és ott megnyomtam neked mindent, ez mégsem jelentett feloldozást. Átázott ruháim alatt ketten roskadoztunk, pedig Isten még velünk volt akkor. Ezt a kápolna vendégkönyvében hagyott félmondatokból tudtam. A Jóisten azért teremtette a világot, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni. A friss esőszag észrevétlenül mosta le rólunk a kétségbeesés dohos szagát. Szemed a környezet hibáit kutatta, valamit, amit kijavíthat egy gondolattal. Láttam, ahogy a falon helyreigazít egy Mária portrét, ahogy szimmetrikus sorokba rendezi a piros mécses tartókat az oltáron, és koncentrikus körökbe az esőcseppeket a földön. Én a sziklafal repedéseibe bújtam, onnan próbáltam megérteni a közénk épülő távolságot. Mire elállt az eső, az utolsó, köztünk elhangzott mondatot is megjavítottad, aztán vándormadarakról kezdtél el beszélni. Tudtam, ez most pontosan olyan, mint amikor egyszer azt mondtad, az ellipsziseknek nincsen metszetük, de a párhuzamosok a végtelenben találkoznak. Indulás előtt a kápolnát gondosan rendbe tettük, nem maradt semmilyen ránk utaló jel, talán csak egy mondat a vendégkönyvben. Szeretlek, de már

télvíz. Lassan beállnak a napszakok. Bejáratott lesz minden, mint ahogy az első kávé után megindul az emésztés. Napközben tanulás, munka, írás. Időeltolódásokra gondolás. Ha én már ebédeltem, te még alszol. Valahol a délutáni kávé körül szoktál magadhoz térni. Az emlékek tiszta tó. Mértékegységű két Skype beszélgetés között eltelt idő. Zsebemben a tengeren túli hangod. Az utolsó nyugalommal teli óra, félszürkület, délután 4. Te megébredsz, én ma sem intéztem el semmit. Estére megválaszolatlan e-mailek, lemondott találkozók. Egyedül végigállt programok, kiállítás vagy bolti sorban állás. Egyedül ott vagy velem, ahová viszlek magamban. Kilincsfüggőség. Újabban nem szeretek zárt ajtónál aludni. Tegnap havazott, ma esik. Lehetőségek. Éjszaka elmehetek aludni, de csak reggelre fáradsz el. Probléma megoldás. Egy kád meleg víz, vagy néhány lábast elmosni. Levinni a szemetet. Amikor nem vagyok itthon, magamon kívül vagyok. Kezd füstszagú lenni az összes konyhai terítő. Istennel sokat alkudozom, de elvonatkoztatva minden rendben van. Ha beszéd hallatszik is, nem én kiáltok.

Az asztalon meleg házi kenyér, bor, gyümölcs, lekvár. Így várlak azóta minden májusi délutánon. A zsaluk közt beszűrődő fényben porzik az ajtó, ahogy beteszed magad után. Nem szólsz, csak leülsz, törsz a kenyérből, majd töltesz a borból. Kész fejeddel törlöd meg a szád. A kezed bütykös és göröngyös, ingujjadból zsíros hallgatás ömlik a cserzett falapra. Én akkor az abrosz szélei helyett már a kezeimet gyűröm térdeim közé. Szétfolyt ajkad fölött arcodat nézem, le akarom csókolni bőrödről a tékozlók sós szomorúságát, de nem mozdulok. Tekinteted a falakat kutatja, repedésekbe bújik. Mintha belülről akarna megváltani valamit, ami navakolatot már évek óta marja a penész. A poharat talpa időnként az asztalnak ütközik, és én a koppanások között arra gondolok, talán ilyen a hangja az elmúlásnak.

felállsz. Töltesz egy pohár vizet, és a kezembe adod. Míg iszom, aprólékos mozdulatokkal szeded le az asztalt, hajtogatod össze a terítőt. Szememmel követem mozgásod, ebben a szótlan otthonosságban pontosan elférsz. Nem kérem, hogy maradj most sem. Mégis, miután elmész, tudom, egy ideig megint csak hozzád beszélek majd.

lepke. Nem maradtak bennem feljegyzések. Mindenre csak a testem emlékszik. Ahogyan haldoklók teste emlékezik az utolsó keréknyomokra. Van az a bebábozódás előtti pillanat, amikor érezhetően eldől, hogy ettől kezdve más lesz. Akkor kellett volna kinyitnom a szemem, hogy belém ivódjon az összes mozdulat, de honnan tudtam volna, hogy ez lesz az utolsó, honnan tudna ilyet bárki is. Azóta minden szeretkezéskor nyitva hagyom a szemem, hogy belém égjen a test összes rezdülése. Nem bízom többé a puszta tapintásban, a tenyérben és a vállakban. Nem bízom a nyálban, a nyelvben és a fogakban. Nem tévesztenek meg a szagok. Nem hiszek a nedvességnek, a csípőnek, a térdnek. Nem dőlök be a hallásnak, a hallgatásnak, a szájnak. Meddő a szó. Nem áll itt többé a kéz, a csukló, s az ujjak sem, hiszen megmutattad, hogy a helyes érintésekkel is lehet rosszul szeretni.

Tilos Rádió, a Keltakarót halljátok, és benne vendégünk Kopcsányi Lilla olvas föl régi és egyre újabb írásaiból. Jó hallgatást!

optimális. Némely napokon úgy ébredsz fel, mint egy kihipózott terítő. Egy tisztára meszelt téglafal az elméd. És a benned futó vasúti sinek mellett nem áldogál senki a peronokon. Ilyenkor mindent újra rajzolhatsz. Kitalálhatod az életed, nem fenyeget semmilyen rossz szokás vagy berögződés. Gyűrődésmentes a lepedőd. Ma reggelre nem izzadta össze senki. Pedig hálás vagy az emberekért, akik utadon olykor veled tartanak, akiket nem kell szorítani, sem kitoloncolni, hisz meghagyják, hogy éjjelente önmagad mellett aludjál. Estére legtöbbször mindez átalakul vagy tovatűnik. Az éjszaka módszeresen lerombolja azt, amit a nappal felépített. Bőröd alatti katedrálisok úgy izzanak fel, mint az erkélyről látszódó meg annyi kis Szent János bogár parázs az ablakok könyöklőin. Eszedbe jut, hogy az emberi szervezetnek napi 4 ölelésre van szüksége a túléléshez. Kitapintod a bőrödön a történeteket, égésnyom, 3 éves műtéti heg, macska karmolások. Pedig sosem volt macskád. Ez mind kevés. Az optimális működéshez napi 8 ölelés kell. Ilyenkor alvó testet formálsz a paplamból, hogy mögé kucorodhass, és megtéveszthesd a sejtjeid apró atommagjaiban megbújó információkat. Elméd peronjait ellepik az emberek. Halszemük van, és szőrös arcuk a nőknek is. Egyenként kapaszkodnak fel a fluoreszkáló vagonokra. A hangodon szólal meg mindegyikük, de amit mondanak, nem érted. Vizes lepedők közt ébredsz. Kiszáradt szaruhártyával és robogó tehervonatok zajával a füledben. Nappal majd lerombolod az éjszaka maradék neon csápjait.

Sosem voltál boldog. Még hogy sosem voltál boldog. Közlött hegykén, miközben a győri virágpiacon készült képet nézed rólam. Az orrom alá dugod, ezzel akarsz nyomatékot adni a szavaidnak. Pedig a szavak ütőerén, mintha pulzus, tapintható a hamis meggyőződés. Emlékszem, a képen háttaláló, barna nadrágos alak akkor már tudta, hogy addigra mindketten folyamirákokká hízunk a bűntudattól, amellyel felváltva tápláltuk egymást különböző városok hotelszobáiban. A győri vacsoránk, amit a pláza földszintjén lévő szupermarketben vettünk, két szem paradicsomból és egy csomag olivabogyóból állt. Ezt műanyag késsel szeltem fel egy papírtányéron. Később az apartman melletti folyóba hánytam ki mindent, a víz felszínén jól felismerhetően úszott a paradicsomhéj és a megbocsátás híg keveréke. Reggelig végignéztem ölembe fektetett arcodon a megbánás elburjánzását. Majd csendben felöltöztünk, és kiürítettük nyomainkat a szobából. Talán csak az asztal alatti kukába dobott műanyag kés emlékeztetett egymásra. Álltam a győri virágpiacon, neked háttal, és arra gondoltam, ha itt élnénk, biztosan másként történt volna minden.

Június. Kiáramlok magamból, mint időből a levegő. Innen minden tájat belátni, csak a fáknak háttalálókat nem világítja meg semmilyen fény. Megszámollak titeket éjjelente, s ha valamely arc mégsem jut eszembe, felriadok, mint egy elrontott álomból. Szent Iván éj. Még 3 óránk van. Te vagy június. Milyen felesleges látod, mert megint ez az általánosítás. Felnőttek vagyunk. Leginkább mégis az a kátyús buszút marad meg ebből a hónapból. Az első nyárillatú este, a zaklatott Moszkva tér és a Pest-Erzsébeti megnyugvás között. Ha lehetne pillanatokat kimerevíteni, ehhez a képhez biztosan azt az éjjeli, testhőmérsékletű levegőt választanám a teraszon, amint észrevétlenül olvasztja meg körülöttünk a valóságot. Az pontosan ugyanannyira jelentős és ugyanannyira semmit mondó, mint az egyre fogyatkozó távolságok 2 kilincs vagy 2 szegycsont atomjai között. Sosem szegődünk társul annyi időre, hogy esetleg megszokjuk egymást.

Szerekély, a fajta. Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak nézni akarnak, hát hagyd, hogy nézzenek. De ne tévezd össze a szemeket a kezekkel, vagy ablakokkal, vagy tükrökkel. Hadd lássák, hogy néz ki egy nő. Talán egyet sem láttak még azelőtt. Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak meg akarnak érinteni, hát hagyd, hogy megérintsenek. Néha nem is te vagy, akiért nyúlnak, hanem egy üveg, egy kilincs, egy szendvics, egy trófea, egy másik nő. De kezük téged talál meg először. Mégse hidd magad őrangyalnak, vagy múzsának, vagy ígéretnek, vagy áldozatnak, vagy desszertnek. Nő vagy. Csont és bőr. Ideg és véna. Szőr és izzadság. Nem metafora, nem bűnbánat, nem mentség.

Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak ölelni akarnak, hát hagyd, hogy öleljenek. Egész nap igyekeznek szépen kihúzni magukat, ám még az egyet fejlődés ezen fokán sem hat természetesnek. Feszíti az izmokat, mereven tartja a karokat és a gerincoszlopot. Csak néhány férfi akarja megtanulni, milyen érzés kérdőjelként csavarodni köréd, és elismerni, hogy nincsen válaszuk mindarra, amire azt gondolták, mostanra már lesz. Néhány férfi úgy akar ölelni téged, mintha te lennél a válasz. Nem te vagy a válasz. Nem te vagy a probléma. Nem te vagy a költemény, vagy a csattanó, vagy a talány, vagy a poén. Te nő, ha olyan fajtának nősz fel, akit a férfiak szeretni akarnak, hát hagyd, hogy szeressenek. Szeretve lenni nem ugyanaz, mint szeretni. Szerelembe esni olyan, mint először lépni az óceánba pocsolyák után. Mint felismerni, hogy van kezed. Akkor táncolni végig a kötélen, ha a közönség már hazament. Ne töltsd az idődet tűnődéssel, hogy vajon olyan nő vagy-e, akit bántani fognak. Ha szirénázó szívvel hagynak, majd megtanulsz énekelni hozzá. Nehéz megállni, hogy ne szeress többé az óceánt. Még ha zilálva, sósan magadra hagyott is. Bocsáss meg magadnak mindazokért a döntésekért, amiket még mindig hibáknak hívsz, miközben esténként betagargatod őket. És tudd ezt. Tudd, hogy az a fajta nő vagy, aki azt a helyet keresi, amit sajátjának hívhat. Hagyd, hogy a bálványok leomoljanak. A hely mindig is te magad voltál. Olyan nő vagy, aki felépíti egymaga is. Építeni születtél.

0: Ti lassan, jó? Keltakarót hallottátok, és benne Kopcsányi Lillát, akitől egy gyors kérdés sorozatot intéznék, mert lejár a műsorunk. Hol lehet találni írásaidat neten és könyvformában?
1: Húha. Neten többnyire a Siphonline felületein, Ambrózián, Mute portálon, ott mondjuk inkább ilyen prózás, prózább jellegű írásokat. Könyvben pedig az Insta vers kötetben van egy versem, de az mondjuk elég régi.
0: És mikor tervezel könyvformájában?
1: Folyamatosan tervezek.
0: És hogy áll?
1: Szerintem egy évet mondanék, amire úgy összeáll olyan anyag, amin már csak dolgozgatni kell, szerkeszteni, és akkor esetleg ki lehet adni. Viszont, hogyha ráértek, akkor február első hétvégén lesz a nulladik.
0: Bocsánat, kis programajánló következik.
1: Igen. Tehát lesz egy ilyen Ubik Eklektik nevű fesztivál, vagyis van, és ennek lesz egy nulladik.
0: És ez mikor lesz, és hol?
1: Sessionje az Epres Kertben lesz február 2-án, 3-án és 4-én, és ott is lesznek ilyen irodalmi kísérletezgetések, technóval és vizuállal, versekkel, műhelyezéssel, szóval aki jöjjön azért, és érdekli az, tehát aki érdekel, az jöjjön, igen, bocsi.
0: És kik lesznek még ott? Költőirótársai. Fiszesek?
1: Felolvasnak Fiszesek is, Jakosok, Bordaréka, Gál Soma, Décsi Eszter, Szalai Álmos, Szendi Nóra.
0: És ezek őket már hallhattátok itt a Keltakaróban, illetve Eszter azt hiszem március elején fog jönni. Hát akkor ez egy programajánló volt.
1: Ez egy programajánló volt, és ingyenes, szóval gyertek.
0: Köszönjük szépen, hogy bejöttél, és megosztottad velünk a verseit.
1: Én köszönöm.
0: További jó hallgatást.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Titi betüzen. Minden nap szíved legyen hullámhoz szerelem. Hallgass hát, de ne feledd nékem még, ma feleled kell. Titi betüzen.

0: tap, büdke van vakodik is utat tesz.
1: Tititá, tititá.
0: Tán egy icipici üzenet, végre megütheti füledet, halka megremeg a szíved és vesz.
1: Tititá,
0: tá, tá, tá, tititi morzéval üzenek, apró jel, ki

Foci meccs. 22 esztelen, félmeztelen egyén egymás hátán, hegyén nyüzsög lenne a pályán. Mások májatáján taposnak, és ha elég laposnak lát a bíró minden egyest, megítél egy 11-est. S mert a szegény feje 11-est kirót, a fele közönség átkozza a bírót. De senki sem csendes a nagy ember tömbből, mert a másik fele harsány éjjendbömből. Ez alatt a meccsen néhány sípcsont recsen, szerte szét vérfreccsen. Fel sem veszi egy sem a fetrengő játékost, fontosabb a játék most. A vad középcsatár átgázol a bekken, úgy esik az össze, hogy csak meg se nyekken. Azután a labdát megcélozza jól, gól! Egy alacsony néző, ki oda nem lát át, ordítva paskolja a szomszédja hátát. Vegye le a kalapját, mert szétverem alapját, azt a kerek tököt, s feje felé bökött. Erre az. Ó, te gaz, engem sértegetni mersz-e? Persze. Mind a ketten szólnak egy-két havernek, gyertek, fiúk, segíteni havernek. Jöttek is mind verekedni, úgy is kezdtek berekedni. Buzgón verekedtek, bíz nem voltak restek, s időnként a gyepre elnyűtt testek estek, de a két okozót rejti már a bozót. S merre egy rést leltek, gyorsan elszeleltek. A többit azután alig egy-két nappal. A derék rendőrség verte szét kardlappal. Le a kalappal.

csin. 12-es találatom megmutatom én, nyertem a totom egy édes üskomám. Szerencsémnek egy kis ajtót nyitva hagytam ám, nem kicsi a nyereményem szó, ami szó. Ne csodálkozz, hogy a kedvem oly csuta jó. Nyertem a totón, édes és öcsém, elárulom, hogy harmadszor

0: tenyérjósnál. Amit önnek jósolok, talán nem mind jó dolog, de mindazt, mit nekem elmond ez a tenyér, elmondok őszintén egy pengő ötvenér.
1: Durva, nagy vonások szelik át a tenyerét.
0: Ön nehéz munkával keresi kenyerét. Modora, goromba, felfogása nehéz, sőt, nagyobb bajt is mond én nekem elekéz, ön gyenge elméjű, ütődött, ön hülye, tenyérből jósoltat s kezén a kesztyűje.

0: genommen oder von der Professionalität des Menschen, was die Unerhörigkeit der Geschichte herangehört, der Aufmerksamkeit der Erde ist. Und der Ostsohn, ich hoffe, der Mutter und der Aufwärts und alle ihre Strukturen gelingen, die Spaß hier zu tun.
1: Parainezis, melyet egy légy intéz leendő fiához. Már egy hete vagy te pete, legyen már belőled légy. Legyen, mint minden legyen, rajtad is hat láb legalább. Szárnyaid is legyenek, a fene egye meg. Mert ha légy vagy, légy, légy, mondta vagy száz légyöltő előtt a költő. Beszédében tartott egy kis szünetet, mert a kis légy éppen akkor született. Aztán befejezte atyai intelmét. Kerüld el azt mindenképp, ami ragacsosan tapad. Menj! A mai naptól magad szerzed meg az eledeled. Legyek ura, legyen veled! A tanácsok ellen a kis légy nem lázadt, de oly lámpalázat érzett még a legelső faláskor, mint egy színész is csak nehezen palástól bele is sült rögtön. A mákos kalácsba. Nem hallgatott az atyai tanácsra.
2: Hogy megszokasodott a bűn a földön, akkor égbe kiáltott Istenhez a bűn. És akkor azt mondta Isten, hogy bánom, hogy az ember teremtettem. Mert kicsi kora óta a szíve gonosz. És akkor volt egy igaz ember, Noé, akit szeretett Isten, mert Isten félő volt. És akkor azt mondta neki, abba közölte, hogy elvesztem a földet, mert megbántam, hogy teremtettem embert a földön. Mert gonoszok az emberek. Akkor óriások voltak, nagy emberek. És akkor azt mondta, hogy csinálj glórefából bárkát. És abból úgy csinálj bárkát, hogy ami minden részben, minden állatú hím és kettő legyen. És akkor te és a te családod bementek a bárkába. De 120 évig készült a bárka. Addig Isten várt az emberi megtérésre. És akkor ugye az alatt, a 120 év alatt nem tértek meg az emberek, mert azt mondták, hogy mit csinálsz, Noé? Azt mondja, glórefából csinálok bárkát, mert özönvíz jön a földre, Isten elpusztítja a földet, térjetek meg. És akkor az emberek nem hitték, hanem azt mondták, hogy no, nem hordott még ilyen bolondot a föld, mint te vagy. Azt mondja, 3 évig esne az eső, akkor is azt mondja, keves volna, mert a kútak is kiapadtak, olyan szárazság volt.

heard them rightly.

Minden állatnak a Noé nevezte el. Például azt mondják a légyre is, hogy

a sérthetetlen. Fejéhez vagdosott minden csúfot, rosszat a finnyás antilopa rinocérosznak. Maga vaskos tuskó, bamba bárgyukába, tévedésből került Noé bárkájába. Formátlan, ormótlan, iromba, goromba, önmagánál rútabb, olyannyira ronda. Ó, bár rúghatnám jól faron, maga faragatlan barom. Böffent, mocskol, piszkít bárhol, s nem sül le a bőr a kérges pofájáról. Pislogott a rinocérosz.

Rozmár drámája. Pszichomonodrámát írt a Rozmár. Közege a sarki szörmés osztály, témája a tömör, fehérség csömör. Hőse egy zord jegesmedve, ki bundáját befestette, hogy ezzel elérje, csak a bőre alatt maradjon fehérje. Hogy legyen a műnek valóság talaja, színhely a Szahara. Ne neves korán, holnap szerepelhet egy színház műsorán.

A bölcs bagoly. A tudós bagolyné tojt egy kis utódot, de az nem lett okos, sőt, inkább ütődött. Atya, a nagyhírű egyetemi dékán, sokat bosszankodott Lüke ivadékán. Hasztalanul szólta, magoly, fiam, bagoly! Hiába korholta, intette, kölkét ez csak untatta. Utálta az egyetemet, órák alatt legyet evett. Nem csoda hát, hogy a halálmadár vizsgán csak ücsörgött és pislogott pislán. Hus! Rivalt rá az elnök akadémikus. Szálljon egy házra és borítsa gyászba! Jó, mondta a buta bagoly, holott azt sem tudta, miből lesz a halott. Rászállott a legelső vizsgóra, és ott csücsült bóbiskolva. Jobbat nem talál ki, mindent végigpásztáz, mert ez volt a temetői gyászház. Így lett a nagy erdő legostobább bagja, a huhogányos akadémia tagja. Szomorú esőben. Szomorú eső hull, cseperek cseppenként, sáros a városom, nyálasan rám csettint. Csavargó csizmámon csámcsorog a csúf latyak, locspocsban lépkedek, csúszik a bús agyag. Mogorván morogva csüggetek szavakat, ugrálok keresztül undok kis tavakat. Most egy nagy pocsolya, úgy állok a gyáván, ahogy egy öngyilkos reszket a kútkáván, lábam nem kimélem, ingyen van az izma, ellenben drága volt nekem ez a csizma. Csak most ne hagy cserben, kifejlett lábizom, ugrásnál esendő testemet rád bízom, így futok neki és magasba lendülök. Csizmám kint a vízből, én pedig bent ülök. Egy szú végrendelete. Egy szú beszorult a hokedli lapjába. Ráült a szakácsnő százszor is napjába. És jött a baj csőstül. Még a tetejébe az asztalos szöget ütött a fejébe. Néha percekig már percegni sem tudott, végül hát megírta e testamentumot. A nagy hármas szekrényt, mely korom szín, ében, özvegyemre hagyom, járjon feketében. Ha a gyászhét letelt, s férjhez megy ismét, ne maradjon jussa tőlem csak a kis szék. Fiam, ki kalandos, regényes, mint atya, a nagy mahagóni könyvszekrényt bújhatja. Kerülje a drámát, bölcseleti művet, mert a nehéz könyvek szétnyűvik a nyüvet. Lányom, aki szégyent szégyennel tetézett, s lezabi petézett, kint éljen esztán a szemétládában kegyelem deszkán. Végül az anyósom. Megérdemli nagyon, rá a vadonat új, szép csőbútort hagyom.

Sír feliratok. Zebra. Egy tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog. Seregély. Elhunytam, mert ez idén sörét nőtt a venyigén. Szüretkor a puskák rám szórták a mustját. Hangya. Kinek járandója csak egy apró morzsa, ne kapjon fel veknit, mert ez lesz a sorsa. Nerc. Hogy lenyúztak, ó, én árva! Elvittek az operába. Lógott ott még hód, nyest, menyét, ó, hogy utálom a zenét. Gödény. Ha volna sírkövem, megtudnád belőle, azért nincs, mert azt is elittam előre. Egy sáska a hadból. Vajon én nyugszom itt, vagy egy másik sáska? Várnom kell az esti névsorolvasásra. Vakond. Feltemettek. Azt se tudom, kicsodák. Most felülről szagolom az ibolyát. Cerkóf. Azt hittem, hogy a kókusz még éretlen. Tévedtem. Hülye tyúk. Csábos voltam csitri ércekoromtól, az érckakas rámugrott a toronyból. Galamb. Dörgedelmes intelmemből tanulj, hogyha tudsz. Az ágyúcső égnek mered, mégsem galamb dúdsz. Lajhár. Lustább voltam én, mint mások, pihengettem, de ez már sok. A kentaur dilemmája. Elővette fiát kentaurné asszon, itt az ideje már, hogy pályát válasszon. Szólt a kamasz hibrid, rég rágódom ezen, ha kisé éhezem, nagy kutató lennék, jeles ember, észlény, ha jól bezabálok, akkor meg tenyészmén. Sárkánymese. Egy hétfejű sárkánykölök csúnyán összevesztek. Rájuk szólt az anyja, de ő nem maradtak veszteg. Bár már egy sem emlékeztek, hogy mind kapott össze, végül leharapta egymást, önmagát is közte. Ja, hogy hol itt a tanúság? Szájbarágom, tessék! Minden fejtúltengés vége, teljes fejetlenség. A babonás fekete macska. A fekete macska búsamban dukolt. Nem csoda, hisz szegény, csonkafarkú volt. 13-án, s persze pénteken lett kunkori dísze ilyen égtelen. Azért vesztett el abból egy darabkát, mert az úton maga előtt szaladt át. A harkály szerencséje. Harkály kopácsolta a fal vastag kérgét, úgy találom formán. Sikert nem remélt még. Bizony, néha az is kevés, ha egy tucat lukat bevés, mert mire az asztal terül, a lakoma elmenekül. De alig koppantott kettőt, avagy hármat, a szerencse hozta már az aranytálat, egy tudatlan féregült a kéreg alatt, s kikiáltott. Szabad! A macskafogó egér. Műfordítás. Egy jókora macskát fogott az egérke. Nagy munka, nem mondom, de mégis megérte. Engedj el, könyörgött a macska riadtan. Szegény jó szüleim aggódnak miattam. És bár a círmosnak könnye is megerett, nem tudta meghatni a kevély egeret. Bekaplak. Ugrott rá az egér ordítva. Eredetiből fordítva. A csodacsiga. Egy csiga azt leste a magas buckáról, hogy aki jégre megy, elhasal, bukdácsol. Figyelte csak egyre, dideregve fázva, mert érdeklődését roppant felcsigázta. Majd töprengve egy-két hetet alkotott egy elméletet.
talpon marad a síkoson, ki csak araszolva oson. És, hogy bizonyítsa ezt az eszes tételt, jégre ment, és estig csúszott is egy métert. Látjátok? Nem esem! Csúszó csoda vagyok! Szólt ki diadallal, aztán odafagyott. Lepketánc. Mikor a hernyóból lepke lett, kérkedve repkedett, hogy fényben keringve mind tovább csillogtassa himporát. A derék kutyának képére mégis kiült az utálat. Villogj csak fent, te szép féreg, nem lesz nagyobb az értéked. Hernyó maradsz, bár fent keringsz, nem a szárny szabít mértéket, hanem a gerinc. Szarvas hiba. Egy karvastag agancsú szarvasnak megtetszett egy feltűnő szépségű ünő. De mert szép lélek volt, önemésztő alkat, úgy gondolta egyelőre hallgat. S majd egyszer szép hosszan elbőgi szerelmét egy hősi eposzban. Így nem a nyers erő, hanem a költészet lesz az, amiért az ünő rá fölnézhet. Itt követte el a hibát. Írt szonettet, elégiát, salánykérést elodázta. Kínban égve, könyvben ázva nagy költővé érett, de csak fejdíszéért kapott aranyérmet. Víziló szépség. A fertelmes Kajla kancsal vízikancát ostromló csődörök szinte megrohanták. Hogy van ez? Kérdezte a bölcs aligátor. Hiszen némber tárlat a szépséghibákból. Az ízlésetekkel bizonyára baj van, mert ez torz példány az amúgy is rút fajban. Szólt egy vízimén. Tudd meg, barátocskám, hol a rútság szabály, ott legszebb az ocsmány. Gólya vendégség. A szívélyes gólya mit vett a fejébe? Meghívta a nyájas varangypárt ebédre. Sőt, tovább ment, még a kicsik is jöhetnek. De azt már nem mondta meg, hogy csak köretnek. Románc. Zománc lavort sodort partra az áradat. Bús románcot látott, ki később ráakadt. Lágy domborulatán kamasznyi teknős ült és ragyogott szegény. Azt hitte megnősült.

kecskére káposztát. Egy kecskére bíztak egy szép fej káposztát. Nem nyúlt hozzá, nehogy a gazdái átkozzák. Hogy küzdött magával, és mit tett legvégül? Elmondom kecskéül. Egyelek meg, de remek kerek nem! Hes, becstelen kecske szellemek! Egyenes jellemek benneteket elkergetnek. De szer felett kellenek keblemnek a levelek. Egyet legyelek, nem? Rendesen legelek. Te eme repedezett fedeles levelek, melyeket emberek nem esznek meg, nekem teljesen megfelelnek, ezeket nyelem le, belembe lemehetnek, Ennyi. Erre eme beljebb elhelyezett levelek lettek fedelek. Ezeken melegben egyre epedeznek, meg-megrepedeznek, nem tehetek egyebet, egy rend levelet lenyelek, De erre eme bentebb szerkesztett levelek egyre feljebb keverednek. Rendre fedelek lesznek, melyeket szemetes vederbe tesznek. Erre teremtettek benneteket? Elengedhetetlen meg kell ennem e fejben lelt leveleket. Leveletek! Te fej! Ne feledd! Meg nem ettelek, de megmentettelek. Nyúliskola. Erdő szélen nagy a móka mulatság. Iskolába gyűlnek mind a nyulacskák. A tanító ott középen az a nyúl, kinek füle leghosszabbnak bizonyul. Kezdi az oktatást egy fej káposztával. Hallgatják is tátott szájjal. Az egymást tapasztó, táposztó levelek képezte káposzta letépet levelein belül tapasztalt betétet, mely a kopasztott káposzta törzse, úgy hívják, hogy torzsa. Ha most a torzsára sorjába visszatapasztjuk a letépett táposztó káposzta leveleket a tapasztalt rendben, akkor szakasztott, helyesen, fejesen szerkesztett káposztát képeztünk. Ez a lecke, megértettük? Kérdezte a nyúltanár. Bólogattak a nebulók, hisz mindegyik unta már. Akkor rögtön feleltek. Lapult a sok tapsi fül, füllentettek, de hogy értik se, ez most mindjárt kisül. Nos, felelj te! Nyuszi-gyuszi! Állj két lábra, s vázolt hát! Mi történik, ha ízekre bontasz egy fej káposztát? Jól lakok! Felelte elképesztő képzetten a kis káposzta kopasztó ebugatta. De a tanár megbuktatta. Szamármese.

pörbe könnyeit, és csúfos csődörcsődöt mondott az örökké ődöngő, lődörgő, öreg, dőre, göredöme, csengeri, csengős, pörgeszűr, göndörcsődöre. Szomszédságában élt a fösvény Szemere. Annak volt egy nőstény Szamara. A szamárnál szamarabb Szemere sem szerzett hamarabb szamárfi szamarat szomorú Szamara számára. Ezért sok szemérmes szamárkönyv szemerkélt a szamárnál szamarabb Szemere szomorú Szamara szemére. Ám de mit csinált egy szép nap az örökkön ődöngő, lődörgő, öreg dőre, göredöme, csengeri csengős, pörgeszűrű, göndörcsődöre és a szamárnál szamarabb Szemere szemérmes szamárkönnyet szemerkélő szomorú Szamara? Na, mit csinált? Összvért. A Moszkitó opera. Ott, hol a kásás nált sás lepte lábra lépve süpped alább a láb, körös körül borús ködül, s éjszakára nyírkos pára száll a sárra, sárga gázba hüledezve ül a hüllő, borzonga, borz és vipera, ott hallható a Moszkitó opera. Züm! Zendít rá a kóros dalára a kórus. Aztán tovább érleli a vérbeli sikert egy tenor. Hangja a kórussal egybefor. Először egy dur áriát, majd egy finom moll áriát, és végül egy maláriát ad elő. Mi szenvedély, vad erő! Hogy lázba hoz ez a mester? Kísért bárhogy hessegesd el! Utána a tenyér csattan, és az izzó hangulatban a vak füllet éjszakákon felcsendül a kininkánon. A pék pókja. Az apróka póka-póka, s a porhanyó potrohú pókanyó, a pékségben a szennyezett mennyezetre nyálból való máló hálót font. Pont. A kópé pókné pótlékhálókat eresztve keresztbe a pókasztal fölött, hálóból ebédlőt kötött. Félt a péppel pepecselő pék, hogy odapök a pók, illetve a liszttel hintett púpos pépre tisztel. Ezért leseperte az apróka pókpárt a padlóra. Csattant a fapapucs, fucs! Így járt pórul a két pupák pékpók. Puk! A teve fohásza. Monoton üget a süppedő homokon a sivatag lova, a tétova teve tova. Hátán rezegve mozog a rozog a kúp alakú púp. A helyzete nem szerencsés. Apró szemcsés homokkal telve a füle, a nyelve, sóvár szeme kutat-kutat, még 5-6 nap kullog baktat. Az itató tava távol, s oly rettentő messze még az oázis. Erre utal az alábbi fohász is. Tevék ura, te tevél tevévé engem eleve, te veled nem ér fel tevefej tétova beleje, te terved veti a tevevedelő tavat tavaly távol, de tévednél vélvén vén híved nevet feledve elvetemedve vádol, nem! Vidd te, teve lelkem hova tovább tova, mivel levet, vert vederve, feltekerve, nem vedelve lett betelve a te tevéd szenvedelme. Te nevedbe legyenem a neveletlen tevetetem eltemetve. S evezevel ava teve, levelkévét kivilehevel teve. A kacsa napilapja. Egy kacsa, kit nem gátolt erkölcsi korlát, vérbe mártva tollát, epével dagasztott, könnyekkel erjesztett, rémhírektől nyüzsgő hírlapot szerkesztett. Mint képzelt csatákba kiküldött riporter, fajokat tiport el. Éhínség, mészárlás, még 100 más kiagyalt borzalom, tobzódva tombolt 12 oldalon. Tűzvész vagy szerényebb méretű merénylet naponként 60. Már nem kapott helyet csak a viccrovatban. 1000 vészt eszelt ki a hasára ütve. Így lett napilapja a valóság tükre.

szamárfű. Tudtam, amikor pedzették, kéne egy jegyzet még, egy úgynevezett fül, tudtam, hogy ezt rám lőcsörik kíméletlenül. Ami felesleges, iába való, azt elrúgja magától a ló, megbízzák Villehát, a szellemileg visszamaradt szamarat. Mert mi a fül? Egy hasább csacskaság, csenevészé összeaszalt esszé, olvasó toborzó, tartalmi torzó. Azt szól mellette, hogy csak az olvassa, aki már megvette. A fül feltétlenül előszegezett közvéleményt keresztmetszett. Hogy tetszett, megtudhatod belőle, ha elolvasod előre. Vagy futólag utólag. Így arra késztet, hogy amit elméd már félig megemésztett, kérődt fel akarva, nem akarva, mint egy kiló silót a marha. Ám mit sem tehetek ellene, állatmeséinket ajánlanom kellene, remélve, hogy meglelik itt-ott benne az emberit. Hopp, megvan. Bár talán más, nem ajánlás, inkább kajánnak tűnő ajánlat, ha úgy találják, hogy e mű egyértelműen kétértelmű, s az egyiket nemükre vérig sértőnek vélik, tegyenek úgy, mintha nem értenék. Szamárfülnek ennyi elég.

0: Ez az asztal minket marasztal, fel a tiéd, másik fel enyém, ez is csoda, edény költemény.
1: Ezzel lehet igazolni, két szekrényben két annyi holmi.
0: Jót adnak, meglátod.
2: Már látni a reklámot, azt mondja Máma Dráma, William Shakespeare, Rom Leo és Julia.
3: Ez biztos nem untat, végre jól kibőghetjük magunkat.
4: Akkor a jó hecnek futcs, te papucs! Azt beszéltük meg, te tökmag, hogy máshol megyünk mi ma nem zokogó partiba.
2: A lányoknak hála, most belesodródtunk a nagyfene kultúrába.
3: Megállapodtunk, nem emlékszel?
0: Igen, ez nem kényszer, mi egy filmet akarunk megnézni, ti menjetek tekézni.
4: Mégis moziban vagyunk, csodás megállapodás.
0: Mert engedtünk nektek, mellénk ülhettek, nem úgy, mintha abban az átok klubban googliznátok.
4: Úgy már értem.
0: Mások is ülnek itt.
2: Oda néz, Sofia Rolo Frigida és Parcello de Sicla a Romleo és Júliában. Lássunk börleszket, különben törlesztek.
1: Na hát, Béni!
0: Tudtuk, hogy egyikük sem egyetemi rektor, amikor hozzájuk mentük egykor, igaz?
1: Ez nem igaz. Ó, Romleo, Romleo, vajon miért vagy te Romleo?
2: Á, falt fel, szomszéd, itt van mustár is, de nyomcéd.
4: Köszi, sorstárs.
0: Csendben edetek.
5: A név a gondod, rózsa a rózsa, bárminek mondod, illata édes.
2: Á, édes, minden édeset szeretek, hozzak egy pár nyugát szeletet.
4: Ne csokoládét, inkább szocsolát még.
6: Tűnj el, Brontagu familia fia!
4: Vesztetek meg, külpulettek mindannyian, és te kotrócs az a fiam!
1: Romleo!
5: Ó, jaj! Szia! Szép Júlia!
0: Ó, két galád családú!
1: De alaposan megríkatnak legalább!
0: Engem is!
7: Nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, nyam.
2: Hé, mit szólnál egy tömény-kömény juice-hoz, Frédi?
4: Jó, juice-tast ide.

0: egy kicsikét, errepül úgy a szürke gond, derül az ég, van abban valami báj, hogyha kacag a máj. Szárnyal a kedv, mint a kacsamadár. Légy vidám, vagány, akár egy srác, fújd meg a tülköt, trombitálj, valamit játsz, ha baj van, mégse legyen soha. Kedélyed lőporos, ne is figyelj oda, mit mond egy fő okos, szerintem az bolond, ki téged mindezért Paprika Jancsinak mond.
1: Valahol valami viszket, ropog egy ropogós twistet, ugye ti bolondnak hisztek, ügye a bolha twistet.

0: get a whole hot fist.
1: Nekem is, mint minden színésznek, mindig az volt a legfőbb vágyam, hogy minél több oldalamról ismerjen meg a közönség. Ezzel a lemezzel is szeretném bebizonyítani a sok...

0: Van egy számod, Kis Jó Sándor írta, amelyik évtizedek óta a műfaj klasszikusa, a borkóstoló. Hogy keletkezett?
1: Hát a rádióban hallottam először Asher Oszkártól, de nem az ő alkatához illett, nem is szerette. Elkértem tőle, és kitaláltam hozzá, hogy a színpadon 8 pohár borral fogom előadni.
0: Mondd, és a poharakban igazi bor van, vagy olyan színpadi tea?
1: Én mindig a realista színjátszás hírbe voltam. Hát nézd rám, olyan vagyok én, aki bort prédikálok és vizet iszom. Vezérfonal a tudományos borkóstoláshoz. A borkóstolást, elvtársak, csak léha és felelőtlen iszákos tekinti vedelési alkalomnak. Komoly szakember, teszem azt, mint én, az tudományos alapon vizsgálja, figyeli meg a tárgyat. Először is a színét vesszük szemügyre, aztán az illatát figyeljük meg, és szinte csak cseppenként, kortyolgatva, megállapíthatjuk, hogy erre badacsonyi hárslevelűre az egészen sajátos zamata a jellemző. Bukéja van ennek a bornak, eltársa. Bukéja. Na persze, ezt mi szakemberek így mondjuk. Ez egy egész különleges dolog, ezt más meg se érti. Laikus is észlelheti, hogy illata. Zamata. Mennyivel más ennek a badacsonyi rizlingnek? Más a bukéja, kartársai, más a bukéja és testes bor. Kvázi harapni lehet, drága kartársaim, na persze. Óvatosan harapjuk, mert ez a badacsonyi rizling is nagyon csalós. Na már mostan, ha szigorúan tudományos alapon folytatjuk a vizsgálódást, akkor ez a kecskeméti, tramini, fűszeres a helyes során. Illata, zamata, oly annyira jellegzetes, hogy semmi mással nem téveszthet össze. Figyelj csak meg, drága aranyos barátaim, ha egymás után dobunk le, egy-egy korzsöcskával, a hálháromból, akkor Trisztán, pregránsan éreztessé a köztük levő lényeges direferenciát. Na persze, drága aranyos kebeltársaim, iszonyatosan vigyázzunk, mert ez így keverve pláne nagyon csaló. És most egy egészen pisike korcsocskát az asszú féleségek egyik másikából. Drága krapekjai, tisztán csak annak a megállapítása véget, hogy ez az asszú féleség mint olyan, egészen másmilyen. Persze, srácok, most már irtóztatóan vigyázzunk, mert ez a zaszó féleség már, hogy úgy mondjam, büdösű csalós. Ami most következik, az egy külön fejezetet érdemel a tudományos vizsgálódás anyagába. Mert hogy küllemre, egyszerű piros a színe, frizes az íze, papci, hát nóta van benne, becsület, Szentséges egy atya úr Istenemre, hogy ott van, mert hogy azt mondja, hogy édesanyám is volt enné. Persze, nem rajdináskodunk, komoly tudomás előadáson, nem korcsma ez, nem spi, nem stabfrutik. Melyik asztalra tegyem, gyere? Pihenj! Gyere már, ne szégyenkedj! Ácsi az egész! Ebbe dugjátok a csörötöket, cukorpofáim! Ha egyáltalán ne akarjátok tudni, mi az az anyatej! Őrte! Magzatjaim! El nem ulasszuk vizsgálódást trágyává tenni Eszter a csopaki nyakolajat, csak úgy szabad kézből galér mögé vigyázz, Jani!

0: Most jött tök.
1: Hát drága szíveim!
0: Most jött tök. Hát ne haragudj, én hülye, meg elkezdtem.
1: Újból!
0: De mégis ide jöttök, mi? Jaj. Brezsnev elvtárs kapott ajándékba hatalmas nagy meisseni porcelán tálat. Hát mindjárt megfordította, és azt mondja, ez a legdrágább porcelán a világon. Meisseni porcelán, Brezsnev elvtárs. Megint megfordított. Ne tessék megfordítani, ez a legértékesebb világmárka, Meisseni. Hát miért fordítja meg mindig? Csak keresem a tűt, amivel ki lehet tűzni. Na ez már nincsen, tudom. Ezért ilyen a kabátom, de azért most már azért csak más, ugye? Most már több pártrendszer van, illetve rendszer még nincsen, de több párt az már van. Ha ne viccelj, persze, most már lehet választani is. Van egy jó viccel. Mennek nyaralni Bahama szigetekre. Hát azt mondja a stewardess repülőgépen, hogy attention, attention. No smoking, please. Mit mond? Azt mondta, hogy könnyű ruhába kell menni, mert kurva meleg van a szigeteken. Megint megy tovább a röpcsi. Azt mondja, attention, attention. Mit mond? Mindjárt jön a kaja, három fogást hoznak. Megy tovább, azt mondja, attention, attention. A szigetek lakosságának 70%-a éces, 30%-a aszmás. Mit mond? Aki köhög, meg lehet dugni. Most már lehet választani, tudod? Ő a veszelka. Tudod, miért nevezték el így? Gyerekkorában mondta neki az anyja, hogy veszelka bátor. Arany drága szíveim, ha így megy tovább, jól fogjuk magunkat érezni. Rajtunk nem múlik semmi, az biztos. Jaj, szóval most már más életet élünk, most már lehet választani. Most már például van prioritás. Nem tudom, mit jelent, de kurva jó hangzik ez a prioritás, tudod? Ha megfigyelted, itt mindig valamilyen szavakat kitalálnak, és akkor azzal takarózik mindenki. Azért fáztam meg megint. Ez a prioritás. Azt mondja anyósom, Géza, az elvtársak a szocializmusból annyit valósítottak meg, amennyit ki tudtak belőle mondani. Szocializmus. És akkor nem volt elég, van még mellette szocialista pluralizmus. Nem tudom, mi a pluralizmus, de van egy jó vicc erre. Találkozik két ember, azt mondja egyik a másiknak. Ha maga eddig magas volt, most meg alacsony. Igen. Ha maga eddig fekete volt, most meg szőke. Ha maga eddig kövér volt, most meg sován. Ha maga hogy megváltozott, Kovács elvtárs? Hát nem vagyok elvtárs, már az se. Ez a prioritás, tudod? A másik az alternatíva. Most már teljesen minden más. Most például már a szóvivő is szóvivő, tudod? Szóvivő. Azt tájékoztat minket. Felteszik a kérdést, hogy igaz, hogy ön le akar mondani. De ezt nem tudom se megcáfolni, se megerősíteni. Azért tudod, hogy mire gondolsz? Van egy 4 éves keresztfiam, a Ferkó. Mondom, Ferkó, beszartál? Be. Kész. Hát egyszerűen nincs gond. Hát tudja, hogy mit érez. A szóvívő az meg a tiéd. És ő, a szóvívő. Egyszer meg azt mondta, hogy no comment. Azt mondja anyósom, mit mondod, no comment, nem comment? Isten, mert beszél maga mindenbe bele, mama. Mit gondol ki maga? Én a Danubius rádió halapatója vagy. Maradjon meg! Beszél mindenbe bele. Mama, comment, nincs hozzáfűzni valója. Feltették a kérdésnek, igaz, hogy ilyen meg ilyen elvtárs a politikai bizottságból önként ment ki. Azt mondja a szóvivő, hát. Ezt kérdezzék meg tőle, okos, másik kérdés, hát, ezt megkérdezzék meg tőle. Azt mondja anyósom, ezt aztán nem lehet szaván fogni, az egyszer, biztos. Hát, hogy van ez, gyerekek? Hát, kapkodom a fejemet. Na, ma maga, ne veszéljen mindenbe bele. Mindig áll a szája, pedig mindenemek van hitel. Hofi anyósom. A rohadt izét megvettem neki, miért parabola antenna, megvettem. Super Channel, Sky Channel, felejtsen el. Hagyjam az Istenem. Az egész alternatív, nekem adjam a műzre, az egész alternatív megoldás. Azt ismered? Ha valakinek... Ez itt röpköd, figyeld már ide! Ha le akar szállni, nem ez a vörös tél. Ez szerencsétlen. Az a fényes megzavartál, gyerek, hát itt... Ez a fényes ösvény. Tessék, ha Dudi rög, akkor új a poén, tessék. Nem jó, de új. Na, mindegy. Gyerekek, képzeljétek el, Pesten már nincsen smog. Smog, nem tudod mi a smog? Nem mondom már. A smog az azt jelenti, hogy föntről rengeteg mocsok jön ránk. A rohadt anyjába is nem fogy. Hát ilyet, nem mondta a rádió is a smoggal kapcsolatban. Igaz, hajnalban mondta, amikor még nem hallja mindenki. Bemondták, hogy a legmocskosabb a mártírok útja. De gondoltam, de most, hogy már be is mondják, hát csak úgy kapkodom a fejem, hogy mi ez, édes Isten. És annak idején mi hogy szittuk szegény Adolf bácsit? Jó, a Hitlert, igen. Sztalin elvtárshoz képest az a Hitler egyszerű polgárjogi aktivista. Tudod? Hát ilyen. Ez csak az ellenségeit írtotta, ez a tetű, csak aki mellette volt. Hát, úgyhogy kész, politikát befejeztem, mert okádni kell, nem bírom. Képzeld, körülbelül összesen 2 hete lehettem vallásos. Még az lettem, beleszámítva a karantént, minden, pláne, hogy most már nem kell bevonulni se, hát most már csak ott leszek. Képzeld, de 2 hete voltam vallásos, amikor csoda történt. Megjelent nekem Szent Imre. Szent Pozsgai Imre. A neve legyen áldott. És azt mondta, hogy 56-ban népfelkelés volt. Na, mondom, akkor már ezt is tudjuk. Kész. Most nyakló nélkül jelennek meg a könyvek, és most mást írnak, mint mondjuk 2 éve. Azt mondja anyósom, azért, mert ezeket most már mély nyomással csinálják. És azokat elnyomással csinálták. Tehát úgy össze van keverve. Mindegy, népfelkelés volt. 3 napig. Aztán Svájcból megjött Grósz papa, akkor másnaptól ez volt neked, nem népfelkelés. Azt mondta, hogy amit Pozsba járták, mondod, hát ő olyat nem is hallott. Meg azt mondta, hogy ő, amit mondott Pozsba járták, ő olyat nem is olvasott. Hát, Jókai ritkán nem ritti. Meg azt mondta, hogy ő repülőt tudta meg, amikor Svájcba jött hazafelé. Hát ki az a hülye, aki fölvitt a népszabadságot? És hát ezt sem van mit, akkor még nincs vége, várjál. Azt mondta erre, német elvtárs a szigorú. Ez nem ilyen egyszerű. Egy szóval nem lehet elintézni. Szóval. Ez úgy volt, hogy 56 népfelkeléssel kezdődött, aztán lett forradalom, ami átment ellenforradalomba. Érted? Kurva jó neked. Mert én mind a hülyét. Akkor az utcán én mikor lőttem? Délelőtt vagy délután? Azért nem mindegy. Akkor én most akkor mi vagyok? Névfelkelő vagy rohadsz a ellenforradalom már? Hát nem mindegy. A nyugdíj miatt, hát... Egyiket csak beleszámítják most már. Azt mondja egyik haveron. És én mi vagyok? Mert én meg is sebesültem. Hol? Hát a seggemen. Csak hogy gyáva vagy. De aki tisztességesen harcolt, azt itt lőtték meg. Fölül tudod? Aki meg húzta bel, itt puff, seggbe, kész. Csodál. Jaj. Anyósom a múltkor ment ki a temetőbe, vitte ezt a gyalogsági ásót magához. Ha, az egy komoly fegyver, ne viccelj. Ha-ha. Grúziába azzal lőttek fejbe 23 embert. Gázzal. És képzeld el, nem mondták meg, hogy milyen gázt használtak, mert akkor meg tudták volna gyógyítani a sebesültek. Azt mondja anyósom, Géza, biztosan meghalt ez a Sztalin. Hogy van ez? Jaj. Képzeld el, bevezették a kiási tilalmat most ott Grúziában, este 10-től. Az utcán megy két ilyen KDBG. Megy két ottani ávós, és képzeld el, a szürkületben egy alak úgy futt át az úton. Puff, fejbe, kész. Azt mondja a katona a másiknak, még vagy borondulva? Tovaristi, hogy van ez? Még ölt fejbe lőni? Még csak 10 perc múlva lesz 10 óra. Hogy se ért volna haza, messze lakik. Hát hol mi van ez? Lehet ezt követni, szóval alakul ez az egész, mit alakul? Például, na, szíveim, tessék, nem tartlak föl? Jó, képzeld el, ha neked valaki régebben mondja, hogy Magyarországon lesz új címer, elhiszed? Nem, aztán most meg már lesz. Egy illető hozzászólt, illetve mondta, várja, milyen is szólt hozzá. Kin jobban rögnek, mint ott bent. Van erre egy jó víz, csak csúnya. Körülír. Egyefele, igazad van! Tudnám, melyik vagy, amelyik beszél, mert sötétben hiszem, nagyon. Hogy nem kunst. Na, szóval, körülírom. Tudod, mi a különbség a jobb és a bal között? Mind a kettő föláll, csak a bal hozzá is szól. Na, egy ilyen szólt hozzá, tudod? Persze. Azt mondja, hogy nem köl a címerbe, a korona nem köl. Már a király ne gyűjjön vissza, már a munkás osztály kizsákmányoló király. A nem köl, mert ne gyűjjön vissza, mert a király a koronába nem köl, a korona a cimárba, megint új volt, csak mondtam, hogy fél óránként kell egy. Na azonnal telefonon fölhívtam 6-8 királyt. Feltettem a kérdést, melyik ők vállalná, hogy a maga a magyar munkásosztályt jobban kizsákmányolja, mint ahogy van. Egy sem merte, azt mondta, ez az elvtársak dolga. Ez nem megy, ilyet. Úgyhogy elvtárskám, ne szarjál be! Nem jön vissza a király. Nem jön vissza. A francia akarja, hogy visszajöjjön. Ne jöjjön. De te se. Na szóval, alany szíveim, lesz új címer. Azt már eldöntötték, hogy nem lesz benne szerszám. Milyen? Na, milyen? Na, szecskavágó, milyen? Neked mindegy, ezek szerint. És még valami, nem lesz benne ilyen ágas nap se. A hétbe bemondták, hogy a csillagot a helyére kell tenni. Na, azt kéne még megkeresni. Szóval, na mindegy, szóval lesz címer, képzeld el, két javaslat van, azt mondták, hogy majd a név az fog dönteni. Hát ez igen, ez ilyen. Címert az mindig a nép dönti. Aztán utána jó, meg is taposra, amikor már lent van. Hát nem vicceljen, a zászló is megváltozik. Nem lesz piros fej, maradjon már Istenbe már. Színe az marad, csak másfele fog lobogni. Hát ez nem úgy meg... Szóval csomó minden alakul, csak hát szépen ugye, hát legyen, meg türelmünk legyen, meg minden legyen, meg enni legyen. Pár hete itt tartották a KGST tanácskozást, és kimondtak, amit bemondták, bemondták, amit kimondtak, hogy a KGST előregedett. Azt mondja anyósom, egy szar halva szüleket. De gondold el, gazdasági tömörülés, és mi a mi jellemző, hogy senki nem tud fizetni a másiknak. Hát akkor a habokra. Most végre ez a Dél-Korea szóba állt velünk, hát ilyette. Ez nem esélem elájulsz. Tudod, mit csinálnak? Amit megvesznek tőlünk, kifizeti. Hát ez szülye. Hát ez szülye. Hát. Ha mi ez? Hát ez szülye. Hát. A régi rendszerünket fölborítsa. Ahogy a Dél-Korea szóba állt velünk, a testvér, szocialista, észak-népi Korea, mindjárt puff jött nekünk. Ja, képzeld, de megharagudtak, bevezették a vízumkényszer. De jó. Én hülye még arra tévedtem volna, képzeld. Kim Il-sung deregottal egymagával jönnek. Megint új, látod? Képzeld el. Bele pofázik, hogy mi kivel állunk szóba. Hát ne pofázzam már bele, kis ferdeszemű, hát. Hát örülj, hogy kilátsz a réseden. Nem ezen gondoltam, hanem abban, nem az. Ahol a jövő látszik, hát ilyen. Ne pofázz bele. Először fizesd ki, amit eddig kaptál tőlünk. Csak érhetem, akkor ne vándorzászlóval. Igen, annyi van, igen. És még egy kérdés, ha lehet, ne rúg be elszámolásra. Hát tudod milyen? Szóval, hát ez kevés. Hát elszámoltam. Hidd el nekem, ezért vagyunk benne ennyire. KGST, razdva, trogy. Puff, már benne vagyok. Tudod, mennyire vagyunk benne? Ezt elmesélem. Találkozik két melós, azt mondja, szavasz, szavasz. Ó, de rég láttalak. Hát nem találkoztunk, hát az éppen. Ó, hogy van? Hát ahogy te. Ó, az rossz lehet. Iszol egy korsó sört? Szívesen. Na menj be, addig megvárnak. Ennyire

Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Arany János, tamburás öreg úr. Az öreg úrnak van egy tamburája, és mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s mulatja magát vele négy fala közt. Nem figyel arra deli hallgatóság, nem olyan szerszám, divata is óság. Az öreg úr félsüket és félvak, maga számára és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt az emberöltő, és mit összelopott mai zeneköltő, öreg úrnak egyről sincs tudomása. Neki új nem kell, amit ő ver, más van. Mint régi dalok csuda hangmenettel, váltva kemény vált, s magyar a némettel. Hegyes éles jajja úti betyárnak, ki hallja szavát törvényt a magát. Nyers vadriadás, mire a leglágyabb hangnembe a húr lebukik levágyra, ott zokogott csúsz kígyó testtel, hol végzi, ki tudná, nincs az a mester. Majd egyszerű dal, édes dedenömlő, tiszta remekké magába szülemlő. Pendül, melyen a tánc tétova ringott, mint lombot a szél, ha ütemre ingott. Olykor egy-egy ének nyújt neki vígaszt, a hitújításkor a szülte még azt, benne a tört szív bűnt valva leverve, vagy erős hittel Istenhez emel. Mindezt öreg úr nem, mintha kihozná, kopogójából csak képzeli hozzá. S ha nem sikerül kivitelben a dal, a két öreg szerszám egymásra adta. De azért nem tűri rajta meg a port, emlékezetes neki minden akkor. Egy hang, s feledett régi dalra émed, szövege cikornyás, dallama német. Az öreg úr így dalai közt élve emlékszik időre, helyre, személyre, kitől, mikor és hol tanulta, dalolta, ezt is, amaszt is, gyermekkora volta. Néha

gyakoroldis, amit valaha tudtál. Használt vehetett, ha nyomorba jutnál. Ha kiülsz, öregem, vele útfélre, hultán kalapodva egy-egy fillér. Dízs Gyula, fekete, fehér.

Arany János, vásárban. Gyékényes, abroncsos alföldi szekér, honnan cipel a sors, s e három egér? Hoztál-e pirosló új búzamagot, mezők üdelelkét, friss szénaszagot? Odakün már, ugye megért a kalász, rédgyapja lenyírve, foly a takarás, bogják tetejéről egy-egy suta gém néz szét aratóknak vidám seregény. Rég nem látta bizony vidámnak-e nyájt, minden nyara új seb a régire fájt, de talán most te nagy mezei jószág áldást hozad egyszer, szép Magyarország. Legyen is megáldva a föld, Isten maga telke, mint rég ezelőtt, mikor én is markot hajtani kezdtem, s nem sikerült, bárhogy s mint igyekeztem. Így vézna ügyetlen testi dologra, adtam fejem a bölcs tudományokra. Barázda helyébe szántván sorokat, nem kérkedem ezzel, mert az se sokat. De hogy a mezőt, az anya természet keverét elhagytam, sajog egy érzet, holtig sajog itt benn, s tüzesebben vér láttodra, te búzás alföldi szekély.

írta Arany János. Hála Isten, este van megint. Mával is fogyott a földi kín. Bent magános árva gyertya ég, kívül leskelődik a sötét. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren? Vetve ágyat puha melegen, kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermeke. Látod, én szegény költő vagyok, örökül, hát nem sokat hagyok, legfőlebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szíved tavaszkertében a vallást ezért öntözgetem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít, s néki, míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermeke. Majd, ha játszótársaid közül munkahíjjel úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán, balzsamul a hit malasztja légyen az elrejtett néma könnyeken. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, megtiporva az erényt, az észt, míg a vétek irigységre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. És ha felnövén tapasztalod, hogy apáid földje nem honod, s a bölcsőd, s koporsót közti űr századoknak szolgált mesdje ül, lej vigasztalást a szent igében, bújdosunk e földi téreken. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remélj, remélj egy jobb hazát, s benne az erény diadalát, mert különben sorsod és a föld Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében, útra valód e csókom legyen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermeke.

0: Fülemile. Írta Arany János. Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember. Ha per, úgy mond, hadd legyen per. Ami nem volt éppen oly rég. Valahol a Tisza háton élt egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól egy rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egy gyékényen. Hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál házafalát majd kirúgja. Ebből aztán lesz haddelhad, mely a kert alá is elhat. Ez sem enged, az se hagyja, s a két ház kicsinye nagyja összehorgolna keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, ember emlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ága, melyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt fülemüle épp a közös gajra üle. Azt szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel. Megköszönve a napot, melyre ím felvirradott. A sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, szóval, ami benne él, s mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség. Semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, uram! De szépen fütyül ez az én madaram!
1: Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a...
0: Hangzik általa sövényen egy goromba szó keményen.
1: Hát kié? Pattogja Pál, mikor az én fámra száll. De az én portámon zenget, hogy illetné a fütty kendet?
0: Pál nem hagyja.
1: Őtet úgyse. Péter ordi, ő meg úgyse.
0: Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván, átugorván, ölre mennek, hajba kapnak. Örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyva, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megy panaszra bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja.
1: Jogát, úgymond, ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ős diófáról jött, nem engedi, nem halálig.
0: Nyomatékul egy tallért dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon levő zsebébe. Pétert sem hagyá pihenni a nagy ártatlan igazság. Nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák.
1: Így úgy történt, elbeszéli. Övé a fütty, ő azt véli. Nincs bármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember.
0: De hogy a beszédet össze annál jobb rendben illesse, az ütlegből sokat elvesz, és a joghoz egy tallért tesz, mely is a bírói zsebben bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül-e a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya, és ám bátor két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás céljel túr is. Ilyen ügyről
1: madárfütyről mit sem tud a Corpus Juris. Míg nem a bíró haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt monda e szavakkal a szegény fülemilére. Hallja, Kente! Se ide nem, se oda nem fütyül a madárka, hanem jobb felülütt, nekem fütyül, bal felülütt, s nekem fütyül. Elmehetnek. Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság. Magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval meg ne essék. A testvérek összeférnek. Fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást korán sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság felvállalja?

0: Arany János, János Papországa.
1: Büszke, harcos kalandornév volt a magyar nem. Két éli part, mely ha moccant jobbra-balra tebb. Jobbra-balra, merre fordult a fegyverdik éve. Puszta lett a hűzött, és üvöltött rajta végbe, harcos ember. Kinn a német, mint hogy ő rá járt a rúd legjobban, megfélemlék, megbúsula, cselt szövött titokban. Nem bírván az oroszlánnal, annak vermet állta. Takarónak a veremre, egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szent vallás. Ázsiának táskaféle kóborló kodája, Isten a te lelkedet bár mind fokorra állja. Ne legyen az üdvösségben soha semmi része. Lelked üdvösségeért, de saját bőrünk javáért megtérít. Így beszélt a német papság, és a pénzbe maradt. A papok nagy torkú zsákja már akkor is meg. Bor, tulok lett a dulás, a pénz nem tűnik. Tudta, nem vész kárba semmi. Húzni fogja a firó, fira az uzsorát érte. Lett is aztán Gyirondánon, keresztény Tivori. Hirdeti az istenizét, papok bora, borja. Bocsma lett az istenháza, melyben ittak, ettek, s egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták, részek fővel mindent meg. Kivált képe egy pap, neve Iván, azaz János, többi közt legjobban értek ehhez a munkát. Udvarán örökké tombolt a lag, kalán, hét mérföldre érzett a szag. Úgy hitták ezt a vidéket, János Papország. Kedves ország volt ez a táj, minden naplopónak, kaszakapa kerülőnek, éhen kóborlónak. Kújtorgó evek lakoztak a jóség szagán. Újtorgó magyar nép dőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magában. Sült ökör hevert szanaszét János udvarában, két szarván poros csobányok, kard az oldalában, akinek tetszett, oda ment az ökörből, vágott, s jót ivott rá csobányból. Nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el. Nem, hogy jól lakjék, hanem csak, hogy valamit lásson. És addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkra. Aki egyszer megkívánta, az be is bocsáták, fogányfővel el nem hagyta többé a kalátát, megtaníták kulacs szónál a Krisztus hitére. Vagy nem is a hitre, hanem a vallást elundokítva sok mindent. Első ága volt a hitnek, hogy minden termék tizedét a papoknak adják, bor, búzát és baromfit, földeket is mellé, haluszábra jobbágyúr, aki a kövér pusztákat ingyen megnyit. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja kincsen, Mennyországban a gazdagnak semmi helyen. Ne rabold el a némettől, ami neki termet, sőt, ha ingedet lehúzza, azt se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyet. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráér tanácsot adni, míg más ember izzad. Ő mindent végez helyette, kell-e több jó annál? Bízd rá, ami gondba jőne, legyen ébren, hadd aludjék anyám. Negyedik hit ágazatja, házasodjál össze, gyenge a magyar, ha minden nemzet nincsen közte. Hozz lakót, minél több félét, ültesd a nyakadra. Béketűréssel fogadjad, ha tulajdon Eszterhéjad alól kizaklatna. Ötödik. Mit én tudom mi? Az is ilyenféle rágalom s káromkodás a megváltó nevére, melyeken a jó magyarság gyönyörű népé. Idegen kalandoroktól kihagyá magát pusztítni, csak nem minden. Legott a királyi székre, német ember hágott, aki fogta, másnak adta titkon az országot. S amiatt, hogy másnak adta, s a magyart megrontá, iszonyú belháborúban magyar a magyarnak vérét esztendőkig ontá. Attól kezdve többször is volt János pap országa. Sült galamb, borral folyó ér, és ingyen kaláka, melyekért a jó magyar nép mindenét odaadta, s tett olyat részek fejével, hogy mikor kiózanodott, százszor megsiratta. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak, lomhán a gyomornak élni, és élni az ágynak, kik előtt a hashoz mérve, a haza sem drága, s midőn ezt küzdésre készít, felsohajtnak. Jöjjel, jöjjel, János

0: György pedig len kigondolta bölcsen, hogy egyik szavamat másikba ne öltsem. Kigondolta, mondom, kifőzte magában, miképp legyen urrá öccse vagyonában. Hát előbb, mint Miklós, ő is Budán termett, hogy Lajos királynál megássa a vermet. Fel is ment, mihelyest leszállott a lóról, s ilyen ajánlást tett a szegény fiúról. Felséges királyom, keserű az nékem, amit jelenteni gyász kötelességem. Keserű, mert vízzé csak nem válik a vér, csak testvér marad az, aki egyszer testvér. Itt elhagyta, s mintha erősen zokogna, szemét egy kendővel ugyancsak nyomkodta. Veres lett a szeme a nagy dörzsölésre, de könnyed a király nem vett benne észre. A király azonban ilyen képen szólt. Nem is hallottam még, hogy testvére volt. Udvaromban miért soha nem vezetted? De sem is mutattad, meg sem ismertetted. György pedig felele, ó, uram királyom, nekem az kivált kép szégyenem és gyászom, de nagyot sohajtott erre az egy dére. Érdemetlen volna királyom kegyés. Miklós a 10. esztendőben járván, kimúl szegény apám, s ő elmaradt árván. Apja helyett apja én akartam lenni, s belőle, mint illik, jó vitézt nevelni. De korhely, butalőn, jóra semmi kedve, hommaradt betyárnak, pornak nevekedve, pedig erő benne volna mód nélküli, de mi haszna lebzsel és a bajt kerüli. Felelt a jó király, ejnye bizony nagy kár, mégis rosszul tetted, hogy róla hallgattál, azt mondád, igen nagy erő lakik benne, csodálnám, ha harcra kedve mégsem lenne. De ami elhaladt, nem múlt el végképpen. Hozd fel őt, hadd lássam, hozd fel, kérlek szépen. Megtanul, majd meglásd az én iskolámban, ha nem, úgy is elmegy egy közember számban. Köszönöm. Köszönöm felséget, kegyelmét, méltatlan öcsémről így jó hiedelmét, de jaj, minden késő. Öcsém el van veszve. Számszándékkal való gyilkosságba esve. Jaj, hogy így panaszra kell nyitnom a számat, megölé némely nap szerető szolgámat. Mondta György, és nyögve egy kőszentre borult. A király ránézett, és képe elkomorult. Miért borult el a király orcája, azt nem mondta Györgynek. Ezt sem tudok által. Hallgattam sokáig, végre a felséges király így töré meg a nagy csendességet. Mégis van egy módon kegyelem számára. Hozast fel a fiút mielőbb Budára. Egy erős csevi bajt Duna szigetében. Sok derék vitézen múlt ki már kezében. Hadd jöjjön fel öcséd, és álljon ki azzal. Vagy erőt vesz rajta, vagy keze miatt hal. Ha győz, úgy derékfi, méltó kegyelemre. Ha nem, úgy vétkért megveszed. Ezt mondta a király. De nem örült rajta a jó szívű bátyja, sőt, egyképp sohajta. Jaj, miért, hogy öcsémnek már ez is későn jön? Elment. Bújtosóvá lett az egész földön. Hová, hová nem lett? Elosont a háztól, el sem búcsúzott csak a kapufélfától. Híre hamva eltűnt, elveszett az útja. Éle, hal-e már most, a jó Isten tudja. Így sopánkodott György álnoksággal telve. Hely pedig hamis volt néki festelem. A foga fejérit mindjárt kimutatta, beszédének sorját emígy volt. Neki már világ és törvény szerint vége. Jól tudom, rám nézne földi öröksége, el is foglalhatnám, elvehetném joggal, hogyha úgy akarnék bánni a dologgal. De azt mondaná majd egyik, avagy másik, Toldi György az öccse birtokára vágyik. Lámni, azt a háztól világra zavarta, aztán fogta, minden földét elfoglalta. Pedig Isten mentsen, hogy így elfoglaljam, s a világ bosszantó rágalmait halljam. Aztán meg kiáll jót, hogy reám nem törne, s elvett birtokáért öcsém meg nem ölne. Ezt én nem akarom, és nem is tanácsos. Hanem én letészem széket zsámolját, hogy ti legméltóbb rá felséget tudhatja. Királyi adománykétem annak adja. Elmondá Toldi György, és hajlonga mélyen. A király kilátta, mi szándéka légyen. Kitalálta szépen a fő gondolatot, melyet Toldi György úr szépen elhallgatott. Királyi levelet ohajtott felőle, hogy öccsét könnyebben ki tudja belőle, ha netán kegyelmet nyerne idő múlva, és az öröksége után felépül. Idegen mosolygott a felséges király, és így fogál meg Györgyöt saját szavainál. Öcséd örökségét, jól van, elfogadom. Rá te vagy legméltóbb, tehát néked adom. Olyan feltétellel adom pedig néked, hogyha holnap a cseh bajnokot kivégzed. Várfokára tűzöd a levágott fejet, úgy nyered királyi függőbecsétet. Toldi György vereseblő a főzött ráknál. Homályosan látott a szép napvilágnál. A faragott képek táncoltak körüle, csak kicsibe múlt el, hogy le nem szédül-e. Aztán egy hidegség végigfutott rajta, fázott, mégis izzott, elsápadt az arca, elsápadt, hogy annyi vér se maradt benne, mennyi egy szúnyognak egyszer elég lenne. Megszólamlott aztán végre valahára, s így felelt szomorún a király szavára. Mondom, nekem nem kell az öcsém vagyonja. Én lemondtam róla. Lelkemet ne nyomja. Így szólott, s köszönt a felséges királynak. Hazament, s neki állt otthon a hajának. Neki esett tépni, homlokát öklözni. Csak lesték a szolgák, kell-e már köt. Kilencedik év. Pestváros utcáin fényes holdvilág van. Sok kémény fejérlik fenn a holdvilágban. Barna zsindejtetők hunyászkodnak alán, megborítva mindegy a ház egész falát. Azt hinné az ember, a padláson laknak, azért csinálták azt sokkal magasabbnak. Most a házfalakat rakják emeletre, akkor a tető volt kétszer újra. Sok bolyongás után végre kifáradva letelepült Miklós az utcán egy padra. Úri nép jött, ment ott asszony, lány és férfi. Miklós nézte őket, el is kunta néz. Aláfüggesztette fejét nagy bánatban, mert egy pénze is nincs üres tarsolyában. Pedig négy nap óta csak gombát mit evett, melyet vándorolva útfélen szedett. Hirtelen nagy lárma, nagy sikoltás támad. Tűz van-e, vagy árvíz, vagy víják a várat? Nincsen tűz sem árvíz, nem is jöv ellenség, hanem van egy másik rémítő jelenség. Egy nagy szilajbika fut a keskeny utcán, valahogyan vágóhidról szabadulván, bömböl és sikangat, és a vért szagolja, mely füléből ömlik, s szügyét végigfolja. Mészáros legények merre láttak, széjjel iramodtak egy-egy hurkoló kötéllel, és míg magok biztos helyre nem jutának, addig rá sem értek szólni a kutyának. Volt pedig a hídnál hat erős szelindek, utána uszíták a bikának minde. A kutyák szaladtak, nem is voltak restek, a bika fülének és marjának estek. Mihelyt egyik kutya a fülét megvérzé, s fülében a bika a fájdalmat érzé, elbődül-e szörnyen, és lerázta őket. Elszórá füléről a fülön. Hullottak az ebek, hogy jobban sem kellett. Nagyokat püffentek a házfalak mellett. Egy-egy darab fül, hús, ha maradt szájokban, agyarkodva rágták kínos haragjobban. A vágólegények csak kiállták, fogd, fogd! De a veszett állat karikára forgott, s amely kutya egyszer hozzá közelített, annak ő szarvával repülni segített. Egyiket bedobta a szomszéd udvarra, másiknak a belit ontotta ki szarva, a vágók pedig, hisz mit tehettek másat, biztatták keményen a döglött kutyákat. A bika azonban, mint az úgó szélvész, nem nézte az útnak sem hosszát, sem szélét. Annak tartott, akit előn-utól talált, futál minden ember a bizonyos halált. Sikolt a fehér népesve már kétségbe. Férfiak kiáltják, elébe, elébe! De egy sincsen, aki elébe fordulna, hanem még a fúrlyukba is bebújna. Toldi nem futott el, csak felállott szépen, a bikát bevárta az utca középen.
1: Mit akarsz te, fickó? Tám bolond vagy! Nem lát a dühös bikát, hogy jön egyenesen rád!
0: Látta Miklós bizony, hogy ne látta volna. Csak kiáltozzatok magában, gondolta. Elbocsátá a szót a két füle mellett, mint hogy látni már most a bikához kellett. Mert alig, hogy Miklóst a bika meglátta, rémítő csikkantott és a port kapálta. Azután úgy szórta a földet szarvával, mintha szérűn pejvát forgatna villával. Egyszer s mind erősen neki rugaszkodva szarvát öklelőre nagy lebocsátotta. Oda van, vége van, jaj, jaj! Sikoltának minden ablakából a Pesti utcának. De hogy van, lábával elébe toppantott, rémítő szavával erősen kurjantott. De fogással visszahökkenté a marhát, s azon pillanatban megragadta szarvát. Vágó székre voná két szarvánál fogva. A mészárosokat előkiáltotta, nagy sokára el is jöttek azok osztán, erős köteleket és bányvákat hozva. Megköték a bikát vastag gerendához, szarvát lenyűgözték az első lábán. A nép széjjel oszlott, a vágó legények egy kis házikóba feküdni menének. Miklós meg leült a vágó híd szélére, ott akarván tanyát fogni azon éjre. Fejének párnája a szín ágasa volt, lepedőt sugárból terített rá a hold. De a mészárosok nem engedék neki, hogy a vágó színben magát pihenjék ki. Egy jó darab májat kilöktek elébe, s menjen onnan, mondák, anyja keservébe. Ez hát a jutalma száz meg száz életnek, hogy a megmentőnek alamizsnát vennek. Gondolá, s a májat ott a földön hagyta. Jött egy éhes kutya, annak odaadta. Aztán ment az utcán. Sok helyütt susogta valaki, ez volt az, aki szarvon fogta. Sok helyen látott még egy-két emberképet, ablakból, kapuból, amint visszalépett. Aztán becsapódott az ablak táblája, hallott a kapukon kulcsnak csikorgása. Aztán csendesség lőn, hideg, embertelen. Hát nekem, mond Toldi, hol lesz már tűzhelye? Hányféle dolgok nem jutottak eszébe, előtte lebegett édesanyja képe, mint mikor hozzáment búcsúvétel véget, nyakán csimpajogva ajkán csókja ég. Akkor is, oly csendes méla éjszaka volt. Akkor is, oly tisztán csillogott le a hold. Akkor is ki volt ő mindenünnen zárva. Nyughelyet nem adott senki éjszakára. Majd az édesanyja képét odahagyva az özvegyasszonyra repült gondolatja. Hogy sírt a kereszten, két kezét hogy törte, amiért a vadcse két fiát megölte. Fogadása jut most eszébe, s így sohajt. Ó, miképp víhatnék holnap én avval bajt. Hol vagyom, pajzsom, páncélom, fegyverem? Fog-e a csebajnok szembeszállni velem? Á, bizony mit sem hajt a csebajnok én rám. Kinevet, kigúnyol és félvállról néz rám. Vagy talán hozzá még közel sem bocsátnak. Félre innen, rongyos, mondják, ha meglátnak. S nagyon elbusítá Miklóst e gondolat. Lassan ment az utcán, sohajtott nagyokat. Meg-megállt szemét a föld felé meresztve, mintha lába előtt valamit keresne. Egyszer föltekinte, képe is felvídult. Azt gondolnák, hogy fut, úgy menésnek indult. Ment, ment egyenesen a temetőkertbe, hol imént a síró gyászos asszonyt lelte. Könnyű eltalálni, mi lehetett célja. Volt-e két fiúnak fegyvere, páncélja? Felveszem azt, mondta, és örült előre. Jaj, hogy ez az öröm is elpártott tőle. Össze-vissza járta a temetőkertet, de nem lelt abban egy elátkozott lelket. Hol keresse már most az özvegynek lakját? Budapest városát sok ezeren lakják. Látta, hogy hiában minden akaratja, erős fogadását hiában fogadta. Könnyű dibdábjáték maga esküvése. Pajkos gyermek a sors, csak úgy játszik véle. És mivel, hogy szállást az élők nem adtak, elpihent tanyáján hideg halottak. Nyírkos volt a sírdomba harmadtól, melyet hűvös éj sírt arra örökösök helyen. Fölnézett az égre, az ország útjára. Keservesen gondolt bújdosó voltára. S mint amely madár van elröppenő félben, úgy tett a reménység. Kárvat.

0: Бенце, fegyverem nek régi hordozója. Figyelmes szavamra, emberséges szolga. Együtt ettünk meg mi sok kenyeret, sok sót. Jó öreg cimborám, hallgasd meg ez egy szót. Láttam az életnek minden változását. Látom most napomnak végső hanyatlását. Jártam a tömött rend között, melyet kaszált. Most fejemre várom a kaszát, a halált. Lajos, büszke Lajos, magyarok királya. Voltam én is hű, de nincs annak hálája. Tudja a te lelked, hogy ki és mi voltam. Betörét fejemet, mert igazat szól. Adjon Isten neked, adjon a hazának erősebb karokat, mint ezek valám. Adjon tanácsadót, jobbat, mint én valék. Tudja Isten, meddig lehettem volna. Nincsen az élethez tovább, ami köszönöm. Aki volt, az régen itt ilyen hűvösen. Kardomon sötétlik 3 évi rozsda. Róla ellenségvér soha el nem mossa. Még tán bírtam volna, de már annak vége. Nincsen a hazának én reám szüksége. Nem kell a kalász, ha hőnap megérlelte. Jobban kell a burján, aki azt felverte. Vándor madár lelkem, jól érzi magába, hogy ma holnap indul melegebb hazám. Néki már a földön minden olyan fagyott. Néki én leroskadt hideg hajlék vagyok. Sírom ez. Kevés nap vár üresen engem. Te öreg barátom, te temess el engem. Ide temess akkor. Ne tégy semmi jelet, csak amivel ástam, ezt az ástam. Hát én itt magamban körös körül járjak, mint a nyomtató ló, vagy a kerge állat. Talán azt hiszitek, hogy utam vesztettem, szándékomon kívül csak ide tévedtem. Azért kerengek, hogy a rést, amelyen szabadulni tudnék, valahol megleljen. Háborgós nyila! Hát nem akad egy kölyök, aki szembeszálljon, mikor hívni jövök. Nem ért a szórul? Hol az a talján? Most jöjjön erejét titoktatni. Hadlán! Vagy talán odébb állt az ország címerrel, szégyelve, hogy ahhoz jut oly könnyű szerre. Ó, hogy az a várhegy meg nem nyitja száját, és a bámész juhoknak el nem nyeli nyája. Nem elég, hogy szabad címert hagy a rátok, védni azt a sírból járjon föl apát. Ősz barátom, Bence, azt hagyom meg neked, tisztogasd ki szépen őket, szegények. Régi rozsdás szerszám vagy te már magad is. Őrzöljétek egymást, hadd fogjon rajtad is. Ténylenünk kell, öreg, ténylenünk még egyszer. miért ne lenne fényes már kopott a fegyver? Ne búsulj, ne őszülj, kenyeres cimbora, átra még nekünk a vénasszonyok nyara. Voltam már halott is, nem érzém, hogy élek. 3 évig halni járt belém a lélek. Most élni akarok. Bence pajtás, élni, mint ahogy az ember jó világát él. Mint most ezt a kámzsát elvetem a gondot. 3 esztendőmnek jó éjszakát mondok. Van még hátra talán, vagy 3x3. Pajtásul azokhoz az örömet lát.
1: Milyen álom volt ez, hogy már meg is haltam. De jó, hogy te itt vagy. Lelkem újra élet. Nem lehet kinyúlnom, hogy ne szóljak még. Ó, barátom, vedd fel most tőlem e nevet. Megbocsáss, ha jártam valaha ellenet. Ha zsémbek, ha durva voltam, lattal nem ér, engedd el azt nékem, az én jó szívem. Meglakoltam úgy is, de hiszen annak vége. Oda van lelkemnek sok szép reménység. De hiszen, ami elmúlt, az meghalt, elveszett. Virrasztója is úgy jár, az emlékezet. Végső rendelkezést tennék, de hát minek? Nem igen van miről, s ha volna, sincs kinek. Nem hagyok örököst, csak egy hű cselédet, azt kötöm szívedre. Meg a magyar népet, szeresd a magyart, de ne faragd le erejét, formáját, durva kérgét róla, mert mi haszna sémám, ha jól megfaragják. Nehezebb eltörni a faragatlan fát.

0: felhőbe hanyatlott a drégeli rom. Rávisszasít a nap, ádáztus a napja. Szemközt vele nyájas, szép zöld hegyorom, tetején lobogós hadikopja. Két ifjú térdel, kezökben a lant, a kopja tövé, mintha volna feszület. Zsibongva hadával a völgyben alant, ali győzelem ünnepetület.
1: Szondi.
0: Miért nem jön a Szondi két dalnoka? Miért? Bülbül szahú rózsák két mennyei bokra. Hadd szűzne dalokból gyöngysorba füzért. Odaillőt egy húrja.
1: Szemközt vele nyájas, szép zöld hegyorom.
0: Ott zöldel az ormó, fenn zöldel a hant.
1: Két ifjú térdel.
0: Zászlós kopjával a gyaurpasa sírján. Ott térdel a gyöngypár kezében a lant.
1: Zsibongva hadával a völgyben
0: a lant. És pengeti, pengeti sírván.
1: Győzelem ünnepetület.
0: S hogy feljöve Márton
1: az oroszi pap. Két dalnoka?
0: Kevély üzenettel a bősz Ali küldte. Add meg kegyelemre, jó Szondi magad!
1: Hadd fűzne
0: meg
1: dalom,
0: nem marad itt, anya szülte!
1: Odaillőt egy húri nyakra.
0: Puszta halom, e kopja tövén nincs mér zengeni többet.
1: Gyertek velem,
0: ott len áll nagy vigalom, oda len vár mézízű sörbet.
1: Kezében a lamp és pengeti,
0: mondjad neki, Márton, én ezt felelem.
1: Hogy feljöve már...
0: Kegyelmet urattól nem vár soha, Szondi!
1: Kevély üzenettel...
0: Jézus a kezében kész a kegyelem!
1: Add meg kegyelemre,
0: egyenest
1: jó Szondi magad!
0: Folyamod.
1: Meg nem marad itt anya szülte! Szép úr,
0: sok
1: fiat.
0: Déli gyümölcs, mit csak terem a nagy szultán birodalma. Jó illatú férzengeni kenőcs, Ali győzelem ünnepe.
1: Ott len áll nagy vigalom!
0: Hadd zúgjon az álgyú, pogány Ali, mond! És pattog a bomba, és röpked a gránát, minden tüzes ördög népet falat ont, töri drégel sziklai várát. Szép úrfiak, nap nyugvóra hajolt, immár födi vállát bíbor színű kaftán, szélzendül az erdő, ott leskel a hold, idekin hideg észiszeg aztán. A vár piacára ezüstök aranyt, sok nagy becsű marhát mágjába kihordott, harcos paripái nyihagnak alant, szügyeikben tölt kezefalt. Várát. Aztán, na no, hisz úgy volt, aztán elesett. Zászlós kopjával hős Ali temette, itt nyugszik a hang, rövid az eset, zengéltek Alit ma
1: helyette.
0: Két dalnaka is
1: volt. Sok
0: két
1: árva mágjába kihordott,
0: öltös peti cifrán bársonyba
1: tört keze forgat.
0: Aztán nem hagyta cselét itt, ezért ölibú vele halni meg ócska ruhába. S küldött Alihoz, Ali dús, Ali jó, lány arcotok a nap meg nem süti nála, sátrában alusztok. A széltül is úr, fiam, hozzáköt a hála, hogy vít ezerekkel, hogy vít egyedül, mint bástya feszült meg romlott torony alján, jó kardja előtt a hadrendre ledül, kelevézel agyok vala
1: a széltül is ó, fiaim, hozzáköt a hála.
0: Hogy harcol a még, bár álgyú golyótól megtört innen térde, én láttam-e harcot,
1: mint bástya feszült meg romlott torony alján,
0: jó Ali majd haragudni fog
1: érte, ledül,
0: mint hulla a hulla, veszett a pogány, kőmódra befolyván a hegy menedékét, ő áll a halál a vér most a fokán, tiadallal várta be végét. E vége, mikor lesz, kifogytok-e már dicséretivel az otromba gyaúrnak, ebb a hitekaikei. Veszelje már, és börtönek kész Ali úrnak.
1: Kőmódra befolyván a hegy menedékét. Ő áll a halál a vér most a fokán, diadallal várta be végét.
0: Száradjon el a kar, mely őt lefejsz.
1: Kifogytok-e már dicséretiből az otromba gyaúrnak? Ebb a hite kölykei, veszelje vár, és börtöne kész Ali úrnak.
0: Ki miatt lőni így
1: apadjon el a szem, mely célba vevé. Száradjon el a kar, mely őt lefejsz.
0: A verszibárdok.
1: Irgalmadó Isten, ne légyen övé, ki miatt lőn. Így kora veszte.
2: walesi bárdok. Edward király, angol király léptet fakólován. Hadd látom, úgymond, mennyit ér a walesi tartomány. Van-e ott folyó, és földje jó, legelőin fűkövér, használt-e a megöntözés a pártos honfivér. S a nép, az Isten adta nép, ha oly boldog
3: elállt... Arany János, hídavatás. Szólt a fiú. Kettő, vagy semmi. És kártya perdül, kártya mén. Bedobta. Késő visszavenni, ez az utolsó tétemény, egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán. Tét elveszett. Ő vándor útnak, most már remény nélkül magán, indul a késő éjszakán.
4: Pont inauguro.
3: Előtte a folyam. Az új híd, még rajta zászlók lengenek, ma szenteli föl a komoly hics vidám zenével körmenet, nyeri
4: Szent
3: Margit nevet.
4: Nerepre nebla del sortrulo.
3: Halad közé.
4: Estas la me.
3: Hova záros kapcsát eleszték mesteri. Éjfél is a négyparti város sorjában sorra elveri.
4: La cart.
3: Len.
4: Mal chances.
3: Szillagok százez.
4: Alla la knabo sank perlon svitas kontoarda.
3: Bongva, ki végnyan üt ki vastagon, s ő néz a visszás csillagokba.
4: Jam senes per alvoj hazarda,
3: ősz,
4: li iras,
3: ifjú,
4: en la nocto darda.
3: Elép csak a felnőki álmi, s gönnforog

0: Bátran, öregem! Ha megszökött
1: Kajdum horlógyói tinte frápasz, per bassa voce oven soprano, Kajli in versain steloin gapas,
0: a harmadik, a negyedik, én a kvaternót elszolasztám, én a
1: betűs, gnabino, frau, grizul, infano,
0: kört körre hány a barna hullám, amit letűnnek,
1: muta, scivole turnas sinke a kvone,
0: jön egy fiú,
1: kaj postela staturo,
0: én tuta. Most tanulám az első,
1: jubilas,
0: pénzem elfogyott, nem adtak,
1: pont nova,
0: ugrom hát magam,
1: in auguri, gioie,
0: egy tisztes ag, fehér szakállal,
1: kiu estu comenzonta, blank vesta ege amantoi kvere bracumas sin, cel mezo ponta, unui ben morto. Ili offere falegas.
0: Unalmas arc félig kikestve. Egy úrnő lomhán kikel.
1: Applaudo. Vidul a bankiero nun sequas.
0: Reggel estve
1: öltözni. Brave he, ol dulo.
0: Kiketkezni kell.
1: Suldantoi fugis.
0: Ezt is hullámok.
1: Ilyen maniero de fugio lapon.
0: Nagy zajjal egy dult férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond. Enyém a hadvezéri pálca, mely megveré Napóleont.
1: Kaj poste ecne invitate.
0: Furtos fiú ennek nyakába hátul röhögve ott terem. S ketten repült.
1: Kvaternon mit
0: retem spate. Látszíra várt a mesterem. No, honom, várjon, míg megtérlelem.
1: Kvankam giklára
0: én dús vagyok.
1: Dauro kvartekiára.
0: S élvezni többé nem tudom.
1: En bruna rond la ondoi ringas. Poste ties auci ties drono. Unua klasa knapsin svingas. Mon manke petis mi primono. Non saltas ege ronne dono.
0: Bárbajban ezt én így fogadtam. Menj hát elő,
1: sötét golyó. Én
0: a szemérre félre hagytam, és íme.
1: Lidum la vivo strebis pene.
0: Most vőleg.
1: Non estas en miserigento. Abisma fauk.
0: S már nem egyenként. Seregben, cikázva, némán ugranak, mint röpke hal a tengerekben, vagy mint csoportos madarak
1: földre.
0: Óriás szemekben hull ez áhor. Lentántól óriás
1: bugoré.
0: Félkörben az öngyilkos távol zúg fels le,
1: la mint akvoj. Prede sin ricevas.
0: A Duna győzi.
1: Grand bruer idricana spectro atrotas cun orgoi latono. Mia la militestra sceptro venca super Napoleono. La frenezula.
0: De amint sűrűbbé, sűrűbbé nő a veszélyes szóval. Forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad.
1: Csvanga búbokkáj krietas.
0: Nincs ellenállás.
1: Dum illik kune infrent lukas.
0: Széttörnie varázsgyűrű.
1: Kondrási min la maestro pretas. Attendu, gis mi pardon petas.
0: Mire az úra
1: egy... Alia krias nun. Mi ricis. La rics min dotis nur per tedo. Fidelis mi, sed ve edzigis alla frattino. Mia Alfredo, en saltas ambau sub obsedo. Duelis mi nun vojo montre globeto nigra, vin mi lancias. Pudoron rompis mi, kai honte nun ties venjo en min trancias, jam la riveru min fiancias. Tiel ne poe jam, sed are zigzage saltas trupo hirta, kiel la flugo fisoe mare, au kiel flugas grupo birda, jen alterigia, jen ekflirta. Pluvegas jam pogut giganta, kai sube shaum gigante svelas, giras la rond mem mortiganta, kiel se muel rad, muelas, Danubo glutas, kai repelas. La knabo gapas, lune pensas, nec vidas blinde, torpor mense, sed dum pli kai pli circaudensas.

közegyen harmónia. Civilizáció. Ezelőtt a háborúban nem követtek semmi elvet. Az erősebb a gyengétől, amit elvehetett, elvett. Most nem úgy van. A világot értekezlet igazgatja. Az erősebb, ha mi csínyt tesz, összeül és helybe hagyja.

nem az város zajos. Zöld lomb közein áttör az égbolt, a rét mezein vegyül árny és fényfolt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem. Mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregély költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszítünk nyársal, jó tűz lobogott, zizeg a kisbogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagytam utóbb békén. Gyermeki önző korom ifjú ábránd veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre jártam, szülővonomat csak is ott találtam, s hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár kánoán, nem lett honom a föl. A tölgyek alatt még most is elülök, bűv kép csalogat, ábránda merülök, hajókerekek zubogását hallom, hajrá gyerekek, a vízi malom. A tölgyek alatt ím meglep az alkony, hűsebb fuvallat zörög át a parkon, felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár tölgy lenne a fejfám. A tölgyek alatt. A tölgyek alatt sokat ültem másszor, de meg is bántam e hibámat százszor. Jutott nekem érte keserű falat, de hogy gyűlök többé a tölgyek alatt. A tölgyek alatt verset gabaíték, ment. Homlokomat sem verte veríték. Vesszőt futa, hétszer föl meg lesz alatt érte szegény kis vers a tölgyek alatt. A tölgyek alatt én ülni nem merjek, miután lettem, magam írom, gyermek. Nagyménkű levélben jött parancsolat, avagy írjak prózát a tölgyek alatt. A tölgyek alatt beteg ősz poéta leülhet ugyan, ha nehéz a séta, hanem aki 60 telet ért s nyarat, az versben ne fogjon a tölgyek alatt. A tölgyek alatt öreg hernyók másznak, melyek ifjam, mint lepkék karikáztak. Ez a világ rende, visszára halad, aki hernyó, másszon a tölgyek alatt. De tölgyek alól pindusra ne másszon, s ott, mint fiatal, ne is hadonázzon, mi vagyunk babért ki ott mostanarat. Ő fogja be száját a tölgyek alatt. Mert tölgyek alatt üte lantján csorbát, s lánglisztje közé elegyítek korpát. Most, ha mi lisztlángot őrölt e garad, mind korpa ez egytől, a tölgyek alatt. A tölgyek alatt, babérjain ülve, még élhet ugyan, nem irigylem tőle, hanem írjon már más, ki fiatalabb, s nem rímel a bére így, tölgyek alatt. A tölgyek alatt, küldöm kritizálva, minden sora bűn, minden szava szálka. Nincs benne sem érzés, sem egy gondolat, csupa üres léggömb a tölgyek alatt. Ki a tölgyek alatt noha csúzos karral, üstökben nem áll egy nyári viharral, s ha érzi szelét már gyáván beszalad, hogy is írna az jót a tölgyek alatt. A tölgyek alatt felhők szeme rebben. Van-e szép, vagy kép, vagy értelem ebben? Felhők szeme, ilyen csodabogarat képzelni, ha cédrus nem tölgyek alatt. Ám tölgyek alatt hiú vén poéta megszokta nagyon olvasni nevét a rossz verssel, amelytől már fűfa szalad, úgy ontja örökké a tölgyek alatt. A tölgyek alatt betegé vagy alszik,
Nem oroszlány, de szuszogás a halszit. Nosza, rúgjuk főbe, bármi fenevad, hogy holtra gebedjen a tölgyek alatt.

a tölgyek. A tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hat városzaja semmi. Zöld lomb közeim áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árny és fény volt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgysudarát megmásztam, hol seregé költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíték nyársal. Jó tűz lobog ott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodok, hazamegyek. A tölgyek alatt örömes halék én, bár a madarat hagytam túl békén. Gyermeki önző korom ifjú ábrát veszi ösztönző szárnyára, s tovább rá. De tölgyek alatt valamerre járt, szülőhol csak is ott alatt. S hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár Kanaán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, bűv kép csalogat, ábránba merülök, hajókerekek zubogását hallom. Hajrá, gyerekek, a vízi maló. A tölgyek alatt így meglep az alkony, hűsebb fuvalat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kellett igatni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár, tölgyem meg.

0: adásból is adjatok.
1: Oké, sziasztok, ez itt a Pergőképek a Tilos Rádióban, az FM 90.3-on, adástelefonunk 215-37-73, a pultban Ozi, helyettesíti doktor át, vendégeink Szabán György, Müller Dora, és exkluzív vendégünk egy másik műsorban, Dávid Fecó. Melyik nevedet szereted jobban?
2: Feri? Most én a Feri egy ideje.
1: Feri. Jó, tehát a kettárgyas Feri, az előbb láthattam őt, volt szerencsém, Francesco, hogy hívják a szakállasnőt?
2: Wurst.
1: Francesco Wurst vagy szerepében.
3: Mindig.
1: Látni.
2: Hát búziskodtunk itt a rádióban. Azt mondjuk
4: Wurst. De és tök jól áll a paróka.
3: A paróka jó műfaj.
1: És
3: arról beszéljünk.
4: Miért tabu a paróka?
3: Szerintem nem is annyira tabu, mint tabu.
2: Hát nagyon.
4: Hát figyelj, menj ki az utcára, és sétálj el a bláig, és mutass egy pasit, aki parókába tökül.
3: Hát a jó parókán nem látod, hogy paróka.
4: De akkor is... Mindenkinek a fejét emeljük meg a haját.
2: Azt hinnék, hogy ciki, hogyha most parókáznék, vagy hogy bajom van.
3: Hát nem, igen, ez már ez egy mondás, hogy ugye összekötődött egy komoly betegséggel, meg az ahhoz kapcsolódott terápiával, a kopasság és arra paróka.
2: Pedig ez régen ment.
3: Abszolút, hát és a zsidónöknek meg igen. Ugye kötelező is.
2: Meg anyámnak volt, pedig megvan a hajnak minden.
3: Én anyámnak is.
2: De tényleg, és kajak volt, aki parókája.
4: Én azt mondtam, hogy a betegségre arra utaz, hogy bizonyos hajlamok a másik nem iránti tisztelet, vagy...
2: Nem, a medikalizáción túléptem. De egyébként emlékszem, uternak volt, és
3: más színű volt, mint a haja?
2: Igen, és sapkaként használtam.
3: Hát persze,
2: melegítésre.
3: De hát a karafiát például hord, tehát ott ugye az meg art.

0: Ez tényleg ez a... Nekem van hangom?
1: Igen.
0: Putyin paróka.
2: Bőrparóka.
0: De ez tök, egyébként ez iszonyú perspektívát nyit előttem, mert én nyáron szeretem levágni a hajamat, mert az olyan jó, amikor süti a nap, meg fújja a szél, és akkor mindig ősszel meg szoktam növeszteni, hát hogy a hideg miatt. De hát, hogyha van 6 parókám otthon, amit váltogatni tudok, és a sapka helyett hordom, akkor az tök oké, nem?
3: Akkor mostantól mindenki rakja el a levágott haját.
1: Hát, vagy
3: de a hosszú tincseket főképp.
1: Meg vegyen 2-3 parókát, mert jön a tél például, és akkor...
0: Füles nincs, parókát? Olyan nincs, hogy paróka kölcsönző.
2: De biztos, hogy van. Meg most már biztos, hogy a parókák nagyon jó minőségűek. Vagy így gondolatban is van valami paróka fejlődés.
3: Hát biztos, történt. Hogy van prémium paróka. Tehát, hogy ez igen. Valami fejbarát. Már azért ezek elég kényelmetlenek, amiket itt kipróbáltunk. Ja. Ezek a nejlon harisnyaljú ilyen
0: azért egy doktori disszertáció címje az, hogy paróka fejlődés történet.
2: Hát meg ugye az, hogy valaki eladja a haját.
3: Simonovics biztos.
2: Hogy eladja a haját.
1: Tudom, hogy erről beszélünk, akkor behív a Mandy Vajnát, mert van nagy szakértője.
3: Parókának?
1: A parókáknak.
2: De ő hord is,
1: nem, ő kereskedett.
0: Parókák. Hongkongból. Azzal alapozta meg a...
1: Ez a filmes vonatkozásunk volt.
0: Mert hogy egy filmes műsorban
2: szép átkötés, kétségkívül szép átkötés.
0: Figyelj, itt végtelen sok átkötés.
2: Ez éreztem.
0: Ugye a paróka az...
3: De is kötődik.
0: Halló.
4: Jó napot kívánok, a Golyos vagyok.
0: Hello.
2: Hi.
4: A parókákról van szó, tényleg?
0: Is. Nem, minden másról.
4: Képzeljétek, nekünk van ilyen vállalkozásunk, hogy ilyen üzletberendezéseket forgalmazunk, és van benne kiratati baba is, és van olyan is, amihez paróka kell.
3: Tadám.
4: Úgyhogy én, ha kell ilyen, akkor én tudok.
2: Ilyen bobberre is kéne.
4: De van olyan is, se.
3: De mi van egy paróka nagyker?
4: Nem, hanem egyébként azt nem tudom, hogy van-e, de mindegy, de hogy az egy bibi van, hogy ezeknek a ilyen kisebb, általában a babáknak valahogy kisebb a fejük, vagy lehet, hogy az én fejem nagyobb, nem tudom.
0: Is.
4: És az emberre olyan furcsán megy rá az ember fejre, mert ott van olyan a...
3: Kis fejűek.
4: Na, kisebb fejűek, igen, és hogy van olyan egyébként paróka bőr is, tudod, amiből a haj kijön, és nem tudom máshogy nevezni, ami ilyen fejformára van szabva, de van olyan is, ami ilyen netháló, ilyen netszerű, tehát ilyen hálószerű valami.
2: Én csak olyat láttam.
4: Idomul a fejhez, és akkor ráadásul van rajta ilyen gumi is, amivel meg tudod szorítani, fejedre tudod szorítani.
0: Figyelj, erre jársz, dobjál be néhányat.
4: Nem, csak az jutott eszembe, mert hát szoktak hozzánk vevők járni néha. Tehát kijönnek a bemutatóterembe.
1: Néha vevők kiszor.
4: És akkor van, tudod...
0: Jól megy a biznisz.
4: Na várjál, de olyan vicces, hogy tudod, ilyen komoly üzletemberek, hogy itt órákat ott tárgyalnak, hogy akkor kéne, nem tudom, üzlethálózata van, és akkor itt kéne 20 üzletben, nem tudom, hány baba. De hát a végén, mikor meglátja a parókát, hát akkor mindenkiből elszabadul a gyerek, és akkor jaj, még ezt is fölbb, jaj, de azt is, jaj, meg azt
0: és
4: is.
0: És szelfiznek?
4: Véletlenül nálunk van ilyen nagy tükör, tudod,
3: amivel
0: ha betéved néhány
4: szegény
0: kóbor.
4: Embereknek a lelki világát, és akkor ott el lehet, és akkor mondjuk, hogy jó, akkor mi már csinálnánk a dolgokat, de ti maradhattok persze nyugodtan, és akkor van még, mikor a tárgyalásnál rég véget ér, de még fél óra múlva is ott vannak, és akkor tényleg fényképezkednek meg, szóval ez nagyon érdekes. Szerintem ez ilyen szociológiai akármi is lehet.
0: Bővítsétek ez irányba az üzletet.
4: Aha, de
0: paróka,
4: egyébként
0: selfie,
4: az a baj,
0: kölcsönző.
4: Hogy nem nagyon ajánljuk senkinek, mert tudod, hogy ez nem emberfejre való, és úgy félünk, hogy valami olyan anyag kerül a fejre, meg tudod, hát ugye a másik az, hogy már mitől próbálgatták.
0: Néha hipózzátok ki.
3: Biztos van paróka fertőtlenítő spré.
4: Igen, persze, nyilván.
2: Hát ezek után el tudom képzelni, hogy a kirakati babák, amit műveltek.
0: Júj, ne! Ne, ez 18 ilyen felüli műsor.
2: Elhányom magam, lélekgolyós, elhányom magam.
0: Tényleg. Na ne vaduljunk.
4: Tavaly képzeljétek el, hogy én belőlem is kitört ez a dolog. És akkor
0: a babákkal kapcsolatos
4: a Facebookra is felraktam egy 5-6 ilyen fotót, hogy különböző paróka van rajtam, és különböző hülyebb arcot vágok hozzá.
0: Kirúzsoztad a szád?
4: Nem, azt nem bírtam. De van ilyen, hogy ilyen vörös, tudod, ilyen hullámos is, ami úgy néz ki, mint Lenke néni, vagy nem tudom kicsoda, amikor...
0: Műszempilla?
2: Nyugjön
4: valami. Mikor lemegy, az sincs. Na, szóval, hogyha ilyen kell valakinek, akkor...
0: Figyelj, indítsunk...
4: Téma szerkesztőségben.
0: Oké, indítsunk egy mozgalmat, hogy mindenki tegyen ki egy selfit a Facebookra, a parókába.
4: Hülye parókákból.
0: Ja, nem kell hülye, lehet jó is. El tudom képzelni.
4: Volt olyan is, hogy a kisebbik fia, amikor beszabadult pár éve, hátulról meg se ismertem, tehát fölrakott egy olyat, ami, tudod, van ez a, hogy a dán meg a svéd lányok hogy néznek ki, hogy ilyen ez a sztereotípia, hogy hosszú, egyenes szőke haj, és akkor topba vagy bepompa. És azt fölvette a fia, mert ilyen is van, piros izével, nem tudom én,
3: szalaggal,
4: és akkor... És hát hátulról én sem ismertem meg a gyereket.
2: Még egyszer a hátulról nem ismertem meg a gyereket.
0: Hagyjuk. Ne, ez tényleg.
1: Tényleg ez a
0: gyerekek is hallgatják. Köszi, hello.
2: Ez nagyon mélyen szégyen magad.
0: Pedig olyan ismerős lehetett volna, ha...

0: Tilos Rádió.
1: Sziasztok!
2: Hello!
3: Hello!
1: Belga képek vendégeink Müller Dóra, Dávid Fecó, Feri. Szaván György a pultban. Ózi.
4: Az is te vagy.
3: Meg a Prezi Feri is.
4: Tényleg.
2: Prezi Feri.
3: Az most az új.
4: Az az új Feri. Jó ez a Feri.
1: Prezi Feri legyen parókás most már. Parókás Prezi.
2: Én nagyon meglepődtem, amikor kiderült, hogy az Andy Warhol az parókába járt. Tehát az nem...
4: Az a fehér hal,
2: az amiről is, amit is. Hát ilyen ezüst.
3: De az ilyen menőségből, nem?
2: Igen, tehát ő nem volt kopasz, vagy ilyen izé, hanem ez mint ilyen dizájnelem, popkulturális dizájnelem. És arról jutott eszembe, hogy a popkultúra Jeff Koon.
1: Na.
2: Feri, ja. Mit csináltál? Feri, mit csináltál, mielőtt bejöttél az adásba?
3: Ja, így kötjük el.
1: Értem.
3: Igazából éppen repülőjegyet akartam levadászni, majdnem sikerült is, de még egy félbehagytam a regisztrációt. Majd lesz Jeff Koons kiállítás Párizsban, és lesz a megnyitója 25-én, és utána nem tudom, x ideig lehet majd nézni. És én mondjuk, én nem ismerem a munkásságát így test közelből, vagy bármi ilyesmi. A Jeff Koonsnak, csak legutóbb készítettünk egy iPrezit, egy új típusú bemutatkozási formát a Mikó Ivettel, és ott például Jeff Koonsnak a művén keresztül vittük a szálat, és hogy akkor került így közel hozzá.
2: Mert hogy most így, hát, hogy mondjam, felnőtt fejjel ismerkedsz a kortás.
3: Én teljes egészében.
2: Egyszer csak arra ébredtél egy reggel.
3: Nem igazából, gondolom, hogy van ennek egy ilyen fejlődés történet, mert volt egy barátnőm, amikor 16-17 éves voltam, vagy már nem tudom, hát ilyen nagyjából. Nem, 16. Hogy volt? Nem, ilyen,
2: mindegy,
3: ilyen 16-17 éves koromban. Igen, hát na. Már kirúgtak pont az elsőből. És neki a faterja grafikus művész volt, Hibó Tamás, egy nagyon, nagyon tehetséges, ugyanakkor nagyon nagyon tragikus sorsú művész. Mai képei azt gondolom, hogy ha tudnánk kiállítást szervezni számára, akkor nagyon, nagyon, nagyon erős társadalom kritikát fogalmazott meg mind az akkori államszocialista rendszerrel szemben, mint pedig az akkor kibontakozó fogyasztói világgal szemben. Nagyon éles, pontos vonalvezetéssel az a típusú művész
4: nem
3: volt, aki...
4: nem didaktikus, hanem ilyen jó.
3: Jó, igen. Aha. De alapvetően az a típusú művész volt, aki azt mondta, hogy ha nem tudsz rajzolni, akkor ne vedd a kezedbe a cerkát.
4: Tehát nagyon artisztikus is ebben.
3: Varsóban tanult, és hát ugyanakkor teljes egészében távol tartotta magát az akkori rendszertől, ami az alkoholizmust és az öngyilkosságot vázolja föl nagyjából a 60-as, 70-es években. Hiszen nem tolod a többiek szekerét, akkor nincsenek megbízások, ha nem rajzolsz úttörőket.
2: Ez a 60-as években így volt.
3: És hogyha nem rajzolsz úttörőket, akkor marad a többi. És nagyon nagy hatása volt a világlátásomra arra, hogy mit is jelent a szabadság. Emlékszem, azt magyarázta, hogy figyelj, ez a rendszer most leköszön. A Tamarisi Konyec MDF plakát korszakában járunk. És azt mondta, hogy meg fogod látni, hogy ami mögötte jön, az sokkal embertelenebb lesz.
4: Fú, de vidám.
3: És aztán évtizeddel később jöttem. És akkor utána tulajdonképpen az én életemben a művészet nem volt jelen semmilyen szinten. És
2: nem mondod, az egész életet, hát te is egy műalkotás vagy.
3: De úgy, hogy nem kapcsolódtam hozzá, nem akartam értelmezni. Mindig valamennyire...
1: Nem is tagadja egyébként.
2: Nem.
3: Tudatosan.
2: Ha látnak a hallgatók, hogy milyen klassz ebben az ezüst szőke paróban.
1: Szóval te is ott tartottunk, hogy te is egy műalkotás vagy, igen?
3: Hát nem, vagy annak tartom az életet igazából. Tehát az életművészt annak tartom, aki tudatosan formálja, néha rátekint messziről, néha elgondolkodik, megakad, inspirációt gyűjt, próbál megújulni, próbálja megérteni azt, ami mögötte van, akár kiradírozni, akár hozzátenni, de hogy formálni nagyon tudatosan az életet, tervezni ezzel az egésszel. És olyan értemben is művész, hogy megtanulni az eszközt, amiben formálható az élet.
2: És nyilván kortárs művész, hisz ma élhat.
3: Ilyen szempontból mindenki az lehet, én azt gondolom, aki tudatosan formálja az életét, vagy próbál tudatosságra törekedni benne, akár annak tragédiájával, vagy veszteségeivel. És valamennyire mindig szerettem művészek környékén lógni, mint azt gondolom sokan, mert hogy nagyon inspirálóan.
2: Azok olyan jó fejek, meg bohémok.
3: Hát meg az egész olyan nagyon, és nagyon
1: az a furák, így hívja őket a Bereményi, ők a furák.
3: Nem, jó velük lógni igazából, mert hogy valahogy sok energiát adnak. És mindig volt valaki a környékemen, de az, hogy mondjuk tudatosan tekintsek mondjuk galériákra, vagy kezdjem ezeket kutatni, vagy megforduljon a fejem, hogyha lenne egyébként nagyobb összegem, akkor amúgy én vásárolnék, az mondjuk a 30-as éveim végén kezd először megérinteni, és a, mondjuk a Blue Noses Transition and Transition kiállítása az első, amire már úgy megyek el, hogy megnyitóra, nagyon későn, tavaly, sőt, akkor igen, és hát azóta törekszem arra, hogy próbáljam befogadni, és hogy keressek olyan embereket, akik képesek megfoghatóvá tenni számomra, aki képes végigvinni egy tárlaton, mert hogy ez azt gondolom nem megy másként. Tehát elmehetek én egy kiállítás, egy hantaira, hogyha fogalmam nincs, hogy ez hogyan készült ez a kép, hogy milyen életút van mögötte. És valahogy azóta megtalálnak emberek, akár művészként, hogy egyébként van egy projektjük, amit szeretnének megvalósítani, főleg át ilyen végzős momés diákok, nem tudom, valahogy az utóbbi ők bukannak fel, és hogy segítsek ebben vagy abban egy bizonyos ponton átbillenni. Általában persze drog felül érkeznek, hogy ők pályáztak valamire, és akkor hogy... Hát akár úgy érkeznek mondjuk, hogy valaki mondjuk anyagos volt, mint a szegény sorsú Kim, és ugye most kiállítás van éppen a Pepper Art Galériában Dunaújvárosban, millió kötődéssel a rádiónkhoz. Nem titkolt dolgokról beszélek, jövő héten lesz egyébként vendégünk hétfőn a tárlatnak a vezetője, és a Kim után itt maradt egy videófelvétel, amit egy darabig le lehet tölteni, de mondjuk azt, hogy hogyan kezeljük a helyén valakit, aki nagyon fiatalon, kvázi junkiként egy nagyon nagyot alkot, majd ebbe belehal, és öngyilkos lesz, és hogyan tudjuk ezt kontextusba helyezni a lakosság számára, mondjuk Dunaújvárosban, az egy nagy kérdés.
4: Hát jó, de mondjuk ott legalább van egy kortárs művészeti, nem tudom, mennyire dunaújvárosiak járnak bele, de csak hát ott van a kortárs
3: az Ica?
4: Komoly műgyűjtemény az a Dunaújvárosban.
3: Nem tudom, nekem egyből azzal kezdte mindenki, hogy az Intercízában volt-e. Na de nem, hanem a Pepper Artban. De ezt hétfőn kibontjuk majd, mert hogy itt lesz a műsorban a Pepper Art Galéria vezetője is, meg az egyik lánya Brigi, aki kezelik a hagyatékát a Kimnek. Na most
2: a Kimnek, Kim az egy név.
3: Igen, igen, mert a lánynak koreai volt a valamelyik szülője.
4: És lány. De érdekes.
3: És nagyon sokféle vér keveredett az ereiben. És a képei, amennyire én ezt meg tudom ítélni laikusként, picit így a fotorealizmus és az akvarellnek az átmenetei, de óriási freskókról beszélünk, nagyon nagyokról. És hogy az ő művészeti hagyatékát én azt gondolom, hogy akkor lehet megérteni, vagy valamilyen módon kontextusba helyezni, hogyha más határterületre is bevonunk embereket, szakértőket. Tehát mondjuk ma Magyarországon ma a legkirekesztettebb társadalmi csoport a kábítószer használó. Ő injekciós kábítószer használó volt.
4: És akkor
3: volt.
4: Festett.
3: Tehát, igen, hogy... igen. Tehát, és hogy ahhoz, hogy mondjuk a művészetnek legyen társadalmi küldetése, úgy, ahogyan mondjuk a Schilling elképzeli, hogy töltsön be valóban funkciót, akár közpolitikait, ahhoz egy nagyon jó eszköz. És hogy valahogy itt érzek ilyen kapcsolási pontokat a saját magam élete, meg a művészeti terek között, hogy valahogy ilyen hidak, és hogyha amennyire...
2: Azért azt meg kell jegyeznem, hogy ez egyfajta attitűd, mert hogy a kortárs képzőművészetnek van egy olyan nagyon erős vonulata, hogy ez semmiképpen, tehát hogy nincs üzenet, ha üzenni akarsz, akkor hívjál fel valakit telefonon. Tehát, hogy nem érdekel, nincs üzenet.
3: Mint
2: a Jeff Koons, az nehéz lenne a társadalmi szerepvállalás klisébe belehúzni.
1: Trash.
2: Jó, biztos, tehát egy komoly disszertációba rá lehetne húzni.
3: Hát vagy attól fel, hogy én mire használom. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a Jeff Koonsnak az alkotásait mondjuk egy iPrezibe ágyazva egy ilyen prezentáción keresztül mutatom ezt be, és kötöm valamihez, akkor tulajdonképpen a művészet eszközeit emelem be a hétköznapokba, úgyhogy egy nagyon, nagyon exakt célt rendelek hozzá, valakinek az életét és a munkásságát kötni egy hétköznapi ember önéletrajzához.
4: Na jó, most már muszáj megkérdeznem, hogy az iPrezi az hogy néz ki.
3: Az iPrezi tulajdonképpen
2: ki az a
3: egy...
4: ja, azt is.
2: Ja.
3: Ugye van a Prezi, mint prezentációs szoftver, és akkor annak egy olyan változata az iPrezi, az én prezentáció, amely alkalmas arra, hogy egy konzulens segítségével a te életednek az általad fontosnak tartott részeit vizualizáljuk. Ez nem jelenti azt, hogy többet teszünk bele, mint ami vagy, de kicsit felturbózzuk abból a célból, hogy akár megmutasd másnak, de akár abból
4: hogy
3: a célból...
4: hogy értsem, mit
3: akár, tettem. Igen, hogy akár saját magad számára tedd megfoghatóbbá.
4: Ez egy terápiás módszer is.
3: Hát lehet mondjuk arra használni, hogyha mondjuk felépülésben gondolkodunk, és valaki számára a felépülés állomásait előrevetíteni, vagy a saját álmait, vágyait jeleníteni meg, vagy valakinek mondjuk nagyon rossz példa lesz, levágja a lábát a villamos, és újra el kellene kezdeni élnie, de nem képes vizualizálni azt, amerre menni kell, akkor igen. És mivel egy alapvetően nagyon erős vizuális vákumban élünk, tehát a Facebook óta mindenki a Facebook óta mindenki kicsit szeretné a vizualitását, a homlokzatát valamilyen módon formálni, tudatosan megjeleníteni, és van is erre egy kényszer. Muszáj vagy valamilyen módon a Facebookon jelen lenni, és ez a jelenlét, ez egy ilyen kényszert okoz. Muszáj, nem kell lájkurvává válni,
2: nem
3: de...
2: Nem jó szó a vákum, vagy nem hát, értem ilyen, jól, mit mondasz, hát mert én gondolom, éppen fordítva gondolom, aha. Hogy egy ilyen iszonyatos kényszer dömping. Van.
3: Igen, hát a vákumot is úgy jön a kényszer, mint beszippant.
2: Tehát ez a selfizés, most akkor ez egy nem tudom, selfie, prezi.
4: Hát ha végignézed, amiket hogyha elpakod az összeset, és mondjuk megnézed évente egyszer, hogy milyen selfie-ket csináltál magadról, az még lehet, hogy érdekes lehet,
3: tulajdonképpen
4: ha akarsz gondolkodni.
2: Hányféle parókában.
3: A legegyszerűbb úgy megfogni az iPrezit, hogy azt mondom, hogy az önéletrajz felül a self-branding felé mozdulunk el.
2: Ez kurva jó mondat. Még egyszer.
3: Az önéletrajz felül a self-branding felé mozdulunk el. Tehát alapvetően
1: én ismerek egy pár ilyen, mert most éppen hongkongi embereket keresek, és a külföldieknek az önéletrajzai már elképesztően néznek ki, tehát hogyha mondjuk valaki egy olyan témában kutat, hogy természetvédelem, akkor nem csak azt írja, hogy ő az ő végzettsége kutató, és nem tudom mennyi időt eltöltött azon a helyen, hanem van egy leírás arról, hogy konkrétan milyen munkát végzett, és az végig van fotókkal dokumentálva, kurva jól néz ki, olyan, mintha egy ilyen
2: nap,
1: ezt a kis naplót olvasnád, amiről az ember berakja az ilyen fényképeit, az amire büszke, nem tudom mi, és marha jó olvasni ettől az életrajzot például.
3: Hát meg abból a szempontból nagyon hasznos lehet, hogy ugye az interneten a társadalmi távolságok le tudnak rövidülni nagyon. Tehát amikor valaki mondjuk egy gátutcai cigánygyerek, akinek mondjuk az életében azt gondolnánk, hogy nincsenek olyan elemek, amiket egy önéletrajzban akár csak értékelni is lehet, hogyha ezt megpakoljuk vizuális elemekkel, jó minőségű HD fotókkal, és az ő érdeklődési körét vizualizáljuk, akár maga számára, akkor a folyamat során ő jobban megérti önmagát, jobban rátapint a saját értékeire, és jobban tudja, mint brandet megmutatni kifelé, hogy lám, ez vagyok én. Egy izgő, mozgó, színes valamiben, és nem kamusztunk semmit. Nem tettünk többet mögé, csak valamilyen módon vizualizáljuk. Tulajdonképpen a jelenkorunkban a vizualizálás egy ilyen elképesztő tempót vet föl. Tulajdonképpen szakítunk szinte a betűkkel, és nagyon-nagyon durván, már csak a headline-okat olvasok,
2: én nem szakítok. Kép.
3: Hát nem mindenkinek, én is azért olvasok.
2: Szerintem ez megfér a kettő együtt.
3: Persze. Csak billen a képek felé nagyon.
2: Hát az biztos, hogy az jön föl.
1: Szia.
0: Nem tudom pontosan mi a témátok.
2: Az élet.
0: Ja, akkor jó. Mert azért a Facebooknak olyan aspektusai is vannak, hogy emberek, akikkel a büdös életben meg nem találtál volna soha többet, mondjuk, most nem mondom hány évtizeddel ezelőtt valakikkel együtt laktál egy másik földrészen, és teljesen elvesztettétek egymást, és eszetekbe se jutott volna, hogy meg tudjátok találni egymást. És akkor Facebookon megtalálod azt, akivel mondjuk 30 éve voltál szobatárs egy másik földrészen.
2: Kérdés, hogy ezzel mit tudsz kezdeni?
0: Hát mi az, hogy mit tudsz kezdeni? Hát gondold el, hogy eltöltesz 3-4 évet, 5 évet együtt valakivel egy lakásban.
2: Na jó, és akkor hello, jó de klassz, mi van veled, hello, és mi a negyedik üzenetváltás?
0: Ez egy absztrakció, amiről te beszélsz, de mondjuk ha konkrétan
4: le tud
0: zárni nyitva maradt problémákat, persze páran már meghalnak, és akkor az ember le tud tisztázni dolgokat, be tud zárni köröket,
1: Nem ez a téma, Zsuzsa, bocs.
0: Jó, hát ezért kérdeztem.
1: Az iPrezi, az iPreziről beszél a fecó, hogy, hogy ez mi.
2: Meg tehát, a Jeff
1: Koons. Meg a Jeff Koons, meg a parók.
0: Jó, ideje a Facebookról beszéltetek.
4: A képekről kép beszélünk, jó. Alapvetően képekkel, jó, hogyan fejezik ki magát.
1: A Facebook is elég jó téma, Multi csak most nem volt.
0: Jó, nekem ez elég frenetikus élmény volt, hogy többen megtaláltak engem a Facebookon, olyanok, akiket évtizedekkel ezelőtt elvesztettem. Ez egy fontos aspektus szerintem, és lehet újraindítani olyan nagyon fontos, meghatározó kapcsolatokat, amelyek eltűntek az életedből. Ennyi.
2: Kérdés, jó, hogy kellene.
0: Sziasztok!
1: Hello, szia!
3: Ami szerintem érdekesség még ebben az az, hogy a mai... Ja.
2: Bátran.
1: Hogy a mai...
3: De csak azt akartam, hogy a mai élő fiatalok között a bemutatásnak az igénye az sokkal nagyobb, és hogy sokkal egyszerűbb velük ebben dolgozni, hogy mutass be valamit.
1: Innen folytatjuk.

0: Pric, prac, ruc.
1: Csodálatos a zene.
2: Otom a Yoshihide.
3: Ajá.
2: Egyik új album. Új album, Gyuri?
0: Nem. A Tilos Rádió birtokában.
2: Szóval ez még mindig a Pergők képek 2.15.37.73 az FM 90.3-on a Tilos Rádióban, és még mindig ugyanazok ülnek az asztalnál. Müller Dora, Dávid Fecó, Szabán György, a pultban Ozi, én pedig a Csilla vagyok. És ez az egész műsor, amikor kezdődött, akkor Naimányi cikk kapcsán jutott eszembe, hogy bizonyos dolgokról beszélgessünk, egy csomó témát érintettünk, amit kapcsolni lehet egyébként a Naimányihoz, a Kunsztól kezdve.
0: Ez nem lehet, hogy ez a kortárs rádiózás?
2: Igen, de ez egy rendes kortárs.
0: Mi a téma?
2: És ennek minden, a cikknek, amit mindenképpen javaslok elolvasni, az a címe, hogy félelmekkel teli korszak jön vissza, és a Naimányi pont arról ír, hogy amikor ő elment, akkor mi volt, és akkor mi már éltünk, és mi már itt kulturálottunk.
0: És közben találtunk egy cikket, a Naimányi írt a Jeff Koonsról, egy elég érdekes cikket.
1: Egy New Yorki kiállítása kapcsán, ami a Guggenheimben volt.
3: Az lesz most Párizsban.
1: Az jön át. Uh-huh.
2: És a Bobburba megy, vagy hova?
3: Jó, ezt nem tudom most pontosan megmondani.
0: Mert hogy erre vadászott jegyet, most
3: ez volt a kirobbantó.
0: Ferenc erre vadászott jegyet, és hogy ez számomra marha érdekes, hogy hát hogy mondjam, meg lett fejjel belecsöppentél a kortárs kézművészetbe, és annyira, hogy most már tehát nem sokan lesztek magyarok ott, mert azért az ugye kicsit arrébb van. Bécsben Miró kiállításon megjelenik, tehát nem irreális az, hogy az ember kimegy, mert itthon, hát hogy milyen szerény a felhozatal, de
1: hát legalábbis hát, ebből a műfajban mindenképp,
0: hogy akkor most kiröffensz és megtekinted a Jeff Koonst, és remélem elsőként majd beszámolsz.
3: Ez mindenképpen, természetesen.
1: Fogsz szelfizni?
3: Biztosan.
2: Jaj, nem tud nem szelfizni.
0: Én nemrég láttam egy Jeff Koonst Bilbaóba. A Guggenheim Múzeum előtt van egy hatalmas

0: magas virágkutya, de ennyi lehet, a három emelet magas virágkutya.
1: Ez nagyon meg. Ja, akkor a fotó lehet a nálad.
0: Lehet. Ah, ja.
2: És közben még annyi kapcsolódás pluszban, hogy a Sóskata, aki meg a vendégünk lett volna, akivel egyébként kortárs képzőművészetről forgattunk az elmúlt évben egy filmet, ő pedig a Miró kiállításra ment Bécsbe, azért nincs most itt.
0: Tehát minden
2: nem biztos.
0: A panuka. A panuka ugye az Andy Warhol, és a, ki volt az egyik
3: nagy
0: mestere.
3: És egy művész hozta nekünk egyébként egy fotót.
0: Mestere, a Jeff Koons.
2: Hát a Salvador Dali.
3: Meg a Dali szerette. Én egyébként ilyen, mint amilyen ez a kutyája a Kunstnak, először Madridban láttam egy falat egy utcán, az egyik kortárs galériájuk mellett, ami be van ültetve, tehát függőleges fal, mint a tűzfalak, tele van növényekkel, az ugyan nem kép formájú, de hogy egy ilyen élő fal, és minden évszakban persze tök máshogy néz ki, virágok, leve, tehát hogy az egész egy ilyen zöld, fehér színe, hát amikor én láttam, akkor éppen fehér volt, elképesztő volt.
0: És ki volt a felesége, egyik felesége a Jeff Koonsnak?
3: Az a valami, ezt tudod?
0: Betelefonáló egy pár.
3: Én is csak,
1: utána
3: néztünk.
2: Közel vagy.
3: Ország jó.
0: Magyar vonatkozás.
3: És magyar vonatkozása van, és az ország mégis jó.
0: Na.
3: Kemény.
0: Egy pár tilos zoknél, két pontos kérdés. A hát négy pontos is. Kérdés az, hogy mi ez. Ja, igen, azt már mondtuk.
2: Csetet nem nézünk.
0: Szóval
3: kikon próbált lenni. És az is volt bizonyos szempontból.
2: Tehát Olaszország jó, magyar vonatkozás jó, de nem Gina Lollobrigida.
0: Nő, azt te
2: ennyit segítek.
1: Jó, mert most persze feltolulnak bennem gyermekkori emlékeit, de hogy mondjál, volt egy jó magyar vonatkozás.
0: Ismersz magyar származású nő.
3: Már valaki megkereste, megtalálta.
4: Na, sziasztok, Csicsolina!
1: Nem mertem kimondani.
3: Láttam, hogy nem mered kimondani.
1: Steyer Ilona?
4: De miért?
0: Steyer Ilona, és ezt csinált róla.
4: Sőt, meg is alkotta, így van. Tehát szeretkeznek, megcsinált a plasztikból.
3: Hát de ő maga is egy próbált lenni vizuális ikon, nem a Csicsolina? Arra hajtott
2: úgy. Igen, talán még a kígyó is vagy.
0: Tiéd a filozoknia, majd legyártjuk, kapsz.
4: Köszi, és Fecó oda megy megnézni most a Jeff Koonsot New Yorkba.
1: Nem,
3: Párizs. Európában.
0: Ide jön a Jeff Koons.
1: Áthozattam, nem volt most idővel menni.
0: Nem járnak már Concordnak.
3: Csak ott ledumálod, hogy áthozzák Pestre.
1: Jó, mindenképpen.
3: Jó,
0: hello, köszi.
3: Azért a Múzeum Sopra kíváncsi leszek egy Koons kiállításnál. Azok biztos, hogy lesznek jó tárgyak, igen.
0: Kis táska meg.
2: Kis nőszi.
3: Igen. Hú, hogyha lenne ilyen kis mackó izébe cserébe. Azt nagyon bírnám, ez a kis virágmoci.
0: Csicsolina?
3: Nem, virágmoci.
2: Plastik. Kis Csicsolina, virágból.
1: Nem gondoltam volna ezt a Csicsolinát egyébként. Ugye? Nem illik valahogy nekem így a képbe.
0: És a marketing ereje a kapcsolatban. Igen.
1: Hogy?
0: Marketing.
3: Hát egy megalkotvány a Csicsolina kinézete. De hát igen, az igaz szerelmet nem tudod elképzelni.
0: Hát a Madonnáról is csinált
1: biztos, hogy ez a határok átlépése az... Gondolom így megedzi az embert, mert azért, tehát hogy mondjam, az, hogy valaki egy pornósztárral kösse össze az életét, nagyon erős vállalás. Ahhoz olyan két lábbal kell állnod a talajon.
2: Hát nagyon tudatos.
1: Nagyon, iszonyatosan tudatosnak kell lenni.
0: Ahhoz, én gonosz vagyok, és azt gondolom, hogy a marketing az olyan nagy szó.
1: Hát vagy egyszerűen jó
3: az
1: volt.
3: Az is a tudatosságnak
1: egy rész. Az is benne hogy annyit, egyszerűen annyira jó Csicsolinával lógni, hogy az ember azt mondja, hogy nem érdekel, mert amúgy meg annyira jól érzem magam vele, annyira inspirál, annyira hozzám tesz, hogy...
3: Meg azért igen, azért ez egy ilyen erős sejtés, hogy igen, végig is miért lehetne a pornosztár is emberért.
1: Persze, meg ott van
3: például. Hát nem úgy értem ezt, de nem ezt úgy értem, hogy hát azt mondjuk, hogy kiállni, mert tehát, hogyha az én pas, nem tudom persze, hogy mi van akkor, hogy pasiban ez hogy van, tehát, hogy az ember, de hát nyilván...
1: Hát többet kell
0: az
1: vállalni.
0: Az is ember.
3: Ráadásul igen, csak hogy
0: ne
3: legyünk kirekesztők.
1: Pont itt volt a tilosban az a két órás rádió felvit, az Oligón rend aztán később, meg az Aleska Diamond-szal, aki ugye egy ilyen pornósztár. És ő például itt az egy zseniális rádió műsor volt. Két órán keresztül beszélt a lány, mindarról, hogy hogyan élte meg akár a szüleivel kapcsolatban az, hogy ő pornósztár lett. És például ő mesélte, hogy hát amikor bejelentette otthon, akkor nagyon, hát nagyon, nagyon megharagudtak rá azért a szülők. nem is beszéltek vele egy hónapig, de utána megenyhültek.
3: Egy hónap, az tök jó.
1: Igen, és utána, amikor mondta, hogy megy ki Amerikába forgatni, és hogy híres pornósztár lesz valószínűleg majd kint, akkor leült mellé az édesanyja, és azt mondta, hogy jó, rendben van, csak egyet kérek, négerrel ne. Szóval a határok átlépésén az egyébként, hogy pornósztár a lány, ott megemészszük. Az, hogy néger.
3: Amerikában megemészszük. Na de.
1: Nehéz ez. Igen, és akkor utána, ugye a lány, utána az Aleszka, ő azt gondolta sajnos, hogy ami sokunknak talán az életében volt egy ilyen felismerés, hogy műsorban vendégként lenni egy picit könnyebb, mint a műsort csinálni. És akkor mivel nagyon jól mozgott a műsorban vendégként, próbált rádió műsort csinálni, de az már sajnos nem sikerült. Az végül az elvérzett valamelyik kereskedelmi csatornán, és most átment ilyen aerobik fitnessbe, és nagyon szépen leépítette magáról a stigmát. Nagyon tudatosan építette az Instagram feedjét, a Facebook feedjét, nagyon pontosan tolta le magáról, és most arra már mögötte van a pornós Aleszka, és feláll egy másik.
3: Persze az embert, és nagyon jól, teljesen...
1: Nagyon jól lehet visszacsatolni az iPress-ire, hogyha akarod, ebben a korban a vizualitással le tudod mosni magadról a stigmát, akár kaptad, akár vetted.
0: Jó reggelt! Szia.
5: Hello, sziasztok! Hello. A Jeff Koons Cicciolina sztorihoz, hogy Cicciolina gyermekei Jeff Koonstól van.
3: Hoppá. Szuper!
2: Akkor de ez jó. Szerelem volt.
3: Akkor ez igazi, ez tök jó.
2: Igen, igazad és volt.
3: Ugye mondtam én.
5: Viszonylag sokáig pereskedtek is.
3: Oké!
1: Okay. Jó, most szerelnek végig át!
3: Ilyen romantikus történet, hurrá!
5: Hello!
2: Köszi! Hello!
1: Jó, tehát a maga módján azt gondolom, nem is a maga módján, hanem azt gondolom, hogy Cicciolina ugyanúgy egy életművész, aki azért az élet szakaszait nagyon pontosan, tudatosan építi, üzletasszonyként, politikusként, pornósztárként,
3: politikus az erős, nem? Tehát, hogy azért az egy erős vállalás, tehát, figyelj, hogy akkor én...
0: Parlamenti képviselő volt Olaszországban.
3: Itt is volt próbálkozás, nem?
0: Igen, de hogy nem jött.
1: Itt kicsit erősebb a mezőt. Itt azért nem könnyű talpa maradni.
3: És sem eddig se jutott el?
0: Hát,
3: csak
0: nem.
3: Jelölődött? Igen, vagy, és pártban, volt, vagy független
0: nem,
3: volt?
0: Az szerintem független.
1: Hát nem bocsátottuk meg neki, hogy elhagyta az országot.
3: Ja, az igaz. Az igaz.
0: Meg talán még négerrel is.
3: Csak nem.
0: Szóval a kortárs képzőművészet. Igen.

0: Sziasztok, ez még mindig a pergőképek, és sok mindenről beszélgettünk most már, parókákról, meg szocializmusról. Beszélgetünk szocializmusról?
1: Hát a Neumanni kapcsán említettük többek között.
0: Csicsalináról, ő is.
1: Hát végig a kortárs képzőművészetről, a kortárs művészetről beszéltünk.
2: Igen, és volt a Tollasbálban, annak idén volt az újság, emlékeztek, az egyetlen magyar ilyen halvány erotikával megáldott újság a Tollasbál volt, és abban a Csicsalina rendszeresen felbukkant.
1: De az mennyi időközönként jelent meg az a Tollasbál, mert azt úgy láttam fel.
2: Havi lehetett az.
1: Tényleg?
2: Legutóbb a Bakancsoson egy egész évfolyamot akartam menni, olyan árat mondtak rá, hogy
1: persze.
2: Mondom, mennyi ez a színes újság? A Tollasbál teljes évi észre gondol. Ja?
1: Akkor tudod mi ez?
2: Több ezret mondtak, de nem kell. Mert amúgy átnéztem volna, de érdekes módon az inger küszöb elcsúszott, ki hitte volna.
1: Tök érdektelen volt.
2: Hát amennyire megdobott tinédzserként, a Tollasbál ahhoz képest, meg a Superbola, az volt aztán tényleg a nagyon komoly kiadása, meg hát ugye Jugoszláviában már azért egy körrel beljebb engedték a bugyiba a dolgokat, és akkor onnan érkeztek még így lapok, meg hát az Németországból ugye akkor már a szivárogtak át azért.
0: Szuper 8-as filmek.
2: Azok is, meg hát aztán később
3: utána videók. Megvan még a MOVS-ba az NDK Super, ugye
2: ez... Amit ki akartatok sorsolni, meg jó.
0: Hm? Igen, igen. Abba kettő volt, egy elment a tilos
3: ilyen árverésen. Pajez, bajusz, dirdli, minden.
0: De
3: az nem az az osztrák.
2: Jeremy Irons, vagy hogy nem.
3: Nem, ez kelet-német.
2: Hogy hívják a másik? Ron Jeremy.
3: Ron Jeremy. Nagyon képben van a csávó. Nagyon képben van a csávó. Ferenc. Az is.
2: Engem foglalkoztat egyébként ennek a változása. Tehát az, ahogyan vizualizáltuk a szexualitást és a pornográfiát az elmúlt egy évtizedben, és ahogyan kategóriákra bontottuk egyébként az aktusokat, a helyszíneket, az tényleg egy olyan elképesztő változás, ezt nem gondoltuk volna. Tehát valaki például beírja mondjuk a Google fordítóba, betesz mondjuk egy pornó szájtnak a címét, ami mondjuk videók vannak, és lefordítatja a Google fordítóval, magyarra, megdöbbensz a fordításon. Tehát, hogy a nyers fordítás, nem akarok mondani.
1: De jó, vannak szavak rá, vagy nincsenek?
2: Hát egyrészt a nagyon komolyakra nincsenek, aha, amiket próbál kényszerűen a fordító
1: gép,
2: azok tehát csíszor a
3: hűvéstől.
2: De ugyanakkor az egyébként nagyon jó leképezi a társadalmi szerepeknek a változását, az, ahogyan a különböző helyzetek előtérbe kerülnek, a reality hogyan kerül előtérbe, a profizmusnak a rovására. Most tulajdonképpen teljes egészében a homemade az, ami uralja, és bár nem az, de egyértelműen afelé...
3: Van homemade
1: is. Hát és jön a trash.
2: Hát én amúgy nem tudom, van-e, tehát azon a szinten mondjuk, onnantól kezdve, hogy a HD kamerázás ennyire elérhetővé válik.
3: A telefonodon van HD.
2: Igen, de azért nagyon fontosan lehet látni azt, hogy azok a legnagyobb nézettségnek, legnagyobb népszerűségnek örvendő tartalmak, amelyek nagyon profin utánozzák le a házi gyártást.
3: Az is van, nyilván.
2: És hogy ez sem volt eddig, ez is egy nagyon újszerű dolog.
3: Hát húzós a dolog, és akkor ez nyilvánvalóan így.
2: Hát meg gondolom, a képzeletünket folyamatosan leképezzük, és visszahat.
3: Mennyi pornót nézel egy
2: nap? Hát nincs napi szintű pornó nézés, vannak szakaszok, nagyon foglalkoztat a téma, és akkor mondjuk ez így ilyen, hát ilyen éves szinten tér mondjuk vissza, hogy most hol tartunk, és akkor megnézem, hogy milyen a technológiai fejlődése, hogyan csúszunk el a tube-ok felé, a különböző videómegosztók felé, hogyan tűnnek el a nagy filmek, tehát az időben.
3: És tehát mint közösségi média érdekel, hogy osztódik.
2: Hát az nincsen szerintem, én azt gondolom, hogy ez annyira profit-orientált tér, hogy itt igazából a közösségi megosztás is igazából profit szempontok alá van rendelve. Tehát a különböző, mondjuk például vannak országok, akik nagyon sikeresek mondjuk különböző swinger tartalmak megosztásában, de már-már azon a szinten, hogy nem érted, hogy hogyan tudják ezt így összehozni. Tehát honnan szednek össze ilyen karaktereket, akikről azt gondolod, hogy egyébként ők amatőrök, de nem azok, mert egy amatőr nem képes egyébként ezt letenni az asztalra, vagy például a különböző casting videókon hogyan tudják azt megcsinálni, hogy egy felismerhető pornó színésznő képes eljátszani az utcán felszedett amatőrnek a karakterét annyira vérprofin, hogy nem tudod, hogy hogyan, hogy honnan van ez a színészi adottság. Hogyan építik föl annyira hétköznapi elemekből a történés, hogy te elhidd azt, hogy ez valóban ott történik, de nem történik, nem történhet. Mert látod, hogy technológiailag nincs, ez le van hangosítva, ez le van rendezve. Szóval nagyon érdekes, hogy ez hogyan változik az elmúlt időszakban, és ez 5-10 év.
3: A TED-en láttam egy előadást, azt hiszem, hogy az a cím, hogy a nagy pornó kísérlet. Az előadást most nem mondom el, hogy miről szól, tök érdekes, de volt benne egy olyan motivum, ami nagyon érdekes, a fiatalok pornó fogyasztási szokásait próbálják így-úgy vizsgálni, vagy próbálták az előadó szerint, és azt mondja, hogy hivatkozott egy vizsgálatra 10 évvel ezelőtt, és most próbálták, és azt mondja, hogy ez a baj, hogy nem találnak olyan kontrollcsoportot, ahol nincs. Igen. Tehát ugye az lenne érdekes, hogy megvizsgálják, hogy a szorongás, meg a nem tudom, viszont párkapcsolat kialakításának a nem tudom, vagy nem tudom, és ugye ez az kéne, hogy egy nagyszámú kontrollcsoportot hát mellé állítani, aki nem. Hát most azt nem tudom, hogy ők beengednek-e amerikai
1: szociológusok. Hogy van, az nincs, ez nem derült.
3: Ő ezzel nem foglalkozott a dolog, nem tudom, de szóval nincs kontrollcsoport, aki nem.
1: Tehát ő nézik nők is, nem?
2: Ja, valószínűleg a nők egyébként mindig ugyanannyira nézték, mint a férfiak, csak kevésbé tudunk erről beszélni. A nemek megjelenése a pornóiparban, tehát a férfiak emelkedése, meg a meleg pornó felbukkanása az alapvetően az elmozdult, tehát emelkedik felfelé. Úgy, ahogyan kezd darabokra törni a férfi nő modell, meg a hetero, úgyhogy, de hogy igen, tehát csak arra akartam kifuttatni, hogy mostanra a pornó az a narkó szintjére emelkedett, és pontosan tudjuk azt, hogy addikciót okoz.
0: És nincs még olyan, hogy
3: hogy
0: állandóan frissülnie kell, hogy nincs olyan, hogy pornó reality. Tehát, hogy... Hát, hogy mint a foci, hogy marha jó nézni, hogyha nem tudod, hogy mi az
3: eredmény. Olyan, mint a Big Brother, meg ilyen valóság sok, csak kemény.
2: Nem, a pornó az agyunknak a képzelethez van igazítva, tehát fel kell gyorsítani. Tehát a pornófilmben a történésnek nagyon gyorsan kell menni, mint az álomban, vagy mint a képzeletben.
0: Nem csak, hogy ez a TED-es előadásban volt az, hogy mindig nagyon megugrik a nézettség, hogyha valami újdonság kerül föl. Tehát,
2: hát
0: hogy valami...
2: karácsonykor, húsvétkor, családi ünnepeken.
3: Nem, most ez nem ezt mondja, hanem az, hogy tehát, hogyha beültetik a tesztközönséget, és akkor mérik a vérnyomást, meg a ízet, és akkor pornó jeleneteket, és a 15. egy egészen más típus.
1: Ami eddig nem volt,
3: akkor így fölugrik az izé. De ugyanezt megvizsgálták birkáknál is mondjuk. Tehát, hogyha a birka úrnak ugyanazt a birkahölgyet kell, nem tudom, akkor az aktivitása ennyi, de hogyha elé hoznak 18 birkahölgyet, akkor megugrik az aktivitása. Tehát ezek mérhető cuccok.
2: Szerintem ugyanaz, tehát minden egyes ilyen kérdéskörben azért valahol mögötte az húzódik meg, hogy a technológiai fejlődésünk és a morális fejlődésünk ilyen ollóként kettő nyílik. Biztos vagyok benne, hogy ez a szintű pornográfia, ami elérhető, a tévéhez hasonlóan ki fog derülni róla, hogy nem jó, hogy ennyit nézzük. Ugyanúgy, mint a tévé is kiderült, hogy az elaboráció elmarad, és hogy egyébként nem egészséges az emberre nézve, de sokáig hagytuk. Generáció nőtt fel úgy, hogy de hát most csak a tévé, hát hagyd nézze.
0: Ez az előadás azt mondja, hogy még ráadásul agy elváltozást is okoz, tehát egyszerűen személyiségfejlődésben valami
3: emerrel kimutatható az addikció része, le lehet róla jönni, tehát nem
2: mindenről lehet jönni. Hálló! Hálló!
4: Csak azt szeretném mondani, hogy Stanislav Lemnek van egy, nem is tudom, minek mondjam, novellának, regénynek, bárminek, az Úr hangja, az a címe. Hát abban arról beszél a szerző, hogy a technológia segítségével a különböző érzéki vágyainkat remekül ki lehet elégíteni. Tehát hogy vérizgáljuk ezt az érzékünket, vérizgáljuk azt az érzékünket, és ott onnantól kezdve nekünk ez jó lesz. Ezt egyébként speciál a tudósokra, tehát hogy a tudósoknak mindenféle belső vágyát levezethessék, és csak is a korlátlan hatalom szolgálatát állítsák, ezért volnának ezek a megoldások.
3: De ez fikció. Ez fikció, ott? Nem? Ez irodalom, fikció.
1: Aztán,
3: nem.
1: Aztán megérkezett a fikció a valóságba, ahogy szokott.
2: Hát csak pont, hogy nem elégül ki pont az a függőségnek, pont az a központi, egyik központi elme, hogy nem tud kielégülni az ember soha. Nem megy, hiába újabb és újabb adagok kellene, de nem elégülsz ki, nem nyugszol meg, mindig kell újabb és újabb.
3: De ez ugyanolyan, mint bármilyen függőség, teljesen. Nem? Mint a számítógép vagy a drog vagy a...
2: Hát ez maga, maga a drog igazából.
4: Nem, mert ugye itt vannak dolgok, tehát a kutatások elindultak más irányba is. Tehát, hogy például a kielégülés, vagy a párkapcsolat, vagy a bármi, nem használjunk ilyen nagyon kedves, becsomagolt kifejezéseket. A lényeg az, hogy csak akkor működik, hogyha ez valamiféle mentális kapcsolatban is működik nálunk. Ugye te a birka példát hoztad, igaz?
3: A TED-es előadásból, igen.
4: De ez nem teljesen igaz. Ugyanis ez nem egészen így van. Én a szakmám miatt bizonyos ügyekben azért eléggé benne vagyok. Tehát mondjuk a ló fedeztetés az egyáltalán nem olyan egyszerű történet, hogy megjelenik a
2: csődör.
4: Tessék, hogy?
2: A csődör.
4: Igen. És kitágulnak az orlukai, szuszog, és ez távolról sem ilyen egyszerű.
0: Te állatorvos vagy, Zsámoki?
4: Nem.
0: Igen?
4: Nem, mondom nem.
0: Ja, jó, oké. Okay. Jó, csak nem, megkérdeztem.
4: Csak a bizonyos múltam miatt vannak tapasztalataim. Tehát ez nem úgy megy. És ugye nem tudom, ez a kifejezés a rádióhallgatók több milliós táborának ismerőse. Kénytelen vagyok bemondani, de kifütyüljem a köztest.
2: Tudom, miről lesz szó, egyébként igazgató a vége.
4: Így van. Tehát ló... igazgató. Uh-huh. Most ugye ez azért van, mert a lónak a szerelmeskedés az egy nehéz dolog. És ő nem biztos, hogy szerelmes abba a... Azért
0: hát az hülye, kémia, tudom, nem?
2: Nem kell ahhoz szerelem mindig.
4: Kezdek teljesen is hülye lenni. Tehát hogy ugye a birka, mondhatnak, birka fiúnak ugyanazt a birka lemutatják, és akkor nem szereti. Te oda is a 15-öt mondtad, igaz? Akkor azt szereti. De ez nem így van. Hát egyszerűen az van, hogy hát úgy, hát...
2: Rá van. Kell vezetni a dologra.
4: Hát finoman szólva, de hát ez egy ötemberes melóám.
3: Ugye a részleteket most ne beszéljünk meg, este 10-kor leszünk egy ilyen, ezt a részleteket ne beszéljünk meg, mert most indulnak hazafele a kis gimnazisták, és a még felé
2: megy. Kocsiba hátul is, hogy ülök, és apa, milyen igazgató.
4: Én nem mondtam egy szót sem.
3: Jaj, azért. De sejtjük.
4: Azt mondom, hogy fedeztető állvány, az még belefér, nem?
3: De ez nagyon jó, igen.
1: Láttunk egyszer valami független egy inszeminálásról készült filmet, arra nem kezdtek hosszú órákon keresztül ment, és mutatta. Nem tudom, egy portréfilm volt egy pasiról, aki
3: fedeztető
1: igen, tehát mi ez, szarvasmarhákat.
3: Oké, okay, értjük.
1: Nagyon kemény.
3: Figyelj, én a Tedről idéztem. Én.
4: Akkor bocsánat, csak a dolog élőt elvegyem az együtt, de azt hiszem, hogy ott van, hogy az inszeminálásra tulajdonképpen ugye a normál körülmények között az egy fújással. Ez így megvan.
3: Ne hagyjuk a részleteket.
4: De jó, mindegy. Tehát egy teljes fújással történik, és a... És
3: igaz, hogy na jó. Oké.
4: Na mindegy.
3: Oké, ciao.
4: A ló is tud szerelmes lenni. Nem azt szereti, akire rávezetik.
0: A ló is tud szerelmes lenni.

0: Sziasztok, ez itt még mindig a pergőképek, még mindig Müllner
1: Dóra. Kortárs képzőművészetről.
0: Dávid Fecok, igen, filmes közéleti műsor és témánál vagyunk. Szabány Györgyózi és Győri Csilla. És akkor hol is hagytuk abba a...
2: Azt az állat ne vegyük újra.
0: Mondjuk néhány témánk volt, ami konkrét műsort megérne. Egyrészt, hogy embere a pornosztár is.
3: Jó van már,
1: hogy
3: de ezt nem
1: is tud szerelmes lenni.
0: Igen, a ló is tud szerelmes lenni. Ez a nagymányi cikk is egy egész műsort megérne, hogyha egyszer összejönnénk és mind olvastuk volna. De el tudjátok olvasni. A HVG-ben jelent meg, és...
1: Például tök érdekesen nem magát a Neumannit behívni. Ha már nagy cikkről beszélünk, van, akkor igen. Nem könnyű eset a úr, de...
2: Interjú. De hát mint a pankok általában.
0: Bécsben Miró kiállítás van, Fecó mindjárt megy Párizsba.
3: Kunszolt a másik létre.
0: Igen, megnyit óra.
1: Asszociáció, hogy van egy könyv, azt én nagyon szeretem, mert Ülbeck nevű úr, Michel Ülbeck, van egy film a moziban most, a Ülbeck elrablása, azt meg kell nézni. Mert hogy ő szerepel, mint akit elrabolnak, nem is. Még. Mondd ez neked valamit, Fecó?
2: Csak ugye nem
1: nagyon, nagyon remek író, és az utolsó könyvben megjelent magyarul a térkép és táj, abban egy festő a főszereplő, és a főszereplő megcsinálja a főművét, a Jeff Koons és Damien Hirst felosztja a képzőművészeti piacot. És ez hosszan, a csávóról azt kell tudni, hogy egyrészt zseniális, tehát szája, Nietzsche, Schopenhauer beleoltva a bulvárba, és a nem tudom, a pornográfiába, és a lektőrbe, és a mély filozófiába, és nagyon jól ír, és egy nagyon nehéz eset a csávó, Swinger klubot neveztek el róla Párizsban. És egy bátor ember, tehát ezeket pacekba hozza, de például ebbe az egyik könyvében szerepel egy író, azt is Michel Houellebecqnek hívják, és kegyetlenül lemészárolják a könyvlapjain ilyen rituálisan, tehát az egész szobában az összes beleit szétszólják meg, de arra gondoltam, hogy azért ezt, amikor úgy megírja az ember, akkor nem fél a nem babonás, mondjuk, hogy a...
3: Ja, hogy az önmagát beteljesítő
1: hát jós hát igen, lett maga, tehát, hogy ilyen, művészet, igen, ami nem, tehát, hogy van egy pont, önmagát. A taburól beszéltünk, hogy a paróka, uh-huh. meg a izé, hogy az tehát a saját
3: hát
1: halálával
3: az
1: nem viccel az ember.
3: Hát vagy pont az
1: még a Halász Péter is csak akkor viccelt, mikor már egyirányú utca volt.
2: Ez érdekes egyébként.
1: Az megvan ez a Halász igen. Péter?
3: Mikor felalatalóztattam, hát az
1: volt, gyönyörű volt, az... Mikor feküdt a koporsójába, és egy kicsit kiemelkedett, és kinyúlt a kezével egy pohár borér, és hívott, és visszafeküdt, hát hogy jó lesz ez a beszéd.
3: Egyszer a Szőke is csinált egy olyat, hogy lemosott, most a Szőke vagy a Badár, nem mindegy, szóval, hogy lemosatták magukat, és rejtett mikrofonnal fölvették, tehát, hogy rendesen
1: lemosatták.
3: Hát kvázi felölt, tehát benne a proszektúrán belefeküdt.
1: Na jó, vidám.
3: Na, szóval, hogy menjünk a vidényel. Tehát, hogy valószínűleg
1: nem könnyű vele viccelni. Ja, hogy mindig belemerül, tehát hogy az egyik könyve az a turizmus, nem arról szól, de a főszereplők a turizmusiparba utaznak, és akkor látszik, hogy nagyon mélyen bele van ásva a dolog, tehát a történet, ez meg a kortárs képzőművészetben, tehát neked is ajánlom Jeff Koonsról is sokat.
3: Csilla meg sírhanműveket nézett a hétvégén.
0: Igen, mert találkoztunk már a múlt héten is, így véletlenül itt volt a Dori, és akkor azt mondja, hogy olyan szívesen kimenne egy ilyen...
3: Az is Párizs ráadásul, tessék, igen, következő
1: kapcsolatban. Össze lehet kötni Jeff Koons és a temetkezési
0: vállalkozók expójára, tehát hogy ez őt nagyon érdekli.
1: Az kell.
0: Igen, és ettől kedvet kaptam a sírhanművekhez, úgyhogy hétvégén gyorsan megnéztem az első évadot, amiben még hirdetések vannak, tehát ilyen balzsam hirdetések.
3: Öregedett. Mi a sorozat?
0: Semmit, fantasztikus.
3: Az mondjuk szerintem egy, igen, alapmű.
2: Egy darabig jártam Kriminál Expóra, itt volt mindig Budapesten.
3: Ott meg is kemény, de ott miről van szó?
2: Hát ott biztonságtechnika, ja, bűnüldözés, zsaruk, szientológusok is, ugye a kriminonnal mindig ott voltak, lehallgatókészülékek, előadások, ilyesmi, de minden volt a lakosság számára nyitva. De volt, hogy szakmai előadóként, mert is részvevőként tudtunk elmenni, és akkor mondjuk ott voltunk egy-egy ilyen mit tudom én, kábítószerrel kapcsolatos bemutató, hogy ahol elmagyarázták, hogy tulajdonképpen azok az eszközök, amik a levegőből vesznek mintát, azok miért alkalmatlanok bármire is, mert hogy ha itt levegőből, na nem a legjobb példa, hogyha...
3: 4-es, 6-os.
2: Bárhol, viccelek, bárhol levegőből mintát veszel, mindig van. Aha. Mindig van benne valami...
3: Is. Azt mondják, hogy az ivóvízből
2: hát
3: is.
2: Hát ott a bomlás termékből lehet következtetni, ugye ebből tudják azt, hogy melyek azok a városok, ahol a legmagasabb a kokain használat. Egyébként Zürich, meg egy másik kis álmosvájci város a két legelső, és a harmadik New York.
3: Na hát.
2: És ott például ott elmond egyik előadó, hogy a felszállsz a villamosra, megfogod a kapaszkodót, lejössz, bejössz ide, és pulira mindenképpen be fog jelezni, mert hogy annyira benne van a térben, hogy a részecskék mindenképpen jeleznek, tehát inkább ilyen preventív funkció van ennek, hogy kiteszik az asztalra a börtönbe elhatná, és akkor pontosan tudják azt, hogy az olyan hatása lesz valakire, aki jön be, hogy tudja, hogy ez a gép ez bejelez, meg egy ilyen érzékeny műszer. Szigeten volt egyébként ilyen egy pár éve paró, hogy hú, akkor a binta vételes ember ott ül kint. Kevesebben próbálkoznak, hogy ezt várják.
3: Ja, mert hogy, hogy lelki hadviselés
2: legyünk. Igen, tehát nagyjából ez.
0: Hazugságvizsgáló.
2: És ott például ott elmagyaráztak, hogy hogyan lehet elkapni a videójeleket a levegőben, hogyan lehet lehallgatni valakit. Már akkor világos volt, hogy mindenkit be lehet, nagyon egyszerű eszközökkel, nem nagyon van ennek gátja, de hogy érdekes volt, egyszer a Kriminál Expo-n kint voltunk egy standon, és akkor ott jöttek körbe ezek az Artisius-os csávók, hogy akkor mindenki csengessen be pénzt, akinek van hangfala, mert hogy hangfal
3: jön
2: van,
3: belőle
2: hát, jön belőle a hang. Csak azt felejtették el, hogy a főszervezők az Ügyészek Országos Szövetsége volt, úgyhogy mondtuk a csávónak, hogy na, egy pillanat, mindjárt szólunk a főszervezőknek, jó, majd akkor is megmondják. Jöttünk vissza két emberük, egyből, kicsoda maga, honnan jött? Aha, jöjjön velünk. Azt már vitték is.
3: Kriminális.
2: Nem vagyok rá büszke, de hát szóltunk, hogy itt...
3: Megszállnak.
2: Mindegy. Szóval érdekesek ezek az expók. Ugye most már vannak ugye Amerikában egyre inkább, ugye most, hogy már Colorado-ban, meg Washington államban a marihuana az legálissá vált. Ugye ott vannak ganja expók, amiken azért lehet látni, hogy olyan termékek jelennek meg, amiket nem gondoltunk volna.
0: Tehát mindjárt Szerbiában is azt mondja a Bakács.
2: Nem mondod.
0: De.
2: Az közel van. Hát az az első lépés. Egyébként ez végig söpör. Tehát hogy az, hogy a hivatkozás most már nem Amsterdam és a Kupi, hanem Washington DC, innentől kezdve drogháborúnak vége, és akkor azt gondolom, hogy pár éven belül lezajlik ez a folyamat, és akkor ez a helyére kerül. Ez
3: itt
2: a
3: is.
2: Dolog. Itt is, mindenhol.
1: Hát nem itt legutoljára.
3: Hát de itt megmondták, hogy nem lesz drog.
2: Kábítószer nem lesz, és 2020-ra.
3: 20-ra? Nem 20-ra nem lesz semmi?
2: Hm. Azt hiszem addigra. Hát tudom, van még egy, hát, van még van egy kis időnk.
3: A nyugdíjban már úgyis nehéz, nem?
1: És ilyen izéjött, ilyen expo, és akkor azt mondod, hogy afgán barnát...
2: Nem
3: a tárgyakra ráépülő izék, tehát...
2: Meg maga a...
3: Vaporizátoroktól a szekrényekig? Vagy
2: igen, mi? De hogy inkább, ami leginkább érdekes, izgalmas benne, az az, hogy ez a barbár dohánnyal kevert növény ez elmúló félben van, és helyette inkább a nagyon kevés vagy kevesebb ártalommal járó kristályosított THC az, ami felbukkant, tehát tulajdonképpen te a liftben betépve vízpárát fújsz ki.
3: Vízpára.
2: És hogy ez egy nagyon nagy előrelépés, hogy...
1: Inhalálsz.
2: Igen, így van pontosan.
3: De és nem égés terméket.
2: Igen. Tehát igazából mindent kiszedsz belőle, miközben nálunk a bio, ugye a JVH nevű műanyagnak lett a neve, és biofűként, vagy herbálfűként, most Egerben voltam, gyerekek, egész vidék rászakadt a designer dolgokra, de nagyon-nagyon durván. Herbálozás, mert nagyon olcsó, 200-300-500 forint gramja a herbálnak. Herbálnak hívják, nincsen köze a herbálhoz, mint a nejlonzacskó, annyira bio nagyjából ez a cucc, egy JVH nevű szer.
3: Ezt megjelent, ugye potpurinak is ez ugyanaz?
2: Hát ott úgy is szokták, hogy akár holland ajándéktárgyként is szokták szélsőséges esetben árusítani. És a legdurvább az, hogy az injekciós droghasználat végül a roma közösségeken keresztül megtámadta a vidéket, és most a túlmutatva az agglomeráción kis falvak szegény telepein lehet nézni. Az EGRI büntetés végrehajtási intézetben végeztek hepatitis C felmérést, önkéntes alapon lehetett, tehát nem célzott volt a mintavétel, és így volt 20%-os a fertőzettség. Ez a vírus jelenleg csak injekciós úton képes fertőzni.
3: Azért a 20% az nagyon kemény.
2: Az nagyon durva, úgy, hogy Egerben olyanok töltik a büntetésüket, akik elsősorban a körzetben laknak. Tehát, hogy ez a dolog, ez átlépett a 8-kernek a keretein, a határain, és elsősorban a roma közösségek felé indult el, ami abból a szempontból problémás, hogyha ebben a közegben felbukkan a HIV vírus, ugye a HIV, akkor az a sztereotíp kép, ami életre kell, ami föláll, az nem más, mint az injekciós, fertőző, drogos cigány. És ezzel a képpel nem fogunk tudni megküzdeni, mert ez a hivatkozás alap az lesz, hogy tényleg őt akarod behozni? Aki éces, cigány, szúrja magát, drogos? Tehát olyan szintű kirekesztési hullámot generálhat, mint a feketékkel kapcsolatban a crack idején az Egyesült Államokban. És ez egy olyan probléma, amit a családsegítő visszajelez, amit a terepen dolgozók visszajeleznek, és nincsen semmilyen ellátás. Nem tudod azt mondani valaki egy Tiszavasváriba, hogy figyelj, menj be az addiktológiai központba, mert nincs. Gyere föl Budapestre, vagy
1: Tűcsere.
2: Tűcsere, szitok szó. Nem hát mondod az... ki. Hát,
3: és akkor tényleg mi van?
2: Hát semmi, gondolom, el kell venni a falig. Aha. Tehát el kell mennünk a robbanásig. Aztán, hogy ez
3: hány
2: most
3: év, vagy
2: nem
3: hogy
2: tudjuk,
3: van,
2: hát a józsefváros injekciós droghasználói szintén, mivel felfedezzük, már 10 éve van. Aha. Tehát 10 éve ott van, és most is ott van, és most el fog megint tűnni, és megint nem látjuk.
3: És mi volt, ha neki mentünk a falnak, akkor utána egy ilyen...
2: Hát az hívrobbanás, akkor az azt jelenti, hogy... A hepatitis vírus nem lép ki, bennmarad, mert csak injekciós úton terjed. Elvben terjed, amúgy máshogy, de nem nincs lejegyzett eset. A HIV vírus viszont a szexmunkások által kilép. És onnantól kezdve, hogy kilép, nem tudod, hogy hol van.
3: Hogy nem tudod megfogni.
2: Hát Görögország, Románia, ugye Svájc. Görögországban. A Svájcban megfogják nagyon gyorsan.
3: Mert azért ott van rá...
2: Pont azért
0: védelmető.
2: Azért védettebb egy svájci szexmunkás, vagy egy Svájcban dolgozó magyar szexmunkás, mert olyan szűrési rendszereken megy keresztül, hogy azért védett nálunk, mert egyébként onnan jön. De Athénban, meg a nagy görög városokban, ott 6 eurót kellett adni utána szűrésenként az embereknek, a szűrését, hogy eljöjjenek. Mert nem tudod lokalizálni a vírust, mert nincsen kockázati csoportban, kilépett belőle. És a szexmunkások jelenléte ebben a térben elsődleges, hiszen úgy kerül nagyon sok esetben a pénz jelentős része ebbe a térbe, hogy valakinek szexmunkával kell foglalkoznia. A Józsefvárosban jelentős részben szexmunka, de legalább majdnem ilyen jelentős részben kukázás, vasazás, nagyon fontos bevételi forrása a nyomorolapú cuccozásnak, plusz a lehúzás, rablás, lopás, betörés, amit úgy nagyjából lehet, de hogy a szexmunka által lép ki.
1: Láttad ezt a filmet, amit most...
2: A Viktóriát? Csak a bemutatót még, de a gondot, hogy kéne szervezünk ilyen tilos vetítés, mert ott is mondta a hölgy, aki rendezője.
1: Aki nem tudná, ez egy új film, mert hogy magyar-e, azt nem tudom mennyire.
2: Hát magyar, csak svájci támogatása jött létre.
1: Hát igen, csak tudod, ilyen bonyolult ez a pontozás. Egy magyar-svájci film, svájci-magyar film, ami a játékfilmes fikciós elemekkel dolgozza föl ezt a kérdést.
2: De hogy amennyire ismerem mondjuk a virágon keresztül a történetet, meg magát a svájci helyzetet, azért ez súrolja mondjuk a dokumentum elemzés kategóriáját.
1: Dokumentalista,
2: hát igen. Hát egy megközelítéssel él. Hát ugye a Svájcban dolgozó, vagy a Zürichben, a Strichplatzon dolgozó lányok jelentős része magyar, nagyon nagy részük Nyíregyházáról rész a Magyarországról, de a 8. kerületből is nagyon sokan mennek ki a szebbi.
4: A Kovács Adam hangpostáját halljátok a Tilos Rádióban az FM 90,3 MHz-en. Az antidiszkriminációs tematikus hetünk keretében választottuk mi is témát. Természetesen ez a műsora a Tilos Rádió közgazdasági műsora. Kint Papó, nem jössz be? Nem, Papó már... Jó, Papó már csak integet. Tehát a műsorban Laca, Erik és Balázs. Szia, Papó!
5: És Papó a stúdió.
4: Vig Mihály filmzene, Tarbéla filméhez sorozatból a öreg címsze. Na, tehát visszatérve akkor ugye elég egyértelműen adja magát, hogy miről beszélgessünk ma. Arra gondoltunk,
5: igen,
4: hogy...
5: Jó, hallható vagy?
4: Igen, te hallható vagy.
5: A magamat nem hallom valami, a fülhallgató nem jó.
4: Igen, vegyél fel egy másik fülhallgatót, tehát hogy elég adta magát az a dolog, hogy arra gondoltunk, hogy olyasmi dolgokról kéne beszélgetnünk, hogy a mi általunk művelt, vagy többé-kevésbé ismert disziplina, vagy tudomány, vagy nem tudom, minek nevezzem, társadalomtudomány, hogyan tud hozzáadni ezekhez a hozzáadni és vagy elvenni ezekhez a kérdésekhez.
5: Magyarán az antidiszkriminációs héten kiválasztottuk témának a diszkriminációt.
6: Diszkrimináció közgazdaságtanát.
5: Nehéz
6: egy egyszerű metszete.
5: Ja, de amikor ezen gondolkoztam, egyrészt alapból felmerül az a nem triviális kérdés, hogy egyáltalán miközben van a közgazdaságtannak a diszkriminációhoz, hogyha ha nem éppen ugye az árdiszkriminációról beszélünk, hogy a...
6: Ez is felmerült, igen.
4: Igen, volt egy ilyen.
5: Vagy pedig de különböző piaci szereplőknek a diszkriminatív magatartásáról, meg gondolom ezen a héten azért eléggé sok műsorban különböző féleképpen merült fel a diszkrimináció kérdésköre, de felteszem, hogy közgazdasági szempontból nem közelítették meg, de ez nyilván csak feltételezés, de hogy ugye ez is a kérdés, hogy mit jelent az, hogy valaki közgazdaságilag nyúl ehhez a kérdéshez, meg hogy hogyan ide a közgazdaságtan. És ezen gondolkoztam, hogy már egy idő forog a fejemben, ugye ez a dolog, hogy a közgazdaságtan mint társadalomtudomány, ami ugye az idő nagy részében eléggé háttérbe kerül, mert hogy hát az ember azt látja, hogy közgazdászok pénzzel, piacokkal, fogyasztókkal, ilyen jellegű dolgokkal foglalkoznak, de mondjuk a gazdaságot nem feltétlenül tekintjük úgy, mint egy... Tehát nem feltétlenül gondolunk elsősorban rá úgy, mint hogy ez a társadalomnak így a része. Tehát szerintem az idő nagy részében ez ilyen elvont dolog, nem? Tehát, hogy mármint, hogy nem vesszük észre azt, hogy a közgazdaságtan szerintem alapvetően az emberi viselkedéssel foglalkozik.
6: Hú, hát most kimondtad azt, amire gondoltál.
5: Igen.
4: Ez provokatívnak
6: kiesett. Ez provokatív. Ez nagyon provokatív. Hát ugye van ennek egy... több dolgot gondolok.
4: A hivatalos definíció szerint egyébként nem. De ez egy másik kérdés.
5: Nem, ezt is körbejártam már valakivel, ezt a, ugye a szűkös erőforrások, meg hasonló dolgok a közgazdaságtan definíciója kapcsán, de hát hogyha megnézzük, ugye a gazdaság az egy társadalmi alrendszernek tekinthető, tehát hogy a pénz az nem önmagától mászkál ide-oda, az áruk nem önmagukat adják el, hanem cserefolyamat is egy kétszereplős.
4: Tehát arra gondolsz, hogy viszonylag ritkák azok a gazdasági folyamatok, amik emberek nélkül zajlanak.
6: Szerintem ez két teljesen ellentétes irány egyébként, hogyha jól sejtem. Az egyik az az, hogy a társadalmi dolgokat mennyire vesszük bele a közgazdaságtanba, meg az emberi viselkedést, és akkor ugye itt lehet...
4: Bocsánat, emberi viselkedésnek a közgazdászok azokat az elemeket hívják, amik nem racionálisak. Tehát ez szerintem egy normális ember számára értelmetlen.
6: Igen.
4: Tehát, hogy mi most ebben az értelemben, alapvetően ebben az értelemben beszélgetünk, tehát amikor a viselkedési elemeket emeljük ki, akkor azokra gondolunk, amik nem írhatóak le ilyen...
6: A több az jobb.
4: Több az jobb című, nagyon egyszerű logikával. Ami ugye, egyébként az élet nagyon sok területét leírja, de nyilvánvalóan nem írja le az embert, mint olyat.
6: Teljesen, igen. És ugye ez az egyik irány a közgazdaságtan és a társadalomnak a kapcsolatában, amikor megpróbálod a modelljét jobbá tenni, hogy azt a racionális döntési modellt, ami azzal írható le, hogy több az jobb, ezt kiterjeszted. És van a másik, amiről szerintem ez a...
4: Ami több, az jobb, de azért hülyék is vagyunk.
6: Igen.
4: Meg altruisták, meg sok minden mások.
6: Igen, meg jók, esetleg, vagy ilyesmi.
4: Hát igen.
6: Morálisak.
5: Hát jó, de hogy ugye, tehát de akkor elmondható, hogy nagyon sokáig volt egy ilyen... Tehát amiatt nem került ez mondjuk így előtérbe feltétlenül, mert hogy egy olyan fajta emberkép áll az egész mögött,
6: de szerintem,
5: ami nem nagyon
6: igényelt. De szerintem a diszkriminációs témák közgazdasági megközelítése, és amiről ma is fogunk beszélni, az pont nem ebben az irányban működik, hanem pont ez az a tudományos irányvonal, hogy a közgazdaságtan bekebelezi a többi társadalomtudományt, ami abból, pont abból fakad, hogy van egy egyszerű emberképe, hogy a több az jobb, és ez alapján megpróbálja magyarázni a piaci szereplők viselkedését, és utána megpróbálja magyarázni nem piaci szereplők viselkedését is ezzel, és ez egy olyan erős modell, aminek a segítségével tud normatív állításokat tenni, tehát hogy mi a jó gazdaságpolitika, vagy mi a nem jó, és ezzel kapcsolatban, és emiatt ki tud terjedni olyan dolgokra, mint például a diszkrimináció, hogy ha az embereket ennyire önzőnek, és nem tudom minek tekintjük, akkor akkor tudjuk modellezni ilyen dolgoknak a kialakulását, és tudunk ebből politikai cselekvési dolgokat lefordítani, tehát következtetéseket levonni. Ugye ez a Beckeri, tehát Kerry Becker nevével kezdődő vonal, amikor elkezdjük a modelljénket nem közgazdasági dolgokra alkalmazni, hanem például a házasságkötésre vagy a bűnözésre, és megnézzük, hogy ebből mi sül ki, és meglepően jó eredmények jönnek ki, abból a szempontból, hogy megmagyarázzuk, hogy mi miért van, és esetleg még arra is tudunk valamit mondani, hogy mit tegyünk akkor ellene. Ami pedig egy olyan társadalomtudomány, nem, mint a szociológia meg a pszichológia, akinek nincs ilyen erős modellje, ott sokkal hamarabb és kevesebb alappal kell elmenni ilyen irányba, hogy akkor ez most jó vagy rossz.
5: Hát meg van ennek egy olyan aspektusa, ami ezzel kapcsolatban, hogy másokkal beszélgettem, mert van ez a jelenség a fizikusok gazdasági pályán, ami szintén egy ilyen érdekes jelenség, mondjuk főleg ugye pénzügyi piacokon. Most már eléggé sok ilyen fizikából átvett modellt használnak arra, hogy modellezzenek különböző folyamatokat. És hogy ezen gondolkoztam, hogy ugye egy ilyen természettudományos valaki a közgazdaságtan terén, és hogy a közgazdász közötti különbség. És hogy ugye ez akkor fogható meg igazán, hogyha ezt a társadalmi vonalat, ezt így valahol tetten tudjuk érni. Tehát, hogy miért gondolom azt, hogy mégiscsak hát nem az, hogy jobb, de hogy több a közgazdaságtan azáltal, hogy megközelíti ezeket a kérdéseket. Hogy neki van egy emberképe mögötte, ami lehet racionális, lehet irracionális, bármilyen.
6: És hát ugye szokták a közgazdászokat azzal vádolni, vagy hogy ezt az emberképet, tehát hogy hajlamosak vagyunk általánosítani, és azt gondoljuk, hogy amellett, hogy ezzel az emberképpel modellezünk dolgokat, és hogy ezzel hasonló eredményre jutunk, mint a valóság, azáltal így ezt az emberképet elkezdjük igaznak terjeszteni. Tehát, hogy ugye, hogy a mai modern világunkban csak a pénz számít, ennek azok a közgazdászok, akik mindent a pénzzel akarnak magyarázni, és hogy ez mert túl sok ember így gondolkozik, és ezért a valóságban is így fogunk gondolkozni. Szerintem ez is egy ilyen ehhez kapcsolódó dolog.
5: Ja, hát az okokozati összefüggések csodálatos világa, hogy miből mi következik, mert nyilvánvalóan a közgazdászok jelentősége, főleg azok után, hogy így megszületett normálisan maga a diszciplína, azért elkezdett növekedni. De hogy az, hogy most ez a két dolog így együtt jár, ez...
6: Ugye érdekes társadalmi vagy szociológiai felmérés lenne az, hogy anyagiasabbak-e a közgazdászok, mint mások, vagy kevésbé segítenek embertársaikon.
5: Tehát, hogy gazdagabbak-e a közgazdászok. Ja, hát így annak idején, amikor az egyetemet elkezdtem, akkor volt.
6: Azt gondoltad, akkor, hogy...
4: Akkor igen, az a probléma ez a dolog, hogy kevés olyan, tehát mindig van egy ilyen beavatás része minden ilyen tudományterületnek, és mindenhol nagyon gáz az a rész, tehát a római jog, vagy a latina, az orvos, vagy nem tudom, anatómia, tehát mindenkitől lehet hallani ezeket, és vagy az analízis, vagy bármelyiket nézhetjük, de szerintem azt a sokkot, amit a elméleti közgazdaságtan elemi nyelvét jelentő mikroökonomiával való megismerkedés jelent, azt nem lehet leírni. Nekem az a kedvenc például, hogy mindenki, aki nem közgazdászként

0: közgazdászok az valami fajta ilyen konzervativizmus, a tradicionalizmus felé való elmozdást akarja elképezni egy nagyon-nagyon-nagyon fiatal tudományban, tehát ahol
1: és ráadásul ezt teljesen ellentmond mindennel. Hogy egy hétköznapi ember számára tett az, hogy közgazdaságtalan se egyértelmű, tehát hogy a jószág nélkül is volt nekem ilyen élményem, hogy a vonaton utazva egyetemist első éves koromban megkérdezte tőlem szemből, hogy és te mivel foglalkozol, és mondtam, hogy közgazdaságtan tanulok, és azt mondta, kérdezte, hogy ez ilyen állattartással kapcsolatos el, ugye, mert hogy van ez a gazdaság, tudod, hol vannak az állatok. És még ő nem is tudott a jószágokról.
2: Hát pedig micsoda szép dolog lenne, hogyha ugye az angol eredetit így mindenki megfontolná, hogy a good, a jó, és hogy ebből jön a jószág.
0: De ez szerintem nem igaz egyébként.
2: Nem?
0: Nem, hát szerintem a nyelvújítás korabeli magyar nyelvben a jószág az teljesen kiterjesztett értelemben használt szó.
2: Jó, hát nyilván van, mint a
0: de nem, de figyelj, tehát a Kazincék nem a staki szótár előtt az angolból próbálták megalkotni, szerintem.
2: De hát szerintem volt egy pár olyan kifejezés, nem mintha most egyet is fel tudnék idézni.
0: Na jó, ez most egy útelágabozáshoz érkeztünk. Lehet, hogy...
1: A jószág etimológiájával kapcsolatban.
0: Igen.
2: Ne, én meg most nyelvújítás korabeli szavakon gondolkozom, de...
0: Ne tedd ezt!
1: De segítség
0: halló!
3: Ez a szokrendes, hogy a maga a közgazdaság kifejezés, az tudjuk, hogy honnan származik?
0: A köz és a gazdaság szó összetételben. Vagy nem tudom, mire gondolsz. Hogy ki találta ki, hogy így legyen?
3: Hát igen, nem, én nem tudom, ez nem vizsga kérdés, csak hogy kérdezem, hogy tudjátok-e.
0: Mi se tudjuk.
1: Nem.
3: Jó, mert csak az érdekes, mert a magyarban ez tényleg a köz szó benne van, és hát valójában azért nem... tehát nem tudom, csak egy nagyon rész, vagy egy része foglalkozik tényleg a köz. Köz dolgokkal, tehát hogyha jól értem, akkor pont ez volt a probléma, hogy az egyéni... tehát pont egy szívvel ezt mondhatok, hogy az embernek, mint a nem tudom minek a dolgaival foglalkozik, de hogy nem, tehát hogy egyénileg is nem közösségi szinten.
2: Uh-huh. Hát ez az egyik vonal, gondolom, ez a
0: individualista. Jó, hát nyilván összemosunk dolgokat ezzel, de jó.
3: De igazából nem is azt akartam mondani, hanem azt, hogy visszaszerkesztett a műsor is, és akkor hogy elvileg most arról kéne, hogy beszéltek, hogy arról akartok beszélni, hogy a közgazdaság és a diszkrimináció, vagy valami ilyesmi.
0: A diszkrimináció közgazdaságtanáról fog majd beszélni.
3: Jó, csak azért, mert most tűkönülök és várom.
0: Ja.
3: Mert azóta etimológia még innen volt, csak ez
2: ja, nem. Jó, bocsánat, egy kicsit messziről futottunk neki. Szia.
0: A ráfutásnak még a felénél sem tartunk, a közgazdaságtan mindig is a közösség gazdálkodási problémáinak az igényének az elrendezésével lépett föl, csak úgy gondolta, hogy a társadalom emberekből áll, és az embereket próbálja megérteni, tehát végülis ez a dolog ez így egyszerre halad, és egyszerre vannak mindig jelen azok az vonalak, amik a közösség egészével foglalkoznak, és amik az egyéni alapon magyarázzák, de hogy ez mindig is így, tehát hogy ilyen szempontból szerintem konzisztens.
2: Hát jó, de hát onnantól kezdve, hogy el lehetett kezdeni vizsgálni az individualizmust, hogy az egyénnek így van szerepe, és az egyén nem elveszik a társadalomban, tehát ugye, hogy a társadalom most egyének összessége, vagy a társadalom valami ettől független dolog, ez ugye így folyamatosan változott ennek a fókuszpontja. Tehát jó, ahhoz is idő kellett.
0: Szóval azért beszélgetünk egyébként erről,
1: a hentes kritikára
0: reagálva, szerintem fontos most ugye feltesszük, ugye, hogy valaki követi ezt a műsort, például vannak ilyen emberek, erre egyértelmű bizonyítékaink vannak. Próbálunk ennek egy olyan ívet adni, amiben megpróbálunk beszélni arról, hogy milyen létjogosultsága van az ilyen társadalmi problémáknak a közgazdasági nézőpontból való vizsgálatának, és mi hogyan működik ez nagyjából. És arról beszéltünk az előbb, csak tényleg egyébként én is így csak így néztem, ahogy beszéltetek, mert minden mondatnak az érzés volt a vele járója, hogy na vajon a végén kimondasz valamit, amit én megértek, vagy nem, tehát hogy egy kicsit ilyen rébuszosra sikerült. Próbálok direktebben fogalmazni. Tehát, hogy arról van szó, hogy ez az egész gondolat, hogy bonyolult, nagyon sok szereplős, nagyon sok dolgon múló dolgokat megpróbálunk modellekkel leírni, ez abból az igényből fakad, hogy ez a tudomány csak olyan dolgokkal, a tudomány szó az most megkörülhető, de mindegy, csak olyan dolgokkal, olyan módszerrel próbál foglalkozni a világgal, ahol mérhető dolgokon próbálja leírni őket. Tehát csak mérhető, számokba kifejezhető dolgokat fogad el alapvetően. modelleket épít, ami nyilvánvalóan azt

0: de kell egyszerűsíteni a világot. És ahhoz, hogy egy ilyen modellt lehessen alkotni, tehát amikor egy mondása van egy elméletnek, akkor az mindig valamilyen korlátozó feltételek mellett igaz csak. Ugye már olyan dolgokat mondok, amit általában ha valaki, nem tudom, a médiában bármikor közül szokat hall beszélni, akkor ezeket sose teszik hozzá, de ez mindig benne van. És ezért próbáljuk körüljárni. A mai, amire eddig beszéltünk, annak azért van szerintem jelentősége, mert ma manapság éppen egy olyan időszakot élünk, amikor a félreértelmezett, nagyon-nagyon bután értelmezett közgazdasági gondolkodásnak a tökéletesen értelmetlen, sőt buta kritikáját lehet hallani, tehát a neoklasszikus közösségtan bukása, meg a piac bukása, meg ilyenek, ami teljesen elmond mindent. Tehát hogy csak olyan ember tud ilyet kijelenteni, akinek fogalma sincs az egészről, mert alapvetően ebből a dologból nagyjából semmi se igaz, most erről nem erről szól a mai műsor. Csak azt szeretném elmondani, hogy ezek mindig ilyen korlátozott feltételek között valamilyen gondolatokat felvető modellek, valamilyen gondolatokat felvető cikkek, amikről beszélgetni tudunk, és a diszkrimináció kérdésével kapcsolatban is arról fogunk tudni beszélni, hogy milyen modellekkel próbálták ezeket a társadalmi jelenségeket magyarázni különböző társadalomtudósok, és hogy ebből milyen következtetéseket lehet levonni. Illetve hogy a valóságon, tehát a valós adatokon futtatott ilyen méréseknél ebből mi látszik, vagy jön vissza.
1: És akkor térjünk át a mai adás témájára.
2: Uh-huh. Jó, hát a mai adásnak a témája kapcsán egy úriembernek a neve merült fel, akit Glenn C. Lurie-nak hívnak, és már járt is itt Magyarországon, aki a faji egyenlőtlenségekkel és a stigmatizáció, majd erről később egy kicsit bővebben is beszélünk, a faji stigmatizációnak a kérdésével foglalkozik. De, és ő konkrétan az amerikai feketéknek a helyzetével foglalkozik, de nyilván egy csomó olyan megállapítása van, vagy gondolata, ami innentől kezdve általánosítható egyéb csoportokra.
1: Azt mondjuk el szerintem, hogy olyan kivételezett helyzetben vagyunk Magyarországon, hogy a munkái magyarul is olvashatók. Itt van előtted például a faji egyenlőtlenség anatómiája című könyv.
2: Igen, ami a közgazdasági kis könyvtársorozatban jelent.
1: Ami le van fordítva, illetve itt van a tanulmánykötet, amit szintén kiadott a...
2: Hát az nincsen itt, de...
1: Igen, de itt van Magyarországon, szintén kiadott Rádai könyvesház is, tehát hogy az is kereskedelmi forgalomban megkapható tulajdonképpen.
0: Igen. És még annyit érdemes hozzátenni, hogy ez az úriember, meg ez a kutatási irány egyébként az egyik legprogresszívebb ma, tehát ez egy nagyon, tehát még a legtöbb téma, amiről gyakran beszélgetünk, azok ilyen nagyon régóta nagyon agyonkutató dolgok, itt most pont arról van szó, ahol viszonylag friss új eredmények vannak, amik elég izgalmasak. És akkor még mondanék egy pár dolgot arról, hogy hogyan közelít egy ilyen probléma felé szerintem ez a fajta közgazdasági gondolkodás. Jó? Ami az lenne, hogy ugye két nézőpontot szokott megkülönböztetni a közgazdaságtudomány általában bármit vizsgál, a pozitív és a normatív közelítés, és általában azt próbál, vagy azt sokért van a mellett, hogy ebből a kettőből a nem normatív, tehát az ilyen leíró jellegű közelítésmóddal közelítsünk első körben valamihez, ami már általában nagyon sok embernek a
1: gondolati
0: logikájával ellenkezik, és alapvetően provokatívan hat rá, mert ugye például mi van akkor, hogyha egy nagyon erősen emberi jogi vonatkozásokkal és nagyon fontos ilyen igazságossági rétegekkel bíró területet, mint például a diszkrimináció kérdése, elkezdünk úgy vizsgálni, mint valami fajta hidegracionális dolgot, ahol nem akarunk senkiről semmi jót vagy rosszat mondani, hanem egyszer megnézzük, hogy az, ami történik, az miért van.
1: Hogy működik a világ.
0: Mitől van ez így. És általában a közgazdaságtan megpróbálja a dolgokat viszonylag egyszerűen a lehető legkisebb durva előfeltétel mellett magyarázni. Például a diszkriminációt nem rasszizmussal próbálja megmagyarázni, hanem sokkal egyszerűbb, kevésbé brutális feltételezésekkel, majd erről fogunk beszélni. És aztán ezekből a valamilyen fajta világleírásokból tudunk aztán elkezdeni normatív, tehát már ilyen jó és rossz fogalmát is használó dolgokról beszélni. Tehát, hogy az végig egy ilyen külön, mindig egy külön kérdés marad, amikor ilyen kérdéseket vizsgálunk, hogy most alapvetően azt nézzük, hogy mi hogy történik, vagy azt, hogy mi a jó, mi az igazságos.
1: Mondjuk ez a diszkriminációs téma, illetve a Lurie művei is azért erősen sokszor normatív kicsengésűek. De egyébként őnek is az egyik mondása, hogy lépjünk túl azon a problémán, hogy akkor az, aki stigmatizál, vagy diszkriminál, az egy rossz ember, és ezt próbáljuk meg a gondolatvilágunkban ezt megszüntetni, és ezen a moralizáláson próbáljuk meg túllépni, és nézzük meg, hogy mégis hogyan alakulnak ki egyenlőtlenségek a társadalomban fagy alapon.
2: Hát igen, tehát a normatív kicsengés ez nyilván egy csomó írásában megvan, de hogy szerintem nem is feltétlenül normatív, mert ugye, hogyha vesszük ezt az alapvető kiindulási pontot, ahol annyi az alapfelvetés, hogy ember és ember között nincsen jellemzően különbség. Tehát az, hogy mondjuk a feketék és a fehérek között valóban lenne különbség értelmi képességekben, mondjuk, vagy érzelmi intelligenciában, és így tovább, ezek egyáltalán nem bonthatók le így, hogy fehér és fekete. Emberek, egyének között nyilván van különbség bizonyos szempontokból, de ez egyáltalán nem a bőrszín az, ami meghatározza.
1: Illetve hát ezt nem ő mondja, meg nem ő bizonyítja, hanem azt mondja, hogy vannak emberek, akik ezt bebizonyították, és vannak ezért olyanok, akik azt mondják, hogy jó, és akkor innentől most miért foglalkozunk tulajdonképpen faji különbségekkel, hogyha megmondtuk, hogy egyéni szinten nincsenek különbségek ezeknek az embereknek a képességeikben, miért érdekes egyáltalán ez a kérdés? Nem?
2: Hát igen. Plusz a tetejében, hogy miért van az, hogy ezek ilyen tartóssá tudnak válni, ezek mondjuk a mi felvilágosult korunkban is az ilyen különbségképzések.
1: És erre...
2: Nem, hát hogy ugye felhozza egy nagyon jó példaként, és egyébként ez nyilván a magyar helyzet szempontjából is egy ilyen baromi érdekes dolog, ahol azt mondja, hogy ugye az Egyesült Államokban keresztül mentek egy ilyen nagyon durva, ilyen társadalmi változtatás projekten, ahol nagyon rövid idő alatt nagyon sok mindent megváltoztattak azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyulnak a feketékhez az amerikai társadalomban. És hogy jelen pillanatban ott tart az egész, hogy nyilván mindenki utazhat ugyanazon a tömegközlekedési eszközön, ugyanazokba az éttermekbe járhat, ugyanazokra az állásokra jelentkezhet. Tehát látszólag ugye a pozitív diszkrimináció kapcsán eljutottunk egy olyan társadalomba, ahol ilyen látszólagos dolgok alapján nincsen diszkrimináció. Mindenki ugyanolyan esélyekkel indul el az életbe. És akkor így elkezdi sorolni ilyen nagyon hosszú oldalakon keresztül a függelékben, ilyen nagyon-nagyon egyszerű ábrák, amik jellemzően, tehát ilyen dolgok, hogy hányan vannak börtönben, feketék, fehérek, férfiak, nők, akkor az, hogy ugye egyedülálló anya...
1: Mondjam a statisztikákat?
0: Mondja le a statisztikákat!
2: Ja, hát itt...
1: Nekem megdöbbentő ek voltak azért ezek a számok, tehát három elitest sorolt föl abban a részben a könyvbe. Az egyik, hogy vannak ezek a iskolai pontszámok, ugye nálunk is vannak ezek a standard pontszámok, hogy ki hogy teljesít rajta, és azt mondja, hogy egy átlagos 17 éves fekete, ez a matematikai és szövegértési képessége egyenlő egy 13 éves fehérével. Aztán az, hogy a fekete csecsemők kétharmada egy olyan anyától születik ma, akik, illetve hát kétszerűtben, amikor ilyetik, akinek nincsen férje, illetve, hogy vannak, hogy az a tendencia az amerikai társadalomban, hogy az újonnan bevándorló, színesbőrű bevándorlók, a gazdasági teljesítménye, az nagyon rövid időn belül, néhány éven belül magasabbá válik, mint az ott őshonos feketéké.
0: És egyébként beszélünk arról egy mondatot, hogy ez ugye egyrészt nagyon durák ezek az adatok, másrészt nagyon sok olyan, tehát ezek úgy igazak, hogy közben abban az országban nagyon sok olyan antidiszkriminatív intézkedés,
1: hát, amit eddig nem voltunk, igen.
0: Ami nálunk egyáltalán nem működik, vagy illetve nálunk éppen ellenkező irányba való haladás van. Meg egy mondatot szeretnék még arról, hogy miért érdekes összehasonlítás, ez nagyon azon kívül, hogy azért használunk általában a társadalomtudományi területen amerikai, vagy hát ilyen angol szász adatokat, meg példákat, mert sajnálatos módon, vagy nem sajnálatos módon, de ezek azok az országok, ezeknek a méréseknek a legnagyobb hagyománya van, és a legpontosabb és a legjobb minőségű adatok vannak általában, de ennél sokkal többről van itt szó, mert Magyarország szempontjából, ugye magyarországi cigányság
1: magyar
0: szempontjából egy nagyon, nagyon tudunk mondani magyar adatokat.
1: Hát és most nem egyébként, mert most nem ebből készültünk. De.
0: Igen, de hogy nyilván ilyen egyszerű adatok vannak, mérések és modellek nincsenek, főleg hosszú távok nincsenek jó minőségűek, de ami az összehasonlítást érdekesebbé teszi, hogy a magyarországi cigányság helyzetére viszonylag jó analógia, egy olyan, ugye, olyan kisebbségről van szó, amelyik úgymond ilyen vizuális rossz alakon, ahogy ez történik megkülönböztethető, tehát a stigmatizációra úgymond alkalmas, ez bármi lehet, de ugye a stigmatizációnak mindig része, hogy triviálisan előítéletes, ha előítéletesen gondolkozol, akkor tudjad alkalmazni az előítéletedet, tehát arra nem tudod alkalmazni, hogy a melyik városból jött valaki, mert azt tudnod kell, hogy honnan jött, de ezek azok a társadalmi csoportok, amikre triviálisan lehet alkalmazni, és az amerikai feketékre is ugyanígy igaz, és az is igaz, hogy nagyon régóta együtt élnek a társadalomban valamifajta elég gázos előtörténettel egyébként, de hogy mind a két, tehát ez azért fontos, mert nagyon sok olyan ország van, úgymond ilyen fejlett ország, ahol nincsen hasonló probléma, mert a bevándorlás problémája van, ami nagyon sok szempontból nem analóg. Tehát ezért érdekes különösen az amerikai eset, tehát mondjuk Angliában nincsenek ilyen történetek, ott főleg bevándorló történetek vannak, és az egy másik típusú dolog.
1: Hogy itt, mivel te beszéltél, ezért nem kérhetted meg magadat, hogy definiáld a stigmatizáció fogalmát.
0: De nem is szeretném, hogy én definiáljam, mert szerintem jobban meg tudjátok ti ezt.
1: Úgyhogy, de mivel azt gondoltam, hogy megkértél volna, ezért megteszem, jó?
0: Igen.
1: Tehát egy ilyen... Ugye arról szól a fogalom, hogy vannak emberek, akik különbözően néznek ki, mint ahogy te is mondtad, és vannak... és vagyunk mi emberek, akik megpróbáljuk feldolgozni a komplexitást, ezért csoportokba soroljuk az embereket az alapján, hogy milyennek látjuk őket. Ezt nevezi csoportosításnak, vagy nem tudom, minek magyarul.
0: A köznyelv sokszor egyébként előítéletességnek pedig önmagában.
1: És ugye van ennek a dolognak egy másik lépése, amikor általánosítod azt, hogy az, aki ezekkel a megkülönböztető jelekkel rendelkezik, tehát te besoroltad egy csoportba, szemüveges, vagy fekete, vagy bármi, és ezek közül néhányra te hozzá kapcsolsz olyan tulajdonságokat, hogy ezeknek az embereknek bizonyára ilyen tulajdonságai vannak, és ezt nevezi stigmatizációnak.
2: És hát ugye ezek sokkal mélyebben tudnak gyökerezni a társadalomban, mint egyes diszkriminációs gyakorlatok, tehát hogy ugye ő azt mondja, hogy most már bárhova bemehetnek feketék, ennek ellenére ezek a durva különbségek mégis fennmaradtak, és hogy tehát, hogy van a társadalomban egy olyan alapvető motivumrendszer, vagy a társadalom ilyen mindennapos interakcióiban már annyira beépült ez a fajta dolog, hogy ez így konkrét cselekményekben nem feltétlenül érhető tetten, hanem teljesen máshol kell keresni ezeket a dolgokat. Egyébként ez nagyon vicces volt, amikor a Lóri mesélte ezt a dolgot, hogy az Egyesült Államokban ilyen templomokba ment el, és egy idő után így feltűnt neki, ami alapból így nem nagyon tűnt fel, hogy nyilván ott abban a közegben a szent képeken is szerepelnek feketék, mert hogy mi is ugye a körülöttünk levő dolgokat, tehát mint ahogy a mi képeinken, mondjuk a Betlehem kivételével nem szerepelnek, ugye feketék ott náluk, ott így.
0: Megfordítva, meg ugye tél, tehát hó van mindig.
2: Hát ezzel szemben, mit tudom én, de ilyen passzomány.
1: Hogy hó van ráadásul.
0: Hát persze, igen. Hát
2: de úgy simán feltűnnek ilyen nagy...
1: Karácsonykor, igen. Valóban.
0: Ezek ilyen klasszikus
2: dolgok. Hát meg hogy miért vannak mentében mondjuk így a, nem tudom, a tömegjeleneteknél ott az emberek, meg
0: ilyesmény.
2: És hogy feltűn neki, hogy a jellemzően a feketék úgy vannak ábrázolva ezeken a képeken, hogy ilyen nagy szemük van, és széles fehér vigyoruk, kb. Mintha szellemi fogyatékosokról készült volna.
0: Tehát hát mint a harcosokbeli magyar ilyen karikatúrában, ilyen körülbelül.
2: Hát igen, tehát egy ilyen nagyon eltúlzott arcvonásokkal rendelkeznek jellemzően, és ugye ez az, amit ugye az ember, hogyha templomba járó, már pedig ott elég sokan, akkor ez így szépen lassan, így tudat alatt így bekerül, hogy így, ez így része az egésznek, és nem is nagyon figyel fel rá az ember, hogy akkor hogyan történik ez az ábrázolás. És hogy ezek azok a dolgok, amik olyan tehát ez csak egy ilyen nagyon, nem tudom, tehát az egyik legdurvább példa erre, de hogy milyen, hol kell keresni ezeket a dolgokat, amik így, ezt a faj, amivel ez a faj stigmatizáció jár. Tehát, hogy valószínűleg mi körülöttünk is ugye egy ilyen, tehát, hogy a népmeseinktől kezdve a mindenhol, mondjuk, hogyha külön a cigányságról van szó, hogy így milyen kontextusban tűnnek fel azokban a mesékben, amiket mesélünk.
1: Ha feltűnnek egyáltalán.
2: Igen.
0: Tehát azt mondhatjuk, hogy vannak a társadalmi csoportok, azokhoz hozzá kötődhetnek ilyen felismerhetőségi kritériumok, vagy azonosítási kritériumok, ugye, ahogy egyébként pont a cigánysággal kapcsolatban, minden cigánysággal kapcsolatos kutatás egyik alapkérdése az pontosan az, hogy milyen azonosítási elvet fogadsz, és általában azt fogadják el, ugye, hogy azt tekintett cigánynak a kutatásban, akit a közössége annak tekint.
2: Jó, tehát ez nem annyira triviális egyébként, ahogy ezt így felvetted, mert ugye ez is egy ilyen baromi fontos kérdés ezzel kapcsolatban.
0: Tehát, hogy ez valamennyire egy szubjektív dolog, de most nem akartam, ez egy önmagában egy nem fontos, meg érdekes kérdés, de hogy van valamiféle ilyen dolog, és még amit mondtál, Erik, abból az ugye, ami fontos, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon gyorsan, nagyon kevés alapelemből beépülő dolgok, és nagyon hosszú távon stabilak, úgymond, tehát, hogy így nagyon úgy tudnak maradni.
1: És ugye ennek az egy, tehát nekem az egyik, tehát ezt olvasni nekem nagyon nagy élmény volt, tehát sok szempontból, de az egyik kedvenc példa ez az önbeteljesítő jóslatos példák, tehát, hogy nem...
2: Hát a önmegerősítő sztereotípiák.
1: Nevezhetjük így is, igen.
2: Ja.
1: Mert igazából ő így hívja, csak én elrontottam.
2: Nem az a te elméleted az?
1: Amik ugye arról szólnak, hogy nem kell ahhoz objektív különbségnek lenni, hogy emberek között ugye egy társadalmi különbség létrejöjjön. És ugye erre példa a taxis történet. Vagy a taxis példa?
2: A taxis példa, ami ugye ez az éjszaka, hogy felvesznek el a taxisok, tehát kit vesznek fel éjszaka a taxisok a kocsiúba, és akkor a taxisok nem veszik fel a feketéket, mert hogy meg vannak győződve, hogy a feketék jellemzően bűnözők, tehát hogy nem engedik be őket a taxiba.
1: Nagyobb valószínűséggel ki fogják rabolni őket, mint hogyha egy fehér fiatal nőt, idős nőt vennének fel.
2: Igen, és akkor mi következik? Ebből a feketék egy idő után egyrészt nem jutnak be a taxiba, tehát ők az utcán kénytelenek maradni, vagy ott kénytelenek mászkálni. Másik része pedig az, hogy egy idő után ugye nem is próbálkoznak már a taxival azért, tehát hogy...
1: Igen.
2: Mert hogy az nem veszi fel őket, és akkor így kialakul az, hogy kik vannak többen az utcán, a feketék, mert hogy nem jutnak be a taxiba, és akkor így egyértelmű.
1: Hát ugye arról szól, hogy de valóban vannak fekete bűnözők, akik azt szeretnék kirabolni a taxisokat, és ugye az, hogy...
0: És egyedül nekik éri meg
1: így van, egyedül nekik éri megpróbálni taxit hívni, hiszen azt, aki csak el akar menni a munkahelyre, az inkább nem próbálkozik vele, hanem megvárja egyébként ritkán járó buszt, és ezért valóban kiderül, hogy csak az a fekete akar már taxiba szállni, aki bűnöző, tehát a sztereotípia gyakorlatilag létrehozza maga valóságát, ami előtte nem létezett.
2: Ja.
1: És erre van még számos
2: hát,
1: példa.
2: Igen. Tehát, hogy ez például mondjuk az építkezésen, ahol felvesznek fehéreket, feketéket, és mondjuk a művezetőnek az az elképzelése, hogy jó, hát a feketék azok lusták, és miközben, és akkor, hogyha az ugyanúgy dolgozó fekete és fehér munkásnak a teljesítményeit figyeli, akkor rosszabbul ítéli meg a feketének a teljesítményét, mert azt gondolja, hogy lustább, és látja a fekete, hogy igazából ő nem tud előbbre jutni ebben a rendszerben, mert róla alapból feltételezik, hogy ő lusta, és akkor egy idő után nyilván...
0: És ennek modelleknek az az eleme, hogy nála ugyanazt az eredményt elérni, sokkal nagyobb energiabefektetést igényel.
2: És mi a racionális, hogy akkor...
1: Legyen inkább lusta, hogyha sokkal nehezebben ismerik el, ha dolgozik, nem?
2: Igen, ez egy lényegi dolog, hogy tehát, hogy ugye, tehát itt is ilyen folyamatosan azért egy ilyen racionalitás vagy racionális modellt próbál mondjuk a Lóri is így hát ezek, mögé rakni. Tehát,
1: ezek hogy... a klasszikus adverse selection modellnek hívott dolgok, amiket egyébként más helyeken is használunk. közgazdaságtanba nem tehet a...
2: Igen. Mert hogy végső soron megnézni azt, hogy ez a diszkriminatív tevékenység, vagy az, hogy mi az embereket besoroljuk különböző csoportokba valamilyen dolog kapcsán, ez egy teljesen racionális dolog, hiszen így tudunk az életben eligazodni, hogy különböző Igen. csoportokat képzünk, valami alapján általánosítunk, vagy feltételezünk. Tehát, hogy amikor mi is megismerkedtünk, akkor mindannyian felsőoktatási intézménybe járunk, rendezett családi körülmények, láthatóan...
0: Feltételezettel rendezett családi
2: Igen, láthatóan így jól öltözöttek vagyunk, nem vagyunk büdösek, akkor ebből feltételezem, hogy akkor nem kell tőletek félnem, és akár barátok is lehetünk.
0: Igen, jó, tehát nevezzük, még vezessünk be egy fogalmat a beszélgetésben.
1: A barátság.
0: Bocsánat, a statisztikai diszkriminációra gondoltam, ami ennek az egész történetnek az eleje volt, ha jól tudom, én nem ismerem annyira a diszkriminációs irodalmat, de hogy ugye azok voltak az első olyan modellek, amik ezzel a dolognak a leírásával foglalkoztak, egyébként munkaügyi területen, tehát majd most nem közösségi módon fogalmaztam, tehát munkaerőpiaci modellek voltak, amik azzal foglalkoztak, hogy vajon, ugye általában megpróbáljuk, tehát van egy társadalmi jelenség, mondjuk az, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak azonos pozícióban, teljesítmény és munka feltételek mellett. Ez így van, ez a világon mindenhol így van, ahol ilyet mérnek. És akkor az a kérdés, egy közgazdaság számára mindig az a kérdés, hogy ezt a dolgot megpróbáljuk megnézni, és a lehető legkevésebb feltételezéssel megmagyarázni. Hogyha úgy akarom megmagyarázni ezt, hogy az emberek azok, tehát a feminista logika mentén közelítem meg, és azt mondom, hogy az emberek azok brutálisan diszkriminálják a nőket, és így felépítek egy modellt, amiben az emberek diszkriminálják a nőket, akkor nem magyaráztam meg semmit a világból, vagyis hogy bárki jöhet és mondhatja azt, hogy lehet, hogy ez igaz, de lehet, hogy durva feltételezés, nem gondolod? És akkor azt kell erre mondanom, hogy hát de lehet, hogy durva feltételezés. És ennek a kérdésnek a... Tehát ugye általában az a logikája ennek a dolognak, hogy először nem abban indulunk ki, az emberek gonoszak, diszkriminatívak és erőítéletesek, stb. Hanem megkeressük azt a legegyszerűbb feltételezést, a legkisebb feltételezést, ami mellett már egy ilyen eredmény kialakul, és akkor valószínűleg több esélyünk van arra, hogy megtaláltuk azt, hogy mennyi kell minimálisan ehhez, és ezen a területen is így történt, és ezek a statisztikai diszkriminációs modellek tulajdonképpen abból indulnak ki, hogy valamilyen ismér alapján könnyen meg lehet különböztetni emberek két csoportját, és van valamilyen jellemző tulajdonsága a két csoportnak, ami az átlagára igaz. Tehát mondjuk visszatérve az építkezéses példára Eriknek, ami ugye talán egy kicsit könnyebb, tehát kevésbé nehezen leírható, mint mondjuk a férfi-női különbség, hogy azt mondjuk, hogy van egy ilyen kiinduló helyzet, ami már eleve egy ilyen valamilyen diszkriminatív helyzet, nyilván erre foglalkozik végül is Lóri többek között, hogy ami alapján azt tegyük fel, hogy igaz az, hogy átlagosan a fekete építőmunkások lustábbak, ugye ezek miatt az okok miatt, mint a többiek, és akkor azt mondod, hogy ha ezt egy cégnél valaki ennyit tud, és felvételiznek hozzá emberek, akkor az ő részéről semmifajta előítélet nem kell, tehát a fejében nem kell követnie valami fajta rasszista, vagy bármilyen
1: stigmatizálást.
0: Egyszerűen teljesen racionálisan gondolkodik, akkor is jobban jár akkor, hogyha figyelembe veszi, hogy átlagosan azt feltételezi, hogy inkább az egyik csoport jobb, mint a másik, mint hogyha teljesen egyenlően kezeli őket. Ha ezt végig gondolja, bárki nagyon-nagyon egyszerűen magyarázható. Ami azt jelenti, hogy semmivel nem jelent többet, mint hogy nem feltétlenül van az ilyen társadalmi jelenségek között mindig megfontolt, hogy mondjam, tehát tudatos rasszizmus, előítélet, stb. Bár ugye technikailag az előítéletnek a megvalósításánál mindegy, hogy most a mögött milyen gondolat van. Tehát ha valaki racionálisan így ilyenkor úgy dönt, hogy inkább vesz fel fehér építőmunkást, akkor ő előítéletesen viselkedik, függetlenül attól, hogy lehet, hogy a magánéletében nem gondolkodik így. De ahhoz, hogy ezt a jelenséget megmagyarázzuk, mert sajnos már ez is elég, ami ugye most a normatívan nézem, azt jelenti, hogy borzasztóan stabil egy ilyen társadalmi helyzet, nagyon nehéz belőle kilépni.
2: Hát igen.
1: Hiszen innentől csak a lusta munkásnak érdemes jelentkezni, tehát ismét rá lehet tenni egy jelöltben felek sem.
2: Ez minden ponton ilyen különböző egyensúlyokat hoz létre, tehát hogy emiatt éri meg jobban diszkriminatív módon viselkedni, mert hogy ezt nyilvánvalóan alátámasztják a különböző társadalmi intézményrendszerek, ami a baráti készfogástól kezdve a munkaügyi hivatal működéseig tart, tehát hogy számos ponton. Tehát hogyha nagyon durván, csúnyán néznének rám, amiért nem veszek fel fekete munkást az építkezésre, akkor meggondolnám, de hogy ha ez egy ilyen bevett dolog, amit maguk a feketék is így úgy gondolnak, hogy ez így működik, nincs mit ezen változtatni, tehát egy ilyen egyensúlyi helyzetre beáll a társadalom, ahol ez igazából elfér, akkor ebből nagyon nehéz kimozdulni.
0: És hát ugye az a szomorú ebben, ugye itt mindig, tehát az a nagyon szomorú ebben a dologban, hogy ha most hozzunk egy olyan példát, ami mondjuk, ahol mondjuk az előítélet az ilyen nagyon-nagyon magas százalékban igaz, például mondjuk azt mondom, hogy a délután 5-kor Budapesten télen egy hajléktalan szinte biztos, hogy részeg, tehát hogy ivott. Hiszen tudjuk, hogy ezt az életmódot szinte képtelenség máshogy elviselni. Tehát a hajléktalanoknak a nagyon-nagyon-nagyon nagy része fogyaszt alkoholt, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy téli estére valószínűleg már biztosan valamennyire leírható a részeg kifejezéssel. Hogyha nem tudom, valaki egy autóban ül, és oda jön egy hajléktalan, és pénzt kér tőle, és azon gondolkodik, hogy mit tudom én, most tegyük fel, hogy az illető baromira érzéketlen társadalmilag, és az egész nem érdekli, és csak azon múlik, hogy letekeri az ablakot, hogy akar-e egy olyan leheletet, vagy nem akar, nem tudom, az autójába, akkor mindenki számára nyilvánvaló, hogy az az előítéletesség, hogy azt gondolja, hogy szinte biztos, hogy alkoholszag lesz az autójában, az
1: igaz lesz?
0: Racionális, az könnyen belátható, hogy ez miért racionális. Attól függetlenül, hogy előítéletes, elég racionális. De a szomorú ebben a dologban az, hogyha ez az arány nem 95% lenne, hanem 2, már akkor is racionális egy ilyen gondolkodás, és akkor sokkal durvábban igazságtalan, hiszen sokkal nagyobb annak a népességnek az aránya, akit teljesen igazságtalan éri negatívan, és a másik rész, amiről már többször beszéltünk, ennél a példánál is igaz, hogyha te most a másik végén vagy a történetnek és hajléktalan vagy, és azon gondolkozol, tegyük fel, hülye példa, mert nem annyira ilyen a döntési helyzet, hogy te hogyan viselkedjél, akkor nem találsz jó indokot magadnak arra, hogy próbálkozz az ellenkezőjébe bizonyítani bármelyik előítéletnek, mert a társaid olyan nagy arányban valamilyenek, hogy te azt nem, tehát hogy nem fog kifizetődni a te, jó, nem tudom, befektetésed abban, hogy mondjuk megpróbálod máshogy elviselni a hideget.
1: És akkor, ha nem akarunk még zenélni, akkor ugye itt van a nagyon durva következmény, a politikai. Tehát, hogy az rendben van, hogy akkor egyénileg így fogsz viselkedni, és ez önmagát fogja generálni akkor ez a probléma innentől, emiatt a adverse selection modell miatt, nem tudom, hogy mondják magyarul most. De hogy akkor hogyan fogsz viszonyulni azokhoz a politikai döntésekhez, hogy akkor kell-e támogatni a hajléktalanokat, vagy azok mind alkoholisták, vagy hogy kell-e a feketéknek pénzt adni, hiszen azok pedig mindannyian lusták. És ugye, hogyha ebből indulsz ki, akkor könnyen arra tévkövetkeztetésre juthatsz, hogy hát statisztikailag ezt láttuk, hogy így van, tehát ezek nyilvánvalóan önhibájukból lettek ilyenek ezek az emberek, és ezért én nekem miért kellene segítenem rajtuk, hiszen megérdemlik tulajdonképpen, hiszen ez a saját hibájuk. Ugye ezt fejtegeti hosszasan a Lóri az egyik cikkben, hogy mit érzékelünk társadalmi problémának, és hogy az, hogy valamit társadalmi problémának érzékelünk-e vagy nem, az attól függ, hogy van egy képünk arról, hogy működik a világ, meg van egy képünk arról, hogy az emberek exogén módon különbözőek, és hogy minek tulajdonítjuk azt, hogy különbségeket látunk. Minek tulajdonítjuk azt, hogy a feketék szegények, vagy minek tulajdonítjuk azt, hogy a hajléktalanok részegek. Annak, hogy ezek eleve részegesek, vagy hogy eleve felusták, vagy pedig annak, hogy ez egy igazságtalanság történt velük. És hogy ezek alapján, a dolgok alapján könnyen az utóbbira következtethetnénk, hol ott vannak mechanizmusok, amik pedig fenntartják ezt, akkor is, ha ez nem így volna, amiről az előbb beszéltünk. Érthető volt, Balázs?
0: Szerintem érthető volt. Valaki
1: És ugye a konkrét példája neki erre a kábítószer res bűncselekmények megítélése az Egyesült Államokban, hogy például itt van az, hogy valaki kábítószert ad el, vagy pedig vásárol, és itt van mondjuk az, hogy valaki prostitúciót ad el, vagy vásárol, és hogy érdekes módon a kábítószer eladást azt így nagyon komolyan az eladó büntetésével büntetik, és hogy azt sejti mögötte, hogy az, hogy a társ, és hogy ez nyilvánvalóan egy politikai döntés, hogy most hogy viszonyulsz a kábítószer problémához, és hogy akarsz ebben reformot, vagy éppenséggel erős büntetést. Nyilván az, hogy mi lesz, az egy politikai nyomásnak a függvénye, mi attól függ, hogy a politikusokat megválasztják-e, tehát hogy az emberek többségén mi átvihető tulajdonképpen, tehát hogy hogy vélekednek. És hogyha az emberek kellően nagy többsége úgy gondolkodik, hogy ugye ezek a feketék, akik nagyon nagy arányban árulják ezeket a kábítószereket, ezek saját hibájukból csúsztak oda, hogy nem tudom én, hogy nem tanulnak rendesen, és egyedülálló családokban nevelkednek és bűnözőkké válnak, akkor nem lesz egy ilyen politikának támogatottsága, ami ezt enyhében kezelni, hanem pontosan azt fogják majd akarni a választópolgárok, és egyedül a politikusokat jól büntessük meg őket. És ugye ez is az eredmény.
0: Azt kell, hogy mondjuk egyébként, hogyha ezt ennek a témakörnek a közgazdasági irodalmát olvassuk, akkor nem igazán jó hangulatú következtetésekre jutunk. Tehát ez egy elég durva dolog szerintem. Minél jobban feltárja az ember ezeknek a társadalmi folyamatoknak a mechanizmusait, annál ijesztőbb eredményekre jut. Arra gondolok, hogyha egy bölcsész vagy szociológiai megközelítésből nézem ezeket a dolgokat, és inkább elfogadom az előítéletességnek az ilyen normatív problémáit, és azt mondom, hogy hát az emberek rossz indulatban gondolkodnak mondjuk a cigányokról, akkor még az ember tud abba hinni, hogy vagy kimondatlanul ezt tartom az előtt, vagy akkor itten majd el kell mondani sokszor sok embernek, hogy ez nagyon nem korrekt. És hogyha megnézed ezeket a modelleket, amik ennek a mechanizmusait feltárják, akkor itt sokkal mélyebben, sokkal egyszerűbb dolgokon, sokkal jobban beívódó dolgokon múlik, és nagyon, nem kell ennyire előítéletesnek gondolkodni ahhoz, hogy a stabil legyen.
1: Igen, azt mondja Uri, hogy azáltal, hogy nem mindegy, mondja tovább, bocsánat.
0: Nem, tehát hogy ebből az következik, hogy ezek sokkal nehezebben megváltoztatható mechanizmusokon múlnak, ami hát nem egy pozitív következmény abból a szempontból, hogyha bevezetjük a normatív szempontot, és azt mondjuk, hogy ez nyilvánvalóan nagyon nem jó, hogy így van, és meg kellene változtatni.
1: Hát igen, ugye egyrészt azért, mert önfenntartó, másrészt azért, mert hogy erről egyébként nem szól már a közgazdaságtan, vagy szerintem, hogy azáltal, hogy elmondjuk, hogy akkor mi nem diszkriminálunk, és ráadásul, hogy azt is gondoljuk magunkról, hogy mi nem diszkriminálunk, meg nem vagyunk előítéletesek, attól függetlenül a stigmák megmaradnak, ugye ez látszik az amerikai példákban, és ugye innentől egyébként már nem közgazdaságtan, hanem szociológia az, amiről te is beszéltél, Erik, hogy azért bizonyos kutatási módszerekkel ki lehet mutatni, hogy azokról az emberekről is, akik azt gondolják magukról, hogy ők nem diszkriminálnak, ők is azért bizonyos előítéletekkel rendelkeznek, és bizonyos stigmákat alkalmaznak.
0: És akkor tényleg zenéljünk, mert elég sok ideje beszélgetünk már.

0: Kedves hallgatóink, most egy jótékonysági felhívás következik.
1: Kérjük, rendelkezz számunkra személyi jövedelemadód 1%-áról. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18002454 kötőjel 2 kötőjel 43.
0: Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: Folytatjuk a Kovács Ádám hangpostáját, ahol az antidiszkriminációs hét keretében a diszkriminációval kapcsolatos közgazdasági irodalomról beszélgetünk. És egy telefonunk is van, tessék.
1: Halló, szervusztok, Némand vagyok, nagyon a műsorhoz csatlakozva a témába. Saját tapasztalataimat akarom elmondani, hogy a piacon jártam Bakertembe, új protestáns kis közösség, kint árul a piacon, paprikát, paradicsomot, stb. A KOFA azt mondja rájuk, már kb. 2-3 éve kint vannak, a KOFA azt mondja rájuk, hogy őstermelők. Amiatt én azt értem már, hogy ők, mint KOFÁK, korlátozni akarják, mert őket korlátozzák, tehát csökkentik nekik a hasznukat. Tehát ugyanúgy fönntartják a diszkriminációt, csak más szinten. Másik, amit hallottam egy rádióban...
2: Ezt én nem értettem.
0: Nem teljesen volt egyértelmű, hogy...
2: Mert kik a protestáns kis közösség? Hogy ők van egy ilyen kis közösség,
1: akik kint elmúlt a piacot? Hát gyülekezett cigányok.
2: Jó, oké.
1: Na.
0: De mit akartál mondani?
1: Azt akartam ebben mondani, hogy a KOFA azt mondja rájuk, hogy őstermelők. Az őstermelők kint, vannak kint a piacon, már kifizetik a helypénzt, van nekik engedélyük, van nekik vállalkozási engedély, a vállalkozási engedélyük viszont úgy van meg, azt mondják rájuk, hogy most nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem igaz, hogy hát akkor mint őstermelő, kedvező vadózási dolog alá tartozik, ha jól tudom, ugye? Vagy nem kell adózniuk? Ti ezt jobban tudjátok, közgazdászok vagytok.
2: Igen, bizonyos másfajta adózási...
1: Kevesebbet kell fizetniük, tehát versenyképesek. Versenyképesebbek, mint a KOFÁK. Nem?
3: Ja, de hogy ezt nem tudod igazából, hogy ők most hivatalosan őstermelők, vagy ez csak a megnevezésük?
1: Na most én ezt nem tudom, hogy ők hivatalosan őstermelők-e, vagy nem őstermelők.
0: Hát
1: valószínű, hogy nem őstermelők. Valószínű, hogy nem őstermelők, mert hát városban laknak. Itt Budapesten.
0: Oké. Köszönjük szépen.
1: Na várjatok még.
2: Lényeg.
1: Ők a nagybani piacról vásárolják az árut. Úgy, mint azok a hajléktalanok is, akik kint árulnak az aluljárókban. Tehát nem lopják az árut. Hajléktalanokról hallottam egy olyan megjegyzést valamikor rádióban, hogy lehet, hogy lopják. Hát nem lopják, hanem én konkrétan tudom, hogy hajnalban kimennek, és ott vásárolják meg. Hát lehet, hogy Strómanon keresztül, mert hát az itt a nagybani piacról, mondja a hajléktalanok beszélek most, annak nincs vállalkozási engedélye. Tehát a hajléktalan sem lopja azt az árut, amit kint árul az aluljáróban. Na, ennyit akartam még mondani.
3: Jó, köszönjük szépen.
1: Lehet, hogy pontatlan volt az első rész, amit itt mondtam, mert hát...
2: Jó, de akkor most már eltért, köszönjük.
1: Mi? De ez közgazdaságilag, ez logikus.
3: Hát, illetve...
0: Pont. Nem tudom. Na, de...
1: Hogy? Az első rész, amit mondtam, csak ott pontatlanul elmítettem dolgokat, mert...
3: Hát... Hát igazából én nem látom, hogy mi a háttér, tehát, hogy most nem, kire jó, mit mond, és mennyire a hivatalosan, de a történet az megvan.
1: De a lényeg az egészben az, hogy konkurenciaként jelennek meg a piacon az árusítóknak ezek az emberek.
3: És nem akarják őket beengedni.
1: Illetve korlátozni akarják őket. Úgy, mint egy numerus classus volt a zsidók ellen a 20-as években, csak az na, hát az csak
0: az gazdasági intézményeileg ez a tipikus példa, nem
1: jó, hát intézményeileg, de itt meg de, informálisan próbálják korlátozni őket. Szervuszt.
0: Na, szia.
3: Szia.
0: Tehát, hogy kicsit nem nehezen volt keretbe értelmezhető ez a felrojmány hozzászólása, de a furcsa példákon kívül ugye ez a valakikről azt mondják, hogy típusú dolog, tehát nem lehetett teljesen érteni most, hogy mi van, mindegy. Nagyon sok a diszkrimináció, mint történet, az nagyon sok gazdasági folyamban megjelenik, nem ezek a szélsőséges extrém példák, amit a végén említett Károly, tehát egyáltalán nem. Tipikusan a diszkriminációnak millió fajtája történik nap, mint nap a gazdaságban, kezdve onnantól, hogy hogy ugye árdiszkrimináció, amiről megbeszéltük, hogy ma nem beszélünk, de vicces lett volna egyébként, hiszen ha bemész egy boltba, és hogyha valamiből 4 szorint veszel, mint egyszer annyit, akkor olcsóbban kapod, ami egy diszkrimináció, és az összes gazdasági folyamat nagy része diszkriminatív, hogyha a szót a legszűkebben értelmezzük.
4: Sőt, a kizárólagos szerződésekről sem, ami szintén diszkrimináció.
0: Az őstermelők támogatása is diszkriminatív, de hát ugye ezeknek, hogy mondjam, ezeknek a megkülönböztetéseknek valamilyen célja van elvileg, most
4: Igen.
0: Szóval ezt nem lehetett annyira keretbe helyezni, de mindegy.
4: Igen, tehát, hogy ez is diszkrimináció, de, és ez is gazdaság, de ezt igazából tök más.
0: Egy valamilyen alapú, általunk nem ismert megkülönböztető intézkedés kijátszásának a vágya valamilyen egyébként vicces módon megnevezett csoport ellen, amelyikről nem derült ki, hogy most ez jogos vagy nem. Tehát, de minden esetre az előadottakban sok olyan félmondat volt, ami ilyen tipikus mondata az előítéletes beszédnek egyébként, tehát, hogy, vagy a gondolkodásnak, hogy elterjed a... Hogy miért merül fel, hogy lopják az árat.
3: Hát most saját magamat végig gondolva, amikor az utcán, hogy folyamatosan láthatólag utánpótlással így bőröveket árulnak nekem, meg a kedvencem a Jászai Mari téren, amikor láncfűrészt.
0: A láncfűrészárusok még mindig itt vannak egyébként.
4: A láncfűrészárusok még mindig itt vannak Pesten?
3: Igen, de hát tényleg, hogyha az ember, mit tudom én, úgy megy végig az utcán, akkor így olyan tehát, hogy egyértelmű, hogyha tehát nem nagyon veszek fáradtságot, hogy végig gondoljam azt, hogy mégis hogyan juthat el oda a Jászai Mari térre egy láncfűrész. Az egészen egyszerű.
4: Megszerezték valamilyen olcsón, tehát hogy...
3: Hát igen, de hogy mégis, tehát hogy nyilvánvalóan az ember ilyen már ilyen bejárató dolgokra megy rá, és akkor oké, lopták, kész.
4: De igen, de...
3: Ebből nem akarok venni, és így tovább. Tehát miközben számos útja lehetséges csak.
0: De jó volt a felvetés arra, hogy a maradék 10 percet arra fordítsuk, hogy ne beszéljünk arra, amiről még szeretnénk volna.
4: De akkor akarunk, akkor beszéljük arra.
0: Tegyük ezt szeretném javasolni, igen.
3: Melyiket választottad? Már csak, hogy kettő dolog merült fel, az egyik

0: gondolkodnak, és az is látszik, hogy ezek a problémák fennmaradnak hosszú távon. Ugye nagyjából így lehetne fogalmazni, vagy összefoglalni a műsor első részét, és van egy további érv ezekkel az antidiszkriminációs politikákkal kapcsolatban, illetve ugye fontos érv volt az is, hogy ahhoz, hogy egy antidiszkriminációs politika átmenjen valahol, vagy hogy egy pozitív diszkriminációs, ahhoz szükséges az, hogy az emberek ne a hátrányban lévő csoport saját hibájának tekintsék azt, hogy ők rossz helyzetben vannak, szegények, bűnözők és lusták, vagy bármi más. Ugye van még egy érv, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ezek egyike sem kell ahhoz, hogy egy csoport, tehát hogy még ennyi sem kell ahhoz, hogy egy csoport hátrányba kerüljön, mert ugye itt vannak a feketék, akikről elmondtuk a statisztikákat, hogy milyen rossz helyzetben vannak, és amikor azon gondolkoznak el a politika csinálók, hogy hogyan lehetne rajtuk segíteni, akkor egy jó érvnek tűnik az, hogy akkor a teljesítmény alapján ítéljük meg, hogy kit mennyire kell támogatni, és ne legyen pozitív diszkrimináció például faji alapon. Csak azt mondja Lóri, hogy azért vegyük azt is figyelembe, hogy az, hogy a kiinduló helyzet egyszerűen most az, ami, tehát hogy az, hogy például fekete gyerekek kétharmada egyedülálló családba születik, az nem egy varázs vesző csapásra jött létre, hanem ez egy folyamatos elnyomás alapján jött létre tulajdonképpen. Tehát, hogy az, hogy minden szempontból ez a csoport hátrányos, az egy történelmi folyamatnak az eredménye. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy mi igazságos arra vonatkozóan, hogy kell őket támogatni, akkor lehet, hogy nem csak azt kell figyelembe venni, hogy egy jelenben ki mit tud megtenni, hanem esetleg ennél többre lenne szükség, és figyelembe kellene venni azt is, hogy miért jutottak ők oda, és esetleg jogos és az, igen, hogy visszajussanak.
1: És hogyha visszagondolunk most arra, hogy magyarországi helyzet és a cigányság példájáról beszéltünk, és az amerikai feketék problémájával használtuk összehasonlításként ezt a kettő témát vetettük föl, mind a kettő ráadásul egy olyan dolog, amelyik nem a hogyan kerültek ide, hanem eleve nem is voltak soha egyenjogú tagjai társadalomnak. A történelemben most ennek az agresszív formája az Egyesült Államok, ahol konkrétan erőszakkal vitték oda ezeket az embereket, de Magyarországon is soha nem merült fel, hogy befogadják valóban az ide érkezett címet.
0: Igen, tehát ugye egy
1: a történelmi előzményeknek a fogja a jelenlegi helyzet valójában.
0: Igen, egy antidiszkriminációs politika ugye azt mondja, hogy ha te ugyanannyit tudsz, akkor te kapjál ugyanannyit. Ugye nem diszkriminálunk se negatívan, se pozitívan. Hogyha te ugyanolyan okos vagy, akkor te neked megadjuk az esélyt, hogy bekerülj a felsőoktatásba annak ére, hogy nincs pénzed. Ugye ez egy antidiszkriminációs, egy non-diszkriminatív politika, csak ugye ez nem veszi figyelembe azt, hogy az, hogy te már eleve ennyit tudsz, az, hogy te ebbe a családba születtél, az bizony nem a véletlen.
1: Hanem egy borzasztó erős determinált hátrány, amit egy nagyon agresszív, pozitív diszkriminációs politika sem tud igazán ellensúlyozni egyébként.
2: Most, hogy így mondtad ezt,
1: majd legközelebb a Tilos Rádióban is a pozitív diszkriminációs hetet fogjuk megszervezni egyébként.
2: Nem, amit mondta ez a varázsütés szó, csak így hirtelen eszembe jutott pont így a hazai helyzettel kapcsolatban, hogy ugye a rendszerváltás pillanata, amikor egy varázsütésre jött létre viszont az iszonyatos nagy munkanélküliség, ami ugye cigányokat és nem cigányokat egyaránt hasonlóképpen érintett, csak utána, amikor a későbbi folyamatokat így vizsgálja az ember, akkor látható, hogy viszont míg a nem cigány népesség egészen jó arányokkal vissza tudott térni a munkaerőpiacra, csökkent a munkanélküliség, addig ez a cigányság esetében stabilizálódott. És ugye, hogy emögött is ilyen milyen tényezők vannak, tehát, hogy amit ezzel a látszólagos teljes foglalkoztatottsággal így el lehetett takarni,

0: valójában mennyire részei a társadalomnak, mondjuk így a munkaerőpiaci szereplés kapcsán, az így előbukkant. Tehát ez egy ilyen nagyon fontos választópont volt, azt gondolom, ezzel kapcsolatban.
1: És még egy fontos dolog egyébként szerintem most, hogy egy kicsit elemelkedjünk ettől az egésztől, hogy ugye ez egy olyan folyamat, ez a diszkrimináció téma, az erőítéletesség téma, ahol a úgymond európai kultúra is baromi messziről indul. Tehát a legnagyobb gondolkodók nagy része is borzasztó előítéletesen gondolkodott, mondjuk 150 éve, tehát hogy nagyon... Tehát ez egy, ennek az emberi jogi oldala is nagyon korszerűtlen alapról indul, szerintem. Tehát hogy ez nem egy... Tehát ez egy nagyon-nagyon szerves probléma igazából. És az egyik legnagyobb probléma. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy milyen problémák vannak a világban, vannak nagyon nagy problémák, például a környezeti problémák, vagy a szegénység, harmadik világ, stb. Ez a diszkrimináció az egyik olyan nagy téma, ami láthatóan egyelőre, tehát vannak jó példák, de azért egy kudarcos történet mindenhol. Mert, és hát igazából ugye végére azt szerettem volna mondani, hogy megpróbáltunk néhány motivumot kiemelni abból, hogy a közösségnek hogyan járul ahhoz hozzá, hogy ezt jobban megértsük, hogy ez a probléma miért ilyen mélyen ülő, és hogy mik a mechanizmusai. Ja, és hát egy csomó dolgról nem tudtunk végül beszélni, amit így összehordtunk ennek a téma kapcsán, amik közül egyet szerettem volna most kiemelni még a végére, hogy a Kézdi Gábornak az egyik előadását, aki a deszegregációs iskola rendszerekkel foglalkozik ennek a problémának a mérésével, baromi érdekes dolgokat mondott el a múlt héten, és ennek az előadásnak a jegyzeteit hoztuk el, hogy ugye elvileg erről is beszéltünk volna, ez egy örömteli hiba, hogy nem került rá sor, mert majd sorra tudjuk keríteni a meghívását, és akkor fogunk tudni erről beszélgetni részletesebben mélyebb ismeretekkel rendelkező vendéggel.
2: Akkor fejezzük be a műsort, és adjuk át a terepet a mesének? És a gyerekeknek?
1: Szerintem ez elég egyértelmű, hogy ezt kell, hogy tegyük. Úgyhogy búcsúzóul, akkor még visszatérünk egy picit a híres antiszemita a zeneszerzők sorozatunkhoz, és köszönjük a figyelmet, a Tilos Rádióban a Kovács Ádám hangpostáját hallottátok. Az iménti másfél órában, legközelebb két hét múlva jelentkezünk.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: 745, kontakt van 8-ban, szevasztok, jobb érzést.
1: Van 8-ban, 745, és az utolsó malév járat személyzete nevébe köszönjük a több évtizedes együttműködést, felbusszok.
0: Mi is köszönjük, és jó pihenést, remélem, meg találkozunk.
1: Reméljük valami más név alatt.

gyárak füstjeit, és a felhőt az égen. Mindig gondolkozom, de amit gondolok, úgy elmegy, mint a zaj, úgy elmegy, mint a füst, úgy elmegy, mint a víz, úgy elmegy, mint a felhő. Ákom, bákom, mit tudok annyit nézni a lomptalan fán, mikor a levelek már mind leszálltak? Az őszi rajznak titkos értelme van tán, amit írnak az össze-vissza ágak, hogy fejtsem meg, hogy értsem, mit csináljak? Mire való az eget is annyit nézni, figyelni felhők álomarcú népét? Soha se tudtam emlékembe bevésni egyetlen egy felhőnek hű arcképét. Kelnek, bomolnak, múlnak, és az ég kék. Mi van amott a hídon? Micsoda szépség? Mi bánat? Mi köze hozzá szívemnek? Oszlopok, ívek, bicikli, kocsi, népség, híd alatt néma hajók jönnek, mennek, milyen egyszerű, és nyugtot nem enged. Mit érzek, ha ott ülök az Orfeumban, s a színpadon négerek énekelnek? E mély hangokban micsoda messzi bú van? Sötét ujjaik a banjón mit vernek? Sötét megbánást? Vérengző szerelmet? Repülés. Álmomban én repülni szoktam, vagy félálomban, mielőtt elalszom. Egyszer csak két karom kinyúlik, s mozdulat nélkül emelem magam. Össze van a két sarkom téve, szemem zárva van, ajkam nyílva, úgy szállok föl, föl, fölfelé. Csodálkozom, hogy nappal, ébren, miért nem szállok fel soha, mikor ez olyan egyszerű. Ajkam mosollyal elhúzódik az élvezettől, mi édes repülni. Rézsút megyek, mint dróton vont művésznő, s oly könnyedén emelkedem, mint a pillantás, fölfelé, ha nézünk. Nem tudok semmit. Csak, hogy repülök, nem látok semmit, mert alszom szememmel, csak úgy van, mintha zöld felett suhannék hajnali kékbe, melynek színe sincsen, oly kék, oly tiszta, s oly könnyű vagyok. Szél van tán, hogy oly könnyűt érezek, vagy szélnek érzem magamat? De oly könnyű vagyok, oly mese könnyű, mintha kihullott volna szív belőlem. S vakon repülök, meddig, nem tudom, csak fel mindig, halkan, mint a sóhajt. S két karom ki van nyílva két felé, egy angyal várja tán, hogy átlejjen.

második egyfóka. Párbeszéd a repülő és a költő között. Jó messzi jártunk éjjel. Dühömben már nevettem. Mérajként zümmögött a sok vadász felettem. A védelem erős volt. Hogy lődöztek, barátom, míg végül újrajunk feltűnt a láthatáron. Kis híja volt, s leszednek, s lent összesöprögetnek. De visszajöttem, nézd. És holnap újra rettek, s pincékbe bú előlem a gyáva Európa. Na, hagyjuk már. Elég. Írtál-e tegnap óta? Írtam. Mit is tehetnék? A költő ír, a macska miákol, és az ebb vonít, s a kis halacska ikrát ürít kacéran. Mindent megírok én, akár neked, hogy fönn is tud, hogy élek én, mikor a robbanó és beomló házsorok között a véreres holt fénye támolyog, és feltüremlenek mind rémülten a terek, a lélegzet megáll, az ég is émelyeg, s a gépek egyre jönnek, eltűnnek, s újra, mint a hörgő őrület, lecsapnak újra mind. Mit is tehetnél? S egy vers milyen beszél, ha tudnád egy sor is, mi kényes és szeszélyes, mert bátorság ez is. Lásd, a költő ír, a macska milyen kényes, az emberét, s a kis halacska, s a többi. És te mit tudsz? Sem. Csak hallgatod a gépet, s zúg fület, hogy most nem hallgatod. Ne is tagad. Barátod és összenőtt veled. Miről gondolkodol, míg száz fejünk felett? Neves ki. Félek ott fönn, s a kedvesemre vágyom, s lehunyva két szemem heverni lenne gyágyon, vagy csak dúdolni róla, fogam köz szűrve halkan a kantinméi vad és gőzös zűrzavarban. Ha fönn vagyok, lejönnék, s lenn újra szállni vágyom. Nincs nékem már helyem a nékem gyúrt világon, s a gépet is tudom jól, túlzottan megszerettem, igaz. De együttemre fájunk fönn mind a ketten, de hisz tudod, s megírod, és nem lesz majd titok. Emberként éltem én is ki, most csak pusztítok ég s föld között hazátlan. De jaj, ki érti meg? Írsz róla, hogyha ő, s ha lesz még meg.

Úgy kínlódom a szavakkal. Úgy kínlódom, hogy kimondjalak. Kimondjalak, hogy közelebb kerülj hozzám. Mert nélküled vak vagyok, és néma is süket. Nélküled lélegzeni sem tudok. Nélküled olyan az élet, mint a szerelem nélküli csók. Annyira elképzelhetetlen, mint a mozgás nélküli anyag. Kedvesem, segíts, hogy kimondjalak. Kedvesem, én annyit kerestelek. Annyit kerestelek, hogy már majdnem elfeledtem emberül élni. Annyit kerestelek, hogy lelkemre bütykösödött a bánat. Annyit kerestelek, hogy kezdtem elveszíteni a hitet önmagamban. Lépteid nyomát kutattam kiégett szemmel, borzongó fasorokban, felhők csücskében, künn a harctereken és benne a gázkamrákban. A te neved véstem az akasztófák gerendáiba is, mert tudtam, hogy újjászülsz, hogy megtalálsz, mert megtalállak. Kedvesem, én annyit kerestelek, hogy már majdnem elfeledtem örülni, mint a mindig éhes gyermek, annyit kerestem.

Meztelen arcú emberek jönnek szembe velem. Felhőket hasogat késben kezem. Neonok halvány csápja kinyúl, hogy a sötétet összeszedje. Egy áttetsző ecset estét rajzol a szürkületre. Mint aki aludt, s reggelig elfelejtett járni. Szívünk régi ritmusát szeretném megtalálni. Ajkad mögött piros szegfű, szemed öblén fehér rózsák, rugdald vérem piros öröm, nyugtasd lelkem fehér jóság. Mint ki nem lát, nem hal, nem él, csak csókol önfeledten. Rám esteledett a nap, magamra estelettem. Szemem egész nap fényeket cipelt, görnyedezik. Bőröm egész nap óvta jonhomat. Jól van ez így. Egy láthatatlan küklopsz lehunja szemét, a napot. Egy láthatatlan árgosz kinyitja száz szemét. Hú, csillagok! Az örömöt te hódítottad vissza nekem. Te hoztad napfényre a föld alól, és mellém adtad, hogy tápláljon. Hogy tápláljon. Az öröm bánatot eszik. Az öröm téged szolgál, és engem is a szépet, s mindent, ami igaz. Az örömöt te hódítottad vissza nekem, te oltottad ereimbe a kilencediket, a vérszimfóniát. Te adtad meg a nélkülözhetetlent, a munka örömét, hogy okos kezem alatt mosolyra igazítsa arcát.

0: pilóták is néznek katasztrófa filmeket?
1: Én úgy gondolom, hogy két csoportra bonthatóak az aktív pilóták, illetve a passzívak is tulajdonképpen. Az egyik csoport az, aki nézi őket és szereti őket, a másik csoport pedig, aki csak azért nézi meg, hogy utána kellőképpen kifigurázhassa, hogy mennyire nem a valós életnek megfelelően történtek a dolgok. Tulajdonképpen arról van csak szó, hogy ha bármikor bekapcsol valaki egy gombot, amire rá van írva, hogy robotpilóta, akkor a robotpilóta az rögtön emelkezni kezd, hogyha éppen a gép addig süllyed, vagy szépen elkezd fordulókat leírni jobbra-balra és elnavigál a repülőteréhez. Ez nem így van a valóságban. Azt tudja csak a robotpilóta végrehajtani, amit én előzetesen beállítottam. Tehát ha én nem állítottam be semmit, és egy utas ide bejön és bekapcsolná a robotpilótát magától, nem fog történni úgy lényegében sok minden. Én úgy gondolom, hogy félni azért nem fél az ember, mert nincs rá ideje. Tehát nem azért, mert hősnek született. Egyszerűen arról van szó, hogy amikor olyan helyzetbe kerülsz, hogy nem tudod, hogy mi történik körülötted, akkor nem az jut eszedbe, hogy úristen, akkor mi lesz majd velem, hanem az jut eszedbe, hogy hogyan tudnám ezt megoldani. A repüléssel ugye hivatalosan 9 éves koromban, 1985-ben találkoztam a Magyar TV híradóján keresztül. Köszöntök mindenkit a fedélzeten, itt állunk a DAS 8-as konyhájában, illetve álltunk, ugyanis a konyha itt hátul található, benne mindenféle finomságok előállításához szükséges eszközzel, tárolóval, sütővel, forró víz adagolóval, tehát mindennel, amit csak az utasainkat tudjuk kényeztetni. Mind a 72-t vagy 76-ot, ugye, mint mondottam, mert hála Istennek ugye a mi repülőgépeink, legalábbis a DAS 8-asok, hát elég sok utast el tudnak vinni, tehát sok mindenkivel tudunk találkozni az utak során. Ugye láthatjátok az utasteret, 2 plusz 2 ülést lehet látni, ezáltal elég kényelmes, ugye én is mindenkinek van ablakülése és folyós ülése. Tehát aki ki szeretne nézni, az is jól érzi magát, illetve aki nem szeretne átmászni másokon, hogy a mosdóba mehessen, ő is megkapja azt, amit szeretne. Ez a repülőgép az, amelyiken jelen pillanatban a Malévnél repülök. A Bombardier repülőgépgyár DAS 8-as típus családjának Q400-as alverziója, és a Malév flottájában a harmadik ilyen repülőgép, de negyedikként lett regisztrálva, tehát a Lajstrom jele, repülős ABC-vel elmondva Hotel Alpha Lima Quebec Delta, és korábban ugye a Skandináv légitársaságnál repült, úgyhogy volt egy nagyon nagy szerencsém, hogy engem választottak ki a gép hazarepülésére Kopenhágából, úgyhogy én vele már Kopenhágában ismerkedtem össze pár hónappal ezelőtt. Nagyon szeretjük. Ugye most várjuk a festési pályázatnak a győztesének a kihirdetését, amely napokon, illetve heteken belül realizálódni fog, ugyanis a repülőgép speciális festést fog kapni, amelyben is hangsúlyozni fogjuk a magyarság tudatunkat, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy mik lesznek az eredmények. Akárhányszor jövök ki dolgozni a járataimra, mindig ugye a személyzet az itt suhan el a kis busszal a skanzen előtt, és mindig látom az Aladárt, a MOA Aladárnak hívjuk ezt a repülőgépen, és mindig úgymond köszönök és elköszönök tőle, mert így magamban, mert mondom, tehát számomra ez a repülőgép típus, illetve ez a korszak jelenti a repülés igazi aranykorát, aminek hát mi már sajnos nem lehetünk részesei.

0: itt a hátam mögött, hogyha megnézzük, ez a rész az úgynevezett parancsnoki híd, ahonnan az egész munkát vezényeljük. Itt vannak a repülésvezetők, a légtérgazdálkodók, illetve az áramlásirányítók. Mögöttük van egy pult, hosszú pult, ahol tulajdonképpen az alacsony légtéri légiforgalmi tájékoztató szolgálat dolgozik, őket repülésirányítónak nevezzük. Nem kifejezetten légiforgalmi irányítás, hanem csak egy ilyen tájékoztató szolgált 3000 méterig sportrepülőknek 3000 méter fölött ellenőrzött légtér van, ami azt jelenti, hogy légiforgalmi irányítás zajlik. Mindenkinek kötelessége betartani azokat a repülési szabályokat, amit a nemzetközi normák előírnak. Gyakorlatilag innentől kezdve, ahogy elindul egy repülőgép Ferihegyi repülőtérről, gyakorlatilag itt látjuk a közelkörzet irányító szolgálatot. Ők a felszállás fázisa után kivezetik a repülőgépeket az útvonalra, illetve az útvonalról, mikor megkapják a repülőgépeket, bevezetik a végső egyenesre a leszállás előtti időpontra. Továbbiakban a közelkörzet irányító központból teljes karét írva, ez a távolkörzet irányító központ, ez 3000 métertől egész, úgy szoktuk mondani, a csillagos égig irányítja a légiforgalmat.
1: Ferihegyen vagyunk az irányítótoronyban. Itt az irányítótoronyban az érkező és induló légijárművek forgalmát kezeljük. Köztudomású, hogy a repülők repülőtérről szállnak föl és szállnak le. Ide zsúfolódik össze a forgalom, mindig történik valami érdekes dolog. Az irányító toronyban lévő munkának az egyik nagy előnye, hogy amennyiben a légiforgalmi irányító szabad szemmel látja mind a két légijárművet, akkor azt a bizonyos elkülönítési minimumot le lehet csökkenteni biztonságos, megengedett minimálisra. Tehát gyakorlatilag itt repülőtér közelben sokkal nagyobb kapacitást lehet ezzel elérni, amennyiben látjuk mindig a légiforgalmi, tehát a légijárművek forgalmát. Egyéb esetekben, amikor köd van, különféle berendezések, például a gurítóradar segíti a munkánkat, előfordul olyan, hogy nem is lehet az ablakon kilátni, illetve ki lehet látni, de nem látunk semmit. Olyankor bizony radar segítségével követjük és irányítjuk a légijárművek forgalmát, már a földön is, a guruló úton is, ugyanis előfordulnak olyan ködös helyzetek, hogy maguk a pilóták se tudnak tájékozódni, és ilyenkor a mi felelősségünk az is, hogy a földön lévő légijárműveket elkülönítsük egymástól.
2: Jó, akkor menjek Papa 4. Jó, thank you. Hello.
1: Előfordul olyan, hogy egy műszaki meghibásodás miatt elsőbséget kér a pilóta leszálláshoz. Ilyenkor természetesen mindenkit megpróbálunk kisöpörni előtte és elsőbséget biztosítani, mert sokszor perceken, másodperceken múlik egy biztonságos leszállás.
3: Szia, egyes pálya zárva.
0: Láthatjuk a légiforgalmi irányítással kapcsolatos berendezéseket, amit egy légiforgalmi irányító kezel. Tulajdonképpen három diszplét láthatunk, ezek közül a fő diszplé egy kétkás monitor, ami általában a légiforgalomban használt, illetve nagyon ritkán használatos más területen. Gyakorlatilag itt lent láthatunk egy kommunikációs berendezést, ami magába foglalja a rádiót és a telefonokat. Gyakorlatilag egy gombnyomással át lehet váltani bármely külföldi vonal együttesre, amit föl lehet hívni. Magán a monitoron láthatjuk a repülőgépeket, amit a légiforgalmi irányítók figyelemmel követnek, és gyakorlatilag ezen a monitoron döntik el, hogy fönnáll esetlegesen egy konfliktus veszély, tehát összetartó irányon repülnek a repülők, és ezen végzik a munkájukat tulajdonképpen. A jelszimbólumot, ahol a kis egeret mozgatom, itt van a repülőgép helyzete. Ez a információs címke hozzátartozik, ahol a repülőgép típusát, magasságát, repülési útvonalát láthatjuk például zölden megjelenítve. Ugyanakkor különböző listákat tudunk nyitni, kikérhetjük a repülési tervét ennek a repülőgépnek, megnézhetjük, hogy milyen városba tart, milyen útvonalon, melyik útvonalpontot repülte már át gyakorlatilag, és még sok-sok olyan információt, tehát tudunk róla mindent.
1: Tulajdonképpen a szellemi megterhelés a mi munkánkban nem a forgalom nagyságából adódik, hanem abból, hogy folyamatosan oda kell figyelni. Hogyha nagy forgalom van akkor is, és a kis forgalom van akkor is. Általában az embereknek a figyelme, amikor kicsi a forgalom, akkor lankadni szokott. Általában nagyon érdekes, hogy kis forgalomban szoktak előfordulni problémák. Nem fogja elhinni, de ez az amerikai pilóták. Általában az szokott problémát okozni, hogy szlenget beszélnek az irányításban is. Az irányításnak megvan egy speciális nyelve, az ICAO-fónia, ami tulajdonképpen egy kicsit műnyelv, talán a hajózás alapjaiból indult, és a célja az, hogy minél jobban érthető legyen a közlemény.
0: Rendkívül jól meg kell, hogy lássa azokat a helyzeteket, ami majd később az életben elé kerül, hogy melyek azok a veszélyhelyzetek, amit előre meg kell, hogy lásson, illetve ki kell, hogy védjen. Megosztott figyelem, így szoktuk mondani. Tehát, ha valaki beszél hozzánk, közben nézzünk valamit, ez a kettő dolog két különböző információt tartalmaz, ezt tudnunk kell kezelni.
4: Felvételi teszt, egy számítógép alapú teszt, amit el kell végezni, ez egy egész napos számítógépes vizsga. Ezt követi egy angolnyelvi felmérő, egy egészségügyi alkalmassági vizsgálat, egy pszichológiai alkalmassági vizsgálat, és a végén egy szóbeli interjú. És hát itt, ahogy mondtam, hogy durván a jelentkezők 10%-a, vagy talán még annyi sem marad állva, viszont aki sikeresen teljesítette, az elkezdheti a tanfolyamot, és hát ott már kevesebb vagy kisebb arányú a bukás, ez olyan 6 hónap hosszúságú. Itt az abszolút alapokról tanulják meg a legfontosabb szabályokat, a rádiótávbeszélő kifejezéseket, meteorológiát, meg minden olyan egyéb tudást, ami szükséges a szakmához. Az elméleti képzés végén van egy rövid repülőszimulátoros képzés, ahol úgymond átülnek a túloldalra, tehát kapnak egy képet arról, hogy a pilótafülkében milyen munkaterhelés vagy munkafolyamatok zajlanak, és utána kezdődik a szimulátoros képzés, ami fejenként 220-230 óra, több szakaszra bontva, ez értendő, ez a több vizsga, mindegyiken természetesen meg kell felelni. És hogyha az összes vizsgát sikeresen teljesítik, akkor kerülnek a munkaterembe. Természetesen a cél az, már csak anyagi megfontolásból is, hogy minél többen fejezzék be a tanfolyamot, mert az irányítóképzés ez rendkívül drága. Arról nem is beszélve, hogy folyamatos munkaerőhiányon küzdünk, tehát a gyakornoknak is, meg nekünk is az a célunk, hogy sikeresen teljesítse a tanfolyamot.
5: Üléssel, mindenki életében meghatározó pillanat. És ha az első találkozás hozzánk kötődik, hadd legyen ebből tartós kapcsolat.
6: Te is tagja lehetsz a Malév Junior Klubjának.
5: Odafenn, idelen, ugyanaz a figyelem.

0: 745, contact air 1181, szevasztok, jó kérdést.
1: 1181, 745, és az utolsó maléviárat személyzete nevébe köszönjük a több évtizedes együttműködést, szervusztok.
0: Mi is köszönjük, és jó pihenést, remélem, meg találkozunk.
1: Reméljük valami más név alatt.

nem lett, mégse lett belőlem angyalka. Tolsöprű szárnyú, sztaniol, glóriás, gyolcsbendelyes, hercik kicsi édes. Olyan, amin őket rettenetes módszerekkel gyártottak. Gólyamese gyártó nagyanyáink, méhükkel, örökké bajlódó nagyanyák, szegények, angyalgyártó kisiparosok. Mert bűnnek nem bűn, csak ama bizonyos eredendő, és Isten angyalkáit szaporítani, talán még erény is. Nem lettem angyalka hát, sivalkodván, szárnyatlanul, de meg szárnyatlanul.

de nem sajnálok mást, csak a túlsöprű szárnyat, melynek hasznát veheti az ember, ki meg akarja tisztítani e pókhálós századot. Nem lett belőlem angyalka, vavakba, vivavá, szelít, pendelyes szőszi, vavivavá, ki ott lebeg a világ minden lebegő pallója fölött, hogy vízbe ne pottyanjon, senki szelít, szőszi, kicsi, édes, óvja őket a túl sok fajtól. Elhallgatja előlük az angyalgyártás kis és nagyipari módszereit. Estente mesét mond arról, hogy a sárkánynak mind a hét feje tökkel ütött, és különben is a sárkány csak arra jó, hogy levágják neki mind a hét fejét, mert tudjátok, gyerekek, e világon csak a sárkány mulandó. Elég ennyi tudnotok a mulandóságról. Sem angyalka, de lángpallósú kerúb se lettem. A lángszórót már a paradicsomban sem szerettem, pedig ott még mi kezdetleges vala nagyjából nem volt célja egyéb, mint a sarki rendőrnek pirosra állítani a lámpát. Nos hát, nem lettem sarki angyal, s az vesse rám az első követ, aki biztosan eltalál, mert meghalni nem szeretek, de ha muszáj, egyszer bőven elég. Nem lettem angyalka, ördögöcske inkább, vigyori, szélhámos, szemtelen, kiszámíthatatlan, kaján, kanak, utálatos, békételen, békélhetetlen, B12-hetetlen. Figyeljetek, kislányok, kisfiúk, mielőtt elaludnátok, elárulom nektek, hogy az a sárkány nem is olyan tökkel ütött, és azt se higgyétek, hogy mese ország valami különös világ, dip-dap-dap-dá-ra-rám! Minden napi dolgok történnek ott is, tegnap például Wecker színű strandfelhő húszott a palatetőn, s a Velszi herceg érsek első szülött fia szinkot az otthon szült egy okker éjszakán. De mire megjöttek a mentők, elfogyt már a nehéz víz, és képzel Mr. WHO! Három órát álltam sorban, kapca becsár becsületért, és mire odaértem, elfogyott! Ezen kívül egy washingtoni milliomos 200 000 dollárért megvette Ferenc Jóska Rézus faktorát, de egy gangster banda kilopta belőle a golyós csapvágyakat! Hát nem egy bosszúság! Pedig én hittem a pápa csalhatatlanságában, míg ki nem derült, hogy folikulinnal üzérkedik. Alukáljatok, kislányok, kisfiúk! Nem történt semmi különös. Nincs semmi baj. Mindezt csak úgy mondtam, mert épp eszembe jutott. Bukórepülésben, a 20. század közepén. Mert nem lettem angyal, az ördög vinne el engem. Egyetlen tudományom, az élve boncolás. Nézzétek, ezt a ronda tetemet. Az enyém, élő tetem, igen. Hagyjatok békét a logikámnak. Kecsesen megemelem koponyatetőn. Nézzétek ezt a kopasz agyvelőt. Hogy megkérgesedett. Pedig még csak pár millió éves. S hogy elkérgesedett. Mennyi mindent kibírt a nyavajás. Mennyi mindent kibírt, ami nem veletett. Tudjátok-e, hogy egy pár millió év alatt hányszor fordult elő, hogy minden becsületes embernek meg kellett volna őrülnie? Ne csodálkozzatok a primitív törzseken, melyek szentnek tartották az őrülteket. Hát nézzétek, e kérges, e becstelen agyvelőt, kislányok, kisfiúk, és okuljatok. És angyalkát, egyet se lássak köztetek. Angyalkát, szöszít, szelidet, gyolcs pendejű, tolsöprű szárnyú, sztaniolgóriásat. És hagyjuk a sárkány mesét,
És nékem, aki nem lettem angyal, tolsöprű, szárnyú, sztaniol, glóriás, gyolcspendelyes, herci, kicsi, édes, én nekem, aki bukórepülésben, íves sivalkodással, biztonság kínzom vakmerő erejével zuhantam ide, én nekem ne mondjátok, hogy szerest fele barátodat, mint te magadat! Csak ennyit mondjatok. Szerest fele barátodat hasba lőni, mint te magadat. Szerest fele barátodat gázkamrába küldeni, mint te magadat. Szerest fele barátodat villamos székbe ültetni, mint te magadat. Szerest fele barátodat arcul köpni, mint te magadat. Szeress fele barátodra atombombát dobni, mint te magadra. Szeress fele barátod húsán hízni, mint te magadén. Csak ennyit mondjatok, és akkor bizony mondom, hiszek néktek, én az ördögöcske, aki zuhantam, kényszerleszállást végeztem itt közöttetek, ezen a rögös, sziklás, gödrös, ismeretlen terepen, kényszerleszállást végeztem, és tudom, hogy bele fogok halni. Van egy jó barátom. Vízirigó az illető. Megtanított, hogyan kell rohangálni az árban. Kicsipegetni mohos kövek alól a mindennapit. Neki lám eszébe sem jutott, hogy lehetett volna angyalka, édes, mennyei dolgokban járatos. És megtaníthatott volna arra is például, hogy rövidebbre tördeljem-e sorokat, csak akkor nem kellene alábirizgálnom oly sok mohos követ. Tudjátok, ha én ember volnék, ember, ki arra kényszerült, hogy a világtörténelem leghosszabb századában éljen, leghosszabb, pedig még háromnegyed eset telt el, ha ember volnék, mondom, szereznék egy talajgyalut, hogy kényelmes leszálló pályát készítsek. Eljövendő kényszerleszálló.

Hová repülsz? Hová repülsz? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringat, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel, te kapsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér, egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűt, fájó homlokod, mely Isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi semmi vagy. Égő koponyát hitvány kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni hagy. Ember vagy, punktum. Annak is szegény. Miért? Ne kérd. Igazságot kitesz. Bús életed a fáradt kis regény hadd folyjon. Egyszer majd csak vége lesz. Te fejtenéd fel ok és okozat ős szövetét a kusza fonalat. Hagyd, lehúzna, mint úszolt a moszat, s megfojtana a mélységek alatt. Jobb így, kapcsold le hiú szárnyaid, maradj a földön, s békülj meg vele. Éld életed, ahogy lehet, ne szív. Volt tavasza, lesz ősze és tele. A föld színén néha ragyog a nap. Örülj te is, sütkérezz, árva rög. Még egyszer majd a sok hű földdarab, lágy testvérszóval föléd tübörög.

Száj költemény. Szólj költemény mindenkihez külön-külön, hogy élünk ám. És van remény, van idő, csípjük csak fülön. Biztasd a gazdagok riadt kis lelkét, lesz majd kegyelem. Forrást kutat, nem vért itat a szabadság s a szerelem. Szólítsd, mint mél a borjú száj, a szorgalmas szegényeket. Rágd a szívükbe, nem muszáj hősnek lenni, ha nem lehet.

tukkáta. Ahogy öregszem, érezem, mint forra a múltba életem, lentebbre válj a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió, kocogott sok száz ló csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat csodálkozó lovolt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, ső pislogott szebb fiúra. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, ámor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalok.

Emlékszem a röpülés boldogságára. Hiszem, hogy a szárnyaim újra mér. Az utolsó hely, ahol színházi közösségben éltünk. Emlékszem a röpülés boldogságára. Hiszem, hogy a szárnyaim újra.

0: Itt hozzák! Itt hozzák!
1: Hát ezen fog repülni.
2: Nem, azon a jegyszedőn ottan. A lovas rendőr kölcsön adja neki a lovát, azon fog repülni. Vagy autóbuszon, vagy csak úgy, gyalog, a karját gyorsan mozgatja, és úgy felszáll. A két kisfia fújja hátulról, hogy gyorsabban menjen. Adjon békén, be ne beszéljen annyit.
1: Pistike! Te zozdó, Auklernem.
3: Ja, voltam te. Egy meleget.
1: Te zozdó.
3: Várj, máma!
1: Most nézd! Most neki megy! Új, már a levegőben van!
2: Nem, a föld alá ment. Hát hol legyen? Én is a levegőben vagyok.
1: Óriási! Már lehet 200 méter, de legalábbis 300.
4: Jaj, Istenem, hogy nem fél.
1: Mondja, nem fél ez az ember.
2: De igen, mit csináljon? Hogy ne félne? Látja, hogy fél. Vacog a fogája. Ilyettében szaladt a levegőbe, mert magától fél. Megijedt a sok bácsitól, meg nénitől, most szeretne elbújni. Ne beszéljen annyit, hagyjon élni.
5: Drága egy ilyen repülőgép!
1: Most mit csinál?
4: Jézus Mária, felfordul.
1: Jaj, nem tudok oda nézni.
5: Mi? Ez a Looping Globe, azt elhiszem. Bukfenc a levegőben, mi? Ezt tud, barátom.
2: Ha nekem egy millióm volna, mint ennek a bárónak, hát nem forognék a levegőben. Én ugyan nem csinálnám utána 1000 forintért.
1: Most megint bukfencezik? Ja!
2: Ne tessék félni, nagysád, amíg engem lát, ne féljen, nagysád. Én nem bukfenceznék, ha neki volnék, mondja, hogy én mondtam.
5: Meddig marad még olyan magoson?
6: Már jöhetne le a pénzünkért, nem látok semmit. Szép pilóta, jöjjön le!
1: Oda nézem, megint egy bukfenc.
6: Hol? Merre, ki?
2: Ott, még hányszor akarja csinálni, már a könyökömön nő ki ez a bukfenc. Mindig a hátán repül, ez egy kényelmes ember. Lefekszik a hátára és alszik, és ezért pénzt adnak az emberek.
1: Hagyja csak, nehéz dolog azért.
5: Ugyan menjen, ha akarna, se tudna leesni. Úgy van csinálva a gép, csalás!
2: Nekem a rokonom az egyik igazgatója az Aeroklubnak, az mondta, hogy nem tudna leesni, ha akarna se.
6: Hát maga ismeri a dárdos?
5: Nagysád is?
1: Unoka fivére.
5: Óriási, hallotta?
1: Nekem mondja, már 3 hónapja, mindenki beszél róla.
5: És a nő nem szégyeli magát.
6: Csak azt nem értem, hogy egy ilyen okos, tehetséges fiatalember így behagyja fonni magát, azt mondják, egész pénzét ráköltik.
5: Hihetetlen szédítő, az embernek megáll az esze, egy ilyen nőre.
1: Egy ilyen nőre nem megy a fejembe, csodálatos ízbont.
5: Óriási, példátlan.
1: Nem találok szavakat. Hát mit szól hozzá? Hát mi?
5: Ilyen még nem

Valamikor vadlúd voltam, vadludakkal vándoroltam. Nagy tavakért lelkesültem, tengeren is átrepültem. Őszi fényben és homályban fel-fel támad régi vágyam. Társaimmal útra kelni, fényt és felhőt úszva szelni. Majd ha végem itt elérem, vadlúd formám visszakérem. Jó barátok, ismerősök, hogyha jönnek bíbor őszök, nézzetek fel majd az égre, égen úszó vadlúd ékre, s ezt mondjátok eltűnődve. Újra vadlúd lett belőle, s most ott száll a végseregben, hangja szól a fellegekben.

madara. Hó esett, a tarhegy orma habfehéren integet. Erdőkből a hó leűzött, őszapunkat pintyeket. Almafánk és csipkebokrunk madarak tanyája lett. Walter von der Vogelweide lelke száll a kert fele. Titkos erdőn, vadcsapáson, babonás ösvényeken, ez a nyugtalan madárraj hányszor volt kíséretem, mennyi füttyös és bolondos, vígan cserregő barát, megetetem Walter von der Vogelweide madarát. Most a ködből méla hangok hullanak, mint halk rinyek, búspirók jel, csak varázsló és poéta érti meg, pinty felel rá, cinke szó, most szállingózni kezd a hó, s Walter von der Vogelweide megölel a múlton át, mint mesebeli nagyapó.

Ijesz, Gyula. Madarak. Gyermekkorom egyedüli vezetői és bátorítói. Neki csak. Látóhatárom telerajzolói absztrakt vonalak százezreivel. Madarak. Örök fiatal madarak. Légvételem megtágítói. Föl, légy szabad, még szabadabb. Tekintetem tornáztatói. Tovább az ég alatt. Olvasom gyorsírástokat. Szívembe üt ma is a villámló betűk minden sora. Vállald magad! Vállald magad! Mindent értettem valaha. Hű ujjaimban még itt feszül a szárnycsapás, hogy odaírjam nagy tábláitokra végleges válaszul, végrendeletül. Föl! Föl! Föl! Csak úgy.

csodálatos madár. Volt egyszer egy kis vadmadár. Olyan szép volt, hogy festeni se lehetett volna különbet. Talán róla kezdték azt a szép éneket is, hogy

mert a járása is olyan gyönyörű volt, mintha gyöngyszemeken lépegetett volna. Hát még a hangja. Az volt csak igazán csodálatos. Hallatára még a zúzmarás téli ág is kizöldült. Mert télen is énekelt. Meg éjszakánként is, ha éppen akkor volt énekelni valója. Hol szomorút, hol vidámat zengett, mikor mire volt kedve. Ez bizony nem tetszett a környék urának. Mit hangicsál össze-vissza ez a fránya madár? És megszabta, hogy mettől meddig, s mikor mit énekelhet. A rendeletét kiragasztotta minden tisztásra. De a madárka fütyült az órarendre, fújta tovább a magáét. Hozzátok előmbe azt a tiszteletlen madarat! Elhatározta, hogy kalitkába záratja. Megtanítalak én móresre! Te jó madár, majd akkor énekelsz, ha mondom, s azt fújod, amit én kívánok! Enyém a környék, enyém vagy te is! A hangod az én tulajdonom! Mit gyönyörködjék benned más is, a kapás is, a kaszás is? Dohogta a környék ura, s már menesztette is az embereit, hogy minél előbb szín előtt legyenek a madárral. Mentek is, azok indultak, ahányan voltak annyi felé, mert hol innen, hol onnan hallatszott a madárka csodálatos éneke. Napokig, hetekig jártak utána, de csak a hangját hallották. Csak a lombot látták, vélték itt is, ott is megrezzenni. De megfogni nem tudták. Hívták pedig szép szóval, gyöngykásával, csalogatták volna lépre, törbe, fenyegették hurokkal, golyóval, parittyakővel. Hiába. Hiába toporzékolt a környék ura, fogdostatott össze annyi madarat, hogy az ácsok s az asztalosok már egyebet se csináltak, csak kalitkát, de a csoda madárnak, a táltos madárnak csak az énekét hallották. Nyomára nem akadtak. Már-már föl akarták gyújtani az erdőt, hogy benne égjen a madár, de akkor a gyümölcsfák közül zendült fel a hangja. Na majd ott télen, ha a fák csupaszon állnak, s nem lesz ahová rejtőzzön, akkor majd nyakon csípjük! Vigasztalta magát az úr s a madárvadászok. Eljött a tél, és elkezdte a madár is a maga szomorú téli énekét. Na most itt az alkalom! Indultak is seregestül a környék urának emberei. Meg is pillantották az egyik zúzmarás bükfa ágon. Zöld volt a tolla, kék a lába, célba is vették, de a madárka most egy vidám énekbe kezdett, s a csupasz bükfa azon nyomban sűrű lombot hajtott. Ámulva engedték le a vadászok a puskájukat, hallgatták a madárka énekét. Szemük láttára télvíz idején kizöldült az egész hatalmas nagy erdő, ha akarták volna, se tudtak volna nyomára akadni a csodamadárról. A környék ura, mondják, megpukkadt mérgében. A madarat pedig azóta se látta senki. De valahány szó, fáradt kapások, kaszások dőlnek le egy-egy fa vagy bokor alá pihenni. Félszendergésükben ott hallják fejük fölött a táltos madár.

0: var vita kuncianio ui utotasiv, čo bajarto ui kipotu.
1: Vodludok. Kezdik az égen mértanukat újból a vadludok, illesztik hegyes szögbe lengve úszó vonalukat, hozzák együgy rajzaikat ismét a vadlibák, ősz riad félve föl bennem ma is még a kisdiák. Szállnak a példák a libegő ábrák, írja megint, stördli egy titkos kéz az égi táblát, kedve szerint. Készül ezredszer a rejtelmes képlet, szívem figyel, mint a tanyán rég többet ma sem értek, indulni kell. Menni anyámtól messzi más világba, ez volt az ősz, más leszel, mint mi, ott hagyni mi drága, szép, ismerős. Engedtem, mentem, s lettem, ami lettem, s szívem sajog, fáj, hogy nem vagyok, bármi érthetetlen, ki nem vagyok. Írják a libák kijavítva gyorsan a jeleket, kágognak egyet, mint gyerekkorom.

0: Nos, hát ez volt az első Természet hangja 98-ból, már nem a legelső műsor, hanem a mai műsorunk első száma, és aztán ugorjunk vissza most 95-re, és a teknősökről hallgassunk meg egy epizódot.
1: És remélem, hogy a éjfél előtt hárman fogunk snowblizni ma este, Ripityo Mézsau, Lang Xing és Feli Alacskás Nagy Tóni. Aztán az éjfelett pedig, hát szándékosan nem árulom el, hogy milyen állat fogja adni. Ez tehát a mai programajánlat. Ez várható éjfélig, és egy kis zene után a hét fő állatát fogjátok hallani, azaz a hét fő állatát.

0: Ezer évnyi az én korom, és öregszem napról napra. Dobozban tartott egykoron Teobald bótokatja. Ami történt azóta, haj, az engem nem zavar már. Pénzért mutogat a tulaj egy Heilbronn béli kalmár. Ne félj, hogy a fejemre nő sors és halál különce, vagyok a teknő, teknőnő, vagyok a teknőnönce. Rendhagyó módon Christian Morgenstern versével kezdtük a mai adást. Ígérem, hogy azzal is fogjuk befejezni. Tehát a teknős a mai este, és Pityu is leült közénk, akkor fölfedjük a hétfő állatát. Fölnyitunk egy könyvet a Pityunak, hogy mindjárt az elején azt mondja, hogy hú, pont, pont, pont, pont, pont. A hétfő állata ez.
1: Hopszlá.
0: Ez egy iszonyatos nagy darab teknős béka, amit látunk egy szakállas macsó kezében. Hát azt írja, hogy 165 font súlyú, ami átfordítva...
2: Hát kb. 70 kilós lehet az állat.
0: Tehát egy 70 kilós teknős békát látunk, honnét, merről?
2: Ez az állat, ez a keselyű teknős, ami az Egyesült Államok déli-délkeleti részén honos, és a figura, aki tartja, az egy hivatásos teknős vadász, aki azzal keresi a kenyerét, hogy teknősöket fog, és utána eladja éttermeknek.
0: Az ő keze van itt később lefényképezve a könyvben?
2: Nem az ő keze, de egy kollégája kezét látjuk a 157. oldalon.
0: Akkor föllapozzuk a 157. oldalt, és megpróbálom nektek leírni, illetve talán azt hiszem, hogy Ripityom és Zsahu fogja meglátni a képet életében először. Mit lát a teknős vadász kezén? Kissé eltérő szerintem a normális állapotoktól.
1: Hát egészen teknőszerű karmokat látok itt ezeken az ujjakon. Ezt nem tudom, hogy ez az állathoz való hasonulás-e, mert azt mondják, hogy a régi házasok is kezdenek egymásra hasonlítani, vagy pedig a leves készítés közben egyszerűen levágta egy bárdal, ezt nem tudom megmondani neked. Körülbelül olyan bütykös az ujja, mint Andy Irvinnek, akinek az ujjai úgy működnek a mandolinon, mint egy kalapács. Egészen kicsi fekete körmöket látok, nagyon ronda különben a két középső ujjon, tehát a gyűrűsön és a középső ujjon. Hát nem tudom, szóval szörnyű.
0: Javaslom, hogy kérdezzük meg szakértőnket, mit látunk a képen?
2: Ez egy teknős vadásznak a keze, akinek a két középső ujjának az utolsó percét leharapta egy keselyű teknős. A keselyű teknősről azt kell tudni, hogy ugye a legnagyobb, átlagosan a legnehezebbre növő édesvízi teknős.
0: Akkor itt vagyunk megint a legeknél, mint ahogy minden adásnál az utóbbi időben. Mekkora ez a valójában, mert most már volt egy 70 kilós ujjú, mennyi a legnagyobb, amit eddig fogtak belőle?
2: A rekordot igazából nem tudom, de 80 kiló körüli az egy elég átlagos testtömeg.
0: A neve keselyű teknős, ez vajon honnét ered?
2: Keselyű teknős név az igazából, azt hiszem, hogy a magyar név az a németből eredeztethető, és a teknős feje az erősen kampós csőrben végződik, és ebből kapta a keselyű teknős nevet.
0: Akkor most föllapozzunk egy olyan oldalt, ahol egy valószínűtlen méretű koponyát tart a kezében egy illető. Egyszer már volt szó arról, hogy egy mi volt a cápa állkapocs belsejében állt 17 darab ichtiológus zakóban és karddal és mivel és
1: sisakokkal.
0: Sisakokkal. Na most kit látunk, vagy mit látunk a képen?
2: Ez szintén egy teknős vadász, nagyon meglepő, Bill Pipernek hívják, és a legnagyobb eddig talált keselyű teknős koponyát tartja a kezében. Az állatot egyébként nem őrizték meg sehol, nem is mérték le, azt hiszem, csak a koponyából következtetünk arra, hogy ez lehetett a legnagyobb példány.
0: Szóval ez egy közel 80 kilós állat, ugye, ezen a képen?
2: Én azt gondolom, hogy meg is haladja a 80 kilót, elképzelhető, hogy akár 100 kilós is lehet ez a példány.
0: És szóval egy ilyen jószág hol él, mit csinál, mivel keresi a kenyerét?
2: Ez a jószág annyiban érdekes, hogy eléggé vízhez kötött életmódot folytat. Lassú folyású folyókban, esetleg erekben éldegél. Nagyon ritkán hagyja el a vizet, kizárólag tojásrakás céljából mennek ki a lányok a partra. Fiúkat azt hiszem, hogy még nem is láttak. Talán napozni előfordul, hogy kimerészkednek.
1: A fiúk a bányában dolgoznak.
0: De hogy dolgoznak a bányában egyébként? Ne csak kell, hogy egy 80 kilós állatnak legyen valami trükkje azon kívül, hogy leharapja a teknős vadász kezét.
2: Érdekes, a teknős vadász kezét kizárólag szárazon harapja le, tehát a vízben úgy tűnik, hogy egy elég szelíd jószággal van dolgunk. Ha kiveszik, hogyha a teknős vadász megfogja a hálóba, akkor elég durván viselkedik. Egyébként a vízben egyszerűen hever, és kinyitja a száját, a nyelve végén van egy kis szürke kukacka, ami, hogyha megtelik vérrel, akkor vérvörös lesz, és ezt a teknős mozgatni is képes, ezzel csalogatja közelebbre a halakat.
0: Emlékszel arra, amikor a harcsának a bajuszáról vásárhelyi valami hasonlókat írt?
1: Hogyne. Kukacként viselkedett a harcsának a bajusza, és ezzel becsapta ugye az apró halakat.
0: De én úgy láttam, hogy neked valami tök más dolog jutott az eszedbe.
1: Hát persze, vérrel megtelik, és mit tudom, ilyen kukacszerű valami, hát... Na.
0: Na. Azt hiszem, hogy akkor elérkeztünk talán az est fénypontjához. Kicsit hamar vágtunk bele. Mi az, amit Ripityó Mézsa mindjárt eldobja az agyát? Életében először fog ilyen dolgot tartani a kezébe. Langxing most kinyitja a táskáját, és elővesz valami formalinos oldatban valami borzasztó dolgot. Mit látunk?
2: Ezek alapvetően teknős belsőségek. Ez egy látjájú teknősnek a belső szerkezete. És itt a végibe...
0: Az a zöld, ugye?
2: Egy olyan kunkorodó szervet látunk, mint egy felfújt gumikesztyű, csak éppen hatújú. Az egy teknős kuki.
0: Teknős nemi szerv, lefordítom, Pityu. Első olvasatra mit lát?
1: Hát Kodály Zoltán jut eszembe, akinek egyszer volt egy adatközlője, és megkérdezte Kodály Zoltántól, hogy hát szabad-e disznó dolgokat is bele énekelni a mikrofonba, vagy a fonográfba, én már nem tudom. És akkor az volt a nóta vége, hogy csavarosa, fasza. Mert Kodály azt mondta, hogy hát lehet disznókat is énekelni, csak akkor mondja mindig azt, hogy amikor a disznóhoz érkezik.
0: Na de most közben Langxing kinyitotta a befőttet egyébként, és kézbe vehető ez a borzasztó szerv. Pityu, megmered fogni?
1: Hát megmerem. Volt nekem egy rokonom, a Botta Pista, aki az állatkertben dolgozott az akvárium teráriumban, és hát nála kellett utoljára ilyen dolgokat csinálnom tinédzser koromban, hogy például megfogni egy haragos siklót, aki azonnal jól bele mart a kezembe, valamint az anakonda mesterséges táplálásánál is jelen voltam, úgyhogy ez most valamilyen hasonló élmény.
0: Azért egy kicsit hadd mondjam el én is, hogy én mit látok. Szóval ez valami olyas, mint a 8. utas a halálban, az a szerv, amelyik kinyúlik az ember gyomrából, azt kiszakítja belülről, aztán magas visító hanggal elszalad a konyhasztal alá, ott elbújik, és soha többet nem lehet tudni, hogy merre jár. Mit lehet erről az iszonyú szervről tudni?
2: És ez a szerv nem véletlenül ilyen, amilyen. A teknősök meg családonként más-más a péniszük. Ez egy látyajú teknősnek a kukija, mint mondottuk. Azért ilyen alakú, mert a látyajú teknősöknél elég nagy az eltérés a nemek között méretben. A lányok azok körülbelül kétszer akkorák, mint a fiúk. És miután vízben úszva párosodnak, ezért szükség van rá, hogy a fiú lehorgonyozza magát a lány belsejében.
0: Tehát magyarul ilyenkor nincsen különösebben beleszólás a nőstének, hogy mi történik, ha egy ilyet belenyomnak, nem?
2: Hát különösebb nincsen, menekül egyszerű.
1: Az biztos, hogy a magyar lányok nem ilyenről álmodnak.
0: Szerintem most bezárjuk ezt a befőtet, meg kezd elég büdös lenni itt a stúdióban. Hadd fűzzem hozzá azt a történetet, amit én megéltem annak idején a Vitukiban, ahol ugyancsak volt ilyen látyajú teknős pár, és elmeséltem egyszer Boldogod Gújdár nevű operatőrnek, aki kirontott hatalmas lámpákkal, hogy lefilmezze a teknősök nemi életét. A szirtessel együtt a naplójukba bele akarták tenni, mert egy ilyen kocsmai beszélgetésnél elmondta nekik, hogy az állatok mit kihúzás nélkül 12-szer képes elélezni, és ez látszik a vízben, amikor úgy bezavarosodik a környéke a víznek az élvezéskor. És hát én nem is tudom, azt hiszem, hogy teljesen jogos ezek után, most ugye kezemben volt egy ilyen szerszám, ezt nem is lehet azt hiszem másképpen használni, mint kihúzás nélküli szeretkezésre.
1: Hát ha jól le van horgonyozva, akkor nem is érdemes talán kihúzással vacakolni.
0: Szóval az volt a történet vége, hogy megjelent a Gújdár meg a Szirtes ilyen iszonyú nagy reflektorlámpákkal és 35-ös kamerával, és rányomták a akváriumra, amiben hát nem lehetett együtt tartani ezt a két állatot, hanem csak alkalmanként lehetett őket összerakni, és akkor néhány másodperces előjáték után belemélyeztette ezt a minden látjú teknősnek ilyen zöld egyébként, mert csak...
2: Élő állapotban inkább lilásnak mondanám. Egyébként az anyag az szabadon áramlik, mert a végében van a luk, amin ugye kijön a kellék, és van egy csatorna mind a két oldalán, és ott áramlik az anyag végig a kukin.
0: Na most nem én vagyok a teknős szakértő itt hármunk közül, de én nem mondom, hogy akkor mit láttam, aztán korrigáljál, hogyha az én szemem csala. Én azt láttam, hogy a hím fölmászik hátulról a nőstényre, beleharap a nyakába, azzal úgy hátra szorítja a nőstény nyakát, hogy az hát kis hián kitörik. A négy lábával megfogja a páncélt hátulról, ami nem tudom, talán a lágyhívóknál nem nevezhető páncélnak, vagy mit tudom én, és gyakorlatilag odaszögezi magához a nőstényt. Ez a metódus, ugye, körülbelül?
2: Hát ez az átlagos metódus, ez minden teknősnél körülbelül ugyanilyen. A hímek általában igyekeznek a nőstények fejét betuszkolni, mert akkor a hátsó részüket kénytelenek kinyomni, miután a teknőben nem fér be az egész teknős, csak részleteiben. Úgyhogy azzal, hogyha a fejét sikerül benyomni, akkor a farkát kitolja, és már is kezdődhet az aktus.
0: Tehát be kell nyomni a fejet a páncélba ahhoz, hogy a fara előre kijöjjön a dologból, ugye?
2: Igen, mert akkor nem bírja behúzni a hátsó lábait.
0: Na most ugyan a hétfő állata a keselyű teknős, de nekünk egy aligátor teknősünk volt, ami elég közel áll ugye ehhez a jószághoz. Az azt hiszem, hogy 14 kilós volt, és egy ilyen konténerbe tartották vízbe, és híre ment az állatnak, és Prágából fedeztetésre hoztak egy 4,5 kilós nőstényt. Ez ugye azt kell tudni, hogy itt ellentétben a teknősöknél és általában az élővilágban a hímek általában kisebbek, mint a nőstények, vagy legalábbis ilyen alacsonyabb rend, mondjuk nem az emlősöknél. Itt azt hiszem, hogy elég nagy a méretkülönbség, ugye a keselyű teknősnél?
2: Elég nagy, pontos adatokat nem tudok sajnos, de mondjuk egy felnőtt keselyű teknősnél 20 centi lehet a különbség.
1: A nemi szerve?
0: Nem, hát a két nem típusú nemi szerv között, mint biológus elárulom, hogy teljesen más a dolog, nem igazán mérhető centiméterrel. De hogy a sztorit elmondjam, tehát repülőgéppel, mit tudom én, kölyál engedéllyel, akármivel elhozták ezt a szerencsétlen állatot Prágából, berakták a konténerbe az Ali mellé, az Ali úgy körbejárta ezt a turván hozzáképest hamburger méretű nőstényt, megkerest az egyetlen egy lágy pontot, oda belekapaszkodott, és mint ahogy az ember a bécsi zsömléből kihúzza a panír közül a húst, úgy rántotta ki az egészet. Minden szexuális előjáték nélkül fölfalta a 4,5 kilós aligátor teknős nőstényt, és a gazdája, aki végrepülte érte a cseh és morva és szlovák birodalmat, az elképedten látta, és közben nyúlni nem lehetett, mert az Ali előtte egyszer már egy harapással eltört egy seprűnyelet, ami már tekintélykovácsoló dolog, nem? Tudsz valamilyen ilyen rettenetes gaztettéről, hogy ilyen, hogy is mondjam, kissé fellengzősen fogalmazzak erről az állatról?
2: Nem. Körülbelül ugyanezeket tudom, mint te. Itt láttuk az ujjakat, a seprűnyelek azok nagyon általános tesztelő eszközök.
0: Tehát azért lehet érezni, hogy egy ilyen seprűnyelben azért van erő, és hogy ezt el tudja törni, azért az elég kemény dió. Mit lehet még erről a jószágról tudni? Azon kívül, hogy ugye, mint tudjuk, Észak-Amerikában él, törzúz és iszonyú nagyra nő. Van egyáltalán egy ekkora teknősnek ellensége a maga talaján?
2: Hát azt gondolom, hogy az emberen kívül nagyon kevés lehet. Talán az aligátor még, ami számításba jön, de azt hiszem inkább a gyerekeket eszik, felnőtteknek nincsen ellenségük.
0: Akkor most kicsit foglaljuk össze, csúsztatunk két állatot egymáson, az aligátor teknős és a keselyű teknőst. Mi a kettő között a különbség?
2: Hát egy első ránézésre nem sok. A különbség annyi, hogy a keselyű teknős lényegesen nagyobbra nő, egy olyan 30 centivel. A feje sokkal nagyobb, farka valamivel hosszabb. És azt kell tudni, hogy a páncél hossza, ugye, hogyha 40 centis, akkor a nyaka és a farka ennek a dupláját teszi ki. Tehát egy 40 centis keselyű teknős az 80 centis valójában. Körülbelül ugyanúgy néznek ki, az aligátor teknősnek nincs a nyelvén az a kukac, amiről beszéltünk, és a páncélján azok az élek nem annyira fejlettek, mint a keselyű teknősnek.
0: És melyik hol, szóval ugyanazon az élettérben fordulnak elő, vagy kicsit más az elterjedés?
2: Érdekes, hogy körülbelül ugyanott, az aligátor teknős azért lényegesen elterjedtebb, mert egész Kanadától egészen Ecuadorig nyúlik az elterjedési területe, de azonos élőhelyen is előfordulnak, és egymásnak ellenségei különben. Láttam képeket aligátor teknősökről, amiket keselyű teknősök megtépáztak.
0: Ha egy kicsit jól kombinálok, az azt jelenti, hogy ha Kanadában is él ez az állat, ahol elég hidegvízűek a tavak, akkor ha Magyarországra véletlenszerűen behurcolnák ezt a fajt, lenne szansza arra, hogy itt megmaradjon?
2: Tulajdonképpen igen, hogyha az északi alfajt hoznánk be, ugye, ami Kanadában is él, akkor valószínűleg megmaradna. Egyébként érdekesség, hogy a terroristák egyik kiemelkedő figurája Leslie Belső, aki csak magyar Darrellként ismert terroristák körében, ő Balaton, azt hiszem Kenesén fogott egy aligátor teknőst a Balatonba.
0: Ajaj, akkor ezek szerint arról van szó, hogy úgyis tervezünk egy adást arról, hogy a Balatont hogyan lehetne végre rehabilitálni, és visszahozni azt a gyönyörű tájképet, és kicsit kevesebb turistával, és kicsit kevesebb angolnával. Lehet, hogy ez a megoldás?
2: Hát elképzelhető.
0: El tudta azt képzelni, hogyha mondjuk a Balatonba felszaporodna az aligátor teknős, akkor ott komoly veszélye lenne a fürdőzőkre?
2: Hát mindenképpen egyébként nagyon jó ötletnek tartom. Az aligátor teknős talán nem annyira durva, mint a keselyű, de mondom, vízben igazából megtámadni nem szoktak embert ezek sem. Egyetlen egy esetről tudunk, amikor egy vízi teknős konkrétan emberre támadott. Ez egy indiai teknős lehetett, tehát nem a keselyű és nem az aligátor. Az illetőnek a veszélyét harapta le tőből állítólag, de ezt aztán megkérdőjelezték sokan, mert egy újságban megjelent egy cikk az egyénről, aki mosolyogva mutatta a hűlt helyét, és ez önmagában már elég gyanúsá teszi az esetet, miután ritkán szoktunk kaszakva megválni ettől a nemes szervünktől.
1: És

I was your fool all the year long, baby. I tried whole year long.

0: obey. That's all right for you. That's all right. Tilos Rádióban annyira felizgultunk itt az előbb a keselyű és az alligátor teknős különböző tulajdonságain, hogy lehet, hogy egy kicsit hosszan kalandoztunk el, de egy pillanatra még csak visszatérnénk, mert hogy itt közben Langsing említette, hogy felhasználják ezt az állatot az emberek valami különleges módon, mint a kopót.
1: Az alligátor teknősnek van egy olyan tulajdonsága, hogy a dögöt nagyon szereti, és az amerikai rendőrség pedig esetleg egy eltűnt hulla után nyomoznak, és az alligátor teknős az addig megy, amíg meg nem találja. Utána már csak ki kell húzni, húzza magával a hullakarját, vagy a fülét éppen, amiben belekapott.
0: Na, hát akkor jól tudjátok, hogy vízi hullakeresésre is használják a rendőrök ezt az állatot. Pityu, ez neked van itt valami közbeszólásod, mert könyökölsz egyre közelebb hozzám.
2: Hát nem, csak azt akartam mondani, hogy nem szeretnék én ott vízi hulla lenni.
0: Na, Ripityó Mézsa úgy is osztja ezt a nézetet, és akkor térjünk rá arra, hogy hát mint gondolom, hogy megrögzött természethangja hallgatók, tudjátok, hogy most az Édes Hazánk gyöngyei sorozatnak kéne következnie, de mivel hazánkban a tudomány mai áll

0: 1977-ből a Mocsári Teknős Böjti ételnek elkészítve címmel, és ezt fogjuk most tárni elétek. De én azt hiszem, hogy ha már természet hangja, azért nagyon fontos, hogy megjegyezzük azt, hogy a Mocsári Teknős ugyebár védett állat, és tudsz egyáltalán olyan teknőst, ami nem védett, tehát hogy esetleg másból szeretné elkészíteni a hallgató, akkor van rá lehetőség?
1: Hát az európai teknősök mind védettek, ez egyébként országonként különböző, tehát el tudom képzelni, hogy a mocsári teknős esetleg Albániában nem védett. Úgyhogy ha a hallgató egy albán mocsári teknőshez jut hozzá, akkor nyugodtan vegye a fejszét és essen neki.
0: Akkor azt javaslom, hogy a mai konyhai ajánlat legyen albán mocsári teknős böjti ételnek elkészítve, tehát Bécs 1777. Először vágjuk le a teknős békák fejét és a lábait, és áztassuk be a héjakat. Ezután tisztítsuk meg a héjak külsejét, majd gyökérrel, fűszerekkel és sóval együtt fazékba tesszük, és tiszta borsólevessel öntjük fel. Hú, ez alakul. Ezt rövid időre felforraljuk, majd kivesszük a héjakat, és kifordítjuk a tartalmát. Olyan, mint a velős csont eddig, nem? A májat, tojásokat, stb. Vajban megforgatjuk, jelentős mennyiségű gombával és egy teljes hagymával tűzre tesszük. Finom lisztet szórunk rá, és a korábban készült húslevessel, zárójelben, amiben a héjakat áztattuk, öntjük föl. Hagyjuk, hogy a leve felföljön, a teknőket hagyjuk sós vízben állni, amíg el nem jön az étkezés ideje, majd alaposan megtisztítjuk és megszárítjuk. Közvetlenül tálalás előtt némi finomra vágott petrezselyemmel és tojássárgájával keverjük össze a beltartalmat, meglocsoljuk egy vagy több citrom levével, és a héjakba pakoljuk vissza, úgy tálaljuk. Langsing, ettél te már ilyet?
1: Nem.
2: Nos, hát most pedig egy képzelt riport következik Gyulával, és talán még a nap folyamán, ha marad időnk, akkor Stephen Hawkingsról is hallotok a hajdani természet hangjában.

Hát én is izgatottan várom a nagy találkozást. Ez úgy tűnik, hogy be fog következni 3 percen belül a következő zeneszám után, már is élőben, szemtől szemben. Itt lesz Gyula. The big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man.

am on the northwest tip.

0: big man.
1: Tehát akkor üdvözlöm itt a stúdióban, Gyula. Én szerintem magának is, és nekünk is nagyon kevés időnk van arra, hogy a természet hangjában foglalkozzunk néhány közérdekű problémával, ezért vágjunk bele szerintem mindjárt a legesleg elején a legegyszerűbb kérdésbe. Maga szerint milyen most jelenleg az ország állapota?
2: Jelen pillanatban nagyon jó. Ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Én a mai hangulatot nem kívánom minősíteni, az mindenki érzékeli, miközben sokkal nagyobb feladataink vannak. Hangsúlyozni szeretném ugyanakkor, hogy kapunk fejünkre, hát mondják, amit csak gondolnak, de azért még kemény érvekre van szükségünk, de erre is visszatérek konkrétan. De fölhívom a figyelmet ugyanakkor. Jó, tudom, igen, utána néztünk. A lakosság nem tesz jót, nem tesz jót a nyugdíjasok. Túléljük ezeket, nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom. Nem tesz jót az ország. Tehát kellenek meggyőző érvek, szeretném hangsúlyozni. Ezek között hagy említsem meg a legfontosabbat, hogy ismeretes, hogy vannak előkészületben sor nagy, konkrét fejlesztési programjaink, ügyleteink. Ha jól emlékszem, jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Valami költségbe kerül ez, meg nem tudom most mondani, hogy mennyibe. Tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami egyáltalán nem közömbő számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Ezek lehet, hogy aztán megjelennek a konkrét döntésekben. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Ugyanakkor nekem meggyőződésem, hogy az elmúlt 3 év tapasztalata abban erősíthetnek meg bennünket, hogy ez a közép-bal kormányzat vagy a Magyar Szocialista Párt, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Ezért nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Tehát itt konkrét intézkedésekre van szükség, szeretném hangsúlyozni. Most ebből kiindulva, én úgy ítélem meg, hogy 98-ban még erőteljesebb, szeretném hangsúlyozni. Tehát vannak ennek nagyon konkrét jelei. Különben is konkrétan különböző tájékoztató anyagokat kaptam az állami csatornákon keresztül, ha jól emlékszem. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában, és ennek alapján konkrétan azt gondolom, hogy 1998-ban nyitottan kell lennünk egymás iránt, meg kell próbálni, hogy ez az ország, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. És azért meg lehet nézni, tényleg most már tudunk építkezni, konkrétan, tehát én nekem nincs mit szégyelni. És így tovább. Ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni.

0: A következő kérdés, akkor azt hiszem, hogy újra ugyanezt fogom föltenni. Szóval, hogy milyen az ország jelenlegi állapota maga szerint?
1: Emlékeztetni kívánok mindenkit arra. 1997-ben, ha jól emlékszem, azért messze nem az a helyzet, mint az előző két évben, amikor egy válságot kellett kezelni, és válságon átvezetni egy országot. Hanem 97-ben tényleg most már tudunk építkezni, miközben sokkal nagyobb feladataink vannak. Túléljük ezeket, szeretném hangsúlyozni. Ezért nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Beleértve ebbe azt is, hogy egyáltalán nem mindegy a mi számunkra, hogy milyen az ország nemzetközi hírneve elismertsége. Nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó. Ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Én a mai hangulatot nem kívánom minősíteni. A lakosság nem tesz jót, nem tesz jót a nyugdíjasok. Túléljük ezeket, nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom. Nem tesz jót az ország. Tehát kellenek meggyőző érvek, szeretném hangsúlyozni. Ezek között hagyj említsem meg a legfontosabbat, hogy ismeretes, hogy vannak előkészületben sor nagy, konkrét fejlesztési programjaink, ügyleteink. Ha jól emlékszem, jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Valami költségbe kerül ez, meg nem tudom most mondani, hogy mennyibe. Tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami egyáltalán nem különböző számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Ezek lehet, hogy aztán megjelennek a konkrét döntésekbe. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Ugyanakkor nekem meggyőződésem, hogy az elmúlt 3 év tapasztalata abban erősíthetnek meg bennünket, hogy ez a közép-bal kormányzat vagy a Magyar Szocialista Párt, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Ezért nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Tehát itt konkrét intézkedésekre van szükség, szeretném hangsúlyozni. Most ebből kiindulva, én úgy ítélem meg, hogy 98-ban még erőteljesebb, szeretném hangsúlyozni. Tehát vannak ennek nagyon konkrét jelei. Különben is konkrétan a legkülönbözőbb tájékoztató anyagokat kaptam az állami csatornákon keresztül, ha jól emlékszem. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában, és ennek alapján konkrétan azt gondolom, hogy 1998-ban nyitottan kell lennünk egymás iránt, meg kell próbálni, hogy ez az ország, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. És azért meg lehet nézni, tényleg most már tudunk építkezni, konkrétan, tehát én nekem nincs mit szégyelni. És így tovább. Jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni.

0: nem lehetne, hogy mi is kapjunk abból a szerből, amiből ez az optimizmus árad? Szóval mi a helyzet a konkrétan a lakossággal?
1: Konkrétan egymást hergeljük, ezért konkrétan nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Kapunk fejünkre, hát mondják, amit csak gondolnak a nyugdíjasok. Nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom, és ez jó rész csak a retorikai eszközöknek tekintem. Néha az anyázás, tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami közömbös számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Konkrétan egymást hergeljük, ezért konkrétan nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Kapunk fejünkre, hát mondják, amit csak gondolnak az nyugdíjasok. Nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom, és ez jó rész csak a retorikai eszközöknek tekintem. Néha az anyázás, tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami közömbös számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsakon.

0: Ez most már a negyedik kérdés, amit föltennénk, és érdekes, hogy semmiben se fog különbözni az előzőtől, tehát újra fölteszem a kérdést. Maga szerint milyen az ország állapota, és mi a helyzet a lakosság anyagi helyzetével?
1: Mint egy millió főre tehető azoknak a száma, dúsgazdag ember ebbe az ország. Valamiből élniük kell. És egyre több ezeknek a szám. Velük kapcsolatban szolidaritás elveit kell alkalmazni. Nekünk vannak előkészületben sor nagy, konkrét ügyleteink. Engem ezek foglalkoztatnak, az ilyen programoknak a megvalósítása, és hozzá szeretném tenni, már nem, hogy vizsgálatot indítani, de megfontolásra ajánlom, hogy aki meggazdagodott, az ilyen munkájával, tehetségével, ügyességével gazdagodott meg, és nem törvénytelen eszközökkel. Mint egy millió főre tehető azoknak a száma, dúsgazdag ember ebbe az országban. Az, amit szükségesnek tartanak, elhagyni, kiigazítani, jobbá tenni, változtatni, kiigazítani, elhagyni, változtatni, jobbá tenni, elhagyni, változtatni, stb. Stb. Stb. Ezek fogalmazódjanak meg, mert tulajdonképpen mindezekkel összefüggésben az ország teljesítményét külföldön egyöntetően elismerik, és úgy ítélem meg, igazítsanak ki, ha rosszul látom, hogy itthon is egyre többen így vélekednek. Kiigazítani, igazítsanak ki, ha rosszul látom, kiigazítani, kiigazítani, igazítsanak ki, ha rosszul látom, kiigazítani, kiigazítani, kiigazítani, kiigazítani, kiigazítani, kiigazít, kiigazít, kiigazít, kiigazít, kiigazít, kiigazít. Kiigazítsanak ki, ha rosszul látom. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigazít. Kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz, kiigaz,

0: Lehet, hogy a lakosságnak egy elenyésző hányada más életnívón él, mint ön. Mégis foglalkoznak-e, vagy foglalkozik-e maga személyesen ezzel a néhány milliós törpe kisebbséggel?
1: Nemet tudok erről, mert ezek lehet, hogy aztán megjelennek a konkrét döntésekben. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában, de illúziónk nincs. Megvizsgáljuk ezt konkrétan.
0: És hogyha már ilyen jó a lakosság hangulata, akkor hadd kérdezzem meg, hogy itt a természet hangjában hogy érzi ma este magát?
1: Nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó, de illúziónk nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúziónk nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúziónk nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúziónk nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúziónk nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúziónk nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúziónk nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúziónk nincs. Jelen pillanatban nagyon jó, jelen pillanatban nagyon jó, de illúziónk nincs. Jelen pillanatban

Yeah,

Nos, tehát ez egy pontosan 9 éve felcsendült természet hangja volt, az is május 13-án történt 97-ben, és most pedig valami egészen más.

0: Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!
1: Kertész 2 vagy Reménytelen szerelmem rövid története. Nem voltam egész bizonyos benne, vajon emlékszem-e rá, de viszont lehetségesnek tartottam, hogy egyszer már találkoztunk. Ő már messziről rám mosolygott, alig, hogy a kávéház ajtaján kiléptem, holmi bús mosoly lebegett az arcán, egyenesen felém jött, és mind a két kezét nyújtotta. Már egy órája várom, hogy kijöjjön, mondta lágyon, és egy kicsit szomorúan. Ne csodálkozzék, hogy itt talál. Kötelességemet tartottam, hogy felkeressem, és megmondjam magának az igazat, bármennyire fáj is, de becsületes, és őszinte akarok lenni. Barátom, nem tehetek róla, és kérem önt, ne átkozzon engem. Beleszerettem Kertész 2-be. Úgy rebegtem és törtem a fejem, kihez lehet szerencsé. Sokáig küzdöttem magamban, folytatta. Szóljak-e magának? De aztán elvégeztem, hogy nem áltathatom önt. Ezt ön nem érdemli. Nem, ezt mégse. Így könnyebben viseljük el mindketten. Az ember nem vitatkozhatik a szívével, és én nem tehetek róla, hogy beleszerettem Kertész 2-be. Nagyon csúnya arcot csinálhattam, mert még mindig nem jutott eszembe, hogy honnan ismerem ezt a nőt. Az Istenért, mondta egy kicsit elsápadva. Az Istenért, barátom, legyen erős! Azért jöttem, hogy szépen és nemesen megmagyarázzam ezt önnek, és megvigasztaljam. Hidd el nekem, Lajos. Lajos, túl fogod élni, és el fogsz felejteni engem. Jön majd valaki, egy tiszta és kékszemű leány, aki elfelejteti veled ezt a boldogtalan szerelmedet, és a szíved újra kinyílik majdó. Hidd el nekem, Lajos. Hidd el, leszel még boldog, és eszedbe se jut majd az a gonosz nő, aki összetörte a szívedet, de aki nem akarta ezt, mert nem tehetett róla, hogy beleszeretett Kertész 2-be. Megfogta a kezemet, és megindultan simogatta. Ki az a Kertész 2? Törtem ki dühösen, remélve, hogy így valahogy mégis megtudom majd, ki ez a nő. Lesütötte a szemét. Csak semmi hevesség, mondta. Lajos, az Istenért, nyugalom. Kertész 2 az FTC hátvédje. Ennyi, hiszen nekem dolgom van. Én nem vitatkozom ezzel a nővel, legyen neki igaza. Hát, ha beleszerettél, légy vele boldog, mondtam, felháborodást megéjezve. Isten veled! Sarkon fordultam, és elmentem. Hallottam, hogy ilyetten is felindultan kiabált utánam, de nem fordultam meg. Másnap levelet kaptam. Szegény barátom, egész éjjel nem aludtam, borzasztóan aggódom érted, hogy még valami kárt teszel magadban. Rettenetes volt, amikor a múltkor úgy ott hagytál az utcán. Nem vehetem a lelkemre, hogy miattam tönkreted magad. Azt akarom, hogy belenyugodjál sorsodba, és megértsed, hogy mi azért barátok lehetünk. Szépen, szeliden beszélhetünk egymással, megvigasztalhatjuk egymást. Hát mit tegyek, mondd, Lajos, mit tegyek? Küzdhetek-e én egy érzés ellen, mellyel küzdeni nem áll hatalmamban? Küzdhetek-e az ellen, hogy beleszerettem Kertész kettőbe? Szegény, szegény barátom, nyugodj meg, légy erős, el fogod felejteni tudni a te boldogtalan kis anyádat. Egy darabig mérgelődtem, hogy még mindig nem tudom, ki az én kis anyám, aztán vállat vontam. Dolgom volt, otthon vacsoráztam, olvastam a lapokat, egy pohár szódásbort hörpingetve. Egyszerre egy női kéz szeliden kiveszi kezemből a poharat. Megfordulok? Ő volt az. A nyitott ajtón jött be, bús szemrehányással nézett rám. Szegény barátom, suttogta könnybe lábadt szemekkel. Már iszol is. Gyorsan kiitta a boromat, és leült mellém. Nem engedhetem meg, suttogta lágya, hogy miattam elzőj. Vigyázni fogok rád. Melletted maradok, míg nem látom, hogy lemondtál szörnyű tervedről, hogy valami kár tégy magadban. Ilyetten biztosítottam, hogy már letettem erről a tervemről. Bús mosolyjal rázta a fejét. Tudod, erősnek akarsz látszani, de én ismerlek. Nem megyek el addig. Van még valami vacsora. Vacsora után kényelembe helyezte magát, és mosolyogva végigfeküdt a sezlonon. Igen, itt maradok nálad. Vigasztalni foglak. Addig nem megyek el, míg bele nem nyugszol a változtathatatlanba. Szegény barátom. 3 hónap múlva jobbnak láttam, ha elveszem feleségül. Mégis kényelmesebb dolog. Hozzád megyek, mondta egyszerűen. Hozzád megyek, mert becsüllek férfias, nemes bánatodért, kitartó, reménytelen szerelmedért. Hozzád megyek, s ha szeretni nem is tudlak, tisztelni foglak, mint legigazibb barátomat. 4. gyermekünk után egyszer óvatosan megkérdeztem tőle. Mondd, kérlek, édes kisanyám, én igazán nem tudom nézni, hogy te így hervadsz mellettem. Úgy érzem, most már el tudnám viselni a fájdalmat. Tehát csak azt akarom kérdezni, tudja-e az a Kertész kettő, hogy szerelmes vagy belé? Mit gondolsz? Kiáltott felháborodva. Milyen nőnek tartasz engem? Soha se hallott rólam, és soha se fogja megtudni, hogy szerettem őt. Csak legalább tudnám, honnan ismerem a feleségemet. 2 nő beszélget. Én nem értem, hogy lehet annyit beszélni róla. De milyen ostoba dolog, milyen smokság szólsz hozzá. A tejbegrízéktől jövök. Ott hagytam őket, mert már nem viselem el, hogy egyébről sincs szó. Milyen színvonal, édesem, látod? Ez az oka annak, hogy egy barátnőm sincs. Nem szenvedhetem az ostoba nőket. Hát én is csak azért szeretem a férfi társaságot, mert ott beszélhet az ember. Gondolatok vannak. Nichts über intelligenz, mondhatom neked. Ezek a nők, csak ruhákról beszélhet velük az ember. Most meg, mióta itt van, mind megbolondult. Tele van vele a fejük. Utálatos. Én nem értem, hogy lehet annyi szót vesztegetni rá. De ennyit beszélni róla, 2 szóval el lehetne intézni az egész esetet. Jóképű fiú, kész! Csinos megjelenés, fertig. Érdekes arc, hát aztán férfias fellépés, nincs tovább. Tűrhető látvány, semmi egyéb. Kellemes külső, ennyi az egész. Fiatalos alak, elég. Jóleső jelenség, pont.
2: artisztikus forma, csönd, finom vonalzás, muzik, gyengéd arabeszk, de hogy ennyit kelljen róla beszélni, hogy ekkora szárnyitogatást érdemes volna csinálni, hogy így kelljen forgatni a papulájukat, hogy ennyit gágogtassák a fejük nyílását. Nem mondom, még ha valami nagy költőről volna szó, vagy valami nagy gondolkodóról. Az én is csak azt akartam mondani, egy olyan nagy gondolkodó, az igen, az már igen. Arról már érdemes, akivel az ember beszélhet fizikáról, matematikáról, Philadelphiáról. Philadelphiáról? Vagy filológiáról? Bevánom is én, vagy valami milyen macak. Persze, de így folyjon a nyáluk egy ilyen mitugrász miatt, egy ilyen reklámpofa, egy ilyen mozifigura, egy ilyen szívdöglesztő, egy ilyen férfi démon. Nem megy a fejembe, mi van az egész emberen, amivel fél percnél tovább érdemes volna foglalkozni, ugye? Egyébben sincs annál a kis csinosságánál, annál a kis férfi szépségénél, meg az a kis szuggesztív erő, annál a kis szájánál, meg hogy az a szeme van neki. Kettő, hogy egy kis szívdobogást kap az ember. Nagyszerű, hát mi van azon, hogy az ember pejzslia egy kicsit rángatózik, ha látja, meg egy cseppecskét a szeme kéjebb jön, mint rendesen. A szemüregéből. Nagyszerű, hát aztán. Hát én is azt mondom, de hogy ezeknek a nőknek van képük leveleket írogatni neki, meg hogy körülállni a Royal kapuját, mikor lejön az utcára, meg szaladni a kocsija után, mintha volna eszébe törődni velük. Hiszen körül se néz. Összehúzza a szemöldökét és megy. Na és ha nem húzza össze, muszáj ezért mindjárt végigesni az utcám. Hát elvesztettem én mindjárt a fejem, amikor láttam, hogy egy kicsit rám nézett, mielőtt a kocsiba ugrott. Vagy én talán olyan nagy dolgot csináltam belőle, amikor azt a kis kártyát küldte a pincérrel, hogy szeretne velem megismerkedni? Vagy én talán nagyon meg voltam lepve, mikor bezörgetett az erkély ablakon éjszaka, és sírt, mert nem nyitottam ki? Vagy én talán csodálkoztam, mikor egy revolvert szorongatva a kezében, vérben forgó szemekkel méregette a férjemet? Vagy amikor így kinyújtotta a lábát? Pardon, kérlek, azért nem muszáj belém rúgni. Ó, édesem, csak nem, de igen, egészen belém rúgtál. Érzik a lábam. Ó, drágám, parancsolj egy kanál vizet. Mosd le, vagy ülj bele egészen a kanálba, és tartsd le a fejedet. Jó, ha ilyenkor az ember egy kicsit visszatartja a lélegzetét, egy fél perccel tovább, mint ameddig az ember kibírja.
3: Hölgyeim és uraim! Nem, kérem, ez már kicsit túl cifra lesz, ez a sok mindenféle hang a térben. Rádió, gramofon, hangos film, nem gondolják, hogy összezsúfolódnak a dolgok? A hang, a sok hang, ami világ kezdete óta elhangzott és szétfoszlott, nem hangzik el, s nem foszlik szét többé. Visszajár kísérteni, jelenné teszi a múltat, túldimenzionálja, felfokozza. Ki van számítva, ha minden élőlény élne, aki eddig meghalt, nem volna hely a földgolyón. De lesz-e hely fülünkben és a levegőben, ha minden zörej és zönge, ének és beszéd, ami elhagyja a hangok örökké bugyogó forrásait, összeömlik egy nagy, egyre dagadó tengerévé valami földön túli ordításnak. Egyelőre a zűrzavar állapotában vagyunk. Az ember már nem tudja biztosan, ha hangot, beszédet, éneket hall a szomszéd szobában, vajon emberi lény van-e a közelében, vagy egyszerűen rádió és gramofon szólalt meg. Felfogott hang és eredeti közt évek óta alig van különbség. Most azonban egymással zavarodnak össze a különféle gépek. Új Bábel. Gépek Bábele fenyeget. Múltkor is, hogy megjártam. Jó kis rádiómat forgattam éppen a szélrózsa minden irányába, szimatolva, hangverseny és előadás töredékek után.

0: ahol egy végső veszedelemben kavargó tömeg halál ordítása alakul ki. Folytott hangok, zokogás, sikoltozás, revolver dörrenés.
1: Segítség! Help, help! Oxikói! Hife!
2: Süllyedünk!
3: Kegyenek! A mentőcsónak! Hey, Stuart! Lője le, aki oda talakszik! Lője le!
2: Le a fedélzetről!
0: S hozzá recsegés és ropogás, és a hullámok bősz mennydörgése. Kirohanok a másik szobába, halálsápadta.
4: Gyerekek, rémes. Valahol szörnyű hajó katasztrófa folyik egy óceánjárón. Véletlenül elfogtam. Úgy látszik, a rádió leadójuk magától működik. Azonnal telefonálni kell a kőnyomatosnak. Tudnak-e róla?
0: Nagyobbik fiam unottan néz fel.
4: Hol fogtad?
0: Barcelona és Toulouse közt.
4: Legyin.
5: Ja, az Milánó.
4: Mindjárt megnézem.
0: Felvesz egy újságlapot, átfutja egy pillanat alatt, bólint.
4: Megvan, Milánó. 4:10-kor a Süllyedő hajó című hangosfilm közvetítése Lozánból.
0: Kaland. A szőke fiatalember fehér krizantémummal felöltőjének gombjukában sietve lép a standhoz.
4: Ez a kiskocsi szabad?
2: Igenis, kérem.
4: Szabadnak szabad, de... Mi az, hogy de?
2: Hát, ha nem hosszú útra. Mert éppen leváltok. Haza akartam menni.
4: No, egy fél órája csak van még.
2: Hát, ha nem több.
4: Tessék beülni.
2: Hová megyünk?
4: Ide figyeljen, öregem.
0: Előbb a Seregély utca 36 alá. Onnan egy hölgyet hozunk, aztán onnan ki Budára, a Márvány mennyasszonyba. Tudja, hol van?
2: Hogy ne tudnám, csak...
4: Hogy tetszett mondani, hogy hová megyünk előbb?
0: Seregély utca 36-os.
2: Aha. Hát csak tessék.
4: Na, mozgás, öregem, már is elkéstem.
0: A kocsi lódul. Utcák szaladnak. Híd, keresztezés,
4: közlekedési rendőr.
0: Seregély utca 36. A sarokról éppen most fordul be a kocsi. Lassít, megáll a ház előtt. Szaporán ugrik a sofőr, nyitja az ajtót. A krizantémus azonban nem száll ki.
4: Hát most jó figyeljen, öregem. Látja ezt az erkélyt az első emeleten?
2: Hogyne.
4: Na jó, szóval, maga felmegy az első emeletre.
0: Nem kérdi a házmestert, nem kérdez senkit egyáltalán, hanem jobbra, mindjárt a lépcsőháztól bekopog. Érti? Bekopog, és nem becsönget. A 7-es szám konyha ablakán. Akkor az ajtóhoz odajön egy cselédféle. Annak szép halkan megmondja, hogy szóljon a Rózsi nagyságának, Bubi van len. Érti? Bubi.
4: Ha a cseléd nem jön ki rá, akkor se csönget. Vár egy percig, aztán lejön, mert ez azt jelenti...
2: Értem, kérem. Azt jelenti, hogy közben megjött az ura.
4: Úgy van. Egyes. Maga nagyon intelligens pesti gyerek, öregem.
2: Hát akkor nem is magyarázok sokat.
4: Gyerünk!
0: A sofőr nem mozdul.
4: No, mi az?
0: A sofőr csak áll.
4: Hát miért nem megy? Mit bámul?
2: Én nem bámulok, könyörgöm.
4: Csak hát már mondtam, hogy megjött az ura.
2: Hogy megjött az ura? Hát azt honnan tudja maga innen alulról?
0: A sofőr vállat van.
2: Hát csak onnan, hogy magam volnék az ura a Rózsinak. Csak úgy véletlenül.
0: Aztán bátorítóan és megnyugtatóan, látván, hogy a másik nem tud felelni, még hozzáteszi.
2: Mondtam, hogy leváltok és megyek haza.
0: Tessék kifizetni a kocsit. Egy pengő, 65. A hóember és a kája. A hóember exkluzív életet élt. Már zsenge hógyerek korában feltűnt zárkózottságával és hallgatagságával. Nem beszélt az emberekkel, és tudta a módját, hogy mindenkit távol tartson magától. Ezzel hamar feltűnt, és nagy jövőt jósoltak neki. Amint egyre sűrűbb rétegekben rakódott rá a hó, vastagodott és felnövekedett, és a tekintélye

0: egyre nagyobb lett. Kezdtek foglalkozni vele. Egy érdekes egyéniség tűnt fel művészi életünkben, írták a lapok. Elhatárolt, különös egyéniség. Hallgatag és önérzetes. Nem kenyere a közlékenység, nem áradozó, nem bőbeszédű, nem fecsegő. A hóember divatba jött. A lapok hozták a fényképét, kritikusok véleményt mondtak róla, hogy milyen nagy dolgokat várnak tőle. Meg is magyarázták, hogy miért várnak tőle nagy dolgokat. Ezért, mondták, mert nem olyan, mint mások, nem erőlködik, nem keresi a közönség kegyét, nem hevül fel semmin. Gúnyos, hideg és objektív, mondták róla. Világosan látja a dolgokat, azt érezni rajta, anélkül, hogy beszélne, és fölötte áll az eseményeknek. Valamelyik kritikusnak az a szerencsés ötlete támadt, hogy a hóembert szembeállítsa a kályhával. Mennyivel nagyobb, értékesebb, izmosabb egyéniség, mondta a kritikus, ez a hóember. Mennyivel mélyebb, igazabb művészet az ő hallgatagsága, mint a kályha szuszogó, handabandázó sustorgása, amivel az egész világot meg akarja főzni, mindenkire rá akarja erőszakolni az ő unalmas és köznapi lelkét, és hosszú, unalmas ódákat zeng a nyárról, a szépségről és a nőkről. Milyen más a hóember? Egy odavetett szava, aforizmája, mennyivel értékesebb, arisztokratikusabb dolog volna, ha érdemesnek találná beszélni. Arisztokratikus. Így, ez a helyes kifejezés. Ebben megállapodtak, és ez a szó rajt is ragadt a hóemberen. Főleg a nők voltak elragadtatva a hóembertől. Ez már más. Ez igen. Ez egy igazi férfi, mondták a nők. Ez nem udvarol az embernek, nem olyan, mint a kályha, például, nem áradozik, nem for fel mindjárt, nem lángol, ennek gerince van. Önérzetes ember, igazi férfi, aki megbecsüli magát, és nem zokog és nyafog a szerelemtől. Az ilyent lehet szeretni, az ilyennek mindent oda lehet adni. A hóember naponta ezrével kapta a szerelmes leveleket, de ő egyikre se válaszolt, és csak búnyosan mosolygott. Ettől aztán csak nem megőrültek a nők. Egy csomó öngyilkosságot követett el, ami csak növelte a hóember tekintélyét. Dicsőségének tetőpontján a hóember megkapta a Nobel-díjat. Nagy bankettet rendeztek másnapra. Ezen a banketten a hóembernek végre fel kellett volna szólalnia, hogy beszéljen valamit, mondjuk a szerelemről. Mindenki izgatottan várta a hóember nyilatkozatát. Aznap éjjel a hóember titokban, hogy senki se tudjon róla, felkereste a kályhát. Leereszkedően köszöntötte. A kályha alig tudta tűrtőztetni boldogságát, hogy a nagy ember szóba áll vele. Nézze, barátom, mondta a hóember. Nekem holnap beszélnem kell egy banketten, de nem tudom mozgatni a szájamat, mert meg vagyok hűve. Aztán meg nem is méltó hozzám, hogy a saját értékes gondolataimból pazaroljak a csőcseléknek. Nem volna szíves valami csekészséget kölcsönözni, valami olyan népszerű ostobaságot. Hát, nagyon boldog vagyok. Hebegte és sustorogta és lángolta a kája. Talán parancsolná ezt a csekészséget? És egy parazsot nyújtott át. A hóember leereszkedően biccentett, és könnyedén zsebre vágta a parazsot. Másnap a nagy hóembert elolvadva találták, az orvosok agylágyulásból származó paralízist állapítottak meg, azonnal összeült a bizottság, hogy a hóembernek szobrot állítsanak márványból, mely hirdesse dicsőségét az idők nagy végeztéig. Egy kritikust bíztak meg, hogy a szobor táblájára foglalja össze röviden, milyen volt a hóember. A kritikus 3 napig gondolkodott, de nem tudta megmondani, milyen volt a hóember. Csak azt tudta megmondani, hogy milyen nem volt. Nem volt olyan, mint például a kályha. Végre azt ajánlotta, hogy írják, nem volt olyan, mint mások. A bizottság azonban kijelentette, hogy ez nem hangzik szépen, így kell ezt kifejezni, különb volt másoknál. Ezt rá is vésték a márványtáblára, és hazamentek a kályha mellé, mert nagyon hideg volt. Karácsonyi szám. Hajnalban 4 órakor mégis abba hagytam az olvasást, a karácsonyi szám kiesett a kezemből, és leragadt a szemem. De nem volt nyugtom. Betűk szaladgáltak a paplanomon, karonfogva szétszaladtak, és megint összeálltak. Egy hosszú novella cím a nyakam köré csavarodott, és folytogatni kezdett. Szerencsére segítségemre sietett egy gondolatjel, és elvágta a novella címet. A gondolatjel meghajtotta magát, és mondta, hogy sietnie kell, egy Erdős Zsené novellából jött a szondja, és vissza kell menni neki. A karácsonyi számból sürgetve és követelődve szaladgáltuk a betűk. A cikkek beszélgettek. Egy novella siránkozva.
1: Szalatlan! Micsoda indolencia! Elkezd olvasni, aztán abba hagy. A közepemen hagyott abba. Talán nem vagyok neki elég érdekes.
0: Másik novella, finoman, kicsit gúnyosan. Ne búsuljon, kisasszony.
1: Megtörtént ez előkelőbb novellákkal is, például velem. De engem például ez nem alterál. Látja, én úgy vagyok megírva, hogy engem akárhol abba lehet hagyni, és a hangulat mégis teljes. Én egy úgynevezett hangulatnovella vagyok, a féle finom, modern műfaj. Nincs se elejem, se végem.
0: Egy Móri Zsigmond novella.
2: No, kiskésik neki. Majd adja még alább is a kisasszony, mert amondó vagyok, hogy kezd már a hasam összefacsarogni attól a sok kákabéli finomságtól, amit a frajlajtány iszák. Anyüstit annak a tördelőnek, hogy ide tördel engem egy ilyen parfüngös frajla mellé, hát már nem bírom a szagát.
0: Egy könyvkritika higgadta. Nem tartom helyesnek ezt a veszekedést. Önök, bár mind a ketten másféle irányt képviselnek, magasabb esztétikai szempontból közös mértékkel mérhetők. Másik novella mérgesen.
1: Ugyan ne beszéljen bele mindenbe! Ezek a kritikák mind olyan matképűek!
0: Egy kroki szemtelenül a kritikához.
3: Mennyit kaptak magáért?
0: Kritika sértődötte. Maga meg általában fogja be a száját. Maguknak igazán könnyű dolguk van. Mindent elviccelnek, és aztán fölényesnek képzelik magukat. És pláne maga. Már sikerültebb gyerekét is láttam a papájának. Kroki elvörösödve.
4: Kikérem magamnak. Olvasott maga engem? Olvasta maga a közepen felé, a 4. soromban azt a viccet?
0: Egy aforizma gúnyosan. Humorban nem ismerek tréfát. 3. novella súgva a 4.
4: Nézze, ott a 200. oldalon azt a csinos szőke verset.
0: 4.
3: Tudom, szép fejes, de nagyon henceg, amiért tetszik. Nem is áll szóba senkivel.
4: Hallottam, hogy ki fogják adni könyvben is.
0: 3. súgva.
4: Hát tudja ki az? Az egy törvénytelen gyerek. Az apja bemutatta, mint eredeti, pedig nem az övé. Közösséges fordítás. 4. izgatottan. Ne mondja. 3. biztosan tudom. A vezércik ismeri. De ne szóljon senkinek.
0: Egy tanulmány.
3: Gyerekek, ne pletykáljatok.
0: Egy vers a hirdetések közt.
1: Segítség! Segítség! Nem bírom tovább!
0: Egy riport fontoskodva lihegve.
3: Mi az? Mi történt? Ki az ott? Ki kiabál?
0: a vers nyöszörögve.
3: Nem bírom ki itten. Ezek a hirdetések úgy ordítanak és szorongatnak. Nem hallja meg senki a hangom.
0: Egy másik vers rezignálta.
3: Hát azt hiszi, ha itt volna, itt elolvasná. Nézzem meg engem. 140 000 példányban jelentem meg, és eddig még csak egy öreg varró kisasszony olvasott el, de az se értett.
0: Fájdalmasan.
3: Engem nem ért meg senki, tompán. Engem a saját szülőanyám se ért meg.
0: Egy humoreszk felébred, és csodálkozva körülnéz.
3: Jé, hisz én már egyszer megjelentem ebben a labban.
0: Egy novella. De akkor más címe volt. A humoreszk odafordul.
3: Maga honnan tudja?
0: Novella súgva. Ne szóljon senkinek. Már én is megjelentem. A humoreszk felcsapja a monokliát, és fixírozza a novellát.
3: Milyen csinos fruska maga.
0: Szép eleje van. Ott a fején az a szerelmes pár. Novella röhög.
3: Mit röhög?
0: Mit röhög, szép magyar novella? Novella röhögve.
3: Hogy ne röhögnék? Hisz én nem is vagyok novella. Én egy közönséges hirdetés vagyok. Az elejem olyan, mint egy érdekes novella. Erre elolvasnak az emberek, és a végemen az van, hogy tehát mégis legjobb a gyomorkeserű.
0: A humoreszk hallatlan. Az utcán hangosan csöngetnek. Mindnyájan.
3: Mi ez?
0: A kroki, a szemetes. Nagy beteg a cipőm. November 20-a. Ma délután végre megvettem azt az amerikai lakcipőt. Szép, formás cipő. Klapnival. A napsugár kétszer szégyenkezve tápászkodott fel, miután hanyatt esett rajta. Jó erősen befűztem. Egy kicsit szorított eleinte a nagy ujjnál, de mindjárt elmúlt. 20 koronába került az egész. November 21-e. Reggel, mikor felvettem, megint úgy egy kicsit szorított, mint tegnap, de majd megint elmúlik. A Schuster mondta, hogy csak tapossam jó ki. November 22-e. Csígy de szorít! Taposom! November 23-a. Csígy akira lejzumát, enye. Még ma is? 3. napja? Tapiskálom! November 23-a. Nagyon fáj, na. Nagyon fáj. Hű, de fáj. Nagyon fáj nekem ez a cipő. Ma délután egy kis lázam is volt. Itt a palanyilat! November 24-e. November 25-e. Beteg ez a cipő, kérem a lássan. Hát most végre rájöttem, hogy ehhez nekem egy nap kellett. 3 napig kint kószáltam a hűvös völgyben, gyökereket és erdei sáskákat ettem kínomban, és táncoltam hozzá, hogy a Schuster bácsi mondta a kis hamis tangót táncoltam, de most már kicsit ideges vagyok. November 26-a. Ugyanis rájöttem, hogy ez a cipő beteg. Fáj, tehát beteg. Ha az embernek a foga fáj, ugye, akkor a foga beteg. Ha a hasa fáj, akkor ugye a hasa beteg, ha tehát a cipője fáj, akkor a cipő beteg. Na, nem mondom, hogy nagyon beteg, egy kis náthája volt, abból lett egy kis influenzája, mit tudom én, és most fáj, dingál egy pirinkó. Tehát csak éppen annyira, hogy az ember úgy vakkant egyet-kettőt, de legfeljebb minden lépésnél egyszer úgy bembinget egyet, és a szeme egy pirinkót kidagad az üregéből, de csak egy cseppecskét. Az a pár szemszikra, amit az ember lát, meg az a pár csillag fényes nappal, Istenem, oda se neki katona dolog. Majd beszólok egy cipődoktorhoz hazamenet.
5: még csak kibírom.
0: November 27-e. A cipő doktor, Schustermester megnézte a cipőt, szegényt. Megtapogatta, hallgatózott. Aztán mondta ő is, hogy nincs nagy baj. Kicsit meghűlt, annyi az egész. Üljek le addig, bízom csak rá, mindjárt segítő rajta. Belgyógyászi szempontból tekintette az esetet. Hosszan beszélt rosszul vart stepliről, bevágott klapiról, fejtolásról, de biz én nem értem ezeket az orvosi dolgokat. Valami csövet dugott bele, nyilván gyomormosás vált szükségessé, aztán hideg borogatást alkalmazott. November 28-a. Még mindig itt vagyok a cipőkórházban. Harisnyában ülök, mert a borogatás nem használt. Mikor felhúztam, még fájt egy kicsit. Na, nem nagyon, csak éppen annyira, hogy a nyelvem egy pindurkát kilógott. Na, éppen csak egy negyed méternyire. De a mester mégis lehúzta. Azt mondta, most még megpróbálkozik meleg borogatással. Ha az se használ akkor, de azért ne ijedjek meg, akkor menjek el doktor Kobrakhoz. Az specialista, mert úgy látszik valami szervi baj van, amit így belgyógyászilag nem lehet gyógykezelni, és konzíliumra lesz szükség. 10 koronát kért. November 29-e. Tényleg a specialistához kellett fordulni, mert este 8 órakor hirtelen görcsök álltak be, és a jobb oldal megdagadt. A specialista sokáig vizsgálta a beteget. Hosszan beszélt a diagnózisról, de nem értettem. Most valami új rendszerű bőrnyomóval próbálkozik, mondta, de ha ez sem használ, akkor műtéti beavatkozásra kerül a sor, mert komoly szervi bajok vannak, és a borogatás csak súlyosbította a kort. Már 30 koronámban van a kezelés. November 30-a. Bulletin. A cipő az éjszakát nyugodtan töltötte, talán mert nem volt a lábamon. Láz nem volt, az érvelés emelkedett. A bélést beragasztották valami nyúlós anyaggal. Kívül 2 evőkanállal sósborszeszt alkalmaztak. A beteget befektették a sámfába és az ágyamba. Én a pamlagon aludtam. December 1-e. Délben kivettem a sámfát, és megpróbáltam a cipőt. De az első lépésnél kiütött rajta a berejték. Le sem mehettem az utcára. Azonnal telefonáltam a cipősebésznek. Automobilon jött, megvizsgálta és kijelentette, hogy tüstént hozzá kell látni a műtéthez. Egy fél óra múlva már késő lehet. December 2-a. Rettenetes volt! Rettenetes! Egy görbe késsel először bemetszett a bélésbe. Ekkor kiderült, hogy a nyelve a cipőnek a bélés alatt összehúzódott, daganat képződött. Ez volt az oka annak, hogy olyan rettenetesen fájt szegény. Nem lehetett okoskodni. A sebész kimetszette, extirpálta az egész nyelvet. Bemetszett a klapniba, aztán összevarta lazán a felső résszel. Utána újra sámfába tették a narkotizált cipőt. Most várni kell. December 3-a. Fájdalomtól megtört szívvel jelentem, hogy a beteg nem bírta ki az operációt. Ma reggel, mikor felvettem, végigrepett a varrás, és levált a talp. A cipő abban a percben felsikoltott, és
5: meghalt. Exitus. Nyugodjék békében.
1: December 4-e. Az a borzasztó a dologban, hogy most 15-ig nem mozdulhatok ki hazulról, mert addig a fizetésemet kivettem és elköltöttem a gyógykezelésre. Csak 15-én lesz annyi pénzem, hogy új cipőt vehessek.
0: A magyar pénzhiány oknyomozó története. Akadémiai értekezés.
1: Ókor.
0: Már a régi magyarok sem ismerték a pénzt, amint azt Le Maître, a kitűnő historikus, Histoire de l'animalisme hongroise című alapvető munkájában részletesen kifejti. Filologice tárgyalva az esetet kiderül, hogy a magyar pénz szó a régi nincs, nincs, nénz, vénz, fénz, pénz. A szó gyökét a kitűnő filológus hosszas keresés után találta meg, magát a pénzt azonban ő se találta meg. Fejedelmek kora. A magyar fejedelmek hosszú ideig nyomorogtak, míg végre Szent István kapott egy koronát. Ezért az egy koronáért sok viszálykodások folytak. Második Endre volt az első, aki a magyar pénzügy fellendítését célozva vakmerőbb spekulációba kezdett. Ama kérdésre, hogy mit akar inkább, kardot vagy koronát, a kardot választotta abban a reményben, hogy hátha sikerül valahol eladnia két koronáért. Sajnos ezt a vállalkozását nem koronázta siker. Tatárjárás. 1244-ben a tatárok bejárták egész Magyarországot, de a pénzt nem tudták megtalálni ők se, erre hazamentek. A tatároknak szép, egyenes járásuk van, rövideket léptek, láb kifelé. Mohácsi vész. A mohácsi vész alkalmából, mikor II. Lajos belefulladt a magas árfolyamba, azért az egy koronáért megint nagy perpatvarok voltak. Végre Szapolyai és Ferdinánd között osztották fel a koronát, mindegyik kapott 25 krajcárt. Török hódoltság. Ezek után Magyarország 150 koronértékben 300 évig a törökök kezében volt. Ezáltal a törökök nem tudták használni a kezüket, mire néhány balkán állam hátulról megrántotta őket, mire a törökök hirtelen elvesztették Magyarországot. Ekkor vált aktuálissá Budavár bevétele, mely így sokáig foglalkoztatta a magyar kereskedelem ügyet. Szavolyai Eugént bízták meg az ügy békés elintézésével, ugyanis némi remény mutatkozott arra, hogy a magyar pénzügy kicsit fellendüljön. Kiderült azonban, hogy Budavárnak nagyon kevés a bevétele a kiadásokhoz képest, dacára az első rendű attrakcióknak. Ez se segített. Békés fejlődés. Az ezután következő kormányok mindent megtettek a magyar pénzhiány fellendítésére és istápolására. A magyar pénzhiány örvendetesen izmosodott, és nem sokára a társadalom legszétágazóbb rétegeibe is beszivárgott. Montecuccoli tábornok érdeme, hogy feltalálta a magyar pénzkérdést. Pénzkérdés alatt értendő ez a kérdés, miért nincs Magyarországban pénz? Ez a kérdés nagy érdeme a politikusoknak, a pénzfeleletet sajnos eddig még nem sikerült feltalálni. Forradalom. Bécsben 1848-ban egy napon elterjedt az a hír, hogy láttak egy embert, akinek pénze volt. A diadalmasan fejlődő pénzhiány kérdését mélyen sértette ez a feltevés. Ekkor jött az a nagy harc, amelynek eredményelőn az a határozmány, hogy Magyarországon nincs úr, nincs jobbágy, és hogy mindenki tartsa meg azt a pénzt, ami nála van. Ekkor végre kiderült, hogy senkinél sincs. Papírpénz. Miután így nyilvánvalóvá lett, hogy a pénzről szóló hír évezredes legenda volt csak, a pénzforgalom, mint olyan, lassanként átment a köztudatba, és most csak papíron, versekben fordul elő. A költészete meg kultuszának az állam is hódol. Papírpénz címen költeményeket nyomat és osztat szét. E kis ábrándos versek arról szólnak, hogyha valaki az államnak bemutat egy ilyen kis versikét, Álomországban kap érte egy picinke aranygát. Ezt az állam megígéri. Márpedig az állam megtartja, amit ígér. Ha pénzt ígér, azt is megtartja. Az asszony és az igazság. Az asszony elment az igazsághoz, és így szólt. Nem szeretem a férjemet, el akarok válni tőle. Kérem, válasszanak el. Az igazság a döntvénytár egyik kiadványában lapozgatott, és gépiesen válaszolt. Kérem szépen, az nagyon egyszerű. Beadja a vállókeresetet, mire felszólítjuk a férjét, hajlandó elválni, és ha hajlandó, rendben van a dolog, és elválasztjuk. Csak hogy a férjem nem hajlandó elválni, mivel erre semmi oka. Csak nekem van rá okom, mivel nem szeretem őt. Ez kérem nem ok. Miért nem szereti őt? Azt én nem tudom, hogy miért nem szeretem, valószínűleg azért, mert utálom. Az igazság a döntvénytárt nézegette, de nem talált erre vonatkozó utasítást. Hát, kérem, ez nem úgy van. Ebben az esetben nem választjuk el. Csak két eshetőség lehet. Vagy az, hogy a férj hajlandó elválni, vagy pedig a másik, hogy kegyed olyan okot tud felhozni, melyet a törvény válóknak elfogad. Iszákos az ön férje? Azért nem szereti? Nem iszákos, mégse szeretem. Talán, ha iszákos lenne, szeretném. Veri nagyságodat a férje? Nem ver. Mégse szeretem. Talán éppen akkor szeretném, ha verne. Nem tudja eltartani, ezért nem szereti? El tud tartani, mégse szeretem. Hát, akkor itt van ez az utolsó és legfőbb argumentum. Nem férfiú-e kegyethez a férje? Mert ha be tudja bizonyítani, hogy kedves férje nem férfiú, abban az esetben a törvény elismeri, hogy ha nem férfiú, akkor nem is férj, és elválasztja önöket. De bizony férfiú, hiszen éppen azt nem szeretem benne, hogy mégis férfiú akar lenni hozzám, mikor nem szeretem. Ha nem akarna hozzám férfiú lenni, akkor tudnék mellette élni, még ha nem is szeretem. Hiszen éppen azért jöttem a törvényhez, hogy akadályozza meg a férjemet abban, hogy férfiú lehessen. Ja, kérem, erre nincs törvény. Ha kegyed azt tudná állítani, hogy a kegyed férje nem férfiú, akkor esetleg lehetne valamit csinálni. Csak akkor. Csak. Az asszony elgondolkodott. Hát tudja mi, mondta aztán. Most jut eszembe, nem férfiú. Ezennel beadom férjem ellen a vállókeresetet, azzal az indoklással, hogy nem férfiú, tehát nem is lehet férj. Az igazság jegyzőkönyvet vett fel. Tudomásul vesszük, hogy az ennyi és ennyi eddig törvénycikre hivatkozva beadta férje ellen a vállókeresetet. Megindítjuk a vizsgálatot, és az eredményről értesíteni fogjuk. Az asszony hazament, és várt. Az igazság pedig elment a férjhez, és így szólt hozzá. Az ön felesége azt állítja, hogy ön nem férfiú, és ezen az alapon el akar válni öntől. Mit tud felhozni védelmére? Micsoda beszéd az, hogy én nem vagyok férfiú? Bizonyítsa be! Hogy bizonyítsam be, mikor a feleségem nem hagyja bebizonyítani, bezárja az ajtót. Az igazság egy percig gondolkodott. Orvos szakértőt fogunk megkérdezni. Az orvos szakértő oda nyilatkozott, hogy az ember férfiúi mi voltát csak nővel szemben bizonyíthatja. Viszont az asszony nem hajlandó arra, hogy a bizonyítás céljából kísérleti alanyú szolgáljon, s erre a törvény nem is kötelezheti. Mi itt a teendő? Az igazság három napig gondolkodott, aztán rájött, hogy ezt csak úgy lehet elintézni, ha a törvény egyenesen kirendel egy nőt, akivel szemben a férj bebizonyíthatja, hogy ártatlan a vádban foglalt gyanúsítással szemben, mely szerint ő ártatlan. Bizonyítani kell, és más mód nincsen rá. Kirendelt a törvény egy nőt, aki e fajta tudományos és szakértői kísérleteknél félhivatalos megbízatás révén hivatásszerűleg asszisztálni szokott, és a kiküldött bizottság előtt a férj bebizonyította ártatlanságát. Jegyzőkönyvet vettek fel, mely a csatolt orvosi látleletre hivatkozva megállapítja, hogy a felesége által emelt vád alaptalan, mivel a férj igenis férfiú. Minek következtében az egyetlen felhozott vállók elesvén a vállókereset visszautasítása a megfelelő törvényszék értelmében indokoltatik. Erről értesítetik az asszony. Az asszony a haját tépte, aztán felvette legszebb kalapját, és elindult a Dunapartra, hogy a vízbe vesse magát. A Kossuth Lajos utcában találkozott egy ügyvéddel, akinek elpanaszolta, hogy bánt el vele az igazság. Az ügyvéd egy pillanatig gondolkodott, aztán úgy szólt. Várjunk egy kicsit azzal a vízbeugrással. Be fogjuk adni még egyszer a vállókeresetet. Hogy adjam be? A férjem nem iszik, nem ver, el tud tartani, és férfiú. Más okot nem fogod el az igazság. Dehogy nem. A házasságtörést. A kegyet férje házasságot tört, és erről a törvény maga vett fel bizonyító jegyzőkönyvet. Hozd itt csak ide azt a kis okmányt. Rögtön megcsinálták a vállókeresetet, és az igazság a megfelelő törvénycikre hivatkozva házasságtörés címén elválasztotta az asszonyt a férjétől. Utolsó szavam a halász legendáról. Elmondtam múltkor egy álmamat, melyben a hullámzó Balaton tetején csónakázó halászlegénnyel társalogtam, melyből kiderült, hogy a halászlegény elég jól érzi magát, jól megy neki, és így, hát szóval nem mondom el újra az egészet, tessék elolvasni, vagy újra megírni. Az esetek folytatása lett. Ma reggel levelet kaptam a postán, mely balatoni halászlegény aláírással udvarjasan helyreigazítja néhány tévedésemet. Azt mondja, ezt a levelet egy halász ismerősére bízta, mert ő nem adhatja fel, amit mindjárt meg fogom érteni majd. Nem igaz, hogy ő üzletet csinál a bánatából, ahogy álmomban meggyanúsítottam, és itt tovább. Azt mondja, hogy ne szóljak senkinek. Hát ez meg lesz. Nem szoktam elmondani a rám bízott titkokat, mikor meg is írhatom pénzért. Majd ő megmondja nekem, mi az oka annak, hogy ott veszteg el a vizen, és nem mer kijönni a partra. Hát, az úgy volt, tetszik tudni, hogy neki nincsen csónakja külön, hanem bérelt egyet a Balaton Nyúzdár fürdőtelepen egy órára 40 krajcárért. Akkor még krajcárban számítottak. Hogy ő azelőtt nem is volt halászlegény, hanem fürdővendég volt egy bizonyos Grünfeld nevezetű, de ne szóljak senkinek. Kérem, hát már mondtam, rendben van. Szóval, fürdővendég volt, és bérelt egy csónakot 40-ért, és csónakázott Tihany felé. Egyszerre vihar támadt, behajtotta, erőlködött, nem tudott kijönni. Végre beállt a szélcsend, és kievezett a partra. A hídon várta már a kabinos órával a kezében, és vigyorogva jegyezte meg, hogy szép idő van, ifjúr, éppen 3 órát tetszett csónakázni, az forint 20. Grünfeld könnyedén megborzongott, s lenge képzetet támadt Bugyellárisáról, melyben 56 krajcár volt akkor, papírpénzben, ez még 48 előtt történt. Udvarjasan mosolygott hát, és futólag megjegyezte, hogy hiszen még nem akart kijönni, csak fáradt volt, és kijött egy kicsit a partra pihenni. Mindjárt visszamegy megint, és vissza is ment. De igazán ne tegyem szóvá, hogy a kéremet nem bízik meg az emberben. És gondolkodott, mit tegyen most. Nagyot gondolt, átevezett Füredre. De ott is állt egy kabinos órával a kezében, és 2,28 forintot számított a csónakért. Visszafordult hát Füredről, és átment Keszhelyre. A Nádas közt akart kikötni. Hanem a Nádas közt ott állt a fürdőigazgató, és már messziről integetett neki. Délnyugat felé fordult hát, és sokáig töprengett, mit tegyen. Végre eszébe jutott alig a felé egy elhagyott és vadregényes sziklapart, ahol vadkacsák és bölömbikák tanyáznak. Ott van egy kis szoros a fák között, ahol a víz beömlik a földbe és eltűnik. oda megy, úgymond, hanem tényleg nehogy híre menjen a dolognak. No, de igazán megharasszon, folytassa csak. Bebújik csónakostul a föld alá, és valahol majd csak kimászik a föld alól, vagy legrosszabb esetben mindjárt ott maradhat. Ingyen temetés. Úgyis elfáradt már az élet zivatarában, és halóporából fűzfa lesz, mely évek múlva kidugja fejét a parti homokból. Szerény, szomorú fűzfa, melyben senki nem ismeri fel majd az egykori Grünfeldet, és senki sem kéri számon tőle, hová tette a csónakot, és hol a 20.149 korona, amennyire a bérlet felrúgott azóta. Meg is indult arra felé. De mire odaért, addigra már ott is fürdőtelepet építettek. És a parton állt három kabinos órával a kezében. S bátor, lobogó szemekkel vizsgálták a viharos látóhatárt, nem vette ki partra csónakot, melyben egy régi ember, valamely őszfürdő vendég haldokol, ki mint könnyelmű ifjú egykor 40 krajcárért bérelt egy csónakot egy órára, s az óra leteltével nem tudott visszatérni. És így járt mindenütt Grünfeld, az egykori fürdő vendég, most legendás halásza a Balatonnak. Bárhol akart kikötni, mindenütt újabb s újabb fürdőtelepek nőttek ki a földből, és ő borzongva számolgatta magában, hányszor kelt fel, s nyugodott le a nap, s hányszor 40 krajcárt elcsónakázott ő már azóta. Egy napon értesült róla parti halászoktól, hogy már nem krajcárba számítanak, hanem fillérbe. Azóta egészen elvesztette a fonalat, s beletörődve sorsába már nem számolgatott tovább. Hiszen most már az ő 56 krajcárja is elvesztette értékét, és még az első órát se tudná kifizetni. Évek jöttek és mentek. A halászok gyakran találkoztak az ősz szakállas Grünfelddel, de őrizzem meg titkát örökké, hallgatag leszek, mint a sír, azt a kis tolpercegést leszámítva. Ne szóljak senkinek, hiszen most már úgy se lehet segíteni ő rajta. Legalább 50.000 forinttal tartozik a kabinosnak. És az állam nem fizeti ki helyette ezt az összeget, elég baja van neki a színésznők adósságaival. Ő most már úgy érzi, itt hal meg a vizen, és magával viszi titkát a hullámok ölébe. Én vagyok az egyetlen ember, akinek mindent elmondott, és még egyszer, utoljára kér, temessem el magamban az ő sorsát, mint egy fájó emléket. Könnyezve fogadtam meg, hogy eleget teszek kívánságának, és jelen soraimmal van szerencsém elhallgatni a balatoni halász legendájának való történetét. Tizennyolc évének üde bájába. Úgy tűnt fel, mint egy új hébé a század szennyes habjaiból, szőkén, csodálkozó nagy kék szemekkel. 18 évének üde bájával. Romantikus diák szerelemmel kezdődött a pályafutás, amint azt később sűrű megírták interjúvoló újságírók életének krónikásai. Ő maga mindig meghatva emlegette ezt az első szerelmet. Kék szemét könnyek harmata borította el, ha a közismert fordulathoz ért, mikor ott kellett hagynia a fiút, illetve a fiú mondott le róla. Nem akart útjába állani. A nagy hollywoodi producer követelte, hogy a siker érdekében tűnjön el. Nem tudni, mi lett belőle. Mint a sebzett szarvas vitte el szívében a nyilat. Egy képet szerelméről, csodálkozó nagy kék szemekkel, 18 évének üdebájával. Sok év múlva ismeretlenül tért vissza a városba, ahonnan elszármazott, de soha nem leplezte le magát. Valószínű, hogy ő is látta akkor a filmet, amin kettejük regényét játszotta el, maga a regény hősnője, az ünnepelt moziszínésznő 18 évének üdebájával. De a filmnek óriási sikere volt. Az ifjúság és szépség tavaszi lehelete néhány évig végig borzongatta a földgolyó szomjas tekintetét. A nagy színésznő személye is érdekelte és izgatta az ifjú lelkek kíváncsiságát, az egész világ tapsai közt folyt le a nász, mikor a nagy rendező oltár elé vezette, fehér virágok között, fátyol alatt pirulva, 18 évének üdebájával. Sokáig tartott boldogságok. S 15 év múlva, amikor elváltak, a lovagias férj maga ismerte el, hogy életének javát temeti. A válást magasabb érdekek követelték. A nagy politikust, aki nem tudott ellenállni a 18 év üdebájának, úgy szólván hazafias kötelesség volt támogatni mindenkinek, a férjnek is. S valóban. Életét hosszabbították meg az emberiség érdekében ezzel az engedékenységgel. A nagy politikus, aki már ebben az időben sem volt fiatal, még 30 évet élt, s késő öregségét is rózsafénnyel aranyozta be a hűséges nő 18 évének üdebája. A filmet is ott hagyta miatta. Egész életét a nagy ember kultuszának szentelte. A nagy ember ezelőtt 20 évvel bekövetkezett halála óta csendben visszavonultan él. Minap meglátogatta egy újságíró csendes magányában. Nem győzött csodálkozni kedvességén, szelídségén, szépségén. Meg is kérdezte tőle búcsúzáskor, miért nem tér vissza a vászonra, ahol még mindig hiányzik a közönségnek, nem tudják elfelejteni, micsoda sikere lenne megint, ha felbukkanna körül rajongott alakja az emlékek glóriájában. Hagyja el, legyintett rezignáltan a művésznő. Elvesztettem én már mindent. Az élet nem tartogat számomra többé meglepetést. Az én koromban már nincs többé karrier, siker, szerelem. Szépen bele kell törődni, és meg kell elégedni azzal, ami megmaradt. Az én koromban, kedves barátom, egyebe sincs már az embernek, csak az, amit el nem vehet többé senki és semmi, az, ami örök és változhatatlan, és amit nem akarok kockáztatni többé, amit magammal akarok vinni síromba, az én 18 évemnek üdebája. Felöltözve látta Flórát. Egy kiszólás az egész, egy régi mondás, pici változattal, amit ma délután a társaságban mondott Béla barátom. A társaságban senki sem vette észre, hogy ez a mondás ki van fordítva. Ő maga se, aki mondta. És mégis a mondás és a tény, hogy senkinek nem tűnt fel, jellemzőbb a korra, amiben élünk, mint sok futurista és impressionista színdarab és szemle. Flóra kisasszonnyal Béla nyáron ismerkedett meg a hullámfürdőben. Finom, gyöngéd, illedelmes megismerkedés volt. Később a Margit-sziget is strandon is találkoztak. Nekem Béla már nyáron sokat beszélt Flóráról és barátkozásuk kedves, vonzó természetéről. Határozottan meg lehetett állapítani a kezdődő szerelem ismérveit. Béla nem győzte dicsérni Flórát. Hogy milyen kedves, egyszerű, közvetlen, milyen szerény és nőies amellett, és milyen okos. Ő nem tette hozzá, de minden szava mögött a régi és örök vágy remegett. Micsoda feleség lenne belőle? Mindenképpen tetszett neki. Részletesen ismételgette, miről beszéltek ma, napfürdő közben, kinyújtózva, mesztelenül sütkérezve a homokba. Szívesen hallgattam elfogódott és elfogult rajongását. Bélának elég humora van hozzá, hogy rosszul ne álljon neki egy kis egészséges szentimentalizmus. Ma délután a társaságban többen fogadták Bélát, miért olyan rossz kedvű. Kitérő, szórakozott válaszokat adott. Valaki tréfásan megkérdezte, mi van Flórával? Erre kitört. Hagyjatok békén, vége, hiszen éppen erről van szó.
6: No, no, mi történt? Hogy mi történt? Mondta elkeseredve. Az történt, hogy ez a Flóra egy kellemetlen, ostoba, kacérteremtés. Én nem értem, hogy ezt nem vettem észre mindjárt. Pedig értek a nőkhöz. És nem is szép, és az alakja se jó. Teljesen kiábrándulta. Na de hogyan? Hogy jöttél rá? Hát úgy, hogy ma végre felöltözve láttam. A Váci utcában találkoztunk.
0: Keep smiling. Keep smiling, kedves Amerika pajtás. Barátságos arcot kérek, igen, igen. Most kérném azt a barátságos arcot, mind a 32 foggal a felső ajak felhúzott redőnye alatt a kirakatban. Most kérném, vigyázz, kész! Tessék egy percet várni, azonnal meg lesz a felvétel. Keep smiling. Mosolyogni, mosolyogni, ahogy a régi operetben mondták. Pardon? Nem értem azt a furcsa tekintetet a szétfeszített száj fölött, amit vetettél rám. Mintha valami villant volna benne.
6: Csak nem haragszol,
0: pajtás. Vagy talán, Isten őriz, nem tetszik a humorom. Mit sziszeksz? Kélek alássan, pardon? Mit szólsz hozzá? Úgy értettem, mintha azt sziszekted volna, hogy süssem meg a vicceimet, meg azt az aranyos kedélyemet. No de pajtás, bocsáss meg, hiszen tőled tanultam. Hát nem te mondtad mindig, amikor egy kicsit nyafogtam azok miatt, a múló kellemetlenségek miatt, hogy valutazuhanás, meg bankzárlat az északi tengertől Kréta szigetéig, hogy micsoda beteg, nyavajgós, vén, salabakter ez az Európa, mondtad, nem szégyelli magát, mindig siránkozni, panaszkodni. Idesüst, ezt csináld utána, öreg, látod? Én mindig mosolygok, akkor átmosolygok, hogy szétreped a képem. Attól vagyok egészséges, ruganyos, fiatal. No, igen. Most már bevallhatom, pajtás, akkoriban, mikor te még nem ismerted ezeket az izéket, egy kicsit bosszantott a jó tanácsot, hogy ne bőgjek. Vegyek rólad példát, aki nyugodtan mosolyogsz, míg engem esz a frász. De nem szóltam, nyeltem egyet. Így szép ez. Igazad volt. Keep smiling, ha szikrákat hány a szemem, akkor is. Pardon, tőled tanultam. Vagy talán nem is tőled. Lehet, hogy a két székely bakától, akikről a háborús anekdota szól, amelyben éppen hozzák a zupát, az éhes baka teli pofával kortyant belőle, kicsordul a könny a kintól, mert hogy forró. Mire a másik odaszól. Mit weekend? Édesanyám jutott eszembe, mondja ravaszul a góbé. Mire a másik is nagyot húz a zupából, kicsordul a könnye. Az első kárőrrende kérdi. Hát, Kend Mitri? Nekem is a Kend idesanyja jutott eszembe. Feleli kegyelettel a megtréfált katonapajtás. De csak azért, Amerika pajtás, csak nem ri, Kend. Keep smiling. Különben azt kell hinnem, édesanyám jutott eszedbe. A világ legbutább gyereke. Ma láttam a legbutább kisgyereket a világon. Nem hiszem, hogy ennél butább kisgyerek létezik. A kisgyerek úgy 3,5 éves lehetett, a sétatéren álltam a májával. A másik kisgyerek, az enyém, a szobalánnyal ott állt pár lépésnyire tőle. A világ legbutább kisgyereke minden ok nélkül tátott szájjal nézte az én kisfiamat, aki ügyet se vetett rá. A szobalány rászólt az én kisfiamra. Cinike! Cini el van foglalva, valami homobucka előtt guggol, nem felel. A másik gyerek körülnéz. Összehúzza a szemét, aztán a mamájához fordul. Kisfiú nyújtott zsíros hangon. Anyuka! Anyuka szívélyesen. Tessék, kisfiam. Kisfiú
7: Én Cinike vagyok.
6: Anyuka nyájasan. Nem, fia. Kisfiú pillanatnyi tűnődés után.
7: Hát, akkor ki vagyok én?
6: Anyuka rendületlen nyugalommal. Te Imruska vagy. Imruska.
5: Én Imruska vagyok.
6: Anyuka. Igen, kisfiú. Imruska Bóli.
7: Én
5: Imruska vagyok. Szünet. Szünet. Szünet.
6: Rámeredek Imruskára. Imruska anyukája lopva rám néz, észreveszi rajtam, hogy milyen ostoba az ő Imruskája. Ő úgy látszik, már megszokta. Egy kicsit talán elszégyelli magát, és nyilván azzal a szándékkal, hogy rehabilitálja Imruskát előttem, rászól. Anyuka.
7: Mit bámészkodsz, Imruska? Szaladgálj kicsit.
6: Imruska.
7: Szaladgáljak.
6: Anyuka.
7: Hát persze. Szaladj fel arra a kis dombra.
6: Imruska.
7: Szaladjak fel.
6: Anyuka,
7: persze. Szaladj fel.
6: Imruska pár pillanatig tűnődik, hirtelen, mint akinek világosság gyúlt az agyában, felszalad a dombra. Anyuka diadallal néz rám.
7: Na kérem, tessék nézni, felszaladt. Ebben a pillanatban.
6: Imruska.
7: Anyuka! Anyuka!
6: Anyuka.
7: Mi az, kisfiam?
6: Imruska.
7: Most fönt vagyok!
6: Ez volt eddig a legbutább gyerek, akit életemben láttam.
7: Gyerekben ennél butábbat nem láttam.
6: Még felnőttben is ritkán.

0: férfival ülök itt. Bence, Tóth Bence.
1: Szevasztok.
0: Cukros Simike.
2: Szép jó estét, szervusztok.
0: Bővíz Feri.
3: Hello.
0: Ferenc Feri, hogy szólíthatlak?
3: Gyurikával, hogy jól esik.
0: Igen, tessék, három remek ember, az közös bennünk. Én is ütő vagyok, de én álltam most itt csak rácsáznék, hogy mindenki gyűjt valamit. Szerintem akkor így menjünk sorba, Bence.
1: De kezdjük talán a vendégekkel.
0: Ferenc. Mióta?
3: Mit mióta?
0: Hát mióta gyűjtesz?
3: Valamit, vagy bármit?
0: Bármit. Mit? Hát mi a fő? Hát te sokféle dolgot gyűjtesz.
3: Igen.
0: Na, valami...
3: Kezdetek?
0: Ja.
3: Szerintem a...
0: Oviba már.
3: Mondjuk iskola. Gyufás doboz. Igen.
0: Hát azt szerintem sok embernek volt.
3: De nekem volt egy speciális területe, csak külföldi.
0: Ja, már akkor is ez a nyugatmajmolás. Mint egy orosz is ment
3: vele. Volt benne, de nagyon érdekes volt, hogy valahol akkor döbbentem rá a két tábor különbségére, hogy amikor láttál egy olasz és angol gyufát.
2: Az egyik meggyulladt a másik.
3: Nem. A színessége, a fajtái, a sokrétűsége, a mérete, a sorozatok, míg a szocialista gyufák ilyen egyenes szürke és barnák voltak. Ezek gyönyörű cellofánba csomagolt városképekkel, és különböző színű fejekkel.
0: És akkor megvilágosodott a fejedbe a marxizmus nem, és
3: nem,
0: a liberális
3: ennyire tudatosan nem, de valahol olyan érdekes volt a különbség nagyon. Tehát ez volt, ez mai napig meg is van, mindenféle, de továbbra is csak a külföldiekben, és ez mindenféle anyagi haszon és előnyszerzés. Tehát függetlenül ez csak tiszta gyűjtés.
0: De mondjunk egy számot. Hány?
3: Hát olyan 5000 biztos van különböző.
0: Ez kemény.
1: De egyébként az anyagi haszonszerzés az lenne itt motiváló?
3: A gyufában?
1: Igen, az...
3: Biztos, hát minden.
1: Ennek gondolom nagyobb piaca van, mint...
3: Mint? Szerintem mint, nincs
1: mint
3: már.
1: Annak, amit jó, én gyűjtöm.
0: Nekem annyi háttértudásom van, hogy a következő lesz a telefonkártya. Tehát a Ferenc az profi is egyben.
3: Az a 90-es években kezdődött, elmentünk Horvátországba nyaralni, 93-4, és akkor egy ilyen roviny, látképű, színes plasztik lapocskával telefonáltunk haza, és abban én beleszerettem, mert olyan praktikus volt, egyszerű volt, színes volt, szép volt, és akkor tulajdonképpen onnan ered a
0: megszólított
3: telefonkártya gyűjtés, hogy nem bélyeg, mert annál nagyobb, nem olyan sérülékeny, mint a bélyeg, nem olyan nagy, mint egy képeslap, úgyhogy tulajdonképpen azóta
2: arról van szó, ugye, bocsánat.
3: Plasztik lapocskák. Igen, klassz. Igen, így van.
1: Ezeknek de... volt a néha a Blahalúza téri aluljáróban
3: nyugati. Amikor volt az arany időszakban, 80-10 álltak egymás mellett.
0: És árultak a cserélt.
1: Minden. Albumokban. Cellofánba fűzött, vagy ilyen, mint a...
3: Nyugati, szigorúan nyugati. De olyan, hogy Európa...
0: És az egyik a Feri volt.
3: Nem, én ki nem álltam soha oda, de sokat jártam én is hozzájuk.
0: És így mutassál valami izgit, vagy megvan-e neked a XY?
3: Hát ez egy idő után, ez egy belterjes körpű minden gyűjtés, tehát itt volt minden, hogy beszerzési forrás is volt egybe, akár gyűjtésre, akár egyéb.
0: De itt a készpénzért cseréltek gazdát?
3: Bármi vagy, volt itt.
0: Tehát lehet,
3: bármi,
0: barter, persze, tehát persze, hogy nekem van persze, két persze, izém.
3: Nem sőt, itt volt a leasingel telefonkártyák, amikor egy különleges telefonkártyát akartál, vagy szerettél volna, és hogy az legyen üres, mert az volt a lényeg, akkor megtanulták az ottani járókelő emberek, hogy oda mentek ezekhez a gyűjtőkhöz, elkérte a telefonkártyát, lebeszélt egy összeget vele ott a fülkén, és visszavitte, és kifizette a 40-60-80 forintos.
0: De mi, az díjat. Miért érdekes, hogy üres?
3: Hát mert egy komoly értéket visszakapsz, tehát veszel 800 forintért egy telefonkártyát, minek legyen
0: tehát
3: rajta.
0: Tehát gyakorlatilag eladod a telefonálási lehetőséget így van, rajta, így van, és így neked így, meg megmarad a...
3: Ez komoly.
0: És hogyha elszalad vele a csár.
3: Volt, de hát...
0: Veszélyes dolog. De
3: egy idő után ez kialakult.
1: És nem volt ennek esélye, hogy az átfordul, hanem hogy pont a érintetlen, vagy le nem beszélt telefonkártya lesz az, ami értékesebb lesz.
3: Te voltak. A telefonkártyán az a különbség, mondjuk a bélyeghez képest, hogy a bélyeget látod, le van pecsételve, vagy nincs. A telefonkártyán nincs különbség, abban, hogy van-e rajta egység, vagy nincs. Innentől kezdve mai napig, amin van egység, azt csak te tudod maximum, hogy rajta van. Kutyát nem érted.
1: Ja, és a 96-ban még ezt le lehetett ellenőrizni,
0: ja, a szomszéd. De volt rajta 200 forint, azért nem nagyon lehet telefon.

0: csinálni.
1: Még nincs telefon, amiben bedughatnád.
2: Szerintem ezen több féle képek vannak?
3: Persze.
2: Pictogramok vagy?
3: Gyönyörű színes képek. Színes képek, csak plastiklapon és telefonási lehetőséggel.
0: És neked ebből mennyi van?
3: Telefonkártyából?
0: Hát figyelj,
3: gyűjtemény vagy mennyiség?
0: Hát miért az két külön dolog?
3: Hogyne. Hát van, ami a gyűjtemény, abból mindegyikből egy, és aztán vannak, amik...
0: Az, ami cserebere
3: eladni. Jön hozzá, így van.
0: Mert hogy te jársz ilyen, hogy hívják ezt,
3: bőrzék? Sőt, szervezek is bőrzék.
0: És akkor adsz, veszel.
3: Pontosan.
0: És akkor ez tulajdonképpen egy adott pillanaton tud lenni jövedelemszerző tevékenység.
3: Hát nézd, ha úgy veszük, a gyűjtő is jövedelemszerző tevékenységet végez, mert szeretne a kisebb értékű gyűjteményi darabjáért kapni egy nagyobb értékű, tehát mindenképp...
0: Hát várját, mit a kollega szotyi zacskókat gyűjteszél, az
3: nehezett. Hát ahhoz cserepartnert találni.
1: Majd, ha rám kerül a sor, elmondom, mennyire nehéz. Tehát, hogy van-e értelme egyáltalán?
3: Annyit hagyd mondjak hozzá, ez a szotyi zacskóhoz, hogy körülbelül 20 éve nagyságrendileg járom a Európát, Magyarországot gyűjtési dolgokkal foglalkozva, régi kollégákkal, és azért van egy-két dolog, amikor azt mondjuk 20 év után, hogy ez, nézd már meg, ezt még mi se láttuk. Hát ilyen a szotyi zacskó.
0: Tehát, hogy akkor a te telefonkártya, majd azt még rátérünk a Kinder tojásra, és a telefonkártya, és akkor ezen keresztül, tehát egy gyakorlatilag ilyen szakértő vagy szóval sokat láttam már karon.
3: Hát a telefonkártyából mindenképp, és hát sok minden csapódik hozzá.
0: Tehát, na de nem válszoltál darabra, gyűjtemény.
3: A gyűjtemény az szerintem egy olyan 10-20 ezer, de arra van a legkisebb idő mostanában foglalkozni. Telefonkártya mennyiség. Azért nehéz, mert tudom azt a beszerzés forrást, tudom, hogy is veszek egyszerre 10 ezer darab japán telefonkártyát.
0: De az nem olcsó.
3: Hát ha 10 000-et veszel, akkor összességében nem, de darabáron már azért ott lehet. Tehát 100 000 darab telefonkártya nem biztos.
0: És ez hol lakik, ez a gyűjtemény?
3: Mikor hol? Tehát, hogy a gyűjtemény az otthon van. Tehát
0: na, de ennek már van kiterjedése is.
3: Van.
0: Hát meg hát ezt valahogy katalogizálni kell, tehát ahhoz, hogy elővegyél egy 1996-os milánói nem tudom mit, azt tud valami rendszer.
3: A gyűjtés ott kezdődik, hogyha valaki rendbe tartja. Tehát nagyon sok olyan gyűjtő van, aki le van rakva stócba, vagy épp cukor egy nagy dobozba, de amikor ez már be van rakva albumba.
1: Akkor mi nem vagyunk szönyek szélére leszünk állítva.
2: Nem.
0: Na de ezek szerint ugye van az amatőr gyűjtő, és van a profi, aki egyben amatőr is, de profi is. Nem? Tehát igen, ez egy könyvtár.
1: Ferenc kifejezetten a profi gyűjtő.
2: Teljesen profi, persze. Hát én most tudtam meg, hogy nem csak én vagyok ilyen defektes, mert most mondta Feri, hogy havonta vagy két havonta van cukorgyűjtőknek ilyen bőrze. Hát én életemben nem hallottam. Hát,
0: azért milyen perspektívák állnak előtted?
2: Nem? Persze. Hát ezt hozta a 21. század.
0: És neked hogy indult ez a cukor dolog?
2: 82-ben vagy 83-ban voltam először külföldön, Bécsben. Az egyik barátomnak a nagybátyja kint lakott, és oda kimentünk ilyen 4-5 napra, és elvitt minket természetesen cukrászdába, kávézóba, és akkor megláttam, hogy vannak ilyen nagyon, nagyon jó pofák. Hát nálunk akkor még szerintem se híre, se hangban nem volt.
3: Mint a gyufával ugyanaz a hely.
2: Igen. És akkor úgy megtetszett, elhoztam, és miután ingyén volt, mert tudjátok, ki van egy hatalmas
0: kibliben. Tehát ekkor nem nézett oda a pincén, belemarkoltam.
2: Persze, de ez a mai napig megvan egyébként, hogy ezt így kell csinálni, hogy miután most már amúgy se ígatom cukorral a kávét, most már...
0: Akkor neked mind tele van. Az üres zacskó az él?
2: Nem, nekem mindegyikben van.
0: Ja, mindegyik, tehát
2: ez bontatlan. És vannak persze. A feleségem meg a lányom neki általán egy fél évvel ezelőtt szelektálták, hogy melyik európai és Európán kívüli.
0: Na várjál, ne rohanj ennyire. Tehát akkor ugye az a Bécsbe, a kávéházba, ezt rácsodálkoztál, ez hogy a Nyugat-Európa milyen is klassz, hogy ott a saját izéje van, a kafé, nem tudom mi. Uh-huh. És akkor amikor jöttél rá, hogy ez már, tehát hogy a második, a ötödik.
2: Elmentünk nyaralni Olaszországba, az is tulajdonképpen munka volt, mert egy lakókocsit kellett kihúzni tavasszal, és akkor annyi volt a az volt a fizetség, hogy én még kint nyaralhattam egy hétig ingyen és bérmentve.
3: Azt hittem, kaptál cukrot.
2: Kifizették ugye az üzemanyagot, minden franc karikát, nagyon jó volt, és akkor Olaszországban is szintén előjött nekem, hogy megint csak vannak. Hát ez a nyugat, ez még mindig nyugat, és akkor ott is a presszókba, kocsmákba.
0: És akkor egyszer csak direkt kezdték.
2: És akkor egyszer csak így
0: rákattam,
2: igen.
0: Oda menjünk be egy
2: kávéhoz. A barátaimmal sokat jártunk.
0: És belépsz egy ilyen helyre, akkor azonnal így leszkenneled a izét, hogy a kultúrát.
2: Olyan helyre be sem megyek, ahol nincs ki kávécukor, mert hát akkor mi a manónak? Hát nem.
3: Azt hagyd kérdezzem meg, hogy hány cukorral a zsebedbe jársz, mert én úgy csinálom, hogy ahova bemegyek egy kávézóba, ott mindig kell cukrot, mert hát csak 2-3 darabot kapsz, és azt el kell hozni, viszont a kávéba kell cukor, tehát a rendes cukorgyűjtő cukorral megy a kávézóba, hogy elhozhassa a helyi cukrot, és a kávéjába is jusson.
2: Az autóban, a céges kocsi volt, mindig van 4-5 darab.
3: Ismerős.
0: De neked különösen szerencsés, mert ugye a foglalkozásod az utazáshoz köt.
2: Hát amikor még kamionozok, igen, de hát én nagy részben itthon vagyok, Magyarországon görkorcsolyával, tehát kis autóval járkálok, és szabad csárgy ideje alatt.
0: Na de hát miért? A sátorajajújján is csíphetsz egy
2: érdekes cuccot? Persze, hát magyar cukraim is vannak, hát nem majmoljuk annyira a nyugatot.
0: Azért. És körülbelül hát mennyi lehet a darabszám most így?
2: Hát most, ahogy készültem ide hozzátok, és mint említettem, hogy a gyerekek így bedobozolták meg a feleségem, és külön rakták az európait, meg az Európán kívülit, ilyen cipős dobozokban vannak, és ezért vagyok én amatőr, mert valóban ez. De hát gondolj bele, ezt hogy az ördögbe lehetne belerakni?
3: Tudok hát, albumot hozni neked hozzá.
2: Na de album,
1: elkezdheted gyűjteni a
2: cukros. Ez egy, mutatom a kedves rádió hallgatóknak, hogy hát ezeket nem lehet.
0: Milyen vagy ez valami oktaéder, vagy
2: alakulat? Látjátok, ilyen különlegesek, szóval nem csak ilyen zacskókat vannak, véletlenül hoztam magammal ugye több ezer darabot, és vannak sorozatok, hát gondoljatok bele, látjátok, kedves rádióhallgatók, ezen betűk vannak.
0: És ugye a cukorból is sokféle van, tehát most már van ilyen barna cukor, nyírfa cukor, meg nem tudom milyen.
3: Nál cukor.
2: Én ezeket sose fogom megtudni.
1: Mi igaz abból a legendából, amit én egyszer olvastam, hogy aki ezt a henger alakú kávé mellé adható kis zacskós cukrot kitalálta, az nagyon csalódott, mert az emberek zöme nem a középen tépi el és roppantja szét, és úgy
0: el
1: akár, este veszem ágában, hanem a végép sem tudják cseszegetni, és állítólag ez teljesen ellentétes a feltaláló eredeti szándékaival.
2: Sose törtem ketté.
1: Nem?
2: Én, hogyha bárhol elfogyasztom a cukrot, akkor mindig itt a végén.
0: De most már bizonyos egészségügyi okokból gondolom nem fogyasztasz
2: nem,
0: cukrot.
2: Igen, két hete kiderült, hogy nevében a végzete cukroszűke. Cukros lettem, basszus!
3: És a pirulákat nem gyűjtöd, az édeskéket? Az ugye zacskóban vannak.
2: Van egyébként talán egy egyipteres, tehát egyiptomi légitársaságtól kaptam egyszer olyat, amiben ez a
1: cukorfók. Örüljön, hogy nem Sántai Mike vagy kérszemélyük,
2: mi viszont ott a becenelet. Ez itt egy púp.
0: És akkor nyugodtan mondhatjuk cukros, Mike, hát jár cukros. És akkor Bence, te hogy kezdődött?
1: Én nagyjából egy kicsit más ez a... még azt akartam megkérdezni Feritől, hogy a gyufa skatujagyűjtők és a címkegyűjtők az két külön kaszt, ugye? Jól gondolom?
3: Valószínűleg igen. Igen. A címkegyűjtők, én a gyufa körökben, mármint se cserepartnere, soha semmi ilyesmivel nem foglalkoztam, tehát igazából nem tudom, de az érdekesség az, hogy pont idén jutottam hozzá egy ilyen banános gyoboznyi katalogizált magyar gyufacímke katalógusra, amit nem volt szín, hogy neki akarták dobni. Valaki saját kis kacsójával vastag füzetekbe vezette föl a...
2: Vágva?
3: Ezt nem megmondom, odáig se jutottam, hogy beraktam, mert mondtam, hogy ez olyan munka van benne, hogy ezt vétek az enyészet.
0: Tehát, hogy legőzölve, vagy kivágva, vagy hogyan?
2: Hát én arra gondoltam.
0: Hát ez komoly szakmai kérdés.
2: És mindszerre körbevágva, vagy...
3: Hát a gyufa címkét áztatták egy időben, ugyanúgy leáztatták a fadobozokról, régen rá volt ragasztva, tehát az áztatós dolog volt. De mai napig lehet kapni ívbe, mint minden
1: nyomdaipari tárgy.
2: Igen, akkor, hogy még
0: de hol lehet
2: kutyasorozat?
1: Őrzéken. Persze, mindenféle volt.
3: Őrzéken, tehát ami terrautóra leesett, az leesik itt is, tehát föl lehet.
0: Ami leesett, az leesik.
3: Igen, tehát ez így van. Tehát, mondom, ívben mai napig lehet találkozni 30 évvel ezelőtti nyomdaipari
0: ívekkel. És akkor ezek szerint van cukorgyűjtő bőrze, vagy találkozó, vagy ennek is egy rendszere?
2: Én most hallottam. Először.
3: Van egy magyar, hogy reklámozzam őket, az a nevük, hogy Huncut. Unniai Cukorgyűjtő Társasága.
0: Huncut jegyzetelsz?
2: Persze. Most már itt van benne a Winchester katedrában.
3: Balatoni, Balaton Boglár, talán Ellei úr a fő szervezője, ez egy egyesületté is alakultak, ilyen, úgyhogy ők vannak, majd összehozlak velük. Mert...
2: Nézd meg, ez milyen szép, hagyj csak egyek ezzel.
3: Szeptemberben nálunk talált tartották az országos találkozójukat, amit mondtam neked ebből.
2: Nekem szent meggyőződésem volt, hogy csak én lehetek ilyen defektes. Egyszer próbáltam még.
0: De most ez szar
1: vagy jó. Én nem akartam.
2: Hogy is, én örülök neki kollégák, persze. Mert...
1: Én nekem mondjuk meggyőződésem volt, hogy imike, tehát a cukorzacskokat sokan gyűjtenek.
0: Te imike is, amikor ez elhatalmas volt rajtad a szenvedély, akkor családod ilyen, hát megértően...
2: Bólogattak és húzgálták a kezüket, ahol
0: és gondolták, hogy hát figyelj, itt sokat dolgozik.
2: A barátaim is, persze. Viszont a Szabolcs barátom hozott aramoktól is mindenhonnan. Hozzátartozik természetesen, hogy ezeket nem én, tehát én ezeket csak kaptam, ismerősöktől ismerek.
0: Már azért ma is bemész valahol külföldön, akkor...
2: Hát ez természetes, az természetes.
0: De ezen dolgozt, hogy elterjedjen ez, mert én csak nemrég tudtam meg a maratonon.
2: Hát, igen, mert ugye mindenhol úgy mutatkozom, meg az autón is kín van, hogy cukros imike, és akkor megkérdezik, ahova megyek, hogy miért cukros imike, és akkor én szeretettel természetesen, mintha nagyon-nagyon erőltetném, de nem, hát mondom, hogy... cukrokat gyűjtök, és akkor lehet hozni.
0: Tehát magyarul egy ismerősöd az megy valahova a Tájföldre, igen, vagy nem tudom, akkor hozz három vizet ajándékba. Hát figyelj, azért akkor neki kéne állni ezt így katalogizálni valami kis...
2: Az a baj, hogy...
1: Belépsz az egyesületbe, és nagyon el fogják találni, autorácsokkal, így van, albumokat is tudnak neked biztosítani, és megint egy új közösséget találsz.
0: Mert ez annyira szertág az a dolog, hogy nem valószínű, hogy van teljes katalógus.
2: Hát biztos, hogy nem, hát minden kávézónak
1: van. Akcióznak, úgy gondolod, hogy a Nyugat-Európa cukorgyűjtők acsarognak a kelet.
0: Nem, de ha jól értem, például a telefonkártyának lehetnek olyan katalógusai, ami törekszik a teljességre, nem? Tehát, hogy azt mondod, hogy mit adtak ki Olaszországba 78-ba, vagy 89, vagy nem tudom mikor, Burmába, és akkor van egy mint a bélyegnek volt régen. Tehát,
1: hogy... ezek szofisztikáltabb gyűjtések már szerintem gyűjtőszenvedélyek, a bélyeg, meg a telefonkártya.
0: De van vagy valaki?
1: Halló, igen.
4: Sziasztok, csak arról vagyok kíváncsi, hogy mi lesz a gyűjteménnyel Imike halála után?
0: Hát ez minden gyűjteménynél kérdése.
2: A Szabos barátom pálinkát fog belőle főzni.
3: Ez jutott nekem is elősőre eszembe. Hogy...
2: Egyébként nagyon jó pálinkát főz most is, csak úgy jelzem.
1: Halló?
4: Hogy nem lehetne felajánlani a Nemzeti Múzeumnak?
2: A Nemzeti Múzeumnak?
0: A Nemzeti Cukorgyűjtemény.
2: Hát figyelj, hogyha
0: hát azt egy alapítványt kell létrehozni.
2: Egy alapítvány, igen.
3: Azt soha nem ez a Huncut, ezek valamilyen alapítványi, vagy valamilyen egyesületi
4: formában. Vagy például a hat történetének.
2: Te hazafelé beszélsz.
0: Szerinted ezzel lőni is lehet.
3: Robbantani.
0: Ez a pálinka jobb vonalnak tűnik.
2: Ugye is hasznosabb.
0: Mit gyűjtesz te?
4: Én?
0: Igen.
4: Pénzt. Sok dolgot gyűjtök.
0: Hát mondja egyet.
4: Főleg régiségeket. Például nagyon régi káposztagyalukat.
0: Ja, ezt mondtad. Ja. Jó, neked se lehet könnyű. Mert az nagy, nem? Az helyi kell. Az nagy, az helyi igényes cucc.
4: Hát lóg a falon a lakásban.
3: Mekkora album kell ad?
4: Ezzel leesett.
0: És van katalógus?
2: Káposztagyűjtő katalóg? Vagy káposztagyaluk gyűjtő katalóg?
4: De nemrég megalapítottam az egyesületet, már van egy tagja.
2: És ki a vezér?
4: Hát én.
3: Ja, ki a tag?
4: Én vagyok a tag is.
0: Na jó.
3: Akkor egy hangú döntéseket tudtok hozni.
0: Hello. Szóval akkor neked ér hozni.
2: De kemény és...
0: De azért tényleg katalogizálnod kéne, tehát Burmából van.
2: Burmából szerintem biztos van, mind a 8000 vagy 10000 darab azért nincs benne a kobakomban, de hogyha valaki hoz nekem valamit, akkor...
0: És akkor van valami rendszeri tájolással, tehát hogy igen, vannak igen, a csehszlovák
2: darabok. Ausztrál, mindenhol nagyon-nagyon sok helyről, minden földrészről van. Az Arktiszról és az Antarktiszról még nincsen természetesen. Úgyhogy ha valamelyik ötök arra megy, akkor...
0: Na és Bence, te hogy
1: cuppant? Én nagyjából olyan 25 évvel ezelőtt kezdtem el. A akkori általános gyűjtőszenvedélyek tárgyai azért azok valamiféle ilyen esztétikai szempontokat vettek figyelembe. Én legalábbis úgy emlékszem, hogy szalvétát, meg akár gyufás címkét is úgy gyűjtött az ember, hogy megragadta azokban megtestesülő szépség. Én meg pont fordítva voltam a Szotyi Zacskónak a grafikai megoldásai, vagy hogyha néhányat mutatok, akkor talán elhiszitek, hogy az ordinári és a tehetségtelen és az abszurd és a szürreális különböző...
3: Kubai gyufa, csak ennyit mondok.
1: Ja, bocsánat, elnézést. Ja, akkor azzal még nem ismerkedtem meg, és akkor elkezdtem ezeket gyűjteni, és igazából három fő terület van. Csapás, az egyik az a újfehértói, Magyarországnak újfehértói, és szerintem a világnak is a Szotyi fővárosa. Van három albumom, amiben csak Újfehértóról származó.
0: De mindegyik más.
1: Mindegyik más, igen. Illetve magyar, illetve a többi az a Magyarországon kívüli. Egy-két nap alatt valószínűleg lehetne olyan megfelelő módon kategorizálni, vagy katalogizálni, hogy...
0: Ez, amit hoztál, ez itt a kezemben van, az tele van.
1: Igen.
2: Ezt én hoztam.
3: Üresbe gyűjtöm, igen. Vagy telibe?
1: Üresbe gyűjtöm, igyekszem telibe hazahozni, és akkor meg is eszem, de az a baj, hogy teljesen különböző ízlése van a világ népeinek a Szotyi fogyasztást.
2: De ezt máshol is fogyasztják egyébként?
1: Hát természetesen. Amerikában például a barbecue, meg a kovászos uborka ízesítéstől elkezdve...
0: Kovászos uborkát mutatni, nem lehet.
1: De van olyan, van kóser kovászos uborka ízesítésű Szotyi is. Van a bírtakomban ilyen. Megkóstolja az ember egyébként, de aztán...
3: De a kiadod utána.
1: Persze. Tehát én üresen gyűjtöm, de igyekszem mindegyiket.
2: Ez nem csak az Magyarországon kívül sehol nem a foci meccseken.
1: De rengeteg helyen eszik. Na, érdekes módon Európának vannak országai, ahol ez nem annyira. Olaszországban például egyáltalán nem elterjed, de Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Ukrajnában, Romániában komoly
3: szokott.
2: És ha te fogsz egy kamionnyi Szotyit, és kiviszed Olaszországba egy Udine meccsre, akkor szerinted abból
1: hát lehet
0: meg nem is
1: megyünk, hogy a meccsre. Prágában is ugye a sörrel meg a virslivel rohangásznak a meccsen a mozgóárusok. Magyarországon tök mag Szotyi.
0: De várjál, akkor tulajdonképpen Szotyi szakértő is vagy, tehát ilyen kovászos, uborkás, kóserizet.
1: Igyekeztem utána járni nyilván, hogy magának a technológiának, igen, a pörkölés, pörkölési módozatoknak, a különböző napraforgómat típusoknak.
0: És olyat is ér, aminek nincs héja.
1: Nem. Tehát
0: a héjas, köpködős.
1: Héj nélküli Szotyi zacskót nem gyűjtök. Egyetlen egy van, talán a gyűjteményemben, az nagyon szép, egy NATO csillagot ábrázoló, szintén magyar zacskó, ami hát szépsége miatt megragadható.
0: De a designerrel nem vetted fel még a kapcsolatot, hogyha egy helyről nagyon sok származik?
1: Mindegyiket valószínűleg a gyereke rajzolta a pörkölőnek, vagy a nagymama. Tehát olyan felismerhetetlen állatok és arcok, meg figurák
2: és vannak. És ebből hány amiben... félét van?
1: Hát 500 körül, 5-600.
0: És azért,
1: hogy ilyen 30-40 országból.
0: Kapsz te is, ismernek a haverok?
1: Nem, ez az, amit Ferinek akartam mondani, amikor jó, nagyobb, hogy mondjam, szélesebb kitekintéssel bír a különböző gyűjtőtípusokat, illetve én próbáltam rákeresni az interneten, hogy foglalkozik ezzel bárki még rajtam kívül. Egyszer találtam egy embert, aki magyar volt, akinek írtam, és ő nem hitte, hogy én azt gondoltam, hogy én valamivel, vagy nyilván valamilyen tréfát akarok üzni vele.
0: Vagy kölcsön akarsz kérni.
1: Úgyhogy ez egy árva árva vagyok, mint az újján. Tehát nem tudok én a nyugati pályán aluljáróba kiállni a mások példányokkal.
0: Szóval, ami kitalálható, az kitalálható.
2: Én is azt hittem.
0: Hogy biztos van, nem tudom én hol
3: van. Földön kívülek is vannak. Tudunk róluk.
1: Itt van például, ez talán ez volt az első olyan zacskó, ami
0: ilyen nagy,
1: arra késztetett, hogy elkezdjem gyűjteni. Látod, ebbe egy csomó motivum megtalálható. Amit mondom, ez egy tyúkba gyógyított, földgömbbe gyógyított Magyarországon belül lehet látni a Szotyit.
0: És
1: mindez
3: olasz.
0: Olasz színek.
1: Kékfe inkább holland vagy luxemburgi csillagos
3: sávos,
1: és amikor az ember egy ilyet meglát, akkor elképzeli azt a folyamatot, ahogy a Szotyi gyártója maga kitalálja, hogy milyen legyen az acskója, és amikor ez sikerült, tehát egy tyúkba oltott, földgömbbe oltott Magyarország, akkor elismerően csettint.
3: Azt az acskot gyűjtöd, amire nincs lejra, hogy Szotyi? Tehát csak napraforgó mag?
1: Igen, minden gyűjtök, a legminimalistább.
3: Nem csak napraforgós.
1: De a pirított legyen az a lényeg.
0: A nem pirított nem ér?
1: Nézd meg, tehát különböző mókusok, amikre, hogy mókus-e vagy
2: nézd,
1: sem.
2: Még egy tyúk.
1: Tyúk, igen.
0: De miért a tyúk? Mert szereti tyúk szereti a Szotyit, nem?
1: Nagyon érdekes. Ukrajnában, meg Oroszországban nénikével adják el a Szotyit, kendős öregasszonnyal. Tehát ott valamiért ez...
0: A sportnak van ehhez valami...
1: A törököknél, meg a japánoknál fiatalasszony, kis csinoska, magyaroknál minden. Tehát itt a lótól,
0: figyelj,
1: a futballistáig,
0: az indiától a... Tehát ebből lehetne
2: egy szabdolózatot. A visszafogott japánok is szotyíznak, kimennek, mit tudom, kriket, mecsket, és köpködnek ott itt, és utána a tenyérbe felfoghatnak.
1: Például a Csepel SC saját...
0: Egyedi széria.
1: Egyedi
0: szériát. És az még nem jutott eszedbe, hogy te csináltatsz magadnak egy ilyen saját szériát?
1: Hát szerintem ugyanúgy lehet saját cukrot is dobozoltatni. Vannak
0: egy cukrosimike feliratú cukor.
1: Erre szakosodott ajándékkártyák.
2: Édesként vagy stíviát most már, tudod?
0: Nem, de hát ugyanúgy, ahogy nyilván egy egyszerű presszó is ezt le tudja gyártatni, hát te is le tudnál nyomatni.
1: Na itt van például...
0: Egy exkluzív, hogy 25 éve gyűjtöm a cukrot.
1: Ez például egy eléggé minimalista dizájn, de helye van.
0: Az csak egy... De ne, ez nem is. Ja, csak hogy ott lehet látni, hogy oda van.
1: Ez spiritot napra
0: ez egy
1: forgó.
0: Egyszerűen igen, egy
1: üres
0: zacskó. Ez nagyon minimalista. Figyelj, és nem igen, gondoltad azt, hogy ezt be kéne szkennelni, vagy ez elmélni?
1: De, sőt, én még arra is gondoltam, hogy egyszer a Tilos Maratonon csinálni egy kiállítást, és 200 forintért megnézhetné az én 500 darab. És az is egy belépési forrás lenne. Hát ilyen sima...
2: Tehát belépő díjat szedni.
1: Nem,
0: na de akkor ilyen egyedi, tehát egy szobába bemehet és lapozgathatja egy fehér cérnakesztyűbe.
1: Falon ki lehetne tenni ezeket ilyen keret nélküli üveg
0: mögé.
3: Hát vannak ilyen mélyeggyűjtőknek kifejezetten ilyen táblák, amire bemutató.
2: Ezen én is gondolkodtam, hogy ebből jó lenne egy ilyen kiállítást. Hát egy ilyen nagy asztalt, üveglappal, tudod, kis gombost üveg megszúrni a tetejét, és akkor...
0: De miért kéne megszúrni?
2: Hát, hogy fölfüggeszteni, vagy mégse így.
0: De akkor megsérül, nem?
2: Hát, az a kis fülecskéje az.
3: Üres zacskóért adsz pénzt egyébként, Szotyi zacskóért?
1: Én kész vagyok adni, de még senki nem ajánlott.
3: Megvan a jövő biznisze.
0: Na, de most tessék, mire jó, olyan egyébként, mire jó a Tilos?
1: Vicces jeleneteket azért okoz ez, hogyha egy meccsen a tapucskoló, szurkoló lába alatt matatva mondom.
2: Bocsász, ugorom, meg arra, hogy menjél már
1: oda. Igen, mondom, ez egy...
0: Ne dobd el.
1: Így van, Gömze Margit 98-as pörkölése. Mióta keresett?
0: Mert akkor ez a sporttal is azért valamennyire összefügg, nem?
1: Azért az a legnagyobb öröm, amikor a
0: hoki meccsen
1: vagy foci meccsen a lelátón lát az ember egy jó állapotban.
0: De már akkor neked erre rááll a szemed, tehát állsz ott a lelátón, sokan nézik, hogy elhúzás a szélső.
2: Te jársz olyan stadionba is, ahol bizonyos emberek VIP.
1: Igazából minden stadionban.
3: Tehát egy híres ember zacskóját elkéred.
1: Az nem, neked. Ez nem...
0: Tényleg, hogy ebből mit tudom én a fenyő...
2: Hát, tudod, volt, aki a kólás dobozt elvette.
3: Hát az olyan napig működik.
2: Mert hogy ő abból ivott, és elvette.
0: Tényleg, Emlékszem a kólás doboz, meg a sörös dobozok a hősi időkben, mikor azok a nagyszobában, szekrényen. Hát az
2: csak amikor kedvesemmel összebútoroztunk, akkor Tíme azt mondta, hogy na most már aztán...
0: Ez elég, ez a cukros tudsz, ez elég, ez most ennyi lesz.
3: A Szotyi Zacskóról szabad kérdezni?
1: Igen, persze.
3: Ha van rajta dizájnváltás, tehát mondjuk... Igen. Mondjuk lejjebb kerül, vagy mondjuk megváltozik ez a felirat színe,
1: az egy új, variáció. Az egy új, így van, az egy új.
3: Lejárati dátum?
1: Lejárati dátum az nem.
3: Az nem.
1: Tehát az nem. Tehát azért ez egy tömegtermék ahhoz, hogy, hogy ritkában, gyakrabban változik a lejárati dátum, meg az érvényesség annál, mint sem a design változzon, de például a az, hogyha...
3: Oroszlán zöld lesz mondjuk.
1: Nem, de az... ezen, hogyha látod, ezen egy BT neve szerepel már, egy Újfehér Tói név, BT neve, amit mutatok ugyanezzel a dizájnnal, az a még Sónyákné papillona magát.
0: És azért ismeri a csávó a izéket, nem?
2: Nagyon ott van
0: a beszerzőket, mi?
1: Erre azt keresem.
3: De hogyha a KFT-ből mondjuk BT lesz a cégneve,
1: az korrekt, az változás.
3: Ez a klasszikus bélyeg.
2: Itt van egy zöldfülű egérke, nagyon aranyos, és egy sajt van a szájában, és napra forgok.
1: Hát, hogy mi van a szájában, azért az kérdés, mert ez például a tipikusan a Szotyi Zacskó dizájnnak egy olyan példája, ahol nem tudod eldönteni, hogy mit is látsz valójában, hogy az vajon egy napraforgó mag lehet, egy koldusegér, aki
2: mert itt van mellette, látod a kis dobozka, egyébként lehet, hogy koldusegér. Szegény
1: egér. Itt van például egy méh elől menekülő napraforgó.
0: Melyik a napraforgó? Szerinted ez a nap? Ja igen, tényleg, az... De hát nagyon stilizáltan, hogy ez finom legyek.
1: Ez az eredeti ennek az emberarcú oroszlánnak, amit most kaptam.
3: Nem akarják, hogy beparolsz.
0: És ez nem volt meg, amit kaptál?
1: De.
2: Véletlenül.
3: Van. Sunyáné, nem Sonyákné.
1: Sonyákné.
3: Papírra.
0: Azért tudja Sonyákné, hogy te ilyen olyan képbe vagy?
1: Egyszer elmentem Újfehér Tóra, direkt végig látogatni.
0: Na, ez az.
1: A Mosolygó Ferencet.
3: Na, ha van még itt Ferenc.
1: Tóth László, Papkás Ándor.
0: Le tud egy ilyen név, milyen jó imikes, Mosolygó, mert annak nem lehet Szabon nagy László. Baja.
3: Hát az a Mosolygó.
1: Magáról a faluról nem tűnik egyből úgy, hogy ez valami exkluzív.
0: Világfőváros.
2: Ezért kellene neki jó díjat fizetni?
1: Persze, hogy kellene, hogy a csodában.
2: És akkor gondolom fizet is Sonyákné.
3: Miért gondolt, hogy nem fizet, ezt akartam például.
2: Hát gyanítom, hogyha 35 forinté, ja nem, 104 forinté adja ugye.
1: A Flintstones.
2: Igen.
0: 104 forint.
1: Nem.
3: Szóval meg kell, hogy vigyem a cukrosokat egy kicsit, mert tuti, hogy van katalógusuk. Tehát látva itt ezt a huncutoknak a forgalmát, mármint hogy azt, hogy küldözgetik egymásnak a képeket, rögtön az első. Tehát biztos, hogy csinálják, katalogizálják különböző cukrokat.
0: De tényleg baromi nehéz lehet, tehát hogy...
3: Hát sok ember
0: kell. Én hoztam az hát imikének, sajnos iszonyúan szégyellem magam, hogy otthon felejtettem, de ez mindenképp el fogunk küldeni. Mindegy. Mit a Szarajevóból hoztam,
2: egy kocsmából. Lefekvés előtt éri haza, és akkor vissza is jössz.
1: Itt van például szintén egy foci tematikájú, nézzétek meg ezt a magát az ember.
0: Ezt ennél bárki tudnék rajzolni.
1: Azért mondom, hogy ez a tipikus magyar Szotyi Zacskó, akit valaki olyan tervez,
0: ez az Ebedli, nem?
1: Aki életében először fog plajbászt, hogy...
0: De ez lehet, hogy tényleg gyerekek...
3: Az a kéztartás, azt
0: el van törve neki.
1: Na, mondom, nekem valamit ebben az fog. Egész gyűjtésben leginkább mondom, ez a dizájn volt az első, ami mindig lenyűgözött az új meg az új zacskókon. A külföldi zacskók azok professzionálisak, tehát itt azok között a...
2: Azért onnan látszódik, hogy ez nem mai modern futballista, igen? Mert nincs még agyonvarva, látod, se a keze, se a lábam is agyonvarva. A sírója nincs belőve, ilyen hülye hajú, tudod, mint én, és tehát nem olyan stuccolt haj nincs.
1: Kicsit hát, Eszterházi igen. Mártonra emlékeztet.
0: Figyelj, és ezek a műanyagok nem korrodálódnak,
1: nem,
0: vagy nem?
1: Nem, nem. Ezek róla a ezeknek az öme azért 20 éves zacskó, és így albumban...
0: Ja, fénytől védve.
1: Itt van például ez a szomorú szemű...
2: Szamura.
1: Balu Maci egy napraforgó alatt. Ez is egy annyira mikro...
0: Azért ezt én dolgoznom kell, hogy Balu Macit ezen...
1: Maga a Maci.
3: Ezt akarja mutatni, hogy ez a Balu.
1: Igen.
3: Itt a két keze, itt a két lába.
1: Igen, egy korábbi verzió, hát már még nem volt odaírva, hogy Balu, de miután
0: És ez a márka név is, hogy
3: ott van. A feje, ott a ez feje is ott
0: van. Ez nagyon gici feje van.
3: Tulipán hasú, mert ez egy ilyen tulip, vagy rózsa
2: hasú. De ő is kétfajta. Nagyon aranyos. Na jó, az egyik jobban meg van pirítva, és ez
5: igen, az a baj, hogy már kezdünk belefeledkezni mi magunk ennek a nézésében, és ez egy rádióműsor, tehát inkább a rádióhallgatók számára is élvezhető aspektusairól beszélünk.
0: Egy kis zenét. Egy kis zenét.

0: Tilos Rádió gyűjtők szenvedélyek napja.
1: Én ezeket azt szeretném megtudni gyűjtőtársaimtól, hogy ezeket a számomra beláthatatlan mennyiségeket, ugye 10 000, meg több, neked is 8-10 000.
2: A körül van.
1: Ez mennyire befolyásolja a gyűjtői hozzáállást, hogy tulajdonképpen végtelen az, amit te gyűjtesz is,
2: és abszolút nincs. Nem.
1: Igen,
2: abszolút nem?
1: Nem.
2: Abszolút nem. Hogyha megnézed, tényleg ellentétben az, hogyival, ezeknek gyönyörű a kinézete. De különleges alakjuk.
0: Tehát egy örömet okoz, azt a ilyet még nem láttam, ilyen ez a dizájnban.
2: Igen.
0: Most mint a dizájnja.
2: Legutoljára Brazíliából kaptam, és akkor rettentő szép az egész kinézete. Ellentétben kaptam Észak-Koreából is. Ez rettentő.
0: Kicsit minimalista.
3: Kobai gyufa, megint.
2: Egy hófehér, és rá volt így, hogy sugár, cukor, és kétszer.
0: Na hát ez ennyi a másik volt. Vége.
2: És az rajta volt természetesen, hogy Észak-Korea, minden Észak-Korea.
0: És vannak ilyen különlegesek, hogy Che Guevarás, vagy ilyen, akkor Észak, vagy valamilyen?
2: Hát olyan arcok, akik híres emberek, én nem
0: mennek rá.
3: De én tudok neked mutatni, van egy 40 darabos olasz sorozat, az az 20. század híres emberei, Marilyn Monroe-tól, II. János Pápától.
0: Cukron?
3: Igen. Elvis Presley-től, tehát gyönyörű 40 darabos sorozat a Nelson Mandeláig.
1: És azt egy cukornál nem nehezíti a katalogizálást az, hogy sokkal nehezebb egy cukrot beazonosítani, hogy ez már nem tudom, hogy honnan van meg. Ekkor az is cukron, azért kevésebb információ
3: van. Egy olyan kategória, hogy beazonosítatlan kategória. Tehát
0: ez egy lényeges dolog, tudod? Tehát ha mondjuk kiveszed azt, hogy honnan van?
2: 90%-ban meg tudom mondani.
0: De mi országig, vagy város?
2: Országra.
0: Mert azt hiszem, mert a nyelv.
2: Meg rajta is van egyébként, hogy a cukrok 90%-án is rajta van, hogy hol gyártották.
0: Na, de azt nem tudod, orosz gyufa, akkor nem tudod, hogy Novoszibirszkből, vagy Leningrádból, nem tudom mi.
2: Nem. Hát ez ugye, mert sok helyen nem is ért sor.
0: Mikor
2: csak kaptam őket.
0: Amit nem hoztam el neked, az iszonyan gondolkoztam, így összegyűjtöttem egy pár darabot, és akkor most, hogy honnan van most ezt, nem emlékszem, hogy ezt a Szarajevóba a sörgyár izéből hoztam, vagy a izéből, de akkor elég az, hogy Szarajevó.
2: Persze. Albániából is van, úgy eszembe.
0: Melyik a legértékesebb? Van ilyen értelmes kérdés?
2: Én mindegyiket szeretem.
3: Tudok segíteni neked értékben, minél kisebb az ország, minél messzebb van, annál értékesebb a cukra. Tehát meglepő mondom, például egy indiai cukor, az sokkal, a nagy ország nagyság elejére elég értékes cukor, mert elég messze van, és nincs olyan kultúrája a kávés cukroknak. De értékes egy San Marinói vagy egy andorai cukor, de egy osztrák-német az kvázi értéktelen, mert annyi kerül be hozzánk, és olyan mennyiségbe, és olyan sok van belőlük, hogy nem okoz.
1: És ennek az értékét ki tudja megállapítani?
2: A gyűjtő.
3: Tudom, értéket nem, én azt szoktam mondani, hogy értéket nem tudom mondani, olyan árat tudok mondani, amennyire vesszük és amennyire eladjuk.
0: Tehát a piac.
1: Na én például a saját dolgaimmal szemben teljesen zavarban vagyok, fogalmam nincsen.
3: Egy szűk piac.
0: Tehát mondjuk egy madagaszkári gyűjtő azt mondaná neked, te figyelj, itt ezt a szotyi zacskóért mit tudná adni akkor?
1: Nem gondolod, de én hogy nem, fantáziálok néha azért erről, hogy valaki ezt a rádióműsort hallgatva hirtelen
0: rálicitál a cuccra, de nem adnád el semmi pénzt.
1: De hát pontosan ezt mondja felül, hogy hát
3: biztos van az a pénz, amire adnád.
2: Ez nekem eszembe se jutott, megmondom őszintén, hogy ebből pénzt lehetne csinálni.
3: Segítsek az értékében.
2: Nem hiszem, mert akkor esetleg...
3: De mondok neked, alapár a cukroknak 10 cent, 25 forint, 30 forint. De gyakorlatilag ennyi.
0: De az már a cukorsága, vagy maga a tárgy?
3: Tehát maga a gyűjtőknek szóló ár.
0: Még egyszer mond az összeget?
3: 10 cent egy zacskó cukor, 25 forint. Forint. 25-30 forint.
0: Na, szorozd be, imiket.
3: Ott kezdődik.
0: 10 000-rel.
3: Tehát nálunk a bőrzén ennyi az alapár. Ki van rakva az 5 kilós doboz, és 25 forint.
1: Figyelj, 30 forint. Eddig 10 000-rel számolva, akkor van egy 1000 fontot, de hogyha azt veszük, hogy biztos van 1000 olyan, olyan cukrod, ami mondjuk fél fontot is megér valakinek, akkor szerintem egy olyan 3000 fonttal számolhatunk.
0: Na figyelj, hazamész, mindjárt más ember leszel, most hazamész, és azt mondjuk mondtad, hogy kifikázta az én gyűjteményemet.
2: Hát a feleségem, természetesen, és most már így megyek haza, ilyen dagadt mellekkel.
0: Na, hogy a jövő, tehát valaki nyugdíj alapba teszi a lóvét, meg azzal foglalkozik, hogy nem
2: tudom. De azt elviszik.
0: Jó, és azt elviszik, de ez meg...
2: Ezt nem adom neki.
0: Nincsen ellensége? Móly vagy ilyen természetes ellensége
3: a cukor.
1: De egyébként nem feltétlenül cukorzacskó gyűjtésének, de nagyobb dolgok gyűjtésének van befektetői vonzata. Tehát sokan fektetnek abba, hogy bizonyos mint veterel autókat, meg különleges egyedi dolgokat azért gyűjtsenek, hogy az értéke sokkal nagyobb legyen akár.
0: Na de várjál, a befektetési rész az nagyjából értem, tehát azt mondod, hogy megveszem, és akkor ez idővel értékesül. Tehát én például néztem, gyűjtök ilyen fotós könyveket, hát főleg nézegetés céljából, és amelyik minél nagyobb, állati fura, minél nagyobb, a nagyobb könyvekért megnéztem egy ilyen Taschen izébe, hogy annak az értéke nem nő. Tehát, hogy ki $1000 megveszik a Helmut Newton Sumo című albumát, és az most ér 3000-et. Tehát, hogy ezt értem,
1: hát
0: hogy
1: valaki... Az nekem háromszoros ár.
0: Igen, tehát a befektetést értem. De maga a gyűjtés az onnan indul, hogy valami a fejbe egy bogár belemászik. Tehát amikor az első Szotyi Zacsit, az úgy ez érdekes.
1: Igen, én nekem, hogy mondjam, a nyerészkedési cél az nem fordult meg jó 20 évig a fejemben, de mostanában már, miután már egy szemmel látható mennyiség van, most már így elgondolkodom, hogy van egyáltalán ember, aki meg tudja állapítani, hogy mit érez? Szerintem nincsen.
2: Én arra lennék kíváncsi, hogy mások szerintetek erre kíváncsiak lennének, mert itt van mellettünk ugye az Iparművészeti Múzeum. Tehát, hogyha itt valahogy összeállnánk 8-10
1: szerintem vannak olyan iparművészeti, vagy akár ilyen művészeti szempontból is releváns, vagy értékes gyűjtemények, amiket lehet ilyen szempontból elemezni.
2: A múzeumokkal föl kellene venni nekünk a kapcsolatot, és mondani,
0: hát ez egy nagyon jó ötlet, ez teljesen reális, tehát amit te mondasz, hogy ez a design része, tehát jó trash design, vagy nem tudom, vagy a telefonkártyán,
2: az már művészet.
0: Az iparművészeti múzeumban van egy kiállítás, mondjuk van egy fal, amin 10,000 telefonkártya van, azért ez azon érdekes lehet, hogy a
1: én biztos, hogy például a telefonkártya az már valamennyire találkozott ezekkel a művészeti határterületekkel is. Tehát valószínűleg volt ebben a koncept.
3: Csalódást kell okoznom nektek, van az a 10-20-50-100 ember, akit érdekel, és erre igazából nincs. Tehát ez a saját berkeinken belül tud működni.
0: De tök igazon, nekem van egy jó ismerősöm, aki ott komoly ember itt az iparművészetiben, és ezt megkérdezem. Mert ez tényleg iparművészet, tehát hogy a...
1: Alkalmazott grafika.
0: Ja.
2: Hát nyilván nem arról van szó, hogy kiüríteni az egész iparművészeti múzeumot, hát és akkor nem. Cukrosimikének meg Ferikének elviszik a gyűjteményt.
0: Hát figyelj, azért ebből elég, tehát hogy most mi itt ülünk négyen, de hát érted, az egész országban azért nagyon sok olyan lehet, amit el se tudsz képzelni, hogy mind. Tehát azt sejtetted, hogy Szotyi Zacsit lehet gyűjteni.
2: Nem, mert mondom, amikor én ma készültem, hát elolvastam, hogy tényleg hányra kell bejönni, és akkor Szotyi Zacsba, hát mondom, ez biztos ügyeség, és valaki a toronyban ott baj van, valóban. Megszüntette a nap a kollégától.
1: Bocsánat, még ezt a Feri kezében pörgetett kinder tojást hadd fejtessem ki egy kicsit vele, illetve ez az, amire gondolok, hogy ez ha van valami, ami obligált gyűjtemény tárgya lehet, az a kinder tojásban szereplő vízbaszok, nem?
3: Mit jelent az obligát? Ebben az
1: esetben. Akkor, hogy mondjam, vagy az ember, igen, hát magától értetődően gondol arra, hogy ezt valaki gyűjti. Sőt, abban is biztos, hogy ezt rengeteg ember gyűjti.
3: Igen.
1: Ugye?
3: Igen.
0: És én a Ferencet régóta ismerem, igen? És van egy egyszer mutatott, mikor ezt először hallottam, hogy ezt gyűjtik, és én is azt gondoltam, hogy hát azért ez tehát a gyerekek meg minden, és mutatott egy nagyon szép kiállítású, komoly könyvet, ami egy katalógus, igen? És ott volt, hogy a Portugáliában 1979-ben a nem tudom milyen rózsaszín vízilovak sorozatban az a 7, és hát tehát így komplett.
1: Igen.
3: A kinder katalógus az körülbelül ilyen vastag most a katalógus.
0: Hello, van itt valaki?
4: Szervusztok, Gyuri vagyok. Hello. Nekem csak egy ötletem lenne. Erzsébeten a Csili csoport Dávid Fecónak a vezetésével lehet, hogy megcsinálná ezt a kicsibe ugyan egyelőre, de a kiállítást.
0: Remek, remek, felvesszük a kapcsolatot a Csili csoporttal, de én az iparművészetét is megkérdezem.
4: Hát az teljesen egyértelmű.
0: Ja.
4: Nem szabad kihagyni.
0: Oké.
2: Okay. Hello, szia.
3: Múzeumról csak annyit mondjuk, hogy egy időben a Posta Múzeum foglalkozott a telefonkártyákkal. Volt ott egy agilis hölgy, aki ezt úgy kézbe vette, és magyar kártyáktól a külföldiekig rakosgatta össze, ő valamiért onnan elkerült. Aztán mi lett azzal a komoly gyűjteménnyel, fogalmunk sincsen. Tehát mindig kellene valaki, aki adja hozzá a saját energiáit, ami vagy valószínűleg soha nem fog megtérülni, és azért ezek nem működnek.
2: A matchboxokról volt katalógus egyébként, hogyha emlékeztek, meg hát, 28 forintos matchboxokra, hogyha emlékeztek, vagy valakinek volt ilyen.
3: Most volt egy hír, hogy valami amerikai ember $3 millió adott az autójáért, és kiderült, hogy a matchbox gyűjtemény ér annyit, hogy...
1: És ilyen nagy fiókokban mutatták, és csak kék színű kerülek.
3: Ki az, aki 3 millió
0: ért? Matchboxok.
1: Matchboxok, igen.
0: 3 millió font.
3: Nem, ez egy gyűjtemény volt, gyűjtemény. És dollár, és az egész gyűjteményeért annyit, hogy...
1: Akkor viszont, bocsánat, a Kinder tojásra visszatérve, akkor annak lehet tudni, hogy pontosan mennyi darab, vagy mennyi
3: típus. Nem, az nem adja ki a gyár, tehát az megint...
1: Nem, hogy egy fajtából mennyi darab van, darabra? Hanem hogy összesen lehet, eddig mennyi
3: igen,
1: típus.
3: Hozzáadólegesen lehet tudni, nem tudom neked megmondani. Én azért a Kinder...
1: Neked van kedvenc?
3: Én kiestem egy kicsit a Kinder gyűjtésből, sőt a Kinder gyűjtés az nem is igazán volt gyűjtemény, az inkább piszkos anyagiak miatt adtam-vettem a kindereket, de ez 10 éve
2: vége.
3: Istenem,
2: itt mindenki pénzt csinál, mindenből,
3: megnézzük a csokit, megesszük, és megnézzük, mi van benne.
0: Sejted a szériát?
3: Nem vagyok, abszolút kiestem belőle.
2: Lejöttem a... Csörgesd meg, és mondd meg, hogy mi van benne.
3: Volt olyan időszak, hogy súly alapján látogattuk a Kinder tojást.
1: Én nekem, amikor a gyermekeim, két lányom pont abban a korban volt, amikor a Kinder tojások ilyen sorozatokat tartalmaztak, és emlékszem, hogy Elkaphat nagy nevű volt egy ilyen sorozat, amiben mindenféle rókák meg...
0: Hát figyelj, valószínűleg a gyerekek, akinek olyan korú gyereke volt, annak mindenkinek volt otthon 30-50, tehát ilyen kis amatőr izé, tehát azt elrakták az emberek, nem?
2: Manapság a gyerekek gyűjtenek valamit?
1: Igen, szerinted? Te hagy a csodában. Hát a Petőfi csarnoknál a zsibin, ott rengeteg
3: Én azt gondolom, hogy a gyűjtéssel kapcsolatban a gyerekek el kell felejteni. A gyerek az nem gyűjtő. A gyerek az nem gyűjtő, a felnőtt a gyűjtő. A gyerek az nem gyűjt, az csak maximum elrakja, mert szép.
0: A gyerek veszi.
3: A Kinder tojás az abszolút felnőtt hobbi. Gyerekek ott nincs, tehát a Kinder bőrzére gyerek nem jöhet be.
0: De nem is akar.
3: Nem is nagyon, persze, hát nem kell őket kivezetni, mert el se jönnek, mert menjünk már haza, nem érdekli igazából őket, hogy most a apuka nézi, hogy a vízilónak piros sála van, vagy kék sála van, és a piros sálas az...
0: És akkor azt gondolja,
1: hogy... Csak azt mondod, hogy az ilyen Lutra albumot, meg a foci VB-n a játékos albumokat, meg ezeket az is kereskedelmi... találták.
3: Nem, igazából? Az kereskedelmi hobbi, azon keresztül a gyerek, az egy más, az nem igazi hobbi, én szerintem az nem hobbi, az tart addig a 3 hónapig, amíg a Lutra album Motorcycle-t osztogatja.
1: Na, post kezdte, pedig sajnos érdekes, nem lenni a beszélgetés.
4: Hát kikérem magamnak, hogy a gyerekek nem lehetnek gyűjtő.
3: Mert? Nem, egész más, az nem gyűjtő.
4: Mi az, hogy nem lehetnek gyűjtők? Én konkrétan gyerekkoromban voltam igazi gyűjtő.
3: Á, azt nem volt igazi. Azt csak elrakosgattad.
4: Mélyeget, gyűjtöttem telefonkártyát. Hát igen, ez van, hogy nem volt egy... Jött a foci, jött a sport, jött sok minden, de akkor ráéreztem. Tehát akkor volt az a pillanat, hogy nekem úgy gyűjtenem kell a dolgokat. Azóta nem értem el. Azóta hanglemezek
0: jönnek... De akkor várjál, akkor azt kéne definiálnunk, hogy ki a gyűjtő.
3: Úgy van.
4: Hát ki a gyűjtő? Szerintem az a gyűjtő talán, aki ráértett arra a dologra, hogy egy keretet összeállíthat, és azok közt cserélheti és növelheti, és tehát a csere az egy nagyon fontos dolog ebben a gyűjtésben szerintem. Legalábbis nekem az volt.
0: Jó, oké, köszi, csere.
1: Szerintem a szerzés vágy, az izzad akkor, hogyha hall valamiről, ami neki nincs meg, és azt akarja.
3: Ez egy pók.
0: Igen, ez egy fontos dolog lehet, hogy azt mondod,
2: de ezeket
0: hogy,
2: régen
0: hogy nem idegesek, hogy azt mondod, de jó lenne szó, hogy azt a...
1: Igen, ennek megvan, nekem meg nincs.
3: Olyan is volt, persze, de egy része összeszerelhető, de azok kevésbé értékesek voltak itt, ami a fő terület az a úgynevezett kézzel festettek, a fémek és a pászluk, azok a három standard.
0: Lila műanyag pók, és ez is egy sorozat, amiben van egy kis cetli, tehát eleve ugye megadja azt, hogy próbáld a többit is megszerezni.
3: Valaki csak ezt gyűjti a papírt.
0: A papír.
3: Csak a papír. Igen, mert ez jó rakható albumban. Tehát ez az a baj, igen, tulajdonképpen nálam is azért maradt abba, mert rohadt sok helyet foglal el. Tehát
2: és ezt hogy takarítja a feleséget, hogyha
1: már... Horfogó.
3: Nem, tehát doboza van. Hát doboza van. Doboz. Meg az első állványom nekem volt szerintem Magyarországon, ahogy üveg úgy gyártattam le, hogy szépen fel lehetett rasztosgatni. Ez olyan 90-es évek közepén kezdődött. Hát itt akkor nagyon jó lehetett régi kindereket még beszerezni. Ezek igen komoly értéket bírnak, itt van befektetés itt a kinder figuránál, tehát ha most megveszed, nem mindegyik, bizonyos részét érdemes elrakni, és azért...
0: De mi az, hogy régi? Tehát azt mondtad, hogy az első az marha nagy kincs, vagy?
3: Hát vannak olyan sorok, amik 100 000
2: forintot sírnak. Honnan tudod meg a sorozatszámot esetleg?
3: Vagy katalógus. Vagy, hát, ja. Katalógus, vagy a tudásod jársz a helyekre, és utána nézel.
1: Persze, tehát tudják, hogy melyikből készült kevés, melyiket zúzták be, aztán
0: de akkor mit, mikor mondjuk azt valakire a gyűjtő? Mert oké,
2: amikor már vagy egy gyerek. Szerint.
1: Szerintem akkor, amikor energiát és időt és pénzt fetszöl abba, hogy a saját gyűjteménye lehetőleg
3: tökéletesen. Mikor arra törekszik, igen, hogy igen, keresi törekszik, a hiányzó igen. darabokat, megnézi, hogy ez a sorozat, ez igen, ez 4 darabból áll, már másfél éve keresem, nem kapom igen. meg a negyediket, akkor elmegyek a bőrzére, és akkor
0: pénzt na jó, is szóval én például elég sok CD-n van, vagy lemezem meg ilyen, tehát a zenét, de olyanért, tehát azon mindig csodálkoztam, amikor két jazzista beszélget, hogy 17 albumot adott ki a Cannon Bell Adderley Quintet, és nekem nincs meg a 17-dik, csak 16 van, és ideges. Engem ez soha nem izgatott, mert én engem abból a 17-ből az izgatott, amit én jónak tart. Nem, ami, tehát hogy lehet, hogy meghallgattam, mert ez elég szar felvétel egy klubban, nem tudom mikor, akkor nekem nem kell. De, de tényleg hallottam ilyen izéket, hogy mind a 17, tehát akkor teljes a szert, igen.
3: Akkor egy kicsit vissza kell vennem ezt, hogy a gyerek nem lehet gyűjtő, természetesen is lehet gyűjtő, csak szerintem a gyűjtőnek is van több fokozata. Tehát mint minden gyűjtemény, a gyűjtés ott kezdődik, hogy egy kvázi értéktelen dolgot kezdünk el gyűjteni, és azt próbáljuk minél tovább menni, de aztán átesel, és utána kell menni, keresni kell, mi hiányzik hozzá, és az egy másfajta gyűjtési lépcsőfok szerintem.
0: De akkor az már szenvedély, nem?
3: Hát igen.
0: Valamiféle ilyen, mert ebben van egy ilyen emocionális rész. Nekem ezt tetszik, amit a Bence mondta, hogy az ember izé, hogy de jó lenne az a izé, mert ha nem tudom, néző.
1: Igen. Tehát
0: meddig lehet ezt csinálni a gyűjtést? Ez
1: attól függ, hogy mit gyűjtesz. Szerintem tehát én például nem tudom, hogy mire vágyjak-e a saját ha szotyizacskó gyűjtem.
2: Ezt én sem nézem, tudom megmondani.
1: Most csak, hogy ebben mi az, ami kuriózum, mi az, ami ilyen elért. Mert ennek nincs viszonyítása alap.
0: Na jó, de hogyha egy tegyük föl, hogy
1: kimennél. Pontosan tudja,
3: hogy nem, mert a telefonkártyának vége van.
1: Hát de pont ezért van igen. régi telefonkártya.
3: De ahhoz, hogy a régi gyűjtés gyűjtse, de ahhoz kellene az új dolgok is. Tehát azt lehet érezni, hogy telefonkártya mint megszűnik, átvette a helyét a bankkártya, a parkolókártya, a ajándékkártya és minden ilyesmi, ami ugyanaz.
0: Na, de ha te mondjuk tegyük föl, kimennél egy Barcelona meccse Barcelonában most egy fapados járattal hirtelen, akkor azért bemennél egy kis boltba és ott megnéznéd a szotyikat.
1: Hát persze. Hát ja, meg be is megyek.
0: Ja, ja.
1: Mint ahogy a barátom, aki meg a foci meccseknek a műsorfüzetei gyűjti, ő meg megtesz mindent azért, hogy és aminek egyébként hasonlóan nagy, hogy legalább akkor a nemzetközi fórumai vannak, meg...
0: Tehát, hogy nekem megvan a 88-as
1: van neked egy
0: angol kupa döntő.
1: Így van, ha annak megvan a vagy jó mondjuk a 1915-ös.
3: Én tudok sorolni egy-két olyan érdekes hobbit, ami...
0: Várjál, van egy hallgatónk, szia!
5: Jó estét, a Golyos vagyok, sziasztok! Én pont azt akartam volna mondani, amit a Gyuri kezdett elmondani, hogy lehet, hogy ilyen kedvenc városból, vagy kedvenc csapatból, de például lehet olyan, hogy a nemzet leghíresebb szotizójának a zacskója, amit eldobott.
3: Nemzet zacskója. Nemzet szotizója, amit a zacskója.
1: Beszéltünk már erről.
0: Diego Maradona ebből szotizott, azért az valami
5: lenne. Vagy az Orbán Viktor
2: például. Erre egyiket sem gondolt hallott.
5: A 10 tribűn fölött, és akkor van egy Orbán eldobott, egy Garancsi, egy Csányi.
0: Jó, ezt most te erről szól. Jó, oké.
2: Gyűjt más.
5: Na,
3: háló. Egy dolgot azt akarok, hogy például csomagolt fogpiszkáló gyűjtés. Igen. Ezt nem tudom,
0: ez érthető, ez nagyon hasonló,
3: a teljes színes kupak tetőgyűjtéstől.
0: Hát a kártyalap... mi a tészínes kupak?
1: Az, amit beleteszel a kis marézi vagy.
3: Az ott Svájcban, ott olyan gyűjtemények, sorozatok és olyan képi gazdagság van, ez hihetetlen. Tehát láttam, hogy olyan albumok hosszú méteres.
0: És benne kérdez... van a tészín?
3: Nincs, csak a teteje.
0: Aha. Csak azt mondom, hogy
2: csepp van.
3: De a foci egy, mozi egy, most nagyon divat mostanában a BKV közlekedési egygyűjtés. Tehát meglepő módon az elmúlt 3 évben ennek...
0: Ez is véges lesz, mert átmegy majd mind ilyen digitalizált bankkártyaszerű valami.
3: A sörös relikvia gyűjtés, a kokakólás relikvia gyűjtés.
0: Én nekem azért van egy komolyabb sörös kupak gyűjteményem.
1: Most a műsor befejezése után 3 perccel kezdesz el.
3: Hódít a kóla palack, ez az alumínium palack, igen, az igen. A üveg alak, az most az 2 éve, az hódít. Olyan mennyiségben jelnek meg, és a bőrzémet elmondhatom?
0: De igen, abszolút. És benne van a kóla, vagy nincs?
3: Erre megy a vita a kólás honlapokon, mert egy idő után szétmarja a kóla. Tehát, tehát azt mondják, hogy a kólás a klasszikus palackot 10 évnél tovább ne tárult, mert elkezd szétmarja, és kirozsdásodik, és kifolyik belőle. Az alumínium palacnak még nincs olyan régóta.
0: Ja, még nem tudjuk, hogy hol a
3: igen, régen. Igen, és az erősebb azért, mint a...
0: Na, milyen bőrzét lesz?
3: Jövő hét vasárnappal úgy hívják, hogy telefonkártya és kinder figura bőrze, ahol megjelennek a cukrosok, kártyanaptárosok, képeslaposok, és kicsit ezek ostoha gyűjtemények, tehát nem a numizmatika, nem a bélyek, nem a klasszikus gyűjtési területek.
0: Ez nem lesz. A főáram.
3: Nem a főáram.
0: Hanem és hol lesz?
3: Most már Szotyi Zacskót is nagyon szívesen beleírjuk, hát ez az Atrium Park irodaháza, Váci út.
1: Ha valaki ott megjelenik, mindenképpen szóljatok, akkor a következőre.
3: Ez a Váci úton van. Majd átküldöm a szóról.
0: Küldet
3: a
0: linket is kirakjuk. Nem tudom. És akkor itt ez hány, ez ilyen egész napos?
3: 9-től 2-ig tart.
0: És akkor itt jönnek a komoly emberek cserébe.
3: Olyan mennyiségű kinder figura jönik meg, hogy már azért érdemes kijönni, az látványos. Tehát azt, amit ide kiraknak kindert, az félelmetes mennyiségű. És itt akkor az értékekben lehet tájékozódni. Hogy
0: és cukrosok is lesznek?
3: Cukrosok is szoktak jönni, egy 6-a jönnek.
2: Előttem az élet, látjátok?
0: Azért figyelj, azért ezt nem gondoltad volna.

0: Kupak, hogy hajtatlan kell, hogy legyen, tehát, hogy...
1: Két forintossal kellett kinyitni.
0: Hát most 5-ös-sel, 10-essel nyitott ki, katalógusuk van, ez a pezsgős kapszulának a mellékága, tehát a pezsgős kapszula, tehát a pezsgős parafa dugon, vagy a dugon lévő kis fém kapszulát, az egy igen komoly hobbi Olaszországban, katalogizálják, albumjaik vannak, olyan berakók, ahol ezt
2: belőle rakni. A pezsgőt, az egy ilyen ízézerjelés, és csak ott van egy
0: tetején,
2: egy háló alatt van egy kis
0: igen,
2: ilyen
3: alumínium, parafa, vagy ón, vagy
2: ez és azon vannak jelek.
0: Hogyne, gyönyörű. Hát a egyszerű pezsgők azok, azokon nincsen, de onnantól kezdve megint igen, tehát az olaszoknál az nagyon menő dolog, és a sörös kupak is, ennek is albumja van.
3: De most már valószínűleg a csavarzár, az újfajta boros üvegek, tehát a dugót felváltó csavarzár gyűjtése.
0: Azt még nem láttam boros, tehát tekerős kupak gyűjteményt nem láttam, sörös kupak, pecsős kapszulat, azt láttam.
3: E felé megy a világ.
2: De például én a sörös kupakot, amik vannak itt sörös kupak, én azokat szeretem, amelyiket én. Tehát, hogy mondja, hoznál nekem nem tudom én, Madagaszkárról, az kevésbé izgatna, tehát, hogy amerre jártam, és ja, akkor...
3: Itt a következő műsor, Gyurikám. Elbeszéltük
2: ja,
3: az időt.
2: Istenem.
3: Elnézést jó volt is mindenkitől.
1: Az én Istenem áldom.
2: Az elmondanám, cukra, simike, cukorgyűjtő.
3: Ja, akkor viszont, ja, ők ott vannak a műsziben?
2: Ja.
3: Akkor
2: Tóth Bence, Szotyi Zacskó gyűjtő, Bővisz Ferenc.
3: Jöjjön a stream.

0: Tilos Rádió a Sajtószabadság tematikus napján most délután, már kora este, 19 óra 6 perc vagy 5 perc van. Sziasztok, váltunk témát. Nem tudom, ki mennyire emlékszik, hogy a nap folyamán mennyire volt szó a cenzúráról, de mi most alapvetően ezt próbáljuk a Sajtószabadság jegyében. Két vendégünk van, Herman Veronika és Murányi Gábor. Veronika az ELTE média tanszék, mondjad, Lice, annyira komplikáltak vagytok.
1: ELTE média és kommunikáció tanszék.
2: Adjunktus.
1: Adjunktus, igen.
0: Murányi Gábor pedig ismerhetitek őt már a Hírnapból, aki egyébként média, nem, talán inkább azt mondom, hogy sajtótörténetben nagyon járatos, és a HVG munkatársa vagy.
3: Még mindig, igen.
0: Igen, és van még HVG.
3: És van HVG. És
0: a Golyós fantasztikus a Golyós, úgy vezényli az adást, hogy hát szerintem teljesen oda vagyunk, a zenéket is ő fogja választani. Viszont volna egy kérdés, jó, szerintem itt rögtön az elején kérdezzük meg a tilososokat, hogy tudják-e, ne a cseten kérlek, hanem telefonáljatok, mert a cset, hol a telefon? Ja, itt vagyok.

0: 0-2-15-37-73, hogy ki emlékszik, mikor volt az a bizonyos alkalom a magyar sajtótörténetben, nem régen volt, amikor fehér lappal jelentek meg egyes újságok, például a Magyar Narancs címlapja is fehér volt, a napilapok is hagytak egy fehér üres helyet a címoldalukon, ami egyezményes nemzetközi jele a cenzúra elleni tiltakozásnak. Tehát, hogyha valamelyik lapot valamilyen módon köztudottan cenzúrázták, és ezt a többi szerkesztőség megtudta, és volt ideje, akkor ez az egyezményes jel, hogy egy fehér foltot, vagy a hiányt magyarul megjelenítik a printben, a nyomtatottban. Emlékeim szerint ez valahogy olyankor volt, amikor még nem volt Facebook. Lehet, hogy Iviv már volt, de Facebook biztosan nem volt. Na szóval 2-15-37-73, mi volt ez és mikor? Mondhatjuk-e azt, hogy ami történik, és most már nem csak a Népszabadság ügye kapcsán, hanem a magyar média verkeiben, hogy az egyfajta cenzúra, hogy az, azt mondjuk, mindenki mondja, hogy politikai nyomás gyakorlás folyik, és Einstein, tehát hogy az állami médiumokká tenni erőszakosan, magukévá teszik erőszakosan rádiókat és nyomtatott lapokat, ezt a HVG-ben föl is sorolják pontosan időszen az elmúlt 6 évre visszamenőleg, de ez egyfajta cenzúra? Tehát amikor az állam, a kormány, az állam vagy a kormány akarja megmondani, hogy mi jelenjen meg és hol jelenjen meg, azt cenzúrának tekintjük? Veronika a tudós. Hopsz, itt a köke lenne a fejhallgatót. Igen, köszi, Bozsi. Hello.
1: Sziasztok, a hétfői csaj.
0: Majd szia, a hétfői csaj.
1: 2011-ben volt, amikor elfogadták az új médiatörvényt.
0: Akkor jelentek meg fehéren a nyomtatott lapok?
1: Aha. Igen, igen.
0: És akkor
1: ez volt utoljára.
0: Köszönöm szépen, hétfői csaj, de még egy percig, ha tudsz maradni.
1: Igen.
0: Te vagy a mai hírszerkesztő, de gondolom készen vagy már.
1: Igen.
0: Akkor feltarthatlak. Hogy ez volt ez a pillanat, amikor Mong Attila és Bogár Zsolt csöndet csináltak a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
1: Így van, és jó. Szépen kitették őket.
0: Hát ha ezt a golyós megtalálja a neten, akkor megmutatjuk, mert elvileg ott van. Bólintott, hogy megfelelke. Köszi, hétfőcsaj. Nagy,
1: okay.
0: Nagy piros pont.
1: Jó, nagyon-nagyon-nagyon jó a mai műsor.
0: Csillag, mi még
1: jó.
0: Csak most kezdtük, de átadjuk a többieknek csillagos ötös a megfejtés. Köszönjük szépen.
1: Hello, sziasztok.
0: Talán bevallhatjuk, hogy ez nagy segítség volt, mert törtük a fejünket, és csak arra emlékeztünk, hogy nem volt ez olyan régen. De miért is felejtünk? De nem ez volt a fő kérdés, hanem hogy cenzúra-e, hogyha ezt csinálja a hatalom a sajtóval, hogy átirányítja a saját oldalára. Vagy a cenzúra az csak egy apróság ehhez képest, hogy itt talán könnyebb a válasz, nem tudom. Mit mond a tudomány, Veronika?
2: Hát a tudomány elég körmönfontan szokta ezt a problémát kezelni. Nyilván nagyon fontos az, hogy milyen kontextus, milyen társadalmi környezet az, amiben ez történik. És hát, hogyha már tudomány, akkor a tudomány nagyon szeret bonyolult modelleket felállítani, erre is vannak mindenféle modellek, hogy hát az állami beavatkozás, vagy a dereguláció az milyen mértékben valósul meg egy adott médiapiacon. Hogyha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor igen. Tehát nyilvánvalóan mindenféle politikai nyomásgyakorlás, vagy mindenféle olyan hatalomtechnika, ami a média tartalmak irányultságát, vagy egyáltalán irányát, vagy csapásvonalát megpróbálja befolyásolni, az bizonyos értelemben cenzúra, még akkor is, hogyha cenzúrán ugye a szószoros értelmében azt szoktuk érteni, az valamiféle hiány szokott lenni, amikor valamit kitörlünk, vagy kitöröltetnek velünk, mm-hmm. vagy kitörölnek hatalmi szóval, vagy hatalmi kézzel, de...
0: De az már nem, amikor azt mondják, hogy de ezt viszont meg kell írni?
2: Hát az egy ilyen...
0: az mi?
2: Jó kérdés, hogy ez mi? Hát az nyomásgyakorlás, de persze. Hát
3: azt irányításnak ilyen, nevezték a szocializmus időszakában, az irányított sajtónak egy igen jellegzetes tulajdonsága, ami volt.
0: Hogy tartottak jó kis eligazítást, ebben azért én is tapasztalatokat szereztem annak idején a televízióban, hogy tartottak ilyen eligazítást, ez nem pártagsági eligazítás volt, nem pártaggyűlés volt, hanem szerkesztőség értekezletnek tudták nevezni, és akkor megmondták, hogy a Brezsnyev elvtárs azt szeretné, ha erről lenne. Azaz, hogy a Brezsnyev elvtárs miatt azt szeretné a pártelvtárs, ha arról lenne szó, hogy, és arról meg nem lenne szó, hogy. De hát nem egy pártrendszerben élünk majd, tehát akkor a cenzúra az, hogy értelmezhető, ha nem diktatúrában, vagy nem egy pártrendszerben működő társadalomról beszélünk.
2: Abszolút.
0: Mi működteti?
2: A cenzúrát az gyakorlatilag működtetheti az adott médiumnak például a tulajdonosa, működtetheti.
3: Működteti is.
2: Működteti is.
0: De igen. Mondjuk van olyan gazdasági, bocsánat, van olyan gazdasági érdek működteti,
2: persze,
0: politikai érdek működteti, ezek a verziók vannak?
2: Hát a kettő általában össze szokott folyni, de abszolút van több pártrendszerben is. Azért látunk arra példát, hogy működik a cenzúra, ami adott esetben nem feltétlenül politikai okok miatt, hanem mondjuk éppenséggel egy gazdasági szereplőnek a befolyása miatt jön létre, de hát említhetnénk most az Egyesült Államok is a példáját, ahol ugyan utoljára a hétvégén Donald Trump szerette volna betiltatni, vagy szeretné betiltatni a Saturday Night Live című politikai sketch műsort, mert nem tetszett neki, hogy Alec Baldwin őt ahogy kifigurázza.
0: Na jó, de ez amit a kálomista, aki kivágatta a mozikban már forgalmazott filmből a jelenetet,
2: hát ez
0: amit
2: is cenzúra, vagy hát a cenzúrára való szándék, úgyhogy mondjuk, tehát ez nyilván nagyon sok mindentől függ, de létezik számtalan formája.
0: Gábor, mennyire finomodott a fájdalom? Tehát, hogy azért mit látsz így visszamenőleg?
3: A módszert kérdezed, vagy a fájdalmat?
0: A fájdalmat kérdezem. A fájdalmat szerintem nem finomítható.
3: Szerintem én ellentétben veled azt gondolom, hogy a módszer finomodott, ravaszabb lett, becstelenebb lett, aljasabb lett.
0: Na látod, hogy nem lett finom. Hogy csak durvább lett.
3: Nem, de közben finomodott. Igen. Mert a technikája abszolút módon finomodott. Tehát azt, hogy nem egyenes ez a nyomásgyakorlás, nem törvényekkel írja körül. Ugye, hogyha visszatekintesz a múltra, ugye a cenzúra az egy évszázados múltú.
0: Fölírtam 1848.
3: Hát Magyarországon, de azért ha én előveszem egy pillanatra, belenézek, akkor azt látom, hogy 1574-ben első Miksa császár életbe léptette a cenzúrát Magyarországon.
0: Éppen, hogy csak volt nyomtatás, újságban nem is tehát... volt még csak könyv talán. Na, hallgassuk meg a hallgatónkat. Hello, szia, adásban vagy? Tilos.
4: Jó estét, Péter vagyok. Azért telefonálok, mert hallgatom a vitátokat, és tök érdekes lenne azt megtudni tőletek, vagy a ti véleményeket erről, hogy lehetséges-e egyáltalán objektív média egy olyan rendszerben, ahol létezik a pénz fogalma egyáltalán, hogy ugye nem tudja függetleníteni magát az újságíró a bevételtől, és innentől kezdve mindenképpen nyomást lehet gyakorolni, hiszen maga a formátum ez a média nem tud működni, mert anyagilag nincs támogató, hogy nem kap reklámokat, akkor már nem tud hozni tartalmat, nem tud biztosítani tartalmat, és akkor azt nincs milyen megkölcsön. Szóval, hogy úgy látom, hogy a rendszer maga sérül.
0: Vettük a kérdést.
4: Még egy kérdést tennék, vagy egy javaslatot tennék. Nagyon változó a hangerősség a különböző mikrofonok között, ha tudnátok egy kicsit hangosítani a hölgyet.
0: Jó, a golyos megoldja. Köszönjük, hogy szóltál. Szia. Gábor, gyere, ülj ide mellém. Mert akkor nem fogjuk olyan jól látni egymást, de a mikrofon viszont sokkal jobb lesz.
3: Ha jobb mikrofon van, akkor boldog.
0: Nem, mert közelebb fogsz tudni ülni. Azért.
5: Az ötödiket is, most az ötödiket bekapcsoltam, és hallottam, hogy előtted van, abban belebeszélsz.
0: Ja, addig nem volt bekapcsolva a sárga?
5: Az nem volt, de a másikba beszélt.
3: Na jó, most akkor üljek ide, ez a jó.
0: Gyere ide mellém. Jó, és a Veronika mikrofonja. Próba, 1, 2, 3, az jó. És én is jó vagyok.
3: Most működni fog.
0: Igen, és Péter, telefonálj, ha mégse jó, és akkor még javítunk rajta, de szerintem a golyoson van fejhallgató, és hall minket. Jók vagyunk?
5: Igen.
0: Pénz. Van az a pénz, szokták mondani pestiesen, most a Gábor szavába vágtunk ezáltal, de hogy finomodott-e vagy sem a módszer, de most felírtam, hogy pénz nem fogjuk elfelejteni, fejezd be nyugodtan a finomodott-e vagy sem. Tehát nem a törvények írják körül, hanem...
3: De, hát korábban ugye a törvények szabályozták. Elnyel,
0: most
3: a
0: Péter megmondja, hogy jól hall-e minket. Igen, hello.
6: Sziasztok, Laci vagyok.
0: Laci.
6: Jól hallott titeket.
0: Jó, köszi.
6: De én a módszerhez csatlakoznék, hogy így most például itt a népszavazás kapcsán, itt ugye például a plakátolás, hogy a köztulajdonban, például a villanyoszlopokra elméletileg jogszerűen lehetne plakátolni bárkinek. Erre a körúton 3 méter magasságig, már Budapesten a nagy körúton 3 méter magasságig bekenték valami olyan ilyen darabos festékkel, ami lehetetlenné tette a plakátolást. Ez egy ilyen olyan fölháborító, olyan kisszerű, kisstílű, gonoszkodó, szemétkedő cenzúra szerintem, ami hát elképesztő.
0: Hát na, erről nem hallottam eddig. Jó, köszi, jó, hogy mondod. De valahogy ezt senki nem is írta meg, ez most...
3: Erre jeleztem azt, hogy finomodnak a módszerek, és tehát befejezve nagyon röviden azt, amit elkezdtem mondani, hogy a törvények által eléggé körül volt bástyázva, hogy mi történjen a cenzúrával. Tehát ugye háborús időszakokban teljesen jogosnak látszik a cenzúra, hiszen ellenfelek állnak egymással, a hírszerzésnek az egyik forrása az újság, tehát nagyon meg kell gondolni, hogy milyen szövegek menjenek ki.
0: Ugye
3: ez az
0: alapkérdés. Háború,
3: ez az alapkérdés. Most a cenzúráról általában próbáltam beszélni. Természetesen most csak kis háborunk van. És ebbe a érdekes módon, abban a pillanatban a hatalom beteszi a lábát külpolitikai ország érdekekre hivatkozva, abban a pillanatban megint csak egy nagyon általános tapasztalat, hogy attól a pillanattól kezdődően, dehogy a külpolitikai érdekekről van szó, hanem temérdek olyan példát lehet mondani az első világháborútól a második világháborúig, ahol kifejezetten belpolitikai szempontok játszanak szerepet, mert abban olyan nagyon egyet lehet érteni, hogy nem kell megmondani, hogy hova vonulnak fel adott helyzetben az ország csapatai, de az, hogy ki melyik párt szólalhat meg és mit adhat, ez már egy nagyon masszív belpolitikai kérdés, és akkor innentől ez egy belpolitikai kérdésé válik, és a cenzúra nagyon is életbe vágó forrásoktól fosztja meg az olvasót, a hallgatót.
0: Igen, csak ezt akartam mondani, hogy a írott sajtóhelyzet egészen más, mint egy élő rádióműsoré. Hát én itt most mondok egy olyat, hogy cenzor legyen a talpán, aztán utólag kiszedheti, de az élő, tehát ugye a két világháború közötti rádióműsorok, tévéadások nem olyan nagyon voltak jellemzők, tehát hogy nem lehet ugyanazzal a szemmel nézni, szerintem, vagy ugyanazzal a félelemmel kezelni a cenzúrát akkor, hogyha a print sajtóról beszélünk, vagy hogyha az
3: mit
0: audióról.
3: Mit értesz félelem alatt?
0: Hát, hogy az, aki audió sajtót csinál, tehát rádió, televíziót csinál élőadásban, azt nem lehet úgy visszafogni, mint akinek az írását a cenzor a nyomda előtt még megnézi.
2: De vissza lehet fogni azt, hogy hova mehet. Hát, hogy ez is a cenzúrának egy fajtája.
0: Tehát, hogy azt mondod, hogy ilyen frekvenciát kapsz, és olyat viszont hát, nem kapsz, persze. Országosat, vagy közösségit,
2: hát abszolút,
0: kis közösségit, stb. És már is akkor a pénznél is vagyunk egyszerre, tehát, hát, hogy a printben is, meg az audiovizuális médiában is, hogy mire ki mennyi pénzt ad.
2: Hát ez volt a kérdése a Péternek. Igen, meg is nézik azt, hogy mondjuk egy ilyen piaci média környezetben a cenzúra az működhet olyan alapon, hogy kinek adok, igen, hát amit mondtál, hogy országos frekvenciát.
0: Na jó, de most rögtön ellent szeretnénk mondani pénzügyben a jelenlegi helyzettel kapcsolatban annak, amit feltételezünk, mert ugye egyrészt az egyik kifogás, és nem, hanem ürügy, és nem magyarázat a Népszabadság megszüntetésére vagy beszántására az, hogy nem volt gazdaságos és veszteséget termelt, miközben nem voltak benne állami hirdetések, de mégis volt arra pénzük, hogy olyan kormányellenes információkat és helytálló információkat közüljenek, ami miatt valószínűleg valaki felugrott és azt mondta, hogy elég volt. Tehát, hogy nem pénz, én azt gondolom, hogy nem pusztán pénzkérdés.
2: Hát nem pusztán pénzkérdés, nyilván ez már egy durva beavatkozás volt, egy olyan durva hatalomtechnika, amire hát a rendszerváltozás óta nem nagyon láttunk példát Magyarországon.
3: Nem láttunk példát, meg
2: más országokban sem láttunk példát, amelyek magukat demokratikusnak vallják, demokratikus berendezkedésének. Itt a pénz, egyébként a pénzkérdéssel tényleg jól rátapintott Péter valamire, mert hogy amikor sajtótörténetről beszélünk, akkor tulajdonképpen nem csak a médiumoknak a történetéről beszélünk, hanem az újságíróknak is a történetéről, hogy ugye tulajdonképpen ez egy ilyen professzionalizációs folyamat volt, ameddig kialakult az újságírás. Ugye vannak emberek, akik pénzért azzal foglalkoznak, hogy más embereket dolgokról tájékoztatnak, hogyha most nagyon.
0: Hát az információ hatalom, tehát azért ezt így megfizetik.
2: Így van, és hát amikor azt nézzük meg, mondjuk visszamenőlegesen is, hogy az újságíró szakmának milyen történelme van, vagy milyen története van, akkor ugye megint azt lehet látni, hogy van ez az objektív modell, ami főleg az angol szász országokban menő, hogy hát az újságírónak ugye az a dolga, hogy minél lehetőségeihez képest minél kiegyensúlyozottabban tájékoztasson, és hát a minden ettől eltérő, ami pedig egyszerűen azt mondja, hogy az újságíró is ember, az újságírónak is vannak mindenféle kötődései, meg ideológiai megfontolásai, és akkor innentől kezdve
0: Na jó, de akkor ő olyan médiumhoz fog elszerződni,
2: hát,
0: nem?
2: Így van.
0: Akkor eleve zárjuk ki a nem minőségi újságírást ebből, mert hogy nálunk a Blik, vagy a Bors, vagy korábban, hát mit tudom, milyen újságok voltak, hasonló bulvárlapok, azt most vegyük ebből ki, mert ott pénzért azt írnak, amit megfizetsz. Tehát ez, most akkor ezt így nem, de hogyha a minőségi nem?
3: Én azért ebben nem lennék ennyire.
0: Igen, bocsánat, nagyon szögletes vagyok, de...
3: Szögletes, mert, hogy mondjam, a bulvár az részben, ez, amit te mondasz, részben pedig egy olyan tömegigényt kielégítő fórum, amelyet adott helyzetben te is, én is olvasunk, felhasználunk, stilizálunk, átemelünk, az ott elhangzott hírekre utána megyünk, tehát azért ezt...
0: És nagyon sokszor nem, ők írnak meg olyat, amit a minőségi lapok
3: tehát
0: csak
3: azért
0: utóbb.
3: Nem így kellene.
0: Tehát a szivárogtatás, igen, visszaszívom, elnézést kérem. Mégsem nevezzük minőséginek.
3: Én nem mondtam, hogy minőségi, csak azt mondtam, hogy újságírás,
0: igen.
3: És nem tagadnám ki az újságírásból ezeket a kollégákat.
0: Visszavettük, rendben. Bocsánat, ne haragudjatok. És ráadásul olyannyira tévedés volt részemre ez a kijelentés, hogy emlékszem, hogy a 20 évvel ezelőtti brit kormányváltáskor az egyik ottani bulvárnak tekintett, de a legnagyobb példányszámú napilapon múlott, hogy ki a tulajdonosa, és azt feltételezték valószínűleg jogosan utólag is bizonyítottan, hogy aki ott írja, amit írni akar, az fogja eldönteni a Tony Blair sorsát, és így is történt. Úgyhogy vissza az egész, bár a magyar média nem hasonlít a britre, de van rá példa, hogy...
3: Nagyon nem szeretem a bulvár újságírást, ez két dolog, amiről most beszélünk.
0: Jó, de az egy bulvárlap volt, és mégis ők döntötték el, mert az emberek többsége azt olvasta. Na most menjünk vissza ez a pénzhez, mert ebből a szempontból viszont a bulvár az egy másik história, mert ott nagyon sok pénz van, azért, hogy nagyon sok fogjon belőle, de a minőségi újságírásnál a pénz az a tulajdonos. Vagy hogy van ez? Ki ad pénzt? Most nincs a printben, nincs állami, nincs közszolgálati, hát úgy, nincsen, mint a rádió, ami annak van nevezve, meg televízió.
3: És attól függ, hogy nagyon egyértelműen fogalmazunk, attól függ, hogy melyik sajtóorgánumról van szó. Mert bizony ma is van olyan sajtóorgánum,
0: a kormánylapja.
3: Van pénz. Tehát
0: éppen hogy hívják?
3: Tessék?
0: Éppen hogy hívják, mert ugye most épp azt látjuk, hogy hogy színeződnek át egyes szerkesztőségek a beavatkozásokat követően.
3: Ez is természetesen így van, de van pénz a sajtóra, attól függ, hogy a kormány éppen milyen, és ez én válaszom arra, hogy amikor én kormányról beszélek, hogy nem államról beszélek, hanem jelen pillanatban egy kormányról beszélek, hogy a kormány éppen hova csoportosít át állami hirdetéseket.
0: És információt.
3: Milyen információkat oszt meg, milyen csatornákon keresztül, tehát a rendőrségi híreknek ugyancsak nagyon komoly, ügyészségi híreknek nagyon komoly szerepe van. Tehát attól függ, hogy éppen hova juttatja el ezeket a híreket.
0: Okay.
3: És ez nem csupán pénzkérdés, mert a példányszám, pláne a printnél már nem egy olyan tényező, ami mondjuk akár csak 10 évvel ezelőtt is volt, mert azok a példányszámok az internet miatt és olyan mértékben visszazuhantak, hogy ez a része már nem annyira érdekes. Ebből fakadóan a print sem annyira érdekes, mégis az a minőségi újságírásnak, vagy a kinyomtatott szóval már nem lehet. Amit egyszer kinyomtattak, azt
0: azzal
3: már
0: nem lehet úgy elbenni.
3: Bezúzni lehet. Dehogy nem, erre sok példa volt a bezúzásra is egy korábbi időszakban. Nem ötleteket akarnék adni, de egyszerűen azt akarom mondani, hogy a kinyomtatott szót nem lehet olyan egyszerűen megváltoztatni, mint például a interneten
0: erre
3: egy
0: gondoltam.
3: Szót lecserélni.
0: Há, vagy egy egész cikket eltüntetni.
3: Igen.
0: Igen, erre gondoltam, hogy nem, tehát nem lehet úgy elbánni a kinyomtatott szóval, mint egy internetes cikk, hogy egyszerűen nincs
3: zúzni,
0: meg.
3: És nekem egy nagyon szép gyűjteményem
0: nagy
3: van, abból a bezúzás után megmaradt sajtótermékekből, a Mozgó Világtól, a Tiszatájon át, a históriáik, hogy most csak néhány...
0: Ezek mind cenzúra események voltak?
3: Ezek abszolút
0: de ez
3: cenzúra
0: a Kádár rendszerben volt.
3: A Kádár rendszernek emblematikus cenzúra történetei voltak.
0: Na de most lehet-e cenzúráról beszélni ilyen értelemben az internet korában? Mert hát oké, hogy a nyomtatott sajtónak nyugtatott ilyen-olyan hirdetések miatt a egyes nyomtatott lapok jól élnek, a Kormányinfo mindenki megkap valamit, de nem mindenki úgy szóhoz, hogy kérdezzen, tehát azért ez is egy elég komoly cenzurális terep, ezt most már lehet tudni, mert most már megírják az interneten, hogy ki nem kapott szót a Kormányinfón, de ez is működő cenzúra, ha úgy vesszük. De mégis lehet-e olyan értelemben cenzuráról beszélni, mint mielőtt az interneten kezdtünk olvasni? Tehát valakinek van erre valami... Hát most egy ilyen rá lehet mondani, tehát látszik, hogy már ez nem az a cenzúra, de úgy tűnik, hogy mégis ugyanúgy működhet.
3: Hát én azt gondolom, hogy a lényegét tekintve megint ugyanaz a cenzúra. Azt a kérdésem van, hogy hogy lehet ma például elolvasni a 0.hu-nak a
0: az archívumát, igen.
3: Még a nyomtatott sajtóban megjelent szövegeket elő lehet bányászni, ugye, mert van egy Arcanum nevezetű cég, amelyik éppen most fejezte be ennek a digitalizálását 1956-tól 2015-ig. Ez működik, de a 0.hu-t most nem lehet, illetve nyilván vannak olyan guruk, akik mert ugye ami egyszer kikerült az internetre,
0: azt
3: már
0: menteni.
3: Valamilyen módon meg lehet találni. Bevallom, hogy nekem ez még nem nagyon sikerült, és nyilván nem lesz egy tömeges kutatás az ügyben, hogy a 0.hu mit írt mondjuk 2 évvel ezelőtt.
0: De nem csak az, hogy mi nem tudjuk megkeresni, mert maguk a szerzők, tehát ha otthon ők nem őrizték meg, amit publikáltak, akkor ők maguk a saját szellemi terméküket sem érik el. Ez már nem cenzurális kérdés, gondolom, hanem jobb.
2: Hát igen, szerintem. Azt hiszem a 444-en volt egy ilyen tutoriál, hogy hogyan lehet előhívni a 0.hu, és ilyen borzasztóan bonyolult.
0: Igen,
2: tehát,
0: rögtön másnap.
2: Biztos, hogy nagyon kevesen fognak neki ugrani ennek csak úgy lárpurlár, hogy előhívják ezeket a...
0: De a másik, ami szintén a 444-en jelent meg, és az esetleg, hogy kis zene után abba az irányba elmehetnénk, ha van kedvetek hozzá, még esetleg a hallgatóknak is van kedvük, nem tudom, a plakátról nem beszéltünk el, ne felejtsük, hogy teljesen jogosan az a mondat van kiemelve, hogyha ez egy ország lenne, és nem egy vidám park, most ugyanitt ülnénk, és arról beszélgetnénk, miért távozott Matolcs egy cikk miatt. Ez egy egyetemi rendezvény volt nálatok, Veronika,
2: hát
0: ott voltál.
2: Hát ez éppenséggel pont nálunk volt.
0: Igen, múlt kedden, rögtön azon melegében.
2: Így van, azt
0: és hogy az volt, hogy... a lényeg, hogy itt most akkor nem arról kéne beszélni, hogy az újságot bezárták, hanem arról, hogy felfüggesztették a bizonyítottan szakszerűtlenül működő kormányzati vezetőket,
2: hát
0: finoman fogalmaztam.
2: Igen, és hát igazából ugye ez egy nagyon, nem akarom reklámozni magunkat, de ez egy tényleg nagyon húsba vágó esemény volt tényleg 2-3 nappal az események után, már mint a népszabadságos események után, és hát az egyik tétje pont ez volt ennek a beszélgetésnek, és azt hiszem, hogy erre gondolsz, hogy ez minek a függvénye, ez a politikai nyilvánosságnak, meg a közvéleménynek a szerkezete, ami Magyarországon elég erős deficitben van, hát most már legalább 100 éve lassan, de hogy ez abszolút annak a kérdése, hogy mi az, ami átviszi az inger küszöböt, és nálunk úgy tűnik, hogy szinte semmi nem viszi át az inger küszöböt. Én nem tudom elképzelni, hogy most már minek kellene történnie ahhoz, hogy hogy ne ez az apátia és közöny legyen.
0: De hogy mit mutatnak a történelmi tapasztalatok? Tehát, hogy jó, hogy Magyarországon még ilyen típusú médium lefejezés nem volt, tehát ez az első, mindenki az érisával szegdöbbenten, és tapasztalat ilyen, nem tudni hova, de itt munkajogilag is olyan mértékig van megbénítva a szerkesztőség. Nem is értem, hogy ez a csütörtöki fedél nélkül publikálás, ez hogy lesz, mert hiszen megtiltották nekik, hogy publikáljanak, de nyilván a fedél nélkül újságírói fogják a fedél nélkült, csak mégis van egy hír, hogy a Népszabadságnak újságíróinak közük van ez. Nem tudom, hogy lesz. De az a lényeg, hogyha ehhez nincs, ehhez hasonlatos esemény a nem csak a közelmúltban, hanem egyáltalán nincs tapasztalat ilyen gyökeres kitépésről, vagy nullára nyírásról, akkor mégis hova fordulnak ilyenkor azok, akik ezzel fognak? Mert azt mondod, hogy teljes apátia, oké. De miért nem háborodnak fel az emberek? Az egy másik kérdés, mint hogy a szakma befogad, helyet ad, de nem tud Népszabadságot csinálni, vagy egy másik lapot csinálni sem tud, nincs rá pénz. Mert lehetne egy másik lapot, egy másik névvel, de ugye a ti összejöveteleteken pont azt fogalmazódott meg, hogy a Népszabadság története, a magyar társadalom története, ez a társadalom most a saját nyomorával és frusztrációval van elfoglalva, de a fiatalokon az ELT és a többi médiaszakos hallgatóin a jövő média munkásain múlik, hagyják-e majd magukat? Hogy értem be? Mi az, hogy hagyják? Hagyják-e magukat mit csinálni? Apátiába sűjeszteni, vagy információ nélkül maradni, de nem maradnak információ, szóval, hogy ez így hogy?
2: Hát meg gondolom, hogy olyan újságíróvá válni, akik most ugye láthatjuk, hogy a Népszabadság munkatársai nagyon példásan összezártak, és kiállnak egy nagyon erősen demokratikus, nagyon erősen a nyilvánosságot figyelembe vévő modell mellett. Nyilván a fiatal újságíróknak is ezt a modellt kell követnie, csak egyre nehezebb ezt követni, és szerintem ez a megfogalmazás ez talán erre vonatkozott, hogy egy olyan társadalomban, ami nem csak apatikus, de ráadásul hagyományosan a szólásszabadság, a sajtószabadság, a közvélemény kérdéseit hát meglehetősen alul reprezentálja, hogy így mondjam. Tehát Magyarországon alapvetően a sajtószabadság az nagyon keveseket érdekel. Szintén történeti okok miatt.
0: De miért van ez így?
2: Azért, mert nem tudom, lehet, hogy egy kicsit messziről indítok, de amikor volt a Charlie Hebdo elleni merénylet, és ugye olvashattuk a kommenteket, a publicisztikákra adott kommenteket, de magukat egyébként nagyon sok publicisztikát, és tulajdonképpen az jött át, hogyha az ember végigfésülte ezeket a megnyilvánulásokat, hogy Magyarországon az, hogy valaki leírhat valamit, és ezért a véleményért nem történik vele semmilyen értelemben, az egy teljesen ilyen absztrakt elgondolás. Tehát, hogy magyarul nagyon sok olyan vélemény volt ezzel kapcsolatban, hogy hát ugye nem kellett volna ugye csúnyákat rajzolni, megírni, meg nem kellett volna ugye ezzel
0: turnézni. Ugye elnyek is fiam csúnyát mondtál.
2: Igen, igen.
7: Tehát, hogy maguknak keresték a bajt.
2: Igen. És hogy ugye eleve az újságíró szakma felé van egy ilyen elég negatív attitűd a magyar társadalomban.
0: De ez nem az a van összefüggésben, amivel a mindenféle fővárosi fakivágás és ez, hogy legyen rend, tehát hogy semmi ne lógjon ki a szabályból, tehát hogy ne írjatok olyat, amitől dühös leszek, mérges leszek, amit rossz olvasni, ami írjatok kedvesen, jól, nyugisan, ne zavarjátok meg a köreimet. Van egy ilyen attitűd, és ebből kifőleg, amit a Charlie Hebdo csinált, amit addig a magyarok egyáltalán nem ismertek, mert ahhoz eléggé kell tudni franciául, meg kell tudni képet olvasni, akkor egyszer csak azt mondták, hogy de hát ja, hogy a golyos mondja, hogy maguknak keresték a bajt.
2: Szerintem ez egy ilyen elég szélsőséges példa volt, és ettől felszínre került egy csomó olyan attitűd, meg mentalitás, ami egyébként a társadalomban egyébként is övezi ezt a kérdéskört. Persze ez a rendpártiság mindenképpen benne van.
0: De ne haragudj, most jut eszembe a Bayer Zsolt, bocsánat, most nem kellett mondanom a nevét, de nem tehetek róla, hogy nem tudom nem kimondani. Tehát, hogy az ő általa képviselt szélsőséges újságírás a másik másik irányban természetesen, hiszen rasszista a maga módján, az nem zavarja azokat, akik nagy kanállal kaját? Akkor hol van a...
2: Hát nem, mert ez beleillik ebbe a rendpártiságba.
0: Az apatikusba?
2: A rendpártiságban, meg a... Tehát én azt gondolom, hogy ebbe a fősodorban, amit még a fakivágás is jelentett, az, hogy nyilvánvalóan Magyarországon az a kultúra felfogás jelenleg, hogy a kultúra az egy ilyen homogén dolog, az egy ilyen leírható, egyszerű, el tudom mondani, hogy mi az a kultúra, amit ugye meg kell védeni, a társadalom ugyanígy, egyszerű, nem veszünk arról tudomást, hogy sem a kultúra, sem a társadalom, és hogyha már itt járunk, akkor az újságírás, vagy a szólásszabadság sem, ezek nem statikus fogalmak, hanem folyamatosan változásban lévő rendszerek, és
0: az baj, nem mozog.
8: Hát olyan mértékben.
2: Mozog, kicsúszik, így változik, úgy változik, és nagyon, hát résen
0: könnyű
2: élni ahhoz, hogy az ember ezt le tudja követni.
8: Hát olyan mértékben, hogyha végig, vagy megnézed azt a közvéleménykutatást, amelyik mondjuk az 1989-90-92-es éveket jellemezte, akkor az újságírás az egyik legnépszerűbb és a legtiszteletreméltóbb foglalkozásnak számított, és ez azt hiszem az első 5-6-ban volt benne a szakmáknak a tiszteleti rangsorában. Hát, ha most ezt a közvéleménykutatás legfrissebbeket mondjuk nem ismerem, de tudom, hogy bőven kicsúszott a 25-ből. Tehát, hogy
0: egész a politikusok is kicsúsztak.
8: Én most csak a szakmákról beszélek.
0: Azt hiszem, hogy csak a tűzoltókat szeretik az emberek.
8: Lehet, de minden esetre ennek a rendpártiságtól kezdődően a sok mitugrásságon és a saját szakmánknak a lecsúszása is benne van, amelyik nyilván egy nagyon összetett folyamat, és nem gondolnám, hogy magunkat, újságírókat feltétlenül mindenképp meg kellene szaggatni, de hát azért néhány kollégámat szívesen megszaggatnám, amelyik éppen roncsolta azt a nimbuszt, amelyik körülvett bennünket. Megengedem akár még oktalanul is, vagy nem teljesen jogosultan.
0: Mármint, hogy a nimbusz nem volt teljesen
8: mindig. Igen, mert hogy mondjam, ott az egész társadalomban volt egy olyan mérhetetlen optimistaság, egy olyan mérhetetlen remény arra, hogy itt most mindent megváltozik.
0: A cenzúramentes sajtó.
8: És a cenzúramentes sajtót is, igen. És aztán kiderült, hogy hát azért egy kicsit bonyolultabb kérdésről van szó.
0: A golyóstok zenét kértünk 10 perc ezelőtt, de most akkor tényleg van?
5: Persze. Igen. Pillanat, most ízéltem el, de...
0: Telefonról fogod adni?
5: Nem, pillanat.
0: Úgy nézett ki a kezedbe.
5: Nem ilyen izé DJ vagyok, ilyen laptop DJ, tudod.
0: Aha, ugye megnézzük. Tilos Rádió sajtószabadság napja, tematikus nap a Tilosban reggel 7 óra óta. Remélem bírjátok még, mert még egyáltalán nincsen vége. Mi most itt ülünk Herman Veronikával és Murányi Gáborral, a golyóson, én Ránki Júlia vagyok, és a cenzúráról próbálunk beszélni, hogy ennek most már egyre inkább az érzésem, hogy sokkal komplikáltabb sem, mint azt az ember elsőre gondolja, mert nem úgy van, hogy jön valaki, és azt mondja, hogy ezt nem lehet megírni, hanem ezerféle módon, mint egy ilyen hídra rátelepszik a szakmára, és pénzügyileg folytogatja, információval folytogatja, befolyással folytogatja.
8: A szakma... olyan festékkel, amivel éppen...
0: Na most is jöjjön ez, hogy bekenték az oszlopokat valamivel.
8: Én ezt a történetet.
0: Ezt én soha nem hallottam. Te hallottad, Veronika?
8: Hát ilyen anyagok vannak az, amire tudjuk, ugye, amikor
0: elkezdődött. De ki volt az? Ennyi oszlopot bekent valaki országszerte?
8: Nem tudom, tehát itt csak találgatni tudnék, de amikor azt mondtam, hogy finomulnak a módszerek, akkor pontosan erre gondoltam, hogy van egy csomó eset, amikor az ember előtte jár ennek a hatalom valamilyen módon.
0: Nagyon furfangosak. Igen. Hello, szia, hallgató, adásban vagy.
9: Sziasztok, ez egy kicsit azért túl van spirázva, azok az oszlopok több éve be vannak kenve, mert a belvárosban ez a mindenki kiragaszgatja, hogy eladó ez, eladó az, nem tudom, akció van, és ezt megakadályozandó több éve be vannak kenve ezek az oszlopok, ezzel a ilyen...
0: Na ne haragudj, de szerintem csak fej fölött, mert én ahol lakom, a belvárosban ott össze-vissza ragassza minden.
9: Épp az, hogy épp az, hogy fejig vannak bekenve az oszlopok azért, hogy a hétköznapi ember ne ragaszgassa oda ki a hülye kis cetlieit. Tehát ez nem választási kampányra készült valami, ez több éve be van kenve.
0: De mintha Gyuri vagy Peti, aki telefonált, azt mondta, hogy 3 méter magasan, tehát hogy a láthatóság...
9: Mert az ember az nagyon találékony, és 3 méter magasig beragasztja az oszlopot, ami szerintem egyébként nem rossz ötlet, hogy így bekenik, mert nem esztétikus, tele mindenféle
0: ilyetetlikkel. Persze, egyetértünk.
9: Tehát, de ez évek óta így van, tehát ez nem most rálták.
0: Na jó, hazafele megnézem.
9: Nyugodtan, tehát szép lassan terjednek ezek a dolgok, de ez azért egy kicsit túlparázása a dolgoknak.
0: Mert de közben meg igaz, nem? Tehát, hogy...
9: Nem azért kenték be, hogy választási plakátot ne rakjanak oda, hanem hogy ne rakjanak oda cetliket az emberek, ami nem esztét.
0: Oké, akkor köszi, hogy mondtad, kicsit jobban látjuk akkor a helyzetet talán, vagy reálisabban. Szia! Viszont a kérdés az kérdés maradt, hogy tele volt plakátolva az ország, és akkor volt egy adott pillanat, amikor az ellenzéki pártok is nekiugrottak a plakátoknak, és jött a két farkú kutya, és tulajdonképpen beverekedte magát a parlamentbe olyan százalékban, egy virtuális parlamentről beszélek, olyan százalékban lettek híveik, de hát ez megint pénzkérdés volt, tehát ugye ez a véleménynek egy olyan fajta befolyásolása, hatalmi eszközzel, jelen esetben egy politikai ügy érdekében egyetlen álláspontnak a nyomása mindenek fölött, vagy hogy mondják ezt túl. Tehát, hogy egymás mellett voltak ezek a kormányplakátok, amik igazából egy pártnak a plakátjai. Tehát itt már olyan szintű kérdéshalmaz van előttünk, ami nem is a média simán csak a médiában megjelenő cenzúra vagy nem cenzúra kérdése, hanem teljes felületi támadás. Minden vizualitás, tehát minden, ami látható, az tele volt azzal, ami aztán a tévében és az újságban és az interneten is látható lett, vagy volt már előtte. Ez minek? Ez sima hatalom
2: ez a
0: gyakorlás.
2: Tömegkommunikáció logikáját átvette a át is veszik egyébként, tehát hogy a 20-as, 30-as évek óta elkezdték átvenni, és hát a 70-es évek óta, meg aztán pláne a politikai kampányok a tömegkommunikációnak a logikáját, amiben a plakát is természetesen úgy, hogy benne van itt szerintem inkább, ami érdekes, és teljesen példátlan volt, vagy hát én legalábbis nem emlékszem olyanra, hogy lett volna ilyen mértékű minden, tényleg a tömegkommunikáció minden formájára kiterjedő kampány. Én nem hallottam ezt az oszlopos bekenősdit, azt viszont ugye hallottuk, hogy a két farkú kutyás plakátokat letépték, és hogy az aktivisták mentek ki, és vegzálták őket, amire hát az emberben egy kicsit úgy volt, hogy hát szóval, hogy tényleg minden kell, hogy azért a, nem tudom, a két farkú pár 10 millió forintot gyűjtött össze, ugye,
0: közadakozásból. És akkor a közmunkásokat küldik ki letépni ezeket,
2: igen,
0: a plakátokat.
2: Igen, és akkor a másik oldalon volt a 10-12 milliárd forintos költségvetésű hivatalos kampány, teljesen egy elképesztő összeg, és ami itt nyilván fölmerül, az az, hogy hol van a határ a politikai kommunikáció és a propaganda között. Tehát, hogyha valamit ilyen mértékben... Hát valahol ez, annak van egy mennyiségi határa is, tehát hogyha valami
8: és van egy kontraproduktivitása is a dolognak. Nagyon erősen azt gondolom, hogy ez már inkább ellentétes hatást keltett, amit én nem tudok felmérni, és nem tudom semmilyen módon bizonyítani ezt a feltételezésemet, de azt gondolom, hogy ez azt a fajta töménységben érkezett az emberekre, hogy már nem érdekelte őket, tehát kifejezetten telítődtek ebben, és abban, hogy itt a nem úgy az 50-et, de 45-nél is lejjebb volt ez, ennek azt hiszem, hogy néhány százaléka ebbe szerepet játszott. Ez egyfajta remény. És amit még akartam az előbb mondani, hogy ez egy állandó harc egyébként a cenzúra és a hatalom között, nevezetesen azért, mert ha valamit kitalál a cenzúra és elébe megy, akkor ennek az ellenszerét a találékony újságírás, a találékony ellenpropaganda mindig megtalálja.
0: Vagy esetleg a művészet, mert arról még nem
8: arról
0: is beszéltünk.
8: Nem is.
0: Na, hallgassuk meg. Hello! Adásban vagy, szia!
10: Hello. Sziasztok, a buszos vagyok.
0: Szia, buszos!
9: azért ez mennyiben remény, azért ezt megkérdezném, mert én úgy gondolom, ha megvizsgáljuk, hogy a vidéken milyen volt a szavazóknak az aránya, tehát ott az emberek hány százaléka ment el, ugye jól tudom, olyan 50% körüli volt ott azért, illetve hogy magasabb volt a részvétel a vidéki szférában, mint mondjuk Budapesten vagy Pest megye, illetve a városok, falvakat nézek, tehát a falvakra gondolok elsősorban, nem?
2: Hát inkább egy nagyváros és kisebb település ellentét volt.
9: Így van, tehát azért arra reflektálnék csak, hogy ugye most ugye a népszabadságot is hogy hidegre tették, mindenképpen egy ilyen, hogy mondjam nektek, tehát hogy a megvilágosodás, tehát én ember reményt még nem látnék, mert a megvilágosodásnak a lehetősége az most meg aztán a média ennyire erős kisátításával az olyan teljesen le fogja tarolni, illetve el fogja még jobban sötétíteni azokat a rétegeket, akik azért elmentek ezzel a magasabb részvétellel szavazni, és a tudás, az értelem, a tudatosság, hogy úgy mondjam, az meg aztán háttérbe szorul teljesen. Tehát én reményt itt azért még nem látnék, mert tényleg kellene, hogy legyen egy olyan értelmiségi, vagy kellene egy olyan másik média csoport, aki pont a józan ész felé próbálja terelni, illetve józan ész tanácsai felé próbálja orientálni az emberek nagy többségét, mert az kevés, hogy úgy mondjam, hogy hagyjuk ezt ennyiben, és azt gondoljuk, hogy itt van valami fajta remény, ez már mutathat valami fajta reményt, mert azt gondolom, hogy nagyon lefelé megyünk. Tehát ez a média, ez meg rá fog erősíteni.
8: Sem kincstári remény nincs bennem, sem valóságos remény. Azt mondtam, hogy ez egy a kontraproduktivitásra hoztam példának, és azt gondolom, hogy ez viszont egy olyan történeti tapasztalat, amelyik az embereket egy idő után valamilyen módon mégiscsak elgondolkoztatja arról, amikor a mindennapi tapasztalatai és a hirdetett szövegek egymással szöges ellentétbe kerülnek. És valószínűleg ilyesmi történhetett. Ebben én meg kell, hogy valljam, egy halvány reményt azért valóban látok.
0: Igen, hát ez körülbelül úgy van, amikor nagyon ki akarod nyomni a pattanásodat, és mindig azt mondják, hogy ne nyomkod, mert befele megy, tehát, hogy nem szabad erőszakon, most átvitt értelme. Hogy ilyen erőszakos, vizuális hatás, mint amit ezek a plakátok keltettek, ez... Egyébként ez szerintem összefügg ezzel az apatikus szemléletmóddal, hogy ennyire akarnak tőlem valamit, akkor én biztos, hogy hátrébb megyek, és nem működök együtt, tartok tőle, hogy ez lehet.
9: Most hát te, aki mondjuk tudatosan gondolkod, de most gondoljunk be, és ez nagyon-nagyon nehéz.
0: Tehát te pont ezt kéred, hogy legyen tudatosan gondolkodó, több tudatosan gondolkodó ember, és most, ha jól értem, akkor attól félted a médiafogyasztó magyarokat, hogyha mindentől megfosztják őket, és egyféle információkat kapnak, akkor nem lesznek tudatosan gondolkodóak. Már pedig...
9: Nem biztos, hogy ez... Igen, igazad van, valahol lehet egy ilyen olvasat annak, amit elmondtam, de én inkább attól az miatt aggódom, hogy már nagyon nagy kisebbségben van az a réteg, aki gondolkodik. Akinek nem elég az, hogy bekapcsolja a tévét, és ott majd a szájába adják, mert én ezt nagyon hiányoltam, hogy nem volt valójában szabadás során olyan, tehát ennek az volt ez a szabadás, és nem volt egy olyan, hogy úgy mondjam, ismeretanyag, amely alapján itt mindenki, aki odaerült az urnához, tudta, hogy valójában miért kell neki, és mit kell, és mit választhatóan, tehát mi mellett áll ki. Nem volt ilyen ismeretanyag a nagy többségének az embereknek.
0: Én inkább azt mondanám, hogy megvoltak már vezetve, hogy úgy mondjam, tehát olyan erőszakos hónapok óta tartó. Hát az is egy ismeretanyag, csak a valósággal milyen a viszonya, az a fő kérdés. Most leraklak a fejem. Igen, mondjad?
9: Ez az ismeretanyag, hogyha téves, amit ezen a médián keresztül az emberek elé tárnak, akkor nagy valószínűséggel ezen a téves ismeretanyagon fognak gondolkodni. És ezen nem fognak, tehát ez a gondolkodásokat annyiban befolyásolja, hogy rossz döntést hozhatnak. Tehát amikor erőnyére erős nyomás van, akkor és tévesek az információim, akkor nem fog tudni jól dönteni. Nagyon nagy százalékban elrontom azt az egészet, és hogyha a társadalom helyzetéről van szó, és egy ilyen komoly kérdésről, akkor abszolút tévútra megyünk.
0: Hát nézd, ebben teljesen igazad van, szerintem ezen a közösségi média sokat változtathat, vagy segíthet, hogy mennyire válik valaki igen. tudatos információ igen, befogadóvá.
9: Ez igaz, de mondjuk a falvakban
7: a tévéből is.
0: Viszont kevéssé.
7: Bocs, hogy beleszólok, de a tévéből is az harsogott, hogy ez komoly kérdés.
0: De hogy egy komoly, tévét komoly, néznek komoly. Tulajdonképpen, tehát itt megint az a kormányzati túlnyomás van, hogy eldöntötték, hogy milyen tévét kell nézni.
7: Hogy tudod eldönteni, hogy hazudnak, amikor kormányról hazudnak?
0: Amikor nincs összehasonlítási alapod. Tehát jogos, tehát egyébként valamelyik műsor már erre a következtetésre jutottam én a folyamán itt a Tilosban, hogy ugye az erőforrások annyira korlátozottak egy vidéki kis településen mondjuk, hogy van-e internet egyáltalán fizikailag lehetséges-e, van-e pénzük rá, milyen tévécsatornákra tudnak előfizetni, hogy ez egy nagyon tudatosan végiggondolt kormányzati médiapolitika.
7: Név szerint mindenkit ismer a polgármester, tehát látja a szavazó cédulán, hogy Pista bácsi nem zárója 62,
0: erre gondoltam,
7: nem
0: hanem arra,
7: eljön.
0: Hogy mit tud nézni, tehát hogy tud tájékozódni. Most csak azért köszönünk el, buszos, mert mindjárt vége a műsornak, és még itt van két kérdés, ami nem került napirendre, ne haragudj, de köszönjük.
9: Jó, én nagyon örülök, egyébként néha van ilyen műsor, nagyon ritkán tudok este tárgyúzni. Csak annyit akarnék még mondani, ez tényleg egy mondat, hogy azért azt ne felejtse el, és azt szeretném, ha tolmácsolnátok a délelőtti műsorvezetőknek, hogy ne felejtse el az a réteg, aki délelőtt ott műsor szerkeszt, hogy délelőttönként hol van olyan józan műsor, ahol egyébként nem az a szar, ami egyébként szar, és amivel megvezetnek minket. Jó, tehát azért, mert van egy-két reggel olyan botrányos műsor, amit hát ki kell kapcsolni.
0: Már itt a Tilosban, úgy érted?
9: Igen, nagyon.
0: De ezt most nem most beszéljük meg, azt megbeszéljük külön, jó?
9: Oké, csak azt mondom, hogy ők is kicsit felelősebben, ha lehet.
0: Értelek. Jó, szevasz, szia. Szóval, igen, tehát, hogy mégis ez a keretes szerkezete sikeredett a buszosnak köszönhetően, hogy mégis milyen csatornákon jutunk hozzá az információhoz, az nagyban befolyásolja, hogy mennyire hat ránk az, amit üzennek.
2: Ez a hozzáférés, ez a legelsődleges, én egyre inkább azt gondolom.
0: Szóval én például egészen el vagyok képedve azon, hogy hova lettek a teleházak a falvakból, és hogy miért nem működnek, ami egy zseniális ötlet volt annak idején, mert könyvtár sincs, posta sincs, kocsma van, de kocsmában tévé van, és abban a tévében az állami műsor van.
2: És hát internet sincs, tehát hogy nincs. Ez a
0: teleház az
2: probléma,
0: lett volna, hogy ez az internetet...
2: egyébként, de ez hihetetlen probléma, hogy az emberek egyszerűen nem is jutnak hozzá az információhoz, és hogy hozzájutnak, akkor nem tudnak vele mit kezdeni. Ja, megint az Egyesült Államokkal példáloznék, aminek politikai nyilvánosságában most eléggé érdekes dolgok történnek, tehát hogy ott is azért egészen hajmeresztő dolgokat lehet látni, meg hallani a kampány kapcsán, mondjuk a Trump visel dolgairól, és ehhez képest az ő támogatóiról, tehát hogy az egész olyan, mint...
0: Ott csak akarják meghallani, ami mondva van?
2: Hát
0: csak azt akarják hallani, amit tetszik?
2: Hát azt akarják hallani, amit tetszik, és hogyha esetleg valaki felhívja arra a figyelmet, hogy de hát lehet, hogy ez mégsem úgy volt, akkor pedig gyakorlatilag megvonják a vállukat. Most volt egy ilyen, végig kérdeztek egy csomó embert egy kampány körúton, hogy hát tényleg azt mondta, ugye, bocsánat, akkor befejezem, tehát hogy azt mondták, hogy ugye molesztált, vagy molesztálni akart házas nőket, és erre legtöbben azt mondták, hogy hát nem baj, én is akarnék molesztálni házas nőket, attól meg rá fogok szavazni. Tehát, hogy azért nem csak nálunk van gond a hozzáférésre.
0: Most a rettenetes párhuzam jutott eszembe, hogy azt mondják a magyar polgárok, hogy nem baj, én is lopok, csalok, hazudok, és rá fogok szavazni.
2: Hát lehet, hogy ezt így nem ilyen tudatosan mondják, de a moralitás az biztos, hogy benne
0: van. Nem tudom, mi jön utánunk, mindjárt megnézem, de próbáljuk meg, halló, igen. Halló, szervusz, hallgató, adásban vagy.
10: Szevasztok. Én azért kíváncsi lennék, hogy ez a kormány és ez a Fidesz, hogyha ilyen erőforrásokkal szeresd az idegent kampányt folytatott volna, akkor és amúgy meg mindenben pontosan azt csinálja, amit amúgy is, akkor hány ember győzött volna meg arról, hogy szeresse az idegent, és ne úgy szavazom, mint ahogy elvárt tőle.
0: Hát azt hiszem, hogy erre...
10: Én... Mármint, hogy most arra gondolok, hogyha minél többen súlykolnak valamit, annál hatásosabb, de azért...
0: Nem, mi pont az ellenkezőjét mondtuk, hogy ezzel a plakát kampányal túl léptek egy határt, és minél inkább súlykolták, annál kevésbé tudták elérni azokat, akiket el akartak érni.
10: Hát azért a szavazóbázisuk elment, talán az utolsó emberig, tehát kb. 3 millió 200 valamennyi az, aki rájuk szavaz amúgy is,
9: és ennyien mentek el. Tehát őket hatásosan...
2: Hát ez nem csak az ő szavazóbázisuk volt, hanem mondjuk a Jobbik szavazóbázisa, illetve mondjuk a, én már kockáztam, az MSZP.
9: Na jó, akkor egy kis ráhagyással, de azért valljuk be, hogy igen, ez kb. Pont annyi, amennyit úgy...
0: Hát ezzel viszont akkor azt kell mondanom, hogy akármit mondanak, ez a szavazóbázis rájuk szavaz, tehát mondhatták volna az, hogy az idegen szép. Ezt kellett volna mondani, az idegen szép, és akkor ezt fogadták volna el, és akkor már is kijöttünk volna ebből a zsákutcából, politikai értelemben vett zsákutcából. Jó kérdés, kár, hogy az egy másik műsor, ami most következik, meg amit föltették kérdés is, azt is, de nem felejtjük el, jó kérdés. Majd csinálunk egy ilyen reklámpszichológia, politikai reklámpszichológia kérdéskört egyszer egy napon.
9: Jó,
0: és abban már bőven bele fog férni. Köszönjük, hogy hívtál. Szia! Azt hiszem, hogy itt véget kell vetni ennek a műsornak, mert jön a következő, de ami kimarad, az nem más, mint azt szeretem volna, hogyha Murányi Gábor elmondja, hogy milyen egy cenzor, így személyesen ismertél a cenzorokat, és volt-e köztük boldog ember?
8: Magabiztos embert ismertem.
0: Boldog
8: embert nem tudom, hogy ismertem-e, és nem tudom, hogy boldog volt-e ez a cenzor. Magabiztos embert, aki mindig pontosan tudta, hogy mihez kell igazodnia, és pontosan tudta, hogy adott helyzetben, hogy kell a ellentétét mondani annak, amit adott helyzetben 3 nappal ezelőtt képviselt, mert közben megváltozott a vonal, és azt kell mondanom, hogy azért ez nem egy annyira idegen dolog, és ez korán sem az előző érának a jellemző vonása, hogy senki
0: akkor mása... Akkor hogy ma is vannak cenzorok?
8: Nem, én csak azt akarom mondani, hogy vannak kormányszóvivők.
7: A mindenkori hatalomnak szerintem ez a dolga pont, hogy megtalálja ezeket az embereket, akik...
2: Az így van egyébként.
0: Aha, na akkor szerintem ne legyünk kormányszívűvők, és ne legyünk szenzorok, de csináljunk sok-sok jó rádiómisort, például a sajtószabadságról, mint ezen a napon. Köszönöm
8: meg
0: szépen.
8: Meg újságot. A nyomtatott sajtót se hagyjuk
2: meg
8: ki.
0: Írjunk és olvassunk. A Gábor itt egy olyan listával készült a cenzora történetéről, hogy kifejezetten sajnálom, hogy nem tudtad elmondani mindent. Szerintem lesz még egyszer ünnep a világon, és akkor megint fogunk foglalkozni a sajtóval és az ő szabadságával. Köszönöm, hogy itt voltatok, Herman Veronika, Murányi Gábor. Golyos, köszi.
11: Mert mi lesz ezután?
12: Kert akarom.
13: Jó.
12: Jó. Jó. Jó. Kert akarom.
14: Sanyi, Atesz és Varek.
12: Kert akarom. Hangzó irodalom. Élő felolvasás. 2 hetente vasárnap a Tiloson.
15: 2 vállalkozás.
12: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
16: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
12: Régi könyvek életre kelnek.
17: Nem értem.
12: Hallgass, hallgass. Hallgass.
18: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
14: Tilos Rádió?
12: Jó.
14: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
12: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Bandi patája nagyon lassan gyógyult. Mihelyt a győzelmi ünnepségek befejeződtek, az állatok mindjárt másnap nekiláttak a szélmalom újjáépítésének. Bandi egy napig sem volt hajlandó kimaradni a munkából, és becsületbeli kérdésnek tekintette, hogy ne lássák, fájdalmai vannak. Esténként titokban bevallotta Rózsinak, hogy a beteg patája, erősen kínozza. Rózsi előzőleg megrágott gyógyfüvekkel borogat.

a tehenek számára 14, a kutyák számára 9, a birkák számára 6, a tyúkok és libák számára 5 éves korban határozták meg. Tekintélyes öregségi nyugdíjakat is megállapítottak. Egyelőre még egyetlen állat sem vonult ténylegesen nyugdíjba, újabban mégis egyre többet beszéltek a témáról. Most, amikor a gyümölcsös mögötti kis bekerített rétet igénybe vették az árpának, az a hír járta, hogy a nagy legelő egyik sarkát fogják elkeríteni a nyugdíjas állatok legelőjéül. Azt beszélték, hogy a lovak nyugdíja napi 2 kiló gabona lesz, télen pedig 8 kiló széna meg egy répa, a hivatalos ünnepnapokon esetleg egy almával. Bandinak jövő nyár végén volt esedékes 12. születésnapja. Eközben nehéz volt az élet. A tél ugyanolyan hideg volt, mint az előző évben, az élelem még kevesebb. Megint csökkentették az összes fejadagot, a disznókét meg a kutyákét kivéve. Süvi megmagyarázta, hogy az egyenlőség túlságosan merev alkalmazása az élelmiszer adagolásban ellentétben állna az állatizmus elveivel. Egyébként nem okozott számára semmiféle nehézséget, hogy bebizonyítsa a többi állatnak, valójában nem lett kevesebb az élelmük, bármi legyen is a látszat. Időnként ugyan kétségtelenül szükségessé válik a fejadagok kiigazítása. Süvi mindig csak kiigazításról beszélt, sohasem csökkentésről. De a Jones időkkel összehasonlítva óriási a javulás. Éles hangon sebesen felolvasta nekik a számokat, és részletesen bebizonyította, hogy több zabjuk, több szénájuk, több répájuk van, mint Jones idejében volt. Rövidebb a munkaidejük, az ivóvízük jó minőségű, hosszabb életűek lettek, és a kicsinyeik nagyobb százaléka marad életben. Istálójukban több a szalma, és kevesebbet szenvednek a bolháktól. Az állatok minden szavát elhitték. Az igazat megvalva Jones és mindaz, amit Jones jelentett, már majdnem teljesen elfakult az emlékezetükben. Tudták, hogy a mostani életük kemény és sivár, gyakran éhesek és gyakran fáznak, és amikor nem alszanak, akkor rendszerint dolgoznak. De nem kétséges, hogy a régi időkben még rosszabb volt. Szívesen hittek ebben. Különben is. Akkor rabszolgák voltak, most pedig szabadok. És ez óriási különbség, amint Süvi sohasem mulasztotta el hangsúlyozni. Most sokkal több szájat kellett etetniük. A 4 koca ősszel körülbelül egy időben ellett meg, 31 kis malacot hozott a világra. A malacok mind tarkák voltak, és mivel Napóleon volt az egyetlen kandisznó a gazdaságban, könnyű volt kitalálni származásukat. Kihirdették, hogy később, amikor megveszik hozzá a téglát és az épületfát, tantermet építenek a tanya kertjében. A fiatal disznókat addig egyelőre maga Napóleon oktatja a tanya konyhájában. A süldők a kertben tornáztak és sportoltak, és megtiltották nekik, hogy a többi fiatal állattal játszanak. Körülbelül ez időtájt hozták be azt a közlekedési szabályt is, hogy ha egy disznó és valamilyen más állat találkozik az ösvényen, a másik állatnak félre kell állnia. Meg azt az előjogot is, hogy minden disznó rangjára való tekintet nélkül zöld szalagot viselhet vasárnap a farkán. A gazdaság elég sikeres évet zárt, de még mindig pénzszűkében voltak. Téglát, homokot és meszet kellett vásárolni a tanteremhez, és megint takarékoskodni kellett a szélmalom berendezésére. Lámpaolajat és gyertyát kellett venni a házba, cukrot Napóleon asztalára, a többi disznót eltiltotta a cukortól azzal az indoklással, hogy hízlal, és be kellett szerezni a szokásos tartalékokat is, szerszámokat, szögeket, spárgát, szenet, drótot, kutya kétszer sültet. Eladtak hát egy kazal szénát. Eladták a burgonya termés egy részét, a szerződött tojás mennyiségét pedig heti 600-ra emelték. Úgyhogy ebben az évben a tyúkok alig költöttek annyi csibét, hogy a létszámuk ne csökkenjen. A decemberben csökkentett fejadagokat februárban ismét csökkentették, és olajtakarékosságból az istálóban nem gyújtottak lámpást. De a disznók láthatólag kényelmesen éltek. És ha valamit változtak, legfeljebb gyarapodott a súlyuk. Február végén, egyik délután, olyan meleg, dús, étvágygerjesztő illat szállt végig az udvaron a kis sörfőzőház felől, amilyet az állatok még sohasem éreztek. Ez a kis

0: őrház a konyha mögött áll, és Jones idejében nem használták. Valaki azt mondta, hogy ez a szag fővő árpa szaga. Az állatok éhesen beleszimatoltak a levegőbe, és találgatni kezdték, vajon az ő vacsorájukhoz készül-e meleg kása. De szó sem volt kásáról. A következő vasárnap pedig kihirdették, hogy az árpát ezentúl fenntartják a disznóknak. A gyümölcsös mögötti kis rétet már be is vetették árpába. Aztán nem sokára kiszivárgott a hír, hogy minden disznó napi egy korsó sört kap. Maga Napóleon pedig 2 litert, amit mindig a finom porcelán étkészlet leveses tájában szolgálnak fel neki. De ha nélkülözniük kellett is, a nélkülözéseket némileg ellensúlyozta az a tény, hogy az élet most méltóság teljesebb volt, mint az előtt. Többet énekeltek, több szónoklatot hallottak, több fölvonulást tartottak. Napóleon elrendelte, hogy hetenként egyszer úgynevezett spontán demonstrációt kell rendezni, abból a célból, hogy megünnepeljék az állatfarm harcait és győzelmeit. Az állatok a kitűzött időben abbahagyták munkájukat, és katonás rendben körülmasírozták a gazdaságot. Az élen a disznók haladtak. Utána jöttek a lovak, aztán a tehenek, a birkák, és végül a baromfi. A kutyák 2 oldalt kísérték a menetet, leges legelől pedig Napóleon fekete kakasa parádézott. Bandi és Rózsi mindig 2-esben hordozták a zöld zászlót, amelyen a patta és a szarv mellett ez a felirat volt látható: éljen Napóleon elvtárs! A spontán demonstrációk leglelkesebb hívei a birkák voltak, és ha valaki felpanaszolta, mint ahogy némelyik állat néha megtette, ha a disznók és a kutyák nem voltak a közelben, hogy csak az időt pazarolják, és egy csomót kell áldogálni miattuk a hidegben, a birkák biztosan elnémították őket félelmetes 4 láb jó, 2 láb rossz végetésükkel. De az állatok nagyjában egészében élvezték ezeket a kitüntetéseket. Vigasztalónak találták őket, hiszen mindennek ellenére mégiscsak arra emlékeztettek, hogy végül is csak ugyan a maguk urai, és a munka, amit végeznek, a tulajdon javukat szolgálja. Így aztán a dalok, a felvonulások, sövi számadatai, a puska durrogása, a kakas kukorékolása és a zászló lengetése legalább egy időre elfelejtették velük, hogy üres a hasuk. Áprilisban az állatfarmon kikiáltották a köztársaságot, és elnököt kellett választani. Egyetlen jelölt volt Napóleon. Meg is választották egyhangúnak. Még aznap nyilvánosságra hozták, hogy újabb dokumentumok kerültek napvilágra, amelyek további részleteket lepleznek le Hógolyó és Jones cinkos összejátszásáról. Mint kiderült, Hógolyó nem pusztán taktikai eszközökkel próbálta elveszíteni a tehénistáló csatáját, mint az állatok addig képzelték, hanem nyíltan Jones oldalán harcolt. Igazából ő volt az emberi erők vezére, s ajkán az éjen az emberiség jelszóval rohant a csatába. A Hógolyó hátán lévő sebek, melyeket néhány állat látott, legalábbis úgy emlékeztek rá, Napóleon fogaitól származtak. A nyár kellős közepén, néhány évi távollét után váratlanul újra megjelent Mózes, a holló. Semmit nem változott. Még most sem dolgozott, és ugyanúgy a Kandiscukor hegységről beszélt, mint annak idején. Felkuporodott egy fatönkre, lebegtette fekete szárnyait, és óraszán beszélt bárkinek, aki hajlandó volt meghallgatni. Odafönn, elvtársak, mondogatta ünnepélyesen, hatalmas csőrével az égre mutatva. Odafönn, pontosan annak a fekete felhőnek a másik oldalán, amit ott láttok, ott van a Kandiscukor-hegység. Az a boldog ország, ahol mi, szegény állatok, örök pihenőre térünk fárasztó munkánkból. Sőt, azt állította, hogy egyszer, amikor nagyon magasan repült, járt is ott. Látta az örökzöld lóheremezőket, meg a sövényen növő lemmag pogácsát és kocka cukrot. Sok állat hitt is neki. Úgy okoskodtak, ha az életük most csupa éhség és munka, nem jogos és igazságos-e, hogy valahol másutt létezzen egy jobb világ? A disznók Mózessel szembeni magatartását nehéz volt átlátni. Mindnyájan megbetűen kijelentették, hogy Mózesnek a Kandiscukor hegységről szóló történetei hazugságok. Mégis megengedték neki, hogy a gazdaságban maradjon és ne dolgozzon, sőt, naponta másfél deci sört is kiutaltak számára. Bandi, miután meggyógyult a patája, keményebben dolgozott, mint valaha. Ebben az évben egyébként az állatok mind úgy dolgoztak, mint a rabszolgák. A szükséges, szokásos gazdasági munkáktól és a szélmalom újjáépítésétől eltekintve ott volt a süldők tanterme is, melyhez márciusban fogtak hozzá. A sovány koszton végig dolgozott hosszú órákat néha nehéz volt elviselni. Bandi azonban soha nem csüggett. Semmit nem mondott vagy tett, ami elárulta volna, hogy az ereje már nem a régi. Csak külsőleg változott meg egy kissé. A szőre már nem fény lett úgy, mint az előtt, és mintha hatalmas fara is megfonnyadt volna. A többiek azt mondogatták, Bandi majd összeszedi magát, ha kihajt a tavaszi fű. De eljött a tavasz, és Bandi semmit sem hírt. Néha, amikor a bánya tetejéhez vezető lejtőn nekifeszítette izmait egy súlyos kőnek, mintha már semmi más nem tartotta volna talpon, csak az akarat ereje. Ilyenkor ajkai, mintha ezt a mondatot formálták volna. Hogy még keményebben dolgozom. De hang nem jött ki rajtuk. Rózsi és Benyámi megint figyelmeztették, hogy vigyázzon az egészségére, de Bandi ügyet sem vetett rájuk. Közeledett a 12. születésnapja, és nem törődött semmivel, csak azzal, hogy jó nagy rakás kő gyűjjön össze, mire nyugdíjba vonul. Nyár elején egyik este hirtelen híre kelt a gazdaságban, hogy Bandival történt valami. Egyedül ment ki, egy szállítmány követ akart elvonzolni a szélmalomhoz, és a szóbeszéd igaznak bizonyult. Néhány perc múlva két galamb szállt be a hírrel. Bandi elesett, fekszik az oldalán, és nem tud felkelni. Az állatfarm fele népessége felrohant a dombra, ahol a szélmalom állott. Bandi a kocsi rúdjai között feküdt. Elnyújtotta nyakát, és még a fejét sem tudta felemelni. Szájából vékony vércsík folytogált. Rózsi térdre ereszkedett mellette. Bandi, kiáltotta. Mi van veled?
1: A tüdőm,
0: felelte Bandi gyenge hangon.
1: Nem baj. Azt hiszem, most már nélkülem is be tudjátok fejezni a szélmalmot. Jó sok követ összegyűjtöttük. Már úgyis csak egy hónapom lett volna hátra. Az igazat megvalva, nagyon vártam már a nyugdíjat. Benyámin is elég öreg. Talán neki is megengedik majd, hogy velem együtt nyugalomba vonuljon, és akkor együtt lehetünk.
0: Tüstén segítséget kell kerítenünk, mondta Rózsi. Szaladjon már el valaki süvihez, és mondja el neki, mi történt. A többi állat Tüstént elrohant a tanyaház felé, hogy megvigyék a hírt süvinek. Csak Rózsi maradt Bandi mellett, meg Benyámin, aki lefeküdt mellé, és szótlanul hessegette róla hosszú farkával a legyeket. Süvi jó negyed óra múlva jelent meg, teli együttérzéssel. Napóleon elvtárs mélységes aggodalommal értesült a tanya egyik leghűségesebb munkásának balesetéről, mondta, és már intézkedett is, hogy Bandit bevigyék a Willingdoni kórházba kezelésre. Az állatok ettől kissé nyugtalankodni kezdtek. Molly és Hógolyó kivételével egyikük sem hagyta el soha a gazdaságot. Arra pedig gondolni se szerettek, hogy beteg elvtársuk emberi lények kezére kerülhet. Süvi azonban könnyen meggyőzte őket, hogy a Willingdoni állatorvos sokkal jobban tudja majd kezelni Bandi betegségét, mint ahogy a tanyán el lehet látni. Jó fél óra múlva, mikor Bandi valamivel jobban lett, nagy nehezen lábra állították, aztán segítettek neki visszasántikálni az istálóba, ahol Rózsi és Benyámin már pompás szalmalmot készítettek neki. Bandi ezután 2 napig az istállójában maradt. A disznó küldtek neki egy nagy üveg rózsaszín orvosságot, amelyet a fürdőszobai orvosságos szekrényben találtak. Ezt Rózsi 2 napjában, étkezés után beadta Bandinak. Esténként Rózsi lefeküdt az istállóban Bandi mellé, és beszélgetett vele, miközben Benyámin elhessegette róla a legyeket. Bandi kijelentette, hogy nem sajnálja a történteket. Ha meggyógyul, még 3 évig is elérhet, és már előre élvezi azokat a napokat, amelyeket majd a nagy legelő sarkában fog eltölteni. Életében először lesz rá ideje, hogy tanuljon és művelődjön. Mint mondta, élete hátralevő részét arra fogja szentelni, hogy megtanulja az ABC még hátralevő 22 betűjét. Benyámin és Rózsi azonban csak munkaidő után lehettek Bandival. A zárt teherkocsi pedig napközben jött érte és szállította el. Az állatok mind a répát gyomlálták egy disznó felügyelete alatt, mikor megdöbbenten látták, hogy a tanya épületek irányából Benyámin üget feléjük, és torka szakadtából ordít. Most látták Benyámint életében először izgatottnak, sőt, ez volt az első eset, amikor ügetni látták. Gyorsan! Gyorsan! Üvöltötte. Gyertek azonnal, elviszik Bandit! Az állatok nem vártak a disznó engedélyére, abba hagyták a munkát, és a tanya épületek felé rohantak. Az udvaron csak ugyan ott állt egy nagy, zárt teherkocsi, előtte 2 ló befogva az oldalán felirat, a bakján egy alattomos tekintetű, alacsony, kemény kalapot viselő férfi ült. Bandi istálója pedig üres volt. Az állatok a kocsi köré csődültek. Viszontlátásra, Bandi! Kiáltották kórusban. Viszontlátásra!
1: Bolondok! Bolondok!
0: Üvöltötte Benyámin, körül táncolva őket, és a földet kapálta apró patáival.
1: Bolondok! Nem látjátok, mi van a kocsi oldalára írva?
0: Az állatok erre elhallgattak, és nagy csönd támadt. Malvin betűzni kezdte a feliratot, de Benyámin félrelökte, és a halálos csendben felolvasta.
2: Alfred Simons, lómészáros és enyfőző, Willingdon. Bőr és csontlisz kereskedés. Kutya eledel.
1: Nem értitek, hogy ez mit jelent? Bandit a sintérhez viszik.
0: Az állatokból rémült kiáltás tört fel. Ebben a pillanatban a bakon ülő ember ostorával lovai közé csapott, és a kocsi kigördült az udvarból. Az állatok torkuk szakadtából üvöltve mind a nyomába szegődtek. Rózsi igyekezett elébe kerülni, de a kocsi egyre gyorsabban robogott. Rózsi megpróbálta vágtára fogni vastag lábait, és le is hagyta a kocsit.
1: Bandi! Kiáltotta. Bandi! Bandi! Bandi!
0: És ebben a pillanatban, mintha csak meghallotta volna a kinti zenebonát, a kocsi farában lévő kis ablakban megjelent Bandi arca, orrán a fehér csíkkal.
1: Bandi!
0: Üvöltötte Rózsi rettenetes hangon.
1: Bandi, ugorj ki, gyorsan! A halálba visznek!
0: Az állatok mind kiáltozni kezdtek. Ugorj ki, Bandi, ugorj ki! De a kocsi már sebesen robogott, és faképnél hagyta őket. Nem lehetett tudni, megértette Bandi, mit mondott neki Rózsi. De az arca eltűnt az ablakból, a kocsi belsejéből pedig félelmetes patadobogást lehetett hallani. Megpróbált kitörni. Volt idő, mikor Bandi néhány rúgással gyújtóssá aprította volna ezt a kocsit. De ójaj, elhagyta az ereje. Néhány pillanat múlva patáinak elhalkult a dobogása, aztán teljesen elhalt. Az állatok kétségbeesésükben a kocsit húzó 2 lóhoz fordult.
1: Elvtársak! Elvtársak! Kiáltoztak utánuk. Ne vigyétek halálba a saját testvéreteket! De ezek az ostoba barmok képtelenek voltak felfogni, hogy mi történik. Csak hátra csapták fülüket, és egyre gyorsabban ugye.
0: Bandi arca nem jött meg többé az arra. Valakinek sajnos túlságosan későn eszébe jutott, hogy előre kellene szaladni és bezárni az 5 reteszes kaput. De addigra a kocsi már áthaladt rajta, és sebesen eltűnt az úton. Bandit soha többé nem volt.
2: 3 nap múlva bejelentették, hogy Bandi meghalt a Willingdoni kórházban, ahol pedig mindenféle kezelést megkapott, amit csak Lou kaphat.
0: Süvi jelentette be a hírt a többieknek. Azt mondta, ott volt Bandi mellett élete utolsó óráiban.
3: Ilyen megható látványban még soha életemben nem volt részem,
0: mondta Süvi, és felemelt csülkével kitörölt egy könycseppet a szeméből.
3: Az utolsó pillanatig ott voltam az ágya mellett. A végén, amikor már alig tudott beszélni, a fülembe súgta, csak azt sajnálja, hogy el kell mennie, mielőtt a szélmalmot befejeztük volna. Előre, elvtársak, suttogta. Előre a forradalom nevében, éljen az állatfar! Éljen Napóleon elvtárs! Napóleonnak mindig igaza van! Ezek voltak az utolsó szavai, elvtársak.
0: Ekkor Süvi magatartása hirtelen megváltozott. Egy pillanatra elnémult, aztán gyanakvó pillantásokat vetett mindenfelé, mielőtt folytatta volna mondókáját.
3: Tudomásunkra jutott, jelentette ki, hogy ostoba és rosszindulatú híresztelések terjedtek el akkoriban, amikor Bandit elszállították. Egyes állatok észrevették, hogy a kocsin, amely Bandit elszállította, az a felirat állt, hogy lómészáros, és ebből rögtön arra az elhamarkodott következtetésre jutottak, hogy Bandit a sintérhez vitték.
4: El se tudom hinni,
3: mondta Süvi, hogy állat ilyen ostoba lehet. Ennél igazán jobban ismerjük szeretett vezérünket, Napóleon elvtársat!
0: Kiáltotta, miközben a farkát csóválta és ide-oda ugrándozott.
3: Hiszen a dolognak valójában nagyon egyszerű a magyarázata. A kocsi előzőleg a sintéré volt, de aztán megvette tőle az állatorvos, csak még nem festette rá a nevét. Ez okozta a félreértést.
0: Az állatok mérhetetlenül megkönnyebbültek, amikor mindezt megtudták. És amikor Süvi a továbbiakban szemléletesen ecsetelte Bandi haldoklását, a csodálatos gondoskodást, amelyben része volt, a méregdrága orvosságokat, amelyeket Napóleon szemrebben és nélkül kifizetett, utolsó kétségeik is szertefoszlottak, és elvtársuk halála miatti szomorúságukat némileg enyhítette az a gondolat, hogy legalább boldogan halt meg. A rákövetkező vasárnapon maga Napóleon is megjelent a többiek előtt, és rövid beszédben elbúcsúztatta Bandit.
2: Habár megboldogult elvtársuk földi maradványai többé nem lehet visszahozni a tanyára, hogy itt hantolják el őket, utasítást adott rá, hogy a tanyaház kertjében készítsenek egy nagy babérkoszorút, és küldjék el Bandi sírjára.
0: Amikor néhány nap múlva a disznó bankettet rendeztek Bandi emlékezetére, Napóleon Bandi 2 kedvenc kifejezését idézve fejezte be a beszédét.
2: Majd még keményebben dolgozom, és Napóleonnak mindig igaza van, mondogatta Bandi. Ezek olyan alapigazságok, mondta Bandi, melyeket minden állatnak magáévá kell tenni.
0: A banketre kitűzött napon begördült az udvarra Willingdonból a fűszeres kocsija, és egy jókora faládát cipeltek be róla a tanyaházba. Éjszaka harsánynótázást lehetett hallani, aztán heves veszekedésre került sor, aminek úgy 11 óra körül irtózatos üvegcsörömpölés vetett véget. Másnap délig senki sem kelt fel a tanyaházban, és az a hír járta, hogy a disznók valahol pénzt szereztek, és megint vettek maguknak egy láda viszkit.

0: Teltek, múltak az évek. Egymást követték az évszakok, és az állatok kurta élete sorra véget ért. Eljött az az idő, amikor már senki sem emlékezett a régi, forradalom előtti időkre, kivéve Rózsit, Benyámint, Mózest, a Hollót és néhány disznót. Malvin meghalt, ahogy Kolomb, Zsuzsi és Fogd meg is elpatkolt. Aztán meghalt Jones is, a megye másik végében, egy alkoholisták számára létesített otthonban. Hógolyóra már senki sem emlékezett. Bandit is elfelejtették, kivéve azt a néhány állatot, akik még ismerték. Rózsi mostanára testes, öreg kanca lett. Elmerevettek az izületei, és egyre csipásabb lett a szeme. Már 2 évvel túl volt a nyugdíjkorhatáron, csak hogy mindeddig még egyetlen állat sem vonulhatott nyugdíjba. Arról már réges-rég nem esett szó, hogy a legelő egyik sarkát elkerítik a nyugdíjas állatok számára. Napóleon meglett korú, másfél mázsás kondisznó lett. Süvi úgy meghízott, hogy alig tudott kipislogni a hájas pofájából. Csak az öreg Benyámin nem változott, épp hogy egy kicsit megőszült az orra körül a szőr, és Bandi halála óta még magorvább és hallgatagabb lett. Sokkal több állat élt most a gazdaságban, bár a népesség nem növekedett akkorára, mint az előző években várták. Sok később született állat számára a forradalom már csak valamiféle szájról szájra szálló, homályos hagyomány volt, és vásároltak is néhány állatot, akik hírét sem hallották, hogy ilyesmi történt az érkezésük előtt. A gazdaságnak most már Rózsin kívül még 3 lova volt. Erős derékállatok voltak, készséges munkások és jó elvtársak, de rendkívül ostobák. A B betűn túl egyik sem tudta megtanulni az ABC-t. Mindent bevettek, amit a forradalomról és az állatizmus elveiről mondtak nekik. Különösen, ha Rózsi mondta, aki iránt szinte fiúi tisztelettel viseltettek, de kétséges volt, hogy értenek-e valamit belőle. A gazdaság most már jobban ment, és jobban is volt szervezve. Sőt, még bővült is, mert Mr. Pilkingtontól megvásároltak 2 számtót. A szélmalmot végül sikeresen felépítették. A gazdaságnak saját cséplőgépe és szalma felhordója volt, különféle új épületeket is emeltek. Mr. Nyaffi vásárolt magának egy 2 kerekű csézát. A szélmalmot azonban végül mégsem áramfejlesztésre használták. Gabonát őrültek benne, és csinos hasznot hozott, mégpedig készpénzben. Az állatok keményen dolgoztak egy újabb szélmalmon, és azt mondogatták, ha majd befejezik, akkor felszerelik a dinamókat. De arról a fényűző kényelemről, amelyről egykor hógolyó tanítására az állatok álmodoztak, villanyvilágítású istállókról, hideg-meleg vízről és 3 napos munkahétről többé szó sem esett. Napóleon keményen bírálta az efféle elképzeléseket, mint amelyek ellentétben állnak az állatizmus szellemével. Az igazi boldogságot jelentette ki. A kemény munka és a mértékletes élet hozza meg. Hogy nem? A gazdaság egyre gazdagabb lett, az állatok mégsem gazdagodtak, kivéve persze a disznókat meg a kutyákat. Ennek részben talán az volt az oka, hogy olyan sok volt a disznó meg a kutya. Nem mintha ezek az állatok nem dolgoztak volna a maguk módján. Az ő munkájuk, mint Sői fáradhatatlanul magyarázta, a gazdaság felügyelete és szervezése soha véget nem érő munka. Ennek a munkának a nagy részét a többi állat tudatlansága miatt fel se tudta fogni. Süvi elmondta például, hogy a disznóknak nap mint nap hallatlan munkával olyan rejtelmes dolgokat kell összeállítaniuk, mint a különböző dossziék, jelentések, jegyzőkönyvek és emlékeztetők. Ezek nagy papírlapok, melyeket tele kell írni, aztán mihely teli vannak írva, el kell égetni a kazánba. Mindennek mérhetetlen nagy a jelentősége a gazdaság jóléte szempontjából, mondta Süvi. De sem a disznók, sem a kutyák munkája nem termelt semmiféle eleséget. Márpedig nagyon sokan voltak, és mindig nagyon jó volt az étvágyuk. A többiek élete, amennyire fel tudták mérni, olyan volt, mint mindig. Általában mindig éhesek voltak. Szalmán aludtak, vájúból ittak, dolgoztak a mezőn. Télen a hideg gyötörte őket, nyáron a legyek. Az öregebbek néha összeszedték homályos emlékeiket, és megpróbálták megállapítani, hogy vajon a forradalom első napjaiban, közvetlenül Jones elűzése után jobban vagy rosszabbul mentek-e a dolgok. Nem tudtak rá visszaemlékezni. Semmivel sem tudták összehasonlítani jelenlegi életüket. Semmihez sem tudtak igazodni, csak süvi számoszlopaihoz, amelyek kivétel nélkül mindig azt bizonyították, hogy minden egyre jobb és jobb lett. Az állatok megoldhatatlannak találták a problémát, és mostanában már egyébként is nagyon kevés idejük volt ilyen dolgokon töprengeni. Csak az öreg Benjamin állította, hogy hosszú életének minden részletére emlékszik, és tudja, hogy a dolgok soha sem mentek, és soha nem is mehetnek se jobban, se rosszabbul. Az éhség, a szenvedés és a csalódás, mondta, az élet megváltoztathatatlan törvényei. Az állatok mégsem adták fel a reményt. Soha, egy pillanatra sem veszett ki belőlük az a büszke érzés, hogy kiváltságos lények, mivel az állatfarmon élhetnek. Még mindig ők voltak az egyetlen gazdaság az egész vidéken, egész Angliában, amelyet állatok birtokoltak és vezettek. Nem akadt közöttük senki, még a legfiatalabbak és a jövevények között sem, akiket pedig 10-20 mérföldnyire fekvő tanyákról hoztak oda, aki ne csodálta volna ezt szüntelenül. És amikor hallották a puskalövéseket, és megpillantották az árbócon lobogó zöld zászlót, dagadt a szívük a soha nem múló büszkeségtől, és folyton a régi hősi napokra fordították a szót. Jones elűzésére, a hét parancsolat megírására és a nagy csatákra, amelyekben legyőzték a betolakodó embereket. Egyetlen régi álmukról sem mondtak le. Még mindig hittek az állatok köztársaságában, amelyet az öreg őrnagy megjósolt, amikor Anglia zöld mezeit nem fogja többé emberi láb taposni. Egy szép napon el is fog érkezni. Lehet, hogy sokára. Lehet, hogy az élő állatok közül senki sem éri meg, de azért egyszer mégis el fog érkezni. Még az angolhon állatait is eleldúdolták itt-ott titokban. Minden állat tudta a gazdaságban, ha hangosan nem ismerték el énekelni. Ha nehéz volt is az életük, és reményeik nem mind teljesültek, azért tudatában voltak annak, hogy nem olyanok, mint a többi állat. Ha éhesek voltak, nem azért voltak éhesek, mert zsarnok embereket kellett eltartaniuk. Ha keményen dolgoztak, legalább maguknak dolgoztak. Senki sem járt közülük két lábon. Senki nem nevezett senkit gazdának. Minden állat egyenlő volt. Kora nyáron Süvi egy szép napon megparancsolta a birkáknak, hogy kövessék, és elvezette őket a tanya végében fekvő parlagra, amelyet benőttek a fiatal nyírfák. A birkák egész nap ott legelészték a leveleket, Süvi felügyelete alatt. Végül aztán egy álló hétig ott maradtak, a többi állat nem is látta őket. Süvi a nap legnagyobb részét köztük töltötte. Azt mondta, új dalra tanítja őket, és ehhez magára van szükség. Közvetlenül a birkák visszatérése után, egy kellemes estén, amikor az állatok már befejezték a munkát, és hazafelé vették útjukat, rémült nyerítést hallottak az udvar felől. Az állatok riadtan megtorpantak. Rózsi hangja volt. Aztán újra fölnyerített, mire minden állat vágtába fogott, és berohant az udvarra. Egy disznó a két hátsó lábán járt. Igen, Süvi volt az. Még kissé félszegen járt, mintha nem szokta volna meg teljesen, hogy tekintélyes súlyát ebben a helyzetben hordozza, de az egyensúlya tökéletes volt, amikor keresztül ballagott az udvaron. és a következő pillanatban kivágódott a tanyaház ajtaja, és a disznók libasorban kivonultak rajta. Mind a hátsó lábukon jártak. Voltak közöttük, akik jobban csinálták, mint a többiek, egyik másik viszont kissé bizonytalanul járt, mintha botra szeretne támaszkodni, de mindegyiküknek sikerült körbejárnia az udvar. Végül pedig iszonyatos kutyaugatás és a fekete kakas harsány kukorékolása közben maga Napóleon is megjelent. Két lábon jár, fenségesen kiegyenesedve, és gőgös pillantásokat vetett mindenfelé, miközben körülugrálták a kutyáit. A csülkében ostort tartott. Halálos csend lett. Az állatok megzavarodva rémülten bújtak össze, miközben az udvaron körbe masírozó disznók hosszú sorát figyelték. Mintha tótágast állna a világ. Aztán eljött egy pillanat, amikor első megdöbbenésük elmúlt, és amikor mindennek ellenére, a kutyáktól való félelmük ellenére, és annak a hosszú éveken át kifejlődött szokásuknak az ellenére, hogy semmiért ne panaszkodjanak, semmit se bíráljanak, akármi történik, talán kitört volna belőlük néhány tiltakozó szó. De pontosan ebben a pillanatban, mint egy adott jelre, az összes birka félelmetes bégetésben tört ki. Négy láb jó, két láb jobb, négy láb jó, két láb jobb, négy láb jó, két láb jobb. 5 percig, megállás nélkül bégettek. Mire pedig a birkák elcsendesedtek, már nem maradt lehetőség a tiltakozásra, mert a disznók visszamasíroztak a tanyaházba. Benyámin egyszer csak észrevette, hogy egy orr dörzsölődik a szügyéhez. Hátra nézett. Rózsi volt az. Öreg szeme most még homályosabbnak látszott, mint máskor. Nem szólt egy szót se, csak szelíden odahúzta Benyámint a sörényénél fogva a nagypajtához, amelynek a falára 7 parancsolat fel volt írva. 1-2 percig csak álltak, a kátránnyal bevont falra írt fehér betűket bámulva. Nekem már romlik a szemem, mondta végül Rózsi. Még fiatal koromban sem tudtam elolvasni, mi van ideírva. De most úgy látom, mintha ez a fal egészen más volna. Ugyanolyan most ez a 7 parancsolat, mint amilyen volt Benyámi. Benyámin ezegyszer hajlandó volt áthágni önnön szabályait, és felolvasta Rózsinak, mi van a falra írva. Ott már semmi más nem állt, csak egyetlen parancsolat, amely így hangzott. Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél. Ezek után már az sem látszott furcsának, hogy másnap a gazdaság munkájára felügyelő disznók mind ostort tartottak a melső csülkükben. Az sem látszott furcsának, amikor a disznók rádiót vettek maguknak, bevezettették a telefont, és előfizettek a John Bullra, a Tidbitsre és a Daily Mirrorra. Abban sem volt semmi különös, amikor Napóleont pipával a szájában látták sétálni a kertben. Nem. Már abban sem láttak semmi különlegességet, amikor a disznók előszedték a szekrényből Mr. Jones ruháit, és hordani kezdték őket. Maga Napóleon fekete kabátban, térdnadrágban és bőrkamásliban jelent meg, míg kedvenc kocája azt a műsejem ruhát hordta, amelyet Mrs. Jones csak vasárnaponként szokott felvenni. 1 hét múlva, egyik délután, egész sor kétkerekű Cséza hajtott be a tanyára, mert hogy meghívták a szomszédos gazdák küldöttségét, nézzenek körül a gazdaságban. Mindent megmutogattak nekik, amazok pedig kifejezték mélységes csodálatukat minden fölött, amit csak láttak, különös tekintettel a szélmalomra. Az állatok ekkor éppen a répaföldet gyomlálták. Szorgalmasan dolgoztak, alig emelték fel pofájukat a földről, és nem tudták, kitől is féljenek jobban. A disznóktól, vagy az emberi látogatóktól. Aznap este hangos nevetés és nótázás hallatszott a tanyaházból. Az állatokat a hangzavar hallatára hirtelen elfogta a kíváncsiság. Mi történik most, amikor első ízben találkoznak egyenlő felekként az állatok és az emberek? Közmegegyezéssel beosontak, amilyen csöndesen csak tudtak, a tanyaház kertjébe. A kapunál azért megálltak, féltek volna tovább menni, de Rózsi tovább vezette őket. Lábujjhegyen odasompolyogtak a házhoz, és azok az állatok, akik elég magasak voltak hozzá, bekukucskáltak az ebédlő ablakán. A hosszú asztal körül fél tucat gazda és vagy fél tucat előkelőbb disznó ült. Maga Napóleon a díszhelyet foglalta el az asztal főn. A disznók láthatólag teljesen otthon érezték magukat a székükben. A társaság kártyával szórakozott, de egy pillanatra abba hagyták a játékot, nyilván mert áldomást akartak inni. Mindenkinek színültig töltötték a poharát sörrel. Senki sem vette észre, hogy az állatok csodálkozó arccal bámulnak be az ablakon. Oda benn éppen a róka erdei Mr. Pilkington állt fel. Felemelte poharát, és bejelentette, hogy mielőtt elmondaná pohár köszöntőjét, néhány szót kíván szólni a megjelentekhez.
1: Nagy elégtételt jelent számomra, mondta, és biztos vagyok benne, hogy valamennyi jelenlevő számára is az, hogy a bizalmatlanság és a félreértések hosszú korszaka érezhetően véget ért.
0: Volt egy idő, folytatta, nem mintha akár ő, akár a jelenlevők osztoztak volna ezekben a vélekedésekben, de volt egy idő, amikor az állatfarm tiszteletre méltó tulajdonosaira, ha nem is ellenségesen, de mégis aggodalmasan néztek emberi szomszédaik. Sajnálatos incidensekre és félreértésekre került sor. Sokan úgy érezték, egy olyan gazdaság, amely a disznók tulajdona, és amelyet disznók vezetnek, valahogyan abnormális, és óhatatlanul nyugtalanító hatása lesz a szomszédságra. Sok gazda, anélkül, hogy erről meggyőződött volna, feltételezte, hogy egy ilyen gazdaságban szabadosság és fegyelmezetlenség uralkodik. Amiatt is aggodalmaskodtak, hogy milyen hatása lesz mindennek az ő állataikra, sőt, emberi alkalmazottaikra. Ám mindezek a kétségek mostanra eltűntek. Ma, amikor ő és a barátai meglátogatták az állatfarmot, és töviről hegyire megnézték, ugyan mit tapasztaltak? Nem csak, hogy a legkorszerűbb módszereket, hanem olyan rendet és fegyelmet, amelyről minden gazda példát vehetne. Úgy vélik, nem téved, amikor kijelenti, hogy az állatfarm alacsonyabb rendű állatai többet dolgoznak, és kevesebb élelmet kapnak, mint bármely más állat a környéken. Sőt, ő és barátai sok mindent megfigyeltek ma, amit a saját gazdaságukban is tüstént beszándékoznak vezetni. Észrevételeit, mondta Mr. Pilkington, annak hangsúlyozásával szeretné befejezni, hogy az állatfarm és szomszédai között barátságos viszony alakult ki, és ennek így is kell maradnia. A disznók és az emberek közt soha nem volt semmiféle érdekellentét, és erre a jövőben sem kerülhet sor. Küzdelmeik és nehézségeik azonosak. Vajon nem ugyanazokkal a munkaerő problémákkal küzdenek-e mindenütt? Mr. Pilkington ezután néhány gondosan előkészített szellemességet akart előadni a társaságnak, de belezavarodott mondókájába, és képtelen volt folytatni. Sokáig köszörülgette a torkát, és egyre vörösebb lett a képe, mire sikerült kinyögnie. Ha önöknek meg kell birkózniuk a maguk alsóbbrendű állataival, hát
1: Nekünk is megvannak a magunk alsóbb néposztályai. Erre a szellemességre az egész asztaltársaság harsány röhögésben tört ki. És Mr. Pilkington újra gratulált a disznóknak az alacsony fejadagokért, a hosszú munkaidőért, és azért, hogy a kényeztetés semmi jelével nem találkozott az állatfarm. Most pedig, tette hozzá végül, felkéri a társaságot, hogy álljanak fel, és győződjenek meg róla, teli van-e a poharuk. Uraim! Fejezte be Mr. Pilkington. Uraim! Emelem poharam az állatfarm felvirágzására! Erre kitört az általános éjjelzés és lábdobogás. Napóleon annyira el volt ragadtatva, hogy elhagyta a helyét, és megkerült az asztalt, csak hogy kocinthasson Mr. Pilkingtonnal, mielőtt kiürítette volna poharát. Mikor az éjjelzés elcsendesedett, Napóleon állva maradt, és közölte, hogy ő is szeretne néhány szót szólni. Mint Napóleon valamennyi beszéde, ez is rövid és velős volt. Ő is boldog, mondotta, hogy elmúlt a félreértések korszaka. Hosszú ideig olyan hírek terjengtek, és oka van rá, hogy azt higgye, ezeket az ellenség rossz indulata terjesztette, hogy ő és kollégái felforgatóan, sőt, forradalmian léptek fel. Azt hitték róluk, hogy lázadást akarnak szítani a szomszédos gazdaság állatai között. Ennél mi sem esett távolabb az igazságtól. Egyetlen vágyuk most is, mint a múltban is, az, hogy békében élhessenek, és normális kapcsolatokat tarthassanak fent szomszédaikkal. Ez a gazdaság, tette hozzá, amelyet szerencséje van kormányozni, szövetkezeti vállalkozás, és a birtokában lévő okmányok szerint a disznók együttes tulajdonát képezi. Nem hiszi, mondotta, hogy a régi gyanakvásból még fennmaradt volna valami. De a gazdaság életében nemrégen történt változások bizonyára továbbfokozzák majd a bizalmat a gazdaság iránt. Az állatok eddig annak a bolondos szokásnak hódoltak, hogy egymást elvtársnak szólították. De ezt meg fogják tiltani. Meg fogják szüntetni továbbá azt az ismeretlen eredetű furcsa szokást is, hogy az állatok minden vasárnap reggel elvonulnak egy kandisznónak a kertben álló oszlopra felszögezett koponyája előtt. Ezt is meg fogják tiltani. A koponyát már el is ásták. Látogatói talán megfigyelték az árbócon lobogó zöld zászlót. Ha igen, akkor talán azt is észrevették, hogy eltűnt róla a fehér pata és a szar. Mostantól fogva a zászló sima zöld lesz. Mindössze egyetlen bíráló megjegyzést kíván fűzni Mr. Pilkington kiváló és igazi jó szomszédi beszédéhez. Mr. Pilkington mindvégig az állatfarmot emlegette. Persze nem tudhatta, hiszen ő Napóleon éppen most jelenti be, hogy az állatfarm nevet eltörölték. Ezentúl a gazdaságot Majornak fogják nevezni, hiszen ez az igazi és eredeti neve. Uraim, fejezte be Napóleon, igyunk ugyanarra, amire az előbb, csak más formában. Töltsék tele poharunkat. Uraim, a major virágzására! Erre megint olyan lelkes éjjelzés tört ki, mint az előbb, és mindenki fenékig ürítette poharát. Az állatok, akik kívülről nézték ezt a jelenetet, úgy érezték, valami különös dolog történt. Mi változott meg a disznó arcán? Rózsi elhomályosodott öreg szemét egyik arcról a másikra fordította. Egyiknek ötös tokája volt, a másiknak négyes, a harmadiknak hármas. De mi az, ami mintha összeolvadt és megváltozott volna? Aztán az éjjelzés elcsendesedett, a társaság újra kézbe vette a kártyát, és folytatta a félbeszakított játékot, az állatok pedig csendesen elosodtak. De még 20 méternyire sem mentek, amikor hirtelen megtorpantak. A tanyaház felül óriási ricsaj hallatszott. Visszarohantak, és újra benéztek az ablakon. Igen, oda benne heves veszekedés tört ki. Ordítoztak, verték az asztalt, éles, gyanakvó pillantásokat vetettek egymásra, és dühötten meghazudtolták egymást. A bajt a jelek szerint az okozta, hogy Napóleon és Mr. Pilkington egyszerre játszott ki egy-egy pikkászt. 12 hang üvöltözött dühösen, és a hangok mind teljesen egyformák voltak. Most már nem volt kérdéses, hogy mi történt a disznók arcával. Az állatok a disznókról az emberekre, az emberekről a disznókra, aztán a disznókról megint az emberekre néztek, és már nem tudták megmondani, melyik az ember, és melyik.

Nekifogott az Isten. Csángú népmese. Nekifogott az Isten, nem valamit csányon, csináltán a földet, meliken élünk. Csánd embereket, kucsákat, szamarakat, mindent, mit látunk, s nem látunk szemeinkkel. Amikor megcsináltán őköt, elejbé gyűjtén, s élő napot ígért néki. Először eléhítán az embert, s mondotta. Vigadj 30 évig, s addig is élj. Mikor hallottál az, hogy csak 30 évig kell éljen, rít az Istennek, hogy miért csak ennyi élő napot ad. Nagyon keveselte. Az Isten hallgatta, és nem szólt semmit. Aztán eléhitte a szamárt, és mondotta néki. Te élő napodban hordoz, húz, viselj nagy nehézségeket, nagy munkákat, és élj 90 esztendeig. Mikor halta a szamár, hogy 90 esztendeig kell éljen, bőgni fogott úgy, mint a szamár, és kérte az Istent, hogy vegyen vissza az esztendeiből. Akkor az Isten meghallgatta, és lehúzott neki 20 esztendőt. Mikor az ember hallottán odaszökkent, és reménykedve kérte az Istent, hogy adná neki. Az Isten ideadta. Aztán odahívta a kucsát, és mondta neki. Te kucsa, légy az emberért alkotva. Folyton követed, együtt mégy vele mindig, hogy megvéd minden támadástól. Hozod vagy fegyver elé hajtod a vadat, nappal dolgozol, éjjel örködöl. A holdhoz is ugass. Éj, 70 esztendőt. Akkor a kucsa ordítani fogott, hogy mit csányon ő 70 esztendeig. És kértén az Istent, hogy vegyen le az élő napjaiból. Az Isten nem szólott semmit, csak lehúzott neki 20 esztendőt. Az ember esmént kértén az Istent, hogy adná neki. Az Isten ideadta. Aztán eléhittál a majmot, s mondta neki, te, mómica, te légy gyermekképibe, s gyermekészbe, s élj 50 esztendeig. Mikor meghallottál az, siratódzott, mint a gyermek, s kértén az Istent, hogy kurtisszál meg élő napjait. Az Isten meghallgatta, és lehúzott neki 20 évet. Az ember esment odaugrott, s kérte az Istentől az éveket. Az Isten ideadta. Azután elküldte maga elől őket. Na immár menjetek, s éljetek, hogy rendeltem néktek. Hát, elmentek. Helyeket foglaltak Moldovában, vagy Magyarországon, későbben Amerikában is, és élni fogtak. Az ember élt 30 esztendeig, éppen, mint a császárok abban a tájban. Azután 30-tól 50-ig voltak gyermekei, s népéért dolgozott, húzta az igát, éppen, mint a szamár. Azután az ember élt 50-től 70-ig, mint a kucsa. Őrizte a vagyonát, s ugatott, mihelyts valaki közeledett, hogy vegyen el a vagyonságából. Ezek voltak a kucsától való évek. 70 esztendőtől az ember esik bele a gyermek nyomdokaiba, s olyan eszet hordoznak, kacagnak, mint a gyermekek, mert ezek a mómica évek. Ki él többet 90-től, annak.

0: Holnap reggel 8-kor ráérsz, érdemes körülnézni az elefántoknál. Én majd szólok a portán, hogy engedjenek be, meg beszélek a kollégákkal az elefántháznál, jó?
1: Gumicsővel spriccelték le az elefántokat, és egyedül én nézhettem végig, hogyan tussolnak. Az elefántok óvóbácsia még szólt is nekik, hogy ott vagyok.
2: Kali, Arun, figyeljetek, vendégünk van.
3: Szervusztok, Gábor a nevem.
2: Úgy, lábad ad ide szépen. Okos, okos az elefánt. Jól van. Szép, tiszta leszel. Arun, hátsó láb. Jól van, Arun, jól van. Emeld fel az ormányod. Fordulj ide, Arun. Fogad fogunk mosni. Emeld feljebb. Jól van, Arun.
4: Látod? Ezekkel az óriásokkal öröm foglalkozni. Indiában születtek. Még elefánt elemibe is ott jártak. Ennek a cifra palotának a többi lakója Afrikában honos. Visziló körökben világhírű a pesti állatkert medencéje. A Széchenyi fürdő termálvizében legalább olyan jól érzik magukat, mint az óhazában. Ott fürdőznek a nílusi vízilovak. Bár ez a megjelölés nem egészen pontos. Ez a víz ugyanis nem a nílus, hanem langyos pocsolya. És ez a ló nem ló, mert a disznóféleségekhez tartozik. A többi stimmel. Az óriások között a legértelmesebb az elefánt. Nagy családokban él, a legidősebb a nagymama vezetésével. Ezek a nagyfülű elefántok termetre alig, természetükben annál jobban különböznek az indiaitól. Afrikai elefántot megszelidíteni, szolgálatba állítani egyedül az öreg Hannibálnak sikerült.

Összeültek az állatok, hogy eldöntsék, melyik az oroszlán után a legerősebb állat. A farkas azt mondta, hogy ő a legerősebb. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb állat az oroszlán után. Az oroszlán megunta a vitát, mancsával az asztalra csapott és kijelentette, hogy utána a legerősebb állat a nyúl. Amikor a nyúl ezt meghallotta, reszketni kezdett az ijegységtől. A nyúl ne oldalba bökte. Mit remeksz? Jól harapjál meg valakit, majd akkor az fog félni. Oda ment a nyúl a farkashoz, és fenekbe harapta. A farkas azt hitte, hogy egy lejt csipte meg. Hátra nézett, és akkor látja, hogy az a nyúl a legerősebb állat az oroszlán után. Gyorsan bocsánatot kért, és eloldolgott. A nyúl felbátorodott. Oda ment a medvehez, és azt is fenéken harapta. A medve azt hitte, hogy egy szűnök volt. Hátra nézett, és látta, hogy a nyúl az a legerősebb állat az oroszlán után. Ő is elnézést kért, és visszavonult a borlonjába. A nyúl végképp elszentelenedett. Oda ment a tigrishez, és azt is megharapta. A tigris hátra csapott a mancsával, és ágyönnyütötte a nyúszit. A tigris ügyön is nem volt ott az értekezleten, és ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb állat az oroszlán után. Egy vidék.

0: A komédiás disznó. Volt egyszer egy komédiás ember. Búzás Jánosnak hívta. Ennek a komédiás embernek volt egy olyan disznója, amelyik különféle tudományokhoz értett. Tudott kötélen táncolni, gördülő hordón menni és azt görgetni maga alatt. Meg tudott állani nem csak a négy lábán, hanem az orrán is. Tudott énekelni, táncolni, számolni. Lehet, hogy értett a csillagászathoz is. Ahol Búzás János fölállította a komédiás sátorát, egymást törték az emberek, hogy ezt a tudós disznót megláthassák. Annyi pénzt szerzett így a disznó Búzás Jánosnak, hogy minden nap egy kalap ezüst forintot rakott el a ládájába. Hát egyszer elveszett ez a disznó. Hogyan veszett el, azt ma már sem Búzás János, sem a disznó nem tudja. A valóság az, hogy a jeles disznó lefeküdt hüssölni a komédiás szekér mellé, és Búzás János uram ott felejtette, mikor tovább hajtott. A disznó aludt. Arra ballag Galiba Márton gazda, és meglátva az alvó jószágot így szól.
1: Nini, egy disznó.
0: Megnézi közelebbről. Hát, látja, hogy nem olyan disznó az, mint amilyenek az ő falujában vannak, hanem valami másfajta.
1: Jó lesz ez nekem,
0: mondja. Bizonyosan az Isten küldte ezt a disznót, hogy legyen a térre néhány méter kolbászom. Azzal hazahajtja a disznót. A tudós disznó kedvetlenül engedett a botnak, és bánatosan röfögött Búzás János után. De Búzás Jánosnak se híre, se hamba.
1: Ne rígy, coca, mondotta vigasztalón Galiba Márton. Olyan fáj moslékot adok, hogy a király disznója is megnyalná utána a száját.
0: A tudós disznónak tetszett is a moslék. A fenekét is kinyalogatta a dézsának. A saját disznó eszével azt gondolta akkor magában, de jó ember ez az én új gazdám. Megmutatom neki, hogy érdemes vagyok a jóságára. Azzal felugrott a moslékos dézsa szélére, és katonáson szalutált.
2: Uram, bocsá! Kiáltott ügyetten Galiba Márton. Ki hitte volna, hogy már disznó is lehessen opsitos? Vajon melyik német regimentnél szolgált?
0: A tudós disznó látva, milyen hatást csinált a mutatványa, hirtelen az orrára állott. Galiba Márton még inkább megijedt.
2: Megbolondult! Kiáltott fel rémülten. Megbolondult a disznóm, lába helyett az orrával akar járni.
0: De még csak most jött a java. A tudós disznó feldöntötte az üres dézsát, ráugrott, és úgy görgette maga alatt, hogy szédülés volt azt nézni. Majd ismét tótágastált, és a dézsát a két hátulsó lábán roppant sebességgel táncoltatta. Mikor pedig a dézsa fenn volt a levegőben, hirtelen felugrott, és a dézsa fenekét átütve átrepült rajta, mint a madár. Galiba Márton rémületével hanyatt esett.
2: Gonosz szerzetet, gondolta, disznó bőrben.
0: A disznó azt hitte, hogy Galiba Mártonnak nagy örömére szolgál az ő tudománya. Gondolta, bemutatja neki a legnehezebb disznó tudományt, hogyan lehet két lábon a fakerítés tetején végig sétálni. Galiba a hideg lelte már ilyettében. Ez alatt visszajött a hegyen a búzás kocsija. Búzás János kereste a drága tudós disznót. Bizony sírva kereste. Hanem amint meglátta a léckerítés tetején, nagyot ugrott örömében, és futva futott hozzá. Az ölébe ragadta, bizony meg is csókolta. Galiba Márton rámeresztette a szemét Búzásra, és azt kérdezte tőle.
1: Rokona az úrnak.
0: Búzás örömkönnyek között felelte, ez a világ legkedvesebb és legokosabb disznója. Ez az egyetlen disznó, amelyik életében használ. De Galibának ma is szédül a feje, ha rágondol arra a

0: az arany gólnyú. Hol volt, hol nem volt, hát az két országon, az óperenciás tengerennestól. Volt egyszer egy király és egy királyné. Azoknak volt egy szép legényfiúk, egy szép leányik. Egyszer csak megöregedett a király, és eladó sorba került a leján. A király kisasszony, a királyti még házasodni tudott volna, de ha akart volna, mondta és neki az édesapja. Édes fiam, házasodjál meg, ha öreg vagyok, odaadnám szívesen a koronát a fejedre. De még édes leányom, menjél már a férhez, ne öregedj meg itthon. Én bizony, édesapám, nem házasodok meg, mondta a király. Mert nekem ebbe az országba nem született leányom számom. Én sem, mondta a király kisasszony, nem menjek férhez. Nekem se született olyan legény, akihez én férhez megyek. Így hát összeszedték magukat. Édesanyjuk a királyné feltarisnyálta, s vitte ki forsó vizet magukkal, megszonyulnának, ha legyen, ami igaz. Elindultak. Mentek, hetet hét ország mellett. Egyszer azt mentek, erős elfáradtak. Megláttak egy nagy-nagy fát, egy cserepát. Leültek alája, megették a tarisnyából az ennivalóikot, megitták a korsóból a vizet, lefeküdtek, hogy egy kicsit pihenjenek. Mikor felébred a király kisasszony, mondja a bátyám, hallod-e, édes bátyám, mit láttam álmomban? Mit te? Én azt láttam álmomban, hogy itt ez a körös fa, ahol alatta aluszom. Ennek a levele gyógyszer, orvosság. Olyan levele van, hogy aki beteg, annak a homlokára reateszi, az abba a szent helybe meggyógyul. S van itt egy patak, egy forrásvíz, és az olyan víz, hogyha félhalva van, akkor ez életre kell. Próbáljuk meg, mondja bátyja. Szedtek egy csomó levelet, megtöltötték a tarisnyáikot, és elmentek oda a forrásvízhez, és megtöltötték a korsóikot, és elindultak. Mennek, mendegélnek, és vértek egy országba. De ott olyan szomorú volt mindenki, mint a háromnapos esősüdő. Senki se kacagott, még csak nem is igen beszélgettek egymáshoz. Szomorú volt mindenki. Ki volt téve egy nagy zászló? Mondja a királyfi egy öreg asszonynak. Jaj, hallja-e, édes nénikén, ki gyászolnak ebbe az országba, hogy olyan szomorú mindenki, hogy nem beszélgetnek, nem kacagnak. Látszik, hogy nem ide valósi vagy, édes fiam, mondja az öreg asszony. Úgy tudjátok meg, hogy itt a királynak van egy fia, és az halálos beteg. És a király megtiltotta, hogy senkinek nem szabad kacagni, sem beszélgetni hangosan, ameddig meg nem gyógyul a fia. Mondja a királyfi a húgának, édes húgocskám, van nekünk pénzünk, és menjünk, vegyünk doktor Gunnyát, és gyógyítsuk meg azt a királyfit. Úgy estettek, elmentek, doktor Gunnyát vett magának a királyfi, és a király kisasszony és doktorné Gunnyát. Elmentek jelentkezni a királynál, hogy őt meggyógyítsák a királyfit. Úgy tudd meg, mondja a király, hogy már 99-en próbálkoztak, de egy se tudta meggyógyítani. Hát, én fogadom, hogy meggyógyítom, mondja a királyfi. Bément a beteg szobába, és odament az ágyához, ő és a húga és kivették a tarisnyából azt a cserfa levelet, elkezdték rakogatni a homlokára a beteg királyfinak. Egyszer csak felpillantott, és elmosolyodott. Akkor bétette a feje alá a király kisasszon, vagyis a doktorné, a kezit, és felültette a beteg királyfit. Oda tartotta a korsót, és jó nagyot ivott abból a forrásvízből. Úgy lepattant az ágyból, mintha ott se lett volna. Miha újra születtem volna, olyan egészséges vagyok. Erre bement a király. Mi van, édesfiam, hát meggyógyultál? Meg édesapám, mondta a királyfi. Ennek a doktornőnek és a doktornak köszönhetem. Nem vagyok én doktor, mondja a királyfi. Én is olyan királyfi vagyok, és király kisasszon a húgom, éppen mint te vagy. Ott akkor egymásba szerettek, a király kisasszon s a királyfi. Nagy lakadalmat csaptak. Mullatott ott mindenki, az egész ország, annak az örömire, hogy meggyógyult a királyfi. Mikor jól kimullatták magikot, mondja a királyfi, amely hazuról elindult. Most már édes húgocskám, te megtaláltad a párodot, most menjek én ezt megkeresem a magamért. Hiába marasztottál. Maradjál itt, édes testvéremi, édes bátyámú, te nem maradod. Elbúcsúzott mindenkitől, és elindult. Ment, mendegélt, megint beért egy országba. Hát, ahogy menjen bejebb az országba, egy nagyvárosba, hallja, hogy dobolnak. Közhírét értetik, a királynak a leánya férhez meendő, és annak adják feleségül, aki kitalálja, hogy milyen jegyei vannak a balhunya alatt. Hely, ha én azt kitalálnám, mondja magába a király, és ahogy menjen, fén az emeletén egy kovácsmester csak úgy magába beszélgetett. Hát, ha valaki idejönne, azt én megsegíteném, és megmondanám, hogy hogy találja ki, hogy a király kisasszonnak milyen jegyei vannak a balhunya alatt. Meghallotta ezt a királyfi, és fel is ment a kovácshoz. Jó napot, adjon Isten, kovácsmester! Adjon Isten, édes fiam! Hát mi járatba vagy? Jaj, kovácsmester, leszakadott a csizmámról a sarkantyú. Fel kéne verje. Felverem én szüvesen. Hát, amikor verte fél, szóba ereszkedett a királyfi a kovácsmestervel. Ugyan, biza, hogy tudnák én valakit megsegíteni, hogy megtudják, milyen jegye van a király kisasszonnak? Hát azt úgy, hogy nekem van egy csomó aranyam, amit nem használok, és abból csinálnék egy aranybornyút, de olyant, hogy annak az oldalán ajtó volna. Oda békucorodna valaki, és az aranybornyút kivennék a piacra, a király és a leánya kimenne a piacra, és mikor meglássa, megvenni a leánya az aranybornyút, elvinni a szobájába, akkor aki benne van az aranybornyúba, éjjel kijönne, és meglásni, hogy milyen jegye van a király kisasszonnak. Ha Kovács mester uram, én erőst megszolgálnám kénnek, hogyha én lennék az, aki a bornyúba belibújik. Jól van, fiam, nem bánom én akárkival. Menjél most a városba, egy kicsit sétáljál körül, és mire visszajössz, én megcsinálom az aranybornyút. Úgy es lett a királyfi elmén, körül sétált a város, este felére visszament. Akkora meg volt az aranybornyú csinálva. Na de meg kellett várják, hogy másnap legyen. Másnap kivitették az aranybornyút, de mielőtt ki nem vitték volna, a legény belibutt az aranybornyúba, a királyfi, és kivitték a piacra. Éppen arra sétált király kisasszonné, és mikor meglátta azt a gyönyörű szép aranybornyút, édesapám, vegyük meg, milyen szép volna a szobámba, egy dísz volna belőle. Ha addig könyörgött, jól van, nem bánom. Megvették az aranybornyút, és oda vitték a király kisasszonnak a szobájába. Este lett, a király kisasszon megfürdött, levetkezett, lefeküdt, csak erre várt a királyfi. Lassacskán belülről kinyitotta az aranybornyúnak az ajtóját, és kijött. Oda ment a király kisasszon ágya mellé, és megnézte, hogy milyen jegye van a bal hunya alatt. Hát az milyen? Ott volt a nap, a csillagok, s a hold. De ő rea talált alattomba hajolni, s még meg is csókolt a király kisasszony. De erre felébredett, majdnem elsikoltotta magát. Csendbe legyél, mondta a király. S ott aztán reggelig elbeszélgettek. hát most hogy tudjon ő visszabújni? Valahogy sikerüljön, megegyezték, hogy a legény királyfi visszabújik, a királyleán letöri az aranygornyúnak a fülét. Akkor muszáj lesz visszavinni a kovácsmesterhez, így a király nem tudja meg, hogy a legény benne volt az aranygornyúba. Reggel jövő a király, na édes szép leányom, hogy aludtál? Tetszette az aranybornyú? Jaj, édesapám, tetszeni tetszett, csak véletlenül letörtem a fülét. Vissza kéne vinni ahhoz a kovácshoz, hogy visszaragassza. Nem baj, édes leányom, visszavigyük. Hamar visszaes vitték, és mikor visszavitték, a kovács kinyitotta az aranybornyúnak az oldalán az ajtóját. A legény kibut belőle. Na, kihirdette a király megint, hogy aki tudja, hogy a leányának milyen jegyei vannak, az jelentkezzen. Hát, jelentkezett is ez a királyfi, csak ő nem akarta megmondani, hogy ő tudja, hanem azt mondta, hogy felséges királyom, a felségednek a leányának egy nagy szűnőcs van a hunya alatt. Nem találtad ki, mondja a király, másnap megint jelentkezett. Felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom. Leányodnak a hunya alatt egy nagy-nagy tümőcs van, újra azt mondta. Nem találtad ki, ha tegnap se, ma se, mondta a király. Elment harmadiknak, megint jelentkezett. A király már szóba se akart állni vele, úgy se találod ki. Felséges királyom, életem, halálom, a kezedbe ajánlom. A kegyelmed leányának a nap, a hold, a csillagok vannak. Hunya alatt. Eltaláltad, édes fiam, mondta a király. Így aztán feleségül vette a királyfi a királykisasszon, és nagy lakadalmat csaptak, odahitták az őszüleit is, odahitták a hugáékot is, bulladtak, lehet még most is, ha meg nem untak. Itt a vége, fussál vélle. Ennek a mesének a címe a tojás. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren nes túl, még azon nes túl,
1: az évek hegyekén. Volt egyszer két szomszéd.

0: program it. I bet you the Ingold program directors will think it's a load of horse.
1: And it came to pass that Saint Victor was taken from this place to another place, where he was.
2: Figyelem! Krumplit tessék! Nem szabad olyat mondani a rádióban, ám nem szabad olyat mondani. Mindent kisípolnak, kidobolnak, kicenzúráznak. Média törvény 2011. Tilos rádió. Síppal, dobbal. Tematikus nap. Január 25-én kedden.

I've not seen one before, but here comes another.

0: Mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kell takaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró, kell takaró, kell takaró.

Mátyás nagyja. Szilágyi Őrzsébet levelét megírta, szerelmes könnyével azt is telesírta. Fiának a levél Prága városába, örömhírt viszen a szomorú fogságba. Gyermekem, ne mozdulj Prága városából, kiveszlek, kiváltlak a nehéz rabságból, arannyal, ezüsttel megfizetek érted, szívemen hordom én a te hazatérted. Ne mozdulj, ne indulj, én egyetlen árvám, ki lesz az én fiam, ha megejt az ármány. Adassék a levél Hunyadi Mátyásnak, tulajdon kezébe, senkinek sem másnak. Fekete viaszból nyom reá pecsétet. Könyöklőn várnak az udvari cselédek. Kiviszi hamarabb levelem Prágába. 100 arany, meg a ló, teste fáradtsága. Viszem én, 7 nap elegendő. Szerelmes szívemnek, 7 egész esztendő. Viszem én, hozom én, válasz, hát 3 nap. Szerelmes szívemnek, 3 egész hónap. Istenem, Istenem, miért nem adál szárnyat, hogy utolérhetném az anyai vágyat? S ahol jön egy fekete holló. Hunyadi pajzsán ül ahhoz hasonló. Lecsapott fekete szélvészből, kikapál levelét az anyai kézből. Hamar a madarat, el kell venni tőle, szalad a sokaság nyomba, hogy lelője. Madarat nem egyet, 100-at is meglőnek, híre sincs. Nyoma sincs a levélvivőnek, napestig az erdő űzeti hiába. Éjfelen kocognak özvegy ablakába. Kikopog? Mi kopog? Egy fekete holló. Nála még a levél, vagy ahhoz hasonló. Piros a pecsétje, finom a hajtása. Áldott a kezeírása. Ötödik László.

0: ő anyjának méhéből természetszerint szerint fejedelemségre születék, mint egy nagy Sándor, mert benne valának mind a jószágok, akik a fejedelembe kívántatnak. Tanácsadásban mindeneket meghalad vala, birodalmának gondja viselésébe igen gyors vala. Nagy dolgoknak bátorságos megkezdője vala, munkában fáradhatatlan, elölvaló dolgoknak jól meglátója, az ellenségnek megverésében és a hadnak viselésében igen bölcs van. Alatta való vitézekhez, emberekhez kegyelmes vala, uralkodásnak nem alávaló kívánója vala, mint nagy Sándor. Az Isten olyan hamar ki nem veszi e világból, bizony, rövid időn mind az egész világot megzendíti vala. Nem csak hadi dolgokban, hanem nemes tudományoknak követésében igen dicséretes vala, kit megbizonyít a Budán való bibliotékának csináltatása, kibe egy néhány ezer könyveket mindes éles világról végyűjtetött vala görögül, zsidóul és dejákul megírtakat. Kinek az ő akaratja ez vala, ha az Isten továbbá ez világon meghagyja vala, hogy oly tanúságnak helyet szerezzen itt az országban, ki mindes éles világot meghaladja. Ennek felette minden erkölcsében igenékes vala, és beszédében nyájas és trufás, kinek az ő jámbor voltát emberi nyelv meg nem mondhatja, sem eleget nem szólhat felőle. Járásában gyors vala, beszédében késedelmetlen, és tekintetében kemény, annyira, hogy valamely felé eltekintett, ottan megrettentek előtte.
1: Néhai való, jó Mátyás király, sok országokat te bírál.

0: én Mátyás nyugszom a sírba temetve alant itt. Mély hatalom voltam, Ausztria veszte tanú. Félt a világ tőlem, két császár veszélye voltam, nem győzött rajtam senki, csupán a halál. Én, a királyoknak példája, vitézkarú Mátyás hamvadok itt, kit a sors oly hamar elragadott. Morva, s Csehországnak fejedelmeit is leigáztam, s büszke hadakkal jött hercegi lengyeleket. Sok népet győztem, Bécs városa szinte enyém lett, rettenetes voltam messze világok előtt. Két császár seregén vettem sokszor diadalmat, rómain és törökön, napnyugaton s keleten. Még többet tennék, de a sors irigyelte világom, s árnyékká váltam, porladozik tetemem. Lásd, kivalék, mély nagy hatalom, s ám bár a világon századokig nevem él, egy rövid óra megölt.
1: Nem minden szekulumban születik Fénix, és sok száz esztendeig kell fáradozni a természetnek, meddig oly embert formálhat, aki világ s országok megbotránkozásának gyógyítója legyen, s maga nemzetének megvilágosítója. Ilyen vala a mi jó Mátyás királyunk, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki keresztény királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, s elvész tündöklősége, mint a csillagoké naptámadásán. Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, a magam mulatságáért jegyzésbe venni akarom az elmélkedésre való dolgait. Az Isten Mátyás király nevének oly rettenetességet engedett, hogy még a kis leányzók is közénekkel éneklik vala akkori Mahomet császára.

felséges fejedelem úrnak Mátyásnak, Magyarország, Dalmácia, Horvátország királyának. Örök üdvösséget kíván Pannóniai András testvér, a Kartauziak szentrendjének szerzetese és a rend Ferrárai kolostorának elöljárója. Hatalmas király, írásom nem azért szól neked, hogy téged oktassalak, vagy magam mutogassam, hanem hogy ezzel tanúsítsam hűségemet. Ifjúkorod virágjától kezdve mindig bátor vitézi tetteket hajtottál végre. Még éretlen korban voltál, mikor rád bízatott az állam. Szorgalmad túlszárnyalta éveidet. Atyád bőkezűsége irántam, a pannónoke csekés harja iránt, az kívánja tollamtól, hogy hálát adjak neked. Téged én még mint csecsemőt láttalak a bölcsőben, amikor Kolozsvárott Erdélyben megkereszteltek. Hőn szeretett atyád, Hunyadi János úr, az én parancsnokom szolgálatában állottam akkor. Már csak nem 22 esztendő telt el azóta, hogy Velencében, ez esendő és hazug világnak pompáját megvetvén, magamra öltöttem a Kartauzi rend öltözetét, mely szerzetet a magyarok, a néma barátok rendjeként ismernek. Ezért hallgass rám és tanulj. Hadakban sokat forgolódván szembe találkozol a halál. A test halála azoknak a lényegi alkotó elemeknek az elenyészése, amelyekből összeáll. A test ugyanis természeténél fogva halandó, minthogy azonban a lélek teljesen azonos önnön fogalmával és életéhez nincsen szüksége külső dolgokra, természeténél fogva nem hal meg. Ezért ne a magad erejében bízz. Hallgasd meg, mire tanít Dávid király a Zsoltárban. Hamis a ló a megmeneküléshez. Téged is rászedhetnek, ha Isten nem oltalmaz. Ezért tehát szálljon szembe benned a lustasággal a szorgalom, a babonássággal a vallásosság, a hazugsággal az igazság, az ádáz indulattal a kegyesség, a félelemmel a remény, a gonosz rossz indulattal a legméltányosabb ítélkezés. Ne úgy értsed ezt, mintha azt állítanám, hogy a vezéreknek filozófiát vagy költészetet kell tanulniuk. De legalább azt az irodalmat kell ismerniük, amelyek a hadviselés előírásait és a történelem eseményeit adják elő. Így tudsz majd igazságosan uralkodni. Fedd hasznát a filozófiában és költészetben jártas tanácsadóinak. Többek között melletted van dicső király egy főpap, főtisztelendő Vitéz János úr, az esztergomi egyház igen érdemes érseke, akit én már akkor, amidőn még alacsony rangban volt, nagy tudású, emelkedett szellemű férfiúnak ismertem meg. Azután a Szeráfi Pannóniai János, Pécs érdemes püspöke, akinek bölcsessége és ékes szólása a napnál világosabban és a csillagoknál ragyogóban hatol át a legmagasztosabb tárgyakon és hinti szétfényét a legmélyebb értelműek között. Ékes szólása nem csak a latin, hanem a görög nyelvben is csodálatos. Hangja édes és csengő, mint sokszólamú hangszer zeng az okokról és az erőkről. Olyanok ők, mint a haza csillagai, Pannónia történelmének legfőbb díszei. Légy tehát üdvöz, magyarok dicső királya, ellenség legyőzője,
bűnözők megbüntetője, vitézség helyre állítója, a haza ékessége. Mert te vagy egész Magyarország dicsősége. Írtam Ferrara mellett a Néma barátok kolostorában szeptember 1-én az úr 1467. esztendejében.

csodája. Laktam hangos zúzók alatt, aranykincses patak soron, és mindig volt aranykorom. Minden nap megcsodált a nap, mert látta, dúsan érkezem, szikrázik mind a két kezem. S egy lány küldött a szürkület, s szólt, mennyi csillogó arany, hogy megszőkítné szép hajad. És sírtak künt az őszi fák, aranyporoszt be bánatunk, úgy pompásabban hallhatunk. S futárt küldött a téli nap, aranynábob, ma küld sokat, öt kússza már a csúcsokat. Lány elhagyott, lomb elfagyott, a nap nem küldött sugarat, kincsemből semmi sem maradt. S tavasszal jött egy csöbb bogár, aranykirály egy por szemet, megaranyozni testemet. Aranyhalacska penderült, s kért, vízeséses vadhelyen, elhulladtam egy pikkelyen. Sírokról jött egy sárga méh, és szólt a zümmögő zene, a liliomnak kellene. És hárman szóltak, nem felelsz, mondd meg, hová lett annyi kincs? És számba mondtam, annyi sincs, és sírva mondtam, semmi sincs. Vers vagy te is, indulsz, a mozdon sürget már dohogva, és a tavaszba messze fut veled. Ne vidd a vádat és a bút magaddal, hogy hűvös szóval megsértettelek. Vers vagy te is, ezért van harc közöttünk, rég vívom érted a művész tusát. Ki a hibás, ha túlságos közelből nem hallom lelked tiszta ritmusát? Ki a hibás, ha néha feltorulva egy kúsza hang harmóniádba tép, és gúnyalint szivárványos magasban a büszke, győzhetetlen eszmeké? Vers vagy te is, a harcban meg nem érzed, hogy míg hozzád ér, bennem fád ér, bennem fáj a gáncs. A fájó gáncs nem céltalan szívódás,

0: szombat este megsütötte anyám, és reggel már adott. Az aranya besugározta a harangos vasárnapot. Vasárnap estig nem fogyott el, fénye áthult az ünnepen. Még hétfőn is jutott belőle, és kedden is, de csak neked. Ma sem tudom, hol rejtegette, melyik fiókból jött elő, de olyan áldott volt az íze, olyan hétköznap szentelő. Az asztalkendőből kibukkant szép sárga fénnyel, itt vagyok. Nagy árnyékok, fekete gondok, még várjatok, maradjatok. Igénytelen polgárkalács volt, olyan egyszerű, mint falum, és mégis úgy megnőtt azóta, mint úrvacsora szimbólum. Száguldó évek távolából megérzem néha jó szagát, a tűzhely tájáról elindul, s betölt szíve, betölt szobá, lelki kenyér ínség időkben, verőfényes vigasztalás. Pedig tudom, a keze föld már, és nincsen több keddi kalács. Őszi rigódal. Megeste már a dér a bokros oldalt, fenn vadlúd ég húz, vadlúd ég után, ragyog az ősz, és dalt hallok, rigódalt, egy ritkalombú vadcseresznyefán. Ilyenkor címke cserreg és ökörszem, rég hallgat búbos-bankos gerleszó, ha pártalan, s nem várja fészek öl sem, miért szól még a megtévedt rigó? Tán június sugári illúziója ragyogott át a bíbor völgy felett, s attól dalul a völgy révült rigója ilyen évszak tévesztő éneket. Nem is téved, halkan szól, mintha félne, ködül a hangok túl finom során, mint a hunyt szemmel álomban zenélne, egy álom őzben, álom fuvolán. A hangja nem fog mámorral kitelni, nagy líra nincs, s mégis így volna jó, amíg a hóhullám jön énekelni, mint az a révült, holdkóros rigó.
1: Mit rejt a köd? Itt hömpölyög a bokros dombon át, sűrűn teríti nyírkos fátyolát. Már öleléssel házunk ki kinyúlt, az erdő útja is homályba fúlt, s eltűnt facsúcs és hótakart halom. Milyen csodálatos birodalom! Mit rejt a köd? Kísértett képű fát, odvakból leskelődő rémpafát, agancsában nagyobbodó vadat, melyet növeszt a szürke áradat. Mi mozdulott? A szélkavart haraszt? Fácán, mely felriadva megriaszt? Gubbaszkodó vadmacska lesre át, fagyöngy polipja szívja fenn a fát. Hol a homály határ, a völgy perem, az élen túl új köttenger terem, s miről azt hitted, völgyzáró köröd, világokat sötétbe folyt a köd. Mit rejt, kórusban búg feléd a szó, nem egy ember vallatja millió, a diadallal áttörő napot, melyet homályan elzsibbaszthatott, egy tavaszodó szebb világ hitét, az emberüdvöt, vörös martiét, vagy kataklizmát, véres karnevált, az ember poklát, háború, halál.
0: Őszi disztihonok.

Indián szavak a rádióban. William Lee Sweetmoon, indián költőnek. Az indiánok nem hagynak cserben minket. Mások igen, de ők nem hagynak cserben minket. Ha tudták volna, mi is lesz Segesvárnál, de hát nem tudták, mi lesz Segesvárnál, biztosan eljöttek volna ők is. Egyesek tudták volna, hogy jönnek ők is. Bemapó, jönnek az indiánok, mondták volna. Egy reggel Bemapónak ezt mondták volna. A Bering szoroson át indián lovas csapat érkezik. Áttör egész Szibérián, átvágja idáig magát, segítségünkre jő. Az őrnagyurak így beszéltek volna. Csákójukat a magasba dobálták volna. Indián testvérem, nekünk már rezervátumunk sincsen. Gettó, bantusztán, rezervátum, jól fogna sokszor, egyik sincsen. Összeverődik a törzs a cukrászdában. Sokáig átsorgunk a cukrászdában. Kisasszony, ne sajnálja azt az indiánert. Így szólunk. S magunkban azt gondoljuk, de magunkban igazán azt gondoljuk. Egy napon néhány indián a Bering szoroson át, akármilyen szoroson át, segítségünkre jön majd, segítségünkre jő majd, átvágja hozzánk magát. Az indiánok nem hagynak cserben senkit. Az indiánok nem hagynak cserben minket.

vannak vidékek. Vannak vidékek, ahol a fölösleges kutyas macskakölyköket vízbe ölik, vagy elevenen eltenek. De mielőtt még a szemük kinyílt volna. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édesé ízesül, vannak vidékek legbelül. Szavak sarjadnak rétjein, gyopárként sziklásbércein, szavak kapaszkodnak, szavak, véremmel rokon a patak, szívemben csörgedez csobok, télen, hogy védjen, befagyok, páncélom alatt cincogat, jeget pengető hangokat, tavaszok, nyarak, őszeim, maradékaim s őseim, vannak vidékek, viselem, akár a bőrt a testemen, meggyötörten is gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édesé ízesül, vannak vidékek legbelül. Viseltes szókkal. Vannak vidékek, ahol a szerelem, akár a harmat az árnyékos helyen, tavasztól őszig őrizgeti magát, szerény hasonlat, de illik rám, sterált, félszeg is, mint az iménti asszonánc, de időt jelző, mint arcunkon a ránc. Vannak vidékek, ahová nehezen, vagy el sem ér a környezetvédelem. Kimossák sóit, kasza is fenyeget, csupán a harmat táplálja gyökeret, tisztások széle, éjszakos vízmosás, ha annak vennék, hát legyen vallomás. Vannak vidékek, ahol csak úgy lehet megmaradnunk, ha kezemben a kezed, és a viseltes szónak is hamva van. Ha fél árnyékban, s ha nem is boldogan, száríthat szél, és süthet hevet a nap, míg a harmadból egy csöpnyi megmarad. Metsze. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol csak keserű lapi tenyészget, sanyarú sorsú emberek szomorú szemében alig pislogó, mindegyre ellenlobbanó fakó reménység révedez, hogy egyszer mégis vége lesz. Fekete kendők, kalapok, pergamen arcok alattok, mint a kezek a térdeken, ülnek maguk is félszegen, a velük rozzant egy rokon megszuvasodott padokon. Ülnek, akár egy metszeten, Mexikóban vagy messzifent, Vancouver jól ápolt gyöpén, indiánokat láttam én így ülni ilyen révedőn, reményt már alig rebbenőn. Térdükre ejtett két kezük, az életünk, az életük. Azért mentem oly messzire, belém döbbenjen, mennyire indiánosodik szemünk. Tekintetük, tekintetünk. Akár egy temetés után telő vasárnap délután. Indián ének. Vannak vidékek, ahol az ének kiment szokásból. Ha van is élet, azt hihetnétek, mindenki gyászol. Pedig csak védett helyen az ének, valahol mélyen szunnyad a lélek, legjobban féltett gyönge csücskében. Vannak vidékek, ahol a népek, csöndben az ágak, jelekkel élnek, beszélni félnek, viharra várnak.

Dél-keresztje alatt dél-amerikai testvéreimnek. Invokáció. Nagyasszonyunk, hazánk reménye, tekints a déli féltekére, bús nemzete csekély paránya, ítélve örök árvaságra zokogva est. Mint a pusztában a zsidókat hajdan az Úr, vezéreld, óvjad, segítsd a nyelvben bújdosókat, s vezesd a vándor énekest. Az indián és a néger tüzet rakni épp úgy térdel, mint a hargitán a pásztor, számolni ujjain számol, különbség, ha van az égen, itt a göncölyő föleste, fölöttük a dél keresztje. A poncsónak nincsen ujja, ritkán telik mégis újra, rojtosul a rojtja, rongya, kigyérül akár a condra. Különbség, ha van az égen, itt a göncölyőn föleste, fölöttük a dél keresztje. Egy útmenti fogadóban talán még boldog is voltam. Rióból Muriba tartón a gitárszót most is hallom, más a dallam, egy a nóta, itt a göncölyőn föleste, oda lenn a dél keresztje. Ó, te Isten áldott földrész, len vagy, a szemem rád fölnéz, éred banán az új holdat, íve akár a sarlónak, nézem, hosszan, vágyakozva, ha feljön a göncöl este, szívemen a dél keresztje. Entre Rios. Ebből a tájból csak a szél, az alkonyi szél ismerős, ahogy az út mentén eregél, s neki hasal a vizenyő sáncmartoknak, de már a sás, vagy sátéféle valami, ahogy a szélben dudorász, nem olyan, mint az otthoni. Füvek, fák nevét nem tudom, s az ismeretlen csillagok tekintetével magamon úgy állok itt a délbarok éjszakában, mint akinek már halotta is nincsenek. Megítésze majd Istenem. Kételkedőn is arra vágyom, hogy valaki ne földi szem elébe kelljen egyszer állni. Ne ügynökök, ne vámosok mondják persona non vagy gráta. Vannak, miket nem bízhatok, se testvére, se jó barátra. Itt volna most az alkalom, innen szinte egedbe látni. Tőled volna jó hallanom, miként volt slészen ezutáni életem, mert félő, hogy holtam, észre se veszed majd, hogy holtam. Ki annyi poklot járt a földön, hihet-e más világiban? Szörnyű kínok közt nyűgölődöm, s az igazi még hátra van, nem a halálban, míg előtte, amelybe részeltett uram, a fölbújtott káinok ökle, mikor majd arcomba zuhan. Isten báránya, hiába vetted magadra világ vétkeit, hiába, ha a szeretetnek rózsája hervacs nem virít, hiába minden áldozat, ha kiszemeltél a kárhozatra. És nem csak engem, a nyelvet is, mely ezer évig áldva zengett. De ha vétkezett volna is, tekintse érdemét kegyelmed, ne rostálják ki, mint a konkolyt a szemen szedettek közül, adj rá reményt, mint a lecsonkolt testvér szemétre nem kerül. Én látom, itt mi minden sorvadt el néhány évszázad alatt. Bélyegét az elkárhozóknak süsd rám sem, mint a hódolat igájában, mint nyelve volt indián legyek hódolód. Fehér pillangók függönye öleli körül a tüzet, vízesés morajlik ide, mint egy mennyei ütközet, halni készülő öregek arcáról ismert nyugalom símítja végig a vizet, s megérinti a homlokom. Előről kéne kezdeni, de semmit se felejtenünk abból, mi megtörtént velünk, s élni, élni az édeni büntelenségű elemek társaként örök életet. Itthoni változat, 1985 karácsony. Fehér pillangók függönye öleli körül a tűhók, függönye öleli körül a tűhók, függönye öleli körül a tűhók, függönye öleli körül a tűhók, függönye. Nem értek el már, hogy mi volt. Ne lenni többé, ne soha. Káromkodáshoz nincs erő, imádkozáshoz nincs imám. Fekszem, patyolat lepedőn, mint édesanyám oldalán. Valahol, mintha valami nyílna. Virág a csönd, álom a szírma. Bogotai bagatellek.
Alig mentünk fél utcányit, elénk állt két mogorva úr. Hogy beszélünk, dörrentek rá. Mondtam nekik, hogy magyarul. Lett erre nagy ribillió. Kevertem a szót hiába. Ha nem tudunk spanyolul, hát miért jöttünk Bogotába? Farzsebükből pisztoly villan, orrunk előtt bádok, jelzény. Dadoghattam én a világ bármelyik más művelt nyelvén. Papírt kértek és pattogtak, mint a kecskebaba deszkán, karom markolt a két buzgó, konkvisztádor vérű hispán. Ráütöttem a kezükre. Ha szükségük van két rabra, ne a nyelvünk öltöttem ki, a csuklónkat verjék vasba. S káromkodtam egy huszárost, ettől aztán békén hagytam. De kísértek egész este árnya a két rém alapnak. Az indián szőlőárus tanulja a jelenetnek, ráadott a font szőlőre ingyen még egy szép keret. Pompás székes egyház barokk katedrális, drága kőből rakva benne az istáló szénaranya jászó. Szeli szavú Jézus jámborságra intő, ostorottó már a pufárok nem félnek. Kelj föl kicsi Jézus az aranyszalmáról, kattintsd el a benti villany örök mécsest, térdelj ki a templom eresze alá a poncsóban didergő indián vénasszony alkalmi kis tüze mellé melegedni. Koszorú Simón Bolívar és San Martín emlékének. Valaki engem kiszemelt, valamire valaki kért. Hullatni verejtékemet, s ha nincs kiút, hullatni vért. Sorsomat én nem tudhatom. A célom is tétova vér. Gyanútlan jöttem, mint Simón a cirénei jődögélt. Vállamra tették cipelem, hiába kérdezném miért. Van, aki röhög, irigyen, van, aki ül, van, aki fél. Hát viszem egy kis stációt a megkorbácsolt Krisztusért, s megvetek minden protokolt és minden kincstári babért, a közönyöst, a langyosat kiköptem, ha nyelvemhez ért. Ha utálnak, hát szidjanak, nem haragszom már semmiért. Ó, te annyiszor megdalolt szabadság, ó, te nem remélt. Gyógycsoddal, hogyha meghalok, törüld le ajkamról a vér. Románc Federico Garci.

Hervadnál hívott. A közelítő tél. Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem lenged ez a zefír. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem búg gerlice, és a füzes ernyein a csermely violás völgye nem illatoz, s tükrét durva csalint fedi. A hegy boltozati néma homály borong, bíbor tirzusain nem mosolyog gere. Itt nemrég az öröm víddala harsogott, most minden szomorús kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepülős minden műve tűnő szárny körül lebe. Minden csak jel. Minden az ég alatt, mint a kis ne felejts, ennyi. Lassanként koszorúm bimbaja elviri. Itt hágy szép tavaszom. Még alig ízleli nektárját ajakam, még alig illetem egy-két zsenge virágait. Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom. Nem hozhatja fel azt több kikelet soha. Sembé hunyt szememet fel nem igészheti lollin barna szemöldöke. Levéltöredék barátnémhoz.

búcsúzás kemenes aljától. Messze sötétedik már a sák teteje, ezentúl elrejti a bakony erdeje szülőföldet képet. Megállok még egyszer, s rejád visszanézek. Ti kékellő halmok, gyönyörű vidékek, vegyétek búskönnyemet. Ti láttátok az én bölcsőmnek ringását, s átsorgó ajakam első mosolygását, szülém forró kedelén. Ti láttátok a víg gyermek játékait, a serdülő ifjú örömit gondjait, éltem vidám reggelén. Mélyen illetődve búcsúzom tőletek. Elmégyek, de szívem ott marad véletek, a szerelem láncai. Hímezze bár útam tesszáli virulmány, koszorúzza fejem legdicsőbb ragyogvány a szerencse karjaim. Bánatos érzéssel nézek vissza rátok, hiszen így szerelmek s vidám nyájasságok örömmel tört óhány. Nem áld vissza nékem már semmit ideget, evezzem bár körül a mély tengereket, mint Magellán gáján. Hó, gyakran a szívnek édes ösztöneit, s tárgyaihoz vonzó rózsaköteleit egy tündérkép elvágja. A szilaj vágyások gígászi harcai, e bújdosó csillag ezer orkányai bévon szemünk nem látja. Hív szívünk csendesebb ütését nem halljuk, az előttünk nyíló rózsát letapodjuk, messzebb járnak szemeink. Bámulva kergetjük álmunk tarka képét, örökre elvesztjük gyakran, éltünk szép.

0: Élt egyszer egy boszorkány. Annak volt három fia. Jó testvére. Szerették egymást, az anyjukkal is jól bántak, de az mégsem tudott. Attól tartott, hogy valami rosszat csinálják, hogy meg akarják fosztani a hatalmat. Ezért a legnagyobb fikat Sassá változtatta, a középsőt meg Cethallá. Az egyik az égen körözve lebegett, a másik meg a tenger mélyén. A legkisebb fiú, mivel félt, hogy az anyja végül őt is elvarázsolja, egy szép napon titokban elment hazurról.
1: Nincsen én nekem már sem apám, sem anyám.
0: Ahogy megy, mendegél, az egyik falu szélen egy kikiáltóra lett figyelmes.
2: Adatik tudtára mindenkinek, hogy az aranynap kastélyában egy elátkozott királylány várja a szabadulását. De aki megpróbálja kiváltani, az az életét teszi kockára. Eddig már 23 bátor ifjú veszett oda. Még egy, a 24. próbát tehet. Utána többé soha senki. Ha a 24. is kudarcot vall, a királylányon örökre rajta marad az átok.
1: Mit veszthetek ezen a világon? Egy életem, egy halálom. A nagy feladatot én bizony megpróbálom. Megkeresem az aranynap kastélyát, ha térdig járom is a lábam.
0: Jó ideje járta már a legkisebbik fiú a világot, de csak nem akadt az aranynap kastélyát. Vándorútja során egy rengeteg erdőbe tévedt, ahonnan sehogyan sem talált ki. Ahogy ott tévelget, egyszer csak a távolban két óriás pillantott meg, nagyban veszekedtek, ráncigálták, szaszigálták egymást.
3: Nem szégyelitek magatokat?
4: Ilyen nagy golyók, és úgy húzakodnak, mint a vásos kölykök.
5: Egy kalapért tusakszunk, mert nem tudjuk eldönteni, hogy melyikünk legyen.
6: És mivel egyforma erősek vagyunk, hát egyikünk sem bírja letőzni a másikat. Rád bízzuk, tégy köztünk igazságot.
4: Ezen az ócska kalapon képesek vagytok így veszekedni?
5: Csak azért mondod, hogy ócska, mert nem tudod, miféle jóság ez.
4: Hát miféle lehet ez az ócskaság?
5: Tudd meg, hogy ez csodakalap.
6: Úgy bizony, aki ezt a fejére teszi, oda kívánkozhat, ahová éppen kedve van.
5: Én azon jobban ott is terem. Ezért kell köszönjük igazságot tennem.
4: Jól van, hát nem bár. Elvállalom a bíráskodást, ha ennyire akar. Adjátok csak ide azt az ócskaságot. Valamicskét odébb megyek, aztán ha frikkentek, fussatok versenyt. Aki előbb ér hozzám, azért akarom.
6: Ez nagyon jó. Enyém lesz a kalap. Bizonyára az enyém.
5: Ha, még hogy a tiéd, egyik lábat fel sem emeled, amikor én már a legényben
0: leszek. A mi legényünk e közben nem. És egyre beljebb került a vadonba. Meg is szeretkezett már az óriás. A szeretkezett megesült. Olyan nehéz volt a szíve, mintha ólmot vinne a mellébe.
1: Bár csak az aranynap kastélyában lehetnék már.
0: Abban a szempillantásban egy nagy hegy tetején találta magát, és ott tündökölt előtt aranynap kastélyban. A fiú benyitott, átvágott az udvaron, fölsietett a lépcsőn, belépett a palotába, és ment a fényes aranytermeken át, míg csak az utolsó szobában rá nem talált. Ott ült el.
1: Minden veszedelmet vállalok érted. Csak mondd meg, hogyan szabadíthatlak ki téged, világ szép királya.
7: Meg kell szerezned a kristálygolyót, és fölmutatni a varázslónak. De hogyan tudnád azt a golyót megszerezni? Eddig 23-an próbálkoztak, de mind rajta vesztett. Te még nagyon fiatal vagy. Fájna a szívem. Inkább tégy le szándékodról, és élj boldogan.
1: Nélküled úgy sem volna élet az életem. Ne is akarj lebeszélni, mert az hiába való volna. Inkább azt mondd meg, hogy mit kell tennem.
7: Tudj meg hát mindent, ha nem bírhatlak jobb belátásra. A hegynek a tövében, amelyiken ez a kastély áll, van egy forrás. Mellette lakik egy vadbölény, azzal kell megküzdened. Ha sikerül megölnöd, kiszáll belőle egy tüzes madár. A madárban van egy tüzes tojás, annak a tojásnak a sárgája pedig nem más, mint a kristálygolyó. Hanem a madár addig ki nem ejti a tojást, még rá nem kényszerít. Ha pedig a tojás a földre esik, mindent lángba borít a környéken, és elolvad maga a kristálygolyó is a tűzben. Akkor aztán minden fáradtságot kárhoz.
1: Nincs az a fáradtság, amit el nem viselek érte. Nyomban indulok a forráshoz, megmártózom, hogy friss erőre kapva még ma legyőzzem a vadbölényt.
0: Így is lett. Sokáig küzdöttek. Végül az ifjú markolatáig döfte kardját a szörnyetek szívébe. Abban a pillanatban fölrepült a tűzmadár. Víjogott egyet, s el akart szállni, de a fiú idősebbik bátyja, a sas, lecsapott rá a fellegekből, a tenger fölé űzte, és ott úgy megtépte a csőrével, hogy a tűzmadár ijedtében elejtette a tojást. A tojás azonban nem a tengerbe esett, hanem egy partmenti halászkúzó tetejére. A nádtető nyomban füstölni kezdett, s már-már lángot fogott, amikor hirtelen hegynyi hullámokat vetett a tenger. Habjai átcsaptak a kunyór, és elöntötták a tüzet. A fiú kisebbik bátyja a cethal korbácsolta a tenger. Ahogy a tűz kialudt, a fiú szerencsésen megtalálta a tojást. Nem olvadt el, csak egy kicsit felpattogzott a héja, ahogy hirtelen rázódult a hideg tenger. Az ifjú kivette belőle a kristálygolyót, elment vele a varázslóhoz, és felmutatta neki.
2: Megtörted a hatalmamat! Bátor legény vagy! Megérdemled a jutalmat! Mostantól fogva, te vagy az aranynap kastélyának királya. És tudd meg, hogy ebben a szempillantásban a két bátyád is visszaváltozott emberré.
0: Az ifjú sietett a királynához, aki már várta őt az aranynap kastély tornyáján. Gyémánt hímes aranypalást volt a vállán, gyöngyös koszorú a fején, de sem gyöngy, sem gyémánt, sem arany nem lehetett tündöklőben a mosolyánál. Ott a tornácon, azon nyomban gyűrűt is váltottak. Még ma is boldogan élnek,

0: 1939. június 3-án.
1: Más kérdés persze, hogy ki kellene-e vándorolni, amennyiben lehetséges, vagy sem. Többféle szempontból lehet ehhez hozzászólni. Ha valaki itt marad, holott elmehetne, ezzel hallgatólag beleegyezik mindabba, ami itt történik, mondhatják. És ezt még meg sem lehet nyilvánosan cáfolni, mert akkor abból csak baj lesz, és céltalanná válik az itt maradás. Viszont azt is lehetne mondani, bármilyen kátyuba is kerül az ország szekere, mindenkinek otthon kell maradnia, és segíteni a dolgokon tőle telhetőleg. Csak az a kérdés, van-e belátható időn belül remény arra, hogy eredményes segítő munkát lehet elérni. Hindemit ezt próbálta Németországban 5 évig, de azután úgy látszik elfogyott a bizalma. Nekem, de hát ez teljesen egyéni dolog, nincs semmi bizalma. Viszont bizonyos munkákat, még legalább egy esztendeig, csak itt végezhetek, mert múzeumi anyaghoz vannak kötve.
0: Müller Wittmann asszonynak Davosba 1938. október 9-én.
1: Ha lehetséges, még visszavonultabban élek. Nincs kedvem emberekkel összejönni. Mindenki, aki él, náci gyanús. Majdnem minden nap 10 órát dolgozom, kizárólag népzene anyaggal. De 20 órát kellene dolgoznom ahhoz, hogy valamennyire előre haladjak. Kínos helyzet. Annyira szeretném ezt a munkát a levegőben lógó világkatasztrófa előtt befejezni.
0: Dorothy Parishnek 1939. február 8-a.
1: A németek végzetes befolyása egyre nő Magyarországon. Nem tűnik távolinak az idő, mikor teljesen német gyarmat leszünk. Legszívesebben hátat fordítanék Európának. De hová menjek? És menjek-e egyáltalában, még mielőtt a helyzet tarthatatlan lesz? Vagy várjam meg a teljes káoszt?

mindaddig, amíg a budapesti Volt Oktogon tér és a Volt Körönd azoknak az embereknek a nevéről van elnevezve, akikéről jelenleg van, továbbá mindaddig, amíg Magyarországon erről a két emberről elnevezett tér vagy utca van, vagy lesz, rólam az országban ne nevezzenek el sem teret, sem utcát, sem nyilvános épületet. Velem kapcsolatban emléktáblát mindaddig ne helyezzenek el nyilvános helyen. Ezt a végrendeletet saját kezüleg írtam és írtam alá, és ezúttal is megerősítem, hogy az ebben foglaltak az én végakaratomat jelenti.

0: Attila papjáról.
1: Amerikába való távozása igen sok gondot okozott neki, hiszen szándéka egyáltalán nem az emigráció volt, mert Magyarországtól nem akart elszakadni. Éppen ezért csak a legszükségesebb holmiát vitte magával, de utolsó budapesti lakását még hosszú ideig fenntartotta, és az egyre ritkábban érkező levelei mindegyikében volt utalás a hazatérés megvalósítására, illetve annak nehézségeire.
0: Levél Dorothy Perisnek, 1942. március 4-e.
2: Amióta múlt júniusban találkoztunk, annyi szörnyű élményem volt, hogy oldalakat és oldalakat venne igénybe, ha leírnám. A legrosszabb mind közül, hogy nincs elég szerződésünk, és ez nagyon megnehezíti az életünket. A Columbia Egyetemi fizetésem alig, ha lesz elég három ember számára, a súlyos adók és különböző egyéb ostoba kiadások miatt. Feleségem szeretne valami tanítást vállalni, hogy a helyzeten javítson. De nem tudjuk, hogyan kezdjünk hozzá, mit kell tennünk, hogy növendékeket vagy állást kapjon.
0: New York, 1942. december 31-e.
2: Egészségem április eleje óta rosszabbodott. Minden este hőemelkedésem van. Teljesen szabályszerűen és kérlelhetetlenül. A doktorok nem tudják megfejteni az okát, és ennek következtében meg sem kísérlik a kezelést. A Kolumbiáról január 1-ével elbocsájtottak. Úgy látszik, hogy számomra nincs több pénzük. Ez bosszantó, mert ez alatt a két év alatt csak kevéssel többet, mint a munka felét lehetett elvégezni, és én gyűlölöm a befejezetlenséget. Egyébként zeneszerzői pályafutásom úgyszólván befejeződött. Műveimnek kvázi bojkottálása a vezető zenekarok részéről tovább folyik, sem régi, sem új műveket nem játszanak. Ez nagy szégyen. Természetesen nem nekem. Nem azt mondom, hogy a golyóval leterített ártatlan áldozat sorsa nem tragikus, de az ő halála gyors, és az anyaföldjén végzi be az életét. De akit kitépnek a talajából, végig hurcolnak elevenen a félvilágon, kivetik védtelenül az idegen szeleknek, kényszerítik, hogy megízlelje idegen ízeiket, és az ismeretlen ételt, és az ismeretlen vizet. És elvitetni mérhetetlenül, reménytelenül messzire attól a helytől, ahova minden erejével vissza akar térni az ember, és bizonyosan tudni, hogy sosem jut vissza többé.
0: Szabolcsi Bence Bartók Béláról.
3: 1943-tól kezdve helyzete láthatóan javul. Anyagi gondjai megszűnnek, Bartókot a zeneszerzőt egyszerűen újra felfedezik. És szerencsére, mint tudjuk, nem egészen későn. A szóló hegedű szonáta és a koncertó még elkészül, és Bartók kialvó életének utolsó diadala lehet, amikor Menuhin 1944. novemberében New Yorkban a szonátát, és Kuszewiczky december elején Bostonban a koncertót viszi első sikerre. A feleségének szánt harmadik zongora verseny, a Primrose-nak készülő brácsa verseny, a hetedik vonós négyes már versenyt fut a halállal. A zongora verseny néhány ütem hiány még sikerül befejeznie, a brácsa versenyből azonban csak jegyzetek és vázlatok maradnak, a vonós négyesből mindössze néhány ütem. 1945. szeptember 26-án Bartók Béla meghal a New York-i Westside Hospitalban, mielőtt 65. életévét betöltötte volna. Az a kívánsága, melyet egyik utolsó levelében hangoztatott, szeretnék hazamenni, de végleg, már nem teljesülhetett. A háborút és a német fasizmus lerázott hazáját nem láthatta viszont. És egyik legfőbb fájdalma lehetett, amit az orvosának mondott utolsó napjaiban, csak azt sajnálom, hogy tele podgyásszal kell elmennem.

0: Bartók az én szememmel, 1953, Yehudi Menuhin.
1: Csupán szemei. Ezek a fantasztikus módon mindenen áthatoló szemek fették fel igazi valóságát. Ezek árulták el lelkének lángoló tüzét, míg egyre emésztődő teste féltékenyen takarékoskodott minden cseppnyi erejével, a legfontosabb célok számára tartogatva azt. Mindjárt az első hangoknál elektromos áramkör jött létre köztünk. Kötelék. Lelkeket egybe kapcsoló bensőséges kötelék, amely mindvégig erős és szilárd volt. Úgy éreztük, mintha már évek óta ismertük volna egymást. S valójában úgy hiszem, zeneszerző és előadója között egyetlen egy szó nélkül is erősebb, bensőségesebb lelki kötelék létesülhet, mint az illető zeneszerző és évek óta ismert barátja között. A zeneszerző ugyanis személyiségének lényegét, énjének magvát, művei számára tartja fel. Mikor az első tételt befejeztük, Bartók fölkelt, odajött, és a következő szavakat intézte hozzá, amelyek az ő szájából a lángra gyújt szenvedély fékezhetetlenül túláradó kitörésével voltak egyenértékűek. Ezt mondotta. Mindeddig azt hittem, hogy egy művet csak akkor adnak így elő, amikor szerzője már réges-rég halott.

0: Thomas Mann Bartók Béláról.
1: Valahányszor Bartók Bélát csak láttam, vele beszéltem, szavát lestem. Mindenkor lelkem mélyéig megkapott, nem csak lényének szeretetre méltó volta, hanem fennkölt és tiszta művész egyénisége is, amely már szemének szép tekintetében is kifejezésre jutott.
0: Molnár Antal Bartók Béláról.
2: Többenetesen mély szemei, feledhetetlenek. A szemeknek acélos tudott lenni a keménysége, és átölelő szeretettel forró a bársonyos látsága. Akire rányíltak, azt rádiumos erővel megkapta a kisugárzó akarat, öntudat, biztonság és gyémán tisztaság. Goethe szemeiről mondták, hogy nézése fölitta a világ formáit és értelmét. Bartók őszinte pillantásának erejétől minden megtisztult. A világ hirtelen kitágult és hatalmas értelemre kapott. Együtt élni vele, kortársának lenni, szemrehányást jelentett a közömbösnek, biztatást és kötelezettséget a serénynek.
3: Akarat ereje legyőzte a test gyengeségét. Már-már elpusztíthatatlannak hittük. Azért ért halálhíre mindenkit annyira váratlanul. Mozart 35 éves korára teljesen felőrölte szervezetét, ha tovább él, aligha írt volna már valamit. De Bartókban volt még egy évtizedre való munka és életerő. Halálát csak ugyan szerencsétlenségnek tekinthetjük. És fájlalhatjuk, hogy a titokzatos betegség, amellyel szemben az orvostudomány ma még tehetetlenül áll, megfosztott bennünket tőle. Nem mondhatta ki az utolsó szót, és más sem mondhatja ki azt helyette. Csodáljuk, hogy küldetését ennyire betölthette. Elment. Boldogok,

Kettős ballada. Arnautin François Villon. Az eső egykedvűn csorog, piszkos állomás épület, feketézők és tolvajok számigálják a pénzüket. A homlokzatra kent süket betűknek is szakálla nő. Növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelét. Lopni erény. Az boldogul, ki hazudik, a becsület lassan némává szótlanul. Ilyen hosszú áramszünet rég nem volt, mondja ki, tüzet kér és kacsintva melbebőtt. Növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelét. Csak az nem látja, ki vak, csak az nem hallja, ki süket, azt, ami van, s mit mondanak, mázolhat öles betüket, levedni minden épület, homlokzatok és gyártetők, növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők. Az élet csupa kis betű, s akár bennünk a rémület, semmi sem örök életű. Hiába törvény, rendelet, mert a sok kicsi sokra megy, s lesznek fejüket fölszegők. Növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők. Olcsóbb lett volna, s hasznosabb, bármilyen drága szemüveg, mely a látásra módot ad. Kár volt a gyöngülő szemek arányába betűket nagyítgatni, jött csődre csőd, növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők. Koncul hiába vettetünk, csillapítani éhüket a millióknak csak velünk, ideig óráig lehet, s a szítogatott gyűlölet csak késleltetni az időt. Növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők. Ajánlás. Felség, késő a szemüveg, annak, kit elvakít a gők, növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők.

0: Halljon, Zoti, felhívás következik! Tilos sci-fi pályázat. Novella. Vers.
1: Zene. Ide vele! sci-fi.tilos.hu
0: Pályázati
1: felhívást hallottatok?
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kert akaró.
4: Jó.
3: Kert akaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
3: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
3: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

a taxi. A sofőr, akire ezen az éjszakán rányítottam a taxi ajtót, nem volt már túlságosan fiatal. Aszott proletár arcát mély, inkább függőleges ráncok barázdálják. Proletár ráncok. Mintha a parányi árkok mélyére kimoshatatlan olajüledék rakódott volna. A szeme pillátlannak tűnik, az orr keskeny nyergén alig látható horpadás. A haja gyér, gondozatlan, látszik benne a nyilván koszos, törött fogú fésű nyoma, zsíros szálak 4-es-5-ös csoportokba rendeződve, hamuszürke sinekként húzódnak feje búbja felé. Arcán viseli életrajzát. A nyomorult, függőfolyósós, húgyszagú, száradó ingekkel, gatyákkal föllobogózott gyártövi bérházat, ahol született. A szutykos műhelyt, ahol gyerekkorában a rozsdás drótok, olajtól csöpögő anyacsavarok, nyitszegek és plédarabok között matatott. Az arc megőrzött még valamit a mester ütésre lendülő keze láttáni félelemből, és a sunyi örömből is, amit az első kuncsav becsapása okozott. Tágpórusú bőre savanyú, sárgás fénnyel homályló kültelki kocsmák párájából is őriz egy lehelletnyit. Egykedvűen várja, hogy megmondjam a címet. Elnyújtózom mellette az ülésen, csendes káröröm bizsereg bennem. Most majd morcan, ellenségesen néz rám, a visszafelé útra gondol, amit üres járatban kell megtennie. 20 kilométer. A katonai reptérről visszafelé nem igen akad utas. Persze mondhatná azt is, nem visz ki, neki nem éri meg. De nem meri. A káröröm a fejbőrömet bizergálja. Ki tudja, ki ez a pasi, aki éjszaka a katonai repülőtérre hajtat, erre gondol majd. Azért, amikor a szavak katonai repülőtér kihullanak a számon, várok tőle egy kutató pillantást, semmit mondó kockás ingemre, szürke gyűrött nadrágomra. De rám se néz. Indít. Elmaradnak a belváros neon utcái, egy híd karcsú íve, gyárak, külvárosok, már az erdőben járunk, a fák törzse, a reflektorfényben meg annyi fehér villanás. Visszafelé nem lesz utasa, mondom. Csak egy pillanatra néz rám, most látom először egyszerre mind a két szemét. Egykedvű, majdhogy nem gúnyos. Most látom csak, mintha az egyszerre látott két szem anód és katód sugara lámpát villantott volna bennem, hogy első látásra mennyire félreismertem. Mennyire nem hatoltam arca belső rétegeibe. Valami különös finomság bukik ki a ráncok közül, valami szóval ki nem fejezhető. Ha most előadásba kezdett volna a görög művészet arányosságáról, a kvantummechanikáról vagy a zenbuddhizmus lényegéről, egy pillanatig sem csodálkoztam volna. Lopva a profiljára pillantottam. Most nem volt rajta semmi fény, semmi ellengő. Dűfogott el, magam sem tudom miért. Valamivel meg kellene bántanom, dobolt bennem, meg kellene aláznom. Fensőbségesen ült mellettem, mint egy lenyűgöző arányú görög szobor, mint maga a görnyesztő súlyú kvantummechanika, mint a mindent lecsupaszító zen buddhizmus. És hazudni kezdtem. Micsoda ostobaság ez! Mondtam, hogy csak rohan alattunk az aszfalt. Hiába pörögnek a kerekek, hiába nyomja a gázt. Ide vagyunk ragasztva a földhöz. Értelmetlen rohanás. Itt hatásvadász szünetet tartottam. Bezzeg, amikor mi elemeljük a gépet a kifutópályáról. Az orr az ég felé fúródik. Semmi közöm a repüléshez. A katonai repteret azért mondtam, mert oda pár száz méterre lakik a szeretőm. Véletlen. Ugyanúgy lakhatna a vágóhíd mellett is. A sofőr megserezzent. Akkor, amikor már a gép felemelkedett, értelmet nyer néhány száz méteres földön rohanás, folytattam dühösen. De így, mint egy rossz vers. Aszfalt, aszfalt, aszfalt. Megint rám nézett. Mintha mosoly villant volna az arcán. Ebben nem vagyok biztos, inkább kopott ínyből kisárgáló fogak rémlenek. De lehet, hogy az is régebbi emlék. Előrehajolt. Rátaposott a gázra. Az öreg varszava nekilendült, a sok vihart látott karosszéria berezgett, a sofőr egy aprót nyögött, hátradőlt, és szép óvatosan elemelte a kocsit az útról.
A kerekek surrogása megszűnt, sóhajtva ellebegtek mellettünk az útmenti fák koronái. Görcsösen kapaszkodtam az ülésbe, és ámulva néztem a város felszikrázó elektromos csillagait. Azóta itt keringünk a kivénhett taxival a város fölött. A sofőr nem néz rám. Szólni se szól, semmit.

0: Utazás. Arra gondoltam először, hogy csak Győrig. Igaz, a határig félárúval megyek, 4 konyak. A féllábú szerencsére fröccsöt iszik. Fröccs, azt mondja, Győrig fröccs. Lehet, hogy a Wiener Walzer megáll Győrbe, de hogyan? Fiúk, most már hegyes halomig még 4 konyak. Ja, és egy fröccs a féllábúna. Ezek még magyar bakterházak, mondja a baloldali szomszédom, és kimutat az ablakon. Az ablak előtt egy rodgyant szemétvödör és egy olajos rongy hever, a járda mellé állítva egy kis uvickolt Skoda, szemben máladozó falu bérház. Szürke. Talán ködbe szaladt a vonat. Kalauzó, vagy pincér, lesz szíves most már Bécsig. Zürichnél nagyot változott a táj, a Skoda elment, ráláthattunk a bérház ablakaira. Milánónál egy kutya ágaskodott a szemétvödörhöz. A féllábú elaludt, a pincér keltegette. Ne bántsa, kusetje van. Beszállta, kiszállta. Volt, aki ugyanazon a vonaton ellenkező irányba utazott. Volt, aki bennült és mégis lemaradt. Az ülések egyre távolodtak. Elfelejtette, hogy 8 év múlva újra találkozunk. Éppen 5 perc alatt eltelt a 8 év. Talán a feledékenysége is ilyen gyors, mint a szélvész. Eszébe se jut valami, már is elfelejti. A kerekek kattognak, egyik szerint konyak, konyak, a másik szerint röncs, röncs, röncs,
1: ez a francia-olasz határ! Mondtam. Ventimiglia. Hiányzik egy G. Ki ad egy hiányzó G-re? Uraim, nem helyes írási gyakorlat ez. Ez egy utazás. Suhan mellettünk a táj, rongyalpesek, szemétládavárosok, bérházék volt. Boliőszürmer. Most már úgyis mindegy. Konya, sör, bor, pálinka, nizakán. Martin Luther King. Hogy is senkó? Nem, ez se ilyen állomás. Egyáltalán nincs. Ez az állomás elutazott. Keresse Dél-Amerikában, ott van most a városgyűlés. New York rázza az elnöki csengőt, Tokió és Párizs lognak, isznak egy kocsmában, Moszkva énekel, város-város hátán az emberek meglátod, mint a hangyák futkosnak a feltépet földű üres telkeken, minden város helyén egy sivatag, a hidak is elment, majd visszajönne. Ne félj! Egyszer csak fémes suhogás tölti be a föld légterét, és láthatod, hogy elrepül fölötted Osaka, Baltimore és Ciudad Bolívar. Helsinki eltévedt, valahol a Fekete-tenger partján akar leszállni. Hé, Helsinki, északabbra, északabbra! Na jön már Budapest is, csak hogy megjöttél. A szakadt szájú csatornacsövek keresik az illeszkedési pontokat, kis mocorgás, és megint itt áll a város. Szuszok, úgy látszik sietett. Nem megyek sehova. Isztambul, ha látni akarsz, kerekedj fel. A vérmezőn várlak, sippal, dobbal, csimpolyával, meg hagymabördővel, ha tudnám mi az. A pincér mindig kicseréli a hamutartót üresre. Így nem tudom, hány cigarettát szívtam el. Lehet, hogy egyet sem, 100-at. Tinta, tollal törődni kell. Tintát kell adni neki, általában mindennel törődni kellene, hogy ne hagyjanak cserben a dolgok. De amikor azok hagynak legkevésbé cserben, akikkel nem törődsz. Tudod is, te kivel törődsz, az emberi természet azért ilyen, hogy legyen mit, ne ilyenne hagyni. Természetes. Micsoda szó. Képzeld, ha mindig természeted szerint élnél. Nem lehet rögeszme nélkül, csak a rögeszme természetes. A betegség, a halál, a gyilkosság, a paráznaság, a csalás, az önzés, az irítség. De ha valaki prédikál a madaraknak, Mária az Óhegy utcában mindig fölényesen néz rá. Lekicsinlő. Mintha színészkednék neki. Talán nem hiszi, hogy igazán szeretnék vele beszélgetni. Uram!
0: Hiszen csak egy szobor.
1: Mit beszélget egy szobor? Békén hagynátok? Annak beszélgetek, akinek akarok. Joga van válaszolni, és joga van nem válaszolni. Mária nem válaszol. Nem bízik benne. De legalább meghallgat. Ez a gyanakvás az arcán nem az ő bűne. A szobrászé. Annyira szerettem volna, Mária, ha faszobor vagy, de biztos gipsz vagy. Az arcodról már pattogzik a festék. A feleségem látta a Taj Mahalt.
0: Azt mondja, gyönyörű. Én téged láttalak, gyönyörű vagy.
1: Nem ér fel veled semmiféle Taj Mahal. Vagyis, hogy a sugaraid gyönyörűek. Ahogy kibújnak hozzám a kerítés rácsai. Na akarod, nem akarod, jönne. De biztos akarod. Mária, én is szeretnék ragyogni rád. Majd lesznek napok, amikor jó leszek.
2: Marseille!
1: Megérkeztünk! Már csak egyedül szállok ki a vonatból, a kalauz lehúzza mögöttem a rólót. Úristen! Elfelejtettem visszafelé jegyet venni. Úristen! Szemétládaházak, rongyházak, bérházak. Szeretnék visszamenni. Lehet valahonnét visszamenni? Soha.

0: társasjáték. A férfi krétaszín arccal görbed a heverő szélén, kezét a gyomrára szorítja. Nyöszörög, szeme alá sötét, árkot mélyít a fájdalom, ajkát összepréseli. Fáj a gyomra. Az előszobából berregés hallatszik. Utasszállító repülőgép, traktor vagy tűzoltóautó, gondolja a férfi, de aztán rájön, hogy tűzoltóautó nem lehet, mert akkor szirénázna. A kilincs vadul megnyikkan, csattog. Az az egyén, akarom mondani, géperejű jármű, aki rángatja, nyilván alig éri fel. Végre kitárul az ajtó, és egy megejtően kopasz gyerek berreg be a kilincs alatt.
1: Szervusz, Kipikopinger, nyögi a férfi, minek ennyi gáz?
0: Követ szállítok, mondja a kopasz, ezek szerint dömper. Egyben abba is hagyja a berregést, és úgy tetszik a dömperséget is. Közelebb lép, mutató ujjával a férfi gyomrára bök.
1: Megint itt van?
0: Gyűrött arccal bólint.
1: Mit csinál?
0: Terpeszkedik.
1: Rá is gyújtott?
0: Rá. Mindketten elképzelik a fájdalmat, hogy pöffeszkedik oda be. Nagy lancmók pasas a fájdalom, fekete, szétálló sörényű, és két hegyes szem fog lóg ki a szájából. Elégedetten fújja a füstöt.
1: És Tropkó úr? Kérdezi a gyerek. Már beküldted?
0: Tropkó urat, akinek egyébként Troparina becsületes neve, nem igen szereti beküldeni a férfi. Azt szeretné, ha a fájdalom magától eltakarodna.
1: Még nem, mondja, de most már itt az ideje.
0: Egy üvegcséből kiráz egy szemet, lenyeli.
1: Bent van? Kérdezi suttogva a gyerek.
0: Bent.
1: Mit csinál?
0: Még csak nézelődik.
1: A fájdalom észrevette már?
0: Észre.
1: Mérgelődik?
0: De még mennyire, mondja a férfi, és a tenyerét jó erősen a gyomrára szorítja.
2: A nyalparokon szemves Tropkó úr bent áll hát a helyszínen, a böhöm fájdalom gyanakodva föltápászkodik.
1: Már kergeti? Kérdezi a gyerek.
0: Nem, mondja a férfi, még csak beszélgetnek.
1: Azt kérdezi a fájdalom, hogy mit akar már megint a Tropkó úr, igaz?
0: Így a gyerek.
1: Azt. És Tropkó úr mit válaszol?
0: Hogy lesz szíves fájdalom úr elkotródni.
1: Kotródik?
0: Nem. Azt mondja, nem jó kedvéből jár ide, hanem az én érdekemben.
1: Te érdekedben?
0: Igen, mert itt egy fekély. Hol. És ez egyre csak nőni fog, ha zsírosat eszem és vedelek.
1: Mit, ha vedelsz?
0: Pálinkát.
1: És Tropkó úr?
0: Nem vitatkozik, felgyűlte az inge ujját. A gyerek szeme felcsillan.
1: Leken neki egyet?
0: Remélem, nyögi a férfi.
1: Jobb kézzel is, meg bal kézzel is?
0: Jaj,
1: mi az?
0: Merekszemek.
1: Gyerünk, Tropkó úr, húzd be neki, lelkesedik a gyerek.
0: A férfi arcán simulnak a ráncok, hanyat fekszik.
1: Már fogja a nyakát?
0: Fogja.
1: Tropkó úr jó erős, igaz? Még nem kergette ki egészen?
0: Egészen még nem, de mindjárt kint lesz.
1: Állj az ablakhoz, súgja a gyerek.
0: Minek?
1: Hogyha kijön a fájdalom, essen le az emeletről, majd jól összetöri magát.
0: A férfi az ablakhoz áll, arcába kezd visszatérni a szín.
1: Most, mondja, most kim van. Hes, hes ronda fájdalom, kiabál a gyerek, és kezével az ablak felé legyez. Sose gyere vissza. Puff,
0: a fájdalom nagyot nyekken a jár.

0: Lázár Ervin, a retemetesz, újabb mesék felnőtteknek, tűz.
1: Na végre, mondta a keselyű, és elengedte Prométeusz máját.
0: A hős felsóhajtott, ez volt évezredek óta az első kín nélküli perce, megmozgatta elgémberedett tagjait, láncai csörögtek.
2: Lejárt a büntetésem? Kérdezte.
0: A keselyű megrántotta a vállát. Ugyan? De minek stapáljam magam? Nincs már tűz a földön. A leláncolt férfi haragosan előreugrott, s bár láncai visszarántották, öklét rázva kiáltotta: hazudsz, kutya!
3: Nem kutya, keselyű,
0: mondta egykedvűen a robusztus madár, s szárnyait próbálgatta, működnek-e a több évezredes kényszerszünet után. Prométeusz haragja nem csillapodott. Végezd a kötelességedet, rivalt a keselyűre, tépd a májam!
3: Majd megőrültem, mérgelődött a keselyű.
0: Nem érted, hogy nincs már tűz a földön?
1: Azt akarod mondani, hogy az istenek elpusztították az utolsó embert is?
3: Ördögöt, legyintett a keselyű. Többen vannak, mint valaha is.
0: Prométeusz megnyugodott. Tűz nélkül nincs élet, mondta magabiztosan. Gyerünk, láss munkához!
1: Értsd meg, hogy nincs tűz. Az emberek már nem ismerik a tüzet. Nincs szükségük rá.
0: Nem igaz, kiáltott a hős. Tűz nélkül nem tudják elkészíteni az ételeket. Télen megfagynak, vakon tapogatóznak az éjszakában.
3: Lárifáj, mondta a keselyű, főzőlapokon főznek, központi fűtéssel fűtenek, és mesterséges fénnyel világítanak.
0: Igen, de mitől kapja melegét a főzőlap? Mi táplálja a fűtőtesteket? Mi szüli a mesterséges fényt? A tűz!
1: Nem a tűz, az atom, ha annyira tudni akarod.
3: Megnyomnak egy gombot, s már is árad a fény, a meleg, semmi füst, semmi lángnyelv, semmi faropogás, sokkal tisztább, veszélytelenebb.
0: Prométeusz egy ideig komoran hallgatott, aztán felcsillant az arca, és a háborúk, meg a gyújtogatók
3: sugarakkal háborúznak, mondta a keselyű. Egy szép, láthatatlan sugár, és porrá omlik egy ház, egy város, egy ország, semmi durrogtatás, semmi füst, csak steril por. A gyújtogatás elfelejtett, elavult módszer. Még a tűzoltóság is megszűnt, meg az önkéntes csapatok is, nincs tűzoltóbál. Önkéntes sugárvédők bálja, az van.
0: Prométeuszban még egyszer fölcsillant a remény. A tábortüzek, mondta. Bújdosók, vándorok, kirándulók tüzei.
1: A keselyű legyintett. Rég nincs.
3: Bármely üzletben 1,50-ért kapni műtábortüzet. Fény, meleg, elsőrangúan garantált, nem kell gajat szedni, fújni, összeégetni az ujjad. Egy gombnyomás is kész.
0: Ráadásul többször is felhasználható. Nem igaz, üvöltött Prométeusz. A sziklák visszhangozták. Nem igaz, nem igaz.
1: Ugyan mit idegeskedsz, zsörtölődött a keselyű. Gyere, nézd meg magad.
0: Átballagtak ázsiai falvakon, afrikai dzsungeleken, véget nem érő nagyvárosokon. Az emberek megbámulták őket. Egy keselyű, meg egy láncai csörgető mesztelen ember. Dél-Amerikában kitűnő ajánlatokat kaptak egy cirkusztól, Ausztráliában büntetést fizettek, közerkölcs elleni vétség, Európában csendháborítás miatt. Mert Prométeusznak nagyon csörögtek a láncai, és nagyon mesztelen volt. A tüzet az emberek nem ismerték.
1: Micsoda? Kérdezte valamennyi, és bambán rázta a fejét.
3: Tűz, fire, a gony, faja.
0: Nem, ilyen szó nincs is. Hölgyött a keselyű. Prométeusz meg vadul csörgette láncait. Egy tengerparti ódon városkában találtak egy öregembert. Még ezt az egyet kérdezzük meg, kérte a keselyűt Prométeusz. A keselyű bólintott.
1: Tűz, ismételte szót az öreg, és értelmes fény villant a szemében. Ott, mondta, az a nagy ház.
0: A keselyű alig tudott lépést tartani Prométeusszal. A hatalmas, düledező épület homlokzatát vasbeton oszlopok tartották, a homlokzaton kissé megkopott, málladozó festékű felirat fehér lett. Tűzmúzeum.
1: Ez az, kiáltott Prométeusz, oda néz! No, no,
0: mondta a keselyű. Mesztelenül nyíltak ki előttük a fotocellás ajtók, hosszú, rideg folyosón baktattak végig petróleumlámpák, gyertyavégek, rozzant kandalók halmai között. Nagy vitrinekkel teli terembe értek, Prométheusz boldogan rohant az elsőhöz, arcát az üveghez szorította. Pásztortűz, ezt írták a vitrin alá. Bent egy nagyszarvú bika és egy botjára támaszkodó kalapos, csizmás ember lobogó pásztortűzet bámult. Tűz, kiáltotta boldogan Prométheusz. Föstött, mondta a keselyű. Prométheusz a pásztortűzre merett, arc elé kapta a kezét. A tűz nem élt, mint ahogy viaszból volt az ember és a bika is. Sorra rohant a vidrinekhez. Kazántűz, kandalótűz, tábortűz, tűzvész, kovácstűz, futótűz. Festve, villanykörte, cinóber, optikai csalódás, kommentálta valamennyit szakszerűen a keselyű. Mire a terem végére értek, Prométheusz haja megfehéredett. Még ott, kiáltott aztán. Az egyik sarokban kicsi üvegbúra állt, amilyennel a fűszeresek takarják le az élesztőt, alatt a cédula, belső tűz. A búra alatt nem volt semmi. A keselyű rekedten felnevetett. Prométheusz ekkor fölkapta a fejét, a fogát összeszorította, az álla kemény lett. Elhatározta, hogy újra fölmegy az istenek birodalmába, és ellopja a tüzet. Az épület előtt búcsúzáskor a keselyű így szólt, tudom, hogy megint el akarod lopni, gonyorosan nevetett. Csak azt mondd meg, hogy minek? A májad úgyis olyan már, mint a darált mák. Prométheusz aznap éjszaka mégis ellopta újból a tüzet. Égő fáklyával rohant végig a földön, olyan volt, mint egy látomás. Az emberek boldog ámulattal nézték, és felkiáltottak. Tűz!

0: Az embert, aki becsöngetett, enyhe naftalin szag lekte körül. Sinf bárgyún állt vele szemben a félnyitott ajtóban. Zavarban volt, mert tévénézés közben vajas kenyeret rágcsált, és még nem tudta lenyelni az utolsó falatot. Rágogatott hát, sebegve kérdezte.
1: Mi tetszik?
0: A zongora miatt jöttem, mondta az ember, és Sinf azon tűnődött, vajon a lehellete, vagy a ruhája naftalin szagú-e. Valószínűleg mind a kettő, gondolta, és szolgálatkészen szélesebbre tárta az ajtót. A férfi könnyed, túlságosan is könnyed léptekkel átlibegett az előszobán, és benyitott a szalomba, ahol Sinfék büszkesége, a páncéltők és fekete hangverseny zongora állt. Bő fekete talárban volt ez az ember, aki a zongora miatt jött, és amikor Sinf a nyakára nézett, olyan érzése támadt, hogy száraz, tágpórusú bőre is naftalinnal van átítatva. A felesége kikukkantott az előszobába, kérdően nézett az ajtóban tétovázó Sinfre.
1: Az ember, mondta Sinf, a zongora miatt.
0: Végre sikerült lenyelni a falatot. Miféle ember?
1: Talán te hívtad, nem?
0: Megőrültél, kérdezte az asszony. Erre Sinf is megélénkült, egyszerre léptek be a szalomba. A fekete taláros a felnyitott zongora mellett állt, valami szerszámmal a húrok közt matatott, majd abba hagyta, a klaviatúrához lépett, leütött egy billentyűt. A hang rekedten kotkodácsolt elő a hangszerből, a taláros feléjük fordult és elégedett mosolyjal mondta.
1: Menni fog!
0: Újra visszalépett a húrokhoz és a szerszámához. Sinfné kiáltani akart, hogy hiszen most hangoltatták a zongorát, de bennakadt a szó. Észrevette, amit Sinf már korábban is sejtett, hogy a taláros lába járás közben nem érinti a padlót. Súlytalanul lebeg, akár a füst.
1: Menni fog,
0: ismételte meg az ember feje bent a zongorában, mintha el akarná harapni a húrokat, hallatszott az elernyedő drótok mélyülő nyöszörgése. Csinálj hát valamit, mondta kétségbe esetten Sinfné, és kirohant a szobából. Sinf könnyed léptekkel a zongorához ment, majdnem olyan könnyeden, ahogy a taláros járt, bár a padlótól azért nem tudott elszakadni. Végigfuttatta ujjait a billentyűsoron, a zongora őrült, reszelős hangokat hallatott, a leeresztett húrok jóval az ütés után is pöngtek, reményteljes hangzavar töltötte be a szobát. Ó, mondta Sinf, de hiszen ön... Az ember egy pillanatra abba hagyta a munkát, Sinfre pillantott, Sinf, mintha most jutott volna tudomására, hogy megnyerte a főnyereményt, megtántorodott, kivörösödött, szeme is, szája is ó betűt formázott. De hiszen ön... nyögte boldogan.
1: Igen, mondta az ember, a zongora lehangoló vagyok.
0: A zongora lehangoló elég sokat kért a munkáért, de Sinf alkú nélkül rohant át a gardróbba, az asszony ott tartotta a pénzt a fehér nemű között, földre szórta az ingeket, törülközőket, lepedők fehér pillangói röpködtek körötte. Ó, mit csinálsz, mit csinálsz? Sikoltozott az asszony, de Sinf rá se hederített. Az abszolút hallást is meg kell fizetni, mondta, neki abszolút hallása van, egyetlen jó hangot sem hagyott. Az örömtől megtört a hangja, a bankjegy köteggel átrohant a zongora lehangolóhoz. A taláros markában a pénzzel körülnézett.
1: Nagyon jó belső szerelőket tudok, szólt, elektromos, asztalos munka, parkett, festés,
0: megmondta a telefonszámot. Kitűnő, rivalta Sinf, és már tárcsázott is.
1: Meg kell mondanom, recsegte a kagylóba egy hang, nem olcsón dolgozunk.
0: Nem baj, vágott közbe Sinf, csak jöjjenek. Először a festők láttak munkához, fakalapácsokkal és vakarókkal.
1: Jézus Mária, jaj, veszékelt Sinfné, 10 évig gürcöltünk, koplaltunk, fogunkhoz vertük a garast.
0: Sinf rámosolygott, csak hadd dolgozzanak a fiúk. A festés eltűnt a falról. A mesztelen vakolatot vésték már a villanyszerelők, széles mozdulatokkal tépkedték az ablaküvegeket, az asztalosok kitépték a helyükből a nyílászáró tokokat, átfütyült a házon a novemberi szél.
1: Jaj, Istenem, kiáltozott Sinfné,
0: Sinf szánakozva ránézett, megsimogatta, kifizette a szakembereket, és gyengéden megfogta a felesége karját. Gyere, Rohamva keltek át utcákon, tereken. Itt csókoltál meg először, motyogta Simfné egy parkban, vagy legalábbis valami ilyesmit mondhatott, meg talán azt, hogy erre sétáltunk valamikor, emlékszel, daloltak a hársak, október van, mormolta Simf. Átszáguldottak egy aluljárón, a nyári meleg esők elől, mondta Simfné, és megszorította férje kezét, az meg biztatóan rámosolygott. Szeretlek, drága, suttogta, és átvonszolta a feleségét a kapun, ahol annyi hosszú órát töltött el ifjúkorában a menyasszonyától való véget nem érő búcsúzások közben. Az apósa és az anyósa plétbe csavart lábbal ült a cserépkája mellett, kellemes, meleg szobában, minden ragyogott a tisztaságtól, ahogy szokott, fénylettek a Biedermeier vázák, a bútorok tükrös felületei. Szeretem a lányukat, mondta ragyogó arccal Simf. Kedves mama, kedves papa, engedjék meg, hogy visszaadjam. A két öreg felé tolt az asszonyt, mélyen meghajolt, lengette képzeletbeli kalapját. Boldog vagyok, mondta, boldog, és kirohant. Vissza a már díszeitől megfosztott házba. Vidáman dolgoztak a tetőn a cserepezők, a bútorkereskedő kicsit sokat kért a bútorok eltüntetéséért, a kolóniál dolgozó szobáért különösen magas árat számított, de Sim fizetett, csak vigyék minél hamarabb. Munkához láttak az ácsok, ledobálták a cserepektől megfosztott faszerkezetet, a szarufákat és mestergerendákat, és már jöttek is a kőművesek, röpködtek a téglák, az inasok nyakatekert, dallamokat fütyűréztek, a fal fogyott, fogyatkozott. Simf pálinkát hozatott az embereknek, hogy jobban menjen a munka. Aztán eszébe jutott a diplomája, átrohant a főiskolára. Hosszú, izzasztó vizsgába került, míg végre megfosztották mérlegképes könyvelői képzettségétől. Az érettségi bizonyítványát már viszonylag könnyedebben minősítették semmisnek. Az általános iskolai végzettség, az írás és olvasás tudományának visszavonása már szinte gyerekjáték volt. Mire hazaért, már eltűnt a háza. Az építőanyagokat elhordták, egy kertészbrigád tevékenykedett csak az udvaron, tépték a málnabokrokat, fűrészelték a gyümölcsfákat. A fű kiírtásáért különösen sokat kértek, de szerencsére Simfnek még a borsos vizsgadíja kifizetése ellenére is maradt némi pénze. Fújt a szél, ott állt egy szál magában a telek közepén, és rikoltozott örömében. Egy embert látott közeledni, fekete talárban volt, a kezében szabó centit és ollót tartott. Meghajolt Simf előtt. Ó, persze, mondta Simf, az úri szabó. A taláros udvariasan megmondta, mennyiért csinál egy fazont. Simf végigkutatta a zsebeit, kiguberálta az összeget. A szabó hosszan méricskélte őt a centivel, minden méretet gondosan följegyzett egy pepit a notezba, aztán ollójával elegánsan belehasított Simf ruhájába, és letépte róla előbb a zakót, aztán a nadrágot és az alsóneműt. Simf mesztelenül állt egykori telke közepén. Mitagadás, fázott. Boldogtalanság és valami meghatározhatatlan utáni vágyakozás töltött el, de olyan erővel, hogy szinte fizikai gyötrelmet érzett. Tanulnom kell, gondolta, megnősülni és telket venni. A telekre ház kell, a házba bútorok, zongora. Az ég felé emelte arcát, nyűszített. Tenyerével elfedte szemérmét, és futni kezdett a mozdulatlan levegő átforrósodva sűrített mellette. Futott. Könnyedén. A lába már nem is érintette a földet. Mint a füst.

általános leszerelés. A sereg fölsorakozott az alakuló téren. Zömök paripák táncolnak a fénylő arcú katonák alatt, a napsütésben csillognak a zöld, sárga és piros csákók. Mert szerencsére besüt a függő folyósóra néző konyha ablakon a nap. A sorok ugyan elég keszekuszák, egy jobb tábornok bizonyára rájuk dörrenne, hogy balra néz, igazodj, mik maguk, szabadnapos kereskedő segédek vagy katonák. De az itteni tábornok nem ennyire rigolyás. És szerencsére a tábornok fölöttesei sem rigolyásak, aminek külön örvendek, mert a fölöttesek mi vagyunk. A gyerek, meg én. Ez ki? Bök a gyerek az egyik vitézre. Ez egy tizedes, mondom, mert valóban olyan tizedes formája van. Úgy látszik, a tizedes ellen semmi kifogása, mert nagyra tátja a száját, és hogy félelmetesebb legyen a dolog, zord pofát vág, s hozzá egy rettenetes csatakiáltás, egy hosszan elnyújtott A tizedes tudja, mi a kötelessége. Már is ugratja péceli kenyérből készült lovát, szalonna arcán példamutató elszántság, zöld paprika csákója meg se rezdül, vágtat be a tettek mezejére. A hős tizedes eltűnik. Most egy századost kérek. A százados nem tétovázik. Micsoda bátor hadsereg ez? A következő legyen egy ezredes, mondom a rangoktól megrészegülten, és az ezredes csörömpölő kitüntetésekkel méltóság teljesen bevégzi küldetését. Most egy huszadost kérek, kiáltja a gyerek. Huszadost, olyan rang nincs. Miért nincs? Tényleg, miért nincs? Kicsit bambán nézek magam elé, azt fontolgatom, hogy magyarázat helyett itt, ebben a mi hadseregünkben se szó, se beszéd, kinevezhetnénk valakit huszadosnak. 20 katonának nem kell parancsolni? Szakítja félbe a ranglétrát forradalmasító gondolataimat a gyerek. De, azt hiszem kell, bizonytalankodom. Hát akkor? Mert az ugye úgy van, hogy a tizedes 10-nek, a százados 100-nak, az ezredes meg 1000-nek parancsol. Nagyjából úgy mondom, és hogy ne látszam katonai dolgokban járatlannak, hozzáteszem, az alezredes meg 999-nek. Az mennyi? Egyel kevesebb, mint az 1000. Aha. Akkor egy olyat kérek. Az alezredes teljes díszben pompázó paradicsom sisakban elvágtázik. És hogy a világ tökéletlenségein javítsunk valamit, követi őt a huszados. Semmivel sem gyávább, mint a többiek, az új ranghoz méltóan viselkedik. Te, amikor katona voltál, hánynak parancsoltál? Egynek se, vallom be férfiasan. Ezen kicsit elmélázik, hosszasan nézi az arcomat. Szóval nullados voltál. Ez szíven üt. Ez a nagy nulla. Tudod, azért egy titkos alattvalóm nekem is volt, mentegetőzöm. Annak parancsoltál? Annak igen. Ki volt az? Én magam. Igen. Megpróbáltam eldönteni, mi jó, mi rossz, mit kell megtennem akkor is, ha nincs kedvem hozzá, és mit nem kell megtennem, ha szeretném is. Azt persze már nem vallom be, hogy mindez hányszor, de hányszor nem sikerült. Olyankor nullados voltam, ez kétségtelen. Most aztán pironkodhatok. Akkor te egyedes voltál? Körülbelül, mondom zavartan. Közben őrmesterek, hadnagyok, közlegények tűnnek el a színről. Ha katona leszek, én is egyedes akarok lenni. Ez nagyszerű, örvendek. De tudod, ahhoz nem is kell katonának lenned. Ha akarod, már is egyedes lehetsz. Hogyan? Például nem rohangálsz a nagykéssel föl le a lakásban, mint egyedes, gondolkozol előtte, és eszedbe jut, hogy eleshetsz és megsérted magad. Nem verekszel szíre szóra a testvéreddel, ha a mama kér tőled valamit, nem morogsz, mert jobb volna játszani, hanem megcsinálod. Látom az arcán, hogy az egyedesség sokat vesztett vonzerejéből. Nem szól. Közben a büszke tábornok egyedül maradt az alakuló téren, eljött az ő ideje is. Elvágtat hadserege után. Most ugye csatáznak oda bent. Elszűk ágába se jut, mondom ilyetten. Mind letette a fegyverét, valamennyiükből egyedes lett, és építkeznek.
Mit építkeznek? Hát, hogy fényesebb legyen a szemed, keményebb legyen az izmod, nagyobbat tudjál rúgni a labdába, ne fáradj el hamar, és könnyebben tanuld meg a betűket, meg a számokat. Mert ha harcolnának, akkor fájna a hasam. Te még mennyire? Akkor inkább legyenek egyedesek. Én is úgy gondolom. Lecsúszik a székről, kiterjeszti a karját, és elberreg. Semmi kétség, itt egy repülőgép emelkedik a levegőbe. Nagy elégedettség száll meg. Mi most ennek az öreg bérháznak a harmadik emeletén, a függő folyósóra néző konyhában megvalósítottuk az általános leszerelést. Most már csak az hiányzik, hogy nagy országok, kicsik és közepesek kövessenek bennünket. Példát mutattunk. A repülő közben a stratoszférába emelkedett, ott köröz, könnyedén és boldogan, bennem meg egy parányi félelem fészkelődik. Harci gép ez, vagy utasszállító? Egy egyedes repül odafönt, vagy egy huszados? Na, majd ha leszáll, megkérdezem.

0: csapda. Belépett egy kiskölyök, nevetségesen pici farmernadrágban, fehér rövidújú trikója elején egy háromárbócos kalózhajó pompázott, kékkel volt ugyan kivarva, de nem lehetett más, csak kalózhajó. A kocsmában levők tekintete elsurrant a srác feje fölött, szakadatlan folyt tovább az elszórt rikkantásokkal, röhelyekkel el egy zsongás. Pedig a fehér trikós kölyök vonzotta a szemet, a füst megritkult körülötte, szégyellősen a menyezet felé sompolygott, meg be a kocsma sötét zugaiba. A füst észrevette a gyereket. Körülnézett. Arcán a hadvezérek harciassága és a titkos küldetésben járók óvatoskodó ravassága. Valamit forralt. Az asztalok fehér kővel lerakott utat hagytak a söntéspultig. Egyetlen fekete kő árválkodott közöttük, közelebb a bejárathoz, az út tengelyétől kicsit jobbra. Nagyon szerény, nem hivalkodó, fekete kő. Kitörődött a létezésével. Ki vette addig észre? Nyilván senki. A gyerek azonban alaposan megnézte, előredőlt, olyan fél guggolás félébe ereszkedett, ennek nagymesterei a gyerekek, a kezét a térdére támasztotta. Szemvillanási tartott az egész, mert a kölyök észrevett valakit a bejárat felől közeledni, és villám gyorsan az egyik oszlop mögé ugrott. A férfi láthatta a kalózhajóval ékes gyereket, nem csak a mozdulatot, ahogy az oszlop mögé ugrott, de a kukucskáló fejet is. De úgy látszik, tudta a szabályokat, mert kitartóan az ellenkező irányba nézett, erőlködött, hogy szemmerezgetése tökéletesnek tűnjék, és amikor riadságot mímelve újra meg újra végigpásztázta a kocsmát, az oszlop mögül diadalmas vigyorral kandikáló fejet levegőnek tekintette. Alacsony, 30 körüli hízásra hajlamos, de még korán sem kövér, mosolyra kész arcú férfi volt.
1: Hol ez az Al Capone?
0: Tanácstalankodott az ajtóban, mint egy magának téve föl a kérdést, de ahhoz megfelelő hangerővel, hogy maga a diadalmas Al Capone is tudomást szerezzen rejtőzködése tökéletességéről. A kérdés után kettőt lépett. Mindez ideig csak kettejük magánügye volt a kisded intermezzo, a kocsma rájuk se hederített, de a második lépésnél minden merőben megváltozott. Kölyök ugyanis előreugrott rejtekéből, és lenyűgöző diadallal elrikkantotta magát.
1: Benne vagy! Föl a kezekkel!
0: A férfi szerencsétlen arccal lendítette magasba a kezét, és nem lehetett tudni, ábrázata bizonytalansága fogságba esésének, vagy annak az egyszerű ténynek tudható-e be, hogy nem tudta, miben van benne. Föltartott kézzel végignézett magán, rendellenességek után kutatott, először a bal, aztán a jobb lábán siklott végig a tekintete, és akkor már fészket vert benne a gyanú. Jobb lába ugyanis a fekete kövön állt.
1: A csapda!
0: Kiáltotta Al Capone, miközben arcára egy csapdával vadászó indián törzs összesített ravassága sűrűsödött. A férfi sziszegett, fájdalmasan mozgatta a jobb lábát, fel is emelte volna, de a csapda szemmel láthatóan nem engedte. A kocsma már figyelt. A kissé bizonytalan tekintetek gyújtópontjában állt a felemelt karú férfi és a harcias Al Capone. A hátrább ülőknek kissé fel kellett emelkedniük, hogy Al Capone-t is láthassák. A férfi fájdalmas ábrázata láttan Al Capone arcára némi szánalom költözött. Lehajolt, megtapogatta a csapdát, és guggoltából felnézett a felemelt karú áldozatra.
2: Fáj? Kérdezte. Nagyon, mondta az áldozat, ripityára zúzta a bokámat. Elengedhetnél? Fizetsz hadisarcot? Egy málna hadisarcot kapsz.
0: Helyes, mondta Al Capone, még mindig guggolva, leengedheted a kezed. Szakszerű mozdulatokkal kiszabadította a csapdába szorult lábat. A férfi sántikálva odébb állt. A gyerek még mindig a csapdát fogta.
2: Vigyem? Kérdezte, vagy húzzam fel újra?
1: Nem bánom, mondta a férfi, legalább más is megtudja, mi a magyarok istene.
0: Nem volt idejük leülni, mert egy malaclopós úr jelent meg a bejáratnál.
2: Figyeld, suttogta Al Capone.
0: A férfi figyelt, és figyelt az egész kocsma. A malaclopós észrevette a ráirányuló tekinteteket, zavarodottan megállt, végig simított borostás agár arcán. Netán azt hihette volna, régies malaclopója váltotta ki ezt a közfigyelmet, ha nem törzsvendégként érkezik, aki napjában többször is megfordul itt a legkisebb feltűnés nélkül. Segélykérően nézett a söntéspultnak támaszkodó pincérre, aki olyasforma ember volt, mint ő. Szikár, borostás arcú, csak kissé idősebb. A pincér jóságosan, biztatóan ránevetett, de a malaclopós figyelmét nem került el a mosolyában bujkáló ravasz cinkosság. Azért megindult befelé, a második lépésénél felrivalt a kocsma. Benne van! A malaclopós megmerevedett, most már végleg nem tudta mire vélni, mi történik. Csapdában vagy! Mondta az apró, fellüktető csendszigetben Al Capone, és a malaclopós jobb lábára mutatott. Az lenézett a lába alá, meglátta a fekete követ. Milyen csapda? A gyerek, tudja, hogy van, mondta mentegetőzve a férfi Al Capone asztalától. Az agárképpen ekkor 1 millió ránc gyűrődött, szép, ívelt, harmonikus rovátkák. A vadidegen is láthatta. Mosolyog. Ojé, mondta, kiszabadítanál? Al Capone szolgálatkészen felugrott, kibogozta a csapdába szorult lábat, és most a malaclopóstól kérdezte meg. Visszategyem? Világos, mondta ő, tedd csak vissza. Sokáig nem jött senki. Csak a pincér járt fel s alá a rendelésekkel, de a veszélyes helyet valamennyiszer nagy ívben elkerülte. Aztán mégis elérte a végzet, mert egy figyelmetlen hátralépésnél a szomszédos asztalt rendezgette, belecsúszott a sarka a csapdába, a kocsma megint felrivalt, a malaclopós arcán, ha lehet, most még több ránc gyűrődött, s a tűzkeresztségen átesettek jogán oda kiáltott a kisfiúnak. Ne engedd ki, csak ha fizet egy fél pálinkát! A gyerek a málnája fölül az apjára nézett. Mit bámulsz, tiéd a csapda? Most lépjen le, aki nem akar fizetni, csapdában van a pincér, rikkantott valaki. Hű, engedj el, de gyorsan, mondta már szinte nem is tettetett rémülettel a pincér. Meglógnak a pénzemmel. Fizetsz neki egy fél pálinkát? Kérdezte hivatalos hangon Al Capone. Fizetek, mondta sietve a pincér, mire Al Capone kiszabadította. A pincér jobb lábát szemmel láthatóan húzva oda sántikált a pulthoz, és azt mondta a csaposnak. Egy felet az úrnak. Az ezer ráncú boldogan a fiú felé emelte a poharat, és azt mondta. Egészségedre, Hüvelyk Matyi! De már jött is a következő áldozat, egy daliás úr. Látszott, most lépett ki az autójából, nem csak abból, hogy lóbálta a sluszkulcsot. Lélegzett visszafolytva figyelték, és amikor a sluszkulcsos könnyedén átlépett a csapdán, csalódottan felmorajlott a nép. Aztán egy vállig érő hajú huligán jött, beletrafált, a hangorkántól megmerevedett, kicsit meg is ijedt, de aztán nagyon könnyedén rájött, hogy csapdában van, majdnem olyan könnyedén, mint a malaclopós. Aztán egy szenes ember, egy katona, egy rézóraláncos, meg egy füles sipkás léptek a csapdába. A katonát Al Capone kénytelen volt első segélyben részesíteni, mert valószínű eltörte a bokáját a csapda. Az injekció azonban használt, a katona viszonylag peckes léptekkel jutott el a pultig, aztán egy kövér, duplatokás, kopasz úr jött, ő volt az első, aki bal lábbal lépett bele. Amikor a tömeg felvisított az örömtől, ő is megállt. Csapdában van, mondták neki. De a kövér úr lebigyeztette a száját, azt mondta, marhák, és tovább ment. A pincér arcán méla undor vibrált, amikor az asztalához ment, és oda se nézett, amikor megkérdezte, mi tetszik. A duplatokájú úr kétségtelenül rontott a mulatságon, de mikor újabb gyanútlanok estek áldozatul, látszott az arcán, szégyelli magát. Bánja már, hogy nem hagyta magát megfogatni a csapdával. Aztán fölállt a férfi meg a gyerek. Al Capone az ajtóban megfordult, és a csapdára nézett. Itt hagyjuk, kérdezte az apját. Mi? Arany? Az, suttogta titokzatosan a gyerek. Meg ezüst. Akkor hozd. Al Capone visszament, fölmarkolta a csapdát, mikor az apjához ért jobb kezéből a baljába tette, hogy megfoghassa az apja kezét. Így mentek el, kézen fogva. Al Capone kissé görnyetten lépkedett. Nincs csak.
1: mondta valaki. Úgy megy ez a gyerek, mintha cipelne valamit.
0: Hát persze, hogy cipel.
1: Nem látja, hogy egy csapda van, nem látja, hogy egy csapda van nála, mondta szomorúan a malaclopós.

0: fölkapaszkodott a szemben lévő székre, állát az asztal peremére támasztotta, a tekintetével szép szomorúság hurkokat gubancolt a férfi köré. Sírnak, mondta. Simf előtt egy pillanatig sem volt kétséges, hogy kicsodák. Nyilvánvalóan a felülnézetből ábrázolt, szépen kipikkelyezett bandzsa krokodil, a bombaforma hal, az úthengerrel szétlapított farkas, a csánk nélküli szögletes ló, és persze ő a retemetesz. Sírnak. Bizonyára valamit elhibáztam, gondolta Simf, megfeledkeztem valami lényegesről. Most már az ő szeméből is áradt a szomorúság, rézsút lefelé, éppen a kislány tágra nyitott szép virág szemébe. Jó szomorúság volt, lilás-vörös, fény lett tőle az asztal.
1: Mit is ronthatott el?
0: Amikor a kislány először belibegett, tavaszforma idő volt, csak Simf szívében volt ősz, legalábbis ő azt gondolta, ősz van benne, egészen Erika megérkeztéig. Egy szétbontott cigarettás doboz belsejére rajzolgatott, azaz inkább csak firkált, mert hiszen oda se figyelt, csak húzta, kanyargatta a vonalakat, satírozgatott. Ekkor állt meg mellette a kislány, figyelmesen nézte a rajzot, Simf még észre se vette, de már érezte, hogy ez az ősz a szívében, ez csak mese, dehogy is van ősz a szívében. Erika rábökött a rajzra. Mi ez? Simf tétován ránézett, elnevette magát. Honnan kerül ide ez a tökmagvirág, virág, tökmag, virág, virág, gyerek? Ez egy retemetesz, mondta. Erika szája kerekre nyílt. Ó, suhajtotta. Gyönyörű, hadd üljek az öletbe. Simf ölébe telepedett, még hogy ősz, nevetséges, és a papírra mutatott. Add nekem. A tied, mondta Simf, neked rajzoltam. És már hitte is, hogy tényleg Erikának rajzolta, és hogy a kusza egyenesek és kacskaringók valóban egy retemeteszt ábrázolnak. Sőt, ez maga a retemetesz. A szeme nagyon szép, mondta Erika. Ó, de még mennyire, és már látta is Simf a szemét. Na nézd, van egy vidám szeme, egy szomorú szeme, egy szeme, amit csak alvásra használ, ezt a másikat meg négy kacsintásra, és nézd csak itt a mosolygó szája, a fütyörésző szája, a lebigyeztésre alkalmatos szája, és a rengeteg keze, 72 lába, hisz csoda lény ez a retemetesz. Örültek Erikával a retemetesznek. A retemetesz is örült nekik. A szívében tavasz van, mondta maga biztosan Simf. Rajzolt bele, kérte őt Erika, és Simf belerajzolta a retemetesz szívébe a tavaszt. Hát így kezdődött. Ez volt az első találkozásuk. A retemetesz beköltözött Erika fiókjába, és bizonyára alig-alig volt oka rá, hogy a lebigyeztős száját meg a szomorú szemét használja. Legalábbis Simf úgy gondolta. És most megint rajzolj nekem, kérte egyszer a kislány. Micsodát? Amit akarsz? Simf akarta a feje búbját, hisz egyáltalán nem tudott rajzolni. Na jó, mondta, mert eszébe jutott, hogy valamikor gyerekkorában rajzolt egy krokodilt felülnézetből. Egy krokodilt rajzolok neked. Krokodilt? Kérdezte neheztelően Erika. Ez egy nagyon kedves krokodil lesz, mentegetőzött Simf, és munkához látott. Valóban egy nagyon kedves krokodil született a papíron. Bandzsa, mondta boldogan Erika. No igen, emelte távolabbra magától a rajzolt Simf, és oldalra döntött fejjel kacsintott rá. Mindketten büszkék voltak a rajzra. Azaz mind hárman, mert a krokodil is büszke volt maga magára, és arra kérte Simfet, a bal első mancsába rajzoljon egy virágcsokrot, mert időnként szeretné fölköszönteni magát. Ilyenkor, mondta, majd átteszi a csokrot a jobb mancsába, és talán meg is hajol önmaga előtt, bár még a művelet végrehajtásáról nincsenek pontos elképzelései. Kapott hát egy virágcsokrot. Tulipántkát is rajzolj bele, mondta Erika, és Simf belerajzolt hármat is. Később Erika egy halat kért. Delfint, cápát vagy pontyot, nagy képüsködő

Simf, mert azt gondolta, halat rajzolni pofon egyszerű. Halat, mondta Erika. Simf hát a feszülő ív a papír fölött, Erikája is, pedig ő csak nézi, hogyan születik a hal. Hal, ez egy bomba, mondja Erika. No, tiltakozik Simf, ide néz. A bomba csúcsára szemet rajzol, szájat, kopoltyút. Jaj, pislog, tapsol Erika. Valóban a bomba forma hal pislog, kacsingat, biztatja Simfet. Ő meg, mint egy fenomén, uszonyokat rajzol a halnak, hátuszonyt, hasuszonyt, oldaluszonyt, pótuszonyt, pikkelyeket, és megkérdezi a haltól, kezet akarsz? A hal rázza a fejét. Akkor mivel fogsz kezet? Kérdezi Erika. Az uszonyommal, mondja mély hangon a hal, és nyújtja az uszonyát. A bomba forma hal is beköltözött Erika fiókjába, a retemetesz, meg a kancsal krokodil mellé, és nem sokára oda költözött az úthengerre szétlapított farkas is. Igen, a farkas. Hát ő kell, mert nem a legszebbre sikerült. A fogsora az gyönyörű volt, mint a fűrész, de a teste bizony egy kicsit ellapult. Erre ráment az úthenger, mondta Erika. Jaj, sziszent föl a farkas, gyorsan bekötözték, injekciót kapott, meg aspirint. Meg is gyógyult azon nyomban, csattogtatta a fogát, és azt mondta, én vagyok a világ legszebb, legegészségesebb farkasa. És hát persze, hogy ő volt. Te olyan gyönyörűen rajzolsz, mondta Simfnek elérzékenyülve Erika. Utolsónak a csánk nélküli szögletes ló költözött be a kislány fiókjába. – Milyen állatot a legnehezebb rajzolni? – kérdezte Simfet Erika. – Lovat. – Akkor rajzolj nekem egy lovat. – Híhó, fészkelődött Simf még, hogy lovat, de mit tehetett, neki látott. A fülén kezdte. A fül szép is lett, de ami az egész lovat illeti, meglehetősen szögletesre sikerült. Ejhaj, mondta Simf, nincs csánkja. Ennek, méltatlankodott Erika, öt csánkja is van, gyönyörű öt csánkja, és nézd, milyen szépen fut. A ló hátra csapta a fejét, és körül száguldotta a papírt. Csak úgy porzott a lába nyoma. Aztán Simf nagyon sokáig nem találkozott Erikával. Utazni kezdett, végig száguldozta a világot, jött és ment, ment és jött, futott és szaladt, járt és kelt. Egy helyet keresett, ahol majd tüzet rak, melengeti a kezét és azt kiáltja, boldog vagyok. Rakott is tüzet, melengette is a kezét, de kiáltani csak azt tudta, jaj, de boldogtalan vagyok. Jaj, de keveset tudott Simf arról, mit kell tenni az embernek, hogy egyszer csak szétkiálthassa a boldog vagyokot. Hát utazott. Kelő napjait mindig más hegyek dajkálták, nyugvó napjait mindig más hegyek temették. Jött és ment, ment és jött, futott és szaladt, járt és kelt. És ahogy így bolyongott, kujtorgott, csavargott, lerajzolt magának mindent, amit látott, hegyeket, házakat, templomokat, madarakat, kengurúkat és sörényes hangyászokat. Eleinte nem nagyon ismert volna rá senki, hogy mit ábrázolnak a rajzok, de aztán Simf megtanult rajzolni. Pompás krokodilokat rajzolt, és pompás halakat, meg pompás farkasokat, és igen-igen, pompás lovakat. Pompás, pompás, pompás, mondogatta Simf, és egyszerre csak úgy érezte, hogy nem jelent ez a szó semmit. Semmit, semmit. Ekkor keveredett vissza a régi asztalhoz, a régi szobába, ott találta a régi ceruzákat, a régi papírokat, és benyitott hozzá Erika, azzal, hogy sírnak. És mondom, Simf rögtön tudta, kikről van szó. Mert egy társ kell nekik, mondta Erika. A krokodilnak egy krokodil, a halnak egy hal, a farkasnak, értem, rikkantott közbe Simf, pedig dehogy értette, és megragadta a ceruzát. Erika gyanakodva nézett a krokodilra. Ez nem bandzsa, mondta. Simf fölpillantott. Nem, mondta, és érezte, hogy a mellkasát nyomja belülről valami. Tulipántkája sincs. Nem kérte,
suttogta Simf. Egy szót se szólt, talán nem is tud beszélni. A nyomás oda ment. És a halnak nem volt se pótuszonya, se mély, se magas hangja. Árván karcsúskodott és izmoskodott a farkas, a ló. A ló megnézd csánkokkal, kényes hajlatokkal ékes befont sörénnyel lobogó. Szépek, mondta Erika szomorúan. Simfnek csak úgy döngött a szíve. Legalább egy szólalt volna meg, legalább egyetlen egy, de a pompás rajzok meg se pisszentek. Retemet ezt is, kérte Erika. És Simf izzadt, és reszketett, vonalazott, és satírozott, de semmi, ez nem retemet ez. De hiszen te rajzoltad, nem emlékszel rá? Dehogy nem, mondta Simf. Szíve. De most már nem tudok. Láthatod, nem tudok retemet ezt rajzolni. Erika szeliden kivette a kezéből a ceruzát, kacskaringókat húzott, egyeneseket, görbéket, és nicsak egyszerre ott volt a másik retemetes, a vidám szemével, a szomorú szemével, az alvásra használatos szemével, a kacsintós szemével, a mosolygó szájával, a fütyörésző szájával, a lebiggyeztésre alkalmatos szájával, a rengeteg kezével és a 72 lábával. Oda néz, kiáltott Erika. Retemetes! Döm, döm, dobogott Sim szíve, döm, döm, dörömbölt szomorúan. Most már tudta, hol kellett volna tüzet raknia. Illés mese. Martincsák Illés a barátom. Ez már biztos. Miért ne lenne az embernek egy 5 éves barátja? Tilos téma, hát nincs közöttünk. Két jó barát arról beszél, ami az eszébe ötlik. Ami a szívébe ötlik. Te meséket írsz? Kérdezte Illés. Igen, mondtam. Hát az jó. Nagyon jó, örült Illés. Ugye írsz nekem is egy mesét? Kettőt is, mondtam nagyképűen. Csak egy kell, egyetlen egy, mondta Illés. Mert megkérdezte a nagymamáját. Mondd, nagymama, te meghalsz? Meg. Egyszer meghalok, mondta a nagymama. És én? Kérdezte Illés. Én is? Te is, mondta a nagymama. Egyszer mindenki meghal. A nagypapa is? Az is. Anyu is? Igen. És a nyuszi? Milyen nyuszi? Aki a piros tojásokat hozza. Az nem hal meg, mondta a nagymama. És a télapó? A télapó se. És miért? Ha te is, meg én is, anyu is, meg nagypapa is, akkor ők miért nem? Mert azért, mert ők a mesében vannak, mondta a nagymama. Nagyszerű, hogy te meséket írsz, mondta nekem Illés. Miért nagyszerű? Mert most beleírsz engem egy mesébe, jó? Jó. És a nagypapát, anyut, aput, a sumikutyát is bele tudod írni a mesébe? Bele. Meg a nánit is? A nánit is. És ezt a söprűt, meg ezt a széket, a kéményt, a házat, a füstöt is írd bele, azt se halljon meg, és a felhőket, meg Budapestet, meg a Tamásit, meg ezt a hangyát, jó, bele tudod írni ezt a hangyát? Bele. És magadat is írd bele. Persze. Magamat is beleírom. És beleírtam mindenkit. Az apját, az anyját, a nagymamát, a nagyapját, nánit, és a sumikutyát, a széket, a füstöt, a felhőket, és magamat is. Meg mindenkit, aki belefér egy mesébe. Bár az a gyanúm Illés. Na de minek mondjam? Két jó barát szavak nélkül is megérti egymást.

0: macska meg az egér. Bezzeg jó dolga volna az egérnek, ha macska nem volna a világon. De van ám macska, van bizony, a szegény egerecskéknek éjjel-nappal nincsen nyugta, nincs bizony. Hely, ha láttátok volna, hogy megijedt az a kicsi egerecske, akiről most mesélek, mikor egyszer, amint futifutkározott a szobában, topp, egyszerre csak valahonnét, valamelyik szögletből elé toppant egy nagy, círmos cica. Ja, Istenem, hová, merre szaladjon szegény egerecske? Nézett erre, nézett arra, hová bújjon, melyik ligba? Azám, sehol se látott likat, de még csak akkorát sem, amelyiken egy hangya befért volna. Mit mondok, hogy nem volt lig? Dehogy nem volt. Ott állt a szoba egyik sarkában egy vizes korsó, azaz dehogy állott. Feküdt az a fél oldalán. Nosza utcu neki, hopp, a kis egerecske nagy hirtelen beugrott a korsó száján. Bezzeg, hogy a cica asszonyság is neki szaladt a korsónak, de mindjárt meg is állott, s igen-igen savanyú pofát vágott. Szűk volt ám a korsó szája, cica nagycsá maszógája. Hiszen megállj, mormogott dorombolt haragosan cica nagycsán. Majd megunott-e magad az üres korsóban? Kihajt az éjség, s akkor hambekaplak, tudom azt az egyet, hogy el nem szalasztlak. Hát a szegény egerecske mit csinált? Ugyan bizony mit csinált volna egyebet? Reszketett, mint a nyárfa levél, s várta, hát ha megunja cica nagycsám a leskelődést. Hiszen várhatta. Telt múlt az idő, de cica nagycsám nem mozdult a helyéből. Bebenézett a korsó száján, aztán a száját kitátotta, hegyes fogát csattogtatta, s mindaz dorombolta.
1: Gyere ki csak, gyere! Lesz akkor, ha delhadd!
0: Hú, szegény egerecskét, mikor látta cica nagycsám száját, még a hideg is kirázta, aztán mikor egy kicsit magához tért, két kicsi lábát összetette, s úgy könyörgött. Ó, drága szép cica nagysága, a szegény kis egerecskét ne bántsa, hiszen annyi egér van a világon rajtam kívül, miért éppen engem akar megvacsorázni? Hallottam nagyságodról, hogy nagyságod jóságos, kegyelmes, a szíve színarany, ugye igaza van, aki ezt mondta magáról. Mit gondoltok, mit felelt erre cica nagysága? Ő bizony ezt felelte. Tiszta csupa igazság, amit mondasz, szép öcsém. Nincs kerek a világon több olyan jóságos, több olyan kegyelmes, több olyan aranyszívű macska, mint csekélységem. Haj, de jóságból, kegyelmességből, aranyszívűségből nem tölthetem meg a hasacskámat. Ezt mondotta. Igen, szóra ezt mondotta cica nagysága. Hogy azután mi történt, már azt én nem tudom. Itt a mese vége, fiam, fuss el véle!

kerekkő. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon innen, az óperenciás tengeren túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény halász ember. Ennek a szegény embernek nagyon sok gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér az asztal fiába, mikor nem. Hiába kelt a szegény halász kakasszóval, hiába feküdt le késő éjjel, hiába hordozta a hálóját reggeltől esti folyóvízről folyóvízre, betelt rajta a mondás, hogy halász, vadász, madarász, üres tarisznyába kotorász. Kevés Isten áldása volt a munkáján. Hanem amilyen ágról szakadt szegény volt a halász, éppen olyan gazdag ember volt a bátyja. Ennek meg egy gyermeke sem volt. Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat nem sok annyi sem volt, mindig csak a bátyjához küldött. Adjon egy vacsorára való buliszka lisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, azt üzente vissza mindig. Át szívesen egy vékát is, ha cserébe neki adja valamelyik fiát. Azt már nem teszem, mondotta a szegény halász. Ahány gyermekem van, mindegy formán kedves én nékem. Ettől sem tudnék megválni. Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig volt egy betevő falattyúk, elment a halász, s azt mondta feleségének, hogy addig vissza sem jön, amíg egy jó tarisznya halat nem fog. Leült jókor reggel a víz partjára, hol betette, hol kivette a hálóját, de csak akkora hal sem akad belé, mint a kis ujjam. Már be is esteledett, s került a szerencse, mintha csak félt volna tőle. Látom, mondotta magába halász, hogy mégis hal nélkül kell hazamennem. Istenem, mit vacsoráznak ártatlan gyermekeim? Megemelintette nagy búsan a hálót, s hát olyan nehéz, mintha csak egy nagy kő akadt volna belé. Hiszen nem is volt egyéb. Kő volt az, egy kerek kő. Visszafordította nagy haraggal a követ, belenyomta ismét a vízbe a hálót, s hát, amikor kiemelinteni, megint csak az a kerek kő van benne. Most már kivette a követ a hálóból, s jó messzire bédobta a vízbe, hogy többet a hálóba ne kerülhessen. De hiába dobta messzire, a kő harmadszor is a hálóba került. Mérgelődött a szegény halász, de nem dobta vissza a követ a vízbe, hanem ledobta a vízpartjára, s aztán csak nagy búsan elindult hazafelé. Hanem alig lépett egyet-kettőt, meggondolta magát. Ha már halat nem vihet, hazaviszi azt a kerekkövet, hadd karikázzanak vele a gyermekek. Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, s hazaballagott. Elébe szaladtak a gyermekek, közrefogták, s kérdezték. Mit hozott édesapám? Egy kerekkövet, fiaim, semmi egyebet. Nesztek, játszatok vele, s felejtsétek el a vacsorát. A szegény halász már lefeküdt, le a felesége is, de a gyermekek nem tudtak lefeküdni, úgy belimelegedtek a karikázásba. Gurították a kerek követ föl s le a szobába, s nagyokat sikoltottak örömükbe, mert a kő mind fényesebb-fényesebb lett. De ezt a halász nem látta, mert a falnak volt fordulva, s úgy sóhajtozott. Egyszer mégiscsak megfordult, s rászólt a gyermekekre, feküdjenek le, már elég volt a játékból. Hanem amint kifordult a szoba földje felé, hirtelen be is hunyt a szemét, mert olyan erősen fény lett, ragyogott a kerekkő, hogy majd megvakult a nagy ragyogástól. Aztán megint felnyitotta a szemét, nézte, nézte a követ, szólítja a feleségét is. Nézd, asszony, valami csudakő, úgy ragyog, mint a gyémánt. Jaj, lelkem, uram, csapta össze a kezét az asszony, ez igazán gyémánt. Mindjárt megegyeztek, hogy másnap az asszony elviszi a királyhoz a követ, hát ha megvenné jó pénzen. Felkelt pitymalatkor az asszony, kendőbe takargatta a kerekkövet, s ment a király színe elé. Ott mindjárt, ahogy a palotába ért, vitték a király elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen. Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, szegény asszony! Mi szél vetett hozzám? Előveszi az asszony a kerekkövet, s mutatja a királynak. Hát ezt te hol találtad, szegény asszony? Kérdezi a király nagy álmélkodással. Mondja az asszony, hogy az ura találta a vízben. No, te szegény asszony, add nekem ezt a követ,
adok érte 1000 pengő forintot, mert úgy tud meg, hogy igazi gyémántkő ez. Szegény asszony nem szólt semmit, csak köhintett. Azt hitte a király, hogy nem elég neki ez az 1000 pengő forint. Szavát sem várta, mondta a király. Ha nem elég 1000 pengő, adok 2000-et. A szegény asszony megint csak köhintett, úgy meg volt zavarodva, hogy egy szót sem tudott szólni. Dehogy keveselte ő a 2000 pengőt, hanem a király megint azt hitte, hogy kevesli, s azt mondta hát a szegény asszonynak. Hallod-e, te szegény asszony? Nem sokallok én ezért a kőért 3 zsák aranyat sem. Adod-e ennyiért? Akkor már az asszony sem köhintett, hanem csak biccentett a fejével. A király egyszeribe töltetett 3 zsák aranyat, meg szekeret, lovat is adott az asszonynak, hogy hazavigye az aranyat. Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg volt öröm a háznál is. Most már gazdagok voltak, nem éheztek többet. Hanem, hallod-e, feleség, mondja a halász, meg kéne mérnünk az aranyat, hány véka lehet. Igaza van Kennek, meg kellene mérnünk. Az ám, de nem volt véka a háznál. Nosza átszalasztottak egy fiút a gazdag bácsihoz vékáért. Hát nektek ugyan mire kell a véka? Kérdezi a gazdag ember csúfondárosan. Az édesapám pénzt akar mérni, mondja a fiú. Hely, de nagyot kacagott a gazdag ember. Nesze, fiam, itt a véka, majd utánad megyek én is, hadd látom azt a pénzmérést. Megy a gazdag ember az öccséhez, s hát csak szeme szája tátva marad a nagy álmélkodástól. Ennyi pénzt még ő sem látott egy csomóba. Kérdi az öccsét. Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édesöcsém? Bezzeg most édesöcsémnek szólította. Megállj, gondolta magába a halász, most megtréfállak. Mondja a halász, ezt nekem a király adta 3 macskáért. Az hogy lehet, édesöcsém? Bizony úgy, édes bátyám, hogy a király palotájában temérdek sok egér van, de annyi, hogy a király s felséges családja nem tudott tőlük sem ebédelni, sem vacsorázni. Meghallottam ezt, én jártam a kertembe, s 3 macskát elvittem a királynak ajándékba. Hely, ha látta volna kigyelmed, de megörült a király a 3 macskának. Mindjárt szólította a hopmestert, s megparancsolta, hogy ennek a derék embernek 3 zsák aranyat adjon a 3 macskáért. Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem volt maradása. Ment haza, s mondta a feleségének, amit hallott. No, bizony, mondta az asszony, ha az ágról szakadt 3 macskát vitt a királynak, viszünk mi 3 zsákkal. Én is a mondó vagyok, feleség. Azzal ucunegi, végigjárták a falut, de még a szomszéd falukat is, s amíg macskát találtak, mind megvették jó drága pénzen. Amikor 3 zsákra valót összeszedtek, befogatott a gazdag ember 4 lovat, a 3 zsák macskát feltette a szekérre, s nagy ostorpattogtatással elindult a király városába. Megérkezik a városba, ottan is a király palotája elé, megállítja a lovakat, a kocsist ott hagyja, maga pedig felmegy a királyhoz. Bevezetik a király színe elé, s köszön illendőséggel. Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, gazdag ember! Hát téged mi szél vetett ide? Mondja a gazdag ember. Egy kevés ajándékot hoztam, felséges királyom. Hallottam, hogy az öcsémnek, a halásznak a felesége is hozott, s jó szívvel fogadta felséget. Hol van, te gazdag ember, de hol van, amit hoztál? Mindjárt felhozom, felséges királyom. Ott áll a szekéren a kapu előtt. Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a 3 zsák macskát, s viszi fel a palotába. Eközben a király összegyűjtötte egész háza népét, hadd lássanak csodát. No, jött is a gazdag ember, ahogy belépett az ajtón, abban a szempillantásban kioldotta a 3 zsákot. Hely, Uramisten, mi lesz most? Az a tenger sok macska, ahány, annyi felé szaladt. Nekiugrottak a földig érő tükröknek, ablakoknak, fel az almáriumokba, onnan leverték a drága aranyos poharakat, tányérokat, összetörtek azok minden. Kiabált a király, sikoltozott a királynő, de még jobban a király kisasszonykák, és egy szempillantásra becsődültek a katonák, hogy lássák, mi történt.
Fogjátok meg! Kiáltott a király. A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell megfogni, pedig a király a gazdag embert értette. Hanem a gazdag ember se tátott el a száját. Kapott a jó alkalmon, futott le a palotából, s szaladt világba. Ha meg nem állt, talán még most is szaladt.

0: A 12 varjú. Egyszer volt, hol nem volt, heted hét országon is túl, túl onnan túl, innenen innen, volt egy szegény özvegyasszony, s annak 12 fia, s egy leánykája. Búsult is szegény feje eleget, hogy mivel tudja eltartani ezt a tenger sok gyermeket, mert száraz kenyér is mikor volt, mikor nem az asztal fiában. Jött haza egyszer a 12 fiú, körülfogták az anyjukat, hogy lépni sem tudott a szobájában, s ahányan voltak, egyszerre mind kenyeret kértek, s csak az volt a híja, hogy kihúzzák a házból. Hát azt ugyan senki ne csodálja, hogy a szegény asszony elvesztette a béketűrését, hiszen adott volna ám, ha lett volna, de nem volt. Nagy elkeseredésében azt találta mondani. Ó, Istenem, bocsásd meg a bűnömet, bár csak valami állattá változtatnád ezeket a fiúkat, nem bánom én, ha varjúvá is. No, halljatok csodát, mi történt. Az történt, hogy abban a szempillantásban a 12 fiú mind varjúvá változott, s mert hogy éppen nyitva volt az ablak, hús, kirepültek, s mire csak egy jaj szót is mondhatott volna az anyjuk, úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna el. Ej, nagy erős búbánat nehezedett a szegény özvegyasszony szívére. Éjjel-nappal folyt a könnye, mint a patak, s kesergett mindig, hogy az Isten úgy elvette volt az eszét, hogy olyan bolond beszédre nyíljék az ő szája. Kicsi kis leány volt még a szegény özvegyasszony leánykája, de tudta, hogy miért sír, miért kesereg az édesanyja, s azt mondta egyszer. Lelkem édesanyám, én többet nem nézhetem a sírását, elmegyek világgá, s addig vissza sem fordulok, amíg a bátyáimat meg nem találom. Hiába beszélt a szegény asszony, hogy ne menjen, ha már kifogyott a 12 fiából, legalább ő belőle ne fogjon ki. A kisleány elbúcsúzott az édesanyjától keserves könyhullatások közt, s elment világgá. Ment-mendegélt a kislány hetet hét ország ellen, s egyszer egy nagy rengeteg erdőbe ért. A rengeteg erdőben talált egy kis házat, s bement oda nagy bátran. Egy öreg asszony ült a kemence alatt, de olyan öreg, hogy az orra a térdét verte. Köszön a kisleány illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öreg anyám! Fogadja az öreg asszony.
1: Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Mondja a kis leány. Ó, lelkem öreg anyám, én 12 bátyámat keresem, akik varjú képében elrepültek hazúrról, s azóta hírüket sem hallottuk.
1: No bizony, én magam sem hallottam hírüket, te leányka, hanem ezen a rengeteg erdőn túl van egy kicsi kerekerdő, kerekerdőnek az aljában egy ilyenszerű házacska, amilyen az enyém. Abban lakik az én néném, az talán útba igazít.
0: Mert hogy éppen este volt, az öreg asszony jó vacsorát adott a kis leánynak, aztán vetett neki puha ágyat, s lefektette, reggel pedig, amikor fölkelt a kis leány, adott neki egy pár aranykörtét. Megköszönte szépen a kis leány az öreg asszony nagy jóságát, elbúcsúzott illendően, s azzal elindult a kerekerdő felé, azon az úton, amelyikbe az öreg asszony beállította. Estére kelve a kis leány a kerekerdő aljába ért, s kerekerdő aljában bement a kis házacskába. Hát ott csak ugyan még öregebb asszony üldögélt a kemence alatt, s fonta a kendert nagy szorgosan. Köszön a kis leány. Adjon Isten jó estét, öreg anyám!
1: Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Ugyan bizony hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Mondja a kis leány, hogy mi járatban van.
1: Jaj, édes lányom,
0: mondja az öreg asszony.
1: Hírét sem hallottam annak a 12 varjúnak, hanem innét hét hegyen s hét völgyön túl, kerekerdő aljában lakik az én néném. Azt talán útba